ismerik az ő beszédét, annyira bennük él az ő beszéde, hogy mindig hallják az ő szavát, és mindig követik azt. Én közelmúltban is idéztem egyszer ezt az ígét, nem is olyan régen figyeltem fel rá, és nagyon elgondolkoztatott engem, mikor Jézus azt mondta a korstársainak, és az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Tehát az Isten igéjét mi ismerhetjük, még élvezettel hallgathatjuk is, de az a kérdés, hogy az Isten beszéde maradandóan van-e bennünk. Ha maradandóan van bennünk az Isten beszéde, akkor mi mindig halljuk az ő szavát, és mindig megyünk az ő szava után. Mert ezt a szót nagyon ismerjük. Mert állandóan olvassuk az Isten igét, állandóan gondolkodunk fel, tehát nem mechanikusan olvassuk, megértéssel olvassuk. Átmegy a gondolatvilágunkba, szinte a vérünk is biblikussá válik, mert annyira maradandóan van bennünk az Isten igéje. És még egy érzékeny különbség, hogy a hangot is ismerik. Megkérdezem, hangról is lehet felismerni, hogy mi az Isten beszéde, mi nem? Nem csak a tartalomról, tehát pontosan tudják a tartalmat, pontosan tudják, hogy mit mond az Úr és mit nem mond, de még a hangot is ismerik. Tehát milyen a Krisztus hangja? Abban mindig tökéletes egységben van az igazság és a kegyelem, az igazság és a szeretet. A jó pásztornak a hangját meghallod egy földi pásztoron keresztül, vagy éppen, hogy nem azt a hangot hallod meg. Azoknak a füle érzékeny arra, hogy az a lelkület ugyanaz-e, mint a Krisztusé. Az a magatartás ugyanaz-e, mint a Krisztusé. A hangszínen is érzik. Tehát nem, még a hívó szavak sokszor lehetnek ugyanazok. A hívó szavak lehetnek ugyanazok, de aki nagyon ismeri, aki az ajtón ment be, akiben maradandóan van az Isten beszéde, és ismeri a jó pásztort, az még a hangról is hallja, hogy ez most az a hang, vagy nem az a hang. És ezek vannak biztonságban. Akármennyire nem békesziget az akol, akármennyire ott az ellenségnek célpontja, hogy támadásokat intézzen és nehézséget okozzon. Azt mondta Jézus, aki az ajtón megy be, aki az ő szavát ismeri, akit őt hangról is ismeri, az kijár és bejár és legelőt talál. És később még Jézus ezt is mondta, 27. 28. versben ugyanitt, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Nem csodálatos ez az ígéret? Ezeket a juhokat senki nem ragadja ki az én kezemből, és ezek célba jutnak. Én örök életet adok nékik, mondta Jézus. És ez nagyon bátorító, és nagyon vigasztaló. És szeretnék itt még a 16. versről is néhány szót szólni, amivel Jézus befejezte is, ez egy rengeteget idézett ige. Így olvasom a 16. versben. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Hadd mondjam, hogy az eredeti szövegben, ha valaki még nem hallotta volna életében, nem így van, hogy egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. Elmondom a két görög szót, hogy mindenki tudja, hogy még csak külsőleg se hasonlít egymásra a két szó. Görögül a nyáj az poimné, az akol meg aulé. Ugye, tehát még hangzása se egyforma a két szó. Aulé és poimné, és itt nem ez van, hogy lesz egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. És megkérdezem, mi tartja jobban össze a nyájat, az akol vagy a pásztor? Az akol az önmagában nem képes a juhokat se megvédeni, se összetartani. De aki tökéletesen össze tudja tartani a nyájat és megvédeni, az maga a pásztor. És itt volt még egy nagyon fontos kijelentés, így olvastuk a 14. versben és a 15. versben, és figyeljük meg, milyen szoros kapcsolatnak kell lenni a juhok és a főpásztor között. Így mondja a 14. vers, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Hogy olvastuk az elején, az alaphasonlatban? Nevéről szólítja őket. Mindegyiknek a nevét tudja. Név szerint ismeri Krisztus az ő juhait, az ő nyájának tagjait. És itt is azt mondja, hogy ismerem az enyémet. Ezben még önmagában nincs csodálatos.

0: fantasztikus, mert hogy Isten még a gondolatainkat is tudja, hogy mindegyünket névről ismer, hol élünk, mit élünk, és mindent tud rólunk, és minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól élt. De a másik annál döbbenetesebb, amikor azt mondja, hogy engem is ismernek az enyém. És utána mond, hozzátesz egy nagyon magas rendű hasonlatot, mert azt mondja, amiként ismer engem az atya is, én is ismerem az atyát. Tehát, mintha azt mondaná, olyan szoros közösségben vannak Krisztussal, a főpásztorral, mint Jézus az atyával. Az ismertség kölcsönös. Ők is ismerik az Istent. Mindent, a szavát, a hangját, a lelkületét, és ilyen közösség hogy valósulhat meg egy ember és Krisztus között? Csak is a Szentlélek által. Tehát mondhatnám, hogy mi jellemzi azokat a juhokat, akiket senki nem ragadhat ki az ő kezéből, akiket megtart. Három ajtón mentek be, valódi megtéréssel lettek Krisztus jájának a tagjai. Nagyon szoros közösségben vannak az ő beszédével, az ő igéjével, és harmadszor a Szentlélek által olyan bensőséges kapcsolat alakul ki köztük és Krisztus között, mint amilyen van az Atya és Krisztus között. Ez a három dolog a biztosíték. Tehát megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjai, valódi megtéréssel, valódi újjászületéssel, az énnek való meghalással. Kettő, hogy az Isten igéje maradandóan van bele, nagyon ismeri az Istennek a beszédét, a szavát. És a harmadik dolog, hogy a Szentlélek által közvetlen belső lelki közösségben van. Isten tanácsaival igazgatja őt, ahogy mondja egy Zsoltár ige. Tud az Istentől kérdezni, és az Istentől válaszokat kapni. Tehát ez az a bensőséges közösség, ami a harmadik biztosíték, hogy senki nem ragadja ki őket az ő kezéből, és örök életet nyernek. És ezután a 16. versről még néhány szót, térjük vissza ehhez a vershez. Kikre utalhatott Jézus, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók? Hát amikor ő ezt elmondta, ezt a példázatot, ugye akkor az akol, hogy így mondjam, a külsőleg látható egyháza Krisztusnak a zsidó nép volt. Ugye a Júda népe, akik megmaradtak a babiloni fogság után. De ha valaki ismerős az evangéliumokban, az tudja, hogy Jézus egyszer nagy megdöbbenésükre azt mondta, hogy majd jönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről is, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepszenek. Tehát akkor mit is mondott el Jézus? Ugye azt mondta, hogy a pogányok közül, ahova ti nem mentetek el, ahol ti nem végeztétek el a szolgálatot, az Isten ott is fáradozott emberekért, és ugye nem lehet félreérteni, mert azt mondta, Ábrahámmal, Izsákkal egyenrangúként fognak letelepedni az Isten országában. Na de Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, nem csak a maga korának, ő mindig szem előtt tartotta, és az idők végezetéig hangzottak az ő tanításai. És Jézus arra is utalt, amit a Szentírás sok más profétikus kijelentése alátámaszt, hogy majd az emberi történelem legvégén, amikor össze kell gyűjteni a Sionon azokat, akik hozzátartoznak, amikor el kell pecsételni, oltalom alá kell helyezni minden ágazatból, nyelvből és népből azokat, akik tényleg hozzátartoznak, akiket tulajdonának ismer el, akkor az Isten megint elvégzi ezt a munkát, hogy a különböző aklokból összegyűjti, akik az övéi. Azt mondta, így olvastuk szó szerint, elő kell hoznom, ki kell hoznom őket onnét, és hallgatnak az én szómra, és azt mondja, ezek az ő valóságos juhai, akik szintén őt ismerik hangról, akik szintén őszintén megtértek, a maguk világossága szerint ismerik az ő szavát, és akik a Szentlélek által belső közösségben vannak vele. Elmondom, ez egy nagyon egyszerű kis szemléltetés, egy öreg baptista bácsival beszélgettem Ózdon, nem tudom hány évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt. Életünkben először találkoztunk. És ez a baptista bácsi azt kérdezi tőlem, hogy én mit szólok az ökumenikus mozgalomhoz. És azt mondja, mert nem is várta, hogy én mondjak valamit, azt mondja, mert nekem nem tetszik. Azt mondja, megmondom, miért nem tetszik. Azt mondja, hát itt az aklokat akarják egyesíteni. Azt mondja, de Jézus nem az aklok egyesítéséről beszélt, hanem hogy a különböző aklokból ő kiszólítja azokat a juhait, akik ők ismerik az ő szavát, és akik követik őt. És azokból egy nyáj és egy pásztor lesz. Ugye milyen egyszerű megjegyezni, ha az egyház szervezeteket akarjuk egyesíteni, ha szervezetekkel akarunk barátkozásokat építeni, és ezeket összekapcsolni valamiképpen, ez nem az, amiről Jézus beszélt, ez egy más terv, ez egy teljesen másfajta dolog. Jézus arról beszélt, hogy az ő igazi juhai, amelyek mindenütt vannak, akik, és ezeket fenntartás nélkül testvéreinek ismerhetjük el mindenkor, akik a maguk világossága szerint valóban megtértek, ismerik az ő szavát, és követik őt. És ezeket fogja Krisztus összegyűjteni. És végül lesz egy olyan egységes népe, közvetlen Jézus eljövetele előtt, akiket ez jellemez, követik a bárányt, valahová megy. És erre szeretnék még befejezésül utalni, hogy mit jelent Jézust követni, valahová megy. Gondoljuk csak végig. Először is azt jelenti, hogy ismerik az ő igéjét, és mivel követik is, nem csak hallgatják, hanem meg is tartják, a jellemük hasonul Krisztushoz. Hasonlít a jó pásztorhoz. Tehát a jellemükben látszik, hogy fokozatosan, de mind jobban hasonlítanak, mert követik őt. Mert a magatartásukban, a viselkedésükben, a jellemükben látható ez a fejlődés, mert az ő szavát nem csak hallják, hanem meg is tartják, mert valóban követik őt. Ez az egyik. A másik, ami látható, hogy végzik ugyanazt a munkát, amelyet Krisztus végzett a földön. A Krisztus igazi juhai, akik az ő szavát hallják és követik, azok nem üldögélnek az akolban, hanem azt teszik, amit Jézus mondott a főpapi imájában. Azt mondta, hogy ahogy engem küldött az Atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Akkor ez mit jelent? Ugye gondoljunk Jézus példázatára, amikor azt mondta, elmondta ugye a magvető példázatát, és azt mondta, a szántóföld a világ, a jó mag pedig Isten országának a fiai. És ezeket ő a világ szántóföldjébe akarja vetni. Azt mondta, hogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba. Egy szép mondatot idézek Ellen White-tól, ez annyira szép ez a mondat, azt mondja, a Krisztus az ő szolgáit, mint jó magot a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Tehát akik követik a bárányt, valahova megy, ez a második jellemzőjük, hogy dolgoznak emberek megmentésért. Nem üldögélnek az akolban. Nem vallásos Krisztus követők, akik hetenként mennek Isten tiszteletre, azt a hétköznapjaik ugyanúgy zajlanak, mint másnak. Hanem akik követik a bárányt, valahová megy, azoknak a lelkük ég a vágytól, hogy embereken segítsenek, embereket mentsenek, azok kimennek a világba, kimennek az emberek közé, elmennek szélesre világra is dolgoznak, fáradoznak emberek megmentéséért. És a harmadik dolog, ami jellemzi őket, hogy akkor is követik Jézust, ha üldözések és nehézségek támadnak, ha akár az életük feláldozásába kerül, mint ahova Jézus útja vezetett. Ugye, gondoljunk csak arra, amit Jézus a búcsú beszédeiben mondott. Azt mondta, ha a világból valók volnátok, a világ szeretné, ami az övé, de a világ nem tűri a másságot. Azt mondja, mivel nem vagytok a világból valók, azért gyűlölt titeket a világ. És utána még egyértelműen mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek. Majd is mondta viszont a vigasztaló, a bátorító szót, de ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják, ahogyan közvetítitek a jó pásztornak a szavát, és látjátok embereknek a megmenekülését, embereknek az újjászületését, ami olyan jutalom és olyan csoda, ami mellett minden más eltörpül. Tehát akkor még egyszer, mit jelent, hogy követik a bárányt, valahova megy? Egyszer a jelleméhez hasonlóvá válnak, mert ismerik nagyon a beszédét, de meg is tartják. Kettő, hogy végzik ugyanazt a munkát, amit Jézus végzett a földön, teljes odaadással, teljes önfeláldozással. Harmadik, minden következményt vállalnak ezért a beszédért. Követik Jézust ott is, akárhova vezet ez az út. És azt olvassuk az írásban, ezek fognak megmaradni, akik követik a bárányt, valahova megy. Ő nekik lesz a homlokukra ütve az Isten pecsétje jelképes értelemben, nekik lesz homlokukon az ő atyuk neve, és őket helyezi Isten oltalom alá. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy megszeressük ezt a példázatot, és sokszor esünkbe jussanak a gondolatai, és lássuk azt, önmagában az akol jó dolog, szükséges dolog, oltalmat találnak ott a juhok, de önmagában nem védelem. A döntő a jó pásztorhoz tartozás, és hogy követni a pásztort valahová megy. Amen.
1: Befejezésül keressük énekes könyvünkből a 170-es számú éneket, és énekeljük az első, a második és a negyedik verset.

0: távozásra már ismert módon imádkozzunk.
1: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és eszünkbe jut a nagy ókori tanító mondása, hogy kelepcékkel telje szörnyű erdő az élet, és hogy biztonság egyes egyedül csak abban van, hogyha mi nagyon mélyen ismerünk téged, a szavadat, és személyesen téged a Szentlélek által, és követünk is. Kérünk, Urunk Istenünk, légy kegyelmes mindegyikünkhoz. Nagyon köszönjük ezt az ígéretet, hogy akik az ajtón mennek be, és akik a továbbiakban így ragaszkodnak hozzád, azokat senki sem ragadhatja ki a te kezedből. És kimennek, és bejárnak, és legelőtt találnak, és végzik azt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Urunk, erősítsd meg ezt a reménységet, erősítsd meg ezt a hitet a mi szívünkben, és légy a mi jó pásztorunk, és add, hogy örömet szerezzen nekünk az a látóhatáról lévő nagy ígéret is, hogy bár itt az ellenség mindent elkövet, hogy szétszóródott a kereszténység, hamis tanítások, tévedésekkel tele, nyomorúságok, botránkozások, végül mégis lesz egy nyáj, amelynek te magad gyűjtesz össze Krisztusunk a te beszédeddel, és ezek mind olyanok lesznek, akik az ajtón mentek be, akik követnek téged, akik ragaszkodnak hozzád, akiknek a jellemén és a munkáján ugyanazok a jegyek ismerhetők fel, mint amelyek rajtad, Urunk Krisztusunk, a te földi életedben. Add, hogy ezért soha se érezzük azt, hogy munkánk hiába való. Add, hogy ezen az úton járjunk, és részesei lehessünk a felébredt, a tiszta, a diadalmas egyháznak végül, és hogy majd megláthassuk a te végső szabadításodat is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.

Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk együttesen a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből az ígét. Tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom az ígét. A 9. verstől a 11-ig, tehát zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 9. verstől a 11-ig. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Ugye ismerős ez az ige szakasz, mert a heti Biblia tanulmányunkból való, a múlt hetiből. Ugye a szombatiskolai tanulmányaink most a zsidókhoz írt levéllel foglalkoznak. Így kezdődik ez az ige szakasz, annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Azt hiszem, tudjuk, hogy a héber sabbat szó magyarra pontosan lefordítva nyugalmat jelent. És én úgy gondolom, hogy ennek az igének hármas jelentése van, mert így mondja, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének. És erről úgy szól, mint valami különleges dologról, ami egyedül az Isten népének a kiváltsága. Nem azt mondja, hogy az embereknek megvan a nyugodalmuk, hanem az Isten népének megvan a nyugodalma. Ez valahol az Isten népe kiváltsága. Jézus a búcsú beszédeiben, amikor tanítványaitól elvált, akkor ezt mondta nekik, békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. Tehát úgy szólt erről, mint ami egy különleges ismertető jele azoknak, akik benne hisznek és ők követik. A Jézus így tanította köszönni a tanítványait, hogy így köszönjenek, békesség. Én mindig várom azt a napot, mikor végre Magyarországon is visszaállítjuk ezt a köszönést. Olyan hosszú az az Úr áldjon meg. Azon kívül meggyőződésem, hogy sokszor csak hiába vesszük fel a Jóisten nevét, mert valaki csak hadarva elköszön, és egyáltalán nem gondol a Jóistenre, és nem teljes szívből kívánja, hogy a Jóisten áldjon meg. Tehát a testvéri közösségen belüli köszönés sokkal helyesebb lenne, ahogy Jézus tanított, ez a bibliai minta, békesség. Ha elmegy az ember Erdélybe, olyan jó hallani, nem csak a mi advent közösségünkben, de a protestáns közösségekben is, ez a köszönés, békesség. Van, aki még hozzáteszi békesség Istentől. De ez az egy szó is önmagában nagyon elég. És az apostoli levelek is, sokszor így kezdődnek, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Tehát ez a legfőbb jóra utal, hogy kegyelem és békesség. És egy pillanatra elgondolkodhatunk azon, hogy vajon Isten népének ez a kiváltsága, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, megvan az Isten népének a békessége. Vajon ez, mint egy különleges ismertető jel, rá van-e írva az arcunkra, a viselkedésünkre, valahol, hogy így mondjam, kiríj-e egy hívő ember Krisztus követője ezzel a különleges nyugodalommal, békességgel az emberek közül. És ahogy említettem, úgy gondolom, hogy ennek a kijelentésnek, ez nem csupán a hetednapi szombatra vonatkozik, hanem tágabb a jelentése az adott szöveg összefüggésben, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének, ennek hármas jelentése van. És ugye, amikor azt mondja a végén, hogy igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, ennek is több jelentése van. Én úgy gondolom, hogy az első jelentése az, hogy minden nap bemenjünk abba az igazi nyugodalomba, az Isten jelenlétébe. Tehát egy hívő embernek az a jellemzője, hogy a földi életnek a zűrzavarából és nagy küzdelmeiből ő minden nap bevonul az Isten jelenlétének a nyugodalmába. Megvan az a nyugodalma, ahol ő békességet talál, erőt merít, és olyan nyugodalmat tudott nyerni, hogy az egy egész napon át hordozza őt és megtartja. Egy másik jelentés a hetednapi szombatnak az ajándéka, a nyugodalma, és egy harmadik jelentése a végső nyugodalom Isten országában. És ez mind a három az Istenben bízóknak, a Krisztust követőknek a kiváltsága. És én mind a háromhoz szeretnék röviden szólni. Az első, hogy az Isten jelenlétének a nyugodalmába bemenni az élet viharaiból, a hétköznapok küzdelmeiből, ez mindannyiunknak a kiváltsága. Így mondanám, hogy legalább egyszer egy nap olyan igazából. De akár említhetném Dánielnek a példáját, akiről azt írja a Szentírás, hogy bár elfoglalt és keményen dolgozó ember volt,
Mégis azt írja róla, hogy napjában háromszor felment az ő házának felső szobájába, melynek az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és dicséretet tett, és könyörgött az ő Istenének. Mikor ezeket a sorokat olvasom, mindig úgy érzem, hogy a nyugalom árad belőle. Mint ha azt mondaná, az ige esett vagy fújt, sok dolga volt, és még több dolga volt. Ez egy abszolút rendje volt Dániel életének, hogy napjában háromszor ő felment az ő házának felső szobájába, és látszik, hogy sietség nélkül imádkozott, mert dicséretet tett az ő Istenének. Volt ideje a hálaadásra, és volt ideje, hogy az Istennek a nagyságát, az Isten jellemének a szépségét szemlélje. És ő napjában háromszor ment be ebbe a nyugodalomba. Sokszor figyeljük meg, hogy a mi imádságainkban kimarad a hálaadás, meg kimarad az Isten dicsérete, meg az Isten jellemének a szemlélése. Mi csak sietve elmondjuk a kéréseinket, és már be is fejeztük az imádságot, mert hát nincs időnk. És valahol, testvéreim, gondolkozunk el ezen, hogy ez így nincsen jól. Az emberi léleknek a természetes állapota a nyugalom. Az Isten minket nem arra teremtett, hogy annyi vihar, annyi nyugtalanság, annyi háborúság, annyi békétlenség szaggasson minket, mint amivel a földi élet jár. De mégis itt kell élnünk ezek között, a körülmények között, és a Jóisten akar nekünk olyan békességet adni, amely nagyon különbözik mindentől, ami ezen a földön megtalálható. Azt akarja, hogy az Isten népének a megkülönböztető, ismertető jele legyen, hogy ők meg tudnak őrizni, és folyamatosan fent tudnak tartani egy ilyen nyugodalmat, egy ilyen békességet Istennel. De testvérem, még egyszer szeretném mondani, hogy futólagos, kötelességszerű imádságokkal ezt a nyugodalmat mi nem tudjuk megőrizni. Gondoljuk csak végig egy napunkat, mindenki a magáit, szoktunk idegeskedni, szoktunk kiborulni népies kifejezéssel, szoktuk elveszíteni a fejünket, szoktunk pánikba esni. Vagy pedig jellemez bennünket az, amit a Biblia így mond, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Fantasztikus mondat. Ha most itt végig mennénk a sorokon, és mindenki nagyon őszinte önvizsgálatot tart, vagy ha valaki más véleményezne minket, aki mindnyájunkat ismert, hányról lehetne elmondani közülünk, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert minden ember előtt. Hogy egy olyan nyugodalmat tudunk nyerni és megőrizni minden nap, amelyet nem tudnak felháborítani a napi viszontagságok. Tulajdonképpen mi az a nyugodalom, amit Isten jelenlétében nyerünk? Az, hogy az Isten az, akinek végére mehetetlen a bölcsessége, az Isten az, akinek az erkölcsi jelleme tökéletes, és amikor ő rá nézünk, és ő tudjuk, hogy a kezdetből ismeri a véget, és ő tudja, hogy tudjuk, hogy ebben az egész kuszaságot átlátja, a tekintetével át tudja fogni, tudjuk, hogy önálló mindennek megvan a megoldása, akkor az ember valami hihetetlen békességet nyer. Nekünk mindig minden befejezetlennek, mindig minden rendetlenségben lévőnek tűnik, mert lehetetlen emberi módon a jó és a gonosz nagy küzdelmében, az önző akaratok harcában lehetetlen, hogy itt a dolgok rendben legyenek, vagy befejezettek legyenek. De a Jóisten gondolatában mindennek megvan a helye, ő pontosan látja, hogy holnap és holnap után hogy fogja a dolgokat kifésülni, és hogy fog rossz dolgokat jóra fordítani, és azt is tudja, hogy az egész emberi történelmet hogy fogja végül egy végső nyugodalomba vinni. És ha mi valóban be tudunk menni az ő jelenlétébe, akkor átvesszük ezt a szemléletet, akkor mi is megnyugszunk, akkor mi is le tudjuk tenni a terheinket és az aggodalmainkat. Egy nagyon szép Zsoltár ige, az 55. Zsoltár végén így mondja, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Nagyon szép ez az ige, mert szinte képies. Azt mondja, vessed az Úrra a te terhedet. Tudjuk, a régi időben az emberek vállukon, hátukon cipelték a nagy terheket. Az ember volt a legfőbb természetes szállítóeszköz. És mintha az a kép lenne benne, hogy ott van egy nehéz teher rákötözve a válladra vagy a hátadra, és add át nekem. Vessed az Úrra a te terhedet. Neki ugyanis nem nehéz. Ami minket összeroskaszt, azt ő könnyedén a maga végére mehetetlen bölcsességében és erkölcsi jellemével megoldja. Úgy olvastuk itt a 10. versben, mert aki bement az ő nyugodalmába,
az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amit éppen Isten is a magáétól. Ez a Biblia vers nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon sokat mondónak tartom. Sokszor úgy vagyunk, így szoktuk mondani, hogy az ember olyan fölpörgetett. Mert vég nélkül feszítjük az erőnket, és próbálunk megoldani, és a cselekedeteinkkel véghez vinni dolgokat, és belefáradunk kegyetlenül. De azt mondja, amikor bemegyünk az Isten nyugodalmába, akkor megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. És ez a napi nyugodalomban is így van. Ez nem csak a szombatnapra vonatkozik, hogy ott megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, mert ez a fizikai pihenés napja, hanem amikor naponta igazi elmélyült imádságban tényleg az Isten jelenlétébe jutunk, akkor ugyanezt történik, hogy megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. Vagyis azt mondjuk, Uram, én akárhogy megfeszítem magamat, én ezeket nem tudom megoldani. Az én bölcsességem is kevés hozzá, az én erőm is kevés hozzá. És egyszerűen megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, rábízzuk a Jóistenre, hogy ezeket a dolgokat megoldja. Ebben a nyugodalomban való bemenetel óriási áldás. Én nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Illés próféta nagyon fel volt zaklatva. Pedig óriási viharokban állt a helyét az Isten kegyelméből. Ugye a Kármelhegyi győzelem utáni eseményekre utalok. De annyira túlfeszített volt, és annyira kimerült volt, testileg is, lelkileg is, hogy mikor még egy újabb fenyegetést kapott Jézabeltől, akkor elcsüggett, és azt mondja, hogy a Biblia leroskadt egy fa alá, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok jobb az én atyáimnál. Tehát csalódott magába is, kétségbe esette, jött rá, hogy nem lett volna szabad elmenekülni a Jézabel fenyegetésére. Aztán teljesen kilátástalannak látta a helyzetet, úgy látta, hogy még az is, hogy az égből tűz szállt alá, hogy ilyen isteni csoda történt, még az se képes az a kemény szíveket megváltoztatni. Tehát ugyanaz a teljesen értelmetlen és eredménytelen a munkája. És olyan csodálatos az a gyógyszer, amit a Jóisten ennek a megfáradt embernek adott. Nem okította őt, nem tett neki szemrehányást, hanem egyszerűen elhívta az Isten jelenlétébe, a Hóreb hegyére, ahol ugye a törvényadásnál Isten megjelent. És ott végül halk és szelíd hangon beszélt hozzá. És Illés ebből szinte még akkor is, mint a Vezuv, kitört az elkeseredés, kijött belőle a sok panasz, mert azt mondta, nagy búsulásom van az Úrért, mert én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek, és a helyzet teljesen kilátástalan. És a Jóisten végighallgatta őt, és azzal a halk és szelíd hangon a maga jelenlétében megnyugtatta. És Illés vissza tudott menni ugyanazon az úton, és felvenni ugyanannak a munkának a terhét, amiről azt mondta, hogy elég, és nem bírom tovább. Kedves gyülekezet, én szeretném megkérdezni, hogy megvan-e az Isten népének a nyugodalma? Érvényes-e ránk ez az ige? Mi bemegyünk-e minden nap ebbe a nyugodalomba? Ehhez olyan elhatározást kell tennünk, mint amire Jézus tanította, amikor a mi atyánk imádságát tanította. Azt mondta, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Nyilván ezt képletesen kell elsősorban érteni. Vonulj el egyedül, magányba. Csukd be az ajtót utána, zárd ki a gondokat, a problémákat. És imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Vagyis ezzel Jézus azt mondta, hogy addig nem érvényes az az ima, addig az nem is ima, az csak az beszéd. Míg te nem tudatosítod magadban, hogy a te atyád titkon néz. Míg az ő jelenlétének a nyugodalma és a békessége téged teljesen hatalmába nem von. Kedves gyülekezet, elhatározzuk azt, hogy másképpen imádkozunk. Én nem ismerem mindenkinek az életét egyénileg, de gyakorlatilag biztos vagyunk benne, hogy nagy baj van az imádságainkkal, hogy futva, kapkodva, sokszor kötelességszerűen imádkozunk. Jusson eszünkbe ez az ige, és ez a felhívás, igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. De Jóistennek arra nincs szüksége, hogy informáljuk arról, hogy mire van szükségünk. Ő tudja, mielőtt kérnénk tőle. Ki kell fejezni ugyan a kéréseinket. De az imádságnak nem ez az egyetlen feladata, hanem az, hogy mi az Isten nyugodalmába jussunk, hogy érezzük azt, hogy ő titkon néz, hogy mi most teljesen meg vagyunk győződve, hogy Isten ránk figyel. És akkor ott valahol át tudjuk adni a terheinket, meg tudunk nyugodni a saját cselekedeteinktől, a saját lázas terveinktől, sietős munkánktól. És egy valóságos látomást kapunk, arról, hogy Isten mindennek tudja a végét, Isten mindennek tudja a megoldását, a kibontakozását.
És az ilyen imádságban történnek azok a csodálatos dolgok, hogy Isten egyszerűen meglátásokat ad, tanácsokat ad a hétköznapi dolgainkhoz. Én nagyon sokszor tapasztaltam még azt is, és olyan hálás voltam a jó Istennek, mert az ember olyan túlterhelt, hogy már nincs semmiféle módszer, ami segít azon, hogy el ne felejtsen fontos dolgokat. És sokszor, amikor az ember így imádságban megnyugszik, és egyébként ugye mindig attól fél az ember, hogy valami fontosat elfelejt, vagy kihagy aznap, akkor sokszor tapasztaltam, hogy a Jóisten olyan szép nyugodtan úgy kirakja az emberet, hogy mit kell csinálni, és milyen sorrendben. És akkor a Jóisten olyan tanácsokat és gondolatokat ad egyes dolgokból, ami a saját fejünkből nem pattannak ki. És ez a nyugodalom hihetetlenül értékes. De tovább is mennék, egy másik jelentése is van ennek a nyugodalomnak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez pedig a negyedik parancsolat szerinti heti nyugalomnak. De megkérdezem, vajon mi bemegyünk egy nyugodalomba? Nekünk ez az egész nap tényleg egy nyugodalom? Mert az, hogy fizikailag nem dolgozunk, az még nem nyugodalom. Ugye a Biblia Isten teszi mintának a hetedik napi nyugalomnál, mert azt mondja, hogy Isten miután 6 napon át elvégezte munkáját, a hetediken megnyugodott és megpihent. Hadd kérdezzem meg, ez fizikai pihenést jelentett Istennél? Hát biztosan nem, mert Isten soha nem fárad és nem lankad el. Másrészt pedig, ha puszta szavával, akaratával teremtett, akkor nem volt miben elfáradni, mint ahogy ugye az írás mondja. Tehát figyelj csak meg, mit jelentett az Isten, hogy megpihent és megnyugodott a hetedik napon? Nem egyszerűen azt, hogy fizikailag nem dolgozott, eddig se dolgozott és addig se fáradt el. Nem a fáradtságát, a fizikai fáradtságát pihent el, mert olyan nem is volt. Hanem azt jelentette, hogy ez egy lelki reflexió volt, egy lelki visszatekintés az elmúlt hétre, és azt mondja, hogy Isten örömmel állapította meg, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Milyen különös, még a mindenható Istennek is, bocsánat, így mondja, még ő is gyakorolja ezt, nem mondom, hogy szüksége van, mert igazán nem tudunk, hogy az Isten lényéről többet. Mindenható Isten is gyakorolja azt, hogy lelki nyugodalom, hogy végig tekint az ő munkáin. És a Jóisten így akart példát adni nekünk, hogy nekünk nem lehet csak rohanni dolgozni, hanem ezt a ritmust meg kell tartanunk, hogy 6 nap után, egy hetedik napon mi bemegyünk egy nyugodalomba, megnyugszunk a cselekedeteinkről, a saját cselekedeteinkről, feldolgozzuk az elmúlt hetet. A hálaadás szempontjából is, a bűnbánat szempontjából is. És tényleg az Isten jelenlétébe emelkedünk. Kedves testvéreim, engem nagyon bánt az, hogy olyan, bocsánat, hogy így mondjam, olyan monoton, olyan egyforma a szombat ünneplésünk. De nem volna szabad így lenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szombat ünneplés az egy művészet és az egy tudomány. Hogy az egy igazi nyugodalom legyen. És nekünk soha nem szabad belefáradni abba, hogy jobb, tökéletesebb legyen a szombat ünneplésünk. De ismerjük azt az ígét, amit Jézus mondott, hogy a végidőben, az ő eljövetel előtt mi előre imádkozzunk, hogy a mi futásunk ne télen legyen, se szombatnapon. Hogy a viszontagságos idők ne fosszanak meg minket a szombatnap áldásától. Sokszor elgondolkodom rajta, hogy olyan kincs nekünk a szombatnap, tényleg olyan érték, hogy mi őszinte szívből tudunk imádkozni, hogy egyetlen szombatot el ne veszítsünk, egyetlen szombat az a kincs, az nekünk mindig, ez nehogy valahogy sérüljön, vagy nehogy hiányos legyen. Ez igazából nem csak a végidejére kell ezért imádkozni, hanem az lenne a helyes, ha egész héten imádkoznánk, hogy Uram segíts, hogy egy igazi szombatom legyen. Hogy lélekben már egész héten készülnénk a szombatnapra. És azt is tapasztalom, hogy sokszor nem világos nekünk, hogy igazából a szombatnapot 3 részre kéne osztanunk. 3 nagyon fontos vonatkozásban kellene, hogy a nyugodalomba menjünk. A szombatnap egy részét az egyéni nyugodalomba való bemenetelre kéne szentelnünk. Tehát arra, hogy mi egyénileg elcsendesedjük Isten jelenlétébe, és saját elmúlt hetünket feldolgozzuk, békességet, nyugalmat, bizonyosságot nyerjünk, hogy ő velünk van, hogy ő elfogad. Egy másik részét szentelnünk kell a családra. Nem helyén való az, hogyha egy családnak egy egész szombatnap elterik, és nincs egy kis meghittsége, hogy ahol csak ők együtt, ahol ők együtt beszélgetnek, ahol ők valami igazi nyugodalmat élveznek együtt. És egy harmadik része az Isten népének a közössége. Mert ezt ugye így olvassuk a Bibliában, hogy Jóisten szent gyülekezés napjának rendelte a szombatnapot, és azt olvassuk, hogy Jézus is szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába. Ez egy abszolút kijelentés.
A kereszténység lényege követni Jézust, követni ebben is. Ezért szoktam én mondani, hogy ha csak nagyon súlyos betegség meg nem akadályoz, soha ki ne hagyjuk ezt, mert ha Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, ha azt mondta, hogy szent gyülekezésnek a napja, ennek is megvan a maga feladata. És mi gondoljuk azt, hogy a szombatnapot osszuk be bölcsen, legyen benne, ami ne hiányozzon, ami egyéni nyugodalmunk. Mert ha egész napon át csak közösségben vagyunk, és nem marad egy csendes óránk sem arra, hogy most mi vagyunk egyedül az Istennel, akkor ez a nap nem tölti be a rendeltetését. És ugyanúgy ne legyen azt, hogy esetleg akár csak közösségi feladatokkal annyira el vagyunk foglalva, hogy a saját családunkkal ott sem marad egy kis meghitt idő, ami csak mi egymás között egymással töltünk. Ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok. A szombatnap egy valódi nyugodalom kell, hogy legyen. És bárcsak elhatároznánk, hogy mi fejlődni fogunk ebben, és nem veszítjük el ennek egyetlen óráját sem, és meg fogjuk látni, hogy egyszer csak olyan kincs lesz nekünk a szombatnap, hogy mi úgy fogunk rá vigyázni, mint a szemünk fényére. Sokszor tudom, az is nagyon nagy baj, hogy elmulasztjuk megszívlelni azt a tanácsot, amit okkal olvashatunk Ellen White egyik írásában, hogy egész héten át előkészületeket kell tennünk a szombatnapra. Szerintem sokszor azért nincs nyugodalmunk, mert olyan rettenetesen agyon hajszoltak vagyunk pénteken, és annyira izgalommal készülünk, hogy jaj, csak valahogy el tudja készülni naplementére, hogy végül egy ilyen kimerült zuhanásba kezdődik a nyugalomnap, és ha eddig százszor próbáltuk, és nem sikerült, akkor se adjuk fel a küzdelmet. Azt a küzdelmet ne adjuk fel, hogy mi hét elejétől tervezünk, és hogy így mondjam, így egy ilyen lassú lefelé menettel haladunk a péntek felé, hogy a hét elejére a legnehezebb munkák, a legnehezebb feladatok, és háztartásban mindent igyekszünk úgy végezni, hogy végül már péntekre kevesebb maradjon. És ne pedig minden csak oda terhelődve. Sokszor annyira fáradtak vagyunk, hogy már nem gondoljuk át a dolgainkat, és már nincs bátorságunk változtatni dolgokon. De ennek nem szabad így lenni, mert ismétlen az emberi léleknek a természetes közege, a légy szükséglete a nyugodalom. És nekünk nagy szükségünk van rá, hogy egy héten át egy egész nap igazi, valódi nyugodalmunk legyen, és Isten jelenlétébe jussunk. Olyan nagyon szép Ézsaiás könyve 58. fejezete végén, ahogyan a szombatnapot jellemzi. Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Megkérdezem, ennek hívjuk? Figyelj, ízlelgessük csak. Gyönyörűségnek hívod. Gyönyörűség pillanatnyilag a szombatnak. Az Úr szent és milyen szép kifejezés, dicsőséges napja, ami egy fényes ünnep. És azt mondja, és az Úr szent és dicsőséges napjának, foglalkozást sem találván, dolgaidat sem tévén, kedvtelésedet sem üzve, akkor én hordozlak téged a föld magaslatain. Nincs ennél szebb hasonlat. Ugye, amilyen élményt nyújt a fizikailag a hegytetőn járni, azt mondja, a föld magaslatain hordoz. Nos, tehát kérdezzük meg mindegyikünktől, a szombatnapunk gyönyörűség, szent és dicsőséges nap, és a föld magaslatain járunk ezen a napon. Ennek ezt a funkciót kell betölteni. Még csak egy ilyen kis apró észrevételt is említenék. Sokfelé megfordulok így gyülekezetekben is, és nagyon eléggé általános lett az a szokás, hogy szombatnapon közös ebéd. És sokszor úgy elszomorodom, szinte egy kicsit úgy szégyenkezem a gyülekezeti tagok miatt. Szóval semmi ünnepi jellege annak az étkezésnek nincs. Világos, nem lakodalomról van szó. Lehetnek egyszerű étkek, de mégiscsak az olyan szépen tálalva, meg azért valami más, mint a mi hétköznap. Azt látom, hogy egy ilyen nagy fásultság, fáradáson valahogy oldjuk meg a lehető legegyszerűbben. Mindenki csak leroskat péntek este, valamit csak tessék, lássék, oda viszünk. Testvéreim, dicsőséges nap kell, hogy legyen a szombatnap. Ne fáradjunk bele abba, hogy az a nap ünnep legyen. A szívünkben is az legyen, az egymáshoz való viszonyunkban is megkülönböztetett kedvesség, szívélyesség, figyelem és törődés egymással. És minden, ami a szombattal kapcsolatos, arra úgy ügyeljünk, hogy az tényleg gyönyörűség legyen az Úr szent és dicsőséges napja. Ha egy egész életen át nem fejlődünk a szombat ünneplésben, mindig csak ugyanazon a szinten maradunk, ez egy nagyon szomorú és nagyon lehangoló dolog. Ne így legyen. Azt mondja az ige, hogy igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba.
Testvérem, a naponta is igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Szombaton is igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Ez azt jelenti, hogy igen, tégy erőfeszítéseket. Gondold el, tervezd el, tégy határozott mozdulatokat azért. Igyekezz bemenni abba a nyugodalomba, hogy ezt tényleg elérhessük. És egy harmadik jelentése ennek a nyugodalom szónak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez az Isten országának a végső nyugodalma. És általános tapasztalat, hogy valahogy a gondolataink keveset időznek ennél a végső nyugodalomnál. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy a régi hívők, azok úgy tekintettek erre a nyugodalomra, mint az igazi hazára. Úgy tekintették, hogy ők csak idegenek és vándorok a földön, és ők abba az igazi hazába törekszenek. Vajon így gondolunk mi? Mennyit gondolunk? Mondjuk egy héten át, mondjuk egy éven át. Mennyit foglalkoznak a gondolataink azzal a nyugodalommal, az Isten országával, ahova igyekszünk? A Biblia nem túl sokat mond róla, de mégis sokkal többet, mint amit igazán a gondolatainkban mi feldolgoztunk és foglalkozunk vele. Azt bizonyára láttuk, hogy ezek a nyugodalmak egyik sem passzivitás. Nem egy olyan a buddhizmus fogalmaiban lejlő nirvána. Nem. Ez egy olyan nyugodalom, amiben aktivitás van. Az Isten országában is aktivitás van, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten majd ezt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. De hiányzik minden, ami ebben a földi életben negatívum. Hiányzik minden, ami itt keserít és ami árnyékot vet. Az egy igazi fejlődés, egy igazi tanulás, egy igazi örömteljes munka. Biztosak lehetünk benne, hogy az Isten országa nyugodalmában is van munka, mert Istenről ezt mondta Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Akkor az ember is, akit a képére, hasonlatosságára teremtett, és akinek adott az Édenben is munkát, a bűneset előtti világban is bizonyára van munka, de valami egészen más munka, tökéletes nyugodalom van. És megnyugvás a földi küzdelemnek minden fáradtságától. Nem tudom, visszhangzik-e bennünk sokszor az énekvers, az egyik énekünkben van. Mennyei otthonom Éden, e nyugtalan, békétlen földről én te hozzád vágyódom. Valóban vágyódunk ebbe az igazi hazába. Vagy egy másik énekünknek a végén ez van, és béke lesz részem a nagy harc után. Sokszor foglalkoztatja ez a gondolatainkat. Ez egy nagyon nagy szükség van. Én szeretnék befejezésül csak röviden elmondani egy történetet, ez ami egy nevezetes családi történet, mindig gyerekkorunkban édesanyám történetei között szerepelt, amiket tőle hallottunk az Istennel szerzett tapasztalatokról, amelyek a családban történtek is. Ezt csak azért mondom el, hogy milyen hihetetlen erőt közvetíthet az, hogy az a nyugodalom, amely az Isten országában van, ahol van tökéletes fejlődés, és minden úgy van eredetiben, ahogy az Isten igen jónak eredetileg elgondolta, és ahol újraindul az emberi történelem, az emberi közösség élete egészen más és tökéletes körülmények között. Volt az édesanyámnak egy nővére, aki nagyon fiatalon, 26 esztendős korában meghalt. A század elején a tüdőbaj gyógyíthatatlan betegség volt, rengeteg fiatalembert elvitt. Természetesen ő is tudta, az egész család is tudta, hogy a betegség gyógyíthatatlan, és ez lesz a vége. De a legnagyobb baj az volt, hogy egy nagyon mély, mai kifejezésre így mondanák, depresszióba esett. Nem éppen a betegsége miatt, hanem érte valami csalódás egy nagyon jó barátja, barátnője részéről, és ez olyan mélyen megrázta, és annyira megviselte, hogy egy ilyen nagyon-nagyon elszomorító apátiába süllyedt. És édesanyám mesélte, hogy ment meglátogatni őt a János kórházba, és akkor is ilyen végtelenül lehangolt volt. Egyébként egy nagyon vidám természetű, egy nagyon ügyes, egy nagyon tűzről pattant valaki volt, és hát rettenetes volt édesanyámnak a 6 évvel idősebb nővérét, akire mindig nagyon fölnézett, és nagyon tisztelte, meg szerette ilyen állapotban látni. És hát édesanyám valamivel próbálta őt vigasztalni azzal, hogy az eljövendő Isten országa, mert hát ugye nyíltan beszéltek, tudták, hogy ennek halál lesz a vége is. Próbálta egy vigasztalni. És legnagyobb megdöbbenésére a nővére azt válaszolta, hogy Isten országa, én oda se kívánkozom.
És még megtoldotta azzal, hogy én már nem is imádkozom, és én Bibliát se olvasok. Szóval, mint aki, hogy mindent feladott, és ezzel sem foglalkozik. Mondta édesanyám, hogy hazament, és hát a nagymamával, az édesanyjával együtt nagyon komolyan imádkoztak érte, hogy milyen tragédia az, hogy valaki 26 évesen itt van a halál torkában, és hát mindez idáig komoly hívő volt, és most mindent felad, és hogy ő Isten országába se kiválkozik, nem is imádkozik, a Szentírást sem olvassa. De a Jóisten úgy látszik, előre meghallgatta az imádságokat, vagy előre gondoskodott, mert akkor legközelebb ment meglátogatni a nővérét, a nővére izgatottan mondta neki, hogy gyere, gyere, mert valamit el akarok neked mondani, és kérdezte, az volt az első kérdés, hogy emlékszel, hogy mit mondtam, mikor legutoljára meglátogattál. Hát édesanyám mondta, hogy hogy ne emlékeznek, hiszen annyira meg is viselte őt, és azt mondta, hogy el akarom neked mesélni, hogy mi történt, hogy miután a látogatásról ő elment, ő hamarosan elaludt, és azt mondta, azon az éjszakán egy álma volt. Ez minden bizonnyal egy, az a kivételes eset volt, amikor az álom nem a sok minden átél dolgaink játék, a szeszélyes játék, hanem kétségtelen egy valóban Istentől adott álom volt. Azt mondta, hogy álmában valahol volt, nem tudta pontosan megmondani semmit. Azt mondja, az az érdekes, hogy csak benyomások, azok hihetetlen élénkséggel maradtak benne a benyomások, de nem tudna részleteket elmondani semmit. De álmában ő tudta, hogy Isten országában van. Mondta, hogy volt ott egy csoport ember, és Jézus tanította őket, és magyarázott nekik valamit. És amikor befejezte a beszédét, akkor egyes egyedül ő hozzá odalépett álmában, és annyit kérdezett tőle, mondd, fiam, örülsz, hogy ide jutottál? És ő nem tudott álmában mást mondani, csak valamilyen ilyen szinten kitörő módon azt, hogy örülök, nagyon örülök. Mert azt mondja, valami olyat érzett ő is, mint amit a Biblia ír Péterről, Jakabról, meg Jánosról, hogy amikor a megdicsőülés hegyén egy ízelítőt kaptak az Isten országából, akkor csak annyit tudtak mondani mindenről elfeledkezve, hogy jó nekünk itt lenni, többé nem megyünk innét soha sehová. És ez olyan hatással volt rá ez, hogy az Isten az ő hitetlenségére és csüggedésére nem azzal válaszolt, hogy magára hagyta őt, hanem kegyelmében adott neki egy ízelítőt az Isten országából, és megkérdezte tőle álmában, hogy örülsz, hogy ide jutottál. Ez annyira felrázta őt, hogy teljesen visszatért a régi hite, a bizalma, a buzgalma. És édesanyám mesélte, hogy ő mindig fogadkozott, hogyha a nővére halála bekövetkezik, ő nem fog elmenni a temetésére, mert szóval ez neki egy olyan leírhatatlan veszteség, hogy ezt ő más emberek előtt átélni nem tudja, nem akarja. És azt mondta, hogy mégse így történt, mert pont ő látogatta megint meg a halála előtti estén, és akkor időnként egy kicsit úgy félrebeszélt, nagyon magas láza volt. Édesanyám még tapasztalatom volt, nem tudta, hogy ez a végső krízisnek a jele, de úgy látszik, ő tudta, mert amikor elköszöntek, akkor azt mondta neki, ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra. De azt mondta édesanyám, azt a derűt, azt a természetességet, azt a bizonyosságot, amivel ő ezt kimondta, azt egyszerűen nem lehet visszaadni. Úgyhogy így mondta édesanyám, nem úgy el tudott menni a temetésére, hanem egy könnycseppet sem ejtett a temetésén. Mert állandóan csak az arcát látta maga előtt, a hangját hallotta, azt az abszolút bizonyosságot, nyugalmat, derűt, mint amihez kételj nem fér a viszontlátásra. És mit jelenthet ez a nyugodalom? Ennek az igazi hazának az ígérethez. Ez egy kifejezhetetlen reménység. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ne úgy legyen, hogy valahol valami kis halvány fél pislákol, hogy valahol lesz egyszer egy Isten országa. Hanem mi annyira tanulmányozzuk mindazt, amit az írás erről mond, és azt úgy rejtsük el a lelkünkbe, mint valami roppant értékes ígéretet. Például az ilyen ígéreteket, amikor azt mondja Ézsaiás,

országában. De mi erre a nyugodalomra csak úgy tudunk fölkészülni, ha mi minden nap megízleljük ezt a nyugodalmat, és akkor fogunk igazán oda vágyakozni is. Az Isten országáról itt a Földön szerezhetünk ízelítőt. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha mi naponta tényleg eljutunk az Istennel való közösségbe. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha a heti nyugalom napjaink azok szent és dicsőséges napok, és a Föld magaslatain járunk, és tényleg az Isten dicsőségét szemléljük. Akkor vágyakozni fogunk oda. Akkor nekünk már van fogalmunk arról, hogy mi az a nyugodalom, amely tökéletesen és teljesen az Isten országában vár minket. Kedves gyülekezet, hadd olvassam el még egyszer az alapigénket. Annak okáért megvan a szombatja, megvan a nyugodalma az Isten népének. Ez a különleges kiváltságuk. És aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugodalomba. Segítse meg a Jóisten mindannyiunkat, hogy új lelkesedéssel induljunk el, és azt tartsuk meg magunkban, hogy a Krisztus tanítványainak az ismertető jele ez a nyugodalom. És mi addig nem nyugodhatunk, míg ezt a nyugodalmat naponta, hetente meg nem ízleljük. És ami igazi honvágyunk nincs, az Isten országa igazi nyugodalmába. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Szégyenkezve állunk előtted, hogy mennyi nyugtalanság, idegeskedés, kétségbeesés volt, vagy lehet a mi életünkben, miközben te szeretettel mondod nékünk, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, és mi igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Úrunk, bocsáss meg nékünk, hogy távolról sem egyértelmű ismertető jele a mi tanítványságunknak az, hogy a mi szelíd lelkűségünk, a mi nyugodalmunk, amely árad belőlünk, az minden ember előtt ismert. Urunk, rázd fel minket a te kegyelmedből, a te ígéddel, és add, hogy mi fel ne adjuk ezt a célt, fel ne adjuk ezt a reménységet. Önts belénk kérünk új hitet és új lelkesedést, hogy mi elhatározzuk, hogy mi minden nap igyekszünk bemenni valóban abban a nyugodalomba. És addurunk, hogy újra akarjunk új elhatározással elindulni a cél felé, hogy a szombatnak rámunkra szent, dicsőséges nap legyen, a gyönyörűség napja, ahol valóban a Föld magaslatain járunk. Urunk, te tudod minden lelki szükségletünket, és kegyelmedből kérünk, hogy add meg ezt mindannyiunknak. Valóban légy kővárunk, ahova mi nem csak elmenekülünk a veszedelem elől, hanem ott mi igazi nyugodalmat is nyerünk, amit ezután tovább árasztunk, tovább sugárzunk a mi környezetünkre. Segítsünk, hogy igazi honvágyunk legyen a te országodba, de már megízleljük annak az előízét újra és újra itt ezen a földön, hogy az ismerős világ legyen nekünk, mire oda jutunk, mert olyan sokat merítettünk a te jelenlétedből, a te dicsőséges jellemet szemléléséből, abból a tapasztalatból, hogy hogyan adhatjuk át a mi terheinket teljesen néked, hogyan bízhatjuk rá magunkat mindenestől a te kegyelmedre és gondviselésedre. Kérünk, Urunk, áldj meg minden jelenlévőt, mindenkit a magas szükségletei szerint, és add, hogy minél megterhelőbb, minél zaklatottabb a világ körülöttünk, ahogy a te eljöveteled felé haladunk, mi annál mélyebbet, többet merítsünk ebből a nyugodalomból, és azt a békességet mindig, minden körülmények között meg tudjuk őrizni. Amen.

Itt tartottunk ugye utoljára, délelőtt emlékeztek rá, és most, hogy rendeztem itt az egykori vázlatomat, amit még a Bertalanba tartottam 2 éve, most járunk a 3. oldalon a 12-ből, de hát ezt nem azért mondtam, hogy megijedjetek, csak ez volt az alapvetés, ehhez képest most már nem lesznek olyan nagy részletek, meg sok idézet fent lesz mindjárt. Ugye emlékeztek rá, hogy megbeszéltük, hogy a végidő az hogyan értendő, mettől, meddig és miért, megbeszéltük, hogy a kegyelemidő a határidő igazán, ami számunkra az üdvösségünk tekintetében. Ez Sátán is tudja, ezért a legnagyobb támadásait ezelőtt indítja az Isten nép ellen, és nekünk addigra dülőre kell jutni az életünkben a Krisztus követést, a gyakorlati kereszténységet követően. Ugye itt arról volt szó, hogy hogy van ez a mártíromság kérdésével, belátható volt, hogy nincs értelme a kegyelemidő lejárta után ezt a bizonyságtevési módot megengedni, az Isten ezért ezt már nem fogja megengedni emberek életében. Előtte nem ez a helyzet, ezt is megbeszéltük, viszont maradt egy nagy kérdés, hogy magát a nyomorúságot, mint olyat miért engedi meg az Isten, ha a halált magát nem is. Tehát halálra nem adatnak az Isten gyermekei, bár nagyon úgy fog kinézni, hogy intézményesen kiírtják őket, mint hogy az Eszter könyvében is szerepel. Ez nem fog megtörténni. Azt viszont írja a Biblia, hogy nagy nyomorúság lesz, és nem csak a többieknek. Itt egy fontos dolgot hadd hangsúlyozzak, hogy az utolsó 7 csapás, az csak a gonoszokat éri, ez igaz. Az is igaz, azt jó tudni, ugye ezt külön most nem idéztem, ez egy hátsó traktusában van a vázlatomnak, és nem minden dolgoztam bele ebbe a mai előadásba. Van egy olyan kijelentés a nagy küzdelemben, hogy ezek a csapások nem lesznek egyetemesek, tehát nem úgy lesz, hogy mind a 7 végig megy az egész föld felszínén, mert akkor senki sem maradna életben. Szó szerint idéztem egy mondatot. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos területeit a Földnek az egyik éri, bizonyos területeit a másik, lehet, hogy lesz olyan, ami egyetemes, pont az első fekélyek is. De a lényeg az, hogy önmagában az, hogy ilyen csapások történni fognak, bár az igazakat nem érik, mert ők védettek, ez nem azt jelenti, hogy ez egy nem megpróbáló időszak lesz az igazakra nézve is. Szoktam mondani, hogy ha valaki nekünk garanciát adna arra, hogy túléljük a második világháborút, de azt a 6 évet ki kell bírni itt Európában, hát azért én egy más megoldást választottam volna, mert egy dolog a garancia, hogy túlélem, egy másik a pszichés teher, hogy egy olyan közegben kell ezt töltenem, ahol hát nem ezt erősíti bennem sok minden. Értitek, azt hiszem? És itt ugyanerről van szó, hogy hiába nem hallhatnak meg az igazak, a próba óriási lesz egy olyan hanyatló világban élve, ami az Isten haragját szenvedi, és közben azt mondják az emberek, hogy ki kell írtani azokat, akik miatt ez van, mert ugye az Isten népére terhelik ezt. Na ezen a háttéren teszem fel a kérdést, hogy azt már értjük, hogy mire jó a mártíromság, meg mire nem ekkor, de hogyha nincs mártíromság, mire jó a nyomorúság? Miért engedi meg az Isten népének az életében ebben az időszakban a nyomorúságot? Itt vannak idézetek. Dániel 11.33. Ahol azt olvassuk, tehát Dániel 11.33-ban azt olvassuk, hogy mi lehet a választ, hogy mi lehet a nyomorúság értelme, ha mártíromság már nincs is. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. Aztán azt mondja, és elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak, és megfehérítessenek a végidejéig, itt a végidő megint a fogalom is, mert a rendelt idő még hátra van. Vesd össze jelenések 7.14, ugye az elpecsételés kapcsán, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Tehát megfehérítessenek, megfehérítessenek, megfehérítessék. Vagyis, mintha azt mondaná ezzel a Szentírás, és azon keresztül a szerző, hogy az Isten azért engedi meg, hogy átéljék élő kortársként igaz emberek is a nagy nyomorúság idejét, mert az ő életükben ez ekkor átélt szenvedés. Az a hitpróba, hogy úgy tűnik, hogy nem maradhatnak életbe, és a Jákóbéhoz hasonló lelki hitbeli küzdelmet folytatnak, hozzájárul ahhoz, hogy még jobban megtisztuljanak. Tehát itt nem a többieknek teendő bizonyság a szempont, mint a mártíromságnál, hanem az életszentség egy magasabb fokára eljutni. Hogy leváljon róluk az ő földiességük, köszönöm, ugye ez is egy idézet volt. Talán ezen a ponton mondom el azt is, amit külön nem terveztem bele a tematikával, bár fontos lenne, hogy,
Azt mondtuk, hogy a kegyelem idő lejárta után már nincsen mód arra, hogy valaki a bűneit rendezze. Tehát aki addig nem tette meg, ezután már nem teheti. Aki ekkor bukna el valamiben, az meg nem, az sem tudja rendezni az újdonsült hibáját vagy vétkét. Mégis azt olvassuk, hogy ez körülbelül eddigre eldől, és elméletileg fennáll a lehetőség, hogy valaki ezután igényeljen kegyelmet, de már nincs. Valójában nem lesz ilyen, ugye erre utaltam, a hétcsapás is ezt mondja. És valószínűleg fordítva is igaz, hogy akik ebben az időszakban, mondjuk az üldözések nyomására meggyengülnének a hitükben, azok valószínűleg már ebben az időszakban is meggyengültek és kirostáltattak. Tehát az Isten tudja, hogy kire helyezi a pecsétjét, majd rá is térek, oda majd külön kitérünk az elpecsételésre. Tehát csak olyanok kapják meg Isten pecsétjét, megkülönböztető védelmet jelentő jegyét, eddig bezárólag az elpecsételés jegyében, akikről tudja az Isten, hogy ebben a próbában is meg fognak állni. És az csak egy elméleti lehetőségnek tűnik, hogy valaki szilárdan áll a hitében eddigre, vagy eddig, és utána majd pont itt bicsaklik meg. Valószínűleg azok, akik erre még képesek, vagy ezt meg tudják tenni, azok már korábban kirostáltatnak ennek a jegyében. A nagy nyomorúság tehát az Isten népének a megtisztítását szolgálja. A legmélyebb pontjára jut a világ a bűnben, a bűn büntetésében, és Isten népe az életszentségben jut a legmagasabb pontra. Egy elit alakulat képződik a végidejére az Isten kezében és az Isten kegyelméből. És tulajdonképpen akkor látjuk helyesen ezt az időszakot, hogyha nem úgy fogjuk fel, hogy miért engedi meg az Isten ezt a nehézséget még az életünkben a végén, hanem hogy milyen megtiszteltetésben van részünk, hogy ebbe a döntő küzdelembe az Isten ebben a minőségben szeretne bennünket látni és vezetni. Olvassátok majd a Jelenések 14:1-5-ig azt a szakaszt, csak úgy mondom, hogy ha jól lássátok, én erre jöttem rá úgy gondolom a közelmúltban, hogy Jelenések 13 ad egy szövegösszefüggést, a végidő két nagy hatalma és a nyomás, ami az emberiségre nehezedik. A Jelenések 14:6-12:3-as angyali üzenet, hogy mi az Isten válasz erre üzenetileg. A kettő közé van beékelődve ez az öt vers, ami arra válaszol egyfelől, hogy bár Jelenések 13-ból úgy tűnik, hogy nincs ember, aki azt a próbát kiállja, hogy megölettessenek, akik nem veszik magukra a fenevad bélyegét. Jelenések 14:1-5-ig azt mondja, János azt írja, hogy ő látta a 144 ezret, ott állni a báránya a Sion hegyén. Mikor erről prédikáltam, mondtam testvéreknek, hogy János látott valamit, hát az egy tömeg volt, valószínűleg egy konkrét tömeg, mint egy híradóban egy ilyen snit, hogy látsz embereken. Lehet, hogy arcokat is látott, mert az Isten megmutathatta neki. Lehet, hogy ő konkrét személyeket látott, elvileg akár minket is. És az Isten azt mondja, Jelenések 13-ban felvázolja, hogy mi vár az emberiségre, és Jelenések 14-ben egy kitérőt tesz, hogy megmutatja, hogy de vannak, lesznek győztesek. Annyira biztos, hogy konkrétan megmutatta Jánosnak, hogy ők lesznek azok. Tehát te azt hinnéd, hogy ezt nem lehet, ezt a próbát kiállni, erre azt mondja, hogy egy nagy sokaságot látott, azt a nagy tömeget látta, és utána jön a hármas angyali üzenet, mint hogyha azt mondaná, hogy és hogy kik fogják ezt az utolsó üzenetet hirdetni a világnak, na ők azok. Tehát előre-hátra van értelme ennek a bemutatásnak, mert a győzteseket is mutatja, és egyúttal az üzenet hirdetőit is mutatja. Nagyon fontos tehát látni azt, hogy nem ekkora megpróbáltatás ideje alatt dől el a sorsunk, nem itt kell felkészülni, nem itt hozzuk meg magát az érdemi döntést, hanem a kegyelem idő lejárta előtt. Ez ugyanaz a törvényszerűség, amire ott utalok is, hogy a Gecsemáné kertjében történt ez. Tehát Jézus nem a kereszten győzött, hát igen, ott volt látható a győzelem, de azért győzött, mert ő már előző éjszaka győzött. A Gecsemáné kertjében győzött, meg egész életében győzött. Majd a végén erre egy idézet még hát vissza fog térni, vagy ide kapcsolódik. Néha bevágtam az ábrát, hogy egybe is lehessen látni, ne csak mindig letakarva. Mi a rostálás? Ugye látjátok, ott szerepel a rostálás. Hát erre mondom, hogy a szombatiskolánkkal most nagyon jól haladunk így párhuzamosan. Azt hiszem ez az idézet is benne volt. Azt mondja, kérdeztem a szemlélet rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonságnak Laodíceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a rostálás az, ami külső próba lesz, amiben hát lesznek, akik elbuknak, lesznek, akik állva maradnak. Ez ugyanaz a törvényszerűség, ugyanaz a tanúság, amit itt láttunk, hogy nem ott történik, amikor láthatóvá válik, hanem előtte. Az csak láthatóvá tesz valamit. A rostálásra is ez igaz meggyőződésem szerint, itt így ezt írja Ellen White, hogy maga az üzenet az, a Laodicea üzenet,
ami vízválasztóvá válik az Isten népe körében, hogy ki hogyan fogadja, ettől dől el a sorsa, az egy más kérdés, hogyha jönnek a próbák, akkor ez egyre nyilvánvalóbbá válik a külső szemlélőnek is, hogy akkor ez így döntött, az pedig úgy döntött. Így folytatja, hogy miben áll ez a határvonal húzás a lélekben. Ez az üzenet mély benyomást gyakorol majd annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy a célját magasra tűzze, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni, ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Tehát azt mondja, a Laodicea üzenet egy magas mércét állít elénk. Azt hiszed, hogy az ismeretek birtokában vagy, és jó helyen vagy. Kiderül, hogy magasabb a szint. Ugye Laodiceának mi a problémája? Az, hogy ismerete van, de Krisztus kívül áll az ajtón. Nincs jelen az életében. Nem tud krisztusi lenni. A lényeg hiányzik. Meggyőződésem, hogy amit itt ír, hogy a célját magasra tűzze, ez elsődlegesen a saját belső hívő életünk minőségére vonatkozik, hogy több a hívő élet, mint az ismereteknek a birtoklása. Rájövünk, mint Pál apostol, hogy a törvényben igazság tekintetében fedhetetlennek gondoljuk magunkat, mint mondjuk a gazdag ifjú is. Aztán rájövünk, hogy oda tapintanak, de hogy ott még gond van. És ennek a következménye az, hogy ezt nem csak a maga számára ismeri fel, hanem ezt hirdeti is a maga teljességében. Sokan viszont képtelenek lesznek ezt elviselni. Tehát azt, hogy én elfogadjam, hogy én nem vagyok egy jó ember. Ugye eszembe jutott most a délután, hogy Lutherról volt szó, meg hogy énekeltük a lutheri éneket zárásként, hogy milyen érdekes, hogy Luther sem volt, ha azt veszük, a teljes igazság birtokában. Itt a szomatiskában például osztam a tesszalonikai levéllel, talán emlékeztek rá, ott szó volt arról, hogy a tesszalonika belieket mennyire nagyra értékelte Pál a hitük őszinteségéért, a szolgálatukért. Ugyanakkor alapvető hiányosságok mutatkoztak tanításban, például a feltámadás tekintetében hát rossz nyomon voltak, de Pál mondta, hogy azt meg megoldjuk, azt elmondta. Ugye Luthernál is sok minden hiányzott. Egyszer Amerikában voltam 24 évvel ezelőtt egy gyülekezetben, és felállt egy idős testvérünk, és elmondta, hogy már hanyadik generációs adventista, hát ott Amerikában ott már nagyon sok generációjuk van, családban, és azt mondta, hogy de ki volt ez a Luther? És akkor mondta, hát ez sört ivott. És ott ültem döbbenten, hogy így is lehet gondolkozni. Tehát ő a sokadik generációs adventista volt, tehát állította szembe Luthernak azzal a gyakorlati tevékenységével, hogy ő sört ivott. És mégis azt gondolom, hogy a Luthernak jobb esélye van a részleges feltámadásra, mint a testvérnek, akit nem ismerek közelről, de van egy ilyen benyomásom. Mert az Isten nem azt szerint ítél valószínűleg, hogy ivott-e sört vagy nem, hanem hogy mit tett az igazságért, ahhoz képest, amit tudott. És itt is erről van tehát szó, hogy nagyon sok embernek, azért hoztam ezt a példát, az jutott most eszembe, hogy Laodiceában az a gond, hogy megkísért bennünket az a tudat, hogy mi nekünk van egy kialakult képünk önmagunkról, amilyennek tartjuk magunkat, mind egyénileg, de akár közösséges, amilyennek tartjuk magunkat, és nem könnyű bevenni azt, hogy hiba van. Hiba van. Itt azt írja, hogy sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az Isten népek között történik a rostálás, nyilván nem a világban történik, az Isten népek között, és attól függ, hogy ehhez hogy viszonyulunk. Magyarul oda ki is emeltem, hogy az üzenetre adott válasz dönti el a rostálásban, hogy hova tartozik az ember. Itt van, így folytatódik különben a gondolat. Láttam, hogy a hű tanúbizonyság bizonyságtételét félig sem szívelték meg. Beszélünk róla, magunkra alkalmazzuk, elismerjük, hát azért már csak nem tesszük, az már nagy gond, hogyha még el se ismerjük, de azért érdemben magunkra vesszük-e. Azt mondja, azt az ünnepélyes bizonyságtételt, amelytől a gyülekezet sorsa függ, könnyelműen vették, sőt, majdnem teljesen elvetették. Ennek a bizonyságnak mély megbánást kell előidézni az emberekben. Akik azt igazságban elfogadják, engedelmeskednek adnak és megtisztítatnak. Tehát azt mondja, hogy akkor éri a célját ez az üzenet, hogyha engem megrendít, hogy az Isten ilyennek lát. Én látom magam valamilyennek. Az nem számít igazán. Az számít, hogy az Isten milyennek lát.
és őt leírja, hogy milyennek lát. És hogyha én ezt el tudom fogadni, akkor van remény, ha nem, akkor úgy járok, mint azok a farizeusok, akikről Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ugyanaz a helyzet. Ha te laodíciai vagy, klasszikusan, tehát úgy gondolod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtál, nem fogsz odajárulni ahhoz, aki majd ad neked ezt, meg azt, meg amazt. Tehát a rostálás alapvetően egy belső viszonyulás, alapvetően ehhez az üzenethez, meg mindahhoz, amit ez jelent, tulajdonképpen a Krisztus nélküliség üzenete ez az én számomra. Tehát nem az a gondom, én azt gondolom, hogy nem az a gond Laodíciával, hogy vak vagy, meg nyomorult, meg nyavajás, meg szegény, meg mezítelen, meg nincs aranyad, meg szemgyógyítóira van szükség, meg nincs ruhád. Szerintem nem ezek a gondok, mi mindig itt ragadunk le. Ezek következmények. A gond az, hogy Krisztus az ajtó előtt áll és zörget, amit külön közöl. Ha ő nem kívül állna és nem zörgetne, hanem bent lenne, akkor ezek a gondjaink nem lennének. Szerintem. De erről még beszélgessünk. Ha nem haragusztok, most én elmondanám még, ami hátra van, és akkor utána, amíg az idő engedi, egy eleven beszélgetés veszi a kezdetét. Az elpecsételés. Ugye a rostálással összefüggésben is érdekes. Az elpecsételésről azt írja, ez az utolsó napok eseményé, bocsánat, azt fordítottam így. Azt mondja, mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik, és elkészülnek a rostálásra, akkor a várt események bekövetkeznek. Tehát ugye azt mondtuk az elején, hogy eddig azért nem lehetett, mert le kellett járni az 1260 évnek, utána kibontakoznak az üzenethirdetés, az események. Azt mondja, hogy amikor megtörténik az Isten népének a megkülönböztetése, az elpecsételés, hogy kik az igazak, majd mindjárt rátérünk, hogy mit jelent ez, meg kire kerülhet rá a pecsét, ki elkészülnek a rostálásra, azt mondja, utána belépett az utolsó szakaszába az emberi történelem, mert Isten megkülönböztette a sajátjait az idegenektől. Ez a, bocsánat, van egy ilyen a katonaság vagy a barát ellenség felismerő rendszer. Tehát, hogyha éjszaka mondjuk harcolnak egymással, hogy tudják, hogy most lőjön benne, rengeteg baleset volt a történelemben úgy, főleg a modern háborúkban, hogy barát ellen harcolt, mert nem ismerte fel. Ugye műszakilag ugye fegyverekkel, repülőgéppel nem tudta a sötétbe ki az. Ezért kitaláltak, ez a legfontosabb, hogy meg tudjuk különböztetni a barátot az ellenségtől. A bélyeg meg a pecsét az pont ez. Nem, hogyha Istennek erre szüksége lenne, de hogy ki van vele, ki van ellene. És ez alapján fog zajlani a dolog. Kit pecsételnek el? Jelenések 7 azt mondja, hogy a mi Istenünk szolgáit. Emlékeztek, hogy várjatok, mondja a szeleket tartó angyaloknak, mert még előbb el kell pecsételnünk. Tehát minden arra vár, hogy a mi életünkbe a dolgok a helyükre kerüljenek. Isten ránk vár. Ugye azt mondja a Péter ige, ezt mondtam ott a hármas angyali, vagy bocsánat, a harmadik angyal üzenete lezárulása kapcsán, hogy Isten hozzánk igazodik a kegyelem lezárásával is. Ha elvégeztük a munkánkat, mindenki döntött, akkor. Ez a Péter íge, gondoljátok meg, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. Nehogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezeknek a hátterén szerintem ez az íge sokkal mélyebb értelmet kap, mert azt jelenti, hogy szó szerint hozzánk igazodik Isten az üzenet lezárásával, mert megvárja, hogy mindenki döntsön. Nincs egy ilyen deadline-nak hívják angolul, hogy egy határidőt hirdet, aki addig döntött, aki nem, az nem, ahogy ezt mi képzeljük, végigvárja. És ezzel nem lehet taktikázni, hogy én még nem döntök, akkor várjon rám az Isten, mert ha nem döntök, az is egy döntés. Tehát akkor én nem döntök, akkor azt döntöttem. Na visszatérve ide, azt mondja a 7. fejezet, hogy várjatok addig, amíg elpecsételjük Isten szolgáit, azt mondja, a mi Istenünk szolgái. Ezért gondoljátok meg, hogy angyalok azt mondják emberekre, hogy ők velünk vannak. Ugyanazt az Isten szolgálják, a mi Istenünk szolgái. Mi egy tábor vagyunk. Azt mondja az egyik angyal a másiknak, az Isten angyalai között, hogy várjatok, mert ők a mieink, előbb meg kell különböztetnünk őket, aztán elengedhetitek a szeleket, amik ugye a csapásokat jelentik. Ezékiel, ugye az Ószövetségben azt mondja, azokat lehet elpecsételni, akik nyögnek és sóhajtoznak. Na de miért? Mi miatt? Azt mondja, a Jeruzsálemben lévő gonoszságok miatt. Ott az igében így van tovább, csak nem idézem. Tehát nem azon sóhajtozni, hogy a világban mik vannak, hát az önmagában is sóhajtozni való, hanem meglátni azt, hogy az Isten népén belül mik vannak. És az Istennel azonosulni, és az ő szemszögéből nézni, és szenvedni ezeket a dolgokat. Itt van egy szerintem félelmetes, súlyos mondat, ezt nagyon örültem, hogy megtaláltam a téma kapcsán, 5. kötet. Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem a mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét.
Nagy mondat, két feltételt állít. Meglátom-e a saját hibáimat, fájnak-e, vagy csak elismerem, hogy hát mit lehet tenni, hát vannak, nem tagadhatom. Szoktam mondani testvéreknek, felétek azóta nem jártam, hogy mi a véleményetek a bűnről, és akkor mondom, hogy ellenezzük, és akkor persze, de mondom, az kevés. Tehát az, hogy mi sokszor ellenezzük a bűnt. Na, de az a kérdés, hogy bánkódunk-e, fáj-e. Fáj-e annyira, mint Pálnak Róma 7-ben, hogy már szenvedett attól fizikailag, hogy annyira nem akarja, és mégis. Amíg oda nem jutunk el az akarásban, mint Pál a Róma 7-ben, nem fog megoldódni a problémánk. Tehát amíg csak ellenezzük, tehát egy ilyen állásfoglalás, ilyen deklaráljuk, hogy mi most nem szeretjük a bűnt, az nem oldja meg a problémánkat. Bánkódnak a saját lelki tisztátalanságuk miatt, tehát nem is az, hogy elismerik-e, mint Laodicea, hanem hogy bánkódnak miatta, és mások bűnei miatt. Ugye ez annyit jelent, oda is írtam alá, hogy tehát nem csak követelményként fogadják el önmaguk számára azt, hogy bűn, meg a bűntelen élet, meg a üdvösség feltétele, hanem teljesen azonosulnak Istennek az értékrendjével, és ami a világban történik, ami az egyházban történik, ami a mások életében történik, ami a saját életükben történik, az nekik ugyanúgy fáj, ahogyan az Istennek is fáj. Nem tudom, hogy mondjam jobban, nem akarom túlmagyarázni, de értitek, hogy ez az azonosulás az Isten értékrendjével. Tehát nem szabályokat fogadok el, hanem egy látásmódot, egy belső gondolkodást. Szerintem ez van megfogalmazva ebben az idézett mondatban is. Azokat lehet elpecsételni, akikre ez igaz, illetve egy újabb idézet. Az üdvözítő pecsétjét soha nem fogják tisztátalan férfi vagy nő homlokára helyezni. Soha nem fogják nagyra vágyó, a világot szerető férfi vagy nő homlokára jegyezni. Soha nem helyezik hamis nyelvű vagy ánok szívű férfiak vagy nők homlokára. Ez elég súlyos dolog. A nagyra vágyást azt azért nem tudom, ti mennyire tartjátok kizáróknak. Mert itt az. Tehát mi sokszor a kapitális bűnöket tartjuk problémának, ez azt mondja, hogy ha az indítékok szintjén meghúzódik valami, ami nem tiszta, az kizár. Tehát nekünk nagyobb gyógyulásra van szükségünk, mint gondolnánk. Itt jön az, amire utaltam korábban, hogy a földről visszatérő angyalok egyike jelenti, hogy a munkáját elvégezte. Mármint az elpecsételésben résztvevő angyalokról van szó. A végső próba ráköszöntött a világra, és mindazok, akik hűnek bizonyultak az örök rendelkezésekhez, megkapták az élő Isten pecsétjét. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentélyben, vagyis lezárul a kegyelem idő. Tehát ez, amit mondtam, hogy a harmadik angyal üzenete is, amikor befejeződik, meg az elpecsételés munkája, mind a kettő lezárult, akkor ideje annak, hogy Jézus elhagyja a mennyei szentét, véget ér a kegyelem időszaka, és megkezdődik az Úr napja, amikor megmutatja, hogy milyen az, amikor mindenkivel úgy bánik, ahogy megérdemli az az ember. Ja, itt idézem, igen, amit az előbb mondtam is Pétertől, tehát nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. A tűr az azt jelenti, hogy megvárja, hogy elvégezzük a munkánkat, megvárja azt, hogy elpecsételhessen minket, és erre vár a történelem. Mi azt szoktuk mondani, mi adventisták vagyunk, és mi várjuk az Úr visszajövetelét. Lehet, hogy ő vár minket. Van egy történetem, hadd mondjam el nektek is kicsit, mert látom, hogy az ebéd az jól esett másnak is, nem csak nekem, hogy egyszer mentem valahova Németh Péter barátommal, és az Árpád hídnál volt célszerű találkozni, és egy kocsival tovább menni, és megbeszéltük, hogy hol parkolunk majd. És hát megbeszéltük ott a hídról, hogy lejössz, hídfő, ott van egy utca, oda beállsz, ott szokott lenni parkoló. Mondjuk én úgy gondoltam, hogy volt egy elképzelésem, de majd a végén kidőjön mi. Az a lényeg, hogy én oda mentem, hogy megbeszéltük, várom, nem szokott pontatlan lenni, fel is tűnt egy idő után, aztán rászóltam, mondom, hát te hol vagy? Azt mondja, hogy hát ő itt vár engem. Hát mondom, hát hol itt? Hát hogy megbeszéltük? Lejössz a hídról, erre. Hát mondom, én is itt vagyok. Nézelődtünk, mondom, de várjál Péter, te melyik oldalon vagy? Azt mondja, én Pesten vagyok. Mondom, akkor azt én mondom, én Budán. Tehát ugye azt történt, hogy ráillett a személyleírás mind a két helyszínre, mind a két hídfőállásnál, aztán mondjuk hát megoldódott így a gond. De azért milyen az, amikor ketten várják egymást, és egy félreértés miatt egymásra várnak. És szerintem nagyon hasonló a helyzet üdvtörténetileg, hogy mi azt hiszük Laodicea népeként, hogy mi várjuk az Urat, az Úr pedig látja, hogy még nem jó, ha jön, abból nagy baj lenne, és ő ránk vár, hogy tegyük meg, hogy felkészülünk az eljövetelére. De amíg a Laodicea nem jön rá arra, hogy neki szól az üzenet, és ennek milyen következményei vannak,
Addig mi egy meddő várakozásban vagyunk. És még egy megjegyzés, hogy van egy harmadik csoport, egy harmadik tényező, ez pedig a világ. És a gonoszság állapota, a gonosz erői, Babilon erői, ha úgy tetszik. Vajon rájuk kell-e várni? Én azt látom, hogy a történelemben nem igen volt olyan időszak, amikor a gonoszság erői még nem értek be arra a szintre, amit a profécia mond. A gonoszság erői mindig lóhosszal előrébb vannak. Tehát nem arra várunk, hogy a gonoszok még gonoszabbak legyenek, hanem az Isten népe még szentebb legyen. Ezért mondhatja azt joggal, hogy mi siettethetjük, vagy éppen késleltetjük Jézus visszajövetelét. Mert akadályai vagyunk. Nem ők az akadályai, tehát nem arról van szó, hogy a gonoszok csetlenek, botlanak, nem elég gonoszok még, ahogy mondtam. Az a gond, hogy az igazak csetlenek, botlanak, és nem elég igazak még. Ez a mi felelősségünk, és még egyszer mondom, hogy mindennek hátterén, ha nem tudom, látok, hogy hatán mindannyiszor, ahányszor elmondom nagyon mélyen, hogy sokkal mélyebb értelmet kap ez a Péter ige, mint amit egész életemben jelentett. Mert úgy általában jelentett valamit, de így sokkal konkrétabb. A késői eső. A késői esőről annyit hadd mondjak, nincs itt minden idézetem, nem találtam meg őket. A késői esőről általában az a kép él bennünk, nagyon sokakban, én ezt tapasztaltam a több évtized alatt, amit itt a gyülekezeteinkben töltöttem, adventista gyerekként, hogy küszködünk, mondjuk azt nem mondanám, hogy úgy, mint Pál, mert messze van attól az elszánásunk, mint Róma 7 embere, de szóval nem haladunk a hívő életünkben, és sokan azt várják, hogy a késői eső, ha kitöltetődik, akkor az kipótolja azt az életszentséget, amit nem tudtunk elérni, amire nem tudtunk eljutni. Tehát ami több évtizedig nem sikerült, az majd a Szentlélek segítségével akkor sikerülni fog. Hát most vagy így van, szerintem nem, vagy nem, de hogyha nem az igaz, akkor egy nagyon keserű csalódás lesz, és arra nem lesz orvosság. Azt írja itt például, hogy a késői eső az arra való, hogy megelevenítse és megerősítse Isten gyermekeit, hogy megállhassanak a nyomorúság idején, köbben nem bírnák ki. Tehát azoknak ad erőt, akik alkalmasak rá, hogy kitöltetődjön rájuk. Ugye, ha nagyon pontosan fogalmazok, a késői eső nem azért van, hogy szentté tegyen bennünket, hanem a késői eső azokra töltetik ki, akik szentté váltak a Szentléleknek a hagyományos munkája által, ha lehet így mondani, tehát nem a rendkívüli, a végidőbeli kitöltetődése révén. Illetve arra való még, nem tudom, az a idézet itt lesz-e, arra való még, hogy azt a végső üzenethirdetést, ami a kegyelem idő lezártát megelőzi, hogy azt el tudják végezni a lélek erejével. Tehát két célja van a késői esőnek, itt a késői eső az ábránkon, hogy ebben az időszakban erőt adjon az üzenethirdetéshez, mert ekkor még van üzenethirdetés, ebben az időszakban, amikor nincs üzenethirdetés, erőt adjon a megálláshoz, a próbák elviseléséhez. De egyre nem való, hogy kipótolja a házi feladatunk hiányosságait. Az olyan lenne, mintha reggel írnám a házi feladatot az iskolában. Tudjátok, van ilyen stratégia, hogy bemegyek és elkérem valakiét. Hát ez ebben a műfajban ez nem működik. Itt az elnyerésének a feltétele, csak azért, hogy amit mondtam, mennyire igaz. Láttam, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, ha csak nem győzedelmeskedett már minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet, vagy minden rossz szó és cselekedet felett. Ránk bízták jellemhibáink gyógyítását, hogy tisztítsuk meg a lélek templomát minden szenttől. Csak ezután árad ki ránk a késői eső. Ez, amit mondtam, hogy előbb kell szenté, nem ettől leszünk szenté, addig ezt nem is kaphatjuk meg, amíg szenté nem lettünk. Megint nézzétek meg, hogy milyen fokát várja a szentségnek. Nem azt írja, hogy nem paráználkodik többé, nem lop többé, nem követel ilyen durva bűnöket többé. Azt mondja, hogy minden gyengeség, mi a gyengeséget általában alibinek tekintjük, tehát ez a vigaszág, hogy hát ez csak olyan gyengeség volt. Tehát, hát igen, a gyengeség, a büszkeség, önzés, a világ iránti szeretet, minden rossz szó és cselekedet fölött. Totális győzelem. Totális életszentség. Ha ez nincs meg, nincs késői eső. Ha nincs késői eső, nem lehetsz munkatárs ebben a munkában, és nem fogsz megállni ebben az időben. Most ettől meg is lehet ijedni, de én bátorítanálok titeket, hogy nagy tervei vannak az Istennek velünk. Nem? És nem mondott le rólunk. Nem mondta azt, hogy ezekkel már nincs mit kezdeni.
Én egyszerűen ezen úgy elgondolkoztam, egy pár hónapja volt igazán, hogy hát, hogy végignéztem azt, hogy mennyire jutottam mennyi év alatt, és mennyi van még hátra, és hát mondjuk nem éreztem magamat erősen motiválva. Mármint, hogy az örömtől. De hát amúgy is olyan csüggesztő, és aztán arra gondoltam, hogy az apostolok 3,5 évet töltöttek Jézus közvetlen közelségében. Hallhatták, beszéltek vele, kérdezhették, imádkoztak vele. 3,5 év. És hova jutottak 3,5 év alatt? Mi volt az alaptémájuk az utolsó vacsoránál, amikor elkezdődött? Ki a nagyobb? Hát sehova nem jutottak gyakorlatilag. Péter megtagadta, szétfutottak. Még egy hangyányi bátorítás volt, amikor Jézus azt mondta, hogy egy közületek, aki velem merít a tálba, az fog elárulni engem, akkor már nem azt kérdezték, hogy csak nem ő, ugye mert az lett volna logikus, hanem hogy csak nem én. Ugye a kettő között egy dolog történt, hogy megmosta a lábukat. Az azért nagyon összetört ott dolgokat. De mégis úgy tűnik, hogy a 3,5 évnek, mintha nem sok gyümölcse lett volna a tanítványok életébe. Aztán 40 nap elég volt ott pünkösd előtt. Mert jól maradt itt ugye 40 napig, tehát az, hogy akkor az 50 nap, akkor egybeveszem a pünkösd előtti időszakot. Tehát, hogy az az időszak, amit az ő feltámadása után vele meg nélküle töltöttek, a jelek szerint többet végzett az életükben, mint az a 3,5 év. Én azért megkockáztam, hogy a 3,5 év kellett, az egyfajta alapkőletétel volt. Tehát azok megvoltak. Ez olyan, mint Pál apostol, hogy azért nem tanulta újra a Bibliát a megtérése után. Tudta, hogy mi van leírva, csak rosszul volt összerakva. A legót, azt ismeritek ezt a játékot, a gyerekek építkeznek vele, hogy van egy prospektus, van egy készlet, nem mindegy, hogy azt épített fel, ami a prospektusban van, vagy te csinálsz magadnak valamit belőle. Nekem kicsit ilyen a hit meg a tanítás, hogy Pál, a farizeusok valamit felépítettek a Biblia igazságokból. Az ő legójuk volt. Abból az lett, ami lett. Az lett a farizeuszmus. És amikor Pál átélte a megtérés tapasztalatát, akkor az Isten lebontatta vele ezt a farizeusi legóvárat, és ugyanazokból az igazságokból, mármint az építőkövekre gondolok most, felépült az igazi. És ez történt az apostolokkal is, hogy nekik nagyon sok minden megvolt már a 3,5 év alatt, csak nem volt a helyén. És aztán a helyére került. És én azt hiszem, hogy az Istennek azért az tervében nem megy kárba az, ami időt mi eltöltöttünk ezekben a padokban, meg ki tudja hol. De az biztos, hogy nagyon nagy munka van még hátra, de ő el tudja végezni mindnyájunkkal. Tehát ő sohasem mondta senkire, hogy reménytelen darab. Laodiceára sem mondta azt, hogy hagyjuk ezt az egészet, hát innen már nincsen hova. De azért nélkülünk nem fog menni. Itt van megint ugye egy idézet, hogy a késői eső megelmítés megerősítőket, hogy megállhassanak a nyomorúság idején. Jelen, bocsánat, ez ugyanaz, csak megismételte, ugye? Igen. Lehet, hogy kétszer van a dián, bocsánat. Itt van az, hogy mit jelent a fenevad képének a felállítása. Ez itt van alul az ábrátokon. Hát ez egy klasszikus mondat, ez jó kívülről tudni. Így hangzik, hogy amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. Hát ez egy mondat, de ebből semmi sem maradhat ki. Próbáltam tartalmilag tagolni, azért vannak így a sorok. Tehát, hogy amikor a legjelentősebb egyházak Amerikában, tehát nem mind, de amelyik számít, a közösen vallott tantételekben egységre jutnak, tehát nem mindenben, hát olyan sose lesz talán, de a lényegben igen, úgy gondolják, arra befolyásolják az államot, hogy, és két dolgot említ, hogy tegye kötelezővé a rendelkezéseket, és tartsa fenn a létesítményeiket, akkor elkészül a hasonmása a középkori klasszikus modellnek. Hogy az állam szerezzen érvényt az egyház akaratának, és az állam finanszírozza az egyházat. És amikor ez megtörténik, akkor Amerika megformálja azt, amiről Jelenések 13 szól, és azt mondja, hogy ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntesse azokat, akik ettől különböznek. Ez ugyanígy volt a császárok idejében, hogy akik a Szilveszter pápa szerinti hitvallást követik a kereszténységbe, az a
bocsánat, az a frankó, mert ez volt a lényege, az a jó, az az elismert. A többieket egyelőre átadjuk az isteni bosszúnak, írta Theodosius 380-ban, de mikor majd erre isteni sugallatra késztetést kapunk, ami egy szubjektív dolog, akkor majd mi is teszünk ellenük. Ugye beszéltünk itt a pecsétről, itt van a definíciója is, ezek nagyon jó megfogalmazások, azért idézem. Isten jele vagy pecsétje a hetedik napi szombatnak, a teremtés úrtól rendelt emlékünnepének a megtartásában mutatkozik meg. Tehát a szombat, mint Istentől rendelt jel, komolyan vétele megélése. A fenevad bélyege pedig ennek az ellenkezője, a hét első napjának a megtartása. Most egy nagyon jó összegzés, hogy miért, mit fejez ez ki, miért olyan nagy jelentőségű a nap. Ez a jel különbözteti meg azokat, akik elfogadják a pápai tekintélynek a fennhatóságát, azoktól, akik Isten tekintélyét fogadják el. Sokszor nehéz emberekkel megértetni, és miért van a nagy jelentőség, hogy nem mindegy, hogy melyik az a nap. Hát ezért nem mindegy, mert az egyiket az Isten mondta, a másikat az ember mondta, amelyiket tiszteletben tartom, annak a törvényhozónak a tekintélyét ismerem el. Ennyi. És ez ad neki jelentőséget. Nagyon fontos, amit most olvasunk, ez meg azért fontos, hogy sokszor ezt, hát láttam már legalábbis, hogy adventistáknak ez nem volt meg ez a szempont, hogy a vasárnap ünneplése ma még nem a fenevad bélyege, és nem is lesz mindaddig, amíg ki nem adják a rendeletet a bávány szombat imádására. A egészségünkre. Itt van a vasárnap törvény, tehát erre utal, amikor ez megtörténik, azt mondja, amíg ez nem történik meg, addig ez nem számít bélyegnek. Tehát aki ma vasárnapot ünnepel, az nem veszi magára a fenevad bélyegét, mert ez a téma, nem kényszerítik. Egy csomó embernek nincs meg még a hármas angyal üzenet figyelmeztetése hozzá. Amikor ez a két komponens meg lesz, hogy ezek azt mondják, hogy imádjam az Istent vasárnap és ilyen módon. Ezek meg azt mondják, hogy ne tedd, mert az Isten mást mondott. Amikor ez a két komponens meg lesz az embereknek, ennek birtokában döntenek, onnantól kezdve felelősségük van. Addig nincs. Ez nyilvánvaló. Eljön az a nap, amikor, eljön az az idő, amikor ez a nap lesz a próba, de ez az idő még nem jött el. Még ez egy 1899-es kijelentés. Ez is egy nagyon fontos megragadása, hogy mi a jelentősége a két nap különbségének. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva megkapja Isten pecsétjét. Tehát megint tekintély ellen. A másik, amit ott ki is emeltem alul, az a saját megjegyzésem, hogy figyeljétek meg a szóhasználatot, ez nem tudom, figyeltétek, hogy bélyeg és pecsét, tehát nem ugyanarról beszélünk, és van még egy fontos különbség, a bélyeget azt te döntöd el, hogy rád kerül-e. A pecsétet azt te sose fogod eldönteni, te a feltételeit teremtheted meg az Isten segítségével, emlékeztek, hogy legyőzni minden egyes rossz szót, kívánságot, nemtelen indítékot, de azt akkor is az Isten fogja rád helyezni. Te sose helyezheted magadra. A bélyeget azt igen. A bélyekben lehetsz megalkuvó, mehetsz oda. Ez egy alapvető különbség a kettő között. A vasárnap törvényről. Van egy ilyen Stram híradó nevű kis hírlevelem, és egyszer abban leközöltem, ezt meg lehet találni neten. Egy amerikai testvérünknek hallgattam az ige hirdetését, akinél én voltam kint akkor 20-valahány éve. Amikor volt ez a Luther iszik sört dolog, az akkor volt Amerikában. És az a testvér fejtette ki ezt, és nekem nagyon tetszett, hogy milyen szintjei vannak a vasárnap törvényeknek. Azért is, mert nálunk ez téma volt, egy-két éve volt hangosabb, most nem annyira. Tudjátok, Magyarországon a szakszervezetek meg a KDMT, hogy a vasárnap az legyen, tehát a boltok legyenek zárva magyarul. És pont akkor hallgattam ezt a CD-t, ezt az ige hirdetést, és azt mondta, és ez igaz, hogy vannak szintjei a vasárnap törvényeknek. Ezt azért húztam alá, mert eleve az eredetiben Ellen White írása is mindig vasárnap törvények szerepelnek, mert több törvény van. Amerikában államonként vannak törvények, van a nemzeti vasárnap törvény, ami majd jön, amikor egész Amerikára hirdetik ki, és van a nemzetközi, tehát az egész földre kiterjedő, amikor ezt majd kihirdetik. És tartalmilag is vannak törvények, azt mondja, hogy van egy olyan vasárnapi zárvatartás. Például mi Magyarországon megszoktuk azt, hogy elmehetünk vásárolni vasárnap az utóbbi 15-20 évben. Azelőtt mondjuk, hogy nem ilyen volt, tehát a presszók árultak kenyeret, ha emlékeztek rá szükség esetén vasárnap.
És ami ma van nálunk, az nyugaton még nincsen, meg nem is volt, meg valószínűleg nem is lesz. Tehát Németország, Ausztria, tehát katolikus országokban ilyen nem volt, mint ami nálunk van. Voltam Ausztriában egyszer nemrég, jöttem volna haza, alig bírtam tankolni, mert nem autópályán jöttem. Vidéken meg ilyen kis magánbenzinkutak vannak, azok nincsenek nyitva. Eszük ágában nincs kinyitni vasárnap. És az első fokozat az az, hogy vasárnap, ami most nyugaton van is különben, és már régóta, vagy mindig is volt, hogy vasárnap ez az alapszabály, hogy dolgok zárva vannak. Emlékszem, egyszer apám meglátogatott Szombathelyen, akkor már civilben laktam ott, ilyen kezdő lelkészként, családdal, és elmentem vele valahova, be akart ülni, mert hát ő neki mindig egy kicsit be kellett ülni a presszóba. Hát alig találtunk vendéglátóipari egységet nyitva, mert ugye Vas megye, egy olyan erősen katolikus megye, ott akkor is ez volt még az uralkodó 90-es évek elején. Vasárnap zárva vannak a dolgok, de azért hát van egy csomó minden, ami nyitva van, tehát virágüzlet, meg mint egy pékség, vagy ilyesmi. Ennek van egy súlyosabb fokozat, amikor teljes vasárnapi zárvatartás van. Tehát tényleg csak az ilyen mentők, tűzoltók, tehát ami létszükséglet, az van nyitva, az működik. Ez a kettő, ez azért van itt zölddel szedve, mert ha belegondoltok, a mi lelkiismereti szabadságunkat az nem sérti, hogy más emberek vasárnap nem dolgoznak. Tehát magyarul a vasárnapi törvények, vasárnappal kapcsolatos rendelkezéseknek, ha ilyen törvényeket hoznak, még nem hoztak Magyarországon, bár terveznek, ezzel nekünk nincs teendő, meg nincs bajunk, mert ez nem sérti a mi szabadságunkat, hogy mi szombatot ünnepeljünk. A gondok a harmadik pontnál kezdődnek, amikor azt mondják, hogy a társadalom minden tagja köteles részt venni a vasárnapi istentiszteleteken, majd mindjárt mutatom, hogy mi ez a Virginia a következő dián, az a bélyeg. Ugye ezt én úgy szoktam mondani, hogy az egy dolog, hogy kiparancsolnak a plázából, ahhoz joguk van, nem is biztos, hogy rossz ötlet, de amikor már beparancsolnak a templomba, az már gond. Tehát amikor ők azt mondják, hogy nem menjek boltba, azt megtehetik. De hogy helyette menjek is a templomba, az már gond. Ez a harmadik pont. A negyedik pedig csak röviden írtam Jelenések 13, amikor azt mondják, hogy ha nem megyek, akkor megnézhetem magam. Ne adhassak, ne vehessek, illetve megölessek. Tehát ez a kettő szintje sérti már a lelkiismereti szabadságot a vasárnap törvényeknek. Egyébként ez azért is fontos, ha már itt tartunk, mert nem tudom, azóta voltam-e már itt, hogy meséltem-e, én voltam egy ilyen vasárnap konferencián a Makra Jenő testvérrel, hagy öregbítsem a bűneinket. Azt mondta Jenő, vagy nem tudom, 4 éve volt, vagy 5 éve ez, hogy tartanak valamilyen konferenciát erről a kérdésről, a vasárnapi zárvatartás törvény hozásáról. Valamilyen katolikus alapítvány tartotta ezt, hogy elmegyünk-e. Aztán ezt nem meséltem még itt nektek, Miskolcon, nem. Akkor röviden mondom, mert érdekes volt. Tehát az történt, hogy Barankovics alapítvány, ez volt a neve. Jenő azt mondta Jenőnek, hogy én nem járok ilyen helyekre, de hogyha elintézi, hogy meghívjanak, akkor elmegyek. És akkor regisztrált bennünket, kaptunk ugye ilyen belépőt, vagy meghívót, elmentünk. Nagyon érdekes volt, ott valahol ott a Hősök tere környékén van az épületenek, az alapítványnak. Egyik érdekesség az volt, hogy beléptünk, és nagyon szép zsidó zene ment. És mondtam Jenőnek, hogy szerintem mi rossz helyre jöttünk, mert hát ami vasárnap dolgot hallottam, és itt meg zsidó zene megy. Aztán kiderült, hogy az első előadó az egy rabbi volt. És arról szólt, hogy mit jelentett a zsidóságnak a szombat. És elmondta, hogy a hányatott történelmük alatt, tulajdonképpen hát egy ilyen szellemes, ilyen szójátékba futott ki az egész, hogy nem is annyira a zsidóság tartotta meg a szombatot, hanem a szombat tartotta meg a zsidóságot. Hát, hogy milyen fontos volt nekik. Aztán ügyes volt a rabbi, mert azzal fejezte be, hogy tőle a keresztények ünnepelhetnek vasárnapot, csak őket hagyják szombatot ünnepelni. Tehát ilyen talpra esett vége lett a dolognak. Utána jöttek a KDNP-ből Semjén Zsolt, meg más politikusok, tehát hivetlen politikusok. Ugye hát ő volt, akkor már pártelnöke volt. És elkezdték mondani, hogy na ugye, hogy a zsidóságnak milyen sokat jelentett a szombat, hogy nekünk is egy ilyen lenne szükségünk, nekünk meg akkor a vasárnap legyen ilyen. Tehát arra használták a felvezető témát, hogy ahogy nekik a szombat, úgy nekünk a vasárnap. És levezette Semjén Zsolt a természet törvénye alapján, és hangsúlyozta azt, hogy szüksége van az embernek nyugalomnapra. Tehát amit mi szoktunk mondani, az mind benne volt. Tehát, hogy a teremtés rendje, 6 nap, kell a pihenés, kell a szociális közösség egymással, Istennel. Később hozzászóltam Mayer Mihály pécsi püspök, aki azóta már lemondott, azt hiszem, hogy elmozdították, akkor még hivatalban volt, ő is ott volt. Elmondták a francia forradalom idején a dekádok, amiket mi szoktunk, tudjátok, hogy kipróbálták a franciák idejében a 10-et, nem ment, tehát 9+1-en, mintha magunkat hallottam volna. És
egyetlen egy dolog különbözött, hogy hát mondjuk ott nem akartam jelentkezni, hogy szóljak, hogy azt miért nem a természeti törvényből vezeti le a semmilyen pártelnök úr, hogy amikor azt mondta, hogy ez a nap, ez lehetne, azt mondta, hogy szerda vagy szombat is, épp mondta, hogy már egész jó helyen járt, tehát az egész indoklás levezetés, már az eredmény is majdnem jó volt, de azt mondta, hogy de hát olyan mélyen beívódott a történelem során a hagyományba, a társadalomba a vasárnap, hogy legyen a vasárnap. Tudnék, azzal érveltek, hogy kiadják a szabadnapokat munkahelyek, de sokszor csúsztatva, és a családoknak nincs közös szabadnapja, tehát hogy, és ez mennyire fontos. És én akkor jöttem rá, hogy nekünk azért kell nagyon vigyázni, és ezt azért mondtam el, hogy akármikor ne szóljunk ezek ellen a törvények ellen, mert hogy szükség van nyugalomnapra, szükség van Istennel való közösségre, családi közösségre, hogyha rosszul nyúlunk hozzá, az derül ki, mintha mi ez ellen lennénk, holott mi is ezt valljuk. Ez jól fel van építve a részükről. Mi csak egy dologban nem értünk egyet, hogy szerda vagy vasárnap legyen az olyan, nem olyan nagyon. Mi inkább a szombat hívei vagyunk. És ezen a ponton ugye azt mondom, hogy hát itt nem a törvény számít, hanem a hagyomány. Kedvenc példámat elmondom nektek, biztos hallottátok már, amikor Rossi bácsi egyszer Bozsmán tartott ilyen témáról valamiről előadást, és a beszélgetésen megkérdezte tőle egyik hallgató, hogy hát nem mindegy, hogy melyik nap. És akkor Oszkár olyan szellemes volt, mondta, hogy mindegy. Hát persze, hogy mindegy. Hát ha mindegy, akkor meg hogy legyen a szombat, mert az úr úgyis azt mondta, hogy legyen ebbe igaza. Hogy ha mindegy azt jelenti, hogy mindegy, akkor tényleg mindegy. De a mindegyet általában úgy értik, hogy bármelyik másik, csak az ne. Akkor viszont az nem igazán mindegy. Még egy érdekesség, az szintén ott hangzott el, említettem a neve, kerekasztal beszélgetés vezetett egy jogász, a KDNP-től, azt hiszem, és ő mondta azt, ha jól emlékszem, hogy az ő honlapján volt fenn, azt hiszem most itt nem idézem, de megvan írásban, hogy azt mondták, hogy ez egy nagyon régi hagyomány már a vasárnap ünneplés, ez 1700 éves hagyomány. És ez nagyon tetszett nekem. Mert aki tud számolni, most 2000-et írunk, ugye, 2013-at, tehát, ugye, bocsánat, egy ilyen hasonlatilag elkezdést nem beszítek rossz néven, hogy egyszer mondta valaki, hogy sokan vagyunk, de nem elegen, hát ez jutott eszembe, hogy nagyon hosszú, de nem elég hosszú. Mert hogyha 1700 évet visszamegyek, akkor pont a legizgalmasabb rész hiányzik belőle, az első 300. Hiányzik Jézus, az apostolok, az őskeresztények, tehát minden hiányzik, ami számít. Ők pont azzal a 300 évvel nem tudnak elszámolni, ami fontos. Egyébként korrekt, amit mondanak, ez megint érdekes, mert ezt elismeri, hogy 1700 év, csak akkora a tudatlanság a társadalomban, hogy nem sziszennek fel az emberek, hogy hát nem az 1700 év az izgalmas, hanem ami előtte volt, hogy azzal mi van. Na, akkor nézzünk egy igazi vasárnap törvényt. Mutatok nektek egy igazit. Harmadik kategóriás, tehát ez már a problémás, ez már a nagyon problémás. Remélem az jön most. Nem, még előtte egy megjegyzés, bocsánat. Ha kiadják a vasárnap törvényt, az jel a nagyvárosok elhagyására, ide van írva. És azt írja egy helyen, ugye azt most azt nem idéztem, hogy egyúttal készüljünk fel arra, hogy a kisebb településeket is, tehát úgy menjünk el máshova, hogy ott már nem sokat leszünk. Emlékeztek Illésre, mikor menekül a Kérit patakjához? Elmegy a Kérit patakjához, ott táplálja az Isten hollók által, ha jól emlékszem, meg a vizet a patakból nyeri, és van egy érdekes momentum, az, hogy kiszárad a patak. Én úgy vagyok ezzel, hogy én mindig azon gondolkoztam, hogy az Istentől azt várnám, hogy hát én adást.

Így írja Ellen White, hogy visszavonatik minden törvényes védelem Isten népe felől, tehát a törvények már nem védik többé, és ideje, hogy elhagyják a társadalmat, ezért írja, hogy a hegyek közé, tehát lakatlan helyekre kell menni, mert ahol emberek vannak, ott nincsenek biztonságban. És ez a kettő, ez összefügg egymással, ez két fokozat, tehát jel a városok elhagyására, illetve jel a társadalom elhagyására. Próbáltam úgy pozícionálni, tehát, hogy ez ide tartozó címke, ez meg ide tartozó címke. Itt van egy igazi vasárnap törvény, ez a legelső különben az újkorból. 1610 Virginia állam az USA-ban. Így hangzik, ez egy protestáns vasárnap törvény. Minden férfi és nő köteles a nyugalomnapon a reggeli istentiszteleten és az ige hirdetéseken megjelenni, és a délutáni istentiszteleten és a kikérdezésen a következő büntetések terhe mellett. Egyszeri mulasztás esetén elveszíti az ellátmányát, akkor nagyon ki voltak szolgáltatva a közösségnek, tehát ez nagyon komoly dolog volt, és a juttatásait a teljes következő hétre. A második mulasztás után elveszíti a nevezett juttatásokat, és megkorbácsolják, és a harmadik után halállal lakoljon. Ez lefordítva a mi helyzetünkre, ha valaki háromszor nem jön szombatiskolára, bocsánat, tudom, hogy ez most nagyon furcsa, de erről van szó, annak annyi. Na, ez a harmadik fokozat, amikor kényszerítenek arra, hogy részese légy az ő Isten tiszteletüknek. Akkor is, hogyha te ezzel nem értesz egyet. És akkor felveszed magadra a bélyeget, illetve elutasítod, akkor viszont vállalod a kockázatot, hogy részese leszel a mártíroknak, akik itt mártírá válhatnak, mártírá fognak válni. Megint azzal függ össze, hogy mikorra válik ez hatályossá. Azt mondja, hogy csak miután a kérdést ilyen világosan az emberek elé tárták, és azok választhattak Isten parancsolatai és az emberek parancsolatai között, csak azután kapják meg a fenevad bélyegét azok, akik folytatják a törvényszegést. Ez volt korábban is, emlékeztek, tehát, hogy akkor, amikor már tudják, hogy mit csinálnak, tudhatják, felelősek érte. Mostan a végére érünk, még egy picit türelmet kérek, tényleg ez már innen ismertem meg, hogy ez a zárszó. Ugye nem térek ki mindenre, mert hosszú lenne, nem csak frontálisan támad Sátán, hanem csalásokkal is. Nézzétek meg, Máté 24-ből kiemeltem a 4. verset, az 5. verset, a 11-et, meg a 23-24-et. Megkérdezték Jézus, hogy micsoda jelesz a te eljövetelednek és a világ végének. Mi volt a válasz? Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mi nem ezt válaszoltuk volna, mi elkezdtük volna mondani a jeleket. Ő meg azt mondta, hogy mielőtt bármit mondanék, ami a legfontosabb, ami előre kívánkozik, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert Sátán minden csalását abba fogja vetni. És azért valamit hadd mondjak nektek, hogy az embereket erővel egy diktatúrában tartani sokkal nehezebb, mert tudják, hogy mi történik, és nem akarják, mint megmételyezni, megigézni, megbabonázni. Mert akkor nem védekeznek. Azt hiszik, így van jól. Itt is erről van szó, hogy Sátánnak sokkal nehezebb a dolga, hogyha frontálisan támad, mert leleplezi magát. Neki sokkal jobb az, sokkal eredményesebb ez a módszer, hogyha hitet. Hogy mennyire hitet, ezt nézzétek meg, ugye folytatja az indoklás, mert sokan jönnek majd az én nevemben, tehát nem kevesen, sokan, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus. Megoldást hozó, felkent. Ugye politikusokat is lehet így tekinteni, vagy hát szóval olyan embereket, akik azt mondják, hogy ők hozzák a megoldást. De van egy fontos része a versnek, nem tudom, ezt figyeltétek-e, hogy eredményesek lesznek. Tehát nem csak, hogy lesz ilyen jelenség, azt mondja, hogy ennek eredménye lesz. Sokak elhitetnek, tehát lekaszálják az embereket átitt értelemben. Aztán mondja, hogy mik ezek a jelek, 6-tól 8-ig emlékeztek rá, mondja, sorolja, hogy halandotok el háborúkról, háborúk híreiről. Eljut egy pontra, megáll. Azt mondja, megint beszúrja a 11. versbe. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát megint ott van, hogy hitetnek. Eredményesen. Tehát, mintha refrénszerűen visszatérne a jelek között, hogy ez a legfőbb jellemzője ennek a kornak, hogy Sátán csal, csal, csal. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Ezt is mondani fogják. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ne becsüljük alá a csalások mértékét, sokasságát és erejét. Megint egy fontos megjegyzés csak, hogy tényleg ebből a szempontból végképp nagyon nagy áldás, ha az ember rendelkezik ismeretekkel, ige ismerettel, de azt, hogy azt olvassuk,

hogy a Szentlélek eszünkbe fogja juttatni a kellő időben a kellő igazságot, de ez két dolog kell. Hogy valaha volt már dolgunk azzal az igazsággal, a másik, hogy a Szentlélekkel vagyunk egy olyan közösségben. Bármelyik hiányzik, ez a védelem ez nem tud működni egyszerűen, ez könnyen belátható. Most hol járunk? Ha voltatok már városnézésen, vannak ilyen turista pontok, ott van egy ilyen piros pötty, hogy ön itt áll. Itt nekem is van egy piros pöttyöm, kicsit remek, de van. Tehát a vasárnap törvényt még nem adták ki. Tehát ezelőtt vagyunk. Ellen White viszont azt írja, hogy már elkezdődött a rostálás. Van ilyen kijelentése. Tehát valahol itt a két vonal között vagyunk. A elég tág határ, de eseményszerűen segít elhelyezni magunkat. Alapvetően a végkifejlet van hátra, úgy tűnik, és ennek az előkészületeit látjuk mostanában. Kérdés, hogy mi a teendő? Mi a teendő? Hát ez egy olyan alapvető dolog, de olyan szép így leírva, én ide idézem nektek. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hitáltal. Két sorba szedtem, mert ez két egymásra épülő gondolat. A második elárulja a módját. Az első egy triviális dolgot mond ki, de azt mondja, hogy ebben az életben. Ha megkérdezek titeket, mindnyájan tudjátok, de azért most megkérdezném, hogy és ti mikorra tervezitek ezt? Nem bántásul mondom, meg magamnak is ugyanúgy igaz, csak már nem nagyon lehet már hova halasztani, értitek? Tehát most el kell dönteni, hogy zavar engem a bűn, zavar a tisztátalanságom, vagy megtanultam együtt élni vele. Egy utazó sebességen. Az Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy felkavarja a lelkünket a Laodícia üzenet. Nem sok időnk van már arra, hogy rendezzük ezt a kérdést az életünkben. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel. Ha látjuk, hogy rövid az idő. Nagyon érdekes, ez nekem olyan feltűnő volt, ez is ebből a könyvből van, mert mindjárt mutatom a helyet, és oka van, hogy megszakítottam ott a gondolatot, mindjárt mutatom, hogy olyan különös az, hogy ha belátom azt, hogy sürget az idő, akkor lehet, hogy kapkodni kezdek. Szeretném, ha valaki adna egy ilyen, bocsánat, ezt úgy hívják a pilótáknak, hogy checklist. Tehát van egy listájuk, amin végigmennek. Tudjátok, amikor a pilóták olvassák egymásnak, hogy nehogy valami kimaradjon, tehát nem emlékezetből csinálják. Ha ez egyszer csinálja, akkor is csak papír alapján csinálhatja. Mondja, hogy fékszárnyakat kiengedni, meg tudom is én ott mondja. Tehát valami ilyesmit várnánk, hogy valaki mondja nekünk, hogy ha ki akarok lábalni a Laodíciából, mi a teendő. Tehát ilyen tételesen adja a kezembe. És ehhez képest egy nagyon érdekes dolgot mond Ellen White. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel. Ez hiányzik. Kint van az ajtó előtt, Laodíciai üzenet szerint. Ha beengedem, minden más lesz. És ebből minden szervesen következik. Ha anélkül próbálom felgöngyöríteni a problémámat, a restanciámat hitben, hogy őt nem engedem, hogy beengedem, megint egy emberi megoldás születik. Megint nélküle. Ha ez viszont megtörténik, a legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, akkor utána, ha ő azt akarja, hogy az igazságért mártíromságot szenvedjünk, akkor el tudjuk fogadni, mert az sok a üdvössége vezetésének lehet az eszköze. Szerintem az Isten való közösségünk komolyságát azon tudjuk leginkább mérni, hogy mennyire tudunk elfogadni olyan dolgokat is tőle, amit tudunk, hogy tudjuk a természetünknél fogva nem fogadnánk el, vagy nem könnyen fogadnánk el. Ez nem csak erre igaz, különben másra is. Hogy olyan erőket vélek felfedezni magamban működni, amik a természetemmel ellentétesek, és alig ismerek én is magamra, hogy valamire igent mondok, amire nem tudtam volna, vagy nemet, amire régen nem mondtam, vagy pedig élek úgy, mint eddig. Tehát a legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, és elfogadjuk azt, hogy nem arról szól az életünk, hogy minél hosszabban éljünk, hanem arról, hogy végül célba érjünk, és az üdvösség a miénk lehessen. Hamarosan nyomorúság lesz az egész világon, mindenkinek törekednie kellene Isten megismerésére. Nincs idő a késlekedésre. Tehát hamarosan nyomorúság lesz az egész világon, ugye ezt beláttuk, meg tudjuk, mi a teendő, mindenkinek törekednie kellene Isten megismerésére. Ugyanaz a gondolat, kapcsolatba lépni vele, megismerni őt, nincs idő a késlekedésre. Kedves gyülekezet, a hívő élet az nem a tanok elsajátításáról szól, az a tanító megismeréséről szól. És ezt én sokára vettem észre, őszinte leszek. Nekem nagyon tetszettek ezek a tanok, meg logikusak. De ezt a pár évtizedet arra kaptuk, hogy kialakul-e valami a személyes közösségünk azzal az Istennel, aki teremtett és megváltott bennünket, vagy csak tudunk róla,
és mesélni tudunk róla, és sokat tudunk róla. Egyszer azt mondta egy szerző, olvastam egy könyvét pont az őskeresztényekről, hogy mi okozta a törést, azt írta, hogy az Isten ismeretét felváltotta az Istenről való ismeret. Laudíciánál ugyanennek kell játszódni fordítva. Megvan az Istenről való ismeret, mert van valamilyen szinten. Ideje lenne meg is ismernünk azt az Istent, akit kezeinkkel illettünk, azt mondja János apostol. És mi akarjuk, hogy ez a közösségetek legyen nektek is ővele, ami nekünk is volt. Mi a teendő? Még egy idézet, most már tényleg ezek a legutolsó diák, azért mondtam az előbb kis kitartást. Azt mondja, mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Én itt fennakadtam, én ezt a szót nem sokat olvastam az Ellen White irodalomban. Itt meg a legsúlyosabb összefüggésben hangzik el. Azt mondja, hogy ha fel akarsz készülni arra, ami előttünk áll, akár itt, akkor arra fel kell készülni, az egy nagyon komoly dolog. Azt mondja, nekünk olyan tapasztalatokra van szükségünk, amiket eddig nem sikerült megszerezni, és azért, mert lusták voltunk. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban, de nem így van az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten előtt megállnia. Ha Noé, Dániel és Jób az országban volna, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt, ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ez egy félelmetes idézet, figyeljétek meg. Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik a bűneiket. Itt meg is állok. Aki talál indokot arra, hogy miért, és még miért, és hogy most még nem, és halogatja, itt van leírva. Nem kérdés, hogy ki fog győzni, akkor Sátán fog győzni. Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik a bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Félelmetes mondat jön, akik halogatják az ítéletre való felkészülést, még az életszentség elérését, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen. Hát, mintha ide címezték volna, nem? Nekünk. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, akik nem látják meg az egyes napok értékét, a mai nap értékét, akiknek ez most nem fontos, annak holnap se lesz fontos. Ilyen nincsen. Azok a nyomorúság idején sem fognak elkészülni, akkor már nem is lehet persze késő, de erre utaltam, akkor már nem is lesz ilyen igény. És azt mondja, esetük reménytelen. Azért valami pozitívumot írjak itt a zárásra, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Azért meg akartam mutatni, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, erről szóltak a korábbi idézetek itt 3-4 előtte. De azért Pál apostol igéivel szeretném zárni ezt a gondolatsort, hogy nem elijeszteni akartam ezzel, hanem hát bátorítani, megserkenteni. Hát köszönöm, hogy ilyen szívósan kitartottatok délután is.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, remélem el tud mindenki helyezkedni, esetleg székeket onnan le lehetne emelni, és akkor azoknak adni, akik ott a bejáratnál még nem kaptak széket. Az előadás megkezdése előtt szeretném hirdetni, hogy ennek az egészségügyi sorozatnak szoros folytatása néhány túránk. Most vasárnap Ipolytarnócra mennénk. Aki jelentkezett, az legyen kedves Margitfalvi Teréznél megerősíteni, hogy milyen eszközzel fog eljutni. Aki nem jelentkezett, az itt most még az előadás után is jelentkezhet. Ipolytarnócon, Nógrád megyében van Magyarország egyetlen özönvíz korabeli lelet együttese, és ezt minden évben meg szoktuk nézni. Felújították ezt az őslényparkot, és nagyon sok filmet lehet megtekinteni, és a Mátrából is oda kerültek idős fáknak a megmaradt kövületei. Rá egy hétre, május 23-án vasárnap gyógynövénytúrát szervezünk a Kamaraerdőbe. Találkozó a Móri Zsigmond körtéren a 41-es villamos megállójánál 9 óra 10 perckor, és a túravezető Margitfalvi Teréz és Pintér Éva, aki kertészmérnök és a gyógynövények ismerője. Mindenki hozzon magával letelepedéshez, pokrócot, gyűjtéshez, zacskókat, valamint enni és innivalót is. Kényelmes cipőben, több rétegű öltözetben, napellenző sapkában, bárcsak akkora már lenne nap. Most nekünk Ipolytarnócra nem ígérnek napot, de hát az nem is kell a mi túránkhoz. Tehát ennek ellenére meg tudjuk tenni. Június 6-án, tehát két hét múlva egy nagyon szép túrát tennénk, a Hármas Határhegyen kezdjük, a Csúcshegyen megyünk tovább, és a Solymári Várnál lesz a célállomásunk. Június 6-án indulás 8 órakor a 65-ös busszal, tehát a Kolozsi térnél, visszafele pedig a vonattal jövünk, a Nyugati pályaudvarra érkezik ez a kis vonat. További terveink között szerepel az Esztergomi Keresztény Múzeum, Pécs Csontvári Múzeum, és most hát Pécset vannak ugye a munkácsi képek is, Ercsi Ötvös József Múzeum, Dunai Város Interciza Múzeum, az Oltalom Alapítvány honlapján lehet érdeklődni a programjaink felől, itt is ki van függesztve a bejáratnál is és bent is. Szeretném hirdetni, hogy az egészségügyi előadásaink MP3-as CD-n, hogy mi minden gyűlt össze az elmúlt 10 évben, ez a színes összeállítás tájékoztat, tehát ebből ingyenesen lehet elvenni, és ez alapján lehet ezeket megrendelni. Még felhívnám a figyelmet, hogy az Életadó TV-n feltettük ugye már jó régen Tóth Gábornak az 5 részes előadását az Egészség Evangéliuma címmel. Annak a megtekintését is mindenkinek ajánljuk, szintén ingyenes. A Sola Scriptura Teológiai Főiskolára, Biblia Tudományi Főiskolára lehet jelentkezni, új szórólapjuk van, ezt is mindenki elveheti ingyenesen. A jelentkezések most májusban, júniusban záródnak le, és júliusban lesznek a felvételik. Szeretném hirdetni, hogy a Nyitott Szemmel legújabb száma megjelent. Minden páratlan hónap elején jelenik meg ez a folyóirat, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és ennek a folyóiratnak a pár darabja az Új Életmód, régi számai féláron vásárolhatók, tehát 200 forintba kerülnek, szintén majd az előadás után lehet érdeklődni. Nyári táboraink, mert hát itt most az előadások befejeződnek a mai alkalommal, ma van az utolsó előadásunk. A nyári táborokra mindenkit szeretettel várunk, aki még nem látta volna, vagy a szórólap alapján még nem tudott volna érdeklődni, vagy jelentkezni. A www.élet.hu honlapon is lehet, de ebben a kék kis füzetben minden nyári táborunk benn van. Magyarország területén, Törökkoppányban, Somogy megyében, valamint Bózsván-Zemplén megyében tartunk táborokat, de felhívnám a figyelmet a speciális egészségügyi táborainkra, amelyek közül a legolcsóbb és a legígéretesebb a vajdasági 4 táborunk. A Vajdaságban már június 20-án kezdjük a táborozásainkat, Zentától 16 kilométerre egy szerb-magyar faluban.
tehát június 20-ától kezdődik, bent van ebben is, és külön szórólapon hirdeti magát a Vajdaságért Alapítvány is. Az erdélyi táboraink júliusban, augusztusban lesznek a határtól 150 kilométerre a nyugati Kárpátok lábánál. Kedves hallgatóink, szeretném még hirdetni, hogy akkor a mobiltelefonokat és egyéb eszközeinket, amelyek zajt támasztanak, szíveskedjenek kikapcsolni, és akkor a hirdetések után elkezdeném az előadást, aminek a témája a testi és lelki betegségek kifejlődése, következményei és orvoslásuknak a mikéntje. Azért tudunk ilyen témát tartani ebben a sorozatban a Biblia alapján, mert a Bibliának egyik alapvető tanítása a test és lélek összefüggése. Tehát a Bibliát sokan ebből a szempontból nem ismerik, vagy félreismerik, de a Bibliának egy nagyon alapvető tanítása, hogy test nélkül nincs lélek, és lélek nélkül nincs test. Nincs különváló test és lélek. Amit sokan úgy gondolnak, hogy például a halál pillanatában a test különválik, a Biblia ezt is tagadja. A Biblia azt mondja, hogy a halál pillanatában mind a testi funkciók leállnak, mind a lelki funkciók leállnak. Majd az újjáteremtés pillanatában, a feltámadás idején mind a testi funkciók, mind a lelki funkciók helyreállnak. Szeretném még arra is fölhívni a figyelmet, hogy az ókori világban, amennyire ismereteink engedik ezt, vannak erről dokumentumaink, a legtöbb népnél ez a tanítás a helyén volt. Például, hogy csak messze ne menjünk a görögöknél. Ugye a görög kultúrában is nagyon sok irányzat jön létre már az időszámításunk előtti első évezred után, de az egyik legtartósabb és a legelterjedtebb irányzat a Kalokagátia eszméje. Talán hallottunk már erről, mert az újkori olimpiai játékok feltámasztásánál is ezt a görög szót, hogy Kalokagátia, amit később latinra így fordítottak egy kifejezéssel, hogy mens sana in corpore sano, tehát épp testben épp lélek. Ez a Kalokagátia kifejezés magába foglalja, hogy az az igazi emberi élet, amelyben egységben van a test és a lélek, amelyben egészséges a gondolkozás is, meg az életvitel is, az az igazi emberi élet, amelyben három dolog szoros egységbe fonódik: az igazság, a jóság és a szépség. Ugye ez nagyon híres eszme, ez a Kalokagátia eszméje, és aztán az ókor legnagyobb görög gondolkodói, mint Pláton és Arisztotelész, ezt messze menően részletezték és kifejtették, hogy csak ha az igazsághoz ragaszkodunk, az igazságossághoz ragaszkodunk, akkor élhetünk jó életet. És ha jó életet élhetünk és élünk, akkor szép az élet. És az emberi életben ennek a három dolognak az összetartozása, ez nem kívánatos, hanem ez törvényszerű. Akinél ez nem tartozik össze, a szerencsétlen kétségbeesett és beteg életet él. Tehát akkor, amikor mi most a 20.-21. században pszichoszomatikáról beszélünk, meg holisztikáról beszélünk, ezzel csak valami nagyon régi dolog felé teszünk tapogató lépéseket, nem mi találtuk fel a spanyol viaszkot, és ezek a különböző idegen kifejezések is, amelyekről sok ember azt se tudja, hogy mit jelentenek, valójában nagyon régi elveknek a felfrissítései. Ugye például ez a kifejezés, hogy pszichoszomatika, ugye psziché lélek, a szóma pedig test. Ugye a szóma a Bibliában olyan értelemben test, hogy megkülönbözteti a Biblia a szómát a szárxtól. A szárx az a veszendő, az a beteg, az a bűnnek alávetett emberi test. A szóma viszont a feltámadott embernek a tökéletes épp teste, és a Biblia szerint a feltámadásnak már itt a földi életben meg kell kezdődnie. Tehát az ember helyreállítása az itt a földi életben meg kell, hogy kezdődjék, ezért tanít a Biblia olyan sokat a megtérésről, hogy térjünk meg, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, ez a megtérés eredeti értelme, és a gondolkodás megváltozása után meg kell, hogy változzék az életforma, a magatartás, az életmód is.
Ha most megnézzük, hogy ezek a régi fogalmak, tehát mondom, hogy pszichoszomatikus gondolkodás az annyit jelent, hogy a testet és a lelket egységben, mind a kettőt a maga egységében felfogó gondolkodás. A holisztikus gondolkozás, amit szintén néhány éve hangsúlyoznak, hogy ne a betegségeket gyógyítsuk, hanem a beteg embert. Hát ez is már ősi dolog, Mózes 3. könyve 13. fejezete csak erről szól, ennek a kifejtéséről szól, hogy nem a betegséget kell kezelni, hanem az embert, az egész embert kell kezelni, aki majd a betegséget a maga immunrendszerével és a maga helyes életmód törekvéseivel képes lesz majd legyőzni. Tehát ezek ősi dolgok, minden, ami új és jó, az a legősibb. Ezt így lehet valahogy helyre tenni, és igaz prédikátor könyve kijelentése, hogy semmi új nincs a nap alatt. Ha most megnézzük például, hogy a mai világban milyen betegségek terjedtek el leginkább, és ezeket felsoroljuk, és megnézzük, hogy ezeknek milyen testi és lelki okai vannak, akkor rögtön látjuk ennek az elvnek a helyességét. Ugye a mai világban a legelterjedtebb betegség, legalábbis a civilizált világban a szív- és érrendszeri betegségek. Ezek jó néhány évtizede az első helyen állnak. Szív- és érrendszeri betegségek. De miért? A világnak azon a felén, ahol kultúra van, ahol civilizáció van, tehát Észak-Amerikában, Európában, egy némely fejlettebb ázsiai országban, ez az össznépesség 20%-a. Miért terjedtek el annyira a szív- és érrendszeri betegségek? Hát öröklődés folytán. Hát ugye tudjuk jól, hogy az öröklődésnek maximum 15-20%-a van a betegségek kialakulásával. Az öröklődést, a genetikát nem szabad túlértékelnünk. Tudom, hogy a mai ember legtöbb dolgot erre fog. Hogy hát ez így volt az őseinknél, vagy ezt örököltük, úgyse tudunk semmit se tenni. Mások azt mondják, hogy hát ez így jöttem a világra, ez így van megírva, én ezzel nem tudok változtatni. Ez nagyon hibás gondolkozásmód. Már itt rátapinthatunk a gondolkodás betegségére, mert azt még a mai leghíresebb genetikusok is elismerik, hogy az öröklődésnek 15-20%-nál több szerepe nincs a betegségek kialakulásában. A környezeti ártalmaknak is körülbelül ennyit adnak, 15-20%-ot. A betegségek zömért 60-70%-áért mi vagyunk a felelősek a helytelen életmódunkkal. És a szív- és érrendszeri betegségeket milyen helytelen életmód hívja létre? Itt is, ha a gondolkozásunkban helyre lehetne állítani ezeket a kérdéseket, akkor lehet, hogy sokkal kevesebb szív- és érrendszeri beteg lenne. Ugye a szív- és érrendszeri betegségek kockázatai közül a legnagyobb kockázatot a táplálkozás képvisel. Olyan dolgokat viszünk be a szervezetbe, amelyek az érfalakat szűkítik, ugye a koleszterin lerakódás, tönkreteszik a véredényrendszert, és ilyen módon a szívműködést is. Előjön egy idő után az érelmeszesedés, az érszikület, a vérnyomás problémák. Tehát az első nagy kockázati tényező a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában a táplálkozás. Amíg ez nem kerül a helyére, tehát gondolatilag, eszmeileg nem kerül a helyére, addig beszélhetünk ennek a betegségnek a legyőzéséről, kitalálhatnak milliárdos kísérletezésekkel orvosságokat, egyre több szívspecialistát képezhetnek, én is ismerek néhányat, például Magyarország egyik legsikeresebb ilyen szívosztálya a Miskolci megyei kórházban található, oda bizalommal fordulhat az ember, mert tisztességesen kivizsgálják, befektetik és emberi módon kezelik a betegségét. De hiába, hogy óriási pénzeket fektetnek erre, hogyha az emberek nem fognak másképp táplálkozni, nem más dolgokat visznek be a szervezetbe, hanem továbbra is olyanokat, amelyek rombolják a szervezetet, akkor a kockázat százalékos aránya ugyanaz marad. Aztán még mi váltja ki a szív- és érrendszeri betegségeket? Például a stressz és a túlmunka és a pihenés nélküli életvitel, tehát az, hogy tulajdonképpen az embereknek nincs se ünnepnapjuk, se pihenőnapjuk, a szervezetet túl erőltetik, túl csigázzák, és egy idő után ez hát különböző dolgokban testet ölt, megint csak az alapvető, a legalapvetőbb szervünket, a szívet támadja meg, és a véredényrendszert.
Tehát itt is látjuk a test és élek összhangba kerülését, hogy hiába az új gyógyszerek, hiába a vérnyomás csökkentők, hiába az ilyen-olyan kemikáliák, ha az életmód nem változik meg, akkor döntő módon előre nem jutunk. Ugye gondolom ebben a sorozatban néhány alapvető bibliai tanácsot már annyira megismertünk, hogy talán már most is mindenki fejből tudja mondani. Ilyen fejből mondható biblia vers a Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. vers. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom. 2 Mózes, 15, 26. Ez akkor hangzott el, amikor a zsidó nép elhagyta Egyiptomot. És kijött egy olyan nagy világbirodalomból, ahol nagyon sok betegség volt. Egyiptom egy nagyon beteg nemzet volt. Ezt abból is tudjuk, hogy nagyon sok gyógyszer és nagyon sok gyógykészítmény került felszínre a régészeti feltárások segítségével. Több mint 3-4 ezer. Tehát ott, ahol egy kultúrában ennyi gyógyszert kell alkalmazni, ott kiszámíthat, hogy nagyon sok volt a betegség. És a zsidó nép egy nagyon beteg nagyhatalmat hagyott el, ez ugyanaz, mintha ma az Amerikai Egyesült Államokból kivándorolnának a négerek. Hát körülbelül ugyanaz lenne a helyzet. Az Amerikai Egyesült Államok is egy nagyon beteg nemzet, sok mindent tette betegé, a McDonald's-tól kezdve a túlhajszoltságig, sok minden. Ha onnan most kivándorolnának emberek, sokkal egészségesebb vidékre jutnak, csak hát éppen mindenki bevándorol oda, főleg Mexikóból, ha mondjuk északról mennének délre, sokkal nagyobb egészséget nyernének. Most a zsidók is így voltak, hogy egy nagy világbirodalomból Isten őket kiszabadította, és ahogy átkeltek a Vörös-tengeren, csodával határos módon az Isten segítségével kaptak egy óriási ígéretet a betegségek legyőzésére és az egészséges életmód folytatására. Ez a 2 Mózes 15-26, szóval ezt úgy be kellene keretezni a Biblia versei közül, ez így hangzik, szó szerint, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, tehát nem véletlenül hangsúlyozza 4-szer is, hogy figyelj, hogy mit mond az Isten. Figyelj az Isten egészségügyi törvényeire, figyelj az Isten parancsolataira. Tehát ez többszörösen aláhúzza, mert a Bibliában is nagyon sok egészségügyi parancsolat van. Vannak táplálkozási parancsolatok, vannak higiéniai parancsolatok, vannak kifejezetten az immunrendszert érintő rendelkezések, hogy a szervezet, tehát a saját erejéből tudja legyőzni a betegséget. Tehát ezt azért hangsúlyozza ilyen sokszor, nem szófecsérlés, hogy Isten sokféle testi parancsolatot adott, tehát ha ezekre figyelünk, hallgatunk, megtartjuk, most ezután jön az ígéret, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát Isten ilyen ígéretet adott a zsidóknak, hogyha megkülönböztetik magukat más népektől, ha nem más népek szokásai szerint élnek, tehát nem úgy gondolkoznak, hogy hát milyen jó zsíros dolgokat tettünk ott, meg milyen bőséges volt ott az ilyen meg olyan táplálkozás. Hát Isten azt mondta, hogy a zsírt azt például teljesen kerüljük. 3 Mózes, 3. Mózes könyve 3. fejezetében Isten azt mondta, hogy minden fajta zsírt, tehát így mondja a Biblia, hogy kövérjét, ugye a Bibliának fordított kövérje az mindig zsírt jelent, és minden fajta vér fogyasztását kerüljék az emberek, tehát az orális fogyasztását, szájon át való fogyasztását a vérnek. Tehát Isten ezt megtiltotta akkor, amikor a többi nép ezt céltében hosszában alkalmazta. És akkor azt mondja az Isten, hogy ha te nem az emberek szokásait követed, nem más nemzetek hagyományait követed, hanem azt, amit én mondtam neked, akkor nem lesznek olyan betegségeid, amelyek Egyiptomot sújtották, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. De ha már lesznek betegségeid, akkor is fordulj hozzám, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Tehát ezeket az igéket a mai életre is alkalmazhatjuk, és nekünk is személyesen szólnak, mert ma is ezt mondja nekünk az Isten. Ma is az egyik legnagyobb probléma a betegségek előidézésében, ez a pszichoszomatikus probléma, hogy az emberek esetleg tudatilag tudják, hogy bizonyos dolgok betegségekhez vezetnek, de nem tudnak velük szakítani, mert azt mondják, hogy mindenki így él.
Meg azt mondják, hogy az ár ellen nem lehet úszni. Meg azt mondják, hogy úgyis a multikhoz kell mennünk vásárolni, mert ma-holnap csak ilyen nagy bevásárló központok léteznek. Föl sem erül senkiben sem az, hogy, vagy legalábbis nagyon kevés emberben, hogy egy kis több törődés, egy kis több energiabefektetéssel, hát magunk is előállíthatunk dolgokat. Magunk is elkészíthetünk dolgokat. Nem kell mindig késztermékeket venni, és nem kell mindig azokra hagyatkozni, akiknek a becsületességében többszörösen megingott már a bizalmunk. Ugye Tóth Gábor szerintem már szállóigévé vált mondás, ugye az élelmiszeripari mérnök előadónk mondás ez, hogy vegyük tudomásul, hogy ma nem mi élünk az élelmiszeriparból, hanem az élelmiszeripar él belőlünk. Tehát ugye úgy lenne a normális dolog, hogyha mi élnénk az élelmiszeriparból, tehát az élelmiszeripar nekünk jó kenyeret adjon, jó termékeket adjon, hogy helyesen tudjuk táplálkozni, de ez nem így van. Az élelmiszeripar az rájátszik nem az egészséges életmódra és nem a gondolkozásunkra, az ínyünkre játszik rá. Ugye az Itt is kapható világhelyzetet című könyv mondja ki ezt a rettenetes mondatot, hogy ma az egész világ zsír, só és cukorfüggőségben él. Ezt nagy tételekben, ugye észre se vesszük, így intézték ezek a pénzemberek, hogy rájátszottak arra, hogy az emberek szeretnek jókat enni, tehát akkor kell olyan ízeket, zamatokat, ízfokozó nezékeket, mert ugye hát először

kellene szidni, hogy nem tudnak meggyógyítani bennünket, hanem ha betegség támad, a szakácsokat kéne elővenni. Ugye a szakácsok hozták be azokat az ízeket, meg ételeket a szervezetünkbe, amelyek után az orvosok már tehetetlenül teszik szét a karjukat, és már mit csináljak ezzel a szervezettel, most már ilyen betegségeket szereztek. Tehát nagyon szemléletesen mondta Platón, hogy nem az orvosok a felelősek, hanem a szakások, hát ő még nem tudta hozzátenni, hogy a cukrászok, mert az akkor még nem volt két külön mesterség. Most már ugye tudjuk jól, hogy két külön mesterség, és mint ilyen oda kell figyelnünk, hogy mi legyünk szakácsok és cukrászok, de olyanok, akik nem azt viszik be a szervezetbe, ami a szervezetnek a kárára válik. Nézzük a másik nagy betegséget, ami a világban nagyon elterjedt a mai napokban. A szív- és érrendszeri betegségek után nagyon gyors ütemben felzárkózott a rák. A rák betegségek elöntik a világot. Én 10-12 évvel ezelőtt kaptam egy meghívást a János Kórház rákdiagnosztikai osztályára, ahol akkor már digitális módon számítógép segítségével előhívták nekem a különböző rákfajtákat, tehát már több 10 000 volt. Csak úgy érdekességként az egyik főorvos meg akarta nekem mutatni, hogy hol jár a rák, hogy milyen rettentes rákfajták alakultak ki, és az orvostudomány hát a diagnosztikára még képes, a gyógyítása már egyre kevésbé. Tudjuk jól, hogy a kemoterápiának a százalékos siker aránya az kb. 10% körül mozog. Mégis meglepő módon Magyarországon az egészségügyi finanszírozás mégis ezt részesíti előnyben, és ma már, amikor valaki távozik a kórházakból, kezébe adják az ellátásának a költségeit, egy ilyen rák kúra olyan 5 millió és 8 millió forint körül mozog, egy kúra, ebből azért kell 2, 3, 4, 5, kinél mennyi, tehát itt 10 milliókban beszél ez a gyógyítás. Néhány évvel ezelőtt megjelent ugye a B17-es módszer Mexikóból, ami most csak 4-500 000 forint között van. Azt nem, érdekes módon azt nem pártolják, és azt nem ismeri el az egészségügy. Hajlamosak lehetünk arra, hogy itt is meggyanúsítsuk az emberi bürokráciát azzal, hogy ahol nagy pénzsejt, azt támogatja. A B17 végül is a baracmagnak a cián tartalmán alapul, hogy a cián öli a ráksejteket, és ez hát kondenzált állapotban képes arra, hogy nagy támadást indítson a rák ellen. De itt is nézzük meg, hogy például a rák kialakulásában mi a felelős? Ki a felelős? Rákbetegségekről a Biblia is beszél, mert ha valaki elolvasta a Krónika könyvét és Ézsaiás próféta könyvét, ott láthatja, hogy Ezékiás királynak tulajdonképpen daganatos, a bőrén keresztül is érzékelhető daganatos betegsége volt, tehát rákbetegség mindig volt. Mindig volt olyan betegség típus, amit úgy írtak le az orvosok már Hippokrátésztól fogva, hogy az emberi szervezetben egy szövetcsoport elkezd dagadni, kialakul egy daganat, és ebbe a daganatba az ember belehal. A régi időkben is nagyon sok betegség volt. Leírni nem lehet. Ha valaki a Bibliát tanulmányozza, abból is láthatja, hogy például Jobbnak, aki súlyos betegségekbe esett, legalább 15 betegséget lehet diagnosztizálni a Jobb könyve leírása alapján a fekélytől a rühig. Tehát nagyon változatos betegségek támadták meg Jobbot. De hogyha megnézzük azt, hogy a Biblia beszél a vérfolyásról, a fekélyről, a lepráról, a koleráról, az elmebetegségekig bezárólag, tehát az emberiség történetét mindig is végigkövették a betegségek. Na de azt elmondhatjuk, hogy a rákbetegség ilyen elterjedt nem volt. Tehát ami most a 21. század elején százalékos arány, hogy most már a szív- és érrendszeri betegségek után ugye felsorakozik a rákbetegség, hát ilyen hatalmas aránya soha nem volt a ráknak. Ugye mi néhány évvel ezelőtt rátértünk arra a nyári bibliai táboraink keretei között, hogy rák megelőző kúrákat hirdetünk meg, illetve rákgyógyító kúrákat. Azért is hirdetjük ezeket az országhatáron kívül, például a Vajdaságban, mert ez

Ezek a rákúrák azon alapulnak, hogy tisztítókúrák, tehát elsősorban tisztítókúrák, tisztítják a vesét és a májat, de az egész emberi bélrendszert is, hiszen Európában a legtöbb rákfajta a bélben kialakuló rák, amit nagyon nehéz diagnosztizálni és észrevenni is, tehát például a vastagbélrák vagy a végbélrák, és ezek ellen csináljuk ezeket a táborokat. Nek mondom, az az alapja, hogy egy óriási tisztító kúrának alávetni az emberi szervezetet, amit mondjuk a 19. században a beöntéssel akartak elérni, és nagyon hathatósan alkalmazták is, főleg a 19. század második felétől Amerikában is és Európában is. Régen a különböző kultúrákban, keleti kultúrákban is tisztító kúrákkal védekeztek az ilyen agresszív betegségekkel szemben, és ezek, ha valaki mondjuk szeretne tudatosan védekezni az ilyen betegségekkel szemben, vagy azért, mert már megjelent az életében ez. Ugye tudjuk jól, hogy a rák betegségnél nagyon vigyázni kell, mert 4-5 éven belül kiújulhat. Nem lehet tudni pontosan, hogy van-e áttét, vagy nincsen, meg annyiféle formája van a ráknak, hogy szinte nem tudjuk, hogy most itt támadott, utána egészen más helyén a szervezetnek. Szóval mindenkinek ajánlom ezeket a vajdasági táborainkat. Most már ebben az évben 3 turnust is szervezünk, tulajdonképpen augusztusban 2-t és szeptemberben 1-et, de a mi kezdeti táborunk június végén is ennek a jegyében áll, csak az nem kifejezett kúrát ajánló tábor, hanem az inkább a testi-lelki helyreállításnak az eszmei alapjaira lesz tekintettel. Van egy neves természetgyógyászunk, Wolfgang Köbel, aki ennek a kúrának az utóbbi években nagyon nagy tudójává vált, és ha valaki erről részletesebben akar tudni, szintén MP3-on, CD-ken vagy az interneten felfedezheti az ő előadásait, vagy személyesen is meghallgathatja őt, az ország különböző részeiben tart erről előadásokat, sőt itt Budapesten ugyanebben a kerületben kis rendelést is fenntart, egy szerény méretű rendelést. De mi a ráknak az oka? A rák civilizációs betegség. Megint csak azt látjuk, hogy egy csomó dolog, ahogy szoktuk mondani, rákkeltő. Vannak, akik aggályosan nézik az elszámokat, meg mindenféle feliratokat, de nagyon kisbetűsek a feliratok, tehát jó szemüveget kell venni, hogy az ember tudja, hogy mit tesznek bizonyos élelmiszerekbe. De nem alaptalan a feltevés, hogy egy olyan kultúrában, ahol több 10.000 élelmiszer létezik. Hát ez magában is abnormális. Hát nem, miért kell annyi élelmiszert előállítani? Az semmiféle szüksége nincs a szervezetnek ennyiféle élelmiszerre. Végig se lehet kóstolni, ha több életünk lenne, akkor sem. Nem is ajánlatos, mert ha bemegyünk egy élelmiszerboltba, körülbelül az élelmiszerek 95-98%-a teljesen egészségtelen. Vagy cukrosított, vagy manipulált, vagy só túltengés van benne. Az alkoholos italokról és az egyéb szenvedélyfüggőségbe taszító termékekről most nem is beszélek. Tehát a rákbetegség, és amikor kialakul a rák, nem véletlenül figyelmeztetnek arra, hogy vigyázzunk a fehérjebevitellel, hogy a vegyileg előállított cukor hogyan táplálja a rákot, és egyáltalán, hogy a cukorral hogyan visszakozzunk, hiszen mi egy olyan kultúrában élünk, amelyben természetes formájában szinte senki nem fogyasztja azt, amit Isten természetes módon teremtett meg. Amit Isten megteremtett, attól abból az ember elvesz, vagy hozzátesz. Na most ez már elég ahhoz, hogy bevíve a szervezetbe különböző anomáliákat eredményezzen, és a rákbetegség kialakulása, mondom, az emberi civilizáció előrehaladásával arányos. A harmadik helyre zárkózott fel a betegségeink közül a cukorbetegség. A cukorbetegség döntő oka a mozgáshiány. A kultúránk mozgáshiányos, munkahiányos. Sem nem mozgunk eleget, sem nem végzünk elég sok fizikai munkát. Ez kétségbejtő. A Jézus Krisztus idejében 6000 farizeus élt, és a 6000 farizeus nem csak tanított, de fizikai munkát is végzett.
Pál apostolnál is olyan természetesen mondjuk, hogy sátorkészítő volt. Hát ugyan hol tanulta meg a sátorkészítést, ami az ókori világ köműves mestersége? Hát ha most azt mondanám, hogy a farizeusok körülbelül a mai akadémikusok szintjén vannak, most én azt mondanám, hogy ma valaki egyszerre akadémikus és köműves, mindenki kinevetne, hogy ilyen nincs. Márpedig jó lenne, hogyha lenne. Jó lenne, hogyha az akadémikusok se lennének kasza és kapakerülők, sőt, vakolókanalat is vennének a kezükbe, mert sokszor a fizikai munkát végzőt, vagy az egyszerű parasztemberek is ugyanolyan bölcsességgel rendelkeznek, mint azok az okos emberek, akikről maga Tolsztoj mondta, hogy az okos emberek nem tudnak semmit. Ez Tolsztojnak híres mondása. Az okos emberek nem tudnak semmit. Hát ilyenek a mai világ okos emberei. Tolsztoj is attól a pillanattól számította az okosságát, hogy lemondott a cigarettáról, nagyon nagy dohányos volt, elhagyta az italozást, vegetariánus életmódra tért, és azután kezdődött az életének új periódusa és a művészetének is. A cukorbetegség iszonyatosan pusztít falvainkban. Hát vidéken, faluhelyen nem szoktak túltengerni a cukorbetegek. Most nemrég voltam egy községben, és mondja nekem a patikus, hogy tele vagyunk cukorbetegekkel. Hát mondom, miért? Hát mert itt sem mozognak az emberek. Itt is csak bevásárolni járnak, vagy egy kicsit a kiskertet gondozzák, de már az izzadásig menő jó ízű munka, ami még 30-40 éve is volt, és a gyerekek alig várták, hogy ilyenkor tavasz jöttével ássanak, kapáljanak, gerebjézzenek, meccést tanuljanak a szülők, mert most már ilyen nincsen, hiszen a mezőgazdaság is szakosodott, és ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt 100 évben Európában és Magyarországon mi volt a legrettenetesebb társadalmi fejlődmény. Nem a két világháború, nem a 3-4 forradalom, hanem az, hogy a régen 80% kétkezi munkát végző emberből 20% lett, manapság meg már mélyen a 10% alá akarják nyomni, hogy tulajdonképpen mezőgazdasági munkát csak olyan 6-8% ember végezzen. Ez természetesen felborítja a társadalomnak addigi arányait, hiszen a monarchia utolsó évében 80% ember végzett, bár sokszor nehéz, de egészséges vidéki földmunkát, és 20% ember ért a városokban. Most ez teljesen megfordult, 20% ember se végez mezei paraszti munkát, és 80% zsúfolódik a városokba. Most már ennek olyan formáját éljük, hogy a legtöbb ember számítógép előtt ül, a legtöbb ember kormánykerék mellett ül, tehát egy teljesen egészségtelen életmódot folytat. A cukorbetegségnek persze vannak más oka is, mint a stressz, meg örökletesség, stb., de a legnagyobb oka a cukorbetegségnek a mozgáshiány is. Így jutunk a negyedik nagy betegség csoporthoz, a mozgásszervi betegségekhez. A mozgásszervi betegségek se csupán mechanikus betegségek. Ha valaki volt mozgásszervi beteg, mondjuk volt lumbágója, vagy gerinc problémája, és valami szakavatott orvos vagy gyógytornász kezébe került, és az rendesen elmagyarázta neki, hogy hogyan védekezzék azzal, hogy újra ne legyen ez, akkor legalább egy ilyen szakavatott ember azt elmondhatta mindannyiunknak, hogy a mozgásszervi betegségeknek is 3 döntő oka van. És ezeket megismerni, ezeket kiszűrni, legyőzni, ez is egy pszichoszomatikus gondolkozásmódot igényel, mert a mozgásszervi betegségeknek a harmada valóban mechanikai probléma. Mondjuk valaki megemelte magát, vagy valaki hirtelen mozdulattal elcsavarta a testét, vagy a villamos megállt, zögykölődött, és hirtelen a tehetetlenségi erő következtében valami csigolya elmozdult. Vagy egy súlyos esetet hadd mondjak, amit hát mély bánattal kell önöknek elmondanom, mert sokszor olyan mozgásszervi problémák állnak elő a mai világban, hogy azt a regényírók nem tudták régen kitalálni. Nemrég hívtak lelki tanácsért egy fiatal emberhez, egy 21 néhány éves fiatal ember, aki hát futballozott, és hát ugye a futballt ma nem tavasztól őszig művelik, azt télen is művelik, teljesen értelmetlenül. Hát egy ilyen téli futballmérkőzésen leesett a fűre, és valaki nem is ráesett, hanem olyan nyugodtan ült rá, hogy szinte ráült a másik, az ellenfélnek egyik csapattagja,
És ő akkor a pillanat tört része alatt azt gondolta, hogy ő egy erős, izmos ember, ő meg tudja tartani a másikat. És nem engedte, hogy a másik, hogy ráül, ő is lenyeklődjék, hanem így visszafele tett egy olyan fél mozdulatot, hogy ő megtartja a másikat, és ezáltal egy olyan hirtelen nyomás érte a felső gerincoszlopát, hogy két-három csigolya úgy elmozdult, hogy az idegszál eltépődött. Jelen pillanatban az orvostudomány ideget nem tud összefércelni. Igaz, hogy izmot is alig, de ideget végképp nem. Ő innen, tehát a felső vállától lefelé teljesen lebénult. Másfél éve teljesen béna állapotban fekszik. Félelmetes dolgok. Tehát a mozgásszervi betegségeknek az egyharmad rész, hát itt ebben a jelen esetben mondjuk 100%-ot ad ki ez az egyharmad, ebben vannak ilyen végletes esetek, ez egy mechanikus probléma. Például sokan nem gondolják meg, hogy ha ők lehajolnak, és hajoló állapotban emelnek föl mondjuk, teszem azt 20 kilót, vagy 50 kilót, vagy nem tudom, jelentékeny kilót, akkor az a 20 meg 50 kiló, ha nem kisportolt emberek, az tulajdonképpen, hogy ők föl tudják emelni, ahhoz az utolsó csigolyái közötti porckorongra x-szer több nyomás nehezedik. Tehát ott egy olyan kompresszió jön létre, hogy mondjuk a 4-es, 5-ös vagy 5-ös S1-es csigolyák közötti porckorongot éri egy nyomás, és mivel annak a belső része szinte egy ilyen vízszerű, kocsonyás, szinte az almához hasonló folyadékszerű valami, az megnyomódik, a porckorongnak vagy egyik, vagy másik oldala kijön, és neki megy az idegnek, és akkor kialakul egy olyan sérv, egy olyan diszkusz hernia, aminek a kezelése aztán hónapokat, ha nem éveket fog követelni, és mindez hogyan indult ki, hogy valaki hajolva emelt. Miért? Hogy kell emelni? Hát nem hajolva, le kell menni, és guggolva kell emelni. Tehát például a mozgásszervi betegségeknél is egy olyan civilizációban élünk, hogy nagyon sok a megfontolatlanság, az óvatosság hiánya mindannyiunknál és óhatatlanul is előfordulhat. Tehát ez egy mechanikai probléma. De ugyanakkor egy másik harmada B-vitamin probléma. Tehát például vitamin probléma. Ilyenkor nem véletlenül szedetnek B1, B2 vitaminokat, kötőszövet probléma és egyéb más, ez a második harmad. De a harmadik harmad, amivel nem sokat szoktak foglalkozni, kifejezetten lelki és idegzeti probléma. Például sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy valaki gerincsélvel fog bajlódni, ha például túlhajszolja magát, sokat ül autóban, sokat zögykölődik, túl sok a teher a gond, nem étkezik vitaminokkal és egyéb más rostanyagokkal bőségesen. Tehát egyszerűen a leterheltség, hogy nem tud magával eleget foglalkozni, a szervezetét elhanyagolja, és olyan lelki problémái vannak, amelyek előhozhatják. Tehát legalább három dolgot kell ilyenkor tekintetbe venni, és nem igaz az, hogy a sebészkés a megoldás, erről most különben le is kezdenek szokni, mert több millió forintba kerül már egy ilyen műtét. Nem igaz az, hogy nem tudom én, a lidokain injekció, vagy más egyéb durva beavatkozás a megoldás. Az se igaz mindig, hogy B-vitaminokat együnk, legalábbis nem mindig kapszula formájában, hiszen ha valaki korpát vesz magának, és egy napi egy evőkanál korpát vegy itt a főzelékbe, vagy a levesbe, az is nagy szerű gyógyító erő, hanem igaz az, hogy pszichoszomatikusan kell ez a dologhoz hozzáfogni, és mind a három tényezőt meg kell vizsgálni, és ha az ember egy kicsit többet pihen, többet foglalkozik az izmainak a megerősítésével, akkor ezek a mozgásszervi betegségek se fordulnak olyan gyakran elő. Persze hát az utóbbi 20-30 évben különböző ilyen fitness szalonok épülnek, meg különböző edzőtermek. Egyik 19. századi szerző azt mondja, hogy Isten számunkra az egészséges mozgáshoz a kertet teremtette. Mondhatnám, az a nagy baj, hogy kevés embernek van kertje.
Voltaire még mondhatta, hogy műveljük kertjeinket, de Voltaire még nem látta a 10, meg 20, meg 50 emeletes felhőkarcolókat, amely közé nehéz kerteket odaképzelni, még úgy is, mint Ausztrália csinálja, hogy az 50 emeletes felhőkarcolókból ott állítólag minden délben mindenkinek le kell szaladnia, az összes irodát el kell hagynia az embereknek, és körbe futják a felhőkarcolókat, meg a tereket, amelyek ezek szegélyezik, mert érzik a szükségét annak, hogy napjában egyszer-kétszer kocogással, futással az emberi szervezetet mozgásba kell hozni, nem csak az izmokat, a belső szerveket, a kiválasztó részeket is. Kedves hallgatók, ha így végignézzük ezeket a betegségeket, mindegyiknél tehát azt látjuk, hogy a testi dolog mögött vannak gondolkodásbeli, mentális elmaradások. Tehát akár a szív- és érrendszeri betegségek, rák, cukorbaj, mozgásszervi betegségek, ezeket először szemre kellene vételezni, az okokat megismerni, és nem a tünetek kezelését hagyni és sodródni, és akkor az ember magától is rájönne arra, hogy költséges gyógymódok és drága gyógyszerek helyett nagyon egyszerű dolgokkal is lehetne gyógyítani. Hogyan is szólt az alapigénk? Így szólt, hogy egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, melyek Egyiptomra bocsátottam, de ha már beteg leszel, tette hozzá az Isten, én az Úr vagyok a te gyógyítód. Isten hogyan tud gyógyítani? A Bibliának ez a tanítása körülbelül 150 éve ismeretes tanítás, már azok előtt, akik ismerik. Ugye a Biblia 2000 éve a kezünkben van. De a pszichoszomatikus gondolkozásmód, ami a Bibliát jellemzi, a holisztikus gondolkozásmód, most ilyen nagy szavakat mondok, ami a Bibliát jellemzi, ez a kezünkben 2000 éve ott levő Bibliának ez a tanítása, ez körülbelül csak 150 éve ismert. Az 1860-as években szólaltatta meg ezt Ellen Gould White, akinek a könyveivel itt tetszenek találkozni. Ellen Gould White leírása szerint látomásokat kapott Istentől. Ő sem élt egészséges életet, például nagy húsevő volt. Még a látomásai után is, senki ne rökönyödjék meg ezen, hogy valaki hogy kaphat látomásokat, hiszen az benne van a Bibliában, hogy aki az Isten szolgálja, az Isten prófétája, annak Isten álmokat, látomásokat adhat. Ellen White az 1840-es évektől részesült ilyenekben, és az 1850-es, 60-as évek fordulóján kapott látomásai közül az egyik látomás, ami hosszasabb látomása is volt, nem képeket, nem jövendőléseket tartalmazott, hanem az egészséges életmóddal kapcsolatos alapelveket. Isten a tudomására hozta azt egy látomásban, ami egyébként benne van a Bibliában. De addig ennek nem tulajdonítottak kellő fontosságot. A Bibliában tudnék valóban 8 alapelv van benne azzal kapcsolatban, amit előbb így mondtam önöknek, hogy pszichoszomatikus vagy holisztikus gondolkodásmód, csak ezt a 8 alapelvet valakinek meg kellett kapnia, és a 8 alapelv közül 4 alapelv mondjuk a testet érinti, és egy másik 4 alapelv a lelki dolgokat érinti. Olyan rettenetes, egyszerű alapelvek ezek, hogy amikor én is ezeket megismertem, úgy elszégyeltem magamat is, meg magamban is azért, hogy ezt az ember nem fedezi fel. Mert egy nagyon egyszerű gondolkodásmód ezt nyilvánvalóvá tenni. Például a Bibliában meglevő testi gyógyítási alapelvek közül, amelyek szinte ingyenesek, csak odafigyelést igényelnek és gondolkozás változást igényelnek. Melyek a testi alapelvek? Hát ha csak úgy logikailag fölépítem, hogy melyek lehetnek, mondjuk valaki most nem ismeri ezt a 8 alapelvet, most én azt mondom, ebből 4 testi alapelv, melyik lehet ez a 4 testi alapelv, akkor nézzük csak meg, itt van az emberi szervezet. Az emberi szervezetnek mire van szüksége ahhoz, hogy éljen? A legegyszerűbb élőlényt veszem itt a Földön, a növényeket, amelyek élő organizmusok, amelyeknek klorofilt kell képezniük. Miből képezik a klorofilt? Mi annak a legfőbb oka? Az, hogy van napfény és napsugárzás. Az első alapelv, ami Prédikátor könyve 11. fejezetében ilyen nagyon egyszerűen van megfogalmazva, mondom, hogy megszégyenítően, ránk nézve megszégyenítően van megfogalmazva,
hogy jó az embernek a világosság, és jó szemeinkkel nézni a napot. Ez a Biblia vers. Hát ez olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy minek is került bele a Bibliába. Na de nem úgy van, hogyha napsütés van, szinte mindenki jobban érzi magát. Nem úgy van, hogy a tél után mennyire vágyakozunk a tavaszi napsütés, vagy mennyire boldogan, most már föltételes módon kell mondanom, mennénk ki a napra. Ugye mióta 25 éve az ózonpajzs szétlyukadt, azóta már nem lehet úgy a napra, hogy 1986-ban jelentették be, hogy a káros kibocsátások miatt az északi sarkkörnél az ózonpajzs annyira szétment, egy földrésznyi területen nem védi már ózonpajzs a föld légrétegét, hogy ezért mondják azt, hogy 11 óra és 3 óra között nyári napsugára, de már most is mondták április végi, május napsugára, ne menjünk ki a napra. Na tehát ezt azért mondják, mert nekünk jó a napra menni. Hát az első alapelv, a napkúra, ez ugyebár ingyenes. Van olyan vitamin, amit ingyenesen kapunk, ez a D-vitamin. C-vitamint már nem lehet annyira ingyenesen, meg A-vitamin, meg több is. A D-vitamin a napsugárzásnak köszönhetően ingyenes. Végeztek felméréseket, például idős embereket olyan mostoha országban, mint Oroszország, rendszerint kiültették az idős embereket a 11 óra előtt és a 3 utáni napra. És néhány hónap után már mérhető eredményt hozott az, hogy a napsugárzás például a bőr alatti koleszterint szétoszlatja. A koleszterin ellen is az egyik legjobb védekezés, illetve hát gyógyszer a napsugárzás. És még olyan sok dolog, ezt a 8 alapelvet lehetne részletezni, de Ellen White, tehát 150 évvel ezelőtt az ő figyelmét Isten ezekre az egyszerű alapelvekre hívta föl. Én is még egy olyan házinéninél kaptam itt Budapesten albérletet, aki a monarchia idejében, állítólag a monarchia idejében minden magyar gyereknek meg kellett tanulni az iskolában a következő rigmust, hogy áld az Isten orvosságot bőven, napsugárban, tiszta levegőben. Most az ilyen rigmusok, valaki mondhatná, hogy milyen gyerekes dolgok, de azért könnyen megjegyezhetők voltak, és nagy igazságot fejeztek ki, hogy áld az Isten orvosságot bőven. Napsugárban, tiszta levegőben. Ezzel meg is jelöltem már a második nagy alapelvet. A második nagy alapelv a napsugár után, a napfény után a jó levegő. Nem gondoltuk volna 40-50 évvel ezelőtt már, akik ilyen idősek vagyunk, hogy a jó levegőről ennyit fogunk beszélni. A jó levegő a mi időnkben természetes volt. Az olyan volt, mint hogy reggel fölkeltünk, elmentünk az iskolába, délbe kaptunk ebédet, most már egyik se természetes. Reggel az emberek már nem kelnek föl, már nem úgy reggeliznek, ahogy régen, iskolába se járnak, hanem helyette mit tudom, ilyen bűnbarlangokat választanak inkább a fiatalok is. Délbe, hogy kinek jut ebéd, és olyan ebéd, ami ebédnek nevezhető, szóval minden fölborult, de tulajdonképpen, hogy mi 40-50 évvel ezelőtt valaki nekünk előadást tartott volna a jó levegőről, azt mélyen lesajnáltuk volna, senki nem volt ilyenre kíváncsi. Most, ha elmegyek Debrecenbe, és ott minden harmadik ember azon panaszkodik, hogy milyen rossz a városnak a levegője, meg hol lehetne az ottani aszmatikusoknak valami megoldást találni, és én elmondom Magyarországon, bárhol járok is, hogy Magyarország ilyen szempontból nem a legjobb ország, mert nálunk az a száraz hideg levegő, ami gyógyít, tehát ami nem párás, az csak az ország legnyugatibb részében, abban a szubalpesi övezetben fedezhető fel, ami a Sopron-Kőszeg-Szentgotthárd vonal. Ez egy nagyon keskeny sáv, de most már a határok felnyíltak, tehát mehetünk egy kicsit nyugatabbra is. A mi családunk, ahogy mi Budapestre költöztünk, és a 8. kerületben a Blaha-Lujza tér vidékén mi fuldokoltunk már a 70-es, 80-as években a rossz levegőtől, és a harmadik gyermekünknél hetente jött ki a mentő, mert pseudokrupos volt, és hát mindig kórházba vinni, vagy injekció, meg ez, meg az, egy kicsit a végén már nekem ez elég volt, és akkor jártam ilyen dolgoknak utána, és elvittem velem községbe a gyereket,
a feleségemmel együtt, 3 hét alatt megfordult a gyereknek a betegsége. Pusztán a jó levegő hatására. De ott Szombathelyről is jártak ki családok, akik az ilyen nehéz légzésű, aszmatikus problémákkal küszködő gyerekeket kivitték. Ott velemben van egy úgynevezett Szent Vid nevű domb, egy kápolnával, és ott kúszik be az a hideg, száraz levegő. Hát hiába vittük mi a Zemplénbe, vagy a Mecsekbe, vagy a Bakonyba, Magyarország hegyei azok párásak. Azok hát nem nagy hegységek, ezek Kékestető is még, ugye a Mátra is, ahol az egyik legjobb levegő van Kékestetőn, Mátraházán, tulajdonképpen súlyosabb bajok orvoslására nem annyira alkalmas. Én is önöknek azt javaslom, hogy ha ilyen problémák vannak, ne annyira gyógyszerekben gondolkozzunk, vagy ne költséges kezelésekben évekig, évtizedekig, hanem mondjuk, aki megteheti, menjen el Magyarország nyugati részére, menjen el a horvát tengerpartra, hogy szintén az a száraz, sós, tengeri levegő, tehát a levegőkúra. Mátraházán is mindig megcsodálom, hogy amikor építették azt a szanatóriumot, ugye a két világháború között, akkor volt külön pavilon, amit nem építettek be, hanem oda kitolták az embereket, tehát egy ilyen fedett, de nyitott, oldalt nyitott pavilon volt, hogy a nap során sokat tartózkodni azon a 7-800 méter magas és elég jó léghúzatos vidéken, és az emberi szervezetnek, amire leginkább szüksége, a mindenek előtt az a jó levegő. A napfénynél is inkább, de hát most már a napfényt vettük az első pontnak, amit hát Isten valóban ráterelte a figyelmet, hát a jó levegő miért olyan fontos? Hát csak egy egyszerű adatot hadd mondjak önöknek, ha valaki veszi a Guinness rekordok könyvét, ami ugyan nem élvezetes olvasmány, főleg nem egy hívő embernek, mert ugye én nem egy rekordhajhászó életre születtem erre a világra, de a Guinness rekordok könyvében olvasom, hogy táplálék nélkül mennyi időt tudunk megélni. Hát ezt egy indiai fakír tartja most 110-valahány nappal, hogy csak langyos vizet csepegtetett magába egy fakír, és táplálék, szilárd táplálék nélkül majdnem 4 hónapig meg lehet élni. Víz nélkül mennyi ideig lehet megélni? A víz nélkül azért, ha minden órában jó 2 deci vizet inni. Mondjuk én nem pártolom annyira, magam se viszek magammal ilyen flaskát, szerintem egy kicsit túl van dimenzionálva ez a kérdés. Előadás előtt, hát nekem meg ilyen luxus is jut, hogy előadás közben is ihatok vizet, amit ért sajnálom a hallgatókat, hogy ők ezt nem tették, de ha előadás előtt valaki volt 2 decit, utána is ívott 2 decit, bőségesen elegendő. Víz nélkül 21 néhány napig lehet megélni. De ha valaki folyadék nélkül akar megélni, az 3 hét után meghal. Tehát 4 hónap, 3 hét, és levegő nélkül. Állítólag a gyöngyhalászok tartják itt a rekordot, 9-10 perccel, de általában ugye azt szokták mondani, hogy 4-5 perc, és nincs levegőnk, akkor mi meghalunk. A jó levegő életfontosságú. Tehát ez a második alapelv, a jó levegő. Ez is ingyenes, ha el tudunk oda menni, vagy ha egyszerű módon például többet szellőztetünk a lakásokban, az otthonokban, többet megyünk ki parkokba, vagy itt Budapest azért körbe van véve ugye hegységekkel, tehát hogyha több túrát szervezünk, és most újra megragadom az alkalmat, hogy tényleg szeretettel hívjam a túrákra a kedves hallgatóinkat. Itt van a túravezetőnk is, Károly, aki bejárta a túránk útvonalát a Kolozsi tértől, a Hármas Határhegytől, a Csúcshegyen, át egészen Solymárig. Nagyon szép túránk lesz, nem lesz megerőltető túra, de elég magasan megyünk, szép kilátásokkal, és így mindenkit szeretettel várunk június 6-án. Régebben alapítványilag mi sokkal több túrát tettünk. Most egy kicsit visszaesett a mi túra fogyasztásunk, de ha valaki szeretne eljönni egy szinte én azt szoktam mondani, hogy nem 4-5 km per órás gyaloglás a séta, tehát inkább ezt sétának nevezni. De nyári táborainkon is állandóan túrázunk, és 2-3 nap után az emberek ki vannak cserélve a jó levegőtől. Ezt nem elég hangsúlyoznom. Ezek után mi a harmadik alapelv? Mozgás. Ugye a napfény meg a jó levegő szinte logikailag is ki tudjuk találni ezeket, hogy a mozgás.
A mozgás, amit Pál apostol így mondott az aténiaknak, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Nagyon egyszerű kijelentés. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Isten is tevékenységre teremtett. Isten maga is tevékenykedik. Jézus Krisztus sokat gyalogolt, embereket elérni, emberekhez elérkezni, embereken segíteni. Az apostolok is, ugye, ahogy szokták mondani, az apostolok lován közlekedtek. Ez ugye a két lábuk volt. A mozgásnak is a jelentőségét nem lehet túlbecsülni, ez nem egyszerűen csak az izmainkat teszi helyre és tartja karban, hanem a belső szerveinkre is jótékony hatással van. Logikailag is kiszámítjuk, tehát napfény, levegő, mozgás, mi lehet a negyedik? Már jeleztem is, a víz. Az emberi szervezet azért 70%-ban víz. A földünk építő anyaga is 70%-ban víz. A víz belül is, kívül is tisztít, erősít, regenerál, roborál, tehát a vízről soha ne felejtkezzünk el, és amikor iszunk valamit, azt se felejtsük el, hogy a víznél jobbat még nem találtunk ki. Itt van mellettem, most látom, hogy egy másik ital is, az ízesítetlen tea. A víz és az ízesítetlen tea azért alapvető dolog, mert a gyomorműködést ugye nem indítja be. Ezt lehet az étkezések között alkalmazni úgy, hogy a gyomrot fölösleges erőkifejtésre nem késztetjük. De aki mondjuk egy 3-4 szem mandulát eszik étkezések között, önmagában nem rossz a mandula, de étkezések között nem jó más tenni. Újra be kell indulni a gyomornak, újra elkezdődik az emésztés láncolata. Ha vizet iszunk és ízesítetlen teát, úgy, hogy azt Isten megmondta, Mózes első könyve 3. fejezet 18. versében olvassuk azt, hogy Isten a gyógynövényeket és a fűféléket, zöldségféléket számunkra, mint a tápanyagforrást elrendelte, akkor nagyon jót teszünk a szervezetünkkel. Magyarországot egyébként a kiszáradt nemzetek között tartják számon. Magyarországon kevés folyadékot fogyasztanak az emberek, főleg pedig jó folyadékot. Tartózkodjunk a 10%-os és ízesített, aromásított italoktól. Lehet tartózkodni még a 25%-osaktól is, de még a 100%-osaktól is, mert azok se természetesek, hanem ugye elpárologtatják a folyadékot, és utána egy más folyadékból öntik vissza. Az a 100%-os, amit mi készítünk. Attól nem kell óvakodni, de a magyar parasztoktól hallottam én Bács-Kiskun megyében ezt a népi mondást, hogy a gyümölcsöt azért általában esszük és nem isszuk. Csak a citrusfélék azok, amelyek jók ivásra, és különböző bogyós termékek, én már az őszi baraszlétől se vagyok elragadtatva, vagy más egyéb dolgoktól sem, azokat jobb lenne idényben inni, vagy asszalva később, vagy befőtnek, vagy lekvának, stb. Fogyasztani. Tehát ez az a négy dolog, amire azt mondjuk, hogy a pszichoszomatikus gondolkodásmód szerint meg kell adni a testünknek, a szervezetünknek, ami jár neki. Itt nem olvasunk habostortáról, nem olvasunk borról, meg egyéb más dolgokról. Ilyen kérdésekről olvasunk, hogy napfény, levegő, víz és mozgás. A másik négy részbe sorolom én a táplálkozást. Mert a táplálkozás a Biblia szerint az elsősorban tudati kérdés. Persze, hogy a jó táplálékkal a szervezetünknek adjuk meg azt, amire szüksége van, de tessenek megnézni, hogy ma lényegileg mindent el tudunk érni a világon, de beteg a gondolkodásunk, beteg a fej. Elmondhatjuk Ézsajás könyve első fejezetében, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, és az ember nem azt adja a szervezetének, ami táplálja. Tóth Gábor egyik előadására tudok hivatkozni, aki egyszer nagyon megragadóan fejtegette azt, hogy a legtöbb ember a szervezetét egy ilyen kiszámíthatatlan valaminek tartja. Úgy gondolják az emberek, hogy a szervezet tulajdonképpen furcsa, a misztikus képződmény. Egyszer például beteg, ki tudja, hogy miért beteg. Másszor meg éhezik, ki tudja, hogy miért éhezik. Harmadszor meg jól lakik, ki tudja, miért van olyan telítettség érzése. Ő viszont azt képviselte, hogy vegyük tudomásul, a szervezetünk még egy ilyen 20.-21. századi lerombolt állapotában is egy pontosan kiszámítható műszer. A szervezetet vegyük olyannak, mint amely egy tökéletes alkotó kezéből került ki.
máig se tudjuk megfejteni a szervezetünknek sok-sok talányát, hogy például, nem tudom én, egy tüsszentésnél hogyan viselünk mi el 1200 km/h sebességet. Hát 1200 km/h sebesség egy tüsszentés. Hát hogy lehet ezt elviselni? Vagy, hogy lehet az, hogy egy 80 éves embernek már 8 milliárdszor vert a szíve? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ilyen eszköz nincs a világon. Szóval olyan csodák vannak a mi szervezetünkben, és a szervezetet nem rombolni, hanem táplálni kellene, ezért én lelki, tudati dolognak tartom a helyes táplálkozást. Amikor én megismertem a Bibliából a helyes táplálkozást, és először kaptam Graham cipót, ugye a 70-es, 80-as években itt a Szent István körúton jelent meg, ott a Víg Színházzal szemben sorbáltunk a Graham cipóért, mondtam, hogy hát én is egy ilyen ütődött ember vagyok, akit beállok a sorba, mert ahogy beleharaptam a Graham cipóba, mondom, ezt itt fogom kiköpni a mások szeme láttára. Mert ugye amikor először Graham cipót ettem, akkor azt mondtam, hogy hát ez borzalmas. Hát én egész életemben fehér kiflit, fehér zsemjét, fehér lisztes kenyeret fogyasztottam. Miért örjöngenek ezért a Graham cipóért? Ugye ez egy tudati kérdés, mert amikor az ember belátja azt, hogy a fehér lisztes kenyérféleségekkel a legértéktelenebb dolgot biztosítottunk magunknak. Eltávolítottuk a búzacsirát, eltávolítottuk a búzakorpát, odaadtuk a disznóknak bőségesen, meg is van az eredménye, mert nagyon jól röfögnek és jól érzik magukat tőle. Mi nem kaptuk meg se a B-vitamint, se a rostanyagot, se az enzim, se a vitamin. Mi a fehér lisztet, egyébként itt találták fel az 1880-as években, a budai hengermalmokban állították először nagy mennyiségben a fehér lisztet, a nullás lisztet és annak legpocsékabb változatait. Úgyhogy most éppen beszéltem egy pékkel, egy tradicionális nyugat-dunántúli városban süti a kenyeret, azt mondja, mindig belecsempészek 10-20% teljes ölésű lisztet, de többet már nem merek, mert az emberek észreveszik, olyan előítélettel vannak, hogy csak nem fogunk mi orosz kenyeret, vagy mint a háborúban ilyen barna meg fekete kenyeret fogyasztani, mert ugye a szemünknek hiszünk, és a szép mutatós kenyér a fehér kenyér. Nota bene, hogy a magyar felmérések szerint a fehér kenyerünk egy első napos állapotában is 30%-ban fogyaszthatatlan. Tehát amikor megsütik ma, akkor 30%-ban nem lehet megenni. Másod harmadnapos állapotában meg 50-60%-a fogyaszthatatlan, különben is úgy kell kitépni a fogak közül, meg nem lehet rendesen szelni, harapni. Nem emberi fogyasztásra való az, amit az ember a maga okosságával, eltávolítva az értékesebb részeket, megtartva az értéktelen, a szemnek dolgozunk, és nem a szervezetünknek. Szóval a hiúság vására a világ, és nem csak az embert tettük hiúvá, hanem már az emberi készítmények is arra mennek, hogy mennél jobban néz ki valami, annál jobban vegyék meg. Az égvilágon semmiféle pozitív hatása nincs, hanem tönkreteszi a szervezetet. Hát ázsiai meg afrikai emberek sokat panaszkodnak emiatt, hogy idejöttek Európába, vége van a szép villogó fehér fogazatuknak. Vége van az egészségüknek, ott másféle kenyérkultúrán nőttek fel. Tehát én a 8 alapelv közül az 5. ezért jelölöm meg, mint egy tudati alapelvet a helyes étkezés, mert szerintem a helyes étkezésre csak az fog rádöbbenni, aki ennek tudatilag utána jár, folyamatosan tanulmányozza ezt a kérdést, természetesen nem nagyobb feneket kerítve annak, mint ami ezt megilleti, hiszen az is benne van a Bibliában, hogy akár eszünk, akár iszunk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk, de az is benne van a Bibliában, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem szeretet, öröm, békesség és Szentlélek által való öröm. Vagy hogy a régi mondás tartja, nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Ennek eszközi jelentősége van, de a mi kultúránkban az eszközök lettek a célok.
és az eszközöket fújják fel, ezért úgy gondolom egy keresztény vagy egy hitre törekvő embernek is fel kell szerelkezni bizonyos ismeretekkel. Például azt szoktam mondani, hogy ezek az ismeretek a Biblia első oldalánál kezdődnek, mondjuk a másodiknál, de első fejezetében, tehát 1 Mózes 1.29. Az 1 Mózes 1.29 kimondja, hogy Isten nekünk mit teremtett étkezésre, gabonaféléket és gyümölcsféléket, rostanyagokat, vitaminanyagokat, lényegileg a szénhidrát a táplálkozási piramisnak a legnagyobb része. Fehérjéből, zsírból 10% alatti értékek lennének a megfelelőek, Magyarországon ezzel szemben ezek 20-25% fölé is felkúsznak. A következő 6. alapelvnek említeném a pihenést. A pihenéssel is a szervezetünknek adózunk, de ez is egy tudati kérdés, hogy szánunk-e időt a pihenésre. Valaki mondta azt, hogy én a pihenésről ne beszéljek, mert én biztos nem pihenek. Mindenkit biztosítatok, hogy itt ebben a teremben nálam többet, kevesebben pihennek. Akik ismernek, azok is fogadják el, például én minden nap megalszom a 8 órát. Ez már a mai világban egy világcsúcsnak is számíthat, nem döngetem a mellemet, de én úgy gondolom, hogy a helyes alvás hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Aki nem tud jól aludni, az ne kezelje ezt a problémát úgy, mint eddig, hogy nem csinált belőle problémát, mennél előbb oldja meg ezt a problémát. Például a probléma megoldásaim közül csak az egyiket hadd említsem önöknek, szokjon le a vacsorázásról. Azt szoktam mondani, ahol vacsorával megkínálnak, hogy már elég öreg lettem ahhoz, hogy egy jó alvást többre becsüljek, mint egy jó vacsorát. Reggelivel úgyis, délben úgyis be tudjuk vinni a megfelelő kalóriákat, a vacsora az ki fog valahol domborodni, vagy hurkásodni. Tehát esztétikailag se célra vezető, de egyébként is vigyázni kell a vacsorával, mert amikor nem mozogjuk le a felvett táplálékokat, amikor ott hagyjuk az emésztőrendszerünket éjszakai műszakra, akkor megnézhetjük magunkat, hogy reggel mennyire vagyunk mondható kipihent embereknek. Egyik szívspecialista figyelmeztetett engem, mert így szoktam mondani, hogy 5-6 óra után már semmit ne együnk, azt mondja 3 óra után. Mondom, ez nem túlzás. Azt mondja, hogy most a legújabb orvosi eredmények, tehát nem a Biblia, nem a vallás, nem a keret, legújabb orvosi eredmények kétségbe mondhatóan igazolják, hogy az emberi szervezetnek délután 3 óra után a természettel összhangba akar működni, kell a fokozatos lepihenés, kell a fokozatos elcsendesedés, majd reggel 8 és 9 között fogyassz el egy olyan nagy reggelit, ami csak belét fér, és rá 5-6 órára egy olyan nagy ebédet, ami csak belét fér. Ellen White 150 évvel ezelőtt ezt is megkapta, hogy a napi kétszeri étkezés bőségesen elég az ember fenntartására, kivéve természetesen, ha valami betegség, cukorbetegség vagy más idősebb kori betegség előadódik, de egy egészséges embernek a napi kétszeri táplálkozás bőségesen elegendő. A pihenésre nagyon nagy gondot kell fordítani. Először is tehát azzal hivalkodnék, hogy én a napi 8 órát megalszom. Másodszor is azzal hivalkodnék még, hogyha sok munkámban is követem az egyik rádióban hallgatott neves zenésznek a kijelentését, akitől megkérdezték, hogy hogy bír ezt, sok próbát, próbál az operába, utána elmegy tanítani a zeneakadémiára, utána foglalkozik, és olyan egyszerűen azt mondta, én az egyik munkámban pihenem ki a másikat. Tehát ilyen is van. Ez nem butaság. Tessenek arra gondolni, hogy az a munkalélek örlő, amit hosszasan és szinte büntetésszerűen kell végezni. Tehát amikor lyukasztanak a gyárkapunál, és akkor a futószalagnál ott kell állni, és akkor kapkodni kell valamit, és nem tudom, mit kell csinálni, az már 1-2 óra alatt is emberörlő, és idegörlő. De akkor, amikor az ember változatosságot tud valamivel levinni. Egyszer ír, egyszer olvas, egyszer tanít, mondjuk, mint az én szakmámban. Én most pihenek például. Hogy ehhez még megnyerek pár embert, hogy még meg is hallgatnak. Mindig csodálom, hogy hogy tudnak meghallgatni például. Mert meghallgatni sokkal nagyobb energia, mint beszélni. Figyelni az ember 20 perc után, és én már hányszor túllépem a 20 perceket. Tehát ezért mondom, hogy nem az a túlterhelt, aki dolgozik, az a túlterhelt, aki a munkát büntetésként végzi,
nem kedvel dolgozik, hogy a szép magyar mondás mondja, nyögvenyelősen dolgozik, hát nyögvenyelősen beteg lesz az ember. Az, amikor kimerítve dolgozik, tehát amikor nem adja meg a pihenést, és a Bibliának itt van még egy különleges hozzátétel a napi 8 óra alváshoz, és ez pedig az, amit az ember nem tudott volna kitalálni, és máig nem talált ki, hogy Isten a 10 parancsolatba is belefoglaltatta a 4. parancsolatba, amit sajnos sokan nem ismernek, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azon napon semmit se tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgáló lányod, se jövevényed, se állatod. Tehát mi az állatokat se dolgoztassuk. Minden élőlénynek ezen a földön kijár a 7. napi megnyugvás. Minden 7. napnak ünnepnek kell lennie. Az emberi életben az ünnepeknek nem évente 5-6-szor kell bekövetkezniük. Az emberi életben minden 7. napnak ünneppé kell válnia. Ez is átvezet már bennünket, és jelzőgyi tudati dolgokról van szó, mert az ünnep azáltal ünnep, hogy az ember nem csak testileg nyugszik meg, hanem lelkileg is összeszedi magát. Szemlét tart az elmúlt 6 nap fölött, tervez a következendő 6 napra, olyan emberek társaságában tartózkodik, akikkel felemelően tudja eltölteni az időt, és nem nyomasztóan. Tehát ez a 7. napi pihenés, ez a bibliai alapelvek közül a 6. A 7. alapelv, hogy a helyes táplálkozást, a megpihenést, a megnyugvást odáig kell fokoznunk, hogy az emberben akkor is béke legyen, amikor működik a szerv, amikor dolgozunk, amikor fáradozunk, amikor nagyon óriási felelősségű célokat követünk. Akkor is legyen egy olyan belső lelki béke, amit persze a világ is követelés igényel, és ezért mennek az emberek önismereti tanfolyamra, ezért kezdtek az emberek jóga tanfolyamokra járni, ezért mentek az emberek el a transzcendentális meditációba, ezért reiki mesterek, illetve mert érzi az ember, hogy itt nem csak megpihenésről van szó, hanem egy állandó belső összeszedettségről és békéről. De a Biblia itt is különleges dolgot állít, a Biblia azt mondja, hogy ezt a belső lelki békét emberi technikával nem lehet előidézni. Lehet azt mondani, hogy valaki azt mondja, hogy ő mióta jogázik, azóta jó az élete. Hát én egyszer egyik városba úgy mentem, hogy abban a művelődési házban, ahol előadást tartottam, éppen egy jógamester is tartott kurzust. És mindig együtt mentünk és együtt jöttünk. Sokat beszélgettünk a vonatban, még ez a rendszerváltás idején volt. Hát elég furcsa dolgokat tudtam meg tőle, és eléggé szomorúan tapasztaltam, hogy az emberi eszközök mire tudnak elvezetni. Szegénynek ő, neki aztán összeomlott az élete, tönkrement a család élete, ő is idegzetileg is tönkrement. Szóval én úgy gondolom, hogy az emberi technikák azok elnézést a kifejezésért, de kényszerzubbonyok. Az ember magára erőltethet valami békességet, meg mondhatja, hogy most kiüresedem magamból, meg most kilépek önmagamból, és majd kívülről nézem magamat, meg egy pozitív gondolkozással törekszem, mert én nem fogok mindig a dolgok sötét oldalával foglalkozni, de ezek emberi technikák. Ugye Amerika ennek a szülőhelye, az a statisztikák világbirodalma. Most is közzétettek egy új statisztikát az amerikaiak, nem tudom még, hogy hány statisztikát fognak közzétenni. Például a mostani nagy statisztika eredmény, hogy hányszor mosolyog az ember naponta. Megmérték, hát nekik van erre idejük. Azt, hogy a gyerekek 400-szor mosolyognak, 400-szor, felnőttek 15-ször. Jó, hát akkor most mi a megoldás? Szerintem az, amit a politikusokkal csinálnak, nekik is mosolykúrákat adtak, hogy mindig, amikor megszólalnak, mindenkinek mosolyogni kell. Úgy kell elmondani a legnagyobb hazugságaikat, ugye, hogy állandóan mosolyjal fürösszék ugye az embereket, hogy az emberek elhiggyék azt a sok hazugságot, amit eregetnek közéjük. Ezek emberi technikák. Emberi technikák. Én nem azt mondom, persze, jobb mosolyogni, de azért emberileg mosolyogni tanulni. Hát már
a római időkben is azt mondták, már a latin nyelvben is külön szó volt arra, ami egy belső, ugye a serenitas, ami egy belső derű és összeszedettség, ami nem okvetlenül ilyen majomszerű viháncolásokba öltestet, és mint a külső mosolygás, meg nevetés, meg ricsajozás, amit el tud sajátítani az ember, de a belső béke, a belső összeszedettség. A Biblia szerint ez az Istennel való közösség. Ez a hetedik alapelv, ami más néven az Istennel való kapcsolat fönntartása. Még konkrétabban az imádkozó élet. Amit az 50. Zsoltár ilyen egyszerűen fejez ki, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Mind a három nagyon fontos. Hogy gondoljunk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Gondoljunk arra, hogy valaki jobban szeret bennünket, mint mi saját magunkat. Gondoljunk arra, hogy mindig velünk van, mindig képes megsegíteni, ezért hívjuk segítségül a nyomorúság idején. Biztos, hogy meg tudsz szabadítani, én megszabadítalak téged. Biztos. Ha őszintén, igazán fordulunk Istenhez, Isten kis és nagy dolgokban meg fogja mutatni, hogy a vele való közösségben ő mire képes. De egy valamiről el ne felejtkezzünk, amiről el szoktunk felejtkezni, mert egyébként sok csoda történik az életünkben, meg Isten akkor is megszabadít sokszor, amikor nem is kérjük, hát még amikor őszintén kérjük, akkor hogyan szabadít meg, de elfelejtünk, mint a 10 leprás közüli, csak egy ment hálát mondani. 9 az nem mondott hálát, nem dicsőítette Krisztust, nem mondott hálát az Istennek. Mind a háromnak meg kell lenni, szóval a hetedik alapelv a lelki béke, és akkor van még egy 8. alapelv is, amiről nem beszéltünk, de amit ki kell mondanunk, hogy az életben bizonyos dolgokra nemet kell mondani. Eddig mind pozitív dolgokat mondtam, nem? De egy dologban egy nagyon erős nemet kell mondanunk, és ezek pedig az életünket romboló ételek, szerek, technikákra kimondott nem, vagyis a káros szokások, a káros szenvedélyek, vagyis bibliai szóval a mértéktelenség legyőzése. Csak ennek más jelentése van a Bibliában a mértékletességnek, mint a hétköznapi életben. A hétköznapi életben mi emberek azt mondjuk, hogy az a mértékletes, hogy alapjában jókat tegyünk, jó dolgokat csináljunk, de azért reggel egy kupica pálinka, vagy egy nap azért egy 3-4 cigaretta, vagy egy kis ez, egy kis az, az még belefér. Ez még a mértékletességet nem sérti. Na, az ilyen téveszmék ellen hadd mondjam, kedves hallgatók, hogy a Biblia szerint a mértékletesség nem az, hogy 80%-ba jó, de egy olyan 10-20%-ba rosszat, hanem a Biblia szerint a mértékletesség az, hogy minden rosszat, amire rádöbbenünk, az gyűlöljünk és utáljunk. A mértékletesség az, hogy csak a jót, de abban is mértéket tartva. Mert két része van a rossznak, és egy része a jónak. A rossznak a két része, hogy ha a rosszat bármibe belevegyítjük, az mindegy, hogy 1 gram vagy 1 milliliter, attól az egész hektó is fertőzött lesz. A másik része pedig az, hogyha a jót tesszük, de mértéktelenül. Például erre a klasszikus példám az, hogy a Biblia ad nekünk kenyérreceptet. Ez Ezékiel könyve 4. fejezetében található. Csodálatos kenyérreceptünk van. Különböző gabonák, hüvelyesek, magok, hogy mik, az igazi kenyeret mi kell, hogy összeállítsa. De a kenyérrecept mellett ott van a mérték is, hogy naponta mennyi kenyeret fogyasszunk. A kenyér jó, jó a kenyér, de az ott megadott érték, ha átszámítom dekába, az napi 25-26 deka, egyébként a magyar szabványnak pontosan megfelelő ANTS szabvány, hogy 1/4 kiló kenyér a napi maximum, ahogy jól érezzük magunkat. Valamikor jól bekenyerezzünk, mondjuk eszik az ember 40-50 deka kenyeret is, megnézhetjük magunkat másnak, mert akkor a szervezet szinte azt mondja, hogy most ma talán hagyjuk ki. Tehát az egészséghez hozzátartozik a mértékletesség, és a mértékletesség annyi, hogy jót s jól, hogy Kazinci mondta, hogy jót s jól, ebben áll a nagy titok, de ott is mértékletesen. Tehát vigyázni az arányokra, vigyázni arra, hogy mennyit, meg mikor. Csak jót, tehát a minőség az a jó,
és hogy mennyit és mikor. Ez állítja össze a mértékletességet. Tehát a Bibliából nem igazolható a szeszfogyasztás, erre van egy külön könyvünk, itt meg lehet vásárolni a Bora Bibliában. A Bibliából nem igazolható az emberi szervezetet megtámadó zsírfogyasztás, amivel azt mondom, hogy tulajdonképpen a húsfogyasztás, mert hát a zsírok azért a húsokban vannak, illetve hát vannak külön is, az még nagyobb csapás, de főleg a húsokban. Tehát a 8 alapelv, ami 150 éve Istentől származó felhívás arra, hogy vegyük a Bibliának a komolyan ezt a tanítását, sajnos nagyon szűk körben ismeretes, és ezért kérnék mindenkit, aki a mi tanfolyamunkra, sorozatainkra, főző tanfolyamunkra eljár, hogy ezeket az egyszerű dolgokat, ezeket állandóan ismételgessük családtagjainknak, másoknak, nyilván nem kapacitálva, nem erőszakolva, hiszen az is hozzátartozik, hogy ezt finoman képviseljük, és senki személyes szabadságát nem sértve, de emlékeztetnék arra, hogy Goethe, amikor megkérdezték, hogy miért ismételi olyan sokszor az egyszerű, igaz dolgokat, erre a kérdésre azzal válaszol, hogy csak egy dologért ismétlem az egyszerű, igaz dolgokat, mert a hazugságot minden nap mód felett ismétlik. Éjjel, reggeltől estig a hazugságokkal van tele a világ. Kedves hallgatók, azzal fejezném be ezt az áttekintést, és aztán lehet majd kérdezni egy kis szünet után, hogy említettem, a régi idők emberei sokkal egészségesebben éltek, mert közelebb voltak még az isteni szóbeli kinyilatkoztatáshoz, akkor is, ha a Biblia nem volt a kezükben. A régi idők emberét még annyi kísértés nem érte, mint a mostani úgynevezett fogyasztói társadalomban, amikor mindenféle ócskaságot az emberrel meg akarnak vetetni. És ezért én

0: betegségekkel, nyűgökkel, nyilakkal foglalkozni. Szeretnénk mások rendelkezésére állni, szeretnénk felszabadultan jól érezni magunkat. Ami testnek az egészség, na de az a léleknek az igazságosság. Sokan már ezt elfelejtik, úgy akarnak örömöket szerezni, boldogsághoz vezető utat abban jelölik meg, ne gondolkozzunk, az igazságosság az annyi, hogy nekem mindig többet, a másiknak kevesebbet. Az emberi életben, aki figyel az igazságosságra, hogy mindenkivel igazságos legyek, az fog jó kapcsolatokat kialakítani, arról az emberek is megismerik, hogy nem akar kihasználni engem, nem elvenni akar tőlem, hanem adni akar nekem már, amennyire én azt megengedem. Az igaz életből lehet jó élet. Platón ezt a Törvények című művében ezeket külön kifejti, hogy sokan úgy gondolják, hogy boldogok szeretnének lenni, de jóság nélkül. Tessenek nekem megmondani, hogy hogy lehet valaki boldog jóság nélkül. Mondja Platón. Az igazság alapja a jóságnak. Aki igazságos, az biztos, hogy a másik embernek jót akar. Ha meg jót akarunk a másik embernek, és mindenkivel olyan életet akarunk élni, hogy ne az irigység, és ne a fenhéjázás, ne a másokat legyőzés életének képzetét keltse, akkor azt gondolom, hogy eljutottunk a bibliai és az ókori Kalokagátiához, tehát ami igaz, az jó, és ami jó, az szép. Hát csak ilyen nagy ajándékot akar nekünk adni Isten, ennek utána kell járni, hogy ami igaz, az jó, ami jó, az szép. Mindegy, hogy mondjuk, hogy szép életet akarunk élni, hát akkor annak a feltétele, hogy jó életet éljünk. Jó életet akarunk élni, annak a feltétele, hogy igaz életet éljünk. Ezt az életet, ezt az életmódot a Biblia nem csak hirdeti, hanem a Biblia azt mondja, hogy aki ezt elfogadja, annak az Isten erőt is adhat. Itt nem fog különállni az eszme és a tett, a beszéd és a cselekedet. Ha valaki ezt elfogadja, akkor Isten a felismert igazságok megvalósításához erőt is fog adni. És akkor az életünk összhangba kerülhet az isteni törvényekkel. Hát így fejezzük be ezt a sorozatot, megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy eljártak sorozatunkra, mindenkit hívunk táborainkra, és majd az ősszel újrainduló sorozatokra, aki nem adta volna meg az elérhetőségét, Piroskának lehet leadni, aki itt a szervezője a sorozatainknak és a városban, itt a fővárosban egyéb előadásainknak. Most tartunk egy 10-15 perces szünetet. Külön felhívom néhány dologra a figyelmet, amit most hoztam, bár nem nagy mennyiségben. Felfedeztem, hogy az országban egy helyütt legális mustot készítenek. Elhoztam. Egy üveget Tibor a végsőkig tartsál, hogy legalább mindenki meg tudja nézni. 500 forint ez a tokai aszú, de nem tokai aszúban benne, hanem cserszegi fűszeres van benne mustformában. Ha valaki kér, legyen kedves megrendelni, ebből bármennyit tudunk hozni. Hoztunk különböző olajféleségeket, a paprika, a mák olajtól kezdve a nem tudom én milyen olajokig, amelyek szintén kis mennyiségben használatosak. A mézet is, megbízható mézet, akácmézet is és virágmézet is, igaz, hogy határokon túlról, de beszerzünk, és egyéb más dolgokat is itt tetszenek látni, tessenek ezek között tájékozódni, és egy 10-15 perc után várom a kérdéseket és hozzászólásokat. Köszönöm szépen!
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Remélem, el tud mindenki helyezkedni. Esetleg székeket onnan le lehetne emelni, és akkor azoknak adni, akik ott a bejáratnál még nem kaptak széket. Az előadás megkezdése előtt szeretném hirdetni, hogy ennek az egészségügyi sorozatnak szoros folytatása néhány túránk. Most vasárnap Ipolytarnócra mennénk. Aki jelentkezett, az legyen kedves Margitfalvi Teréznél megerősíteni, hogy milyen eszközzel fog eljutni. Aki nem jelentkezett, az itt most még az előadás után is jelentkezhet. Ipolytarnócon, Nógrád megyében van Magyarország egyetlen özönvíz korabeli lelet együttese, és ezt minden évben meg szoktuk nézni. Felújították ezt az őslényparkot, és nagyon sok filmet lehet megtekinteni, és a Mátrából is oda kerültek idős fáknak a megmaradt kövületei. Rá egy hétre, május 23-án vasárnap gyógynövénytúrát szervezünk a Kamara erdőbe, találkozó a Móri Zsigmond körtéren a 41-es villamos megállójánál 9 óra 10 perckor, és a túravezető Margitfalvi Teréz és Pintér Éva, aki kertészmérnök és a gyógynövények ismerője. Mindenki hozzon magával letelepedéshez pokrócot, gyűjtéshez zacskókat, valamint enni és innivalót is. Kényelmes cipőben, több rétegű öltözetben, napellenző sapkában, bár csak akkora már lenne nap. Most nekünk Ipolytarnócra nem ígérnek napot, de hát az nem is kell a mi túránkhoz. Tehát ennek ellenére meg tudjuk tenni. Június 6-án, tehát két hét múlva egy nagyon szép túrát tennénk a Hármas Határhegyen kezdjük, a Csúcshegyen megyünk tovább, és a Solymári Várnál lesz a célállomásunk. Június 6-án indulás 8 órakor a 65-ös busszal, tehát a Kolozsi térnél, visszafele pedig a vonattal jövünk, a Nyugati pályaudvarra érkezik ez a kis vonat. További terveink között szerepel az Esztergomi Keresztény Múzeum, Pécs Csontvári Múzeum, és most hát Pécset vannak ugye a munkácsi képek is, Ercsi Ötvös József Múzeum, Dunai Város Interciza Múzeum, az Oltalom Alapítvány honlapján lehet érdeklődni. A programjaink felől itt is ki van függesztve, a bejáratnál is és bent is. Szeretném hirdetni, hogy az egészségügyi előadásaink MP3-as CD-n, hogy mi minden gyűlt össze az elmúlt 10 évben, ez a színes összeállítás tájékoztat, tehát ebből ingyenesen lehet elvenni, és ez alapján lehet ezeket megrendelni. Még felhívnám a figyelmet, hogy az Életadó TV-n feltettük ugye már jó régen Tóth Gábornak az ötrészes előadását az Egészség Evangéliuma címmel. Annak a megtekintését is mindenkinek ajánljuk, szintén ingyenes. A Sola Scriptura Teológiai Főiskolára, Biblia Tudományi Főiskolára lehet jelentkezni, új szórólapjuk van, ezt is mindenki elveheti ingyenesen. A jelentkezések most májusban, júniusban záródnak le, és júliusban lesznek a felvételik. Szeretném hirdetni, hogy a Nyitott Szemmel legújabb száma megjelent. Minden páratlan hónap elején jelenik meg ez a folyóirat, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és ennek a folyóiratnak a pár darabja az Új Életmód, régi számai féláron vásárolhatók, tehát 200 forintba kerülnek, szintén majd az előadás után lehet érdeklődni. Nyári táboraink, mert hát itt most az előadások befejeződnek a mai alkalommal, ma van az utolsó előadásunk. A nyári táborokra mindenkit szeretettel várunk, aki még nem látta volna, vagy a szórólap alapján még nem tudott volna érdeklődni, vagy jelentkezni. A www.élet.hu honlapon is lehet, de ebben a kék kis füzetben minden nyári táborunk benn van. Magyarország területén, Törökkoppányban, Somogy megyében, valamint Bózsván-Zemplén megyében tartunk táborokat, de felhívnám a figyelmet a speciális egészségügyi táborainkra, amelyek közül a legolcsóbb és a legígéretesebb a vajdasági 4 táborunk. A Vajdaságban már június 20-án kezdjük a táborozásainkat, Zentától 16 kilométerre egy szerb-magyar faluban.
tehát június 20-ától kezdődik. Bent van ebben is, és külön szórólapon hirdeti magát a Vajdaságért Alapítvány is. Az erdélyi táboraink júliusban, augusztusban lesznek a határtól 150 kilométerre a nyugati Kárpátok lábánál. Kedves hallgatóink, szeretném még hirdetni, hogy akkor a mobiltelefonokat és egyéb eszközeinket, amelyek zajt támasztanak, szíveskedjenek kikapcsolni, és akkor a hirdetések után elkezdeném az előadást, aminek a témája a testi és lelki betegségek kifejlődése, következményei és orvoslásuknak a mikéntje. Azért tudunk ilyen témát tartani ebben a sorozatban a Biblia alapján, mert a Bibliának egyik alapvető tanítása a test és lélek összefüggése. Tehát a Bibliát sokan ebből a szempontból nem ismerik, vagy félreismerik, de a Bibliának egy nagyon alapvető tanítása, hogy test nélkül nincs lélek, és lélek nélkül nincs test. Nincs különváló test és lélek. Amit sokan úgy gondolnak, hogy például a halál pillanatában a test különválik, a Biblia ezt is tagadja. A Biblia azt mondja, hogy a halál pillanatában mind a testi funkciók leállnak, mind a lelki funkciók leállnak. Majd az újjáteremtés pillanatában, a feltámadás idején mind a testi funkciók, mind a lelki funkciók helyreállnak. Szeretném még arra is fölhívni a figyelmet, hogy az ókori világban, amennyire ismereteink engedik ezt, vannak erről dokumentumaink, a legtöbb népnél ez a tanítás a helyén volt. Például, hogy csak messze ne menjünk a görögöknél. Ugye a görög kultúrában is nagyon sok irányzat jön létre már az időszámításunk előtti első évezred után, de az egyik legtartósabb és a legelterjedtebb irányzat a Kalokagátia eszméje. Talán hallottunk már erről, mert az újkori olimpiai játékok feltámasztásánál is ezt a görög szót, hogy Kalokagátia, amit később latinra így fordítottak egy kifejezéssel, hogy mens sana in corpore sano, tehát épp testben épp lélek. Ez a Kalokagátia kifejezés magába foglalja, hogy az az igazi emberi élet, amelyben egységben van a test és a lélek, amelyben egészséges a gondolkozás is, meg az életvitel is, az az igazi emberi élet, amelyben három dolog szoros egységbe fonódik: az igazság, a jóság és a szépség. Ugye ez nagyon híres eszme, ez a Kalokagátia eszméje, és aztán az ókor legnagyobb görög gondolkodói, mint Pláton és Arisztotelész, ezt messze menően részletezték és kifejtették, hogy csak ha az igazsághoz ragaszkodunk, az igazságossághoz ragaszkodunk, akkor élhetünk jó életet. És ha jó életet élhetünk és élünk, akkor szép az élet. És az emberi életben ennek a három dolognak az összetartozása, ez nem kívánatos, hanem ez törvényszerű. Akinél ez nem tartozik össze, az szerencsétlen, kétségbeesett és beteg életet él. Tehát akkor, amikor mi most a 20.-21. században pszichoszomatikáról beszélünk, meg holisztikáról beszélünk, ezzel csak valami nagyon régi dolog felé teszünk tapogató lépéseket, nem mi találtuk fel a spanyol viaszkot, és ezek a különböző idegen kifejezések is, amelyekről sok ember azt se tudja, hogy mit jelentenek, valójában nagyon régi elveknek a felfrissítései. Ugye például ez a kifejezés, hogy pszichoszomatika, ugye psziché lélek, a szóma pedig test. Ugye a szóma a Bibliában olyan értelemben test, hogy megkülönbözteti a Biblia a szómát a szárxtól. A szárx az a veszendő, az a beteg, az a bűnnek alávetett emberi test. A szóma viszont a feltámadott embernek a tökéletes épp teste, és a Biblia szerint a feltámadásnak már itt a földi életben meg kell kezdődnie. Tehát az ember helyreállítása az itt a földi életben meg kell, hogy kezdődjék, ezért tanít a Biblia olyan sokat a megtérésről, hogy térjünk meg, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, ez a megtérés eredeti értelme, és a gondolkodás megváltozása után meg kell, hogy változzék az életforma, a magatartás, az életmód is.
Ha most megnézzük, hogy ezek a régi fogalmak, tehát mondom, hogy pszichoszomatikus gondolkodás az annyit jelent, hogy a testet és a lelket egységben, mind a kettőt a maga egységében felfogó gondolkodás. A holisztikus gondolkozás, amit szintén néhány éve hangsúlyoznak, hogy ne a betegségeket gyógyítsuk, hanem a beteg embert. Hát ez is már ősi dolog, Mózes 3. könyve 13. fejezete csak erről szól, ennek a kifejtéséről szól, hogy nem a betegséget kell kezelni, hanem az embert, az egész embert kell kezelni, aki majd a betegséget a maga immunrendszerével és a maga helyes életmód törekvéseivel képes lesz majd legyőzni. Tehát ezek ősi dolgok, minden, ami új és jó, az a legősibb. Ezt így lehet valahogy helyre tenni, és igaz prédikátor könyve kijelentés, hogy semmi új nincs a nap alatt. Ha most megnézzük például, hogy a mai világban milyen betegségek terjedtek el leginkább, és ezeket felsoroljuk, és megnézzük, hogy ezeknek milyen testi és lelki okai vannak, akkor rögtön látjuk ennek az elvnek a helyességét. Ugye a mai világban a legelterjedtebb betegség, legalábbis a civilizált világban a szív- és érrendszeri betegségek. Ezek jó néhány évtizede az első helyen állnak. Szív- és érrendszeri betegségek. De miért? A világnak azon a felén, ahol kultúra van, ahol civilizáció van, tehát Észak-Amerikában, Európában, egy némely fejlettebb ázsiai országban, ez az össznépesség 20%-a. Miért terjedtek el annyira a szív- és érrendszeri betegségek? Hát öröklődés folytán. Hát ugye tudjuk jól, hogy az öröklődésnek maximum 15-20%-a van a betegségek kialakulásával. Az öröklődést, a genetikát nem szabad túlértékelnünk. Tudom, hogy a mai ember legtöbb dolgot erre fog. Hogy hát ez úgy így volt az őseinknél, vagy ezt örököltük, úgyse tudunk semmit se tenni. Mások azt mondják, hogy hát ez így jöttem a világra, ez így van megírva, én ezzel nem tudok változtatni. Ez nagyon hibás gondolkozásmód. Már itt rátapinthatunk a gondolkodás betegségére, mert azt még a mai leghíresebb genetikusok is elismerik, hogy az öröklődésnek 15-20%-nál több szerepe nincs a betegségek kialakulásában. A környezeti ártalmaknak is körülbelül ennyit adnak 15-20%-ot. A betegségek zömért 60-70%-áért mi vagyunk a felelősek a helytelen életmódunkkal. És a szív- és érrendszeri betegségeket milyen helytelen életmód hívja létre? Itt is, ha a gondolkozásunkban helyre lehetne állítani ezeket a kérdéseket, akkor lehet, hogy sokkal kevesebb szív- és érrendszeri beteg lenne. Ugye a szív- és érrendszeri betegségek kockázatai közül a legnagyobb kockázatot a táplálkozás képvisel. Olyan dolgokat viszünk be a szervezetbe, amelyek az érfalakat szűkítik, ugye a koleszterin lerakódás, tönkreteszik a véredényrendszert, és ilyen módon a szívműködést is, előjön egy idő után az érelmeszesedés, az érszikület, a vérnyomás problémák. Tehát az első nagy kockázati tényező a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában a táplálkozás. Amíg ez nem kerül a helyére, tehát gondolatilag, eszmeileg nem kerül a helyére, addig beszélhetünk ennek a betegségnek a legyőzéséről, kitalálhatnak milliárdos kísérletezésekkel orvosságokat, egyre több szívspecialistát képezhetnek, én is ismerek néhányat, például Magyarország egyik legsikeresebb ilyen szívosztálya a Miskolci Megyei Kórházban található, oda bizalommal fordulhat az ember, mert tisztességesen kivizsgálják, befektetik, és emberi módon kezelik a betegségét. De hiába, hogy óriási pénzeket fektetnek erre, hogyha az emberek nem fognak másképp táplálkozni, nem más dolgokat visznek be a szervezetben, hanem továbbra is olyanokat, amelyek rombolják a szervezetet, akkor a kockázat százalékos aránya ugyanaz marad. Aztán még mi váltja ki a szív- és érrendszeri betegségeket? Például a stressz és a túlmunka és a pihenés nélküli életvitel, tehát az, hogy tulajdonképpen az embereknek nincs se ünnepnapjuk, se pihenőnapjuk, a szervezetet túl erőltetik, túl csigázzák, és egy idő után ez hát különböző dolgokban testet ölt, megint csak az alapvető, a legalapvetőbb szervünket, a szívet támadja meg, és a véredényrendszert.
Tehát itt is látjuk a test és lélek összhangba kerülését, hogy hiába az új gyógyszerek, hiába a vérnyomás csökkentők, hiába az ilyen-olyan kemikáliák, ha az életmód nem változik meg, akkor döntő módon előre nem jutunk. Ugye gondolom ebben a sorozatban néhány alapvető bibliai tanácsot már annyira megismertünk, hogy talán már most is mindenki fejből tudja mondani. Ilyen fejből mondható biblia vers a Mózes második könyve, 15. fejezet 26. vers. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom. 2 Mózes 15-26. Ez akkor hangzott el, amikor a zsidó nép elhagyta Egyiptomot. És kijött egy olyan nagy világbirodalomból, ahol nagyon sok betegség volt. Egyiptom egy nagyon beteg nemzet volt. Ezt abból is tudjuk, hogy nagyon sok gyógyszer és nagyon sok gyógykészítmény került felszínre a régészeti feltárások segítségével. Több mint 3-4 ezer. Tehát ott, ahol egy kultúrában ennyi gyógyszert kell alkalmazni, ott kiszámítható, hogy nagyon sok volt a betegség. És a zsidó nép egy nagyon beteg nagyhatalmat hagyott el, ez ugyanaz, mintha ma az Amerikai Egyesült Államokból kivándorolnának a négerek. Hát körülbelül ugyanaz lenne a helyzet, az Amerikai Egyesült Államok is egy nagyon beteg nemzet, sok mindent tette betegé, a McDonald's-tól kezdve a túlhajszoltságig, sok minden. Ha onnan most kivándorolnának emberek, sokkal egészségesebb vidékre jutnak, csak hát éppen mindenki bevándorol oda, főleg Mexikóból, ha mondjuk északról mennének délre, sokkal nagyobb egészséget nyernének. Most a zsidók is így voltak, hogy egy nagy világbirodalomból Isten őket kiszabadította, és ahogy átkeltek a Vörös-tengeren, csodával határos módon az Isten segítségével kaptak egy óriási ígéretet a betegségek legyőzésére és az egészséges életmód folytatására. Ez a 2 Mózes 15-26, szóval ezt úgy be kellene keretezni a Biblia versei közül, ez így hangzik, szó szerint, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, tehát nem véletlenül hangsúlyozza 4-szer is, hogy figyelj, hogy mit mond az Isten. Figyelj az Isten egészségügyi törvényeire, figyelj az Isten parancsolataira. Tehát ez többszörösen aláhúzza, mert a Bibliában is nagyon sok egészségügyi parancsolat van. Vannak táplálkozási parancsolatok, vannak higiéniai parancsolatok, vannak kifejezetten az immunrendszert érintő rendelkezések, hogy a szervezet, tehát a saját erejéből tudja legyőzni a betegséget. Tehát ezt azért hangsúlyozza ilyen sokszor, nem szófecsérlés, hogy Isten sokféle testi parancsolatot adott. Tehát ha ezekre figyelünk, hallgatunk, megtartjuk, most ezután jön az ígéret, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát Isten ilyen ígéretet adott a zsidóknak, hogyha megkülönböztetik magukat más népektől, ha nem más népek szokásai szerint élnek. Tehát nem úgy gondolkoznak, hogy hát milyen jó zsíros dolgokat ettünk ott, meg milyen bőséges volt ott az ilyen meg olyan táplálkozás. Hát Isten azt mondta, hogy a zsírt azt például teljesen kerüljük. 3 Mózes, 3. Mózes könyve 3. fejezetében Isten azt mondta, hogy minden fajta zsírt, tehát így mondja a Biblia, hogy kövérjét, ugye a Bibliának fordított kövérje az mindig zsírt jelent, és minden fajta vér fogyasztását kerüljék az emberek, tehát az orális fogyasztását, szájon át való fogyasztását a vérnek. Tehát Isten ezt megtiltotta akkor, amikor a többi nép ezt céltében hosszában alkalmazta. És akkor azt mondja az Isten, hogy ha te nem az emberek szokásait követed, nem más nemzetek hagyományait követed, hanem azt, amit én mondtam neked, akkor nem lesznek olyan betegségeid, amelyek Egyiptomot sújtották, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. De ha már lesznek betegségeid, akkor is fordulj hozzám, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Tehát ezeket az igéket a mai életre is alkalmazhatjuk, és nekünk is személyesen szólnak, mert ma is ezt mondja nekünk az Isten. Ma is az egyik legnagyobb probléma a betegségek előidézésében, ez a pszichoszomatikus probléma, hogy az emberek esetleg tudatilag tudják, hogy bizonyos dolgok betegségekhez vezetnek, de nem tudnak velük szakítani, mert azt mondják, hogy mindenki így él.
Meg azt mondják, hogy az ár ellen nem lehet úszni. Meg azt mondják, hogy úgyis a multikhoz kell mennünk vásárolni, mert ma-holnap csak ilyen nagy bevásárló központok léteznek. Föl sem merül senkiben sem az, hogy, vagy legalábbis nagyon kevés emberben, hogy egy kis több törődése, egy kis több energiabefektetéssel, hát magunk is előállíthatunk dolgokat. Magunk is elkészíthetünk dolgokat. Nem kell mindig késztermékeket venni, és nem kell mindig azokra hagyatkozni, akiknek a becsületességében többszörösen megingott már a bizalmunk. Ugye Tóth Gábor szerintem már szállóigévé vált mondás, ugye az élelmiszeripari mérnök előadónk mondás ez, hogy vegyük tudomásul, hogy ma nem mi élünk az élelmiszeriparból, hanem az élelmiszeripar él belőlünk. Tehát ugye úgy lenne a normális dolog, hogyha mi élnénk az élelmiszeriparból, tehát az élelmiszeripar nekünk jó kenyeret adjon, jó termékeket adjon, hogy helyesen tudjuk táplálkozni, de ez nem így van. Az élelmiszeripar az rájátszik, nem az egészséges életmódra és nem a gondolkozásunkra, az ínyünkre játszik rá. Ugye az itt is kapható Világhelyzetet című könyv mondja ki ezt a rettenetes mondatot, hogy ma az egész világ zsír, só és cukorfüggőségben él. Ezt nagy tételekben, ugye észre se vesszük, így intézték ezek a pénzemberek, hogy rájátszottak arra, hogy az emberek szeretnek jókat enni, tehát akkor kell olyan ízeket, zamatokat, ízfokozókat, színezékeket, mert ugye hát először látják az emberek a dolgot, utána kóstolják csak meg, tehát mindent latba vetnek azért, hogy a gondolkodást kikerülve, az ínt becsapva olyan dolgokat vigyenek a szervezetbe, amelyektől aztán később a kárunkat látjuk. Ez egyébként mióta a világ ugyanígy volt, csak nem volt ilyen hatalmas nagy iparág mögötte. A már előbb idézett Pláton, akit még fogok mai este idézni, mondta, 2400 évvel ezelőtt mondta ezt Pláton, hogy nem az orvosokat kellene szidni, hogy nem tudnak meggyógyítani bennünket, hanem ha betegség támad, a szakácsokat kéne elővenni. Ugye a szakácsok hozták be azokat az ízeket, meg ételeket a szervezetünkbe, amelyek után az orvosok már tehetetlenül teszik szét a karjukat, és már mit csináljak ezzel a szervezettel, most már ilyen betegségeket szereztek. Tehát nagyon szemléletesen mondta Platon, hogy nem az orvosok a felelősek, hanem a szakások, hát ő még nem tudta hozzátenni, hogy a cukrászok, mert az akkor még nem volt két külön mesterség. Most már ugye tudjuk jól, hogy két külön mesterség, és mint ilyen oda kell figyelnünk, hogy mi legyünk szakácsok és cukrászok, de olyanok, akik nem azt viszik be a szervezetbe, ami a szervezetnek a kárára válik. Nézzük a másik nagy betegséget, ami a világban nagyon elterjedt a mai napokban. A szív- és érrendszeri betegségek után nagyon gyors ütemben felzárkózott a rák. A rák betegségek elöntik a világot. Én 10-12 évvel ezelőtt kaptam egy meghívást a János Kórház rák diagnosztikai osztályára, ahol akkor már digitális módon számítógép segítségével előhívták nekem a különböző rákfajtákat, hát már több tízezer volt. Csak úgy érdekességként az egyik főorvos meg akarta nekem mutatni, hogy hol jár a rák, hogy milyen rettentes rákfajták alakultak ki, és az orvostudomány hát a diagnosztikára még képes, a gyógyításra már egyre kevésbé. Tudjuk jól, hogy a kemoterápiának a százalékos siker aránya az kb. 10% körül mozog. Mégis meglepő módon Magyarországon az egészségügyi finanszírozás mégis ezt részesíti előnyben, és ma már, amikor valaki távozik a kórházakból, kezébe adják az ellátásának a költségeit, egy ilyen rák kúra olyan 5 millió és 8 millió forint körül mozog, egy kúra, ebből azért kell 2, 3, 4, 5, kinél mennyi, tehát itt 10 milliókban beszél ez a gyógyítás. Néhány évvel ezelőtt megjelent ugye a B17-es módszer Mexikóból, ami most csak 4-500 ezer forint között van. Azt nem, érdekes módon azt nem pártolják, és azt nem ismeri el az egészségügy. Hajlamosak lehetünk arra, hogy itt is meggyanúsítsuk az emberi bürokráciát azzal, hogy ahol nagy pénz sejt, azt támogatja.
A B17 végül is a baracmagnak a cián tartalmán alapul, hogy a cián öli a ráksejteket, és ez hát kondenzált állapotban képes arra, hogy nagy támadást indítson a rák ellen. De itt is nézzük meg, hogy például a rák kialakulásában mi a felelős? Ki a felelős? Rákbetegségekről a Biblia is beszél, mert ha valaki elolvasta Krónika könyvét és Ézsaiás próféta könyvét, ott láthatja, hogy Ezékiás királynak tulajdonképpen daganatos, a bőrén keresztül is érzékelhető daganatos betegsége volt, tehát rákbetegség mindig volt. Mindig volt olyan betegség típus, amit úgy írtak le az orvosok már Hippokrátésztól fogva, hogy az emberi szervezetben egy szövetcsoport elkezd dagadni, kialakul egy daganat, és ebbe a daganatba az ember belehal. A régi időkben is nagyon sok betegség volt. Leírni nem lehet. Ha valaki a Bibliát tanulmányozza, abból is láthatja, hogy például Jobbnak, aki súlyos betegségekbe esett, legalább 15 betegséget lehet diagnosztizálni a Jobb könyve leírása alapján, a fekélytől a rühig. Tehát nagyon változatos betegségek támadták meg Jobbot. De hogyha megnézzük azt, hogy a Biblia beszél a vérfolyásról, a fekélyről, a lepráról, a koleráról, az elmebetegségekig bezárulak, tehát az emberiség történetét mindig is végigkövették a betegségek. No, de azt elmondhatjuk, hogy a rákbetegség ilyen elterjedt nem volt. Tehát ami most a 21. század elején százalékos arány, hogy most már a szív- és érrendszeri betegségek után ugye felsorakozik a rákbetegség, hát ilyen hatalmas aránya soha nem volt a ráknak. Ugye mi néhány évvel ezelőtt rátértünk arra a nyári bibliai táboraink keretei között, hogy rák megelőző kúrákat hirdetünk meg, illetve rákgyógyító kúrákat. Azért is hirdetjük ezeket az országhatáron kívül például a Vajdaságban, mert ezek a rák kúrák azon alapulnak, hogy tisztító kúrák, tehát elsősorban tisztító kúrák, tisztítják a vesét és a májat, de az egész emberi bélrendszert is, hiszen Európában a legtöbb rákfajta a bélben kialakuló rák, amit nagyon nehéz diagnosztizálni és észrevenni is, tehát például a vastagbélrák vagy a végbélrák, és ezek ellen csináljuk ezeket a táborokat, aminek mondom az az alapja, hogy egy óriási tisztító kúrának alávetni az emberi szervezetet, amit mondjuk a 19. században a beöntéssel akartak elérni, és nagyon hathatósan alkalmazták is, főleg a 19. század második felétől Amerikában is és Európában is. Régen a különböző kultúrákban, keleti kultúrákban is tisztító kúrákkal védekeztek az ilyen agresszív betegségekkel szemben, és ezek, ha valaki mondjuk szeretne tudatosan védekezni az ilyen betegségekkel szemben, vagy azért, mert már megjelent az életében ez. Ugye tudjuk jól, hogy a rák betegségnél nagyon vigyázni kell, mert 4-5 éven belül kiújulhat. Nem lehet tudni pontosan, hogy van-e áttét, vagy nincsen, meg annyiféle formája van a ráknak, hogy szinte nem tudjuk, hogy most itt támadott után egészen más helyén a szervezetnek. Szóval mindenkinek ajánlom ezeket a vajdasági táborainkat. Most már ebben az évben 3 turnust is szervezünk, tulajdonképpen augusztusban 2-t és szeptemberben 1-et, de a mi kezdeti táborunk június végén is ennek a jegyében áll, csak az nem kifejezett kúrát ajánló tábor, hanem az inkább a testi-lelki helyreállításnak az eszmei alapjaira lesz tekintettel. Van egy neves természetgyógyászunk, Wolfgang Kőbel, aki ennek a kúrának az utóbbi években nagyon nagy tudójává vált, és ha valaki erről részletesebben akar tudni, szintén MP3-on, CD-ken vagy az interneten felfedezheti az ő előadásait, vagy személyesen is meghallgathatja őt, az ország különböző részeiben tart erről előadásokat, sőt itt Budapesten ugyanebben a kerületben kis rendelést is fenntart egy szerény. De mi

élelmiszerre. Végig se lehet kóstolni, ha több életünk lenne, akkor sem. Nem is ajánlatos, mert ha bemegyünk egy élelmiszerboltba, körülbelül az élelmiszerek 95-98%-a teljesen egészségtelen. Vagy cukrosított, vagy manipulált, vagy só túltengés van benne. Az alkohol és italokról és az egyéb szenvedélyfüggőségbe taszító termékekről most nem is beszélek. Tehát a rákbetegség, és amikor kialakul a rák, nem véletlenül figyelmeztetnek arra, hogy vigyázzunk a fehérjebevitellel, hogy a vegyileg előállított cukor hogyan táplálja a rákot, és egyáltalán, hogy a cukorral hogyan visszakozzunk, hiszen mi egy olyan kultúrában élünk, amelyben természetes formájában szinte senki nem fogyasztja azt, amit Isten természetes módon teremtett meg. Amit Isten megteremtett, attól abból az ember elvesz, vagy hozzátesz. Na most ez már elég ahhoz, hogy bevíve a szervezetbe különböző anomáliákat eredményezzen, és a rákbetegség kialakulása, mondom, az emberi civilizáció előrehaladásával arányos. A harmadik helyre zárkózott fel a betegségeink közül a cukorbetegség. A cukorbetegség döntő oka a mozgáshiány. A kultúránk mozgáshiányos, munkahiányos. Sem nem mozgunk eleget, sem nem végzünk elég sok fizikai munkát. Ez kétségbejtő. A Jézus Krisztus idejében 6000 farizeus élt, és a 6000 farizeus nem csak tanított, de fizikai munkát is végzett. Pál apostolnál is olyan természetesen mondjuk, hogy sátorkészítő volt. Hát ugyan hol tanulta meg a sátorkészítést, ami az ókori világ kőműves mestersége? Hát ha most azt mondanám, hogy a farizeusok körülbelül a mai akadémikusok szintjén vannak, most én azt mondanám, hogy ma valaki egyszerre akadémikus és kőműves, mindenki kinevetne, hogy ilyen nincs. Márpedig jó lenne, hogyha lenne. Jó lenne, hogyha az akadémikusok se lennének kasza és kapakerülők, sőt, vakoló kanalat is vennének a kezükbe, mert sokszor a fizikai munkát végzőt, vagy az egyszerű parasztemberek is ugyanolyan bölcsességgel rendelkeznek, mint azok az okos emberek, akikről maga Tolsztoj mondta, hogy az okos emberek nem tudnak semmit. Ez Tolsztojnak híres mondása. Az okos emberek nem tudnak semmit. Hát ilyenek a mai világ okos emberei. Tolsztoj is attól a pillanattól számította az okosságát, hogy lemondott a cigarettáról, nagyon nagy dohányos volt, elhagyta az italozást, vegetariánus életmódra tért, és azután kezdődött az életének új periódusa és a művészetének is. A cukorbetegség iszonyatosan pusztít falvainkban. Hát vidéken, faluhelyen nem szoktak túltengerni a cukorbetegek. Most nemrég voltam egy községben, és mondja nekem a patikus, hogy tele vagyunk cukorbetegekkel. Hát mondom, miért? Hát mert itt sem mozognak az emberek. Itt is csak bevásárolni járnak, vagy egy kicsit a kiskertet gondozzák, de már az izzadásig menő jó ízű munka, ami még 30-40 éve is volt, és a gyerekek alig várták, hogy ilyenkor tavasz jöttével ássanak, kapáljanak, gerebjézzenek, meccést tanuljanak a szülők, mert most már ilyen nincsen, hiszen a mezőgazdaság is szakosodott, és ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt 100 évben Európában és Magyarországon mi volt a legrettenetesebb társadalmi fejlődmény. Nem a két világháború, nem a 3-4 forradalom, hanem az, hogy a régen 80% kétkezi munkát végző emberből 20% lett, manapság meg már mélyen a 10% alá akarják nyomni, hogy tulajdonképpen mezőgazdasági munkát csak olyan 6-8% ember végezzen. Ez természetesen felborítja a társadalomnak addigi arányait, hiszen a monarchia utolsó évében 80% ember végzett, bár sokszor nehéz, de egészséges vidéki földmunkát, és 20% ember ért a városokban. Most ez teljesen megfordult, 20% ember se végez mezei paraszti munkát, és 80% zsúfolódik a városokba. Most már ennek olyan formáját éljük, hogy a legtöbb ember számítógép előtt ül, a legtöbb ember kormánykerék mellett ül, tehát egy teljesen egészségtelen életmódot folytat. A cukorbetegségnek persze vannak más oka is, mint a stressz, meg örökletesség, stb., de a legnagyobb oka a cukorbetegségnek a mozgáshiány is. Így jutunk a negyedik nagy betegség csoporthoz, a mozgásszervi betegségekhez. A mozgásszervi betegségek se csupán mechanikus betegségek. Ha valaki volt

mozgásszervi beteg, mondjuk volt lumbágója, vagy gerinc problémája, és valami szakavatott orvos vagy gyógytornász kezébe került, és az rendesen elmagyarázta neki, hogy hogyan védekezzék azzal, hogy újra ne legyen ez. Akkor legalább egy ilyen szakavatott ember azt elmondhatta mindannyiunknak, hogy a mozgásszervi betegségeknek is három döntő oka van. És ezeket megismerni, ezeket kiszűrni, legyőzni, ez is egy pszichoszomatikus gondolkozásmódot igényel, mert a mozgásszervi betegségeknek a harmada valóban mechanikai probléma. Mondjuk valaki megemelte magát, vagy valaki hirtelen mozdulattal elcsavarta a testét, vagy a villamos megállt, zögykölődött, és hirtelen a tehetetlenségi erő következtében valami csigolya elmozdult. Vagy egy súlyos esetet hadd mondjak, amit hát mély bánattal kell önöknek elmondanom, mert sokszor olyan mozgásszervi problémák állnak elő a mai világban, hogy azt a regényírók nem tudták régen kitalálni. Nemrég hívtak lelki tanácsért egy fiatal emberhez, egy 21 néhány éves fiatal ember, aki hát futballozott, és hát ugye a futballt ma nem tavasztól őszig művelik, azt télen is művelik, teljesen értelmetlenül. Hát egy ilyen téli futballmérkőzésen leesett a fűre, és valaki nem is ráesett, hanem olyan nyugodtan ült rá, hogy szinte ráült a másik, az ellenfélnek egyik csapattagja, és ő akkor a pillanat tört része alatt azt gondolta, hogy ő egy erős, izmos ember, ő meg tudja tartani a másikat. És nem engedte, hogy a másik, hogy ráül, ő is lenyeklődjék, hanem így visszafele tett egy olyan fél mozdulatot, hogy ő megtartja a másikat, és ezáltal egy olyan hirtelen nyomás érte a felső gerincoszlopát, hogy két-három csigolya úgy elmozdult, hogy az idegszál eltépődött. Jelen pillanatban az orvostudomány ideget nem tud összefércelni. Igaz, hogy izmot is alig, de ideget végképp nem. Ő innen, tehát a felső vállától lefelé teljesen lebénult. Másfél éve teljesen béna állapotban fekszik. Félelmetes dolgok. Tehát a mozgásszervi betegségeknek az egyharmad rész, hát itt ebben a jelen esetben mondjuk 100%-ot ad ki ez az egyharmad, ebben vannak ilyen végletes esetek, ez egy mechanikus probléma. Például sokan nem gondolják meg, hogyha ők lehajolnak, és hajoló állapotban emelnek föl mondjuk, teszem azt 20 kilót, vagy 50 kilót, vagy nem tudom, jelentékeny kilót, akkor az a 20 meg 50 kiló, ha nem kisportolt emberek, az tulajdonképpen, hogy ők föl tudják emelni ahhoz az utolsó csigolyái közötti porckorongra x-szer több nyomás nehezedik. Tehát ott egy olyan kompresszió jön létre, hogy mondjuk a 4-es, 5-ös vagy 5-ös S1-es csigolyák közötti porckorongot éri egy nyomás, és mivel annak a belső része szinte egy ilyen vízszerű, kocsonyás, szinte az almához hasonló folyadékszerű valami, az megnyomódik, a porckorongnak vagy egyik, vagy másik oldala kijön, és neki megy az idegnek, és akkor kialakul egy olyan sérv, egy olyan diszkusz hernia, aminek a kezelése aztán hónapokat, ha nem éveket fog követelni, és mindez hogyan indult ki, hogy valaki hajolva emel. Miért? Hogy kell emelni? Hát nem hajolva, le kell menni, és guggolva kell emelni. Tehát például a mozgásszervi betegségeknél is egy olyan civilizációban élünk, hogy nagyon sok a megfontolatlanság, az óvatosság hiánya mindannyiunknál, és óhatatlanul is előfordulhat. Tehát ez egy mechanikai probléma. De ugyanakkor egy másik harmada B-vitamin probléma. Tehát például vitamin probléma. Ilyenkor nem véletlenül szedetnek B1, B2 vitaminokat, kötőszövet probléma és egyéb más, ez a második harmad. De a harmadik harmad, amivel nem sokat szoktak foglalkozni, kifejezetten lelki és idegzeti probléma. Például
sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy valaki gerincsélvel fog bajlódni, ha például túlhajszolja magát, sokat ül autóban, sokat zögykölődik, túl sok a teher a gond, nem étkezik vitaminokkal és egyéb más rostanyagokkal bőségesen. Tehát egyszerűen a leterheltség, hogy nem tud magával eleget foglalkozni, a szervezetét elhanyagolja, és olyan lelki problémái vannak, amelyek előhozhatják. Tehát legalább három dolgot kell ilyenkor tekintetbe venni, és nem igaz az, hogy a sebészkés a megoldás, erről most különben le is kezdenek szokni, mert több millió forintba kerül már egy ilyen műtét. Nem igaz az, hogy nem tudom én, a lidokain injekció, vagy más egyéb durva beavatkozás a megoldás. Az se igaz mindig, hogy B-vitaminokat együnk, legalábbis nem mindig kapszula formájában, hiszen ha valaki korpát vesz magának, és egy napi egy evőkanál korpát vegy itt a főzelékbe, vagy a levesbe, az is nagyszerű gyógyító erő, hanem igaz az, hogy pszichoszomatikusan kell ez a dologhoz hozzáfogni, és mind a három tényezőt meg kell vizsgálni, és ha az ember egy kicsit többet pihen, többet foglalkozik az izmainak a megerősítésével, akkor ezek a mozgásszervi betegségek se fordulnak olyan gyakran elő. Persze hát az utóbbi 20-30 évben különböző ilyen fitness szalonok épülnek, meg különböző edzőtermek. Egyik 19. századi szerző azt mondja, hogy Isten számunkra az egészséges mozgáshoz a kertet teremtette. Mondhatnám, az a nagy baj, hogy kevés embernek van kertje. Voltaire még mondhatta, hogy műveljük kertjeinket, de Voltaire még nem látta a 10, meg 20, meg 50 emeletes felhőkarcolókat, amely közé nehéz kerteket odaképzelni, még úgy is, mint Ausztrália csinálja, hogy az 50 emeletes felhőkarcolókból ott állítólag minden délben mindenkinek le kell szaladnia, az összes irodát el kell hagynia az embereknek, és körbe futják a felhőkarcolókat, meg a tereket, amelyek ezek szegélyezik, mert érzik a szükségét annak, hogy napjában egyszer-kétszer kocogással, futással az emberi szervezetet mozgásba kell hozni, nem csak az izmokat, a belső szerveket, a kiválasztó részeket is. Kedves hallgatók, ha így végignézzük ezeket a betegségeket, mindegyiknél tehát azt látjuk, hogy a testi dolog mögött vannak gondolkodásbeli, mentális elmaradások. Tehát akár a szív- és érrendszeri betegségek, rák, cukorbaj, mozgásszervi betegségek, ezeket először szemre kellene vételezni, az okokat megismerni, és nem a tünetek kezelését hagyni és sodródni, és akkor az ember magától is rájönne arra, hogy költséges gyógymódok és drága gyógyszerek helyett nagyon egyszerű dolgokkal is lehetne gyógyítani. Hogyan is szólt az alapigénk? Így szólt, hogy egyet sem bocsátok rád a betegségek közül, melyek Egyiptomra bocsátottam, de ha már beteg leszel, tette hozzá az Isten, én az Úr vagyok a te gyógyítód. Isten hogyan tud gyógyítani? A Bibliának ez a tanítása körülbelül 150 éve ismeretes tanítás, már azok előtt, akik ismerik. Ugye a Biblia 2000 éve a kezünkben van. De a pszichoszomatikus gondolkozásmód, ami a Bibliát jellemzi, a holisztikus gondolkozásmód, most ilyen nagy szavakat mondok, ami a Bibliát jellemzi, ez a kezünkben 2000 éve ott levő Bibliának ez a tanítása, ez körülbelül csak 150 éve ismert. Az 1860-as években szólaltatta meg ezt Ellen Gould White, akinek a könyveivel itt tetszenek találkozni. Ellen Gould White leírása szerint látomásokat kapott Istentől. Ő sem élt egészséges életet, például nagy húsevő volt. Még a látomásai után is, senki ne rökönyödjék meg ezen, hogy valaki hogy kaphat látomásokat, hiszen az benne van a Bibliában, hogy aki az Isten szolgája, az Isten prófétája, annak Isten álmokat, látomásokat adhat. Ellen White az 1840-es évektől részesült ilyenekben, és az 1850-es, 60-as évek fordulóján kapott látomásai közül az egyik látomás, ami hosszasabb látomása is volt, nem képeket, nem
jövendőléseket tartalmazott, hanem az egészséges életmóddal kapcsolatos alapelveket. Isten a tudomására hozta azt egy látomásban, ami egyébként benne van a Bibliában. De addig ennek nem tulajdonítottak kellő fontosságot. A Bibliában tudnék valóban 8 alapelv van benne azzal kapcsolatban, amit előbb így mondtam önöknek, hogy pszichoszomatikus vagy holisztikus gondolkodásmód, csak ezt a 8 alapelvet valakinek meg kellett kapnia, és a 8 alapelv közül 4 alapelv mondjuk a testet érinti, és egy másik 4 alapelv a lelki dolgokat érinti. Olyan rettenetes, egyszerű alapelvek ezek, hogy amikor én is ezeket megismertem, úgy elszégyeltem magamban, magamat is, meg magamban is azért, hogy ezt az ember nem fedezi fel. Mert egy nagyon egyszerű gondolkodásmód ezt nyilvánvalóvá tenni. Például a Bibliában meglevő testi gyógyítási alapelvek közül, amelyek szinte ingyenesek, csak odafigyelést igényelnek és gondolkozás változást igényelnek. Melyek a testi alapelvek? Hát ha csak úgy logikailag fölépítem, hogy melyek lehetnek, mondjuk valaki most nem ismeri ezt a 8 alapelvet, most én azt mondom, ebből 4 testi alapelv, melyik lehet ez a 4 testi alapelv, akkor nézzük csak meg, itt van az emberi szervezet. Az emberi szervezetnek mire van szüksége ahhoz, hogy éljen? A legegyszerűbb élőlényt veszem itt a Földön, a növényeket, amelyek élő organizmusok, amelyeknek klorofilt kell képezniük. Miből képezik a klorofilt? Mi annak a legfőbb oka? Az, hogy van napfény és napsugárzás. Az első alapelv, ami Prédikátor könyve 11. fejezetében ilyen nagyon egyszerűen van megfogalmazva, mondom, hogy megszégyenítően, ránk nézve megszégyenítően van megfogalmazva, hogy jó az embernek a világosság, és jó szemeinkkel nézni a napot. Ez a Biblia vers. Hát ez olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy minek is került bele a Bibliába. Na de nem úgy van, hogyha napsütés van, szinte mindenki jobban érzi magát. Nem úgy van, hogy a tél után mennyire vágyakozunk a tavaszi napsütés, vagy mennyire boldogan, most már föltételes módon kell mondanom, mennénk ki a napra. Ugye mióta 25 éve az ózonpajzs szétlyukadt, azóta már nem lehet úgy a napra, hogy 1986-ban jelentették be, hogy a káros kibocsátások miatt az északi sarkkörnél az ózonpajzs annyira szétment, egy földrésznyi területen nem védi már ózonpajzs a föld légrétegét, hogy ezért mondják azt, hogy 11 óra és 3 óra között nyári napsugára, de már most is mondták április végi, május napsugára, ne menjünk ki a napra. Na tehát ezt azért mondják, mert nekünk jó a napra menni. Hát az első alapelv, a napkúra, ez ugyebár ingyenes. Van olyan vitamin, amit ingyenesen kapunk, ez a D-vitamin. C-vitamint már nem lehet annyira ingyenesen, meg A-vitamin, meg többi is. A D-vitamin a napsugárzásnak köszönhetően ingyenes. Végeztek felméréseket, például idős embereket olyan mostoha országban, mint Oroszország, rendszerint kiültették az idős embereket a 11 óra előtt és a 3 utáni napra. És néhány hónap után már mérhető eredményt hozott az, hogy a napsugárzás például a bőr alatti koleszterint szétoszlatja. A koleszterin ellen is az egyik legjobb védekezés, illetve hát gyógyszer a napsugárzás. És még olyan sok dolog, ezt a 8 alapelvet lehetne részletezni, de Ellen White, tehát 150 évvel ezelőtt az ő figyelmét Isten ezekre az egyszerű alapelvekre hívta föl. Én is még egy olyan házinéninél kaptam itt Budapesten albérletet, aki a monarchia idejében, állítólag a monarchia idejében minden magyar gyereknek meg kellett tanulni az iskolában a következő rigmust, hogy áld az Isten orvosságot bőven, napsugárban, tiszta levegőben. Most az ilyen rigmusok, valaki mondhatná, hogy milyen gyerekes dolgok, de azért könnyen megjegyezhetők voltak, és nagy igazságot fejeztek ki, hogy áld az Isten orvosságot bőven. Napsugárban, tiszta levegőben. Ezzel meg is jelöltem már a második nagy alapelvet. A második nagy alapelv a napsugár után, a napfény után a jó levegő.
Nem gondoltuk volna 40-50 évvel ezelőtt már, akik ilyen idősek vagyunk, hogy a jó levegőről ennyit fogunk beszélni. A jó levegő a mi időnkben természetes volt. Az olyan volt, mint hogy reggel fölkeltünk, elmentünk az iskolába, délbe kaptunk ebédet, most már egyik se természetes. Reggel az emberek már nem kelnek föl, már nem úgy reggeliznek, ahogy régen, iskolába se járnak, hanem helyette mit tudom, ilyen bűnbarlangokat választanak inkább a fiatalok is. Délbe, hogy kinek jut ebéd és olyan ebéd, ami ebédnek nevezhető, szóval minden fölborult, de tulajdonképpen, hogy mi 40-50 évvel ezelőtt valaki nekünk előadást tartott volna a jó levegőről, azt mélyen lesajnáltuk volna, senki nem volt ilyenre kíváncsi. Most, ha elmegyek Debrecenbe, és ott minden harmadik ember azon panaszkodik, hogy milyen rossz a városnak a levegője, meg hol lehetne az ottani aszmatikusoknak valami megoldást találni, és én elmondom Magyarországon, bárhol járok is, hogy Magyarország ilyen szempontból nem a legjobb ország, mert nálunk az a száraz, hideg levegő, ami gyógyít, tehát ami nem párás, az csak az ország legnyugatibb részében, abban a szubalpesi övezetben fedezhető fel, ami a Sopron-Kőszeg-Szentgotthárd vonal. Ez egy nagyon keskeny sáv, de most már a határok felnyíltak, tehát mehetünk egy kicsit nyugatabbra is. A mi családunk, ahogy mi Budapestre költöztünk, és a 8. kerületben a Blaha Lujza tér vidékén mi fuldokoltunk a már a 70-es, 80-as években a rossz levegőtől, és a harmadik gyermekünknél hetente jött ki a mentő, mert pseudokrupos volt, és hát mindig kórházba vinni, vagy injekció, meg ez, meg az, egy kicsit a végén már nekem ez elég volt, és akkor jártam ilyen dolgoknak utána, és elvittem velem községbe a gyereket, a feleségemmel együtt. 3 hét alatt megfordult a gyereknek a betegsége. Pusztán a jó levegő hatására. De ott Szombathelyről is jártak ki családok, akik az ilyen nehéz légzésű, aszmatikus problémákkal küszködő gyerekeket kivitték. Ott velemben van egy úgynevezett Szent Vid nevű domb, egy kápolnával, és ott kúszik be az a hideg, száraz levegő. Hát hiába vittük mi a Zemplénbe, vagy a Mecsekbe, vagy a Bakonyba, Magyarország hegyei azok párásak. Azok hát nem nagy hegységek, ezek Kékestető is még, ugye a Mátra is, ahol hát az egyik legjobb levegő van Kékestetőn, Mátraházán. Tulajdonképpen súlyosabb bajok orvoslására nem annyira alkalmas. Én is önöknek azt javaslom, hogy ha ilyen problémák vannak, ne annyira gyógyszerekben gondolkozzunk, vagy ne költséges kezelésekben évekig, évtizedekig, hanem mondjuk, aki megteheti, menjen el Magyarország nyugati részére, menjen el a horvát tengerpartra, hogy szintén az a száraz, sós, tengeri levegő, tehát a levegőkúra. Mátraházán is mindig megcsodálom, hogy amikor építették azt a szanatóriumot, ugye a két világháború között, akkor volt külön pavilon, amit nem építettek, hanem oda kitolták az embereket, tehát egy ilyen fedett, de nyitott, oldalt nyitott pavilon volt, hogy a nap során sokat tartózkodni azon a 7-800 méter magas és elég jó léghúzatos vidéken, és az emberi szervezetnek, amire leginkább szüksége, a mindenek előtt az a jó levegő. A napfénynél is inkább, de hát most már a napfényt vettük az első pontnak, amit hát Isten valóban ráterelte a figyelmet, hát a jó levegő miért olyan fontos? Hát csak egy egyszerű adatot hadd mondjak önöknek, ha valaki veszi a Guinness rekordok könyvét, ami ugyan nem élvezetes olvasmány, főleg nem egy hívő embernek, mert ugye én nem egy rekordhajhászó életre születtem erre a világra, de a Guinness rekordok könyvében olvasom, hogy táplálék nélkül mennyi időt tudunk megélni. Hát ezt egy indiai fakír tartja most 110-valahány nappal, hogy csak langyos vizet csepegtetett magába egy fakír, és táplálék, szilárd táplálék nélkül majdnem 4 hónapig meg lehet élni. Víz nélkül mennyi ideig lehet megélni? A víz nélkül azért, ha minden órában jó 2 deci vizet inni. Mondjuk én nem pártolom annyira, magam se viszek magammal ilyen flaskát, szerintem egy kicsit túl van dimenzionálva ez a kérdés. Előadás előtt, hát nekem meg ilyen luxus is jut, hogy előadás közben is ihatok vizet, amit ért sajnálom a hallgatókat, hogy ők ezt nem tették, de ha előadás előtt valaki volt 2 decit, utána is ivott 2 decit, bőségesen elegendő. Víz nélkül 21 néhány napig lehet megélni. De ha valaki folyadék nélkül akar megélni, az 3 hét után meghal.
Tehát 4 hónap, 3 hét, és levegő nélkül. Állítólag a gyöngyhalászok tartják itt a rekordot, 9-10 perccel, de általában ugye azt szokták mondani, hogy 4-5 perc, és nincs levegőnk, akkor mi meghalunk. A jó levegő életfontosságú. Tehát ez a második alapelv, a jó levegő. Ez is ingyenes, ha el tudunk oda menni, vagy ha egyszerű módon például többet szellőztetünk a lakásokban, az otthonokban, többet megyünk ki parkokba, vagy itt Budapest azért körbe van véve ugye hegységekkel, tehát hogyha több túrát szervezünk, és most újra megragadom az alkalmat, hogy tényleg szeretettel hívjam a túrákra a kedves hallgatóinkat. Itt van a túravezetőnk is, Károly, aki bejárta a túránk útvonalát a Kolozsi tértől, a Hármas Határhegytől a Csúcshegyen, át egészen Solymárig. Nagyon szép túránk lesz, nem lesz megerőltető túra, de elég magasan megyünk, szép kilátásokkal, és így mindenkit szeretettel várunk június 6-án. Régebben alapítványilag mi sokkal több túrát tettünk. Most egy kicsit visszaesett a mi túra fogyasztásunk, de ha valaki szeretne eljönni egy szinte én azt szoktam mondani, hogy nem 4-5 kilométer per órás gyaloglás a séta, tehát inkább ezt sétának nevezni. A nyári táborainkon is állandóan túrázunk, és 2-3 nap után az emberek ki vannak cserélve a jó levegőtől. Ezt nem elég hangsúlyoznom. Ezek után mi a harmadik alapelv? A mozgás. Ugye a napfény meg a jó levegő szinte logikailag is ki tudjuk találni ezeket, hogy a mozgás. A mozgás, amit Pál apostol így mondott az aténiaknak, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Nagyon egyszerű kijelentés. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Isten is tevékenységre teremtett. Isten maga is tevékenykedik. Jézus Krisztus sokat gyalogolt, embereket elérni, emberekhez elérkezni, embereken segíteni. Az apostolok is, ugye, ahogy szokták mondani, az apostolok lován közlekedtek. Ez ugye a két lábuk volt. A mozgásnak is a jelentőségét nem lehet túlbecsülni, ez nem egyszerűen csak az izmainkat teszi helyre és tartja karban, hanem a belső szerveinkre is jótékony hatással van. Logikailag is kiszámítjuk, tehát napfény, levegő, mozgás, mi lehet a negyedik? Már jeleztem is, a víz. Az emberi szervezet azért 70%-ban víz. A földünk építő anyaga is 70%-ban víz. A víz belül is, kívül is tisztít, erősít, regenerál, roborál, tehát a vízről soha ne felejtkezzünk el, és amikor iszunk valamit, azt se felejtsük el, hogy a víznél jobbat még nem találtunk ki. Itt van mellettem, most látom, hogy egy másik ital is, az ízesítetlen tea. A víz és az ízesítetlen tea azért alapvető dolog, mert a gyomorműködést ugye nem indítja be. Ezt lehet az étkezések között alkalmazni úgy, hogy a gyomrot fölösleges erőkifejtésre nem késztetjük. De aki mondjuk egy 3-4 szem mandulát eszik étkezések között, önmagában nem rossz a mandula, de étkezések között nem jó más tenni. Újra be kell indulni a gyomornak, újra elkezdődik az emésztés láncolata. Ha vizet iszunk és ízesítetlen teát, úgy, hogy azt Isten megmondta, Mózes első könyve 3. fejezet 18. versében olvassuk azt, hogy Isten a gyógynövényeket és a fűféléket, zöldségféléket számunkra, mint a tápanyagforrást elrendelte, akkor nagyon jót teszünk a szervezetünkkel. Magyarországot egyébként a kiszáradt nemzetek között tartják számon. Magyarországon kevés folyadékot fogyasztanak az emberek, főleg pedig jó folyadékot. Tartózkodjunk a 10%-os és ízesített, aromásított italoktól. Lehet tartózkodni még a 25%-osaktól is, de még a 100%-osaktól is, mert azok se természetesek, hanem ugye elpárologtatják a folyadékot, és utána egy más folyadékból öntik vissza. Az a 100%-os, amit mi készítünk. Attól nem kell óvakodni, de a magyar parasztoktól hallottam én Bács-Kiskun megyében ezt a népi mondást, hogy a gyümölcsöt azért általában esszük és nem isszuk.
csak a citrusfélék azok, amelyek jók ivásra, és különböző bogyós termékek, én már az őszi baraszlétől se vagyok elragadtatva, vagy más egyéb dolgoktól sem, azokat jobb lenne idényben inni, vagy aszalva később, vagy befőtnek, vagy lekvának, stb. Fogyasztani. Tehát ez az a négy dolog, amire azt mondjuk, hogy a pszichoszomatikus gondolkodásmód szerint meg kell adni a testünknek, a szervezetünknek, ami jár neki. Itt nem olvasunk habos tortáról, nem olvasunk borról, meg egyéb más dolgokról. Ilyen kérdésekről olvasunk, hogy napfény, levegő, víz és mozgás. A másik négy részbe sorolom én a táplálkozást. Mert a táplálkozás a Biblia szerint az elsősorban tudati kérdés. Persze, hogy a jó táplálékkal a szervezetünknek adjuk meg azt, amire szüksége van, de tessenek megnézni, hogy ma lényegileg mindent el tudunk kérni a világon, de beteg a gondolkodásunk, beteg a fej. Elmondhatjuk Ézsaiás könyve első fejezetével, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, és az ember nem azt adja a szervezetének, ami táplálja. Tóth Gábor egyik előadására tudok hivatkozni, aki egyszer nagyon megragadóan fejtegette azt, hogy a legtöbb ember a szervezetét egy ilyen kiszámíthatatlan valaminek tartja. Úgy gondolják az emberek, hogy a szervezet tulajdonképpen furcsa, a misztikus képződmény. Egyszer például beteg, ki tudja, hogy miért beteg. Másszor meg éhezik, ki tudja, hogy miért éhezik. Harmadszor meg jól laki, ki tudja, miért van olyan telítettség érzése. Ő viszont azt képviselte, hogy vegyük tudomásul, a szervezetünk még egy ilyen 20.-21. századi lerombolt állapotában is egy pontosan kiszámítható műszer. A szervezetet vegyük olyannak, mint amely egy tökéletes alkotó kezéből került ki. Máig se tudjuk megfejteni a szervezetünknek sok-sok talányát, hogy például, nem tudom én, egy tüsszentésnél hogyan viselünk mi el 1200 km/h sebességet. Hát 1200 km/h sebesség egy tüsszentés. Hát hogy lehet ezt elviselni? Vagy, hogy lehet az, hogy egy 80 éves embernek már 8 milliárdszor vert a szíve? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ilyen eszköz nincs a világon. Szóval olyan csodák vannak a mi szervezetünkben, és a szervezetet nem rombolni, hanem táplálni kellene, ezért én lelki, tudati dolognak tartom a helyes táplálkozást. Amikor én megismertem a Bibliából a helyes táplálkozást, és először kaptam Graham cipót, ugye a 70-es, 80-as években itt a Szent István körúton jelent meg, ott a Víg Színházzal szembe sorbáltunk a Graham cipóért, mondtam, hogy hát én is egy ilyen ütődött ember vagyok, akit beállok a sorba, mert ahogy beleharaptam a Graham cipóba, mondom, ezt itt fogom kiköpni a mások szeme láttára. Mert ugye amikor először Graham cipót ettem, akkor azt mondtam, hogy hát ez borzalmas. Hát én egész életemben fehér kiflit, fehér zsemjét, fehér lisztes kenyeret fogyasztottam. Miért örjöngenek ezért a Graham cipóért? Ugye ez egy tudati kérdés, mert amikor az ember belátja azt, hogy a fehér lisztes kenyérféleségekkel a legértéktelenebb dolgot biztosítottunk magunknak. Eltávolítottuk a búzacsirát, eltávolítottuk a búzakorpát, odaadtuk a disznóknak bőségesen, meg is van az eredménye, mert nagyon jól röfögnek és jól érzik magukat tőle. Mi nem kaptuk meg se a B-vitamint, se a rostanyagot, se az enzim, se a vitamin. Mi a fehér lisztet, egyébként itt találták fel az 1880-as években, a budai hengermalmokban állították először nagy mennyiségben a fehér lisztet, a nullás lisztet és annak legpocsékabb változatait, úgyhogy most éppen beszéltem egy pékkel, egy tradicionális nyugat-dunántúli városban süti a kenyeret, azt mondja, mindig belecsempészek 10-20% teljes őrlésű lisztet, de többet már nem merek, mert az emberek észreveszik, olyan előítélettel vannak, hogy csak nem fogunk mi orosz kenyeret, vagy mint a háborúban ilyen barna meg fekete kenyeret fogyasztani, mert ugye a szemünknek hiszünk, és a szép mutatós kenyér a fehér kenyér. Nota bene, hogy a magyar felmérések szerint a fehér kenyerünk egy első napos állapotában is 30%-ban fogyaszthatatlan. Tehát amikor megsütik ma akkor 30%-ban, nem lehet megenni. Másod-harmadnapos állapotában meg 50-60%-a fogyaszthatatlan, különben is úgy kell kitépni a fogak közül, meg nem lehet rendesen szelni, harapni. Nem emberi fogyasztásra való az,
amit az ember a maga okosságával, eltávolítva az értékesebb részeket, megtartva az értéktelen, a szemnek dolgozunk, és nem a szervezetünknek. Szóval a hiúság vására a világ, és nem csak az embert tettük hiúvá, hanem már az emberi készítmények is arra mennek, hogy mennél jobban néz ki valami, annál jobban vegyék meg. Az égvilágon semmiféle pozitív hatása nincs, hanem tönkreteszi a szervezetet. Hát ázsiai meg afrikai emberek sokat panaszkodnak emiatt, hogy idejöttek Európába, vége van a szép villogó fehér fogazatuknak. Vége van az egészségüknek, ott másféle kenyérkultúrán nőttek fel. Tehát én a 8 alapelv közül az 5. ezért jelölöm meg, mint egy tudati alapelvet a helyes étkezés, mert szerintem a helyes étkezésre csak az fog rádöbbenni, aki ennek tudatilag utána jár, folyamatosan tanulmányozza ezt a kérdést, természetesen nem nagyobb feneket kerítve annak, mint ami ezt megilleti, hiszen az is benne van a Bibliában, hogy akár eszünk, akár iszunk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk, de az is benne van a Bibliában, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem szeretet, öröm, békesség és Szentlélek által való öröm. Vagy hogy a régi mondás tartja, nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Ennek eszközi jelentősége van, de a mi kultúránkban az eszközök lettek a célok. És az eszközöket fújják fel, ezért úgy gondolom egy keresztény vagy egy hitre törekvő embernek is fel kell szerelkezni bizonyos ismeretekkel. Például azt szoktam mondani, hogy ezek az ismeretek a Biblia első oldalánál kezdődnek. Mondjuk a másodiknál, de első fejezetében, tehát 1 Mózes 1.29. Az 1 Mózes 1.29 kimondja, hogy Isten nekünk mit teremtett étkezésre, gabonaféléket és gyümölcsféléket, rostanyagokat, vitaminanyagokat, lényegileg a szénhidrát a táplálkozási piramisnak a legnagyobb része. Fehérjéből, zsírból 10% alatti értékek lennének a megfelelőek, Magyarországon ezzel szemben ezek 20-25% fölé is felkúsznak. A következő 6. alapelvnek említeném a pihenést. A pihenéssel is a szervezetünknek adózunk, de ez is egy tudati kérdés, hogy szánunk-e időt a pihenésre. Valaki mondta azt, hogy én a pihenésről ne beszéljek, mert én biztos nem pihenek. Mindenkit biztosítatok, hogy itt ebben a teremben nálam többet, kevesebben pihennek. Akik ismernek, azok is fogadják el, például én minden nap megalszom a 8 órát. Ez már a mai világban egy világcsúcsnak is számíthat, nem döngetem a mellemet, de én úgy gondolom, hogy a helyes alvás hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Aki nem tud jól aludni, az ne kezelje ezt a problémát úgy, mint eddig, hogy nem csinált belőle problémát, mennél előbb oldja meg ezt a problémát. Például a probléma megoldásaim közül csak az egyiket hadd említsem önöknek, szokjon le a vacsorázásról. Azt szoktam mondani, ahol vacsorával megkínálnak, hogy már elég öreg lettem ahhoz, hogy egy jó alvás többre becsüljek, mint egy jó vacsorát. Reggelivel úgyis, délben úgyis be tudjuk vinni a megfelelő kalóriákat, a vacsora az ki fog valahol domborodni, vagy hurkásodni. Tehát esztétikailag se célra vezető, de egyébként is vigyázni kell a vacsorával, mert amikor nem mozogjuk le a felvett táplálékokat, amikor ott hagyjuk az emésztőrendszerünket éjszakai műszakra, akkor megnézhetjük magunkat, hogy reggel mennyire vagyunk mondható kipihent embereknek. Egyik szívspecialista figyelmeztetett engem, mert így szoktam mondani, hogy 5-6 óra után már semmit ne együnk, azt mondja 3 óra után. Mondom, ez nem túlzás. Azt mondja, most a legújabb orvosi eredmények, tehát nem a Biblia, nem a vallás, nem a keret, legújabb orvosi eredmények kétségbe mondhatóan igazolják, hogy az emberi szervezetnek délután 3 óra után a természettel összhangba akar működni, kell a fokozatos lepihenés, kell a fokozatos elcsendesedés, majd reggel 8 és 9 között fogyassz el egy olyan nagy reggelit, ami csak belét fér, és rá 5-6 órára egy olyan nagy ebédet, ami csak belét fér. Ellen White 150 évvel ezelőtt ezt is megkapta, hogy a napi kétszeri étkezés bőségesen elég az ember fenntartására, kivéve természetesen, ha valami betegség, cukorbetegség vagy más idősebbkori betegség előadódik, de egy egészséges embernek a napi kétszeri táplálkozás bőségesen elegendő. A
pihenésre nagyon nagy gondot kell fordítani. Először is tehát azzal hivalkodnék, hogy én a napi 8 órát megalszom. Másodszor is azzal hivalkodnék még, hogyha sok munkámban is követem az egyik rádióban hallgatott neves zenésznek a kijelentését, akitől megkérdezték, hogy hogy bír ezt, sok próbál az operába, utána elmegy tanítani a zeneakadémiára, utána foglalkozik, és olyan egyszerűen azt mondta, én az egyik munkámban pihenem ki a másikat. Tehát ilyen is van. Ez nem butaság. Tessenek arra gondolni, hogy az a munkalélekörlő, amit hosszasan és szinte büntetésszerűen kell végezni. Tehát amikor lyukasztanak a gyárkapunál, és akkor a futószalagnál ott kell állni, és akkor kapkodni kell valamit, és nem tudom, mit kell csinálni, az már egy-két óra alatt is emberörlő, és idegörlő. De akkor, amikor az ember változatosságot tud valamivel vinni. Egyszer ír, egyszer olvas, egyszer tanít, mondjuk, mint az én szakmámban. Én most pihenek például. Hogy ehhez még megnyerek pár embert, hogy még meg is hallgatnak. Mindig csodálom, hogy tudnak meghallgatni például. Mert meghallgatni sokkal nagyobb energia, mint beszélni. Figyelni az ember 20 perc után, és én már hányszor túllépem a 20 perceket. Tehát ezért mondom, hogy nem az a túlterhelt, aki dolgozik, az a túlterhelt, aki a munkát büntetésként végzi, nem kedvel dolgozik, hogy a szép magyar mondás mondja, nyögvenyelősen dolgozik, hát nyögvenyelősen beteg lesz az ember. Az, amikor kimerítve dolgozik, tehát amikor nem adja meg a pihenést, és a Bibliának itt van még egy különleges hozzátétel a napi 8 óra alváshoz, és ez pedig az, amit az ember nem tudott volna kitalálni, és máig nem talált ki, hogy Isten a 10 parancsolatba is belefoglaltatta a 4. parancsolatba, amit sajnos sokan nem ismernek, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azon a napon semmit se tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgáló lányod, se jövevényed, se állatod. Tehát mi az állatokat se dolgoztassuk. Minden élőlénynek ezen a földön kijár a 7. napi megnyugvás. Minden 7. napnak ünnepnek kell lennie. Az emberi életben az ünnepeknek nem évente 5-6-szor kell bekövetkezniük. Az emberi életben minden 7. napnak ünneppé kell válnia. Ez is átvezet már bennünket, és jelző, hogy itt tudati dolgokról van szó, mert az ünnep azáltal ünnep, hogy az ember nem csak testileg nyugszik meg, hanem lelkileg is összeszedi magát. Szemlét tart az elmúlt 6 nap fölött, tervez a következendő 6 napra, olyan emberek társaságában tartózkodik, akikkel felemelően tudja eltölteni az időt, és nem nyomasztóan. Tehát ez a 7. napi pihenés, ez a bibliai alapelvek közül a 6. A 7. alapelv, hogy a helyes táplálkozást, a megpihenést, a megnyugvást odáig kell fokoznunk, hogy az emberben akkor is béke legyen, amikor működik a szerv, amikor dolgozunk, amikor fáradozunk, amikor nagyon óriási felelősségű célokat követünk. Akkor is legyen egy olyan belső lelki béke, amit persze a világ is követelés igényel, és ezért mennek az emberek önismereti tanfolyamra, ezért kezdtek az emberek jóga tanfolyamokra járni, ezért mentek az emberek el a transzcendentális meditációba, ezért reiki mesterek, illetve mert érzi az ember, hogy itt nem csak megpihenésről van szó, hanem egy állandó belső összeszedettségről és békéről. De a Biblia itt is különleges dolgot állít, a Biblia azt mondja, hogy ezt a belső lelki békét emberi technikával nem lehet előidézni. Lehet azt mondani, hogy valaki azt mondja, hogy ő mióta jogázik, azóta jó az élete. Hát én egyszer egyik városba úgy mentem, hogy abban a művelődési házban, ahol előadást tartottam, éppen egy jógamester is tartott kurzust. És mindig együtt mentünk és együtt jöttünk. Sokat beszélgettünk a vonatban, még ez a rendszerváltás idején volt. Hát elég furcsa dolgokat tudtam meg tőle, és eléggé szomorúan tapasztaltam, hogy az emberi eszközök mire tudnak elvezetni. Szegénynek ő, neki aztán összeomlott az élete, tönkrement a család élete, ő is idegzetileg is tönkrement. Szóval én úgy gondolom, hogy az emberi technikák azok elnézést a kifejezésért, de kényszerzubbonyok.
az ember magára erőltethet valami békességet, meg mondhatja, hogy most kiüresedem magamból, meg most kilépek önmagamból, és majd kívülről nézem magamat, meg egy pozitív gondolkozással törekszem, mert én nem fogok mindig a dolgok sötét oldalával foglalkozni, de ezek emberi technikák. Ugye Amerika ennek a szülőhelye, az a statisztikák világbirodalma. Most is közzétettek egy új statisztikát az amerikaiak, nem tudom még, hogy hány statisztikát fognak közzétenni. Például a mostani nagy statisztika eredmény, hogy hányszor mosolyog az ember naponta. Megmérték, hát nekik van erre idejük. Azt, hogy a gyerekek 400-szor mosolyognak, 400-szor, felnőttek 15-ször. Jó, hát akkor most mi a megoldás? Szerintem az, amit a politikusokkal csinálnak, nekik is mosolykúrákat tartalak, hogy mindig, amikor megszólalnak, mindenkinek mosolyogni kell. Úgy kell elmondani a legnagyobb hazugságaikat, ugye, hogy állandóan mosolyjal fürösszék ugye az embereket, hogy az emberek elhiggyék azt a sok hazugságot, amit eregetnek közéjük. Ezek emberi technikák. Emberi technikák. Én nem azt mondom, persze, jobb mosolyogni, de azért emberileg mosolyogni, tanulni. Hát már a római időkben is azt mondták, már a latin nyelvben is külön szó volt arra, ami egy belső, ugye a serenitas, ami egy belső derű és összeszedettség, ami nem okvetlenül egy majomszerű viháncolásokba öltestett, és mint a külső mosolygás, meg nevetés, meg ricsajozás, amit el tud sajátítani az ember, de a belső béke, a belső összeszedettség. A Biblia szerint ez az Istennel való közösség, ez a hetedik alapelv, ami más néven az Istennel való kapcsolat föntartása, még konkrétabban az imádkozó élet. Amit az 50. Zsoltár ilyen egyszerűen fejez ki, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Mind a három nagyon fontos, hogy gondoljunk arra, hogy nem vagyunk egyedül. Gondoljunk arra, hogy valaki jobban szeret bennünket, mint mi saját magunkat. Gondoljunk arra, hogy mindig velünk van, mindig képes megsegíteni, ezért hívjuk segítségül a nyomorúság idején. Biztos, hogy meg tudsz szabadítani, én megszabadítalak téged. Biztos, ha őszintén, igazán fordulunk Istenhez, Isten kis és nagy dolgokban meg fogja mutatni, hogy a vele való közösségben ő mire képes. De egy valamiről el ne felejtkezzünk, amiről el szoktunk felejtkezni, mert egyébként sok csoda történik az életünkben, meg Isten akkor is megszabadít sokszor, amikor nem is kérjük, hát még amikor őszintén kérjük, akkor hogyan szabadít meg, de elfelejtünk, mint a 10 leprás közül csak egy ment hálát mondani. 9 az nem mondott hálát, nem dicsőítette Krisztust, nem mondott hálát az Istennek. Mind a háromnak meg kell lenni, szóval a hetedik alapelv a lelki béke, és akkor van még egy 8. alapelv is, amiről nem beszéltünk. De amit ki kell mondanunk, hogy az életben bizonyos dolgokra nemet kell mondani. Eddig mind pozitív dolgokat mondtam, nem? De egy dologban egy nagyon erős nemet kell mondanunk, és ezek pedig az életünket romboló ételek, szerek, technikákra kimondott nem, vagyis a káros szokások, a káros szenvedélyek, vagyis bibliai szóval a mértéktelenség legyőzése. Csak ennek más jelentése van a Bibliában a mértékletességnek, mint a hétköznapi életben. A hétköznapi életben mi emberek azt mondjuk, hogy az a mértékletes, hogy alapjában jókat tegyünk, jó dolgokat csináljunk, de azért reggel egy kupica pálinka, vagy egy nap azért egy 3-4 cigaretta, vagy egy kis ez, egy kis az, az még belefér. Ez még a mértékletességet nem sérti. Hát az ilyen téveszmék ellen hadd mondjam, kedves hallgatók, hogy a Biblia szerint a mértékletesség nem az, hogy 80%-ban jó, de egy olyan 10-20%-ban rosszat, hanem a Biblia szerint a mértékletesség az, hogy minden rosszat, amire rádöbbenünk, az gyűlöljünk és utáljunk. A mértékletesség az, hogy csak a jót, de abban is mértéket tartva. Mert két része van a rossznak, és egy része a jónak. A rossznak a két része, hogy ha a rosszat bármibe belevegyítjük, az mindegy, hogy 1 gram vagy 1 milliliter, attól az egész hektó is fertőzött lesz. A másik része pedig az, hogyha a jót tesszük, de mértéktelenül. Például erre a klasszikus példám az, hogy a Biblia ad nekünk kenyérreceptet. Ez Ezékiel könyve 4. fejezetében található. Csodálatos kenyérreceptünk van.
különböző gabonák, hüvelyesek, magok, hogy mik, az igazi kenyeret mi kell, hogy hát összeállítsa. De a kenyér recept mellett ott van a mérték is, hogy naponta mennyi kenyeret fogyasszunk. A kenyér jó, jó a kenyér, de az ott megadott érték, ha átszámítom dekába, az napi 25-26 deka, egyébként a magyar szabványnak pontosan megfelelő ANTS szabvány, hogy negyed kiló kenyér a napi maximum, ahogy jól érezzük magunkat. Van, amikor jól bekenyerezzünk, mondjuk eszik az ember 40-50 dek a kenyeret is, megnézhetjük magunkat másnak, mert akkor a szervezet szinte azt mondja, hogy most ma talán hagyjuk ki. Tehát az egészséghez hozzátartozik a mértékletesség, és a mértékletesség annyi, hogy jót s jól, hogy Kazinczy mondta, hogy jót s jól, ebben áll a nagy titok, de ott is mértékletesen. Tehát vigyázni az arányokra, vigyázni arra, hogy mennyit, meg mikor. Csak jót, tehát a minőség az a jó, és hogy mennyit és mikor. Ez állítja össze a mértékletességet. Tehát a Bibliából nem igazolható a szeszfogyasztás. Erre van egy külön könyvünk, itt meg lehet vásárolni a Bora Bibliában. A Bibliából nem igazolható az emberi szervezetet megtámadó zsírfogyasztás, amivel azt mondom, hogy tulajdonképp a húsfogyasztás, mert hát a zsírok azért a húsokban vannak, illetve hát vannak külön is, az még nagyobb csapás, de főleg a húsokban. Tehát a 8 alapelv, ami 150 éve Istentől származó felhívás arra, hogy vegyük a Bibliának a komolyan ezt a tanítását, sajnos nagyon szűk körben ismeretes, és ezért kérnék mindenkit, aki a mi tanfolyamunkra, sorozatainkra, főző tanfolyamunkra eljár, hogy ezeket az egyszerű dolgokat, ezeket állandóan ismételgessük családtagjainknak, másoknak, nyilván nem kapacitálva, nem erőszakolva, hiszen az is hozzátartozik, hogy ezt finoman képviseljük, és senki személyes szabadságát nem sértve, de emlékeztetnék arra, hogy Goethe, amikor megkérdezték, hogy miért ismételi olyan sokszor az egyszerű, igaz dolgokat, erre a kérdésre azzal válasz, hogy csak egy dologért ismétlem az egyszerű, igaz dolgokat, mert a hazugságot minden nap mód felett ismétlik. Éjjel, reggeltől estig a hazugságokkal van tele a világ. Kedves hallgatók, azzal fejezném be ezt az áttekintést, és aztán lehet majd kérdezni egy kis szünet után, hogy említettem, a régi idők emberei nem, sokkal egészségesebben éltek, mert közelebb voltak még az isteni szóbeli kinyilatkoztatáshoz, akkor is, ha a Biblia nem volt a kezükben. A régi idők emberét még annyi kísértés nem érte, mint a mostani úgynevezett fogyasztói társadalomban, amikor mindenféle ócskaságot az emberrel meg akarnak vetetni és etetni. És ezért én Plátonnak, hogy őt már többször idéztem, egy szép mondásával fejezzem be az előadást, amit legyenek kedvesek megjegyezni, mert nekem nagyon sokat jelentett ez a plátoni mondás. Úgy gondolom, hogy a legalapvetőbb dolgot mondja ki Pláton 2400 évvel ezelőtt, ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ez a pszichoszomatikus gondolkodásmód alapja. Ami testnek az egészség, hát mindannyian egészségesek szerinték lenni, nem akarunk betegségekkel, nyűgökkel, nyilakkal foglalkozni, szeretnénk mások rendelkezésére állni, és szeretnénk felszabadultan jól érezni magunkat. Ami testnek az egészség, na de az a léleknek az igazságosság. Sokan már ezt elfelejtik, úgy akarnak örömöket szerezni, boldogsághoz vezető utat abban jelölik meg, ne gondolkozzunk, az igazságosság az annyi, hogy nekem mindig többet, a másiknak kevesebbet. Az emberi életben, aki figyel az igazságosságra, hogy mindenkivel igazságos legyek, az fog jó kapcsolatokat kialakítani, arról az emberek is megismerik, hogy nem akar kihasználni engem, nem elvenni akar tőlem, hanem adni akar nekem már, amennyire én azt megengedem. Az igaz életből lehet jó élet. Pláton ezt a Törvények című művében ezeket külön kifejti, hogy sokan úgy gondolják, hogy boldogok szeretnének lenni, de jóság nélkül. Tessenek nekem megmondani, hogy lehet valaki boldog jóság nélkül. Mondja Pláton. Az igazság alapja a jóságnak. Aki igazságos, az biztos, hogy a másik embernek jót akar. Ha meg jót akarunk a másik embernek,
és mindenkivel olyan életet akarunk élni, hogy ne az irigység és ne a fennhéjázás, ne a másokat legyőzés életének képzetét keltse, akkor azt gondolom, hogy eljutottunk a bibliai és az ókori kalokagátiához, tehát ami igaz, az jó, és ami jó, az szép. Hát csak ilyen nagy ajándékot akar nekünk adni Isten, ennek utána kell járni, hogy ami igaz, az jó, ami jó, az szép. Mindegy, hogy mondjuk, hogy szép életet akarunk élni. Hát akkor annak a feltétele, hogy jó életet éljünk. Jó életet akarunk élni, annak a feltétele, hogy igaz életet éljünk. Ezt az életet, ezt az életmódot a Biblia nem csak hirdeti, hanem a Biblia azt mondja, hogy aki ezt elfogadja, annak az Isten erőt is adhat. Itt nem fog különállni az eszme és a tett, a beszéd és a cselekedet. Ha valaki ezt elfogadja, akkor Isten a felismert igazságok megvalósításához erőt is fog adni. És akkor az életünk összhangba kerülhet az isteni törvényekkel. Hát így fejezzük be ezt a sorozatot. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy eljártak sorozatunkra. Mindenkit hívunk táborainkra, és majd az ősszel újrainduló sorozatokra, aki nem adta volna meg az elérhetőségét, Piroskának lehet leadni, aki itt a szervezője a sorozatainknak és a városban, itt a fővárosban egyéb előadásainknak. Most tartunk egy 10-15 perces szünetet. Külön felhívom néhány dologra a figyelmet, amit most hoztam, bár nem nagy mennyiségben. Felfedeztem, hogy az országban egy helyütt legális mustot készítenek. Elhoztam. Egy üveget, Tibor, a végsőkig tartsál, hogy legalább mindenki meg tudja nézni. 500 forint ez a tokai aszú, de nem tokai aszúban benne, hanem cserszegi fűszeres van benne must formában. Ha valaki kér, legyen kedves megrendelni, ebből bármennyit tudunk hozni. Hoztunk különböző olajféleségeket, a paprika, a mák olajtól kezdve a nem tudom én milyen olajokig, amelyek szintén kis mennyiségben használatosak. A mézet is, megbízható mézet, akácmézet is és virágmézet is, igaz, hogy határokon túlról, de beszerzünk, és egyéb más dolgokat is itt tetszenek látni, tessenek ezek között tájékozódni, és egy 10-15 perc után várom a kérdéseket és hozzászólásokat. Köszönöm szépen!

A mai napnak a mottóját, három mottót választottam. Az egyik Pitagorasztól való. Következőt mondja, hogy nem lehet szabad ember az, aki szenvedélyének rabja. A másik Vergiliustól, és ez különösen a fiatalok felé szól. Életetek még kell a jövőnek. És I.S. Gyulától is egy citátum. A lét tegyen rendet, és ne a halál. Annál is inkább, mert sajnálatosan az elmúlt években egyre nő azoknak a oktalan és szinte megmagyarázhatatlan haláleseteknek a számai, amikor is életerős fiatalok, lányok és fiúk, mert hogy beadták maguknak az alagylövést, már nincsenek közöttünk. Márciusban és már 5 fiatal temettünk el ebben az évben. Prognosztizálható lehet, hogy 30-40 fiataltól fogunk az idén búcsút venni. Eddig már több száztól. Én ezzel a témával a 70-es években kezdtem foglalkozni, akkor a Veszélyben című műsort szerkesztettem, és volt szerencsém úgymond az ifjúság alvilágában megfordulni, és látni mindazt, amire akkor talán még nem is gondoltunk egyfelől, hogy ez hova fog vezetni, ugyanakkor a politika sem engedte azt, hogy egyáltalán kábítószerről beszéljünk. Holott már akkor is itt volt, ha nem is klasszikus értelemben, de itt volt, tudtuk, de erről beszélni nem volt szabad. Hogy valójában miről van szó, talán meg fognak lepődni, de egy kedvenc mesémmel kezdeném. És ez az életről szól. Nagy csend ülte meg a nyári erdőt. A madarak szárnyuk alá hajtották fejüket, jó leső nyugalom terült a tájra. A pinty egyszer csak fejét felszegve megszólalt. Mi az, hogy élet? Minnyájan megütköztek a nehéz kérdésen. Először a rügyeit vigyázva bontogató vadrózsabokor szólalt meg. Az élet nem más, mint állandó kibontakozás. A pillangó nem volt ennyire filozófus lény. Virágról virágba libbenve, itt is, ott is, nektárt nyaldosva, csak ennyit mondott. Az élet csupa nyalánkság és boldogság. Lent a fűben a hatalmas szalmaszálat cipelő angyal ezt nem hagyhatta szó nélkül. Az élet csak munka és vesződtség. A frissen gyűjtött mézzel a kaptár felé siető méhecske ezt duruzsolta. Ne. Az életben munka és szórakozás váltogatja egymást.

0: ahol ilyen bölcs dolgokról folyik a szó, onnan a vakon sem hiányozhat. Egy szóra kidug tehát a fejét a friss vájadból, mondván, az élet a sötétség elleni állandó harc. Össze is kaptak volna, ha az eleredő eső nem hűti le a kedélyeket. Az esőcsepp is el akarta mondani a maga bölcsességét. Az élet csupa könny, semmi más, csak könny. És már úszott is a patakkal a tengerbe. Ott a hullámok hatalmas csapásokkal ostromolták a parti sziklákat. Az élet a szabadságért való sanyarú küzdelem, mennydörögték. Fenségesen körözött az erdő felett a sas. Az élet felfelé törekvés kiáltotta a magasból. A vén széltől meghajlott nyírfa is bekapcsolódott a vitába. Az élet azt jelenti, hogy beadjuk a derekunkat a hatalom előtt. Leszállt az éj. Hangtalan száncsapásokkal lebegve hugolta a magoly. Az élet kihasználni az alkalmat, ha mások alszanak. De ezt már nem hallották a többiek. Az alvó erdő csendje borult a tájra. A lakodalomból hazafelé tartó fiatalember a sok tánctól fáradtan levetette magát a fa alá, és mintha a pinthez szólott volna, felsóhajtott. Az élet nem más, mint a szerencse hajszolása és a csalódások csapásainak elviselése. Az ébredező hajnal ezzel keltette az alvó erdőt. Én, a hajnal, az új nap hírnöke vagyok, az élet pedig az örökké valóságé. Én azt hiszem, hogy ezek a bölcsességek és szimbólumok néha helyettünk is tudnak válaszolni, hogy valójában mi is az, hogy élet. És ettől az élettől, mint ahogyan már említettem volt, sajnálatosan fosztják meg mindazok magukat, akik akarva, akaratlanul, úgymond kábítószerfogyasztók és függők lettek. De hogy valójában mit is jelent ez, szeretném, ha meghallgatnák ezt a 10 perces, féltve őrzött beszélgetésemet, amit még a 70-es években készítettem ezzel a fiatalemberrel, aki akkor vizsgálati fogság alatt volt, hiszen akkor sokkal szigorúbban büntették. Részben a lopást, részben az okirat hamisítást, ez alkalommal erről van szó, mert recepteket hamisított. És tulajdonképpen ekkor döbbentem meg, életemben ekkor találkoztam először igazi úgymond klasszikus kábítószerfogyasztóval, akkor ezt a 10 percet nem lehetett műsorra tűzni az ismert okok miatt, de azért tartottam meg várva azt a pillanatot, hogy ezzel döbbentsem meg majd a hallgatóságot, hogy valójában mit is jelent ez. 1985-től kezdve akkor már sokkal liberálisabb szelek fújtak a politikai életben is, és akkor már lehetett erről a témáról beszélni. Úgyhogy addig ez páncélszekrényben volt a riport, és az első műsoromban hangzott ez el.
1: Sose jutott?
2: Végtalanul nem kezdtem még el a kábítószer dolgot. Akkor még ittam, relatív iszogattam. Az abban maradt, mert kipróbáltam Orsist, és hát óriási különbség a kettő között. Az élet közvetlenné teszi, külvilágot ki tudja zárni, nem érdekli a problémája, úgy tudnám érzékeltetni, hogy odaállítanának a bíróság elé, és hogy azt mondanák, hogy 20 év, és elszívni 2 hasis cigarettát, akkor egyszerűen nem érdekelne. Vagy a morfiumnál ugyanaz.
1: Egy ilyen lebegés?
2: Mert ha adagolástól függ, először kisebb adagban, mert van, aki túllövi magát, hát szóval magyarul túladagolja magát, és mégis hal. De nem kínok között, hanem kellemesen.
1: És mi miatt akart, vagy akar menekülni?
2: Most már különösebb célom nincs, ami elől menekülnék. Más világba élek. Teljesen más világba.
1: Na de hát a hétköznapokat végül is itt a Földön egymás között kell leélnünk.
2: Értem, amit mond, de akik isznak, kiutatnak egyszer és viszont tudnak állni erre a dologra, de engem ezt tud kikapcsolni.
1: Ez 11-12 évvel ezelőtt hogyan kezdődött és miért? Ez a narkománia.
2: 13 évvel ezelőtt pontosan. Amikor anyám meghalt, akkor egyedül maradtam, és akkor találkoztam egy társasággal, és kipróbáltuk. Ez sokkal jobb hatást ért el, különben stresszalt voltam anyám, aki kégolyóban halt meg. Rákba.
0: Akkor hány éves volt?
2: 13. Kimentem a Margit-szigetre, és ott történt ez, hogy inni, vagy pedig a másik, a gyógyszer.
0: Családja volt, testvérei, édesapja is volt.
2: 20 éve elvált apám anyámtól. A nővérem férhez ment. Anyámnak az édesapja az meghalt, az Isztákba előtte. Úgyhogy teljesen egyedül maradtam. És eleinte a szesszel próbálkoztam, az úgy, ahogy, de hát, és utána megérezhet, óriási különbség van a kettő között.
0: 8 osztályt befejeztem.
2: De.
0: És utána?
2: Jártam hivatalosi kocsi vezetői tanfolyamra is. Voltam katona is. De leszereltek ez miatt. A hivatalosi kocsi vezetői tanfolyam azért maradt abban, mert be kellett vonulni a börtönbe. Ugyanez miatt.
0: Pontosabban okirathamisítás volt, ugye?
2: Igen. Rendszertek.
0: Hányszor volt büntetve is börtönbe?
2: 6-szor. Most az a 7. de ezt nem fogom letölteni már. Megmondom így, ahogy szól a rádió nyugodtan, hogy ezt már nem töltjük le.
0: Miért?
2: Hát ez...
0: Most nagyon el van keseredve, és nagyon rossz állapotban van. De hát végül is...
2: Ezt nem lehet magyarázni erről az egészen.
0: Elvonó kúrán nem volt?
2: 13 alkalommal. Semmi hatása. Hát az elvonó az olyan, hogy szervezeti tárgyalomot. Itt Magyarországon nincs kiépített tulajdonképpen, úgy, mint nyugaton. Az elvonásnak a technikája van. Próbálkoznak sokfajta gyógyszerrel, nem válik be. És már egyszerűen kitessékelik az illetőt.
0: És Laci, nem akar találni, meggyógyulni?
2: Nézd, amikor én elkezdtem ezt, akkor számot vetettem azzal, hogy ez egy lassú halál. Ez egy lassú halál. És idővel, meg mit tudok kezdeni kint?
0: Ha meggyógyult?
2: Igen.
0: Szakmája van?
2: Segédzáporolni. De nem vesznek vissza. Biztos, hogy nem.
0: Nehogy megint kísértésbe essen esetleg, nem? Gyógyszerek, receptek. Mennyi cigarettát szívnak, mondtam, meg egymás után gyújt rá.
2: Most több ez a kérdeténél, de egy civil 5-6 dolgozza naponta.
0: Plusz a gyógyszer?
2: Hát arra, mert kívánja az ember. És amikor a gyilkosvezetői tanfolyamra jártam, akkor is teljesen tisztán tudtam vezetni, úgyhogy nem voltam hülye, nem voltam, nem ezek a szibusok, meg a ragasztósok, érted, ez egy tulajdonképpen, meg parkán, meg ilyen hülyeségek, már elnézést, mert ezek csak roncsolják magukat. Tulajdonképpen én is, de én tisztában vagyok vele. Ők viszont nincsenek ezzel tisztában.
0: Amikor az édesanyja meghalt, akkor a testvérek sem segítettek? Édesapja sem segített?
2: De próbált, igen. Elutasítottam.
0: Mindenkinek a közeledését?
2: Majdnem mindenkinek.
0: És hogyha most valaki vagy valakik segít?
2: Nem, annak nincs ki segítsen.
0: De elfogadná?
2: Nem. Most már.
0: És mindenféleképpen meg akar szabadulni az élettől?
2: De ez nem... Valahogy mindenféleképpen meg akarok szabadulni az élettől. Ha eddig nem segítettek, amíg bajban voltam, akkor ezután se segítsenek.
0: Na tehát 26 éves, Laci.
2: Én tisztában vagyok, hogy 26 éves vagyok. És nem vagyok hülye sem.
0: Csak jobbként szabadlábon élni, nem?
2: Jó, ez természetes. Mindenkinek jobb. Csak akkor egy erős hátraarcot kéne csinálni. A logika szerint egy erős hátraarcot. De amúgy sem húzzam tovább már sokáig. Nézzel, próbálkoztam én már több helyen. Próbálkoztam egyszer komolyan nagy fával, elutasították. Azt én kértem, kész. Börtönbe lett meg az elvonó. A börtönbe ugyanúgy meg lehet szerezni mindent.
0: Gyógyszert?
2: Mindent.
0: Eddig hány évet volt börtönben?
2: Húha, pontosan nem tudom. Erről valami nem dicsőség. De én szerintem nem börtönbe kéne az ilyen embereket venni, hanem egy ilyen táborba, egy ilyen nagy paféle, akármiben, vagy 6 évre teljesen elvonva, és úgy esélye lehet rá, hogy még egyszer meggyógyulhat.
0: Ja, de az esély ez megvan most is, nem? Laci, hogyha akar.
2: Ez egy útvesztő, amivel én most benne vagyok.
0: Nem akar kikerülni ebből?
2: De megteszek mindent. Megteszek mindent, csak egy vicces a dolognak, az elvonót simán megcsinálhatják a börtönbe is. És ha már úgy csinálják, akkor már kész. Ott már mit? Hát ott az ember eleve hozzájut. Én nagyon jól meg vagyok egy ilyen szobában, akár 3 évig is. Nem vagyok degenerált, nem vagyok hülye, ez tényleg így van.
1: Anélkül, hogy gyógyszert kapnak?
2: Nem, hát akkor valamit kell, hogy adjanak, hogy fogadatosan menjen el, mert most elfogyott. Laci, és jönnek elő a kemény bevonási tüneteim.
1: Laci, naponta hány darab tablettát szedett be, már így a vége felé?
2: Hát 150-260 körül naponta.
1: És ivott is rá?
2: Én nem iszom. Egyáltalán nem iszom.
1: A mama halála után egyedül élt lakott a lakásban.
2: Igen.
1: De ezt a környezetet tudta? Persze, hogy tudta. Szomszédok.
2: Tudtak mindent.
1: És miből, hogyan tartotta fenn magát?
2: Hát normálisan dolgoztam. Bevettem egy kisebb adagot, azzal lehet dolgozni. Nem kellett lopni, nem kellett betörni.
1: És a testvérek?
2: Négyen vagy. Van egy most öcsém, van egy öcsém, akit már nem tudom mióta láttam utoljára, meg a nővérem és én.
1: És kivel tartja a kapcsolatot?
2: Senki van. Próbáltam a kapcsolatot megteremteni, de nem jött össze. És itt húzta, hogy határvonalak kész vége.
1: Amikor börtönben volt, ki látogatta, vagy kivel levelezett?
2: A feleségemmel. Még mindig megy a Herce óta, a börtönbe adtam be a vállókert.
1: Ő tudott a kezdet-kezdetén?
2: Megmondtam neki, hogy úgy csináljuk meg az esküvőt, hogy én narkomániás vagyok. És hogy mi lehet a következménye. Jó, azt mondta, nem jó.
1: És nem próbált segíteni ő se?
2: Tiltakozott eleinte. Na, az igazság, hogy én őt szerettem. Jól éreztem magam, tudtam, hogy mit kéne csinálni. Most is tudom, hogy mit kéne tennem. De más felé megyek. Mert tudom, hogy mit kéne tennem.
1: Mit?
2: Hát mit? Hát leállja az egészről.
1: Persze az egészről.
2: Na, egyedül nem. Így van, egyedül nem lehet. De voltam olyan elvón is. Ennek viszont megmondom a nevét, a Vajda professzor, a házegyen, hogy meglátott és kirúgott. Egyszerűen. A víziten. Öltözöm fel. Menjön. Ilyen az elvonás Magyarországon.
1: Most jelen pillanatban kiknek vagy kinek a segítségét várnál?
2: Most már senkiért. Hát most már kiátszottam az utolsó kártyámat. Most már csak magamban vagyok utalva.
1: Hát azért nem egészen.
2: Hát de, hát nincs kapcsolatfenntartom, nincs egyáltalán aki szóval, illetve aki segítenem, mert nincs. Hát ki tud segíteni?
1: Még egyszer meg kéne próbálni az elvonást.
2: Egy
1: munkaterápiát.
2: Például ez a 2-3 éves munkaterápia talán sikerülne. Na de ott is úgy kéne megoldani az egész dolgot, hogy fokozatosan levinni az adagokat. Ez az, amit én itt nem kapok meg. Hát eddig meg volt nekem.
1: Na hát végül is, hát...
2: Mert becsempésztem, na hát túl van tárgyalva, tulajdonképpen becsempésztem, hát...
1: Na de végül is, hát itt ez nem egy szanatórium és gyógykezelő intézet, ezt tudja nagyon jól.
2: Tisztában vagyok vele, hát még én vigasztalom, hát én nagyon jól tudom, hogy hány évet fogok kapni előre. Van 2,5 évem, akkor 2-től 8-ig megy az egész, ezt kimerítettem szépen, és 5 még. A putony. Igen, plusz 5.
1: Na nem, azért.
2: Túloz. Nem túlzok, majd legyen az a tárgyalás, mert valami meglátja, hogy hogy lesz.
0: Ez a fiatal ember belőtte magát, megkapta az aranylövést, becsempészték a kábítószert és a fejfáján. Ez olvasható. Laci élt 26 évet. Tulajdonképpen 50 millió emberrel készíthettem volna ezt a riportot, és mindannyian ezt mondták volna. Tipikus esete, sajnálatosan, mint egy állatorvosiló, a kábítószer fogyasztásnak a genezisét hallhatták. És itt tulajdonképpen be is lehetne fejezni, de azt hiszem, hogy azok és az okozatokra mindenféleképpen kíváncsiak vagyunk, és arra, hogy hogyan lehetne ezeket az embereket megmenteni. Az, hogy jobban tudjunk tájékozódni, és az ügy és a téma fontosságára szeretném a figyelmet felhívni azzal, hogy az elmúlt évben, 2000-ben a SZENSZ jelentése szerint a kábítószer fogyasztás a tranzakciós és az árusítás következtében a bevétel 401 milliárd dollár volt. Ez az összeg körülbelül megfelel annak, amit a világ a turizmusból beszedett az elmúlt évben. Hogy hazánkban ez mennyit jelent? Mindezt csak azért hangsúlyozom, mert a későbbiekben majd említést teszek, a politikusok, különös tekintettel a liberálisan gondolkodó politikusokról, akik nem szakmai, nem emberi, hanem politikai szempontokból vizsgálják ezt a helyzetet. Emlékezzenek csak Konrád György levelére, 1994-et írtunk, szeptember 1-én jelent meg, amikor nagyvonalúan közli, hogy a marihuána az ugyanolyan zöldség, gyümölcs, mint bármi más. Hogy ez a bármi más az országnak mennyit jelentett, 1995-ös felmérésről van szó. A kábítószer fogyasztás, a következmények, a halálesetek, a leszázalékolások, az orvosi kezelés, a rehabilitálás, és sorolhatnám tovább, a társadalomnak és az idő előtti elhalálozás a társadalomnak 13 milliárd forintjába került. Ha ehhez még hozzáteszem a többi kábítószert, mert hozzá kell tenni a nikotint, hozzá kell tenni az alkoholt, hozzá kell tenni a gyógyszereket, akkor összesen, ha összeadom, akkor mindez 241 millió 3 milliárd forintnyi kiadás jelentett az országnak. De itt nem csak országos helyzetről van szó, hanem szeretném a drámát még tovább fokozni azzal, hogy az ENSZ, a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Iroda most adta ki február 21-én éves jelentését az elmúlt évről. Hogy ez mennyire világjelenség, szeretnék ebből felolvasni, ami a regionális kábítószer helyzetet illeti. Például Afrika. A legtöbb afrikai országban nő a kábítószer fogyasztás, különösképpen a nők és a gyermekek körében. A kábítószerhez fordulók életkora pedig egyre csökken. Ez egyébként hazánkra is jellemző. A kábítószer ellenőrzését nehezítik a régióban folyó polgárháborúk, a szegénység, az AIDS, a bűnözés és a korrupció. Míg a cannabis, a heroin és a pszichotrop anyagok használata növekszik, addig a kokainé csökken. Mert hogy az a legdrágább, de hogy mennyibe kerül, későbbiekben ismertetem. Az afrikai országok gyakran tranzitállomásként szolgálnak az Európába tartó Dél-Amerikából érkező kokainnak és az Afganisztánból származó heroinnak. Amerika. 80 éve próbálnak küszködni, és nem sikerül és eredményeket elérni. A cannabis a legelterjedtebb drog Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban a drogfogyasztás káros következményeiről tartott oktatási kampány hatására csökkent a cannabis használata a fiatalok körében. Az ecstasy használatában növekedés figyelhető meg. Ez az úgynevezett klasszikus diszkódrog. A dél-amerikai országok kidolgozták kábítószerellenes intézkedési csomagterveiket, de végrehajtásukat gyakran szervezeti, politikai és pénzügyi okok akadályozzák. Ázsiában sajnálatosan ugyanez a helyzet. Nézzük Európát. Egyre könnyebben lehet hozzáférni a kábítószerekhez Európában. Mialatt a cannabis használata stabil, a szintetikus anyagoké Európa legtöbb részén növekszik. Továbbra is Európában állítják elő a legtöbb amfetamin tartalmú élénkítőszert, különösen az ecstasyt. Az INCB, tehát ez a Nemzetközi Drogellenőrzési Iroda, ami az ENSZ keretén belül működik, hangsúlyozza, hogy az illegális kábítószerek iránti igény csökkentése nem helyettesíthető olyan stratégiákkal, amelyek alapvetően csak a kábítószerek káros hatásának csökkentését célozzák. Ezek az úgynevezett ártalomcsökkentési programok, amikor a betegtől elvonják a kábítószert, de gyógyszerrel helyettesítik. Ez tulajdonképpen fenntartása a függő állapotnak, és véleményem szerint és mások szerint is tulajdonképpen pozitív diszkriminációt jelent azokkal szemben, akik betegség miatt kapják a gyógyszert és a társadalomtól a térítést. Közép- és Kelet-Európában továbbra is a Nyugat-Európában irányuló heroin és kokain raktározására szolgál. Bosznia-Hercegovina jelentős tranzitországgá vált a drogkereskedelemben. Albánia az egyetlen európai ország, amely nem tagja semmilyen nemzetközi kábítószer ellenőrző egyezménynek. Innentől kezdve ott szabad a vásár. Semmiféle megtorlás, ellenőrzés nincs. A kokain használata tovább növekedett Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában, főleg a heroin használat okoz gondot. És ami bennünket érint, Magyarországon riasztó mértékben nőtt a heroin intravénás használata. Egy pár szót arról, hogy valójában milyen is az ország mentálhigiénés helyzete. Elszomorító. Közel 1 millió alkoholista van, az ország lakosságának 45-48%-a cigarettázik. Nagyon nehéz a kábítószer fogyasztók számát megbecsülni, mert ők róluk már csak akkor tudunk, amikor kórházi kezelésben vannak, és regisztrálják őket. Ez a szám, ez körülbelül 13 ezeret jelent, ez még csak a jéghegy csúcsa. Nagyon nagy a látencia. De nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha ezeket a számadatokat összeadjuk, akkor ezt 2-vel, 3-mal meg kell szorozni. Ugyanis miről van szó? Arról van szó, hogy létezik egy fogalom, a kódependencia. Tehát a kábítószerfogyasztók, a szenvedélybetegek közvetlen hozzátartozói ugyanúgy áldozatokká válnak, mint maga a fogyasztó. Tessék elképzelni azt a családot, ahol káromkodás, ütlegelés, ivászat van. Ugyanúgy ki van szolgáltatva az 1-2-3 gyerek, ki van szolgáltatva a feleség, és ki vannak szolgáltatva a szomszédok. Tessenek gondolni a dohányzásra. Az, hogy én szívom a cigarettát, az rendben van. Hát nincs rendben, idézőjelben. Na de ott vannak a vétlenek, az úgynevezett passzív dohányzók, és a hidegfüst az még ártalmasabb. És sorolhatnám tovább. Most én a kérdés minden tekintetben komplexen próbálom kezelni, ugyanis számomra, már ami a terápiát, már ami a megelőzést illeti, a beavatkozást illeti, én nem teszek különbséget függetlenül attól, hogy az ENSZ meghatározza, pontosan az Egészségügyi Világszervezet meghatározza, hogy mi számít drognak, mi számít kábítószernek, és mi számít úgymond a legális drognak, a gyógyszerfogyasztás is ebben benne van természetesen. És hogyha már gyógyszerfogyasztásról beszélünk, akkor ennek már csak a jóisten a megmondhatója, mert nincsenek adatok, hogy az orvosok hányféle gyógyszert írnak fel, stimuláns, szedatívum, altató, szorongásoldó, és sorolhatnám tovább. Ez mind klasszikus kábítószer, egyébként az ENSZ vizsgálódásának tárgya éppen az elmúlt évben ez volt, a feleslegesen felírt gyógyszerek száma. Vagy tessenek gondolni a lelkiismeretlen gyermekorvosra, vagy orvosokra, tisztelet a kivételnek természetesen. Nem bírnak a gyerekkel, túl mozgékony, hiperaktív, stb. Hát akkor nyugtassuk le a gyereket. Egyszerűen hozzászokik a gyógyszerhez. Tehát sajnálatosan ez a helyzet ugyanakkor. 1995-96 novemberéből szeretnék egy újságcikkből idézni, ami még szomorúbb és általános képet fest, és ez a jelenre is vonatkozik, talán még rosszabb a helyzet. A halál és az élet harcba száll, ez egy pápai enciklika volt, aminek a vitáját Miskolcon tartották, és a következő summázata volt ennek a többnapos konferenciának. Ez a világ a halál kultúráját építi, a jövő kibontakozását pusztítással szolgálja. Világunkban terhet jelentenek az öregek, és ezért sokan szívesen támogatnák az eutanáziát. Az emberek a kényelmesebb élet reményében elpusztítják magzataikat, erőszak jellemzi mindennapjaikat. És emögött mindig ott áll az önzés, a szabadság áleszméjébe öltöztetett korlátok nélküli autonómia. Erre hivatkozik Konrád. Többek között. Ő is. Az ember csak magát keresi, minden mást megtagad. Önpusztító életmódjában, alkoholban és kábítószerekben keresi elvesztett boldogságát. Ezért joggal mondhatjuk, hogy Magyarországon is a halál kultúrája uralkodik. A keresztény élet a szeretet kultúrája, amely reményt, a szeretetet, az áldozatvállalást, az önfeláldozást, a másokért való életet hangsúlyozza. Ennek az életnek legfőbb egysége a család, amelyben még a szenvedés is értelmet kap. A tisztességes emberek tehetetlenül sodródva, mint egy kívülről nézik a sír szélére juttatott társadalom pusztulását. Valamennyi humánus értékeket képviselő, életet igénylő tisztességes erőnek össze kell fognia, hogy az élet evangéliuma diadalmaskodjék. Hát ezért is vagyunk most itt, és ezért is beszélünk erről, és váltunk erről szót. Axiómaként kell felfogni azt, hogy drogosnak nem születik senki. hanem azzá lesz. Körülmények, szülők, makro, mikro környezet. Az egyik hallgatóm, fiatal gyerekről van szó, a következő levelet írta nekem az egyik adást követően. Én egy nulla vagyok. A gyerekkoromban a szüleim sokszor hasonlítgatásokkal próbáltak biztatni, de ezzel nem értek el semmit, csak csökkent az önbizalmam. Már ekkor megfordult a fejemben az öngyilkosság gondolata. Bennem a fájdalom és a gyűlölet él. Nehezen teremtek kapcsolatok a lányokkal is, mert nem bízok magamban. Ha szerelmeseket látok, rögtön elfog a fájdalom és a gyűlölet. Állandóan csak cipelem ezt a terhet. Igazából nem tud megérteni senki. Nem bírok felkapaszkodni egyedül. Már sokszor imádkoztam Istenhez, hogy feledkezzen meg rólam, és hagyjon meghalni. Bár csak egy percre át tudnám adni azt az érzést, amikor majd szétesek ott belül. Ott belül nagyon fáj. Kérem segítsen, mert már nem bírom tovább. Köszönöm. Ennek a gyereknek köszönhető, hogy odaírta nevét, telefonszámát, címét. Megkerestem, és beszélgetések, és barátkozás, és tanácsadás, mindennek köszönhető, mai napig is köztünk van és él. De felteszem a kérdést. Miért épp egy idegenhez kellett fordulnia? Nem voltak otthon a szülők? A barátok? A pedagógusok? Sose felejtem el azt a riportomat, egy 15 éves lánnyal készítettem, aki túl volt akkor már a második vagy a harmadik öngyilkossági kísérletén, 15 éves lányról van szó. Beszélgetésünket megelőzően egy művi terhesség megszakítása volt. Összeszámolta a fiúk számát, 17-ig jutott el. És amikor megkérdeztem tőle, hogy hát ennyire szereted a szexet, nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Mert legalább a végén mindenkitől azt hallom, hogy szeretlek. Ezt nem az édesanyjától, nem az édesapjától, nem a barátaitól, nem a pedagógusaitól, hanem a szennybe és a piszokba hallotta meg először. Ha az ok és az okozatokat nézzük, akkor ez is egy nagyon fontos dolog. Így hát akkor miért nyúlnak droghoz a fiatalok? Önmagukat nem találják meg, menekülés a valóságból, a magányérzet nem tudja megosztani gondját, baját, az ingerszegény élet, és sajnálatosan ez nap mint nap ismétlődik, az önbizalom hiánya, alkalmazkodási nehézségek, nagyon soknál van, a kudarcokat nem bírják elviselni, nem tudják feldolgozni, mert nem tanítottuk meg őket ennek a feldolgozására és elviselésére. Hangulatzavar, és sorolhatnám tovább. És ami a legfontosabb, a társak, a közvetlen osztálytársak, akik csak úgy kíváncsiságból, érdekességből próbálkoznak a kábítószerekkel. Az, hogy milyen egy drogos karrier, és hogy valójában ez hogy kezdődik, négy fázisát tudjuk megkülönböztetni. Erről a négy fázisról, ha nem is így kimondva, de hallották az előző riportban. Az első alkalom, amikor tulajdonképpen csak próbálkozásról van szó, kíváncsiság, érdeklődés. Sosem egyedül, felhívom a figyelmet, sosem egyedül. Mindig valakivel vagy valakikkel. És hogyha ezt ábrázolni szeretném, akkor képzeljenek el egy színuszgörbét, képzeljenek el egy vízszintes vonalat, ami a normális tudati állapotot jelenti, képzeljék el a felső vonalat, ami tulajdonképpen az eufóriát jelenti, és az alsó, a negatív vonal, az pedig az elvonási tünetek. Normális állapotban, amikor csak először történik a kábítószer kipróbálása, a görbe, a színusz görbe felmegy, és szépen lecseng. És utána nem történik semmi. Ha csak nem próbálkozik még egyszer, és harmadszor, és negyedik alkalommal, amikor ugyanazokat az érzéseket és ugyanazokat az érzelmeket próbálja a kábítószer segítségével kicsalogatni. Hiszen minden esetben a kíváncsiság és a menekülés determinálja ezt. Ekkor már sajnálatosan a görbe a nulla ponton lefelé mínuszba hajlik át, amikor jelentkeznek az úgynevezett elvonási tünetek. Kétféle függősége van a kábítószer fogyasztásnak, zárójelben jegyzem meg, van egy fizikai függőség, és van egy pszichikai függőség. A pszichikai függőségnél nem tudja elképzelni életét, szórakozását diszkóban, a lányokkal való kommunikálást, mert gátlásai vannak, stb. Önmagát szabadítja fel ezzel, és aztán utána hétfőn kezdődik az iskola, szombaton megint megy a diszkóba, megint kezdi, de tulajdonképpen a szervezet ekkor még nem kívánja. A fizikai függőség, amikor a szervezet a normális funkcióját nem tudja ellátni, csak a kábítószer segítségével. Folyik a vita szakemberek között, hogy mi a kemény, mi a lágy drog, a lágyat lehet legalizálni, a keményet kevésbé lehet legalizálni. Kérem szépen, az én véleményem szerint azt, hogy egyiket se és semmit. Ugyanis az igaz, hogy a marihuána fogyasztásába, szívásába még nem halt bele senki, de bele lehet halni minden olyan drog fogyasztásába, amit marihuánával kezdtek. A marihuána az egy ilyen beeltető drog. És a későbbiekben, amikor már annyira hozzászokott a szervezet, és ekkor következik a harmadik, illetve a negyedik fázis, az úgynevezett tolerancia, amikor már annyira hozzászokott, hogy nem képes kiváltani mindazokat az élményeket, egyre több anyagra van szüksége a szervezetnek. Egyre többet kell fogyasztania. Ekkor már a görbe teljesen lent van. Nincsen önálló tiszta tudatállapot. És a legtragikusabb, amikor már csak lent van, és semmi másért nem történik a kábítószer fogyasztása, csak az őrületes elvonási tünetekkel járó fájdalomnak a tompítása és csökkentése. Tehát ez a negyedik fázis. Ekkor, ha szerencséje van az illetőnek, és fellép az úgynevezett betegségtudat, ekkor talán el lehet az orvoshoz vinni, ugyanis előtte számtalan próbálkozás történik, de a beteg még nem érzi magát, mert egy hét után, két hét után lelép, kilép, eltűnik az orvosok elől. Ez sajnálatosan jellemző a drogfogyasztókra, tehát egyszerűen kezelhetetlenné válnak. És ilyenkor mondja azt, ugye a pszichológus, a pszichiáter, az addiktológus, hogy nem tapasztalok, nem tanúsított együttműködési szándékot, kész viszontlátásra. És sajnálatosan ezt meg kell érteni. Tudnék, nem lehet láncra verni. Tehát addig, amíg nincs betegségtudat, és nem dönti el ő, hogy meg akar gyógyulni, addig egyszerűen kezelhetetlenek ezek, sajnálatosan. Ugyanakkor, ami még egy nagyon fontos dolog, erről is folyik egyébként a vita. Ugye biztosan hallottak arról, hogy a büntető törvénykönyvet 98-ban szigorítottuk, amikor is megszűnt a jelentős és a csekély mennyiségnek a primátusa, ugyanis akkor aszerint döntött a bíróság, hogy mi számított csekélynek és mi jelentős mennyiségnek. Csekély mennyiségnek számított a halálos adag tízszerese, a halálos adag minden esetben egészséges emberrel kapcsolatos, félreértés ne essék, nem kábítószerfogyasztó, mert náluk sokkal nagyobb, hiszen a szervezet tolerálta. És jelentős mennyiségnek számított ennek a tízszerese, vagyis a halálos adagnak a százszorosa. Hát tessenek elképzelni ezt a bornírtságot. Engem mindig zavar az, hogy amikor újsághirdetés, vagy hírekben, rádióban, televízióban olvasjuk, hogy itt ennyit és ennyit foglaltak le, és ez hány millió forint értékű kábítószer, ezzel tulajdonképpen mit teszünk? Azt tesszük, hogy fokozzuk az érdeklődést, és fokozzuk a dílerek számát, mert a világ legnagyobb üzlete, kérem szépen, nincs még ilyen nagy üzlet, ahol ezerszeres a haszon. Ezerszeres a haszon. Ezek után már csak a fegyvercsempészet és a prostitúció van. Miért ezerszeres? Csak egy példa. Létezett Magyarországon, ma már hál' Istennek meg sajnos is megszűnt, mert most már nálunk minden az égvilágon van, nem hogy tranzitország vagyunk, nem hogy depország vagyunk, már gyártjuk is a kábítószereket, kérem szépen, gyártjuk. Különös tekintettel az amfetamin származékokat. Ugyanakkor termeljük a marihuánát, hát azt hiszem, hogy erről hallottak, ugye? Addig, amíg létezett az úgynevezett beszerzési turizmus, amikor a fiatalok azért mentek például Hollandiába, hogy hasis magért utazzanak, egy gram hasis magból jó termés esetén egy kilót lehetett leszüretelni. Egy kilogramot lehetett leszüretelni. Tehát azt hiszem, hogy ez fényesebb példázza az ezerszerest. Kérem szépen, a kormányzatot igencsak szitták, természetesen baloldali körökből, hogy a kábítószer törvény az tulajdonképpen kriminalizálja a fogyasztót. Ha én most elmondom önöknek, hogy mi mennyibe kerül, akkor azt hiszem érezni fogják és emlékeznek arra a számadatra, hogy a társadalom, önök, mi mennyit költöttünk erre a kis játékra, akkor rögtön világossá válik, hogy miért van szükség a minél erősebb és keményebb jogalkalmazásra. Abban az esetben, ha kábítószer árusítóról van szó. Tehát kábítószer árusítóról van szó. Ugyanis az ítélkedési gyakorlat az abban az esetben, ha fogyasztóról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy alkalmazza az úgynevezett elterelést a medikalizáció felé, tehát kötelezi az elvonókúrára. Nem büntet. Magyarországon a mai napig egyetlen egy kábítószer fogyasztót nem ítéltek el jogerősen. Felelősségen teljes tudatában jelentem ki, nem, mert ez is egy vád, hogy elítélik a fogyasztót. Tudnilik, sajnálatosan tudni kell azt, hogy ez egy betegség. Ez egy betegség, azt hiszem, hogy ez világossá vált. Akkor, amikor visszagondolunk a drogkarrier negyedik fázisára, amikor a menekülés és a fájdalmak csökkentése csak kábítószerrel, bármennyire is furcsa képzelhetően. Ecstasy tabletta, egy szem, 1500-2500 forint. Hasis, 1 gram, 1-2000 forint. Heroin, 1 gram, 7-8000 forint. Kokain 1 gram 13-15 ezer forint, ezek a legfrissebb árak. Marihuána 1 gram 1800-2500 forint. Speed, ez egy a gyorsító tabletta, a tipikus diszkódrog, 1 gram 3-5 ezer forint. LSD 1 gram 1500-2000 forint. Ópium 1 gram 5-7 ezer forint. Na most, hogyha itt visszaemlékszünk erre a fázisra, hogy a kezdet-kezdetén még csak egy-egy tablettával, vagy egy-egy grammal tudta elérni az eufóriát, a későbbiekben ennek az ötszeresére és a tízszeresére volt szükség, akkor egy átlagos heroin fogyasztó naponta 1 és 5 gram között fogyaszt, ami azt jelenti, hogy az adag 13-18 ezer forint, és hogyha ezt beszorozzuk 30-al, vagy 31-el, 400 ezer forint havonta. 400 ezer forint havonta. Most sajnálatosan ez a heroinfüggő önmagát hozza ilyen helyzetbe és kriminalizálja, mert hogy valahonnan ezt be kell szerezni. Hát a világon nincsen ennyi pénz. Miből szerzi be? Lop, csal, hazudik, eladja először a saját dolgait, utána a szülei dolgait, kipakolja a lakást, és elkezd kereskedni a kábítószerrel. Pusher lesz. Tehát fogyaszt is, ahhoz, hogy a napi adaghoz hozzájusson, drágábban fogja árulni, vagy úgynevezett hamisítással feltöri. Feltöri a kábítószert, és mézporttól kezdve cukron, liszten keresztül vegyíti. Na most kérem szépen, miért nagyon veszélyes ez? És ez egyenlő a halállal. Különös tekintettel akkor, és nem túlzok, mézporral, így kaparják a falat, így. Ha ez belekerül a kábítószerbe, és intravénásan a szervezetbe, pillanatok alatt embóliát okoz. Ugyanis ezek a testecskék, mikroszkópikus nagyságú testecskék, nem olyanok, mint a vérkorongok. A vérkorong ugye az több dimenzióban ugye alakítja önmagát, ahogy hogy a kapillárisokon keresztül is bejusson a szervezetbe, ugye? Illetve eljusson. ugye? De ez a méz szemcse, úgymond, ez erre alkalmatlan. Embolia, kész, vége. Hogy? Mi a helyzet? Elnézést, mindenféleképpen sokkoló, és azt is szeretném ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó. A legfrissebb egyébként egy tavalyi vizsgálat, egy nemzetközi, 30 európai országban végezték el, ugyanan paraméterek, ugyanan kérdések alapján. Sajnálatosan itt csak két korosztály, 16-17 éves korosztályt vizsgáltak, és ezeket állandóan vizsgálják. Tehát sajnos ez nem általános kép is, ez nem jellemzi a magyar ifjúságot, tehát nem minden rétegére terjed ki. Annál is inkább, mert általában a kábítószer fogyasztók, amikor már olyan állapotban kerülnek, egyik se gimnazista növendék vagy egyetemista hozzá kell tennem, hanem ez már az élet perifériájára került. De sokat mondó és elgondolkodtató. Tehát felolvasom a summázatát, illetve abból csak egy részt. 1999-ben az első és másodéves középiskolások országos reprezentatív mintáján végzett felmérés alapján azt mondhatjuk, mármint a szerző, Paksi Borbála, hogy a magyarországi első és másodéves középiskolások 25,1%-a fogyasztott már életében legalább egyszer valamilyen visszaélés alkalmas tiltott vagy legális szer. Szerint a gyógyszer, amit utcán át úgymond lehet kapni, az alkohol, és ide tartozik természetesen, mint kábítószer a nikotin is. Ezen belül 17,3% esetében tekinthető biztosan droghasználati célúnak a fogyasztás, ők ugyanis valamilyen tiltott szer és vagy inhalást is fogyasztottak, amikor beszívják a kábítószert. Egyébként, ha már ennél a témánál tartunk, akkor megjegyzem, hogy a kábítószer széne az úgy működik, hogy vannak a szegény és vannak a gazdag drogosok. A szegények, azok a szipusok, ugye, akik szinte fillérekért a kábítószerhez képest, fillérekért jutnak hozzá a szerves oldószerekhez, csavarlazító szpré. Úgyhogy, ha a lakótelepen tetszenek sétálni, és háromnál több csavarlazító szprés dobozt találnak, akkor nem azt jelenti, hogy a Pista bácsi javította a motorkerékpályát vagy az autóját, hanem ott kábítószeres fiatalok voltak, akik beinhalálják úgymond a kábítószert. És a mákszalmából. Kérem szépen, korlátlanul hozzá lehet jutni, el kell menni egy virágboltba, lehet, hogy az be van pestve, lehet, hogy ki van cicázva, de ott van a mággubó, ott a mákszalma, azt csak ki kell főzni, és kész. És egy jó tömény anyagot csinálni belőle, és már is megvan a kábítószer. És a többi klasszikus kábítószer, amihez ugye már pénz kell, az előbbiekben elmondtam. Az évtized közepéhez képest a megfelelő populációkat összehasonlítva csak nem kétszeresére növekedett a tiltott szerek, vagy inhalások együttes életprevalencia értéke, tehát az előfordulási értéke. A visszaélésszerű gyógyszerhasználat életprevalencia értéke országosan is több mint negyedével növekedett. Ugyanakkor e szerek halmozatlan prevalencia értéke, tehát azok aránya, akik valamilyen gyógyszert visszaélésszerűen fogyasztottak, de nem használtak emellett tiltott szert vagy inhalást, gyakorlatilag változatlan maradt, mivel a visszaélésszerű gyógyszerhasználó körében a tiltott szerek vagy inhalánsok használatának aránya jelentősen emelkedett. Összességében a megfelelő populációkat összehasonlítva a valamilyen tiltott vagy legális szert kipróbálók aránya az évtized közepén jellemző arányokat 100%-nak tekintve az évtized végére több mint 40%-kal növekedett. Na most erről mi ugye hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudtunk. Ez az első alkalom, amikor tetszik, nem tetszik, szembe kellett nézni önmagunkkal és a helyzettel. Próbálkozások voltak, félrejtés ne essék. Tehát nehogy azt higgyük, hogy mindazok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoztak, hogy ne próbálkoztak volna. Ezt mondom abban a pozíciómban is, hogy én éveken keresztül a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság prevenciós munkacsoportjának voltam az elnöke, majd később 94-ben, amikor a parlament az ATOK bizottságát megalakította a szakértője, és ennek a mai napig is szakértője vagyok. Tehát én végig kísértem ennek az egésznek az útját, és tudom nagyon jó, hogy mi a kormányzat és mi a politikai felelősség.
3: Strucz politikát folytattunk mind a mai napig. Akkor, amikor végre előkerültek ezek a számok, és végre megszületett a nemzeti drogstratégia, ami felsorolja pontosan a kínálat és a kereslet visszaszorításának egységében, hogy mi az, amit tennünk kell. Én ezt nem akarom részletezni, elég vastag anyagról van szó, de mindenkinek fel van sorolva, szülőtől kezdve végig, hogy ebben a munkában mit kell tenni. Tulajdonképpen akkor itt most az következne, hogy hát akkor jó, ha ez a helyzet, akkor mit lehet tenni. Kérem szépen a megelőzés. Az első és a legfontosabb a megelőzés. Én mindig azt mondom, hogy jó beszélni kell róla, de jóval kevesebbet, hanem amit fel kell ajánlanunk a kábítószer helyett, az az, hogy alternatívát nyújtani és adni a fiataloknak. Ugyanakkor, ami még ennél is fontosabb, ha valóban igaz az, amit ez a narkós mond, és idézem, hogy sokan úgy válnak közülünk narkóssá, hogy öntudatlanul a boldogság káprázatának határvidékére tévednek. Tehát a boldogságot keresik. Ugyanakkor az is igaz, hogy valamennyi drogos, kábítószerfüggő, fogyasztó, úgynevezett szeretetdeficites ember. Szeretetdeficites ember. Hallhatták ebben a 10 percben, hogy ez a fiatal ember hogyan beszélt a szüleiről, hogyan beszélt a testvéreiről, és hogyan beszélt a szakemberekről. Itt egy pillanatra szeretnék megállni a szeretet. Hogy valójában mi is az? Ha kézbe vesszük a legkorszerűbb lexikonokat, és keressük ezt a szócikket, hogy szeretet, nem találjuk. Nem találjuk. Egyetlen egy helyen találjuk, nagy pontossággal megközelítve természetesen, mint a fizikában a termodinamika harmadik törvénye, mi az, hogy szeretet? Kérem szépen a Bibliában. Pál apostol levele, a első levele a korintusiak béliekhez. Ez az úgynevezett a szeretet himnusza, ami ma már, és már egy jó ideje, egyik klasszikus irodalmi citátumunk is. Következő. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdítok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Olvashatnám tovább, de ami a legfontosabb, és számomra ez az iránytű. Most azért megmaradt a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet. De hogy valójában, ha próbálnánk megközelíteni, hogy mi ez a szeretet, akkor tessenek arra gondolni egy ilyen jó vastag kötélre, amit több szálból fűznek össze. Egy ilyen jó vastag a jó kötélre. És minden szálnak megvan a maga jelentése. Én ezeket gyűjtöttem össze, lehetett volna minden bizonnyal többet is, de ezeket a tulajdonságokat. Türelem, figyelem, udvariasság, őszinteség, igazmondás, jó akarat, hálaadás, fegyelem, rendszeretet, hűség, becsület, tanulékonyság, barátság, engedelmesség, tiszteletadás, okosság, gyöngétség, alázat, illendőség, tisztaság, nagylelkűség, pártatlanság, jóság, szerénység, jámborság, álhatatottság, szelídség, előzékenység, mértéktartás, igazságosság, önmegtagadás, és még sorolhatnánk tovább. És valószínű, hogy ha valami nem stimmel bennünk, akkor nem a szeretetben kell keresni a hibát, hanem hogy valamelyik szál esetleg meglazulhatott vagy hiányzik. Csak szeretettel lehet a kérdéssel foglalkozni már, ami a megelőzést illeti. Számomra a megelőzés az nem akkor kezdődik nyilvánvaló, a primér prevenció, amikor már baj van, hanem és ezt a klasszikus mondást most már számomra legalábbis nem én találtam ki, egy amerikai professzoromtól hallottam, amikor már Két óta arról vitatkoztunk, és egymást győzködtük, hogy mi az, hogy megelőzés, és az hol kezdődik, és mikor kezdődik, és sorolhatnám tovább. Következőt mondta, hogy a megelőzés az anyai és az apai terhesség idején kezdődik. Először mi férfiak nem egészen értettük, mi az, hogy apai megelőzés. Kérem szépen, következő, annak a gyermeknek van egy szülő édesanyja és egy nemző édesapja. A jelzőt, hogy édes szántszándékkal tettem oda. Kérem szépen, ma már ennek tudománya van, különösen a franciák, amikor a magzati állapotban történő nevelésről beszélnek. És igenis, azzal a gyermekkel lehet kommunikálni, azt a gyermeket meg lehet simogatni, még az édesapának is, amikor még az anya még be van. Igenis, tessék oda tenni, minden férfi tegye oda a kezét, érezze, nézze, hogy növekszik az a kis magzat, hogyan rugdos a szívhangja, lehet vele beszélni, lehet vele kommunikálni. Nem véletlenül jöttek rá, és már a tudományos magyarázata is megvan annak, hogy azok a csecsemők és a későbbiekben kisgyerekek, akik mindennel szemben elutasító magatartást tanúsítanak. Lett légyen nevelés, lett légyen az animális dolgokkal kapcsolatos etetés, itatás, játék, stb. Visszataszító magatartást tanúsít a gyerek. Milyennek a magyarázata? A nem várt terhesség. A nem várt terhesség. Tehát a dolog az itt kezdődik. És az, hogy mindezt hogyan kell csinálni, ebbe én most nem akarok belebonyolódni, annál is inkább, mert Zsuzsától hallottunk erről, és az a dolog lényege. Kérem szépen, engem ide ez hozott, és a továbbiakban is ez éltet. Annál is inkább, mert egy idézetet szeretnék felolvasni, Nadia Boulanger a következőt mondja: nem akkor szeretjük gyermekünket, ha minden szeszélyét kiszolgáljuk, hanem ha kihozzuk belőle a legjobb tulajdonságait, ha megtanítjuk szeretni azt, ami nehéz. Márpedig ezeket a kábítószerfüggőket nem tanították meg, így hát nem is tudnak tájékozódni a világban, és számukra, hogyha kudarc éli őket, és ezeket a szituációkat felsoroltam, pótcselekvésekhez folyamodnak. Tehát ez a tulajdonképpeni nagy vonalakban az ok és az okozati összefüggés, és végül ismételvén I. és Gyulát, azt hiszem, hogy nekünk mindenféleképpen az kell, hogy legyen a célunk minden tekintetben, hogy a lét határozza meg az életet, és ne pedig a halál, annál is inkább, mert csak egyszer miénk ez a kincs, ez a megismételhetetlen csoda, amit életnek neveznek.

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek, ahogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utánozzák őket. A léptennyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyuknak nyugodtan visszamondanak, Van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat, hogy csúnya szavakat, amiket mondanak. Aki ér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az soha nem feledkezik erre, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, ugye manapság mindent forintba fejeznek ki, ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen miben öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éves, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha ezt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy oda vessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólok, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a királyi székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetét lapozzuk fel, és olvasom a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezet 26. verstől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomorra állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatja, a sátra ajtajában van, és három idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus. És világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál,
1: És így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr, mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapított, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyennél válunk, hogy már semmim sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van, de az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak. Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe.
0: De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás, de mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában írt, vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szinte süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, vagy az Isten nem kedvez. Az Isten végtelenül hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor felettébb megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodoma Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk-e ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazságszolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben. Elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. verstől így olvassuk tovább. És hozzájárult Ábrahám az Úrhoz, és mondta, avagy elveszted-e az igazat a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezze-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. És utána azt mondja, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Hát Ábrahám egy pillanatra beleesett abban, amiben mi is szoktunk, hogy féltjük a Jóistent, hogy nem elég igazságos vagy irgalmas. Ugye a megriadva mondta, hogy hát Uram, elveszted az igazat a gonosszal egybe. Mi is ilyen ilyetten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatás, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragjön, akkor az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mint ha helyesbítette volna magát, azt mondta, hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De a Jóisten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unokaöccsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családja, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát bárcsak már itt lenne a Jézus visszajövetele is, bárcsak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az felettébb megnehezedik, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől romlottak, és elkezdte kérni Istent, Uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött utána a 40, és Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az Uram, mert még mindig melegszól, és a 30 van, és a 20 van. És az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna. De Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek. Mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is, már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én Uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek, mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is fontosak, a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott 10, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el 10-ért. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos 7 utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja,
1: hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, hogy amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen, éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el. És itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az íge magvetésének. Ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerüli azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10-ért sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszie. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súllyal esnek latba, mert ő tudta az ő urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkímél egy területet, egy körzetet, és a vajudási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenesetre egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10-ért megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket, hogy azt olvasom, hogy két angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei, de ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg. De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket, ugye így olvassuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket, tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek. A 7. versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fia, hogy ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény. Ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy azt mondjuk, hogy azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság, és a hitetlenségek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természet feletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékukat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek,
0: hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló, úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló. Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert ez elveszti az Úr a várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedett a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye, és tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást. És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn. Ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van. De nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna. Semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg, és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől, sokszor nincs lelki erőnk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni. és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását. És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Jób ebben, vagy a Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulásra, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíve ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala is igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Jobb Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud. És maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedék, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. Ugye milyen megrázó ez a jelenet végül, már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mesd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátratekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, ne ó, uram, íme a te szolgád kegyelmet talál te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. De én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utoléljen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek, oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Hát látjuk, hogy egy igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét, és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni, mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét, és hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagyj meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot. De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, hát... Mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig? Hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót ilyet meg. Látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmutatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához, hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Szóval itt már elfajult a vetőmag is. És Amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nemünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints. És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetnemértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megrúni való. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem készek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tavadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újjáteremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben. És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás proféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a profétának a hűséges társa, az író deákja, Báruk, már nagyon elcsüggett ezek között a válságok, viszontagságok, nehézségek között, és a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás proféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás judabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Ugye érthető ez az üzenet. A Jóistennek milyen fájdalom ez? Amikor azt mondja, akiket én felépítettem, elrontom, akiket én beplántáltam, kiszaggatom. Könnyű dolog egy teremtőnek ítéletet tartani? Könnyű dolog a szeretet Istenének ítéletet tartani? Lelkileg iszonyú nehéz. Ézsaiás azt mondja, szokatlan és idegen cselekedett az Istennek. De van olyan pont, amikor mind az igazsága, mind a szeretete kötelezi rá. És azt mondja, akik ilyen történelmi időben élnek, azok ne kívánjanak többet és nagyobbat maguknak, a legfontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart tőled, tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek el, és a másik kezed felől tízezren hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. És ne kívánj ennél többet és nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és az egész Lót történet, amit felelevenítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy a felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket. És ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni a Lót feleségére és a Lót történetére való emlékeztetést. Érezzük, Urunk, hogy nagyon sok mondani valója van népünk. Kérünk, őrizd meg minket a megszokástól, a lelki eltompulástól, hogy nem érzékeljük a dolgokat úgy, ahogy nem te érzékeljen költségeinket, és nem vesszük komolyan, hogy eljuthatnak a dolgok olyan pontra, amely bárány haragját is kiváltja. Segítsünk, hogy tudatosan és komolyan készüljünk, és tudatosan és komolyan mentsünk embereket, azokat is, akiket ismerünk is, és legyen olyan együttérző szívünk azok iránt is, akiket személyesen nem ismerünk, és legyen olyan őszinte az imádságunk értük, mint Ábrahámé. És köszönjük, Urunk, azt a hatalmas ígéretet, hogy te 10 igazért megkímélsz egy területet. Urunk, érezzük, hogy milyen fontos dolog, hogy igazak lehessünk a te szemedben. Urunk, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben. És segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igét, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik is, annak ábrázata is. És add, hogy ne legyünk olyan evilághoz tapadóak és lázadóak a te igazságos és szeretetteljes ítéleteddel szemben, mint út felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet igész egy újjá teremtett földön. Segítsünk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk, és Urunk, kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy lebénítson azt, hogy hiszen emberekettől új távol vannak, annyira nem értik, annyira nem hiszik, annyira nem látják. Urunk, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a te üzenetednek, hogy emberek számára ennek a valóság értékelje. És a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre késztessünk e kritikus időkre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen az egész napon.

Kálnoki László, Tanács halaknak. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek. Egy régi mondás szerint nem az igazság maga nehéz, hanem az elfogadtatása nehéz. Mert mi nem igaz emberek vagyunk. Az igazság nem bennünk van. És ha kívülünk van az igazság, az mindig egy bizonyos ellenállásba ütközik. Nem akarjuk elfogadni, nem akarjuk túl gyorsan elfogadni. Persze ez szép dolog is lehet, hogy valaminek utána nézzünk, utána járunk, de sokszor alapelvi dolog, hogy a hazug ember szembeáll az igazsággal. És ezért hazugságokkal sokkal könnyebben meghódíthatók az emberek. Megint csak egy régi mondást idézek, ha világ azt akarja, hogy csapjuk be, hát csapjuk be. És ez folyik szinte minden nap. Az emberek azt akarják, hogy becsapják őket, és egy óriási gépezet működik, hogy valóban be is csapják őket. És erről szól Kálnoki László rövid négy sorosa. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Ó, hány költő hasonlította már az embert a halakhoz? Hányan és hányan hivatkoztak erre, hogy sokszor az ember is olyan, hogy csak úszik a vízben, csak él az életben, és egyszer csak egy háló gyorsan kifogja. Maga Salamon, bölcs Salamon is erre hivatkozik a Prédikátor könyvében, amikor azt mondja, hogy mint a halak megfogatnak a hálóban, és a madarak megfogatnak a tőrben, úgy fogatnak meg az emberek fia is a gonosz idején, mely eljön rájuk hirtelenséggel. A halak nem tudnak gondolkodni, a madarak nem tudnak ügyelni, és a háló és a tőr rögtön elfogja őket. Miért? Mert nem gondolkoznak, nem készülnek a jövőre. Most már ezt az emberekről mondom. Mi az emberi életben a legfélelmetesebb? Ha nem gondolkozunk, ha nem futtatjuk végig gondolkodásunkban azt, amit a gondolkodás csodálatos módon tud, hogy a gondolkodás előre lát, ha nem gondolkozunk, sőt, nem gondolunk valamit végig, akkor jönnek élethelyzetek, jön a gonosznak ideje, és hogy a halak a hálóban, a madarak a tőrben találják magukat. Nem csak Salamon, hanem a magyar költészet bizonyos művei is beszélnek erről. A fiatal Pilinszky János is ezzel a verssel lépett fel, az első kötete élére ezt a verset helyezte, halak a hálóban. Ne kapjátok be, jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek. Humoros vers, a költő a magyar nyelvben jelenlévő szójátékra épít, a halétek vagy csalétek. Nehéz lenne ezt a verset tehát más nyelvre lefordítani. De túl ezen a szójátékon az előző sor is figyelmet érdemel. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek. Vagyis csak egy kicsit kellene várni, csak egy kicsit kell.

0: kellene utána járni, csak egy kicsit kellene óvatosabbnak lenni, csak egy kicsit kellene gondolkodni, és az eszünket magunkhoz venni. És akkor már is láthatnánk azt, hogy miről van szó. De sokszor az emberek szeretnek becsapottak lenni, aztán jön az illúzióvesztés, a kiábrándulás, a megkeseredés, és ez bizonyos mennyiségben olyan tömegnyivé válik, ez bizonyos mennyiségben olyan óriási hordalékot halmoz fel, hogy az ember már ki sem látszik alóla. Ezért jó, hogyha a modern magyar költészet jeles képviselőinek, Kálnoki Lászlónak ezt a versét, szinte megjegyezzük. Ne kapjátok be jó halak, mit nyújtanak felétek. Kiderül néhány perc alatt, halétek vagy csalétek.
1: Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Vencel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Hát gyorsan kellett meghirdetni, és úgy gondoltuk, hogy most olyan sorozatot hirdetünk, ami tényleg eddig nem volt, hogy egy előadáson egyetlen egy bibliai igét járnánk körül. Tehát a mai igénk ez a látszólag egyszerű mondat, hogy én tőlem lett-e dolog. Majd elmondanám, hogy miért ez az összefoglaló cím, hogy látók szóljatok. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Biblia prófétai beszéd és a Biblia szerzőinek olyan dolgokban nyílott beletekintésük, és olyan tisztán fogalmazták meg Istentől indítatva a meglátásaikat, hogy ez ma is fölidézésre méltó, ma is jó lenne, hogyha megszólalnának azok, akik látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg, a szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy prófétai kijelentésben, egy bibliaversben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lett-e dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lett-e dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű biblia vers választ ad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? a világunkban is, hogyha körbenézünk, mi az, ami Istentől származik, és nem pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön, és a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenete ez, hogy én tőlem lett a dolog, de ez egy ritkában szereplő próféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet. Na most, mivel ilyen rövid a mai Biblia versünk, mert én tőlem lett a dolog, szeretném felolvasni a szöveg környezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 ezer válogatott hadra való férfiút, hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Roboámnak, a Salamon fiának. De az Isten beszéde lőn Sémájának, az Isten emberének mondván: ezt mondja Roboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr: fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé. És akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötte a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött Sémája, ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás, ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megosztás van, ott, ahol szétszakazottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, Királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi 10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli 2 törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét, ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétzülött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem a között lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak a között, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van 2 könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a 2 ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a délország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott. Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli országrész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 34. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a minden áron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogy nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy 2 országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már a zsidó népnek a visszatéréséig, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosságot, semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz. A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne. Egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezret. Az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot, de a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egy sort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának a bebiztosításával történik, minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az életbe, és szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid fél mondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett a dolog. Ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid, mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az élete csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól: én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8. Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Tudd meg, én tőlem lett a dolog. Én a körülmények istene vagyok. nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? Én tőlem lett a dolog. Én vagyok az, aki a menny és a föld, mert azt akarom, hogy mindent tőlem kérj, és teljesen tőlem függ. Gazdagságom határtalan, Filippi 4.19. Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én tőlem lett a dolog. Én, Jézus, tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a fájdalmak férfia, betegség ismerője, Ézsás 53.3. Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld, én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Zsoltár 37.6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18.18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem? És most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reád szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald, megáll téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséget, minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebbe a kis pár, 3,5 oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem ő tőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy ő tőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogy ha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv, a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását. embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak, csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az emberi életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a véglegessé rögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve, a legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben. Sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint azelőtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, hogy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából, már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden 5 évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit. És nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni. De az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberbe lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után. Barátokba is lehet csalódni. Házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk. Akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers, szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény. Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, hogy mondjam, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. Ugye ez a példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. Nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott beszédét, az Isten parancsolatai törvényét, hát akkor azt mondjuk, hogy hát ugye az evolúcionisták azt mondják, vagy a bölcs emberek ezt mondják, az okosok ezt mondják. Aztán mi van akkor, hogyha 10 meg 20 év után, amit az okosok mondanak, hogy összedől minden, ripityává omlik, és akkor hol vagyunk mi a sok okos emberrel, akinek a véleményére akartunk alapozni. Szóval én tőlem lett a dolog, az Isten engedi ezt meg, és az Isten nem véletlenül engedi meg, ez keserűség, borzalmasok a csalódások az életben, a megkeseredések, de Isten ezeket azért engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, hogy beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnak, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat. Ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire. Amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen hát derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de aztán mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, hát nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, hát valamikor nem vagyunk jól, mondom 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, hát annyi valaki van az életben, hát jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel, hát na, természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn, hát aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer, aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje, szab. Borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a példabeszélek könyve 23. fejezetéből, szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és hát szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy 1000 parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk, az Isten akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk ezer dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdés, és tudod, hogy mi jön ez után? Hát nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert elfolytatódik. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Hát ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy hát ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez, mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros kút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ez férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a kísértővé való kikiáltás, hanem ez ugyanez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől. Ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot, egy kis belső megingás, még ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből. Szóval adjuk a mi életünket az Istennek. És ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lette dolog példájára. Kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénzed, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit, mennyiért, meg mikor, mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verse, szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszem gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság? megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és hát semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta, ott nem is kértem rá, de tehát több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Hát ez hazugság, nem? Akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal marja, emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztass tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomása itt a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, olyan 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy olyan természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül ő, azt bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok, ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk, hogy 30-40% volt egy évben az infláció. Hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy jaj, én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahol csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel. Elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról-balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból. És ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene. De hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged. Hát talán erre a legjobb példa a második Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalat, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti be a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodja. Tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem. Szóval, hát, hogy gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát, akinek most allergiája van. 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30% az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ebb ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz. És hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, más, Pál apostol is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol. Talán ő is azért említi is olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy 3-szor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség. És nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Az jól tudta, hogy az Istentől volt-e dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését, szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat. Olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is az Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogyha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni, sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk. És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia verse. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De hát a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. Gyerekeinkkel látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesmiket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát szóval borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra. Hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Hát most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Szóval terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az első Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1 Korintus 10.13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hír című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtét egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el. És ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem el, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni. Föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam. Amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső süketség, akkor lábamputálás. Ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni. Minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizálja, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végsősről nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikkein, nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítő, tessenek elképzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. A saját hangját nem hallja. És olyan megrendítő, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk, meg szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is, ő nem hallja, mert egy belső süketsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégzősüketség.

semmit nem hal. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be a Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vinnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. Ez egy csodálatos dolog, hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is, és amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy másképp gondolkodom, másként írok, mint ahogy gondolkodom, és másként gondolkodom, mint ahogy beszélek, és másként beszélek, ahogy cselekszem, és így tovább a homály feneketlen mélyéig. Ez a mai világ sajnos. Az emberekben nincs egyöntetűség, és mindenki valahol csúsztat, valahol ügyeskedik, vagy valahol hazugsággal próbál érvényesülni. A Biblia azt mondja, hogy gondoljuk végig az útjainkat. Ezt mondjuk el, ezt vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életbe sok minden mozzanat,
de kívánatos véget akarok nektek adni.

0: És azért hadd jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet. Ahogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt. Mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat, tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy ő tőle lett a dolog, mert amíg nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek számlájára írja. Beszéltem most egy ember, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, de hát ez olyan 10-szer, 20-szor, 100-szor történt meg az életemben. Mondta ott, hogy mi minden megtörtént. Tehát ezt már tudatosíthatja akkor is az ember, amikor még úgy nem ismeri kifejezetten az Istent a Bibliából. Nagyon ritkán jár el az én előadásaimra autószerelőmester, de hát ilyen is megtörtént az ország egyik keleti városában, és ő bemutatkozott az előadás utáni beszélgetésben, hogy ő autószerelő meg kereskedő, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megkérték az édesapjával együtt, hogy egy kocsit hozzanak be Olaszországba, egy Fiat, nem tudom én milyen kocsit, hát egy hetet kint töltöttek, és azt a teljesen nyilvánvaló, elterjedt típus sehol nem találták. Sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát, hogy az anya tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél, csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam sem, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is, 10 perc alatt megkötötték ott a szerződést, aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ezt valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján ülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jób könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen összejátszása, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk az, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog, sőt én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem ő tőle van. Ja. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezébe nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis illen bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő embert nem lehet lépes, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a kard és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk, betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa-summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy valamikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes biblia vers. Sokat mondó mély biblia vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. Azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől, minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől, a rossz nem őtől származik, de az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. Ugye, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, megtörekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így? De hát mondjuk ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból. És ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig hát nem szenvedői alakot, hanem cselekvői alakot. Nem azért, mert őtől jön a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Istent felhatalmazza cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelkilátást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem, hogy az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az is az. Azt mondjuk, ez és ez van, de többen vannak, mint akik velünk vannak, mint akik ő velük. Tehát az Isten segíteni fog, és csak ne veszíts a fejemet, csak ne csüggedjem el, vagy ne essem kétségbe, és majd az Isten segíteni fog. Hát ez nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessék? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. Hasonló ehhez, de hát, ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál, elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, hogy ha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye azt tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor a szokássá is válhat az életébe, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek, ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma.
1: Szeretném megkérdezni, amit most...
0: Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
1: Utólag derül ki
0: talán. Utólag, igen.
1: Pedig benne lenni, igen. Talán kellemetlen.
0: Igen.
1: Vagy épp amit...
0: Hát igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezeté, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik, de hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor az hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi, most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött. Csak, de itt az ige csak azt mondja, hogy őtőle lett a dolog. Mert hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát ha most is van az életemben egy-két ilyen görönny, vagy nem tudom én mi, ami szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például a szekönyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel második fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresni az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megjön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez, hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket lábalól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pirinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten, mennyi körülbelül 30-40 ezer? Hát én tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg? Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban értünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért erre vigyázzunk, mert van, amikor tennünk kell egy-egy esetben. Hát nyilván mind a 40 ezer embert mi nem tudjuk megsegíteni egy-egy esetben, amikor tényleg azt mondja, a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt, hogy van, amikor Isten összehoz bennünket így emberekkel. Én például úgy összetalálkoztam egy olyan emberrel, aki 2 évig a híd alatt aludt. És most ez az ember tényleg megismerve a Bibliát és Istent, felöltözve egy szobában van, és másokért munkálkodik. Szóval nincs, tehát mi nem mondhatjuk ki, hogy ezek elveszett emberek, vagy nem mondhatjuk ki, hogy ezek az emberek annyira visszariasztók számunkra, hogy hát olyan nehéz ővelük bánunk, hanem Isten, hát Jézus idejében is úgy elgondoltam, hát azért akkor is tele volt a világ leprással, meg mindenféle beteg emberekkel, és Jézus olyan természetesség és olyan szeretettel bánt velük, és annyira éreztette az emberekkel, hogy itt teendők vannak, feladatok vannak. Ez engem nagyon megrendített, ez a koncentrációs tábor kifejezés, mert tényleg ez a helyzet, hogy valami félelmetes állapotok. Ugye, mert azt egy másik koncentrációs tábor, nem tudom, az alkoholistáké, a harmadik a kábítószer élvezőké, a negyedik a mafiózók világa, az ötödik, hát tele vagyunk ilyen táborokkal, és hát azért tehetnénk többet is, mondjuk olyan sokan hivatkoznak, szervezetek, egyházak is sokan hivatkoznak arra, hogy hát karitatív, meg erkölcsi jellegű intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a Mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét, és ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett, nem tudom, hány éve léteznek ezek a 2 éve, mondjuk. Ugye 2 éve. Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de a korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkó, oda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Úgyhogy, na gyerünk, üsd, vágd. Szinte a módszeres gyilkolásnak. A Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tud meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók is. Kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül szétlőni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom micsoda. Már ott komoly gondolatok. Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben, a nők meggyalázásában, mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. tessék.
1: Nem is lehet már tévézni szerintem az
0: osztályidőt. Azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, az állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessék. Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy... Ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg? És hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis aközben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos önző kultúrára, meg krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni, könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozhatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy két órába belefér, így nem annyira fárasztó, de...
1: Köszönjük.
0: Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.

0: Mindenkit, aki eljött a mai ötödik előadásunkra, aminek a címe azzá válunk, amit hiszünk. És örülök, hogy ilyen beszélgetős kedvel van mindenki jelen. Ez azt mutatja, hogy csoporttá kovácsolódtunk az előadás sorozat alatt, hiszen többször volt, hogy egymással tudtunk beszélgetni és megosztani a gondolatainkat, kit választanánk barátunknak, és a stresszel kapcsolatos kérdéseket is egymással meg tudtuk vitatni. Egy pici időt talán szánnánk is most erre, hogy megkérdezzem, hogy az eddigi elmúlt 4 előadás során ki az, aki úgy érezte, hogy be tudott valamit építeni az életébe, olyan gondolatot, olyan újat hallott, amivel megerősíthetjük egymásban is azt, hogy miért volt hasznos, vagy volt-e egyáltalán értelme ennek a stressz sorozatnak, ennek a stressz tanfolyamnak itt ezen a helyen. Van-e, aki esetleg megosztaná bátran, hiszen most már beszélgettünk itt egy picit az elején, van-e, aki elmondaná többieknek is megerősítésül? Tessék! Nagyon jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még, aki esetleg megosztaná hasonló módon a tapasztalatait, vagy a... Igen, tessék!
1: Én vittem ilyen füzetet a CIA-ra, a Szemel Eszkolán, aki egy része, a csoportterápia, aki a csoportterápiát tart, és azt mondta, hogy nagyon hasznos, és új alkalmazott a
0: betegeket. Hát ez óriási dolog. Köszönöm szépen. Ez nagyon megerősítő volt, és jól esett. Köszönöm. Van-e még, aki esetleg? Julika.
2: Én hála Istennek, én nagyon jól tudom a stresszkezelni, de most foglalkozás után, ha megerősödtem abban, jobban, hogy minden rajta
0: tudni. Köszönöm, aranyos vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hát, köszönjük a hozzászólásokat. Mindenképpen már csak azért is jó volt, hogy addig megérkezhettek, akik picit késtek, és egy picike hirdetéssel kezdeném. Mivel olyan meghitt alkalmak voltak ezek itt, és olyan jól esett eljönni az önök köreibe, ezért, mikor Gyuri az elmúlt alkalommal hirdette, hogy csak 3 hét múlva, a mai naphoz 3 hét múlva tudná folytatni az előadás sorozatot, akkor ketten beszélgettünk róla, hogy azért jó lenne, ha nem ilyen hosszú idő telne el, és én föl tudtam neki ajánlani egy összefoglaló előadást a stressz témakörében, így akik el tudnak jönni, és esetleg úgy tudnak tervezni, hogy 1 hét múlva szintén a csütörtököt rá tudnák szánni, akkor 1 hét múlva lenne egy összefoglaló előadásunk ezen a helyen, és itt csak a Minden Szentek csütörtökje maradna ki, és rákövetkező héttől pedig Bálint György tartana itt akkor egy hasonlóan vetítéssel egybekötött előadássorozatot és beszélgetőkört. Az ő témája az egészséges és felelős élet alapelvei lesz, és gyakorlatilag az itt elhangzottaknak a még tovább mélyítése a célja. November 8-án kezdene az önismeret és a helyes önértékelés kihatásai címmel. November 22-én a lelkiismeret szerepe döntéseink meghozatalában. December 6-án hol a határ az önvád és a bűntudat között, egy nagyon jó téma lesz, azt hiszem. És december 13-án emberi kapcsolataink életformáló szerepe. Nem heti rendszerességgel lesz, viszont azt hiszem, hogy olyan sorozat, amire érdemes eljönni, csütörtökönként 17:30 órai kezdettel ezen a helyen. Ennek a szórólapja ilyen kis képekkel alul kint elvehető. Még kérték, hogy hirdessem, hogy most október 21-én a mindennapi kenyerünk légüres, fehér vagy tartalmas barna címmel egy főzőkör lesz ugyanezen a helyen, tehát október 21-én lesz egy főzőkör. Mai alkalommal sok könyvet fogok ajánlani, és talán majd inkább közben emelem föl, és nem húzom vele az időt. Mindenképpen köszönöm a személyes megszólalásokat, bátorításokat, amiket a további előadás sorozataimra is el fogok vinni. Innen a következő helyszínem Dunaújváros lesz, úgyhogy amit most hallottam, biztos el fogom mondani, és beépítem ott is. Köszönöm szépen! Tehát a mai témánk az egész sorozatnak a mélyére hatol. Vajon azzá válunk, amit hiszünk? Kétféle életfelfogás létezik. Az egyik életfelfogás az, ami úgy gondolkodik, hogyha egy félig vízzel vagy folyadékkal telt poharat lát, hogy ez a pohár félig üres. A másik életfelfogás az, ami úgy gondolkodik, ez a pohár félig tele van. Mi is ez a kétféle életfelfogás? Ami az embernek az egész énjét meghatározza. Ez a kis karikatúra mutatja, hogy az egyik embernek az arcára van írva, hogy ez mit jelent, és a másiknak is. Ez a fajta életfelfogás bizony a lelkünk mélyéig hat ránk. Hogyha egy erős forgalomban állunk, mondjuk egy forgalmi dugóban, meg lehet figyelni, melyik életfelfogás hogyan hat az emberekre. Van, aki egy forgalmi dugóban kihasználja az időt, és mondjuk angolul tanul, vagy zenét hallgat, más pedig bosszankodik, és a haját tépi. Kétféle életfelfogás a legmélyére mutat a stressznek, a stresszel kapcsolatos életfelfogásunkat szemlélteti, és most a munkafüzetünket nyissuk ki, és be tudjuk írni, melyik ez a két életfelfogás. A harmadik oldalom az alapvető életfelfogásunkat két nagy csoportra szokás osztani. Az egyik, talán mindenki tudja most mondani, ki az, aki mondaná, az egyik az optimizmus, a másik a pesszimizmus. Így van. Tehát ezt a kettőt írjuk be, az egyik az optimizmus, a másik pedig a pesszimizmus. Vajon amikor mi problémákkal, stressz helyzetekkel találkozunk, akkor hogyan gondolkodunk, hogyan állunk hozzá, milyen az életfelfogásunk? Hogyha valaki egy kertben sétál, és ott látja a rózsákat, mit vesz észre? Hogy beleakad a szoknyájába, vagy a nadrágjába, a tüskéje, vagy azt veszi észre, hogy virágok nyílnak ezen? Vajon mi a rózsákat, vagy a töviseket látjuk? Milyen a mi életfelfogásunk? Azért azt hiszem, elmondhatom általánosságban, ez igaz, hogy a magyarok életfelfogása egyértelműen a pesszimistább. Akik az életnek a negatív oldalát nézzük, hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig csak a problémákat tehernek fogjuk fel, de ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan állunk a problémákhoz, hiszen az egészségünkre hat vissza. Az életfilozófiánk, vagy az életfelfogásunk az a mód, ahogyan azokra a körülményekre tekintünk, amelyekkel naponta szembesülünk, és ez bizony meghatározza az egészségünket. A lelki egészségünk kihat a testi egészségünkre is. A mai előadásunk témája 4 pontban a következő lesz. Hogyan tudunk pozitív életfelfogást kialakítani, hiszen már ezekből a képekből és ebből a pár kis bevezető gondolatból is kiderült, hogy számunkra is jobb, hogyha pozitív életfilozófiánk van. A második, hogyan lehet megbirkózni a keserűséggel és a harag negatív érzésével. A harmadik, mi a pozitív énkép forrása, hogyan lehet helyes önértékelést kialakítani. Erre több időt szánunk a mai előadáson. És a negyedik, hogy milyen az értékrendszerünk, melyek a legfontosabb értékek az életünkben. Ezzel foglalkozunk tehát a mai alkalommal. Az optimista mindig a lehető legjobb eredményt várja az életben. Ha valami jó, ő azt észreveszi. A pesszimista kizárólag az élet negatív dolgait látja, minden rossz dologba belebotlik. Vajon mi optimisták vagy pessimisták vagyunk? Hogyan lehet a viselkedésünk belső rugóit pozitív irányba megváltoztatni? Egyáltalán lehet-e? Hiszen sokan mondják, hogy hát az öreg fát már csak eltörni lehet, a fiatal még hajlik. Egy ilyen közmondásunk is van, hogy az öreg fa az már csak törik, a fiatalt lehet hajlítani. De vajon tudunk-e a mi korunkban még változni, változtatni, képesek lehetünk-e, és optimistábbá tudunk-e válni? Amíg nem alakítunk ki optimista, vidám, pozitívabb élet, addig az élet

kiáltja. Eddig minden rendben. De nem tudjuk megmutatni, úgy sajnálom. Tehát itt zuhanna, és akkor azt lenne, hogy eddig minden rendben van. Akkor lépjünk egyet tovább, jó? A munkafüzetünkbe tudjuk folytatni, hogy dr. Harold Wolf és kollégái egyszer 500 kórházi beteget tanulmányoztak, és úgy találták, hogy az átlagos belgyógyászati és sebészeti problémákkal kórházba kerülő embereknek a 30%-ának pessimista volt a hozzáállása. Ők negatívan gondolkodók voltak. Ezt írjuk be tehát, hogy negatívan gondolkodók voltak. Igen. Tehát ugye a betegségek hátterében az áll nagyon gyakran, hogy negatívan gondolkodnak az életről, és ez betegíti meg őket. Ugyanitt folytatódik Paul Tournier svájci pszichiáternek a gondolatával. Ő azt mondta, hogy amikor egy páciens eljön, hogy konzultáljon velünk, akkor elmondja, hogy milyen betegségben szenved. És orvosi kezelést kér tőlünk. De arra már korán sem ennyire kész, hogy azokat a dolgokat is elmondja, amelyek idáig vezették őt. És melyek ezek? Itt A, B, C, D pontok lesznek. Az első, az idegességét. Hogy a betegsége hátterében az áll, hogy ő rendszeresen idegeskedő volt. A B, azokat az indulatokat, amelyek uralkodnak rajta, tehát jelenlegi indulatait, feszültségeit, tehát azokat az indulatokat, amelyek uralkodnak rajta, ez a B pont. A C pont a konfliktusait, az ütközéseit, a családi konfliktusokat, a munkahelyi konfliktusait, a szomszédokkal való konfliktusait, tehát azokat az ütköző pontokat, amik konfliktust okoznak. Ez a C, és D végül lázadásait, kétségeit és félelmeit. Lázadásait, kétségeit és félelmeit. Megfigyelték azt, hogy gyakran a kamaszok, amikor a lázadó korba kerülnek, annál kiütésesebb a bőrük, minél nagyobb lázadásban vannak a családdal kapcsolatban. Ez egy egyszerű kis példa mutatja, hogy igen, és a test is jelez, annál inkább teli lesz az arca ilyen gennyes pattanásokkal, minél inkább lázad a szüleivel szemben. Egy ilyen érdekes bőrgyógyászati kis megfigyelés volt ez. A kétségek és a félelmek milyen megterhelőek, mennyire a gyerekeket megterhelik, a felnőtteket megterhelik, az állandó félelmek és kétségek, és bizony a legtöbb betegség hátterében ez áll. És a beteg ugyanakkor nagyon jól tudja, hogy mindezek meggyöngítik és aláaknázzák az egészségét, de nem pirulákkal lehet ezen segíteni, nem gyógyszerekkel, vagy olyan szerekkel, ami enyhít ezen, hanem megtalálni a gyökeret, és gyökerénél kezelni a problémát. Ugyanakkor megfigyelte Paul Tournier azt is, hogy amíg azok az emberek, akik negatívan gondolkodók, nem alakítottak ki pozitív, vidám életképet, addig nem is tudtak gyorsabban gyógyulni. Ezzel szemben azok, akiknél sikerült ezt kialakítania, tehát a lelki gondozása során, roham léptekben gyógyultak a betegségeikből. Albert Schweitzer fogalmazott így, optimista az az ember, aki mindenhol zöld lámpát lát, míg a pesszimista csak a piros lámpákat látja. De az igazán bölcs ember színvak. Vajon mit akart ezzel mondani? A túlzott optimizmus, amikor tényleg zuhan a 10. emeletről, és mindenütt azt mondja, hogy eddig minden oké. Illetve az állandó pesszimista és keserű ember között a különbséget, arra helyezi a hangsúlyt Albert Schweitzer professzor, hogy az igazán bölcs ember színvak, de mit is jelent ez a színvakság? Ez a színvakság nem mást jelent, mint hogy reálisan tekint az életre. Hiszen az életben vannak pozitív dolgok, vannak negatív dolgok. Észrevesszük ezt is, és észrevesszük azt is, de nem azt jelenti, hogy elbillenjünk valamelyik oldalra, túlzásba essünk.

0: Amikor valaki, például az előző sorozatomon elmondta, hogy hát náluk haláleset történt a családban, és most akkor ő mosolyogjon állandóan, és majd akkor megoldódnak a problémák. Természetesen nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lássuk reálisan, igen, vannak tragédiák, vannak rossz dolgok, de vegyük észre a jót is, és erősödjünk meg a jóban, mert beteggé tud tenni bennünket. Le tudja építeni az egészségünket, ha állandóan kesergünk, ha állandóan a temetőbe járunk, és csak ott sírdogálunk naphosszat. Rendezzük el, tanuljuk meg, hogy hogyan rendezhetünk el egy ilyen nehéz esetet, és utána lépjünk tovább, nem szabad abban a bánatban megkeseredni. Mit jelent tehát, hogy az igazán bölcsember színvak? Azt jelenti, reálisan tekint az életre. Mi a mi perspektívánk? Ha idegesítő dolgokkal találkozik valaki, akkor ingerlékenyé válik. Ha az igények kerülnek előtérbe valakinek az életében, akkor, ha erre összpontosít, akkor követelőzővé válik. Gondoljunk csak a gyerekekre, hogy még ezt és még azt meg akarja szerezni. Ha a gondjainkra tekintünk, akkor az aggódás lehet úrrá rajtunk. Másrésztről, ha a lehetőségeinkre koncentrálunk, akkor reménykedőkké válunk. Ha az előttünk álló kedvező alkalmakra tekintünk, megtelünk bátorsággal, hogy véghez vigyük azokat a jó dolgokat, amiket célul tűztünk ki magunk elé. És hogyha a sikereinket, az elért eredményeinket nézzük, ez magabiztossá tehet bennünket. Ha pedig a kapott áldásokra figyelünk, akkor hálásak leszünk. Hogyan lehetséges olyan embereket tehát, akik egész életükben negatív gondolkodók voltak, pozitív gondolkodásra bátorítani, tanítani. Nagyon szép pszichológiai vizsgálatok figyelték meg, hogy a gondolatok hatnak a szavakra. Ahogy gondolkodunk, úgy beszélünk. A szavak pedig a cselekedeteinkre, a tettekre. Megfigyelték azt, hogy azonban, hogyha nehéz helyzetek is érnek bennünket, megtehetjük azt, hogy a tetteink visszahatnak a gondolatainkra. Hogyha föl tudunk állni, föl tudunk egyenesedni egy nehéz élethelyzetben is, és megpróbálunk tovább lépni, akkor ez visszahat a gondolkodásunkra, visszahat a gondolatainkra. Az természetesen továbbra a szavainkra is, ahogy beszélünk, ahogy kommunikálunk róla, és a tetteinkre, és segít bennünket, hogy fölemelkedjünk. Filippi beliekhez írott levélben, a Bibliában olvasunk egy nagyon szép gondolatot. Filippiben Pál apostol börtönben írta ezt, tehát elég nehéz életkörülmények között. Mégis így biztatta a tanítványait, akik kim voltak és szabadon voltak. Amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Milyen hatalmas igazság van ebben. Az erősít meg bennünket, hogyha nem a negatív dolgokon időzik az elménk, nem azokon elmélkedünk, nem azon kesergünk, amik értek bennünket, fájdalmak, terhek, nehézségek, anyagi gondok, vagy munkahelyi feszültségek, ha megtaláljuk mindig azt, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták. Nem a politikusokon morgunk, hogy most hogy döntettek, most mit csináltak, nem azon, hogy a szomszéd már megint ezt és ezt tette, hanem megkeressük mindenben, ha lehet, a jót, és azok visszahatnak rá, a gondolataink visszahatnak ránk, és megerősítenek bennünket, hogy ne emésszük föl az életerőnket, az életenergiánkat. A döntés rajtunk múlik, hogy pozitív vagy negatív gondolkodókká, optimistákká vagy pesszimistákká válunk. És erre szeretnénk bátorítani a sorozat során, hogy döntsünk, válasszunk a jó mellett. A választás az az egyedüli meghatározó tényező abban a tekintetben, hogy egy személy negatívan gondolkodó vagy pozitív szemléletűvé válik. Válasszuk a pozitív szemléletű hozzáállást. William James az egyik legnagyobb pszichológus így fogalmazott, hogy látszólag a cselekedetek az érzéseket követik. De valójában a cselekedetek és az érzések együtt haladnak. A cselekedetek szabályozása által, amelyek az akarat közvetlen irányítása alatt állnak, az érzelmeket közvetetten irányíthatjuk, amelyeket akaratunkkal közvetlenül befolyásolhatunk. Tehát, hogyha törekszünk arra, hogy pozitívan gondolkodjunk, ha akarunk így döntünk és így akarunk gondolkodni, képesek vagyunk megváltoztatni a gondolkodásunkat és pozitívan, optimistán gondolkodókká válni. Hogyan történik ez meg a gyakorlatban? Ugyanő ezt mondta, ha az ember elveszítette a jó kedvét, akkor egyetlen dolgot tehet, hogy visszaszerezze azt, vidáman felegyenesedik, és úgy tesz, úgy beszél, mintha jó kedve már visszajött volna. Ha megpróbáljuk, nagyon nehéz eleinte ez tény, de képesek lehetünk arra, hogy visszatérjen a jó kedvünk, visszatérjen a pozitív gondolkodásunk, újra élet, öröm legyen bennünk. Azzal, hogyha megpróbálunk nem a negatívokra hangsúlyt helyezni az életünkben, hanem a vidám, örömteli dolgokat észrevenni, meglátni, arra figyelni, arról beszélni, és ez visszahat ránk, és vissza is fog térni ennek hatására az öröm, a jókedv, a hála, a megelégedettség az életünkbe. Tehát a gondolatok a szavakra és a szavak a tettekre hatnak, és a tettek visszahatnak a gondolatainkra. És hogyha még erről kommunikálunk is, beszélünk is róla, hogy hogyan alakul, hogyan változik, bátorítóan hathat ránk is és másokra is. Itt emelem föl ezt a könyvet. Olvashatunk ebben a könyvben, az A csodálatos öngyógyító képessége című könyvben is róla, hogy az elme fokozatosan hozzászokik azokhoz a dolgokhoz, amelyeknél hosszasan időzik. Tehát, ha valaki szüntelen kesereg, panaszkodik, elégedetlenkedik, hozzászokik az elme, és ezt gyakorolja. Ha valaki szüntelen indulatosan válaszol, vagy verekszik, például a gyerekét megveri, hozzászokhat az ember. Egyszerűen rutinná válik, hogy minden idegesítő, feszítő helyzetben ugyanazt teszi és üt, vagy ugyanazt teszi és ordít. Hozzászokik az elme a negatív dolgokhoz. Ugyanígy hozzá tud szokni a pozitívhoz is. Meg kell tanítanunk saját magunkat, hogy hogyan építsük le a negatív, és hogyan építsük be a pozitív viselkedésmódot. Azt mondja az iménti pszichológus, hogy érzéseink felett nincs uralmunk, de a döntéseink felett igen. Tehát van egy lehetőségünk, egy szabad választásunk, dönthetünk úgy, hogy pozitív és vidám dolgokról gondolkodunk. És ez a cselekedeteinkre is hat, és a tetteinket is meghatározza. Mert cselekedeteinket is ehhez a döntésünkhöz tudjuk igazítani. Lehet, hogy picit most ez így nehéznek bizonyult, meg így az megfogalmazás is nehéz, de higgyék el, hogy működik. Hogyha valaki elhatározza, hogy változtat, képes rá, hiszen a döntés képessége mindannyiunk kezében ott van. Amikor tehát nehézségek, problémák érnek bennünket, ne azokban keseregjünk, hanem tekintsünk túl rajta, és a megoldásokat keressük meg. Ne a múlton rágódjunk, hogy hogy bántak velünk gyerekkorunkban, vagy mit tett velünk a főnökünk, hanem a megoldásra, a jövőbe tekintsünk, hogyan oldanám meg ezt a helyzetet, hogyan változtatnék rajta. Abraham Lincoln fogalmazta ezt így meg, hogy a legtöbb ember pontosan annyira boldog, amennyire úgy döntött, hogy boldog akar lenni. A munkafüzetben majd találnak egy részt, ahol leírja az ő életútját, mennyi negatív dolog történt vele. Talán a 12. oldalán be is mutatom, jó? Megnézzük, gyorsan elolvasom. Volt egyszer egy ember, akinek számtalanszor adódott alkalma arra, hogy kudarcaiból tanuljon, amint ezt rövid élettörténete is bemutatja. 1861-ben csődbe ment az üzleti vállalkozása. 1832-ben vesztett az országgyűlési képviselő választáson. 1833-ban üzleti vállalkozásában újra sikertelenséget ért el. 1834-ben bekerült az országgyűlésbe, 1835-ben meghalt a szerelme, 1836-ban idegösszeroppanást kapott, 1838-ban nem kapta meg a szóvivői tisztséget a Fehérházban, 1840-ben ismét vereséget szenvedett a választásokon, 1843-ban vesztett a kongresszusi választásokon, 1846-ban bekerült a kongresszusba, 1848-ban vesztett a választásokon, a kongresszusi választásokon, 1855-ben vesztett a szenátusi választásokon, 1856-ban az Egyesült Államok alelnöki címért folyó versenyben ismét alul maradt, 1858-ban újra vesztett a választásokon, 1860-ban megválasztották az Egyesült Államok elnökévé. Pedig mennyi kudarc érte, de túl tudod lépni rajta. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet túllépni rajta? Azt mondta, attól függ, hogy mennyire vagyunk boldogok, hogy mennyire akarunk boldogok lenni, a döntésünkön múlik. A helyes irányba történő választásnak melyek tehát a lépései? Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani. Négy lépést tekintünk majd át. Az első az elfogadás, a második az alkalmazkodás, a harmadik az értékelés, és a negyedik a cselekvés lesznek. És akkor most nézzük tehát, mit jelent az elfogadás kérdésköre. Egy kísérletet szeretnék még mielőtt ebbe belemennénk megcsinálni, hogyha lehet. Mégpedig egy érdekes kis kísérlet. A kísérlet a következő. Megkérdeztek egyszer egy üzletembereknek tartott konferencián egy gyárigazgatót, hogy hogyan lehet a legtöbbet kihozni a rendelkezésre álló lehetőségekből. Ő vett egy fehér papírlapot, meg egy fekete ceruzát, és jól láthatóan, most ez itt lesz, rajzolt rá valamit. Mit lát a papíron? Igen. Mit lát a papíron? Egy pontocska.
1: Elég rosszul sikerült akkor ez. Kis lukat.
0: István. Azt mondta, hogy igen, valóban itt van egy kis fekete pont, de önök közül senki sem látta meg a nagy fehér lapot. Ez a beszéd lényege. Igen, vannak nehézségek, vannak problémák, lehet jóval több pöttyöt is rajzolnom, de ott van körülötte a sok-sok lehetőség. Mi tehát az elfogadás? A munkafüzetünkben be tudjuk írni a harmadik oldalon, hogy a viselkedésünkre vonatkozó első tanács az elfogadás. Arthur Rubinstein, a híres koncertzongorista, egyszer egy interjú során azt nyilatkozta. Én feltétel nélkül fogadom el az életet. A legtöbb ember feltételekhez köti a boldogságát. A boldogságot azonban csak akkor lehet megtapasztalni, ha az ember semmilyen feltételt nem támaszt. Az elfogadás nem egyenlő a beletörődéssel, a belekeseredéssel, hogy ez a helyzet, és ezt el kell hordoznom, el kell hurcolnom egy életen át. Az elfogadás nem legyőzöttség, sokkal inkább az érettség állapota, azáltal, hogy felfedezzük, mi az, amit meg tudunk változtatni, és mi az, amit nem. És itt idéznék egy nagyon kedves imádságot, úgy hívják ezt, hogy a vidámság imája. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudod változtatni, azt megtegyem. És adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. Az elfogadáson belül az első, amivel foglalkozunk, önmagunknak az elfogadása. Talán emlékeznek rá, én adtam az elmúlt alkalomban házi feladatot. Arra kértem a jelenlevőket, hogy egy szép nagy A4-es lapot írjanak teli, mindazokkal a pozitív, örömteli, vidám, jó dolgokkal, amik az életük értékei. Segít az önmagunk elfogadásában, ha meglátjuk, ha tudjuk, ha felsoroljuk, ha magunknak is visszahat, az életünkre visszahat, hogyha tudjuk, hogy mi minden az értékünk, milyen kincseink vannak. Nagyon fontos tudnunk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Követünk el hibákat, követni is fogunk el hibákat. Vannak korlátaink, bizonyos dolgokat meg tudunk tenni, bizonyos dolgokra nem vagyunk képesek. És bizony időnként hibázunk. Ez különösen egy A-típusú személyiség nehezen tudja elfogadni, ahogyan az legelső előadásunkon volt róla szó, hogy az A-típusú személyiség az szinte nem tudja feldolgozni, hogy ő hibázhat. De meg kell tanulnunk elfogadni, hogy igen, hibázhatunk, képesek vagyunk arra is, hogy elrontsunk valamit. Még a legegyszerűbb dolgokat is. A második fontos dolog, meg kell tanulnunk szeretnünk önmagunkat. Mit jelent önmagunkat szeretni? Azt jelenti, hogy tudjam azt, hogy valaki egyszer így fogalmazott, és az olyan megrendítő volt hallanom, így telefonsegélyszolgálatnál dolgoztam, és akkor fölhívott, és azt mondta, én egy genetikai hulladék vagyok. Azt kell mondanom, hogy ilyen ember nem létezik. Nincsenek genetikai hulladékok. Minden emberben vannak értékek. Minden ember egyedi. Minden ember megismételhetetlen. Ahogy az Kosztolányi Dezső annyira szépen fogalmazta meg, hogy ilyen az ember, egyedüli példány. A géneknek egy olyan összeállítása, nincs még egy ugyanolyan, még az ikrek sem ugyanolyanok. Még köztük is vannak különbségek. De igenis, minden ember érték, nagyon nagy érték. És meg kell tanulni, becsülni ezt az értéket önmagunkban. Miért? Azért, mert csak egy van belőlünk. Ezt a képet szerencsém volt látni Párizsban, egy aprócska kicsi kép, mégis olyan nagyon ilyen nagy jelentőségű. Leonardo da Vinci képe, a Mona Lisa, egyetlen egy. Ha megkérdeznék, mennyibe kerül, azt mondanánk, felbecsülhetetlen, ugye? Nincs belőle több, ez egy felbecsülhetetlen értékű kép. Ugyanígy, hogyha egy Beethoven partitúrát látnánk, felbecsülhetetlen érték, eredeti, az az egy van belőle. És ezek csak festmények, csak partitúrák. Az ember még nagyobb érték. És az egyedisége folytán a legnagyobb érték. Írjuk is be tehát a munkafüzetünkbe, azért, mert csak egy van belőlünk. Miért vagyunk olyan értékesek? Azért, mert egyediek vagyunk. Egy van belőlünk. Ha rácsodálkozunk a világ mindenségre és arra a személyiségre, akik mi vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy mi egyetlenek vagyunk a világ mindenségben, és a magunk nemében egyedülállóak. Ezt is írjuk be tehát, ön egyetlen és a maga nemében egyedülálló. Mert az embert nem lehet stencilezni, vagy sokszorosítani. Minden ember egyedi, egyéniség. És azok, amiket most az elmúlt hétről a mai hétre összeírtak, ezek teszik egyedivé önöket. Azok az önökben rejlő értékek, amiket felsoroltak, leírogattak, remélem minél többen a házi feladatban, hogy mi az, ami az önök értéke. A második, az önmagunk elfogadása terén, ha megtanuljuk önmagunkat elfogadni, akkor képesek leszünk egymást is elfogadni. Erről Jézus így fogalmazott, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Még talán most ne lépjünk tovább. A második az, hogy önnek a lehetőségei is korlátlanok. Írjuk be ezt a szót, önnek a lehetőségei is korlátlanok. Korlátlan kilátásokkal rendelkezik. Tehát a lehetőségei és a kilátásokkal, szavakat írjuk be itt a negyedik oldalon. Gondoljunk arra, hogy ha valaki soha nem tanult olvasni, és egyszer csak megtanul, micsoda világ nyílik meg előtte, a könyvek birodalma. Vagy hogyha valaki nem tanult sokáig zenét, és egyszer csak beiratkozik egy zeneiskolába, és megtanul valamilyen hangszeren játszani. Egy világ nyílik meg előtte. Idegen nyelveket megtanulva, megismerünk más kultúrákat, embereket, más nyelveken meg tudunk szólalni. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ha nyugdíjba megyek, megtanulok autót vezetni. Milyen jó dolog, hogy van előtte egy cél. Igen, lehetőségeink vannak, és ezeket jó, ha látjuk. Igen, ezzel egy új világ nyílik meg előttem, nem kell majd buszra várni, meg villamosra, hanem szabadon megyek a saját autómmal. A sportolás is egy nagy lehetőség, hogy az izmaink mozgásával felfedezzük a saját erőnket. Annyi lehetőség áll minden ember előtt. Vegyük észre ezeket. A harmadik pedig, ha elfogadom önmagamat, és erről szól ez a bibliai gondolat is, akkor megvan hozzá az alapom, hogy elfogadjak másokat is. Tehát, ha elfogadom önmagamat, akkor megvan hozzá az alapom, hogy elfogadjak másokat is. Ezzel szemben, ha túl kritikus valaki önmagával, akkor nagyon-nagyon kritikus tud lenni másokkal szemben is. Nehezebben fogad el másokat is. Nekem volt szerencsétlenségemre egy olyan tanítványom, akinek az apukája pont ez a típus volt. Ha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő ezt előre elképzelte, hogy történni fognak az iskolában, akkor teljesen kiborult, ordított, cirkuszolt. Az egyik kolléganőmet megfogta, és így rádobta a tanári asztalra, mert nem úgy döntött, vagy nem úgy cselekedett, ahogy ő azt előre elképzelte, hogy fog cselekedni. Csoda, hogy nem tört el a kolléganőm a kezét, lábát, ahogy ő azzal bánt, mert egyszerűen nem úgy volt valami, ahogy ő azt akarta. Nagyon nehéz azokat az embereket, akiket gyerekkoruktól fogva arra nevelték, hogy minden úgy van, ahogy te akarod, megtanítani felnőtt korban arra, hogy nem minden úgy van az élet. Egészen máshogy is alakíthat dolgokat, és sokkal könnyebben tud másokat elfogadni az, aki önmagát is elfogadta. Különösen a házasságban ez nagyon jellemző, ugye? Látom, hogy van, aki bólogat is. Igen. Tehát olyan társal nehéz együtt élni, aki önmagát nem fogadta el, mert annak a társával mindig baja lesz, mindig problémája lesz, mindig talál belekötni valót, mert nem úgy viselkedik, ahogy ő azt gondolta. Tessék.
2: Először azt mondtam hozzá, hogy tenni.
0: Igen.
2: Milyen nehéz a matematika, és így tettünk, hogy volt egy nagyon jó tanár, és megmondta, hogy ez a lehetőség van, ez, és más nincs, te is gondolkozunk rá. Hát most az az ember is, aki nem mérte fel a lehetőségeit,
0: igen,
2: minden csak egyet gondol, az csalódik.
0: Igen.
2: És nem tudja tovább, én az életvétesünk, az
0: igen. Igen, igen, igen, köszönöm szépen. Akkor lépjünk az emberek elfogadására. Tehát, ha elfogadom önmagamat, ezt hangsúlyoztuk, akkor megvan az alkalom arra is, hogy elfogadjak másokat is. Nézzük az emberek elfogadását. Az elfogadás területén talán mindannyiunk számára a legnehezebb probléma a másik ember elfogadása. Ezt tudjuk beírni a munkafizetünkbe, hogy a másik ember elfogadása. Mindenféle alakú, méretű, színű, kultúrájú ember él a Földön. Ha megtanuljuk könnyen elfogadni ezeket a különbségeket, ez segít a stressz csökkentésében. De általában nehézségeink vannak azzal, hogy úgy gondoljuk, hogy valakiben valami fogyatékosság van, és szeretnénk átsegíteni ezen, és átnevelni őt, hogy ha ő ebből megváltozik, akkor mennyivel jobb lesz neki, meg nekem is. És itt jön ez a bizonyos szócska, amit nagyon-nagyon nehezen visel mindenki el. Szeretlek, ha megváltozol. Szeretlek akkor, ha ötösre írod meg minden dolgozatodat. Szeretlek akkor, ha elpakolsz magad után. Szeretlek akkor, ha lehajtod a vécéülőkét. Szeretlek akkor, ha összeszeded magad után az oknit. Jönnek a ha szócskák, és ezt nagyon nehezen viseli mindenki. Hiszen nagyon sok házasság, nagyon sok gyereknevelés ott bukott meg, hogyha valaki a ha szócskához fogadta, kapcsolta. Természetesen rendet kell tartani az otthonunkban, természetesen el kell mondani, hogy mik a problémák, de ne ezzel függjön össze a szeretet. Na, azt jelenti, hogy akkor bevágom a durcit, és nem szeretlek, mert nem úgy viselkedtél, ami az én elvárásom volt. Tehát nagyon fontos megtanulni, hogy az embereket nem mi változtatjuk meg. Ők maguk dönthetnek úgy, hogy akarnak változni, vagy ők maguk dönthetnek úgy, hogy nem akarnak megváltozni. Nagyon sokszor a szeretetünkkel segíthetünk valakinek, hogy változzon, de nem azzal, ha rákényszerítjük, hogy változzon meg. Egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm nemrég rákos beteg lett, és hát szerettünk volna neki segíteni. Vittünk neki olyan vizet, ami segít, hogy a szervezete rendbe jöjjön. Tanácsoltunk neki egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeket, és ő azt mondta, hogy köszönöm, hogy aranyosak vagytok, meg szép tőletek, de én ezeket nem akarom. Dönthet úgy, hogy nem, és akkor én nem erőltethetem tovább. Ha viszont ő dönt úgy, hogy elfogadom, és vállalom, és választom, akkor az az ő döntése, és azon az úton halad. De kényszeríteni nem lehet még a legjobbra sem embereket. Másodszor, az embereknek a manipulálása, még maradjunk itt, az embereknek a manipulálása, hogyha azt érzik, hogy ez a ha szócska ott van, akkor annyira megkeseríti a kapcsolatot, hogy ez feltételekhez kötött szeretet. Tönkre tudja tenni a házasságot, és tönkre tudja tenni a gyerek és szülő közötti kapcsolatot. Különösen, amikor már kamaszokkal foglalkozik így valaki, hogy majd szeretlek, hogyha időben hazajössz, vagy szeretlek, hogyha lekapcsolod a számítógépet este 8-kor. Teljesen tönkre tudja tenni a kapcsolatot. Ezzel szemben, ha feltétel nélküli szeretetet érez, lehet, hogy inkább megteszi. Egyszer a kisfiammal, aki most 5 éves, volt egy ilyen esetünk, amikor rendetlenkedett, de úgy igazán rosszalkodott. És akkor a végén olyan huncutul rám nézett, és azt mondta, anya, most is szeretsz? Mondta, hogy téged szeretlek, de amit csináltál, azt nem. Hogyan lehet tényleg bölcsen megtanítani, és még a gyerek is érzi, hogy igen, és hát akkor is szeretni kell, hogyha én rosszat csináltam. Következik a következő lépésünk, a szituációknak, a helyzeteknek az elfogadása. Hogyan viselkedünk nehéz élethelyzetekben? A munkafüzetünk 4. oldalán be tudjuk írni, hogy arra is szükségünk van, hogy megtanuljuk elfogadni a nehéz helyzeteket. És itt, ha rákattintasz, ez egy filmecske lesz. Egy elég nehéz helyzet.

0: Mit jelent elfogadni a nehéz helyzeteket? Gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, vagy olyan szituációban, amikor tényleg feszülté tudunk válni, de vannak olyan dolgok, amikkel nem tudunk változtatni. Most már ez történt, hát ez történt. Meg kell tanulni, hogy amin változtatni tudunk, azt változtassuk, amin nem lehet, amin nem tudunk változtatni, azon meg nem érdemes bosszankodni. A következő az alkalmazkodás. Tehát eddig beszéltünk az elfogadás kérdéséről, önmagunk elfogadásáról és a más emberek elfogadásáról. A második terület az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás az a képesség, amellyel hozzáigazítjuk magunkat egy olyan élethelyzethez, amin nem tudunk változtatni. Vannak dolgok, amikért érdemes küzdeni, és vannak, amikért nem. Elég balga dolog 100 000 forint értékű energiát pazarolni egy forintos problémára. Az alkalmazkodásra képtelen ember általában szűklátókörű, nem képes a dolgokat a másik szemszögéből látni, mérlegelni. Talán itt még egy példát szeretnék elmondani. Tegyük fel, hogy az utcán sétálunk, és szembe jön velünk két régi, mondjuk 10 évvel ezelőtti osztálytársunk. Látjuk, hogy ők egymással beszélgetnek. És amikor a közelünkbe érnek, elhallgatnak. És tovább mennek szó nélkül. Mire gondolunk ilyenkor? Így, mert így nem hallom. Igen? Biztos rólam beszéltek. Vagy? Nem akarnak megismerni engem. Direkt.
1: Gondolkodnak, hogy
0: honnan ismer. Igen. Igen, nagyon aranyos. Igen, igen. Van-e még más? És ha veszekedtek egymással, és most szégyellik magukat. Vagy lehet, hogy nem ismertek meg. Tehát annyira elfoglalta őket a beszélgetés, hogy nem is ismertek meg. Hogyan fogadjuk el, hogy vannak olyan helyzetek, amik kellemetlenek, és úgy érezzük, hogy nagyon rossz. Például valaki szervezett egy szülinapi zsúrt, meghívta az összes környékbeli gyereket, de pont az enyémet nem hívta meg. És akkor jól bosszankodok, hogy pont az enyémet, hát miért? Hát én is hívtam őket. De lehet, hogy csak elfelejtette, hogy éppen kimaradtam a sorból, vagy bedobta a postárdába, de kifújta a szél. Ki tudja, mi történhetett, nem? Szóval ezt jelenti, hogy hogyan állunk hozzá egy helyzethez, hogyan gondolkodunk arról a helyzetről. Rögtön a negatívat, ezek nem akarnak megismerni engem. Biztos rólam beszéltek. Vagy úgy gondolkodunk, hogy lehetséges, hogy valami olyan dolog történt köztük, olyan feszültség és vita volt, hogy egyszerűen nem is ismertek föl, mert elkábult egy pillanatra a pillanat tekintetük is, mert annyira morogtak egymásra, vagy szégyelték, ahogy viselkednek. Hogyan állunk egy ilyen helyzethez? Hogyan tanulhatjuk meg az alkalmazkodást? Az alkalmazkodás megtanulásában kitűnő dolog a társas játék, amit már kisgyerekekkel lehet játszani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy kisgyerek csak nyerni akar egy társas játékban, és ha nem ő nyer, akkor megy a hiszti. Akik gyereket nevelnek, azok jól tudják, hogy ez így működik. Hogyan lehet megtanítani a gyerekeket arra, hogy elfogadják, hogy nem mindig nyerünk. Van olyan, amikor az életben nem sikerül, és nem mi vagyunk a nyertesek. A társas játékok erre kitűnő eszközök, hogy szépen finoman tanítsuk őket, hogy van, amikor veszítesz, de attól még a következő játékban nyerhetsz. Megint csak a fiamat említeném, van egy játék, nagyon szereti, amiben ilyen kis csengőt kell leütni, hogyha két egyforma bohóc kerül az asztalra. Rakjuk le sorra a képeket, és a két egyforma, akkor a csengőt az üti le, aki gyorsabb, és minden képet elvihet. És akkor, hát látta, hogy ő mindig nyer. Mert látta, hogy én nem vagyok olyan gyors meg ügyes, mint ő. És akkor, amikor már látta, hogy szinte elfogyott az összes kártya a kezemből, és mindjárt véget ér a játék, pedig ezt olyan jó játszani, akkor azt mondta, te anya, te olyan lassú vagy, tudod mit? Adok neked egy esélyet. és akkor ő azért vesztett, hogy én nyerjek néhány kártyát, és folytatódjon a játék. Tehát már a pici gyerek is megtanulhatja, hogy esélyet adjon. A következő, tanuljunk az életből. Hogyan tanulhatunk az életből? Akit látunk, Ludwig von Beethoven. Tudjuk róla, hogy egy kitűnő zeneszerző volt, mégis valamit tudunk még róla, hogy az élete végén megsüketült. És akkor, amikor a legcsodálatosabb zeneműveit írta, annak ellenére, hogy nem hallotta, a belső hallása, a belső zene ott szólt benne, és csodálatos darabot írt meg, a 9. szimfóniát. A másik, akit látunk, Louis Pasteur. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Pasteur nagyszerű tudós volt, aki nagyon sok betegség gyógymódját megtalálta, ő maga pedig bénaságban szenvedett. És ezt tette olyan érzékenyé mások problémáival szemben. A következő, akit látunk, John Milton, ő írta az Elveszett paradicsom című gyönyörű művet, és nem tudom, hogy ki tudja, hogy nála mi történt. Olyan képeket festett le, olyan gyönyörű látványban részesíti az olvasót, amit emberi szem szinte észre se vett, nem is lát meg. És ő maga vak volt, nem látott. És az utolsó, akit mutatok, Roosevelt elnöknek a felesége, Eleanor Roosevelt, az ő édesapja alkoholbeteg volt, nagyon súlyos alkoholbeteg volt, és hogyan fordította mindezt pozitívra és jóra, amikor az elnök felesége lett, akkor mindent megtett az alkoholizmus ellen, és az alkoholizmus gyógyításáért. A nehézségek egy embert vagy nemesebbé, vagy keserűbbé tesznek. És ezt írjuk is be a munkafüzetünk 4. oldalára. A nehézségek az embert vagy nemesebbé, vagy keserűbbé teszik. Néha, amikor nehézségek érnek bennünket, akkor fölkiáltunk, hogy milyen ez az Isten, hogy hagyja, hogy ez történjen velem. Hát miért velem történik meg mindez? Micsoda Isten van fölöttünk, aki hagyja, ezzel képes sújtani engem és megterhelni engem. Nagyon sokáig így gondolkodott Ben Carson is, aki az Áldott kezek című könyvnek a szerzője, és említettem már róla, hogy ő volt az a néger orvos, aki elsőként választott szét fejüknél összenőtt kisbabákat, szijámi ikreket. Az Áldott kezek című könyvében leírja azt, hogy nagyon nehéz volt megküzdeni a faji gyűlölettel, hiszen ő néger volt, általános iskolába, középiskolába azzal, hogy ő más bőrszínű, mint a többiek, azzal, hogy ők sokkal szegényebbek voltak, mint a többi diák, és mindezek ellenére, ami őt érte, ami állandó küzdelem és atrocitás érte őt, mégis megtanult fölülemelkedni rajta, annál inkább meg akarta csinálni, annál inkább bizonyítani akart, és a legkiválóbb orvosok közé sorolhatjuk őt. Ennek a könyve, ez az Áldott kezek, tessék.
2: Az Áldott kezek, ez a végülvényhoz keresztény könyv van a honlapon, ez egy megtörténtése.
0: Igen, ez egy.
2: És én úgy tudom, hogy egyedül az anyja, vagy az apja,
0: édesanyja nevelte. Igen. Igen, igen. És ez volt a mottója neki is, hogy képes vagyok rá.
2: És az egyik legjobb orvos.
0: Igen.
2: Azt hiszem,
0: válasz szét, így van. Igen, igen, igen, igen. Tehát az ő mondata vagy mottója mindig ez volt, képes vagyok rá, meg tudom csinálni. És tényleg így van, hogy az életében képes volt rá, és megcsinálta, és valóban a legkiválóbb orvosok egyike lett. Most ezek után ismét egy kis filmet nézzünk meg arról, hogy hogyan lehet teljes értékű, boldog életet élni a nehézségek ellenére is. Picit hosszabb lesz ez a film, de azt hiszem megéri. Megnézem.

Ez volt tehát az életből való tanulás, tanuljunk az életből. És most a harmadik részre térünk át, az értékelésre. A viselkedésünket illetően a harmadik tanás, tehát a munkafizetőkben is be tudjuk írni, az értékelés. Azt mondják, hogy az élet az, ami akkor történik velünk, amikor a terveink készítésével vagyunk elfoglalva. Mennyire becsüljük meg azt, amink van, és ahol éppen most vagyunk. Egy évszázaddal ezelőtt egy angol metodista vándorprédikátor lovagolt végig Angliában, és ahogy az egyik faluból a másikba ment, kirabolták őt. És a következőt írta a naplójába. Hála. Ma kiraboltak, és hálás vagyok. Hálás vagyok először is azért, mert habár mindenemet elvették, mégsem szereztek vele sokat. Másodszor azért vagyok hálás, mert habár elvették az erszényemet, az életemet megkímélték. És végül azért vagyok hálás harmadszor, mert engem raboltak ki, és nem én raboltam ki valakit. Az utóbbi idők tudományos kutatásai igazolják, hogy a hálaadás és a dicséret az agyban pozitív energiákat, pozitív anyagokat, úgynevezett endorfinokat szabadít fel. Ezek a kémiai anyagok segítik az immunrendszert a betegségek elleni, különösképpen pedig a rákos betegség elleni védekezésben. Dr. Benzon kutatásai bizonyítják azt, hogy aki hálásan próbál tekinteni az életre és gondolkodni az élet kihívásaival találkozva, sokkal könnyebben küzd meg a betegségekkel. A stressz kontrollálásának képessége közvetlenül összefügg azzal a képességgel, hogy milyen értékelni tudjuk azt, amink van. Megbecsülni mindazt, amink van. A hálás pozitív gondolkodást pedig tanulnunk kell. Pál apostol a Timóteushoz írt levélben így fogalmazott egy tanítványának, egy fiatal tanítványának. De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Melyik az az ige, amit legtöbbet találunk ebben a gondolatmenetben? A megelégedettség. Elégedjünk meg vele. A megelégedést tanuljuk meg, gyakoroljuk, és ebben szeretném most akkor a munkafüzetben is segítséget kérni. Minden vegyis, hát kérem, hogy tegyék meg. Lapozzunk a munkafüzetünkben a 6. oldalra. És itt van egy olyan fölírat fönt, hogy az én értékrendem. Az én értékrendem. Rangsoroljuk az értékrendünket annak megfelelően, hogy mi a legfontosabb. Tehát az A pontban azt kérjük, hogy a következő 7 sorba írják be azokat az értékeket, amik a jelenlegi életünkben most értékek. Ahogyan azokat most megéli. Tehát itt ezek a kikapcsolódás, hobbi, a boldog házasság, az Istenben való hit, a testi egészség, a közeli barátokkal való jó kapcsolat, a gyermekekre való odafigyelés és a velük való törődés, a munkával járó megelégedettség és sikeres karrier. Milyen sorrendbe kerül ide az A pontba, ahogyan most megéri. A B pontba pedig azt írjuk le, ugyanezekről a kérdésekről, tehát ugyanez a 7 pont, hogy hogyan kellene megélnie ezeket. Hát hogyan gondolkodik, melyik lenne a legjobb, ha most mondjuk a munkám a legfontosabb az életemben, de mi lenne mégis a legfontosabb? Hogyan kellene megélnie ezeket? Vajon tényleg ez a legjobb, hogy most a munkám a legfontosabb az életemben? Vagy lehet, hogy valamelyik másik pont? Tehát itt pedig úgy írjuk be, ahogyan meg kellene, hogyan gondolja, hogy ahogyan meg kellene élni ezeket.
Valószínűleg nem ugyanaz lesz, mint a kettő felsorolás. Ezért itt van a C pont, mi a különbség a két lista között. Az nagyon jó, ha valakinél semmi, de ritka. Egy. Ja, igen. De ez a ritkább. És akkor a D pontra ez következik. Tényleg így van, hogy nagy stresszforrás az, hogyha a belső meggyőződésünk és a valós cselekedeteink jelentősen eltérnek egymástól. Ez a legbelsőbb feszültségeink oka lehet. És akkor most következik egy nagyon fontos rész. Milyen változásokat tervez a közeljövőben végrehajtani annak érdekében, hogy valós értékrendjét és értékeit meggyőződésének megfelelően módosítsa. Ez a D pont. Milyen változásokat tervez ennek érdekében? Saját magunknak jó, ha ez itt szerepel, és ezt kivételesen nem beszéljük meg egymással, a szomszédunkkal, hanem ez ki magának írta le, azért, hogy át tudja gondolni, végig tudja gondolni, és meg tudja tervezni, mit érdemes változtatni annak érdekében, hogy mondjuk több időm legyen a családomra, vagy annak érdekében, hogy az egészségemet előtérbe helyezzem azzal a hajszás élettel szemben, amit most élek. Tehát ez most önálló házi feladat, otthonra maradt feladat. Lépjünk most tovább. És egy olyan területre lépünk, ami egy igen nehéz terület, mégpedig az önsajnálat területét járjuk körül. Az önsajnálat a legpusztítóbb érzések egyike. Ne várjunk az élettől túl sokat. Sokszor halljuk ezt, hogy a szomszéd kertjében a fű mindig zöldebb neki, minden jobban sikerül neki, minden jobban megy, mint nekünk. Munkatársaknál is szoktuk mondani, bezzegő vele, kivételez a főnök. A harmadik, a neheztelés, ha negatív gondolkodással párosul, és önsajnálat adódik hozzá, ez maga a depresszió, a depresszív gondolkodás. A depresszióhoz vezet. Gondoljunk arra, amink van, és ne arra, ami még nincs meg. És hogyha másoknak is hasonló, és gondoljunk arra is, hogy másoknak is hasonlóak a küzdelmeik, a kérdéseik, hasonló dolgok foglalkoztatják őket, mint bennünket. Ezt nagyon kevesen tudják, és olyan sokat jelent, hogyha ebben egy meggyőződésünk alakul ki, hogy mások is a mikorosztályunkból, a mikorunkból ugyanígy gondolkodtak ebben az életszakaszban, ahogyan most én gondolkodom. És ugyanezeket küzdötték meg, vagy ugyanezekkel küzdenek ők is, mint amivel éppen én. Éppen ezért, hogy ezt jobban elmélyítsük, foglalkozni fogunk az élet 6 szakaszával. De előtte megnézünk egy kis filmet, az önsajnálat tipikus esetét. Nézzük meg, hogyan vélekedett Karl Menninger pszichiáter, amikor megkérdezték tőle, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. Hát természetesen, mivel egy pszichiáterről van szó, ezért egyértelmű, hogy arra gondolhat mindenki, hogy hát menjen el egy pszichiáterhez. Ezzel szemben ő azt mondta. A legtöbben ezt a választ várják, beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom, zárja be a házát, menjen a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Az igazi segítség az önsajnálattal szemben, amikor önmagunk fölött úgy érzik, összecsapnak a hullámok, az, hogyha kifelé nyitunk, és keresünk valakit, akin segíthetünk. Egyszer egy nagyon érdekes helyen jártam, éppen én vasúti csomópontok találkozásán. Bobán voltam, nem tudom, hogy valaki ismeri a Dunántúlon ezt a kis települést. Egy egészen pici falu, viszont rengeteg vasúti csomópont találkozik, mert Győr felől, meg Győr felé is, Szombathely felé is, ott ágaznak el a vonatok Bobán, egy ilyen kis faluban. És ott találkoztam egy asszonnyal,
Így házról házra jártunk, és embereket szólítottunk meg, hogy tudunk-e valamiben segíteni, könyveket kínáltunk, beszélgettünk. És benyitottunk egy olyan asszonynak a házába, aki éppen rohamot kapott, idegösszeroppanása volt. Szó szerint annyira beteg volt, hogy mentőt kellett hozzá hívni. És hát sokáig leveleztem vele, és érdeklődtem, hogy hogyan alakul az élete, hogyan változik az élete, hogy mi történik vele. Eljárt jó ideig kezelésekre ott a közeli pszichiátriai intézetbe, és egyszer csak felfedezte, hogy pár faluval arrébb van egy mozgássérültek intézete. És elhatározta, hogy ő oda elmegy. És apró dolgokban segít a mozgássérülteknek. Olyan mindennapi egyszerű dolgokban, mint hogy odaadni egy pohár vizet, vagy megmosni a fogát, vagy ráadni a ruháját, vagy eltolni egyik helyről a másikra, vagy segíteni, hogy bele tudjon ülni a székébe, és rájött, hogy ez milyen nagyon jó dolog, hogy segít másoknak. És mit gondolnak, mi történt? Roham léptekben gyógyult. Az ő addigi ideg összeroppanása, betegsége, önsajnálata helyett kimozdult, kibillent ebből az állapotból, azzal, hogy elkezdett segíteni másoknak. Úgyhogy alá tudom támasztani a professzor igazát, amikor elkezd valaki egy szükségben szenvedőn segíteni, ha meglátja, felfedezi, hogy hol tud tenni másért, másokért valamit, akkor kibillenti az önsajnálatból, kibillenti a pszichológiai betegségekből, és jót tesz valóban. Tehát hogyan győzhetjük le az önsajnálatot, hogyha felismerjük azt, hogy másoknak is hasonló küzdelmeik vannak, ha nem nagyobbak, mint a miénk, és megpróbálunk segíteni rajtuk. Most ezután nézzük át, ahogy említettem, az élet 6 szakaszát. Igyekszem gyorsan, mert nagyon hosszan lehetne beszélni a csecsemőkorról, a kisiskoláskorról, és lehetne részletezni, mi azért elég nagy léptekkel fogunk haladni. Az élet 6 szakaszát fogjuk áttekinteni, és az első rész a gyermekkortól a serdülőkorig. És abból a megfontolásból, hogy ez az az időszak, ami az életnek a kezdete, amikor olyan kérdések foglalkoztatják a gyerekeket, fiatalokat, kamaszokat, hogy honnan jöttem, mi a célja az életemnek, hová tartok. Megfigyelhető, hogy ebben a korban a gyerekek még azt nézik, hogy úgy viselkedjek, mint a többiek. Ugyanolyan cipőm legyen, ugyanolyan ruhám legyen, olyan legyek, mint a többiek, ne lógjak ki a sorból, úgy nézek ki, mint a többiek, mert az a menő, hogyha pont olyan vagyok, mint mások. Ezek a kérdések pedig fölmerülnek már a gyerekekben is, hogy vajon hogyan kerültem én a világra, még itt vagyunk, és hogy miért élek, mi a célja, mi az értelme az életemnek, már az egész kiskortól, a serdülőkorban pedig különösképpen kérdés ez a fiataloknak. A második szakasz, a második fejlődési szakasz, ez a 19-től 28 éves korig terjedő időszak, mint ahogy említettem, jó nagy léptekkel fogunk haladni, de éppen azért, hogy megnézzük, hogy melyik életszakaszban milyen kérdések foglalkoztatják az embereket, a második szakaszban ez a kutatás és bizonyosság keresés időszaka, amikor ezeket a kérdéseket teszik fel a fiatalok, hogy mi az, ami boldogságot hozhat az életembe. Hogyan találom meg az élet legfőbb értelmét, legfőbb célját? Ez az úgynevezett kellene időszak. Milyennek kell lennem? Ilyenkor már nem arra törekszik egy fiatal, hogy ugyanolyan legyek, mint a többiek, hanem ilyenkor arra, hogy minél inkább különleges legyek, és eltérjek az átlagtól. Nagyon sok fiatal ilyenkor nagyon pozitív dolgok mellett dönt, olyan segélyszervezetekbe kapcsolódnak be fiatalok, amik állatmentő segélyszervezet, betegeket gondozó segélyszervezetek, tehát nagyon sok pozitív döntést hozhatnak, de sajnos olyan csapatokba is verődhetnek, vagy olyan társaságokhoz is csatlakozhatnak, akik pedig nagyon negatív irányba vihetik el a fiatalokat, olyan szervezetekhez is. Tehát ez az időszak, amikor azt mondják, hogy nem akarok átlagos lenni, nem akarok olyan lenni, mint a többiek,
Ilyenkor van az identitás kora, az otthon alapítás kora, amikor olyan barátságokat alapít, amik hosszú ideig élnek, amikor esetleg megházasodnak a fiatalok, ugye, bár most már kitolódik, akkor ez is gyakran jó volt tovább. Amikor a nagy álmok jellemzik a fiatalokat, a nagy vágyak és nagy célok, amiket maguk elé tűznek. Ilyenkor döntik el, hogy milyen életfilozófiájuk legyen, milyen életfelfogás szerint szabják meg az életüket. És mondom, ez a kellene időszaka. Milyennek kellene lenni? Milyen az, aki a legegészségesebben boldogságot élhet át az életben? A harmadik szakasz, ez a 28-tól 40 éves korig terjedő időszak, ezt hívják úgy, hogy rutin évek, amikor már valaki megházasodott, és mennek az unalmas hétköznapok, a kiborító gyereknevelési pillanatok, amikor minden olyan rutinos, a munkahelyben

világom? Miért látok annyi szenvedést a világon? Hiszen egyre több információhoz jutnak a fiatal felnőttek, és látják, hogy mennyi megterhelő, mennyi gonosz, mennyi fájdalmas dolog éri az embereket. Jobban ráeszmélnek erre, ráfigyelnek erre a rutin évek időszakában. Ilyenkor, amikor az unalom meg a szórakozási lehetőségek utáni vágy lép föl, bizony előfordul az, hogy amikor valaki 40 éves kort majd betölti, akkor azért is fordít egy nagyot az életén, és teljesen vissza akar térni a fiatalsághoz. Nagyon sokan, amikor elérik a 40 éves kort, akkor döntenek úgy, hogy kiszakadnak a családból, és új életet kezdenek egy fiatalabbal, egy csinosabbal, egy még egészségesebbel, változtatnak egy nagyot az életükön, mert beleuntak a rutin évekbe. Mert ennek ez a nehézsége ennek az időszaknak, hogy az unalom felléphet. A negyedik, az úgynevezett középkor évei, vagy így is fogalmazhatjuk, ez az élet dereka. Hiszen az életidőnk az 70-80 év, tehát a 40 és 50 év között már az élet derekáról beszélhetünk. Ez a számvetés időszaka. Vajon amiért eddig dolgoztam, vajon amiért eddig éltem, érdemes volt-e? Olyan célokat tűztem ki, amit korábban is akartam, ami igazán értelmes is, amiben tényleg örömömet lelem. Meg vagyok elégedve a házasságommal, a munkámmal, a gyerekeimmel? Ezeket a kérdéseket teszi föl az, aki az élet derekán jár. Mi az, ami értékes az életemben? Nagyon jó dolog, hogyha ezeket is számba veszi az, aki a középkor éveiben él. Miket teremtettem meg eddig, amik értékek? A gyerekeimet úgy neveltem el, hogy azokat az értékeket átadtam neki. Mit fogok csinálni az életem hátralevő részében? Amit elkezdtem, azt folytassam, vagy valami új úton induljak el? Mi az, ami megelégedettséget és örömöt adna nekem? Az élet derekának ezek a kérdései, ezekkel foglalkoznak azok, akik a középkor éveiben vannak. Most jön az ötödik, amikor a fiatalok kirepülnek a családból, és együtt marad férj és feleség. És ahogy Hofi Géza mondta, 20 éves házasság után, akkor döbbennek rá, hogy kivel éltem eddig, nem is ismerek rá, hát már nem olyan szép fiatal, itt vagyok egy félkész házban egy ismeretlen nővel, mondta Hofi Géza. Az üres fészek időszakában újra fölfedezik egymást azok, akik eddig teljesen el voltak foglalva az élet mindennapi dolgaival, a gyerekneveléssel, a család fennmaradásával, az anyagiak megteremtésével, és újra értékelődik az élet. Ebben az időszakban lehiggadnak az emberek, több időt és energiát fordítanak az élet fontosabb dolgaira, a családi kapcsolatok építésére. Talán az egészen fontos hangsúlyt ilyenkor kapják a barátok, a barátságok. A fókusz sokkal inkább az embereken, mint sem a vagyonon és a hatalmon van ebben az időszakban. Ezzel szemben a korábbi időszakokban a vagyongyűjtés az fontos volt. Ezután a hatodik, az élet hat szakaszából, az utolsó, ezek az alkonyi évei, ez a 65 éven túli időszak, amikor fölteszik azt a kérdést az idősebb emberek, hogy vajon érdemes volt-e élnem. Hozzájárultam-e valamivel ahhoz, hogy a világ jobbá legyen? Vajon emlékezni fog-e rám bárki is, miután én elmegyek? Mi adott értelmet az életemnek? Mi ad reményt számomra jövőre nézve? Fölteszik ezt a kérdést is nagyon sokszor az idősek, hogy van-e élet a halál után, a síron túl? Vajon van-e túlvilág? És lehet-e békém, reményem, bizalmam, amikor az életem a végéhez közeledik? Ezek a kérdések már az idős embereket, az alkony éveibe lépő embereket foglalkoztatják.
Azért egy kicsi részletet hozzátennék, hogy nagyon sokszor ebben az időszakban különösen jellemző az erős, súlyos depresszió az idősebb emberekre, vagy a társ elvesztése miatt, vagy amiatt, hogy sajnos itt Magyarországon nem jellemző, hogy egy anyagi bázist tudott teremteni az idős.

magának, és amiatt, hogy még időskorában sincs egy biztonsága, hanem szegénységben él, nehézségekben él. Tehát nálunk Magyarországon itt még hozzá kell tennem, hogy nagyon erős a depresszióra való hajlam, mert tényleg megkeserednek az idősek, hogy boldogtalan az utolsó életszakaszuk is, mert nem tudtak egy anyagi biztonságot teremteni, nem tudok a fiataloknak, a gyermekeimnek, az unokáimnak annyit adni, amit szeretnék, sőt, tőlük kell elfogadjak, és ez még külön megterheli a szívüket az időseknek. Jöhet akkor az összefoglalás. Összefoglalásul tehát az élet 6 szakasza után, az élet azonos időszakában, ahogy megfigyelhettük, azonos kérdések foglalkoztatnak mindenkit nagyjából. Az élet végső kérdése pedig ez, ami minden korszakban igaz, hogy hogyan találhatok igazi boldogságot, maradandó beteljesülést, igazi örömöt az életben. A cél tehát a boldogságnak az elérése. Egy nagyon érdekes leírást találunk Mózes első könyvében, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám meghalt, akkor így fogalmaz a Biblia, és kimúlék és meghalt Ábrahám jó vénségben, öregen, és betelve az élettel, és takarítaték az ő népéhez. Hát egy régies fogalmazás, ami itt a lényeg, hogy betelt az élettel. Milyen szép megfogalmazás ez, hogy teli van, hogy megtöltődött. Ugyanezt fogalmazza meg, amikor Jobb könyvében olvassuk, hogy meghalt Jobb jó vénségben, és betelve az élettel. Az élet teljes volt számára. Mi az, ami a beteljesedést adta mindkettőjük számára? Az egyik, hogy a bűntől szabadok voltak. Amik rosszat elkövettek az életben, megbánták és rendezni tudták. A második, hogy elfogadták Istent, és elfogadtak más embereket, és az érzéseik ezért is pozitívak voltak, és beteljesedettek. A harmadik, bizalom és remény volt bennük, hogy az Isten elfogadja őket úgy, amilyennek élték az életüket. Ami nagyon fontos, hálával volt teli a szívük, ezért mondhatjuk, hogy beteltek az élettel. A következő, hogy a fizikai, szellemi, érzelmi természetünk törvényeivel való összhangban élés jelenti a beteljesedést. Tehát, hogyha a testemmel, a gondolkodásommal, az érzelmeimmel összhangban vagyok, ez is beteljesedést adhat. Mindezeknek az összefoglalása pedig önmagában az, hogy hit. Ezt nevezzük hitnek. Ha valaki belső békét, boldogságot tud megélni. Önértékelésünknek mi lehet az alapja? William Waldo Bauer fogalmazta, a teljes egészség ugyanúgy magába foglalja az élet szellemi, szociális és lelki oldalait, mint a fizikait. A hit mind a 4 területet érinti. A boldogság és tartós önértékelés gyökerei a következők. Ha tudom, hogy aki teremtett engem, ő szerető, nem egy gonosz, nem rosszra teremtett, és ő gondoskodik is rólam. Az ő szemében különleges valaki vagyok, egyedi, ahogyan beszéltünk erről is. Korlátlan lehetőségeink vannak Istennel. Utakat tud nyitni előttünk, és hogyha nehézségeket élünk meg, abból is új utak nyílnak. És van célja az életemnek, ez tehát a hit. Most érünk az utolsó gondolatra a mai előadásunkon, ez pedig a cselekvés, a 4 ponton belül. Egy kínai közmondás, Lao Tse közmondása, úgy ez, hogy egy 1000 mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Ha felfedezzük, hogy a negatív gondolatok beteggé tesznek bennünket, és a pozitív gondolatok javítanak az egészségünkön, akkor tegyük meg az első lépést, afelé, hogy a gondolatainkat irányítsuk a jóra és a pozitívra, hogy egészségesebbek legyünk. Ha a negatív gondolatok vagy a feszültséget okozó körülmények magukkal sodornak, tegyük fel a következő kérdéseket. Bár ennek nincs helye a munkafüzetben, de szerintem érdemes valahol egy üres oldalt találni, ahol leírhatnánk ezt. Mit tehetek most?
Mi a következő lépés? Ne arra tekintsünk, milyen nehézség ér most, hanem mi a következő lépés? Mit tehetnék ebben a helyzetben? A második, hogyan kezelhetném ezt a problémát? Hogyan kommunikáljam le ezt a problémát? És a harmadik, hogy milyen megoldások nyílhatnak ebből? Mik a lehetséges megoldások? És ha ezt a három dolgot végig gondoljuk, ez segít az előrelépésben egy komoly probléma helyzet megoldásában. Ha az értékrendszerünk zavarodik össze, akkor kérdezzük meg magunktól, mi számít igazán az életben, mi az, ami igazi érték, mi ad nekem belső boldogságot, és elemezzük újra az értékeinket. Ehhez az elmúlt heti házi feladat segít, hogy miben vagyunk értékesek, mik a pozitív tulajdonságaink. És most néhány gondolattal zárnánk, hogyha felfedezi, hogy egy szerető Isten teremtette és törődik önnel, akkor helyes önértékelésre jut. Ha azt a célt állítja az élete középpontjába, hogy a környezetében levő embereket boldoggá tegye, megtapasztalja a belső boldogságot. Ha az élet pozitív oldalait keresi, vidámmá válik. Önön múlik, hogy életében igazi változás történik-e. Ne feledjék a helyes irányba történő választás négy lépését. Az első az elfogadás, önmagunk és mások elfogadása. A második az alkalmazkodás. A harmadik az értékelés, hogy hogyan tekintünk az életre. És a negyedik a cselekvés a változás irányában. És egy utolsó zsoltárigével, egy bibliai gondolattal, egy vers részlettel fejeznénk be. Hogyha keseregne szívem és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Olvassuk a Zsoltár írótól. Én megköszönöm ezzel a megtisztelő figyelmüket, és akik tudnak, egy hét múlva egy összefoglaló előadásra ugyanígy 17:30-kor jöjjenek, hívjanak vendégeket is, ha lehet. Munkafizetünk akkor nem lesz, viszont lehetőséget teremtünk arra, hogy fénymásolunk az eddigiekből, aki lemaradt mondjuk az első 1, 2, 3, 4, vagy akár erről az ötödik előadásról is, akkor lehet majd beszerezni Katikánál. Könyveket és játékokat, kazettákat ajánlom szeretettel, és köszönöm még egyszer a figyelmet és türelmet.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Az alap igét majd Máté evangélium a 21. fejezetének a 3. verséből szeretném felidézni rövidesen. Ez a gyerekeknek majd egyben egy találós kérdés is lesz, hogy mire is volt itt szükség, tulajdonképpen egy állatra lennék kíváncsi, hogy egy állatnak a nevét nevezzétek meg, de az ige szakaszban nincs bent a Máté evangélium a 21. fejezet 3. versében. A felnőttekhez is, illetve a nagyobb fiatalokhoz is 4 szót szeretnék mindjárt a felütésben elmondani, és ezt szeretném, hogy elvigyétek ma magatokkal. Istennek szüksége van rád. Ezt a 4 szót szeretném, hogy ma elvigyétek magatokkal. Istennek szüksége van rád. Az alapigét Máté evangélium a 21. fejezetéből idézzük fel. A 3. versben Jézus 2 tanítványát küldte el egy közeli faluba, Betfagénak nevezik ezt a települést, és valamit onnan kér, egy segítséget kért. Gyerekek, nem tudom, hogy felismeritek-e, vagy fiatalabbak, hogy mi is az ennek a versnek az előzménye, vagy a fő története. És ha valaki valamit szól néktek, vagy kérdez tőletek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott mindjárt el fogja bocsátani őket. Na, ki tudná nekem megmondani, hogy miről lehet itt szó? Mi az, amit elkért Jézus a tanítványain keresztül ebből a faluból, és elengedtek Jézushoz, mert neki szüksége volt rá? Ki tudja megmondani nekem? Hallom, innen már hallom. Szamarak, ugye? Egy anya és a vemhe, tehát a kicsinye, tehát 2 szamarat kért Jézus, szüksége volt. Azt is meg tudjuk mondani, hogy mire volt Jézusnak szüksége, miért volt Jézusnak szüksége erre a 2 szamára? Vagy ezekre az állatokra? Így van, a jeruzsálemi bevonuláshoz. Végre Jézus nem csak a földön gyalogolva, hanem egy állatnak a hátán vonul majd be Jeruzsálembe, ezért volt neki erre szüksége. Nem tudom, hogy fiatalok, gyerekek, szokott-e nektek édesanyátok ilyet mondani, hogy anyának szüksége van rátok. Vagy felnőttebbeknek, a munkahelyeteknek szüksége van rátok. Talán vérig ki is használnak benneteket. Vagy a gyülekezetnek szüksége van rátok. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a családnak szüksége van rátok. A testvéreteknek szüksége van rátok. Ezek, amiket most itt felsoroltam, különböznek-e attól az érzéstől, amikor azt halljátok, hogy Istennek szüksége van rád? Tudtok-e különbséget tenni aközött, hogy embereknek szüksége van rátok, úgy általánosságban is, meg személy szerint is, és úgy is, hogy Istennek szüksége van rád? Isten csapatban szeretne velünk dolgozni. Nem tudom, hogy tudjátok, egy régen a nagy építkezéseket egy falu hogyan oldotta meg, mondjuk egy-egy családnak házat kellett építeni, akkor így van, már itt sugják is mellettem, nem az volt, hogy egy építőipari vállalatot megbíznak, és akkor felszámolják, hogy az építőanyag költsége az 10 millió, a munkadíj szintén 10 millió forint, és akkor már is a házikó 20 millió forintból megvan. Hanem régen kimentek a falu szélére, összegyűjtöttek vályogot, sokan fiatalok, felnőttek, és mindenki összefogott, hogy egy valakinek házat építsen, azután így ment ez tovább, és így épültek föl faluk, templomok, a piramisokról nem tudom, de gondolom ott sem építési vállalatok áfával és számlával végezték ezt a munkát. Szóval összefogással. Isten is szeretné, hogy összefogjatok ti, te személy szerint ővele, mert szüksége van rád. 3 területet szeretnék végigvenni veletek. Ki is az Isten? Aztán mit jelent az, hogy neki szüksége van? És mit jelent az, hogy rád? A következő igeszakaszt Zsoltárok könyve 95. fejezetéből szeretném felidézni. Akik a zenei táborban már régóta jártok, ezt a Zsoltárt is többször énekeltétek Mendelssohntól, aki megzenésítette. A 95. Zsoltár 3-tól 8. versét fogjuk majd felidézni. Figyeljük meg, Isten milyen hatalmas,
mennyire más, mint amikor azt mondjuk, hogy a zenekarnak szüksége van rád, a kórusnak szüksége van rád, édesanyának, édesapának, testvérednek. Szóval mennyivel hatalmasabb az Isten, aki ezt mondja nekünk. Így szól tehát Zsoltárok könyve 95. fejezet 3-tól 8-as verse. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, a hegyeknek magasságai is az övéi, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszáb napján a pusztában. Az hatalmas Isten, aki a hegyeknek, a mélységeknek, a tengereknek, a szárazföldnek az Istene, és egy érdekes kifejezés, nem gyakori, azt szoktuk mondani, hogy József pásztor bárányai, vagy a nép, vagy hát valakinek a jószágai, az állatai, de azt mondja, hogy a kezének juhai. Mire utal ez? Miben tért el az ember alkotása az összes többi teremtménynek, növénynek, állatnak, csillagnak a teremtésétől, alkotásától, az ember teremtése? Mit csinált Isten? A saját kezével formált. Képzeljétek magatokat Ádám és Éva helyébe. Bármelyikbe értelemszerűen bele tudjátok képzelni magatokat, a férfiak Ádám, a hölgyek Éva szerepébe, és képzeljétek el, hogy Isten maga alkotott volna benneteket. Van egy másik igeszakasz is, az anyamében formáltalak, alaktalan testedet ott alkottam meg. Ennyire közel szeretne az Isten hozzátok lenni, hogy ő a saját kezével alkotott és formált benneteket. Nos, hát ez az ember eléggé eltévejedett. Meg tudja ölni saját magát, meg tud ölni másokat, tönkre tudja tenni a földbolygót, a lakóhelyét. És ezzel kapcsolatban Máté evangélium a 23. fejezetéből szeretnék felidézni egy igeszakaszt, hogy mindezek mellett, hogy az ember ennyire eltávolodott, és én, és talán te, ti is, nem biztos, hogy a nagyon-nagyon közel vagyunk mindig a Jóistenhez, hogyan gondol ez a hatalmas Isten, akinek egy porszemnél sokkal kisebbek vagyunk, hogyan gondolkodik ő rólunk, fiatalokról, gyerekekről, felnőttekről. Máté evangélium 23. fejezetéből a 37-es verset fogom elolvasni. Jézus kiosztotta a tanítványoknak az utolsó vacsorát, és az olajfák hegyén tekint szét magára, Jeruzsálemre, és ott, mint Isten fia, mint aki teremtő Isten is volt ebben, nyilatkozik meg az ő tanítványa előtt az emberekről, rólatok, rólunk. Máté evangélium 23. fejezet 37-es versét így olvasom. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Gondolom, hogy itt, akik most hallgatjátok ezeket a gondolatokat, ti mindig hajlotok a jó szóra. Ez különösen kamaszkorban gyönyörű kihívás, hajlani a jó szóra. Felnőttek már ügyesebben tudnak kibújni a jó szóra való hajlásból, már indokokat és érveket is tudnak mondani. Kamaszok még jobbak, mert ők azt mondják, hogy miért csak. Mi felnőttek hosszú-hosszú évlistákat tudunk felsorolni, hogy miért nem hajlunk olykor a jó szóra. Természetesen sokszor igen hajlunk, remélem legalábbis. A kisgyerekekkel kevesebb a probléma, ha egy kisgyerek 3 éves korában nem akar ezt vagy amaz tenni, mit teszünk mi felnőttek? Felvesszük és elvisszük oda, ahova ő éppen nem akart menni. Hát az Isten, a mindenható Isten, aki annyit tehetne velünk, ha rosszul döntünk, ha rossz lépéseket hozunk az életünkben, hogy pillanatok alatt visszavonja az élet leheletét, meghalunk egy balesetben, valami kudarcér,
betegséget enged meg az életünkben. Azt mondja, hogy vágyom egybegyűjteni az én népemet, úgy, mint a kotlós a kis csirkét a szárnyai alá. Így vágyik Isten bennünket védeni. És hogy tovább vigyem ezt a gondolatmenetet, szeretnék Jobb könyvéből felidézni egy rövid igeszakaszt. Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es, 15-ös verset, és szeretném egy kicsit a fiatalok fantáziáját megmozgatni azzal, hogy biztosan nagyon szerettek szerelmesek lenni. És van egy kiválasztott lányoknál egy fiú, fiúknál egy lány, aki nagyon tetszik nektek, és nagyon szimpatikus. Csak egy icipici probléma van, hogy aki számotokra annyira szimpatikus, hát neki meg nem pont ti tetszetek. Ez nem tudom, hogy kinek mekkora problémát jelent, van akinek kicsit kevesebbet, van akinek egy kicsit többet. Aztán nem akarok beszélni esetleg súrlódásokkal telt házasságokról, amikor az egyik fél szeretné a jó kapcsolatot fenntartani, de a másik fél valahogy nem akarja, hogy javuljon a kapcsolatuk, javuljon az egymással való szeretett szövetségük. Hát valahogy így van a Jóisten veled és velem, hogy olyan kicsit reménytelenül szerelmes. Nem tudom, hogy kinél van ez így, kinél nincs így. Ki ismer magára, hogy az Isten úgy táplálna igazi szeretetet, szerelmet irántad, és aztán csalódott lesz, mert nekünk meg lehet, hogy más tetszik. Így szól Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es és 15-ös vers. Jobb nagyon szenved, mindenét elveszítette, családját, egészségét, feleségét, vagyonát. Aztán úgy gondolkodik, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménykednék, ha tudnám, hogy föltámadok. Míglen elkövetkeznék az én elváltozásom, az én örök életem. Szólítanád, és én felelnék néked. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Remélem, hogy mindannyian általában jókedvűek vagytok. Nagyon szerettem a nagyifjúsági rendezvényeket, de egy valami mindig foglalkoztatott, hogy mi van akkor, amikor hazamentek, és otthon a szobátok négy fala vesz benneteket körül, és nincs csodálatos zene, és nincs csodálatos baráti kapcsolat, nincs titkon remélt szerelem, csak olyan elcsöndesedés, olyan magány, olyan hiányérzet, olyan békétlenség, olyan nyugtalanság. Jobb valami ilyesmit élt meg, de nagyon-nagyon mély szinten. És elkezdett Istennel beszélgetni. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Szólítanál. És én felelnék néked. Már igen, én felelnék néked. És ma megkérdezi az Isten tőletek, hogy szólít benneteket, és vagytok-e olyan készségesek, mint Jobb, hogy igen, Uram, hallom. Köszönöm, hogy vágyódsz utánam. Köszönöm, hogy szeretnél megszólítani engem ma. Egy picit könnyebb gondolatokhoz szeretnék tovább lépni, és visszatérünk Jézus földi szükségleteihez, és ezt a kisebb gyerekek is majd pontosan fogják érteni. Lukács evangélium a 2. fejezet 7. versét szeretném felidézni, azon a témakörön vagy gondolatkörön belül, hogy szüksége van Istennek. Szüksége van valamire. Hát az első, amire szüksége lett volna neki, mikor a földi létet megkóstolta, annak teljes valóságában, nem kifejezetten arra gondolok, hogy ugye egy édesanyát kellett keresni, de azért képzeljétek el, kedves lányok, kedves asszonyok, kedves nagymamák, nem tudom, van-e dédmamakorú közöttünk, hogy ti lettetek volna a kiválasztottak, és Istennek rátok lett volna szüksége, hogy befogadjátok a világ mindenség alkotóját és teremtőjét. És kedves fiatal fiúk, felnőtt apák vagy férfiak, ti lettetek volna Jézusnak a nevelőszülei. És azt mondta volna Isten, hogy rátok szükségem van. Mert én pici baba leszek. Én nem úgy fogok erre a világra születni, hogy megérkeztem.
olyan pipci baba leszek, hogy 3,5 kilóval fogok jó esetben születni, vagy még kisebben. Természetesen a legjobb kórházi körülmények között. Minden komplikáció kizárva, mert sok orvos fog a szülésznő mellett dolgozni az én világra érkezésemre. És megy Mária és József, és mentek, mert igenis, ha nem Mária és József vagytok, akiket Isten rátok bízott, azt ugyanúgy nevelhetitek, mintha magát Jézus nevelnétek. És ott mentek sorba, hát nem az Opel Astrával, meg nem a Audival, meg nem tudom kinek milyen gépkocsija van, úgy egy egyszerű szamárnak a hátán, és kopogtattok. Szállást kerestek, és nincs. És a karácsonyi történeteknél ezt télre ábrázolják, nem tudjuk pontosan a Biblia szerint, hogy ez most télen volt, ősszel volt, kora tavasszal volt, és nem tudom, hogy kellemes 20-25 fokos klíma volt a Jézus születésekor, minden esetre azt tudjuk, hogy sok nemet kapott Jézus édesanyja és édesapja, amikor szállást kerestek. Mondhatom azt, hogy Isten belefáradhatna a sok nemet mondásba, amit tőlem már lehet, hogy eddig kapott. És aztán Istennek szüksége volt nem kórházi körülményekre, legalább egy picike istállóra. Nem tudom, kinek van otthon egy olyan eldugott sarka, amit igazán úgy nem nagyon használ, de ha már József és Mária jön, akkor kiürítené azt a sarkot ott neki, hogy akkor gyertek ide, itt lesz egy kis meleg. Jézusnak, így olvassuk a Lukács evangélium a 2:7, szüksége volt egy születési helyre. És szülte az ő elsőszülött fiát, és bepolyálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Nagyon szeretem ezt a helykereső szót, és akik ismerik a tanulmányokat, ezért is adtam ezt a címet, mert Isten helyet keres a szívedben. Helyet keres a gondolkodásmódodban, és az egész életedben. Isten helyet keresett, ahol megszülethessen, és egy jászó jutott neki. Máté evangélium a 21:3 szeretném most újra felidézni. Itt egy hozzáállással találkozunk. Találkoztunk már ezzel az ige szakasszal? Máté 21:3-mal? 21:2-3. Most mind a két verset szeretném felidézni. Jézus viszontagságos körülmények között felcseperedett, és bekövetkezett az életében az, hogy dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, úgy, mint király, mint a mennyország királya. De ehhez szüksége volt egy állatra is. Szoktam így is mondani gyerekeknek, hogy hát Istennek szüksége van állatgondozókra is, azokra, akik felnevelik majd azt az állatot, amit ő használni fog. Szüksége lett volna vendégfogadósokra, és azért akadt, aki az istállóját felajánlotta. Istennek mindenféle fajta emberre szüksége van, minden szakmára, minden képességre, minden adottságra, amivel megajándékozott bennünket. Nem csak a tökéletes prédikátorok, vagy a nagy evangelizátorok azok, akik Isten szemében érnek valamit. A legegyszerűbb munkás is, aki csak a kottatartókat kinyitja és összecsukja. Aki visz egy széket az egyik zenésznek, vagy egy zsebkendőt ad valakinek. Mindenkire szüksége lehet az Istennek. Sőt, nem lehet, hanem van. Olvasnám Máté evangélium a 21:3. És mondta a tanítványainak, kettőnek, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és mindjárt találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, ugye a fiát, vagy kicsinyét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és rögtön el fogja bocsátani őket. Képzeljük magunkat az állatgondozók helyébe. Kikötöttétek legelni a két jószágotokat, sokat dolgoztatok érte, és jön két ember, olyan megtermelt férfiak, nagyon tudják, hogy mit akarnak, oda mennek a szamarakhoz, és fogják a kantárral, kezdik el vezetni őket. Sokat dolgoztatok ezekért a jószágokért, szeretitek őket. Még könnyebb elképzelni, hogyha gondolunk erre a kedves két lóra, ami itt van a közelünkben, és megajándékozott a vidámságával, a mozgékonyságával ez a két jószág bennünket. És fogja valaki, és akkor azt mondja, most akkor én ezt elviszem.
És hogy folytatódik tovább az ige? Figyelitek ezt a hozzáállást? Ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És? Mi lesz utána? De kinek? Hogy? Milyen Úrnak? Hová van neki szüksége? Semmi kérdés. És legott el fogja bocsátani őket. Ez annyira megindító, hogy Jézus nagyon sok akadállyal küzdött az életében, de voltak olyanok, akik tudtak együtt gondolkodni Istennel. És keresi ma is itt közöttünk, közöttetek a szívetekben azt a helyet, hogy tudtok-e vele együtt gondolkodni. És azt fogja megkérdezni tőletek, hogy mit mondtok akkor, hogyha azt mondja, az Istennek szüksége van rád. Azonnal legott, elbocsátotta ezt a jószágot, ezt a két jószágot, és bizony Jézusnak volt, min bevonulni Jeruzsálembe, és ahogy ezt az ige szakasz bővebben a szöveg környezetében néznénk, ez is előre profétáltatott, hogy Jézusnak lesz Szamárháton bevonulása Jeruzsálembe. Röviddel, kicsit előrébb lépve még Máté evangélium 26. fejezet 18. versére, ismét vendégfogadó helyjel fogunk találkozni. Jézus életében ugye sokszor szükség volt arra, hogy vendégül lássák, mert talán sokan tudjátok, hogy Jézusnak milyen háza volt ezen a földön, mikor itt élt. Kisgyerekek, tudjátok, hogy Jézusnak hogy nézett ki a háza ezen a földön? Sehogy, igaz? Nem volt neki háza. Egyszer egyik jelentkezőnek, hogy én is a tanítványod akarok lenni, azt mondta Jézus, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania, mindig valakire szüksége volt. Isten vállalta úgy a közöttünk létezést, hogy folyamatosan szüksége volt az emberekre. És Isten ma is így él közöttünk, hogy folyamatosan szüksége van valakire, aki ugye hallja az ő hangját. Máté evangélium a 26. fejezet 18. verse megint arról szól, hogy Isten fia másokra volt utalva. Ő pedig mondta, menjetek el a városba, ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És így is lett. Egy üzenet, és már is az volt a válasz, rendben, jöhettek. Engem annyira meghat az, amikor Isten szavát, Isten hívó szavát valaki így fogadja, vagy szükségletének a betöltését, hogy igen, Uram, rendben van, tesszük a dolgunkat, végezzük a dolgunkat. Ebben egyébként a zenekarban, a kórusban való éneklés, ez kiváló gyakorló hely annak, hogy ezt mondta a karmester, a szólamvezető, és tesszük a dolgunkat, és bár is beállunk a sorba is, ahhoz, hogy szebb legyen, értékesebb legyen egy mű, ehhez fontos, hogy az ő iránymutatásaiknak a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük. Egy utolsó részt szeretnék felolvasni, ez lehet, hogy előfordult már velünk is, Máté evangélium a 26. fejezeténél fogunk egy picit előrébb megyünk,

így is van. Az egyikük talán a legidősebb volt, a másikuk a legfiatalabb. Jakabnak az életkorát nem tudom pontosan, amikor így Jézus tanítványa volt, minden esetre nagyon közel álltak Jézushoz ezek az emberek. Mint ahogyan ti is nagyon közel álltok a megváltótokhoz. És ő nagyon közel érez benneteket magához. Így szól Máté Evangélium 26. fejezet 37-től a 41. verse, egy nagy szükség, amikor Jézus kifejezetten kér tőlük valamit. És mikor maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre ment, arcra borult, könyörögve. Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézusnak egy pici időre lett volna szüksége, a tanítványai együtt legyenek vele, virrasszanak, és a tanítványok elálmosodtak az Isten tiszteleten és elaludtak. Isten legnagyobb tiszteletén. Értitek, most a szó elsődleges jelentésében mondom. Azzal tisztelték volna meg a megváltót, mint Istent, hogy együtt imádkoznak vele. És nem vették észre, hogy mi történik körülöttük. Volt már erről itt a héten szó. Nem vesszük mindig észre, hogy mekkora események történnek körülöttünk. Csak belealszunk a hétköznapokba. Van mindennapi kenyerünk, viszonylagosan, mert elfogadható fizetésünk, ha nem elég jó, akkor szidjuk a kormányt a többiekkel együtt. Minden esetre egy órát kért Isten a tanítványoktól, egy igazi kis tiszteletet, vajon tiszteltek-e engem? És nem vették észre a tanítványok, hogy 8-10 óra, és nincs többet Jézus így itt közelükben már. Vége. És a történelem órái is ketyegnek előre, és azt mondja az ige szakasz, hogy sokan nem veszik észre, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor bezáródik a bárka ajtaja, amikor elkezd hullani a kénköves eső Szodoma és Gomora városára, és bár fáj, ami történik a világban, de azért Urunk, egy kicsit még szeretnénk kiélvezni, mert nem biztos, hogy jó lesz a mennyország. Még nekem szükségem van egy kicsit a világhoz ragaszkodni és a világhoz tartani, mert ha én a te követésedre adom a fejem, jaj, hát az mennyi lemondással jár? Uram, én még egy kicsit hagyj szunyokáljak itt. És akkor Isten boldog lenne, ha nem így gondolkodnánk. De Isten nem adja föl. Az utolsó gondolat, amikor arról van már szó, hogy rád van szüksége Istennek, és itt most Péter szerepét futtatjuk nagyon röviden végig, négy ige szakaszból pillantsuk meg az ő elhívásától, az újbóli és újbóli elhívásának a történetét, mert hogy Isten nem akarja, hogy elvesszetek. Isten annyira vágyakozik utánatok, és olykor annyira plátói szerelemmel vágyakozik irántam és irántatok és irántunk mindannyiunk iránt, hogy izgul, hogy vajon kinyitjuk-e a szívünket, és azt mondjuk, hogy igen, Uram, itt vagyok. És azt mondja itt Péternek, Máté Evangélium 4. fejezet 19. versében majd fogjuk mindjárt olvasni, hogy ő választott magának tanítványokat, és elhív benneteket is, vagy elhívott már, és ezt az elhívást megerősíti, vagy szeretném megtenni minél hamarabb, amikor megnyitjátok a szíveteket. Így szól Máté Evangélium 4. fejezet 19-es verse, Jézus először szólítja meg ezt a tanítványt is, többek között, kövessetek engem, és azt művelem,
hogy embereket,

halászatok. Isten egy célt is szeretne elénk tárni akkor, amikor az ő szükségleteiről beszél. Ő azt szeretné elérni, hogy mi embereket hívjunk ő hozzá, hogy legyen kit megszólítsunk. Legyen az, aki rajtunk keresztül ismeri meg őt, mint aki vágyakozik kezének alkotásai iránt. Lukács evangéliuma 5. fejezet 18. verse lesz a következő igeszakasz, amit szeretnék felidézni. Péter és az ő barátai nagy örömmel jártak Jézussal, csak aztán bekövetkezett egy elég nagy probléma, egy elég nagy katasztrófa, mondhatnám így, Jézus emelkedő szolgálatával kapcsolatban. Lukács evangéliuma 5. fejezet 10. verse lesz majd, amit felidézünk. Ugyanis keresztelő János, aki Jézust bemutatta és megkeresztelte, kivégezték. Kegyetlen körülmények között megölték. És nagyon megijedtek a tanítványok, és attól féltek, hogy hát velük is ugyanez be fog következni. És hát úgy szépen csendesen, nagyon el nem köszönve Jézustól, visszamentek Galileába, Judeából, és visszaálltak az eredeti szakmájukhoz. Mi is volt az ő szakmájuk, emlékeztek rá? Jánosnak, Péternek, Andrásnak halászok voltak, ugye ez volt az ő megélhetési forrásuk, és visszamentek szépen az ő eredeti foglalkozásukhoz. Az ő eredeti nem csak a foglalkozás a lényeg, hanem a gondolkodásmódjukhoz. Hogy nem Istentől függünk, hanem majd mi megoldjuk magunk az életünket. Annyira nem bízunk az Istenben, hogy majd ő vezet bennünket, majd mi küzdünk, és akkor majd csak valahogy, hát túl kell élni ezt az életet, szokták mondani, hát mi is megpróbáljuk túlélni valahogyan. Aztán idézőjelbe teszem, hogy egész véletlenül Jézus megint arra a vidékre tért. Aztán bekéretődött egy hajóba, hogy legyen szószéke. Kinek a hajója volt ez? Péternek a hajója volt. Már megint pont Péter hajójába kéretődzött be Jézus. Aztán megkérdezte tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. És aztán hát nem fogtak semmit az egész éjjel. Akkor mondta Jézus, hogy akkor menjetek, aztán halásszatok. És akkor megint nagyon sok halat fogtak. És aztán csak egy picike igeszakaszt szeretnék felidézni Lukács evangéliuma 5. fejezet 10. B versétől, B vers részletét. Azt mondja, ismét Péternek Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Nem tudom, hogy volt-e közöttetek már olyan valaki, aki elkezdett szolgálni, tenni az emberekért, és aztán megijedt valamitől. Elkezdett félni. Ebből baj lesz. Ebből nehézségem lesz, meg aztán ki fognak csúfolni, meg nem fognak komolyan venni, meg hát kenyerem se lesz, vizem se lesz. Szóval elkezdett félni Péter. Ezért hagyta el Jézust, és Jézus így hívja először vissza. Péter, ne félj! Akit meg tud szólítani Isten, annak az életében teljesen egyértelmű az, hogy Isten nem félelmet szeretne engedni az életében, hanem bátorságot. És elhívta újra Pétert szolgálni. Talán a legmegrázóbb ige szakasz, Lukács evangéliuma 22. fejezetéből a 61-es vers, amit szeretnék felidézni, ez az utolsó előtti ige szakasz, amit ma elolvasunk, Lukács evangéliuma 22. fejezetéből a 61. vers. Visszatérünk oda, hogy szüksége volt Istennek, Jézusnak arra, hogy a három tanítvány éber legyen, figyelmes legyen. És mit csinált a három tanítvány, emlékeztek rá? Beleszendergett az élet gondjaiba, fáradtságba, kimerültek voltak. Nem vették észre a pillanatot. És ment az idő tovább, és Jézust elfogták, megkötözték, megostorozták. Aztán lassan-lassan a kakas is kezd ébredezni. Péterhez kérdéseket idéznek, hát ismered ezt az embert? Péter, hát persze, ő az én drága aranyos mesterem. Mit mondott Péter? Jaj, hát én nem is ismerem őket. Nem tudom, fiatalok, te is adventista gyülekezetbe jársz, te csak nem adventista. Nem,
tudom, hogy miről beszélsz. Vagy ki tudjuk mondani, igen, ő az én mesterem, ő az én tanítom. Lehet, hogy most rosszul néz ki, lehet, hogy most nem népszerű, de igen, én hozzátartozom. Mindenesetre Péter egyszer mondta, aztán megkérdezték tőle még egyszer, akkor hangosabb volt egy kicsit olyan, kicsit már ilyen mezzofortés volt, és aztán a harmadik, amikor megkérdezték, akkor fortissimo lett. Azt mondja, hogy átkozódva és esküdözve tagadta meg, hogy ismeri is Jézust. No, minden esetre utána bekövetkezett egy újabb szólam, bekapcsolódott a zenekari műbe, kakasok formájában, és megszólaltak. És mit tett Jézus ekkor? Hátrafordult, rátekintett Péterre, és azt üzente neki a szemével, nem baj, Péter, én újra el foglak hívni téged. Lehet, hogy megtagadtál. Lehet, hogy ma ott tartasz, hogy szembefordultál velem. Lehet, hogy félelemből. Nem vagy te rossz ember. Nem akarsz te direkt rossz lenni. Csak olyan kicsit akarsz jó is lenni. De én azt mondom, hogy legyél teljesen jó, és majd én újra el foglak téged hívni. És így térünk rá az utolsó ige szakaszunkra, János Evangélium a 21. fejezetére, az 5-től a 6-os versre. Szó volt ugye Jézus szeretetéről a táborban, ami át tudja alakítani a szívet. Ami alkalmassá tesz arra bennünket, hogy az advent műnek szóló különleges és felemelő igazságokat a világ elé tárjuk. Annak a lelkületét teremti meg bennünk, hogy bátrak legyünk. Hogy a hitvallásunk az ne félszeg legyen, hanem határozott és bátor. János Evangélium a 21. fejezetének az 5-ös, 6-os, majd a 15-ös versét fogjuk felidézni, ami arról szól, hogy Jézus a feltámadása után újra oda megy a tanítványokhoz, és megint hol találja őket? Szerintetek? Pétert, János, Jakabot, megint mit csinálnak? Hát nézzük meg az igéből. János Evangélium a 21. fejezet, akkor 5-ös, 6-os verse. Felelt néki, nincsen már, mint, bocsánat, mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetette azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokassága miatt. És olvasnám a 15-ös verset, mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. És elmondhatjuk azt, hogy még kétszer feltette Jézus Péternek ezt a kérdést. Ha itt volt 3, akkor legyen ott is 3. Ezzel visszaiktatta Jézus Pétert a tanítványi közösségbe, és Péter nem azt mondta, hogy Uram, én 3-szor megtagadtalak, én már nem vagyok semmire méltó. Tudod mit? Júdás elment így, én elmegyek úgy, én leszek majd egy söprögető, a szemetet összeszedem, amikor a társaim a nagy evangélium hirdetéseket megtartják. Ha Jézus elhívott téged 3-jára, vagy netán 4-jére is. Ne szégyelj újra igent mondani. Ne szégyeld kimondani azt, hogy Uram, én akarlak téged szeretni. Én szeretlek téged. És még egyszer elmondom, ez a hozzáállás, az, hogy Istennek szüksége van rád, és ez valahol bennünket egy vigyázálásra késztet. Ez a lelkület tesz bennünket arra alkalmassá, hogy merjünk mások lenni, mint a világ, merjünk mások lenni, mint más közösségek, merjünk szép hangversenyruhába énekelni, úgy, ahogyan az Istenhez méltó, merjünk szépen beszélni, akkor is, amikor senki nem hallja, merjük az internetet bölcsen használni, merjünk embereket megszólalni, mert Istennek van szüksége rád. Amen. Mi atyánk, Urunk, Istenünk,
Köszönjük szépen, hogy vannak olyan pillanatok, sőt napok, hetek, talán hónapok és évek az életünkben, amikor igazán örülni tudsz nekünk. Amikor a szerelmed irántunk nem plátói, hanem megnyitjuk a szívünket, és ha éppen ott tartunk, amikor te megostoroztatva visszatekintesz ránk, mert nem mertünk bizonyságot tenni rólad, nem mertünk hozzád méltóan viselkedni, gondolkodni, szólni, akkor az van a szemedben, hogy szeretsz bennünket, és újra el fogsz hívni azért, hogy embereket halásszunk. Köszönjük a megtiszteltetést a szolgálat lehetőségére, és azt is, hogy nem csak hívsz a szolgálatba, hanem te adod a gyümölcstermést és az ajándékokat is. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy ezt addig ismétled, míg nem tudjuk eldönteni végképp, hogy veled vagy nélküled akarjuk lezárni a földi létet, vagy pedig találkozni veled, amikor visszatérsz az égfelhőiben. Úrunk, köszönjük szépen, hogy te nem csak arra vágysz, hogy minket megtalálj, hanem eszközödül használj mások megtalálására is. Köszönjük, hogy ebben a szolgálatban eddig is mindannyian már részt vehettünk. Segíts, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, mint akinek már személyes meghívásunk van te tőled. Nem a szólamvezetőnktől, nem a karmesterünktől, nem a zenei tábortól, nem adventista barátainktól, testvéreinktől, hanem személyesen te tőled, mert szükséged van ránk. Köszönjük szépen, hogy türelmes vagy hozzánk, és adj erőt, és különösen bátorságot megkötni veled a szövetséget, vagy azt megerősíteni. A Jézus nevében jöttünk eléd. Hálával és köszönettel mindazért, amit eddig is értünk tettél. Amen.

Kedves hallgatóink, a harmadik témánkhoz érkeztünk. Talán tetszenek rá emlékezni, hogy az első témánk a teremtésről szólt. A második a paradicsomi megkísértésről és a bűnbeesésről. És az elmúlt alkalommal említettem a Bibliának egy ismert jelképét, amellyel a bűnt kovászhoz hasonlítja. Vagyis mi a kovásznak a tulajdonsága, hogy kicsi, de a tésztába belekerülve megkeleszti az egész tésztát. Tehát a bűn a kicsiből indul ki, szóval az önzés, a szeretettelenség a kicsi dolgokból indul ki, de aztán annál hatalmasabbra dagad és nő. És az elmúlt alkalommal ezt részleteztem, hogy nem volt olyan lényegtelen az a paradicsomi megkísértés és a fáról való gyümölcs szakítás, mert az is látszólag egy kis dolog volt, de a mai témánk is bizonyítja, hogy az mennyire naggyá lett, hiszen a Biblia szerint az emberiség történelmében mindjárt a második nemzedékben bekövetkezik egy gyilkosság. Nem is akármilyen, hanem egy testvérgyilkosság. Tehát az, amit Ádám és Éva elkövetett a paradicsomban, és amit az elmúlt alkalommal említettem, hogy maga után vonja rögtön az ő életükben a szégyent, a félelmet, a magabízást, a büszkeséget és a bűn áthárítását, ezzel végeztük a második előadásunkat. Itt most a harmadik előadást ezzel kell bevezetnem, hogy a gyermekeik életében, mindjárt a második nemzedékben, megjelenik az emberi történelemben a gyilkosság, az élet elvétele, méghozzá a testvérgyilkosság. Kain megöli Ábelt. A mai alkalommal hatalmas nagy kérdésekre igyekszünk válaszokat találni a Biblia segítségével, például ilyenekre. Miért a harag, miért a gyűlölet, miért a feneketlen gyilkos indulat az emberi világban? Mitől van ez? Miért ölte meg Kain Ábelt? Mi volt ennek az oka? Mi volt az előzménye? Mi történt azelőtt, hogy ő felemelte a kezét az öccsére? Aztán a következő nagy kérdés. Hát Isten nem tudta volna megakadályozni ezt a bűnesetet? Hát ha létezik egy mindenható Isten, egy jóságos, szeretetteljes lény a Biblia szerint, szóval a Biblia logikáján belül mozgunk végig az előadás sorozatunk közben, Akkor Isten nem tudott tenni semmit se, ő mint egy végig szemlélte ezt az emberi drámát. Vagy a harmadik nagy kérdés, amellyel majd zárjuk az előadást, hogy hát Káin elkövette ezt a gyilkosságot, de utána lett volna számára lehetőség az elrendezésre, a megbánásra. Kezdődhetett volna új élet az ő életében. Elrendezhető-e a bűn? Megújulhat-e az ember a sok-sok rossz után, amit elkövet? Ha nem is gyilkosságokat követel az ember, de János apostol az első levelében azt mondja az egyik kifejezésében, hogy mindaz az ember, aki haragszik az ő atyafiára, embergyilkos az. Szóval ne legyen olyan távoli történet tőlünk most ez a Kain Ábel történet, mert a Biblia szerint minden gyilkosságnak, minden tetleges emberölésnek az alapja a harag. És a harag az pedig sajnos naponkénti problémánk. Mi is küzdünk a szenvedélyeinkkel, mi is küzdünk a lobbanékonyságunkkal, mi is küzdünk a haragvó természetünkkel. Mindenki, aki haragszik az ő atyafiára, embergyilkos az. Vajon le lehet-e győzni a haragot, vagy ha kitört, vagy ha végzetes cselekmények következtek ezután, akkor az ember megbánhatja a bűnét, és megújulhat-e úgy, hogy később nem követi már azt el. Nagy kérdések ezek, ugye? Azt hiszem, mindannyiunkat foglalkoztató kérdések. Régi történet, több ezer éves történet a Kain és Ábel esete, de hogyha elmélyülünk a Bibliában, akkor látni fogjuk, hogy mennyire érvényes válaszokat kapunk a mai napokra is, a mi életünkre nézve is. Mózes első könyve 4. fejezetében van a történet, fel is írtam a táblára, az első 16 vers lesz a mai előadás tárgya. Engedjék meg, hogy az első verset nyomban fel is olvassam. Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadott méhében, és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Kálnék.

nagyszülőket nem hagyta kétségben, hanem az ős evangéliummal ígéretet és bíztatást adott nekik. Ebben az ígéretben ott volt, hogy majd eljön valaki, aki asszony magva lesz, aki asszonytól születik, és aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a bűnt. Isten már a paradicsomban meghirdette Jézus Krisztus eljövetelét a világra. És ebből a negyedik fejezet első verséből egy nagyon fontos dolgot tudhatunk meg, hogy Ádám és Éva hitt ennek az isteni ígéretnek. Ők úgy gondolták, hogy a megváltó, aki helyrehozza majd az ő vétküket, mindjárt a második nemzedékben eljön. És ezért adták az elsőszülött gyermeküknek ezt a nevet, hogy Kain, és ezért kiált fel Éva, nyertem férfiat, az Urat. Ők úgy gondolkoztak, hogy nagyon gyorsan eljön majd a megváltás. Nem kell évszázadokig, évezredekig várni. Nem volt nekik fogalmuk ugye a jövőről. És itt egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg. Nem csak azt, hogy Ádám és Éva valóban megbánta a bűnét, mert ebből láthatjuk ebből a versből. A középkorban például előszeretettel ábrázolták Ádámot és Évát a pokol különböző köreiben. Például aki elolvassa Dantének az isteni színjátékát, ott is azt látja, hogy az emberiség legbűnösebb egyedei közé rakja őket Dante, mondván, hogy az egész emberi történelmet ők siklatták ki. Ha ők nem követik el az első bűnt, akkor egészen más lenne az emberi élet. Nos, hát ez nem így van. Ádám és Éva mélyen megbánta azt, amit tett, szembefordult a vétkével, és kifejezte azt a reményét, hogy Isten gyors megoldást hoz a bűnre. Azért gondolják meg, hogy ők még nem szembesülhettek a bűnnek annyiféle átkával, mint ahogy több ezer évvel azután mi emberek. És mégis vágyakoztak arra, hogy legyen egy tiszta világ, egy igazságos világ, egy szereteten alapuló világ, amelyben nincs önzés, nincs szeretettelenség, nincs bűn. És ez a névadás, hogy az elsőszülött gyermeküket Kainnak nevezték el, ez kifejezte ezt. Milyen nagy volt aztán később a megdöbbenésük, amikor értesültek ugye a végzetes tettről, hogy Kain nemhogy nem megváltó lett, nemhogy nem helyrehozója a bűnnek, hanem az a kovász az ő életében megdagadt, és a gyilkosságig vezette őt. De hadd olvassam tovább az elbeszélést. És ismét szülte annak atyafiát Ábelt, és Ábel juhokpásztora lőn, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Miért is Kain haragra gerjedt, és a fejét lecsüggesztette. Így juthatunk el a történetünk második mozzanatához, hogy ezek a gyermekek, ugye Kain után megszületik Ábel, felnevekednek, és amikor már felnőtt emberek áldozatot visznek Istennek, áldozattal járulnak Istenhez, és kétféle áldozattal mennek Isten elé. Ugye Kain a föld gyümölcséből, terméséből visz áldozatot, Ábel pedig a juhok első fajzásából, tehát bárány áldozatot visz az Istennek, és Isten az egyik áldozatot elfogadja, az Ábelét, a másikat pedig elveti, elfordul tőle ez a Kainé. És itt nagyon sok ember megáll a Biblia olvasásában, csodálkozva, hogy mi különbség van a két áldozat között. Miért fogadta el Isten az egyiket, és miért vetette el a másikat? Ezt írók, művészek is felvetették ezt a kérdést, hogy csak egy legutolsó szerzőt említsek, aki a századunkban élt. 1947-ben jelent meg Albert Camus-nek a műve a L'homme révolté, vagyis a fellázadt ember. Ez tulajdonképpen Camus egy ilyen nagy történet, filozófiát írta a második világháború után, ez a fellázadt ember nyilván Kaint jelképezi. És Camus azt akarta megint, hogy az ember akkor igazán ember, ha lázadni mer, mint Prométeusz is lázadni mert, Kain is lázadni mert. Ezek az igazi embertípus megtestesítői. És Camus azt írja ebben a művében, hogy ő nem érti a Bibliának az elbeszélését, mert nem érti, hogy mi különbség van a két áldozat között. Hát Kain is vitt valamit, amit ő jónak látott, és amivel ő úgy gondolt, hogy ő

0: áldozhat az Isten előtt, meg Ábel is vitt valamit. Hát Isten miért tett különbséget a két áldozat között? Hát nem volt ez egy és ugyanaz. Nem az a fontos, hogy valaki mit visz, hanem milyen lélekkel viszi meg. Hát ugye elgondolkozik Camus ebben a művében erről. És végül arra a következtetésre jut, hogy Kain megölte Ábelt. Ennek az oka, a felelőse az Isten volt. Mert ha Isten nem fordul el Kain áldozatától, akkor Kain nem haragszik meg a testvérére, és nem végez vele. Tehát Camus idáig jut a gondolatmenetében, hogy az első bűnért, az első gyilkosságért Isten a felelős. Én azért idéztem fel a francia írónak a gondolatmenetét, mert meg vagyok győződve, hogy nagyon sok ember így gondolkodik, még hogyha nem viszi végig is ezt a logikát, de nagyon sok ember fejében ott motoszkál a kérdés, hát ugyan mi különbség volt a két áldozat között? Kedves hallgatók, el szoktam mondani az előadásokon, de mindig ismétem. A Biblia egy részlete sem érthető meg önmagában. A Biblia egy kis részletének a megértéséhez az egész Biblia ismerete szükséges. És ahhoz, hogy a Mózes első könyve 4. fejezetét megértsük, ahhoz például ismerni kell a 3. fejezetet, az előző fejezetet. Mert ott olvashatunk arról, hogy maga Isten rendelt el az áldozat szertartását. Maga Isten gondoskodott arról már a paradicsomban, hogy addig, míg nem jön el az a megváltó, akire nézve ő ígéretet tett az ős evangéliumban, az embernek vagy fogalma legyen arról, hogy mi az, hogy megváltás, miből kell megváltani az embert, ki fogja megváltani, hogyan fogja megváltani. És Isten maga rendelt el a bárány áldozatot, az állat áldozatot, a véres áldozatot. Isten maga kezdte tanítani az első emberpárt, Ádámot és Évát, és azért olyan természetes, hogy a 4. fejezetben egyszer csak értesülünk, hogy a gyermekek is áldozatot mutattak be, mert ők tudták honnan venni ennek az ismeretét, a szüleiktől. Isten azért kezdte tanítani Ádámot és Évát, hogy rávezesse őket arra, hogy mi a bűn, hogy a bűnnek büntetést kell maga után vonni, a természetes következménye a bűnnek a megsemmisülés, és az ember csak egyféleképp menekülhet meg, egyféleképp juthat el az örök életbe, ha valaki átvállalja az ő bűne büntetését, ha van egy helyettes áldozat, ha van egy tiszta bárány. Ez a bárány Jézus Krisztus jelképezte, a Bibliának szintén egy nagy jelképe. Keresztelő János így mutatta be Jézust, íme az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Isten maga tanította rá tehát az ő szülőket, és ők ezt továbbadták, ezt a hitet, ezt az ismeretet a gyermekeiknek. És ebből láthatjuk, hogy Ábel olyan áldozatot mutatott be, amellyel Isten előre kinyilvánította, hogy mi lesz a bűn rendezése. Kain viszont nem azt az áldozatot mutatta be, hanem egészen mást. Vajon milyen áldozatot mutatott be? Mi volt a két áldozat közötti különbség? Mi volt az a hatalmas nagy különbség a két áldozat között, hogy az Isten az egyiket elfogadhatta, a másikat azonban nem? Kedves hallgatók, röviden ezt így mondhatnám, hogy Kain áldozata az őse volt minden pogány vallás áldozati rendszerének és áldozatról való felfogásának. Tudnék, a Biblián kívüli vallások, és most nagyon megszorítólag használom ezt a szót, a Biblián kívüli vallások, hogyan gondolkoznak az áldozat eszméjéről? Így gondolkoznak. Létezik egy Isten valahol, hogy hol nem tudjuk, de hogyha az életbe jönnek nehézségek, csapások, szerencsétlenségek, akkor biztos ez az Isten tette ezt velünk, és nekünk ki kell engesztelni őt valamilyen áldozattal, hogy mint egy jobb kedvre hangoljuk az Istent magunk iránt. Hogy ez a minden pogány nép áldozati szertartása ezen alapult. Ezért áldoztak termést, ezért áldoztak állatot, de sokszor emberáldozat is ezért volt. Mert amikor nagy volt a vész, nagy volt a veszély, akkor úgy gondolták, hogy gyermeket vagy hajadonokat áldoznak, és akkor az Istenség haragja majd lecsillapodik. A pogány áldozatoknak tehát az az eszméje, hogy az Istent békéltetni kell, az Istent engesztelni kell. És ha valamivel kiengeszteltük, hogy nem mondjam így, lekenyereztük, akkor majd elfordul a haragja tőlünk. Minden pogány vallásban, minden mitológiában ezt találjuk. Amikor Kain ezt az áldozatot hozta, akkor tulajdonképpen ezeknek a pogány áldozatoknak az ősévé vált. Ő nem olyan áldozatot hozott, mint amit Isten elrendelt, hanem ő úgy gondolkozott Istenről, hogy Isten egy kemény, ítélő, haragvó lény, akit ki kell engesztelni, meg kell békíteni, hogy jobb legyen majd az emberrel. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy ez pogány felfogás? Mert a Biblia tanítása egy mondatban összefoglalható ezzel kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Istent a bűnnel szemben nem lehet engesztelni. Nem lehet megbékíteni. Isten a bűnt, az önzést, az élet pusztítását, azzal nem vállalhat egyességet. Azzal ő nem vállalhat kompromisszumot. Isten bűngyűlölő. Igen, az Isten tud gyűlölni a bűnt, az élet pusztítását, a szeretettelenséget, azt, amikor mi magunk meg mások életét roncsoljuk. Az Isten ezt gyűlöli. Isten bűngyűlölő, és a bűnnel szemben az Istent nem lehet békíteni. De a Biblia rögtön hozzáfűzi, hogy Istent a bűnös iránt viszont nem kell békéltetni. Mert Isten egy olyan tökéletes erkölcsi lény, aki mindig külön választja az emberben a rosszat, amit az ember elkövet, és magát az embert, aki elköveti a rosszat. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmüket. Istenről a Biblia azt mondja, hogy Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Isten a bűnnel nem vállalhat egyességet, de a bűnös támogatja, a bűnös segíti, hogy kiemelkedjék a bűnéből. Isten olyan tökéletes erkölcsi lény, aki mindig külön tudja választani egy emberben azt, hogy az az ember nem azonos talán azzal a rosszal, amit tesz. A rosszat gyűlöli, de az embert segíti és megerősíteni akarja. Megállhatnék itt nem egy pillanatra, hanem jó néhány percre, és elmondhatnám önöknek, hogy a Biblia azért állítja mindig az olvasója elé Isten jellemét és Jézus Krisztus jellemét, hogy arra figyelmeztesse az embert, hogy az embernek is ilyenné kell válnia. Mert az emberi életünknek az egyik legnagyobb rákfenéje az ítélkezés. Amikor látjuk azt, hogy egy ember rosszat tesz, valami rosszat tesz, és akkor ráfogjuk arra az emberre, hogy ő ilyen. Ez az, ami tilos a Biblia szerint. A bűnnel nem azonos a bűnös. És külön kell választani az emberben a rossz cselekedeteit, beszédét, és magát, azt az embert, aki beleesett a rosszba, és akin segíteni kell, hogy kiemelkedjék a rosszból. Tehát ezért nevezhetem Kain áldozatát pogány áldozatnak. Mert a Biblia szerint Istent a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, a bűnös iránt meg nem kell engesztelni. Ez nagyon jó megjegyezni, és az embernek ezen gondolkodni. És vajon Ábel áldozata miért volt igazi áldozat? Mert Ábel kifejezte azt a hitét, hogy nem ő neki kell áldozatot adni az Istennek, nem ő neki kell adni engesztelést, nem ő neki kell vezekelni a bűneért, hanem az Isten fog adni egy olyan áldozatot, amely és aki mindennél értékesebb áldozat, egy tiszta bárány, amely Jézust jelképezte. Ezért az első visszahivatkozás, Pál apostol visszahivatkozása, aki a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 4. versben a következőképp hivatkozott vissza a Kain-Ábel történetre. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy Ábel hitáltal vitt áldozatot az Istennek. Ábel hitt abban az áldozatban. Hitt abban a helyettesben, a kezesben, a bárányban, aki a megváltót, aki Krisztust jelképezte. Hogy nem az embernek kell áldozatot adni, nem az embernek kell engesztelni az Istent, hanem az Isten engeszteli az embert, az Isten békíti az embert. Az Isten az életét odaadja azért, hogy megbékítse az embert önmagával. Isten el fogja küldeni majd az ő egyszülött fiát, mint szeplőtelen bárányt, aki bűn nélkül éri végig az életét, és így odaadja az életét az emberét, meghal az ember bűneiért a keresztfán. Csak hogy Isten engesztelje az embert, hogy ember ne úgy gondolkozzál én rólam, hogy Istenről, hogy én a te ellenséged vagyok, és én alig várom, hogy téged megítéljelek. Ez volt tehát a két áldozat közötti különbség. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tetemes különbség. Ez óriási különbség. Ez hitnek és hitetlenségnek, igaz vallásnak és hamis vallásnak a különbsége. Ábel és Kain között óriási különbség volt lelkületben, felfogásban. És milyen megdöbbentő, kedves hallgatók, én csak most mondom ki ezt a kifejezést, nem az előadás elején, mert az előadás elején csak azt mondtam, hogy testvérgyilkosság. De most hadd fűzzek hozzá még egy kiegészítő megjegyzést. Vallási kérdésben elkövetett testvérgyilkosság. Az emberi történelemben az első gyilkosság nem csak azáltal volt borzalmas, hogy testvér ölt testvért, hanem azáltal is, hogy a gyilkosság előidézésében vallási szempont játszott döntő szerepet. Mert mondhatnám azt, hogy Kain is odajárult az Isten elé. Ő is oltárt emelt. Ő is jogot formált arra, hogy az Isten elfogadja az áldozatát. Kain is jogot formált arra, hogy őt vallásosnak tekintsék. És egy vallási kérdésben tudnék, hogy ő nem bírta elviselni azt, hogy Isten a hit magatartására mondja azt, hogy igen, ez az igaz, ezt elfogadom. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Az ember, ha nem az Isten ismerete, nem az Isten beszédei által hisz, hanem az ember elképzel magának valamilyen Istent, és abba úgy akar hinni, ahogy maga akar hinni, ez a Kain útja. Az első gyilkosság nem csak testvérgyilkosság volt, hanem vallási motiváció állt mögötte. Kain megölte Ábelt, a testvérét, mert nem tudta elviselni az igaz vallást, az igaz hitet. És ez valahogy a Biblia szerint előre vetíti a sötét árnyékát az egész történelemre, hogy a történelemnek a legborzalmasabb gyilkosságai, vérengzései, ezt kérem figyeljék meg, mindig a vallás nevében dúltak. A vallás nevében csorbították meg emberek lelkiismereti szabadságát. A vallás nevében emeltek kínzó padokat, és vonták az embereket mágiára, és égették el őket. A vallás nevében küldtek embereket gályapadra és számüzetésbe. Sorolhatnám tovább, hogy az Isten neve alatt sokkal több borzalmat elkövetett az emberiség, mint a neve említése nélkül. Nagyon vigyázni kell a vallási kérdések értékelésével. Ez erre is felhívja a figyelmünket a Kain-Ábel történet. De sajnos nem tudok minden egyes mozzanatánál részletesebben időzni, hanem fel kell, hogy vessem a következő kérdést, és ez körülbelül úgy hangzik, hogy jó, hát értjük ezt, amiről eddig szó volt, de vajon amit a következőkben ír a Biblia? A 4. fejezetben, egészen pontosan a 8. versben, hogy szólt és beszélt Kain-Ábellel az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre az ő atya fiára, és megölte őt. Hát ez azért hogy magyarázható? Mert hogy az egyik ember nem szereti a másikat, vagy az egyik ember haragszik a másikra, vagy vallási okok miatt is. Na tehát azért nem minden ilyen haragnak kell gyilkosságig elvezetnie. Hát mi az, ami Kaint arra indított, hogy kioltsa a testvére életét? Miért vezetett ez gyilkossághoz? Itt írtam föl a Biblia 2. visszahivatkozását erre a történetre. Mert ezt a kérdést maga a Biblia is ismeri. Az Új Szövetségben János apostol első levelében a 3. fejezet 12. verse szerint János apostol felteszi ezt a kérdést. Miért ölte meg Kain Ábelt? Végül is mi volt az oka? Mi volt az oka annak, hogy a tetlegességig fajult és az élet kioltásáig? És itt a következőt válaszolja rá az apostol. Miért ölte meg Kain Ábelt? És most figyeljék meg a megdöbbentő választ. Azért, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelei pedig igazak. Semmi más oka nem volt ennek a gyilkosságnak. Csak, idézőjelbe teszem, csak ennyi, hogy a rosszabb ember nem szenvedheti el a jobbat. A földön a harag, az indulat, a gyűlölködés legnagyobb része ebből származik. Nem a jók gyűlölik a rosszakat, nem erről van szó. Hanem azok az emberek, akik látják, hogy a másik jobb náluk, hogy a másik igazabb ember akar lenni, és az Isten szerinti úton akar igazabb ember lenni, azokat nem tudják elszenvedni. A puszta lénye és a puszta létezése már szálka a szemében. Figyeljék meg, hogy az emberi életben ez valóban így van, az iskolától a munkahelyeken keresztül, az egész emberi életben. Aki csak egy kicsit jobb akar lenni, aki csak egy kicsit rendesebb, aki csak egy kicsit jobban tanul, aki csak egy kicsit jobban dolgozik, a sokkal nagyobb céltáblája lesz az embereknek, mint az, aki nem tanul, mint az, aki nem dolgozik, mint az, aki tisztességtelen és becstelen. Figyeljék meg, hogy az emberi világban mennyire kiszúrják az emberek, aki csak egy jottányival is jobb náluk, és többre törekszik, és a céltáblájuk lesz az embereknek. Miért tölte meg Kain Ábelt? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelé pedig igazak. Ennyi ennek a gyilkosságnak a magyarázata. Ne keressünk emögött olyan okokat, hogy nem tény szóváltás keletkezett, vagy Ábel megsértette, vagy talán a felesége kiválasztásáért ment a harc. Ez csak azért mondom ezeket az eseteket, mert a zsidó midrások, a régi zsidó irodalom, aztán az ókori irodalomnak több-több alkotása, amelyeket egyébként itt felsoroltam a program füzetünkben, ugye mintegy három oldal tesz ki a Kain Ábel történetek feldolgozás története. Egy óriási téma volt az egész világirodalomban. Ezeknek a történeteknek a legnagyobb része ide fut ki. Byron például a múlt századein a Kain című misztérium játékában, vagy még Kosztolányi Dezső is a századunk elején erre vezette vissza a dolgokat, hogy hát ugye biztos vetekedés ment ugye a feleségekért, vagy egyéb más motivációkat állítottak ide. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia erre a kérdésre megválaszol, és elég nyíltan. Miért ölte meg Kain Ábelt? Nem azért, mert Ábel tett rosszat. Nem azért, mert Ábel akart valamit, amit Kain nem akart. Hanem Kain számára elviselhetetlen volt, hogy a testvére jobb nála. És kedves hallgatók, ez is egy nagyon nagy tanítás. Ahogy az elmúlt alkalommal is említettem, a rosszra igazán nem lehet értelmes magyarázatot találni. Hát miért a rosszabbik gyűlöli a jobbat? Hát ha már logikát keresnénk az életbe, talán fordítva kellene lenni, hogy a rosszat gyűlölni. De az igazabb emberek, a jobb emberek, az ő fejükben ez nem fordul meg, hogy gyűlölni valakit, vagy rátámadni valakit, épp ezáltal jobb emberek. Ugye döbbenetes dolog az emberi világban, hogy értelmetlen, irracionális, a rosszat nem lehet benne megmagyarázni. Tudomásul kell venni ezt a tényt, hogy az emberi világban benn van a bűn, benn van az önzés, benn van a rossz, mégpedig gyökeresen, mélyével, és ez botrányos, ez értelmetlen. De kedves hallgatóink, a Biblia tényleg olyan, hogy kínálja azt, hogy tovább elemezzük a történetet, mert itt a történetnek korán sincs vége. Mondhatnám azt is, hogy a történetnek a leglényegesebb vonásai még hátra vannak. Tudnék, arra a kérdésre keressük most a választ, hogy Isten miként cselekedett. Istennek mi volt a magatartása? A negyedik fejezetben azt olvasom a hatodik vers szerint, hogy még a gyilkosság előtt mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Kedves hallgatók, ez a rövid részlet nem kisebb bibliai tanításnak az érzékeltetése, mint a szabadságnak, a szabad döntésnek és választásnak. Elmondtam már az előző előadáson is, hogy Isten erkölcsi kérdésekben nem alkalmaz erőszakot és kényszert. Isten nem hagyta úgy Kaint, ahova ő jutott, sodródott, megszólította Kaint. De erőnek erejével Isten nem tett Kainért és Kain ellen semmit. hanem Isten a lelkére beszélt, Isten a szívét akarta megközelíteni, hogy kezdett beszélni Kainon, hogy miért csüggesztetted le a fejedet? Jó neked ez? Jó neked a haragvása, belső nyugtalanság? Miért gerjedtél haragra? Van oka ennek? Nem inkább másnak kellene haragra gerjedni, amiatt, hogy te milyen magatartást tanúsítottál? És utána Isten még tovább a lelkére beszél, azt mondja, hogy miért csüggesztetted le a fejedet, miért gerjedtél haragra? Mert ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Figyeljék meg ezt a gyönyörű kifejezést, ami mind a mai napig egy általános kifejezés lett az ember életben, emelt fővel járni. Mert a Biblia szerint ez a legnagyobb érték az életben, ha valaki emelt fővel jár, ha valakinek elrendezettek a dolgai, és nem vagyunk háborúságban senkivel, és senkit nem károsítottunk, meg emelt fővel járhatunk. De kedves hallgatók, ezen is sokat lehet gondolkozni. Nagyon kevés elég az embernek ahhoz, hogy ne tudjon emelt fővel járni. Már egy kis harag, már egy kis neheztelés, már egy kis rossz indulat. Már elég ahhoz, hogy lecsüggesztjük a fejünket, és nem járunk emelt fővel. És Isten a legnagyobb értéket állítja itt Kain elé. És ez a legnagyobb érték a Biblia szerint, ha valaki emelt fővel jár. Hát erre mindenkinek nagyon felhívom a figyelmét, hogy a világon nagyobb érték ennél nincs, mint hogyha tiszták az életünk dolgai. Mint hogyha mi elrendeztünk mindenkivel mindent, amivel esetleg megsértettük, vagy nekünk becsületes, tisztességes emberi viszonyaink vannak, és mi senkit nem károsítottunk meg semmiféleképpen, szóval emelt fővel járhatunk. Ennél nagyobb dolog nincs a világon. És próbál az Isten Kain lelkére beszélni, hogy Kain, magad is tudod, hogy ez rossz. Hát ha magad is tudod, hogy rossz, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és reád van vágyódása. Figyeljék meg ismét a szabadság, a szabad döntés és választás. Valaki ott dörömböl az ajtón, de neked szabadságodban áll, hogy ne engedd be. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Az embernek van szabad döntése, választása, nem kell mindenkit beengednünk. Az embert érik jó befolyások, rossz befolyások, de engedjük be a jó befolyást, és csukjuk be minden rossz befolyás előtt a lelkünk, a szívünk ajtaját. De kedves hallgatók, azzal szeretném folytatni ezt az áttekintést, hogy Isten magatartása a bűneset után sem változik. Erre szeretném felhívni a figyelmüket. Isten magatartása a bűneset után sem változik. Mert amikor Kain elköveti ezt a döbbenetes dolgot, a 9. versben azt olvassuk, hogy mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Figyeljék meg, Isten nem ítél, nem kárhoztat, nem vádol. Isten nem arra vár, hogy na most én elkövette a rosszat, amitől én óvtam, és most nyakon csiphetem, na most mit csináltál, ahogy az ember szokta általában. Hanem amikor valaki elköveti már a rosszat, amikor már nincs hatalma uralkodni, már bejött az ajtól, az ember magatartása azután se változzék. Isten most is kérleli Kaint. Gondolkozz el, Kain, hol van Ábel, a te atyád fia? Kedves hallgatók, ez a kérdés, hogy hol van Ábel, a te atyád fia, ez a Biblia nagy kérdéseihez tartozik. Mert hogyan is szólt Isten Ádámhoz? Hol vagy? Ebben a kérdésben, hogy hol vagy, a világ legegyszerűbb kérdése. A ki az, mi az, mi ez, mi az, meg a hol vagy, ennél egyszerűbb kérdések nincsenek. Ugye a nyelvet tanulunk is, mindjárt ezekkel tanítanak meg. Hol vagy? Ennél egyszerűbb kérdés, de nem tudom, hogy érzik, hogy mi minden dobog ebben a kérdésben. Itt volt melletted valaki. Élt. Beszélhettél vele. Szeretted talán. És most hol van? Most hol van? Semmi. A Bibliának van egy másik helye, Máté evangéliuma 2. fejezetében a 18. vers. Amikor a Biblia elmondja a betlehemi gyermekgyilkosságot, és beidézi az ószövetségi proféciát, hogy Ráhel siratta a gyermekeit, és nem tudott megvigasztalódni, mivel hogy nincsenek. Kedves hallgatók, hol vagy, meg nincs. A lehető legegyszerűbb kifejezések, de mi minden benne van ebben. Istennek ez a gyengét kifejezés, ebbe ugye nem érzünk semmi vádolást, semmi kárhoztatást, semmi megítélést. Csak egy megbánásra vezető, egy nagyon tapintatos késztetést a megbánásra. A Biblia szerint ez az Isten. Isten nem hatalommal, nem kényszerrel akarja formálni az embert. Az Isten késztetéseket ad az embernek. Ugye Ady Endre, aki ezt olyan nagyon szépen megértette, és azért idézem ezt a verset, mert kimegy a mostani nemzedékek olvasmány anyagából, régebben azért az Úr érkezése című Ady verset többen tudták. Ezt nagyon jól megragadta Ady. Azt mondja Ady, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Szóval Isten mindig csöndesen és váratlanul közelíti meg az embert. Szóval nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ezt nagyon jól megragadta Ady, ezt az isteni közelítésnek a mikéntjét. És Isten így közelített Kainhoz is. Hol van Ábel a te atyád fia? Ez egy olyan simogató kérés volt, olyan késztette volna Kaint, hogy Kain, hát most gondolkozzál, hát nincs itt, itt volt melletted, és most nincs itt, hát nem szakad meg a szíved? Hát nem sírsz ezen, és nem fordulsz önmagaddal szembe, hogy itt volt, és nincsen? És kedves hallgatók, itt most jön egy válasz. És hogyha előbb azt mondtam, hogy ez a hol vagy, ez egy nagy kérdés, ez a válasz is egy azóta, a bibliai idők óta egyre többet hangoztatott válasz. És sajnos nincs ember, aki ezt nem mondta volna el az életben. Mert Kain mit válaszolt? Nem tudom. Avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának? Egy hazugság és egy pökhendi gonosz felelet. Nem tudom, mi közöm hozzá, mi dolgom vele, őrzője vagyok én az én atyám fiának? Ez volt Kain válasza. Hány és hány ember ajkáról felröppent ez a kifejezés? Sokszor meggondolás nélkül, de nagyon sokszor meggondolással. Mi közöm a másik emberhez? Hagyjanak békén. Elég nekem a magam baja. Nekem elég azt elviselni, hogy még mással is törődjem. Mi közöm hozzá? A Biblia azt mondja, hogy igen, ez a válasz, ez a Kain válasza. Ez egy borzalmas és egy csúf válasz. Egy szeretetteljes kérdésre egy érzéketlen, kemény válasz. De itt ennél a válasznál valóban meg kell állnom, és Arany Jánosnak most be kell, hogy játsszuk azt a nagy versét, amely szerencsére néhány évvel ezelőtt végre valahára gimnáziumi tananyaggá is vált. Az 1850-es évek elején írta Arany a Kertben című versét. Itt szerepel a táblán, mindenkinek ajánlom, hogy otthon többször olvassa el. Arany is erről a kérdésről írta a verset, hogy nem tudom, avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának. Figyeljék meg, hogy a vers a magyar életkép költészetnek egy nagy darabja, egy kis életképből indul ki, mindenki számára érthető életképből. Arany János a kertjében van, nyesegeti a fákat, és dolgozgat a kertben, de a szomszédból halotti ének csap a fülébe, szomorú, dolog van a szomszédban, meghalt egy fiatalasszony, a férje siratja a gyermekével, és mivel szegények, ő maga eszkábál neki koporsót. Jönnek a rokonok, hogy részvétüket fejezzék ki, és Arany gondolkozik ezen a dolgon, hogy most mi köze neki ahhoz, hogy a szomszédban mi történik. Elég a magam sebe, elég csak ezt tudjam elviselni, mondja Arany János. És így elkezd gondolkodni, és az kis életképből, egy kis hétköznapi képből a vers kezd tágulni. Kezd elmélkedő, filozófikus sík felé tágulni, és Arany elkezd gondolkodni, milyen az ember. Nem érdekli az embert a másik. Nem akar az ember foglalkozni a másikkal. Mit érdekel a más sebe? Elég magának a magáé, elég, hogyha azt bekötözi, mondja. És akkor miután így látja, és önmaga felett is kimondja Arany az ítéletet. Ezért nagy ez a vers. Mert ítéletet mondani az ember először önmaga fölött mondjon, ha már mond ítéletet. És Arany azt mondja, hogy levonhatom azt a tanulságot, hogy közönös a világ. Olyan a világ, mint egy, hát ilyen szép teremben vagyunk, azt mondja Arany, mint egy olyan összezsúfolt bálterem, táncterem. A sűrök forog, jő megy a népség, szünes szüntelen, hogy ugye a nagy nagy báli, meg nagy tánc, kavargás, jönnek, mennek az emberek, és azt mondja, hogy ki ismerné meg a távozót, meg a bejövőt, csak egy-egy mosolyjal, meg egy-egy intéssel üdvözlik egymást. Ilyen az egész ember élet. Az egész ember élet ilyen bálterem. Egymás mellett élünk, egymás mellett hordozzuk a nehézségeinket, és az ember nem figyel oda a másikra, hogy segítsen neki. Közönös a világ, újra visszaidézés, ez az utolsó versszak, és az ember önző, falékony húsdarab. Hát ilyet nem nagyon írtak le, nem csak a magyar költészetben, de a világ költészetben is. Közönös a világ, és az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Igen, mert amit az ember maga magának meg akar szerezni, azon rajta van a tekintete. Azon azért csúszik, kúszik, az ki akarja kaparni azt a bizonyos gesztenyét. De különben közönös a világ, és az ember önző, falékony húsdarab. Ki mondja aranya nagy kifejezést? Az élet alapproblémája az önzés. Kainnak ezek után is lett volna alkalma megbánni a rosszat. De Kain eljátszott ennek a lehetőségét ezzel a pökhendi válaszával, hogy nem tudom, avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának, és ezért a 13. verset szeretném most idézni a történetünkből, amelyben Kain följajdul, és Istennek arra a szavára, hogy bujdosó és vándorló leszel a földön, hogy el kell menned innen, de Isten oltalmat is ad neki, hogy senki nem ölheti meg Kaint, aki rátalál. Szóval nem kell félnie Kainnak attól, hogy őt a gyilkost majd újabb gyilkosok megölik. Nem. Isten védelmet ad neki, ez a bizonyos Kain bélyeg. Itt a 13. versben azonban Kain egy érdekes dolgot mond az Istennek. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy két előadás után, akik kezükbe vették a Bibliát, és meg is kértem hallgatókat, hogy a mai előadásra olvassák el ezt a Kain-Ábel történetet, felfigyeltek-e arra, hogy a Biblia milyen pontos nyelvezetű. Mert, hogy mit mondott Kain az Istennek? Nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Mit mondhatott volna Kain, ha igazán megbánta volna a bűnét? Kain akkor azt mondta volna, nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám. Ha Kain azt mondta volna az Istennek, hogy nagyobb az én bűnöm, Istenem, hogy sem elhordozhatnám, te segíts, hogy ez a bűn levétessék az én vállaimról, akkor Kain megváltozott volna. Akkor valóban megbánáshoz, megbocsátáshoz jutott volna. De Kain nem ezt mondta, hanem Kain így siránkozott önmagán, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Erre mondja Júdás levele, ez a Biblia utolsó előtti írata az Új Szövetségben, mindössze egy fejezetből áll, hogy nehogy a Kain útján induljatok el, mondja keresztényeknek. Mi ez a Kain útja? Rajzoltam itt két jelet, felírtam két névnek a kezdőbetűjét itt barna színnel, de el fogom mondani, hogy a Bibliának itt egy óriási tanítása szólal meg. A Biblia azt mondja, hogy megbánás és megbánás között különbség van. Az emberi világban nagyon sokakon úgy látszik, hogy bűnbánatot tanúsítanak, megbánást tanúsítanak, de vigyázat, különbség van. Nagyon sok ember sír, nagyon sok emberen úgy látszik, mintha szembefordult volna a régi önmagával és a vétkeivel, de vigyázzunk. Mert vannak emberek, akik a bűnük miatt sírnak. Akik azt mondják, hogy én valamit elkövettem, és az rossz dolog volt. Ezt nem kellett volna elkövetni. És én ezért sírok, és erre kérek megbocsátást. És én szeretnék más ember lenni. Ezt nevezi a Biblia igazi bűnbánatnak. Ha valaki a bűne miatt sír, és attól akar szabadulni. De van a bűnbánatnak egy másik formája, ami korán sem igazi bűnbánat. Amikor valaki nem a bűnével fordul szembe, nem azzal a rosszal, amit elkövetett, hanem fél annak a következményétől. Fél attól, hogy az kitudódik. Fél attól, hogy az emberek hogy tekintenek majd rá. Fél attól, hogy majd a régi híre oda lesz. És számtalan más dologtól fél, ami büntetés. És a Biblia azt mondja, ez a hamis bűnbánat. Van igazi bűnbánat, ez a bűn miatti sírás, és van hamis bűnbánat, ez csak a büntetés miatti sírás és aggodalom. És azért írtam ide, hogy az Új Szövetség két jellegzetes szereplőjével is próbáljam illusztrálni ezt az esetet. Volt Jézus Krisztusnak két tanítványa. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. Az egyik bűn se volt kisebb a másiknál. Mert Péter se akárhogyan tagadta meg Krisztust. Péter is égre, földre esküdözött, ilyeneket mondott, hogy én soha sem ismertem azt az embert, és átkozódva esküdözött, hogy ő soha nem ismert azt az embert. Egy szolgálólány kérdésére, meg a katonáknak az évelődésére. És Júdásról pedig tudjuk, hogy ő elárulta a mesterét. A bűn között alig volt különbség. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. De nagy különbség volt az azutáni magatartásban. És azért rajzoltam ide föl, hogy igen, a Kain útján járt Júdás. Júdás. Mert Júdás, amikor visszavitte a 30 ezüstpénzt a papoknak, akkor látszólag bűnbánatot gyakorolt, hiszen azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az igaz vért. Valaki ezt olvassa a Bibliából, és azt mondja, hogy na hát íme, hát Júdás megbánta, amit tett. Csak hogy Júdás nem a bűnét bánta meg. Júdás rettegett, hogy mi lesz a bűnének a következménye. És annyira rettegett, hogy elszaladt és fölakasztotta magát, mert a következményekkel nem akart szembesülni. Számára is lett volna bocsánat, hiszen Jézus mondta, hogy minden bűnre van bocsánat, még az emberfia ellen elkövetett bűnökre is. De Júdás nem a bűnével fordult szembe, hanem a büntetéstől rettegett, és ezért felakasztotta magát kétségbeesésében. A hamis bűnbánat mindig a kétségbeeséshez vezet. Az igazi bűnbánat, ami viszont Péter esete volt, ő nem a Kain útján járt. Az igazi bűnbánat viszont az mindig a reményhez, mindig az újjákezdés erejéhez és vágyához vezet, mert Péter is elszaladt onnan a főpap terméből és udvarából, és Péter is keservesen sírt, de Péter nem azt síratta, hogy mit szólnak hozzá majd a tanítványtársak, meg a világ majd mit szól ehhez, hanem Péter a szíve minden erejével szembefordult azzal a gonosz dologgal, amit ő elkövetett. Ő a bűn miatt sírt. Kedves hallgatók, ez egy nagyon nagy különbség. És az életben gyermekkorunktól fogva mindannyian találkozunk ezzel a jelenséggel. Óvakodjon az ember az életben attól, hogy csak a büntetéstől rettegjen. Hanem az ember, ha rosszat követel, akkor azt ne magyarázza, azt ne mentegesse azzal, forduljon szembe. Erre mondta Jézus Krisztus a boldog mondásokban, boldogok, akik sírnak. Ez volt a második boldog mondás. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A bűn fölötti igaz sírást értette Jézus ezen többek között. Az az igazi emberi magatartás, ha mi elkövetünk valami rosszat, utána nem mentegetjük, nem magyarázzuk, hanem szembefordulunk vele, valóban megkeseredünk ezen, sírunk rajta, és mi szeretnénk más emberek lenni, akik másodszor vagy harmadszor nem buknak bele abba a rosszba. És óvakodjunk attól, hogy elkerüljük azt a magatartást, ami csak a következményektől való félelem magatartása. Ugye, amivel az ember áltatja magát, hogy hát, ha nem tudódik ki a dolog. Vagy jaj, én azért nem akarom ezt megvallani, mert mit szólnak majd az emberek ezután rólam, meg hogy vélekednek rólam. Nem. Az ember akkor ne azt latolgass, hogy az emberek majd hogyan vesznek a szájukra, vagy mit szólnak rólam, mert itt soha nem változhat meg egy ember. Hanem az ember valóban őszintén, kendőzetlenül forduljon szembe a rosszal, mert akkor ott van valaki, aki őt segíti. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, hogy Péter életében ki volt az a valaki. Mert amikor Péter, akkor szólt a kakas, és ő már harmadszor elárulta az ő urát, akkor vezették ki Jézus Krisztust a kihallgatási teremből. És akkor egy pillanatra találkozott a tekintetük. És Jézusnak ez a tekintete, És ami ezek után felidéződött Péterben, hogy maga Jézus volt, aki őt Kéfásnak keresztelte, nevezte el. Hogy maga Jézus mondta azt neki, hogy én imádkoztam érettet, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Vagy te idővel elmenvén, majd a te atyádfiaidat erősítsed, hogy Jézus később mondta neki. Péternek ez adott erőt, hogy a bűnéből kiemelkedve, egy gyáva Péterből, egy félénk Péterből, egy határozott, erőteljes egyéniség legyen, amit, hogyha elolvassák Péter apostol két levelét, akkor mindannyian tapasztalhatnak. Hogy az a gyáva Péter, az a fogadkozó, az a gyorsan lelkesedő, de annál gyorsabban elbukó Péter, amikor megváltozott, amikor Jézus tekintette, amikor az Isten hozzásegítette ahhoz, hogy kigyógyuljon a bűnéből, akkor egy egészen más emberé vált. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy erről a kérdésről, az igaz bűnbánatról és a hamis bűnbánatról megragadó sorokat ír, illetve egy külön fejezetet ír Ellen Gould White a Jézushoz vezető út című könyvében, amelyet magyar nyelvre több évtizede már lefordítottak, és jelenlegi tudomásom szerint a világon az egyetlen egy olyan vallásos könyv, amelyet több milliós példányszámban adtak, és a legkülönbözőbb felekezetek. Igen, ez a könyv ezt megérdemli. Egy vékonyka kis kötet, de ebben a kis vékony kötetben, amely a Jézushoz vezető utat taglalja, van egy fejezet, a bűnbánat és a bűnbocsánat. Ebben döbbenetes erővel mutatja meg a bibliai tanítást arról, hogy mi az igazi megbánás, és mi a torz, mi a hamis. És az előadást valóban ezzel zárhatjuk le, hogy Kainnak a története, amely a hamis megbánással ér véget, hogy Kain följajdul, hogy nagyobb az én büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. És Kain sajnos soha nem jutott el odáig, hogy azt mondta volna, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám. Az előadást ezzel tudom lezárni, hogy ez a mozzanat is arra kell, hogy serkentsen bennünket, hogy ezt a kérdést az egész Biblia fényében átgondoljuk, és mi a Kain útján, hogy mondja Júdás levele, a Kain útján ne induljunk el. Van emberi út a bűnök után is. A bűnök után sem az összeomlásnak vagy a megkeseredésnek kell következni. Van tisztázás, van elrendezés, van megbánás és van megbocsátás.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Látjátok, egy kicsit az egészségügyi okok összekeverték a beosztásunkat. Elmúlt héten lettem volna én, és most Szabó Zsuzsa testvérünk, ő most Mosonmagyaróváron teljesít szolgálatot. A mai szolgálatomat egy személyes tapasztalat, illetve kérdés ihlette. Bizonyára tudjátok, hogy én is beteg voltam, igaz, hogy ez csak egy vírusos megbetegedés volt, de nyilván ismeritek a helyzetet, hogy például a Pali fiunk néhány hónappal ezelőtt majdnem meghalt a műtőasztalon. És az a kérdés feszít jelen pillanatban is, és talán úgy érzem, hogy választ találtam erre az igében, hogy miért. Nagyon sokszor teszi fel az ember a kérdést, amikor olyan nehézségekkel találja szembe magát, amelyek látszólag leküzdhetetlenek. És az ember ott áll, az Isten emeli a tekintetét, és kérdezi, hogy miért történik mindez vele. Emlékeztek rá, hogy Jób is, amikor elvesztette a gyermekeit, tulajdonképpen a feleségét is elvesztette, és az egészsége is oda lett, nem fordult szembe az Úrral, mégis azért ott feszülnek mindig a kérdések a mondataiban, a keserűségnek, a szélnek szóló szavakban, hogy miért. Erre való választ keresvén egy nagyon egyszerű és mindannyiunk által ismert zsoltárral eltem, és szeretném, hogyha ezt a zsoltárt felolvasnánk az elejétől a végéig, de szerintem kívülről tudjátok, ez a 23. A 23. zsoltár Dávid zsoltára. Ha megkérném, szerintem a gyülekezet 80%-a el tudná mondani kívülről. Tegyük meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizeket szerelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet kísérnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakom hosszú ideig. Ez az ige állt elém, amikor ez a kérdés gondolkodtatott és feszített engem. Legelőször is azt szeretném nektek elmondani, hogy az első sor, hogy az Úr az én pásztorom, ez egy hatalmas mondat, amely mindenhol benne foglaltatik a Szentírásban. Néhány igét meg is fogunk majd keresni. Az Úr az ő népét, az ő eltévejedett gyermekeit keresi. Emlékeztek például Krisztusnak a szavaira, amikor azt mondja, hogy mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, míg meg nem találja ezt az egyet, és utána hazaviszi. És az egy fölött hatalmas örömünnepet ülnek, mert úgymond egy megtérő bűnös felett is hatalmasabb öröm van, mint 99 igaz emberen. De nézzük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan tud lenni a mi pásztorunk. Legelőször is kérlek benneteket, lapozzatok velem János evangélium a 10. fejezetébe, a 10. fejezetbe, ahol szintén a jó pásztorról és annak juhairól olvasunk Krisztus kijelentésében. Néhány gondolatra szeretném csak rá irányítani a figyelmeteket a 23. zsoltár kapcsán. Így szól az első verstől. Bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvajaz és rabló. És most magáról szól. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy,
és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Eddig olvasom. Aztán lapozatok át a következő oldalra, és a 11. verset olvassuk még ennek megerősítéséül. Így olvasom Krisztus vigasztaló szavait. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Emlékezzetek rá, Dávid maga is pásztorember volt, és ő maga ismerte a pásztor életet, sőt a juhoknak a viselkedését. És ahogy Krisztusnak a szavaiból látható, ő is nem a kelet-európai pásztorkodásnak a híve volt, ahol kutyákkal marcangoltatják a nyájat, és úgy terelik őket össze, hanem ahogy Krisztus szól erről, hogyan is működik ez a pásztor, aki ebben a példázatban benne van? Erről megy, és a juhok követik őt. Tehát egy olyan fajta bizalmi viszony van a juhok és a pásztor között, hogy nem kell a juhokat mesterséges módon vérebekkel oda terelni a pásztor köré, hanem mivel a pásztor iránt olyan bizalma van a juhoknak, hogy tudják, hogy csendes vizekre és füves legelőkre tereli őket, tehát a legjobb helyre viszi az ő juhait, ezért teljes bizalommal, mindenüket a pásztornak adva kísérik őt, kényszerítő körülmények nélkül. És hogy megerősítse az Úr ezt a gondolkodását, a 11. versben emlékeztek, azt olvastuk, hogy az ő szemlélete, az ő nyája, az ő juhai iránt micsoda? Kész az életét adni, sőt ezt meg is tette, kész életét adni a juhokért. Emlékeztek rá, hogy Pál apostol, amikor Krisztus és az egyház viszonylatát taglalja az Efézusiakhoz írt levélben, ott is erről szól, hogy a férjek úgy szeressék az ő feleségüket, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat és életét adja azért. A legszorosabb közösségnek tekinti tehát ezt az életadást, amikor valaki kész valakiért az életét odaadni. Tehát legelőször is a kérdésemre vonatkozóan, amikor ezt feszegettem, hogy miért éri az embert a nehézség, a fájdalom, a betegség, ez volt az első vigasztaló gondolat, hogy az Isten mélységes szeretetéről biztosított, hogy ő az a pásztor, aki előttünk megy, és úgy megy előttünk, hogy a szándéka irányunkban mindent kész nekünk adni, az életét áldozta azért, hogy a juhait vezethesse és őket megmentse. Nézzük a következő gondolatot Ésaiás próféta könyvéből. Ésaiás próféta könyvéből olvassunk a 40. fejezetből egyetlen verset, ami megint csak a pásztorságról szól. A 40. fejezetnek az első verse Handelnek a csodálatos messiás oratóriumában, az első tételben, az első énekes tételben kerül elő, amikor arról szól az ige, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Tehát ez a 40. fejezet az én szememben, szívemben Isten vigasztalása az ő népe felé, a tekintetben, hogy az Isten jósága, az ő szeretete, az ő irgalma, lehajolása hozzánk töretlen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És ennek a vigasztalásnak a sorai között a 11. versben ezt olvasom a pásztorról. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Tehát azt látjuk, hogy a Jóistennek a vezetése, az ő pásztorlása nem olyan, ami kényszerítő. Tudjátok, nem egy ilyen hajcsárkodás, hogy erőnek erejével visz magával, hanem ő úgy beszél, mint ahogy Jákob emlékeztek, mikor Ézsauhoz közeledett, illetve találkoztak, akkor azt mondta, hogy én majd elballogok a juhokkal, a szoptatósokkal, a kicsiny gyermekekkel. A mindenható Isten is így gondolkodik felőlünk az ő nyájával kapcsolatban, hogy ő, ha kell, akkor a bárányokat fölveszi az ölébe, amelyek nem tudnak menni, a szoptatósokat, amelyeknek kicsinyei vannak, szelíden vezeti. Tehát egy olyan fajta gondoskodó, jóságos szeretetet tapasztalunk az Isten részéről, ami nyugalmat adhat afelől, hogyha az a kérdés üti fel a fejét a szívünkben, a gondolatunkban, hogy miért.
És most nézzétek meg velem a János, bocsánat, Ésaiás könyve 53. fejezetét, amit Olá László testvérünk, meg Puter Ferenc testvérünk szokott felolvasni itt, úrvacsorai Isten tiszteletek alkalmával. Ebből a csodálatos részből, ami Krisztus Urunknak az áldozatáról, az ő belső lelki gondolatairól szól, csak néhány verset szeretnék elolvasni, amelyben szintén előkerül az Isten pásztorolásának a gondolata. Így olvasom tehát Ésaiás könyve 53. fejezetéből, a 2. verstől egészen a 6. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcákat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Látjátok, itt az utolsó versben megint csak úgy emlékezik meg az övéiről, mint egy gyunyájról, amely szétszéled, amely elfut a megveletett pásztor mellől. De milyen hatalmas gondolatok vannak itt a betegségben szenvedőknek, amikor azt mondja, hogy betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. A 3. versben pedig azt mondja, hogy fájdalmak férfia és betegség ismerője. Hogy belecsendül az ember fülébe az, amikor azt olvassuk szintén Ésaiás könyvében, hogy szenvedéseiket. Mennyi szenvedést? Emlékeztek pontosan az igére? Minden szenvedésüket ő is szenvedte. És ott látjátok az igét, hogyha jól megnézzük, látszik az isteni háromság, ott van benne a szentségének lelke, ott van orcájának angyala, és ott van ez a valaki, akiről őként emlékezik meg az ige. Ebben az igében a mennyei atya maga jelenik meg, mint olyan személy, aki minden szenvedésüket velük szenvedi. És azt gondolom, hogy ezek az igék egy olyan fajta pásztort mutatnak be nekünk, hogyha visszalapozunk most a Zsoltárok könyvébe, amikor Dávid ezt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, akkor nem egy közömbös, egyik bárányt olyannak tekintő, tehát az egyik bárányt a másikkal teljesen egyformának tekintő pásztorról beszél, hanem mint aki nevünkön ismer bennünket, aki személyesen gondot visel, egyenként, és átérzi a mi szenvedésünket, és minden egyes báránykájáért kész az életét odaadni. Mindnyájan olyanok vagyunk az Isten szemében, mint az az egy, aki elveszett. Foglaljuk össze, mit olvastunk? Azt olvastuk a 40. fejezetben Ésaiásnál, hogy szelíden vezeti őket, a karjára veszi. Mikor a leányom behozza a macskát a házba, és ott dédelgeti, akkor olyan bizalmas kapcsolat van közte meg a kis parányi élőlény között. Az Isten ugyanígy kész bennünket a karjára venni. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Legyen ebben a pásztorban ugyanolyan bizalmunk, mint amilyen bizalma volt a bárányoknak abban a pásztorban, akiről Dávid beszél a Zsoltárában. A 2. versben azt olvashatjuk, hogy füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Már elmondhatjuk ebben az életben is, testvéreim, hogy
hihetetlen gondviselését tapasztaltuk az Istennek nagyon sokszor. Már elmondtam ezt nektek itt, de nem győzök elégszer hálát adni azért, hogy jövőre már 50 esztendős leszek, de ebben az országban azóta még semmiféle fegyveres konfliktus nem volt. És belegondolva csak ebbe az egészen egyszerű ténybe, hihetetlen hálásak kell legyünk, főleg látva azt a forrongást, ami a világban végbe megy. Nézzétek meg itt a környékben mindenhol. A délszláv háborúra emlékeznek, most itt van a másik szomszédos ország, Ukrajna és Oroszország komoly konfliktusa. Az egész világ forrong, látjátok. És az Isten gondviselése révén még mindig életünk van, és nyugodtan ünnepelhetjük. Vagy gondoljatok azokra a keresztény emberekre, akiket a hitük miatt ölnek meg, ma is az arab világ országaiban. De úgy érzem, ez a második vers a jövőbe mutat, majd az utolsó vers, amit szeretnék elolvasni veletek Jelenések könyve 7. fejezetéből, ez még egy sokkal távolabbi, még hatalmasabb reménységre utal. Dávidnál is így érzem, hogy erről van szó. Most egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék megosztani veletek. A Bibliánknak a szerkesztői, tudjátok, mindig ilyen versekre tagolták a Bibliának a mondani valóját, és sok esetben ez a tagolás nem mindig segíti a megértést. Szeretném most összekötni a ti gondolatotokban a 3. és a 4. verset. Így olvasom, egy egységként a 3. és a 4. verset. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Itt van az a kérdés, ami megint csak ott feszül ebben a miértben. A 4. versnek ez az első mondata, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Mit mond ez az ige, hogy a halál árnyékának a völgye? Igaz? Pontosan ezt mondja. Tehát ki mondja ezt az ige, hogy ez egy életveszedelem, nem? Miért nem fél? Mitől először is, hadd kérdezzelek tőletek, mitől nem fél a zsoltáros? Tessék? Testvéreim, hát nem tudtok olvasni. Mit mond a zsoltáros? Nem félek a gonosztól. Nem azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, nem félek a haláltól, hanem a gonosztól nem félek. Mert az igaz számára nem az az elsődleges probléma, hogy meddig tart az életünk. Nyilván az élők dicsérik az Istent. De azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, de nem félek a gonosztól. És miért nem? Mert te velem vagy. És most szeretném összekötni a fejetekben ezt a 3. verset. Higgyétek el nekem, ki megy elő. Emlékeztek, nem véletlenül olvastam föl a János evangéliumábeli igét. Hol megy a pásztor? A pásztor megy elől, a juhok mennek utána, magyarul kivezette bele a juhokat ebbe a völgybe. És milyen út ez? Miféle úton és miféle ösvényen vezeti a pásztor az ő juhait? A 3. vers végén ott olvassuk, hogy hadd halljalak benneteket, az igazság ösvényein vezet engem. Tehát amikor a pásztor bevezeti az övéit a halál árnyékának a völgyébe, ő elől megy. Emlékeztek rá, végigjárta ő már saját maga a halál árnyékának a völgyét? Azt mondja, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, megrontatott a mi vétkeinkért, keresztre feszítették, meghalt. Nem állt meg a halál előtt. Emlékeztek, mikor így olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy Krisztus esedezve, mondja Feri Mácsi már itt az igét, hogy aki esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a... És? Meghallgattatott. De megszabadult?
Mert nem az volt a probléma, hogy ne halljon meg, hanem hogy győzzön a gonosz felett. És ez a hatalmas ebben. És amikor a pásztor bevezet bennünket a halál árnyékának a völgyébe, akkor ez miféle ösvény, miféle út? Ez az igazság ösvénye. Ez az igazság ösvénye. Van ez a gyönyörű kijelentés a példabeszédek könyvében, hogy milyen is az igazak ösvénye? Mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz, egészen a teljes ragyogó délig. A mi útunk is ilyen. Látszólag itt a halál árnyékának a völgye ez, de az Úr, ugye mi két pontot összekötnénk az egyenessel, igaz? Ilyen, mintha dróton húznák. De a Jóistennél másképp néz ki ez a terv. Ő sok nehézséget, fájdalmat megenged annak érdekében, hogy még közelebb hozzon magához. Gondoljátok el, hogy amikor a bárányok látják a sötétséget, és egy ilyen kiszonylag félelmetesebb, árnyasabb helyen mennek, vajon mi történik a bárányokkal? Meggyőződésem, hogy közelebb húzódnak a védelmet nyújtó pásztorhoz. És amikor az Úr ilyen helyzetbe enged bennünket, mint amiket láthatok nekünk is voltak, akkor az Úr azért teszi, hogy ő vele még szorosabb összekötetésben, még szorosabb kapcsolatban legyünk. És az számomra az igazán megnyugtató ebben az igében, hogy ő végigjárta ezt az utat előttünk. Azt mondja róla az ige a zsidókhoz írt levélben, hogy nem olyan, mint aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon. A bűneinket is megérti, mert tudja, micsoda hatalmas küzdelemről van szó. Átélte a betegségeinket, átélte a fájdalmainkat, minden dolgot elhordozott, amit mi elhordozhatunk, és emlékezzetek Pálnak a szavaira, aki azt mondja, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint amihez az erőt is megadná, hogy azt legyőzhessétek. Testvéreim, óriási dolog volt számomra, amikor megértettem, hogy a halál árnyékának völgyébe is a pásztor visz, de az út abba a világba vezet, ahol asztal terít nekünk a mi ellenségeink előtt. Szerintem ezek óriási, hatalmas, megrendítő üzenetek az Isten részéről. És azt szeretném még megosztani, hogy a mindenható Isten csak annyit vár tőlünk, hogy közelebb húzódjunk hozzá és kövessük őt. Lapozzatok kérlek János evangéliumának a végéhez. János evangéliuma végén olvashatunk egy gyönyörű szép történetet a 21. fejezetben. A 21. fejezetben Jézus Krisztus már a feltámadás után beszélget a tanítványaival, és így olvasom ezeket a gyönyörű széges szavakat a 18. verstől a 21. fejezetben. Péterhez szólnak. Miután, tudjátok, feltette neki azt a három kérdést. Emlékeztek? Tessék? Szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél. És így olvasom a 18. verset. 18-tól. Bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, fölövezted magadat, és oda mégy, ahova akartad. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt néki, kövess engem. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon hogyan érintették Pétert ezek a szavak. Mert a magam részéről én az életemre nézve úgy gondolkodom, hogy az Isten mérhetetlen szeretete és bölcsessége, hogy nem ismerjük a jövendőt. Abból a szempontból ismerjük a jövőt, hogyha az Úr kezében győzünk, és eljutunk az üdvösségbe, akkor mi vár? De hogy mi megyünk keresztül, az csak a pásztor tudja. És vajon Pétert hogyan érintette ez? De nézzétek meg, hogy az életének az eseményeiről, amelyeken át kell essen, nem szól az ige. Nem szól a krisztusi kijelentés.
csak a záró elemről beszél a mester. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy kegy az Isten részéről, hogy nem ismerjük az életünknek az eseményeit, amelyek előttünk vannak. Nézzük a folytatást. Péter pedig megfordulva látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is a vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ja, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Ugye itt még csak azonosítják. És ezt látva Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Most jön az a mondat, amit Attila említett az imént. Te kövess engem. Vagy te kövess engem. Emlékeztek utána, így folytatja, hogy el is terjedt a tanítványok között, hogy János nem lát halált addig, ameddig Krisztus el nem jön. Pedig nem ezt mondta, hogy nem fog meghalni, hanem hogy mi között hozzá. Az Úrnak mindannyiunkra nézve terve van. Ő csak annyit kér tőlünk, hogy menjünk minden nehézség nélkül ő utána, mert ő tudja számunkra a lehető legjobb utat. Ha visszalapozunk a 23. Zsoltárhoz, akkor én a következő tanulságot tudtam levonni magamnak a 23. Zsoltár kapcsán a miért kérdésemre. A miért kérdésre a választ nem tudom. De mi az az egy biztos pont, ami ott van? Az, hogy a pásztor elmegy. Hallgass meg, kérlek. Az, hogy a pásztor ott megy elől. Egy pohár vizet valaki hozza nekem. Köszi. Az a pásztor, aki sebeinket viselte, betegségeinket hordozta. Legyünk ezzel a pásztorral, testvéreim. Menjünk bizalommal vele. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon hálásan köszönjük neked, hogy minden szenvedésünket velünk szenveded. Köszönjük, hogy jóságod és kegyelmed életünk minden napján követnek bennünket. És hogy te előttünk mész, és a te óvó szemeddel követsz bennünket. Vesződdel, ha néha csípős is, oda koppint az, hogy helyes úton tarts bennünket. És ha félre mennék, akkor botoddal elkapod a nyakunkat, és visszahúzol utadra. Kérünk, segíts, adj nekünk olyan bizalmat irántad, hogy bármerre is visz az út, örömmel és teljes bizalommal tudjunk téged követni. Add meg ezt az örömet, add meg ezt a tapasztalatot mindnyájunknak. Hogy valóban, amikor eljön az az ország, ahol majd te legelteted a te népedet, ahol nem süt ránk semmi hőség, és valóban füves legelőkön és csendes vizeken lesz a te néped, ott lehessünk mindnyájan egyesült örömben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus által. Amen.

A mai témát alárendeltük a néhány nappal ezelőtti halottak napjának, ami egyre nagyobb népünnepnek számít már Magyarországon, úgyhogy erről szeretnénk most előadást tartani, hogy látom mindenki elhelyezkedett, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Előadásunknak a címe a Biblia halott kultuszról. Valóban talán önök is így látják, kedves hallgatók, hogy a halottak napja az utóbbi években már csak nem olyan ünnep lesz, mint a karácsony. Az egész országot megmozgatja utazásokban, de eszmei kijelentésekben is, ilyenkor a rádióban, a televízióban efajta műsorokat adnak. Én, aki utazom, a rádiót hallgatom, és minden szentek napján, meg halottak napján is sokat utaztam, és hát hallgattam a rádiónak az előadásait, a beszélgetéseit, a műsorait. Ezek nagyon igényesek és változatosak voltak. Úgy elképzeltem azt a hallgatót, aki meghallgat egy egész napi műsort mondjuk, hogy kiderül-e, hogy miért van halál. Ez az egyszerű dolog, hogy miért van a halál. Mert én nagyon odafigyelve, és tényleg nagyon éberen hallgattam ezeket a műsorokat, de vagy olyan nagy ívben kikerülték ezt a kérdést, vagy egyáltalán szóba se hozták, pedig hát nyilván egy nem szeretem dolog, mint a halál, ami mindannyiunk környezetét érinti, amelytől minden nap szenvedünk, mert hol itt hal meg valaki, hol amott. Ugye a legújabb statisztikák szerint a civilizált világban minden második ember esélyes arra, hogy rákbetegségben, és nagyon gyorsan meg fog halni. Ugye ez a civilizációnak ez az ajándéka, ez is egy szörnyűséges statisztika, és hallgatom a műsorokat, volt ott mindenről szó, a krizantémról, a halottak napi virágokról, a meghalásról, hogy az emberek nem tudnak meghalni, hogy nem tudják az életet összefoglalóan szemlélni, nem akarnak a halállal számot vetni. Ezzel nem így csodálkozom, hogyha nem tudjuk azt, hogy miért is van halál. Olyan megdöbbentő, hogy az emberiség, ugye itt egy megyei könyvtárban vagyunk, egy Gutenberg galaxisnyi irodalmat létrehoz, és ha bemegyek egy ilyen nagy könyvtárba, és itt is olyan könyveket akarok kivenni, hogy utána akarok jelni, miért is van halál? Mi a halál? Megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy tisztán és világosan erről a kérdésről is a Biblia beszél. A Biblia mondja ki a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezt sehol nem olvassuk. Sehol nem olvassuk ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ahhoz, hogy a halált megértsük, ahhoz előbb azzal kell kezdenünk a gondolkodást, hogy mi a bűn. Mert ha a bűn zsoldja a halál, ugye ez a képies kifejezés azt mondja, a bűn ezzel fizet. Ez a bűn fizetsége, emberek. Beengedtük a bűnt a világba, elkövetjük a rossz dolgokat, és a bűnnek a fizetség, a zsoldja a halál. Eszembe jut, hogy mielőtt ezt Pál apostol leírta volna, már csaknem fél évezrede, Athénban, Szókratész is azt mondta az aténiaknak, amikor őt halálra ítélték, ugye Szókratész azért ítélték halálra, mert nem hitt Zeuszban és a görög istenvilágban, azt mondta, hogy szerinte vagy egy Isten van, vagy ez a sok Isten, hát ez egy nevetség, ez emberi kitalálás. És azért ítélték még halálra, mert gondolkozni tanította az ifjakat, tehát ezt így mondták, hogy megrontotta az ifjúságot, mert mindig gondolkozni tanította őket. És amikor halálos ítéletét kimondták Szókratésznek, akkor Szókratész ezt tudomásul vette, és az aténiakhoz intézett búcsú beszédében többek között azt mondta, kedves aténiak, ne a haláltól rettegjetek és féljetek, mert van, ami a halálnál is fürgében fut. Ez egy érdekes megfogalmazás, hogy van, ami a halálnál is fürgében fut, hogy micsoda? Hát a bűn. Ő is látta azt, hogy a halál az a bűn következménye. És nem a haláltól kell félni, a halál okával kell szembefordulni, és a Biblia tanítása ez, hogy aki a halál okával szembefordul, az nem fog meghalni véglegesen, annak ugyan el kell szenvedni az első halált, ugye ez a bibliai megkülönböztetés, hogy van első halál és van második halál, de aki az első halált elszenvedi, annak reménysége van még a feltámadásra, és az igazi tragédia nem az első halál, hanem a második halál.
Jézus ezt olyan egyszerűen mondta, János evangélium a 8. fejezet 24. versében van Jézusnak ez a kijelentése, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Tehát végül is a bűnt legyőzni a saját erőnkből nem tudjuk. De van mégis megváltás, van megváltó, akinek a segítségével le lehet győzni a bűnt. És ezért Jézus megint csak nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, hogy van, akihez fordulhattok a bűn elleni küzdelmetekben, ha ezt ti nem hiszitek, ha megadjátok magatok a bűnnek, a bűn majd kifizet benneteket a halállal, és az a halál majd végleges is lesz, tehát nem az első halál, hanem a második halál is a nyomában fog járni. Tehát ilyenkor, amikor a november hónap közeledik, és közeledik a Mindenszentek és Halottak napja, olyan jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba, olyan jó lenne világosan, egyértelműen beszélni, hogy a halál az nem a természet következménye, az nem az Isten teremtette, a halál az betolakodott ellenség. Ezt is a Biblia használja, ezt a kifejezést, hogy a halál betolakodott ellenség, vagy így mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halált. Tehát a halál ellenségünk. A halálból nem érdemes kultuszt csinálni, a halál ellenségünk. Épp eszű ember, józan, egészséges ember a halállal nem köthet szövetséget, nem fogadhatjuk el a halált. A halál az élet lebontása, eltorzítása, megszüntetése. Aki az élet pártján van, a halált nem fogadhatja el, a halál okával fel kell, hogy vegye a küzdelmet, és akkor azt mondja a Szentírás, hogy ugyan mindannyiunknak meg kell halnunk, ezt is a Biblia mondja meg, hogy miért kell mindannyiunknak meghalnunk. Jó emberek miért nem halnak meg? Akik az életben megváltoztak, és mondjuk elkezdtek a bűnnel szemben küzdeni. Azok miért nem maradnak életben, mondjuk, vagy hosszabb ideig miért nem maradnak életben? A Biblia erre a kérdésre úgy felel, hogy azt tanítja, hogy tulajdonképpen, hogy mindannyian bűnök sokaságát követjük el az életben, a halál a bűneink szerves következménye, szükségszerű következménye. Az, hogy minden ember meghal, ez letagadhatatlanul jelzi, hogy mindannyiunknak nagyon sok vaj van a fejünkön. Mindannyian nagyon sokszor pusztítottuk az életet, az élet törvényeit semmibe vettük, mindannyiunknak le kell épülnünk. Ki gyorsabban, ki lassabban, ki megéri a tisztes időskort, ki hirtelenebb halállal hal meg, de a halál az a bűn következménye. De az első halál az ugyan a bűn következménye, de nem a bűnösön való ítélet. Hogyha a Bibliából megismerjük ezeket az összefüggéseket, hogy a halál a bűn következménye, de még nem a bűnösön való ítélet, akkor rögtön megérthetjük, hogy az Isten azért rendkívüli lény, mert Isten mindig külön választja a mi életünkben a bűneinket, meg mi magunkat. A bűneink miatt nem tud örökké éltetni itt bennünket a földön, azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert a bűnök sokaságának ez a következmény, leépít bennünket. De Isten az első halált nem ítéletnek szánja. Vagy ha úgy akarjuk mondani, hogy az első halál is ítélet, akkor mondjuk így, hogy felfüggesztett ítélet. Bíróságon is van ilyen, hogy van felfüggesztett ítélet, meg van jogerős ítélet. A felfüggesztett ítélet után még van egy újabb tárgyalás, és jogerőre akkor emelkedik az ítélet, ha bebizonyosodik az az illetőről, hogy ő nem küzdött eléggé a bűnnel szemben, más szóval megadta magát a bűnnek, még erősebb szóval igazolta a bűnt, még erősebb szóval cinkosává vált a bűnnek. Aki a bűnnel nem küzdött, aki az életpusztító bűnnel nem küzdött, annak az Isten nem tudja majd felfüggeszteni az első ítéletet, a bűn fölötti ítéletet, annak az életében sajnos a halál, majd második halál lesz, tehát a bűnös fölötti ítéletté is válik. Tehát ezt a két igehelyet nagyon kérem, hogy mindenki jegyezze meg. Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. János 8.24, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Az első halál nem olyan tragédia, mint a sokan átélik, és könnyeket ontanak, és temetésekkor lehet látni, hogy szinte az emberek vigasztalhatatlanok. Ugye nyilván azért vigasztalhatatlanok, mert nincs reménységük.
Azért nincs reménységük, mert nincs evangéliumuk. És azért nincs evangéliumok, mert nem hallottak felőle. Az első halál tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában elalvás. Elalvás. Az ember alszik. Jézus is halottakra ezt mondta, a kislánya, a jarűs lánya, nem halt meg, aluszik. Lázár az én barátom elaludt. Nem Jézus hasonlított először a halált alváshoz, hanem a Bibliának a legősibb könyve, Jób könyve 14. fejezete beszél először a Bibliában. Ezt is nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Jób könyve 4300 évvel ezelőtti történetet mond el. Az egyik legrégebbi történet, amit olvashatunk. 4300, roppant nagy idő ez, és 3500 évvel ezelőtt jegyezte le Mózes. És Jób könyve 14. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy ha az ember meghal, ha a férfi kimúlik, hol van ő? Az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az ő álmukból. Tehát álom. A halál álom. Az első halál álom. Amiből lehet majd fölébredés, lehet az örök életre való fölébredés. Ugye, hogyha ezt az ember megismeri a Bibliából, egyből egy nagy kő gördül le a szívéről, és nem úgy veszi ezt a dolgot, ahogy esetleg a szüleitől vagy a rokonságától tanulta, vagy ahogy kiskorában én is átéltem néhány idősebb rokonomnak a halálát, és akkor olyan vigasztalhatatlan volt a család, hetekig, hónapokig mindenkiből patakzottak a könnyek, és mindenki fölemlegette azt az embert, és újra, hogy miért kellett neki elmennie. Kedves hallgatók, hogyha meggondoljuk, hogy ha nem mennének el az emberek, ha mondjuk itt maradhatnánk évszázadokig, ezt is érdemes meggondolni, jó lenne. Jó lenne mondjuk, a Biblia azt mondja, hogy a teremtéstől az özönvízig tartó időszakokban a halál nem aratott olyan gyorsan. Teremtéstől az özönvízig van 10 nemzedék, az átlag életkor olyan 800-900 év volt. Ezek valós életkorok, csak hát akkor más volt az élet. Akkor mondjuk nem volt atombombától való rettegés, nem volt környezetszennyezés, nem volt ilyen ipari civilizáció, egészen más volt az élet, és innen adódik a szólásmondás, hogy valaki matuzsálemi kort ér meg. Ugye ez is az első 10 nemzedék egyike, Metusélah, 969 évével a leghosszabb időt élt ember. Sokan kétkednek, hogy lehet ilyen hosszú időt élni. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy a 969 év is rövid idő volt, mert hát Isten örök életre teremtett bennünket, ahhoz képest a 969 is rövid idő, nem? Hát Isten örök életre teremtette az embert, nem meghalásra teremtette. Ugye a teremtéstől az özönvízig az emberek elég hosszú időt éltek, mert nem volt, ami az életkorokat lerövidítse. Ma is, ha egy kicsit utána járunk, hogy mi rövidíti le az életkorokat. Mi most európai emberek elég szép időt élünk, hogy 70-80-90 évet élnek a mi vidékünkön, no, de azt abban biológusok megegyeznek, hogy az állatvilágban is, meg az embervilágban is általában az egyedek annyi időt élnek, ami a kifejlődési idejük 5-szöröse, 6-szorosa. Ha egy ember mondjuk 20 év alatt fejlődik ki, annak az 5-szöröse 100 év, ahhoz hozzáadom a 20 évet, akkor biológiailag nekünk legalább 120 évet kellene most is élnünk, mint hogy egy macska, egy ló, meg egy kutya meg is éli azt az időszakot, mert hogyha az mondjuk 2-3 év alatt fejlődik ki, akkor ezek az állatok 10-15 évet vígan megélnek, ha nem többet, valami 20-25-30 évet is megél ezek közül. Miért nem éljük meg a 120 évet, ami most várható lenne, amire a közétkeztetés, a közgyógyászat, minden, tehát sokkal magasabb színvonalon áll, mint 300-500 évvel ezelőtt. Kedves hallgatók, jó, hogyha tudjuk, hogy miért nem éljük meg ezt a magas életkort. Ennek csak egyik oka a stressz. Ennek csak egyik oka ez a nagy rohanás. A döntő ok itt is a táplálkozásban keresendő, és az emberiség életkora ilyen alacsony, azt a Biblia az özönvíz utáni állapotokkal magyarázza. Az özönvízig több száz évet éltek az emberek, 8-900 évet, az özönvíz után már csak 200 évet, Mózes korában már csak 80 évet. Ennek egyetlen egy fogalomban van a magyarázata, a húsfogyasztásban. A húsfogyasztás az, ami tönkreteszi az emberi szervezetet, a húsfogyasztás az, ami leépíti az embert,
de ezt félve mondom, és pár ember előtt el lehet mondani, de ezrek és tízezrek előtt nem, mert csak legyintenek rá, vagy még neki mennek az embernek, hogy hogy mondhat ilyeneket. Annyira beállított a mi kultúránk az egészségtelen táplálkozásra, a hús, a zsír, a tejfogyasztásra, ezek aztán az emberi életet aggasztóan lerövidítik, és ennek köszönhető az, hogy az ember ilyen kevés időt él. Na de hát, ha az Isten örök életre teremtett bennünket, a halálnak itt keresni valója nem volt. Az ember beengedte a halált, a bűn, ahogy szétáradt, a halál is szétáradt, és egyre inkább az emberi élet leépült, és az özönvíz után, tehát 1700 év után az emberi életkorok lerövidültek, és a halál, ami addig azért nem volt mindennapos dolog, egyszerre az ember életnek olyan tartozéka lett, mindennapos tartozéka lett, hogy félelmetesen előre tört, és szükség mutatkozott arra, hogy a halállal kapcsolatban különböző magyarázatokat adjanak, és a magyarázatok többségéről azt kell, hogy mondjuk, hogy téves magyarázatok, elhitetések, félelmetes visszaélés az emberek félelem érzetével, és tulajdonképpen a halálból mind a mai napig az emberiség bizonyos értelemben vásártűz. Ugye a Biblia Mózes első könyve, 3. fejezet 19. versében egy egyszerű mondatot kimond. Amikor az első emberpár beengedte a bűnt a világba, a bűn után majd megjelenik a halál, nem rögtön, ugye nem rögtön, hát Ádám is él 930 évet. Beengedi a bűnt, és még van neki 930 éve. Ugye a halál akkor jelenik meg először a földünkön, amikor Kain megöli Ábelt. Na tehát ez is évtizedek, sőt évszázadokra minősíthető időszakasz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a teremtés után talán több évszázadig itt halált senki nem látott. Na de amikor az első halál bekövetkezik, amikor ott látunk egy embert, Ábelt elterülve, ugye, megrendül az ember szíve, hogy az élő, lélegző emberből mi lesz. Mózes első könyve, 3. fejezet 19. versében Isten kimond egy döntő dolgot a halálról. Ezt is érdemes jól megjegyezni. Porból lettél, és íme újra te porrá leszel. Azért kell pontosan megjegyeznünk ezt a mondatot, mert Isten azt mondja, hogy te porrá leszel. Te porrá leszel. Az egész lényed por lesz. Tudnék, a halál, az élet elmúlása, a bűn következménye, teljes leépülés. Te porrá leszel. Tehát nem azt mondja Isten, hogy a tested porrá lesz, és valamit tovább él.

kiállítja azt, hogy a halál után nem teljesen leszünk porrá, kimondja azt, hogy hogy a testünk porrá lesz, de a lelkünk nem lesz porrá. A Bibliánk első három fejezetében megtaláljuk ennek az eszmének a szerzőjét, mert akkor, amikor Éva ott van a fánál, közel megy a fához, és Sátán egy kígyó képében kísérti őt, hogy tegye meg azt, amit Isten megtiltott neki, mert az az élet leépülésével fog járni. És Éva el is mondja Sátánnak, hogy hát Isten azt mondta, hogy minden fáról lehetünk, csak egy fánál következik be a megpróbáltatásunk, annak a fa gyümölcséből, abból ne együnk, mert akkor meghalunk. Mint fogalmat, mint elvet ismeri Éva is tapasztalatot, ugye nem? De Isten elmondta, hogy ha veszel a fának a gyümölcséből, tehát ha kipróbálod az élettel ellentétes törvénynek az alkalmazását, akkor porrá leszel, akkor meg fogsz halni. Amikor Éva ezt elmondja a kígyó képében megjelenő Sátánnak, Sátán rögtön válaszol rá. És ez a válasz Mózes első könyve harmadik fejezetének az elején található, és a rövid mondat így hangzik, Éva válaszát így akarja leszerelni Sátán, hogy bizony nem haltok meg. Vegyél nyugodtan a fának gyümölcséből. Ha valami olyasmit teszel, ami az Isten akaratával ellentétes, vagy az Isten törvényeivel ellentétes, annak nem lesz következménye. A bűnnek nincs súlyos következménye. Próbáld ki a bűnt, és meg fogod látni, hogy bizony nem haltok meg. Mire utal ez a bizony nem haltok meg? Hát ez csak egy valamire utalhat, hogy a tested lehet, hogy meghal, de van olyasmi az életedben, a lényedben, ami soha nem fog meghalni, ez a lelked. Az emberiség történelmében az halál után tovább élő lélek tanítása, vagy más néven röviden a lélek halhatatlanságának a tanítása, ide ereszti a gyökereit. Ki találta ki a lélek halhatatlanságának tanítását? Maga az ördög. Sátán volt az, aki azt mondta Évának, hogy bizony nem haltok meg. Nyugodtan kövesd el a bűn, nem lesz világra szóló következménye. Bizony nem haltok meg. Éva kipróbálja a rosszat, ad Ádámnak is a fa gyümölcséből, ő is eszik, szembe helyezkednek az Istennel, és ezután mondja Isten, hogy te porrá leszel. Isten újra megerősíti, hogy te porrá leszel, tehát ilyen nincsen, hogy az ember részlegesen meghal, részlegesen tovább él. Az ember egységes lény, ha az ember az élet törvényeit nem tiszteli, mind testileg, mind lelkileg a halálnak a martalékává válik. Tehát a halál kihat nem csak a testi funkcióinkra, magyarul nem csak a szívverésünk áll meg a halál pillanatától fogva, hanem megáll a gondolkodásunk is, megállnak az érzéseink is, nincsenek vágyaink, indulataink, akaratvilágunk. Az egész ember tulajdonképpen a nem létbe költözik. Por vagy te. Te por vagy. Érdekes, hogy egy fél mondatot nem vesz komolyan az emberiség. Ott van a Biblia elején, a harmadik fejezet 19. versében, és az emberek hajlamosak ezt nem komolyan venni. Miért? Mert az emberi természetnek jobban kedvez az, hogy az emberi természet, hogy ráállt a bűnre, mindig meg akarja magyarázni a bűnt, és mentegetni akarja a bűnt. A bűn az nem is olyan nagy dolog, hogy a bűn szerezné a halált. Hát azért én nem vagyok annyira bűnös, meg olyan súlyos bűnöket nem követek el, lehetetlen, hogy emiatt lenne a halál. A halál amiatt van, hogy embernek születünk, meg el kell, hogy múljunk, meg másoknak is kell az élettér itt a Földön. Hány ideológiát kitalált az emberiség, hogy miért halunk meg? De ezt nem akarja komolyan venni, hogy a bűn zsoldja a halál. És ha nem követnénk el bűnt, akkor örökké élhetnénk itt a Földön, mint hogy Isten erre is teremtett bennünket. És olyan egyszerű lenne ezt megérteni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, hát a keresztényeknek az első gondolatuk az kell, hogy legyen, ha valaki azt mondja önmagáról, hogy keresztény, hogy Jézus Krisztus miért halt meg? Hát Jézusnak nem volt bűne. Hát ő miért halt meg? Ha egy keresztény magát kereszténynek tartja, akkor világosan látja azt, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, és az ő halálában nem az teljesedett be, hogy a bűn zsoldja a halál, neki nem volt bűne, személyes bűne nem volt, neki nem kellett volna meg.

0: meghalnia, hiszen bűntelen életet élt, soha szeretetlenséget nem követett el. Akkor miért halt meg mégis? Azért, mert egyedül az lehet megváltója az embernek és az emberiségnek, aki adhatja az életét az emberért. De csak az adhatja, akinek nem kellene meghalnia. Mi nem adhatjuk az életünket a másik emberért, mert mindannyiunknak meg kell halnunk. Mi nem tudunk életet életért adni. Jézus azért adhatta az életét, mert neki nem kellett volna meghalnia. Ezért ajánlhatta fel az életét, ezért áldozhatta oda az életét, ezért mondjuk azt, hogy Jézus helyettes áldozat, ahelyett, hogy mi halljunk meg végleges halállal, ő élte át a halálnak azt a borzalmas valóságát, ami a második halál. Jézus halála ugye nem az első halál tapasztalata volt, a második halál tapasztalata volt. Az a kiáltás, amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ez kifejezi Jézus halálának a drámaiságát. Jézus az Istentől való elszakítottságot vállalta mi megmentésünkért. Jézus elszakadt Istentől, a mennyei atyától, aki küldte őt. Jézus megterhelte magát a mi bűneinkkel, mert annyira szerette az emberiséget, hogy inkább meghalt az emberiségért, mint hogy végignézze azt, hogy az emberiség halljon meg, ha nincs a bűnöknek átvállalása, ha a bűnöknek átvitele nem lehetséges, ha nincs helyettes áldozat az ember bűnért. Tehát akárhogyan nézem is, nagyon egyszerű dolgokon megragadhatom a Bibliának a halálról való tanítását. A bűn zsoldja a halál. Mivel mindannyian bűnöket követünk el, egyikünk se kerülheti el a halált. A halál alvás, de ez az alvás kihat a testre és a lélekre is, tehát a halál után öntudatos élet nincsen. Ha valaki azt tanítja, hogy a halál után öntudatos élet van, az olyan súlyos becsapás, hogy ez Pál apostol a második Timóteus levél második fejezetében a rák fekéhez hasonlítja. A rák akkor még nem volt annyira általános, mint napjainkban. Hadd olvassam fel Pál apostolnak ezeket a szavait. Tehát a második Timóteusi levél második fejezetében a következőt mondja, hogy az ő beszédük, mint a rák fekély terjed, közülük való Himénausz és Filétusz, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát volt az őskeresztény korban egy bizonyos Himénausz és Filétusz nevű két, úgy tűnik, hogy nagyhatású tanító, akik azt tanították, hogy az ember meghal, és a halál után már a feltámadás rögtön megtörténik, tehát magyarul a testet leteszik a földbe, elföldelik, de a lélek már fölmegy, és a feltámadás ilyen módon már megtörtént. Erre azt mondja Pál apostol, hogy ezek a beszédek, mint a rák fekély terjednek. Súlyos kifejezés, ezt tudom, de a Biblia használja, és azért kell nekem is súlyossal megítélni ezt, akkor is, hogyha az emberiségnek most 99%-a hisz körülbelül a lélek halhatatlanságában, vagy más néven a reinkarnációban, hiszen ami a nyugati vallásokban a lélek halhatatlanság, az a keleti vallásokban tulajdonképpen a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Mind a kettő nagyon kedves az emberi természetnek. Az emberi természet, tudnék, megbízhatatlan és gonosz. Az emberi természet a bűnöket elköveti, mentegeti, és még azt is kitalálja, hogy ha meghalunk, hát tulajdonképpen nem halunk meg, mert hát a lelkünk egy jobb világba költözik, és ezért fejlesztett ki az emberiség a történelme során ilyen eszméket, és az eszméknek ilyen gyakorlatát is, hiszen tudjuk jól, hogy a keleti vallásokban a reinkarnáció az valami félelmetes eszmetársulásokat hozott létre, gondoljunk csak a szamszára körre, gondoljunk csak arra a felfogásra, amit ma Magyarországon nagyon sokan magukévá tettek, hogy hát milyen igazságtalan az élet, hát nem igaz, hogy egy életben dől el valami, hát kell egy másik élet, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Ugye ami a keleti vallásokban ez a szamszára kör, hogy újra és újra visszatér a létforgatagba, hogy ők mondják, és addig tér vissza a szamszára körbe, ameddig nem tudja azt mondani, hogy rossz a létezés, és jobban nem lét, És akkor kiszabadul a nirvánába, de hogyha nem megy a nirvánába, akkor újra és újra bejön a szamszára körbe, és egyszer embernek születik, aztán állatnak, aztán növénynek, meg ki tudja még minek. Tehát tulajdonképpen a keleti vallásokban ez az egész lélekvándorlás, és ez az egész szamszára kör, hát milyen névvel is illessük, egy olyan csöndes öngyilkosság. Ami az embereket arra neveli, hogy mondjanak le, tudatosan mondjanak le a létről, mert a lét az rossz. Miért rossz a lét? Azért, mert a leépülés, az öregedés, a halál tapad hozzá. Rossz létrejönni, rossz megszületni. Ezért vágyjál arra, hogy semmivé legyél, mert a semmiben nincs már szenvedés. Szenvedés csak ott van, ahol létezés van. A létezés azért rossz, mert tele van szenvedéssel. Félelmetes magyarázatok. Első hallásra nagyon békésnek és emberinek tűnnek, de hogyha jól megnézzük, fenn kell tartanunk ezt a magyarázatot, hogy tulajdonképpen lassú öngyilkosságra nevelik az embereket, lemondani a létezésről tudatosan. De itt nyugaton, tehát Európában vagy Amerikában sem jobb a helyzet, mert tulajdonképpen a kereszténységet is annyira eltorzították, hogy a korai századokban a keleti vallásokat, a görög-római misztériumvallásokat befogadták, és ezek a vallások egytől egyig, ha nem is a reinkarnációt, de a lélek halhatatlanságát hirdették. Tessen csak gondolni arra, hogy Homérosz az Iliászban például leírja a holtaknak a föld alatti lakóhelyét. Ugyanezt átveszi Vergilius az Éneiszben, hogy van a halottaknak egy föld alatti, ugye, mint egy árnyakot bolyonganak, és azokat meg lehet látogatni, ugye a főhőst is elvezeti oda. Tehát kifejleszti ezeket az eszméket, az embereket belelovalják ezekbe a mesékbe, ezekbe a horrorisztikus történetekbe, amelyekről még Seneca is azt mondja, az első század híres római filozófusa, hogy a halál utáni életet a költők és a mesemondók találták ki és örökítették tovább, amiben annyi az igaz, hogy talán nem ők találták ki, de azért Homérosz, Ovidius, akik a legrégebbi mondákat, mítoszokat leírták, hát ezek örökítették tovább, és ugye ezt örökíti tovább a középkorban Dante az isteni színjátékban. Még Goethe is a Faust végén, ugye a Faust nem tudván megtisztulni a földi életében, majd angyalok viszik föl a mennybe, és közbe tisztogatják, hogy ha a földön nem tudta legyőzni a bűnt, majd a halál után valamilyen módon kimosdatják a bűnből, vagy mentesítik a bűn következményeitől. Kedves hallgatók, ezek félelmetes eszmék. Ezeket az eszméket a Biblia mérlegén meg kell vizsgálni, és Prédikátor könyve 3. fejezetében ezekre azt mondja bölcs Salamon, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, hogy az ember lelke fölmegy, és az állat lelke meg a föld alá megy. Szóval ki az, aki ilyen őrült eszmékkel gyötri az emberiséget, hogy az emberek a halál után a lelkükkel az égbe mennek, az állatok meg a föld alá mennek. Azt mondja, az embernek is, meg az állatnak is egy a vége. Meghalnak, eltemetik őket, és utána nincsenek. De majd jön az ítélet, jön a feltámadás, és lesz majd igazak feltámadása, lesz örök életre való feltámadás, és lesz majd a végleges megsemmisülésre a kárhozatra való feltámadás is. Ezért a Biblia rendkívül tisztán és rendkívül világosan fejti ki élet-halál kérdéseit. Ezért, hogyha most már tovább lépve arra kell rátérnem, hogy a Biblia például milyen magatartást tanácsol a halállal kapcsolatban, hogyha valaki meghal a környezetünkben, meghal egy nagyon közeli hozzátartozónk, vagy rokonunk, vagy szerettünk, egy hívő ember hogyan tekint erre a halálra? Ezékiel könyve 24. fejezetéből szeretnék felolvasni egy részletet. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. és 18. versei közül, és azért olvasok fel ebből a könyvből, mert Ezékiel prófétát valóban egy félelmetes gyász érte. A fiatal felesége meghalt. Nagyon fiatalon, nagyon szép felesége volt, és hirtelen kellett a feleségétől megválnia. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. versében, és lőn az Úr beszéde hozzám, ezt mondván, embernek fia. Íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal. Tehát Isten előre bejelentette. meg fog halni a feleséged. Szemeidnek gyönyörűsége. Hirtelen halállal. El lehet képzelni, ugye ma is mondják az emberek, hogy ha valaki 80-90 éves korában meghal, hát igen, az már bejárta az életed, hogyha valaki gyerekként, vagy fiatalként, vagy egy ifjú házasként meghal, szemeidnek gyönyörűsége hirtelen halállal, ez nem akármilyen megpróbáltatás, amit Isten megengedett a próféta számára. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, de ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírást ne tégy, fejékességedet köst be, és saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. És szóltam reggel a néphez, és estére meghalt feleségem, és úgy cselekedtem reggel, amint meg volt hagyva nékem. Félelmetes megpróbáltatás, és valaki azt mondhatná, hogy Isten még egy félelmetesebb dolgot kér. Ne sírjon a felesége után. Ne ontson könnyeket. Ne zokogjon. Ne mondja el a bánatát másoknak, hanem így mondja, fohászkodjál csöndesen. Én azt hiszem, hogy ebben a pár bibliai kifejezésben benne van a kulcs, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ember meghal, mivel az az ember se testileg, se lelkileg már nem létezik, tehát az öntudatlan létezésbe hullott alá. Itt már sokat mi nem tehetünk. Ha valaki meghal, a fájdalom a miénk. De nem mindegy, hogy az ember a fájdalmát hogy fejezi ki. Ugye talán már ajánlottam a kedves hallgatóknak Szenekának a vigasztalásait. Szeneka nem csak 124 erkölcsi levelet írt, ami Petőfi Sándornak is kedves olvasmánya volt. Itt a könyvtárban megvan, ajánlom, hogy tessenek elolvasni. A 124 levélből olyan 60-at lefordítottak magyarra, mindegyik remek mű. Erkölcsi kérdésekről beszél egy fiatal barátjának Szeneka. És vannak olyan kiadások, hogy az erkölcsi levelek elé helyezik Szenekának három vigasztalását. Egy édesanyja, aki elveszítette a gyerekét, egy másik anya, tulajdon anyja, aki Szenekát gyászolja, mert Szenekát ugye az egyik császár száműzte Szardínia szigetére. Aztán utána egy másik anyának szól, akinek egy másik fájdalma volt. És ebben a három vigasztalásban mondja Szeneka, hogy ha valaki meghal, akkor vegyünk példát az állatokról. Tetszettek látni, hogy állatok hogyan gyászolnak? Nekem fiatal koromban voltak nyulaim. Akkor a 60-as, 70-es években nagy divat volt a nyúltenyésztés. Én is beálltam ezek közé. Hát volt egy-két ilyen felfúvódott nyulam. Az olyan félelmetes volt nekem diák koromban látni, hogy ilyen szegény kis állatka, mint a nyúl, hogyan puffadt fel, és hiába hoztam keserű sót, mindent, hiába száraz szalmát, szénát. Az a szerencsétlen állatot fél, három, negyed napnyi vonaglás után kimúlt. És az állatok is úgy megszeppennek. Szeneka erre utal, azt mondja, figyeld meg, hogy az állatok hogy gyászolják a társaikat. Rövid, súlyos gyászsal. De azt mondja, nem azt csinálják, mint az emberek, akik a halál után akarják igazolni, hogy mennyire szerették az illetőt. Már halál után úgyse tudod igazolni. Ha amíg él valaki, addig szeresd azt az illetőt, bárki legyen is, a halál után már hiába építesz neki nagy sírboltokat, vagy költesz százezreket, meg milliókat, de én is úgy megdöbbenve tapasztalom, ha néha temetőkben járok, hogy Budapesten tehetem ezt meg, főleg, hát egészen elképesztő sírhelyekkel találkozom. Az élőket százszor jobban tudom sajnálni, hogy ilyeneket csinálnak, mint azokat, akik ott vannak a sírban. Az Isten is azt mondta a prófétának, hogy halottakért való sírást ne tégy. Fohászkodjál csöndesen. Mert azért az emberért, a feleségedért már nem tudsz mit tenni, ott lezárult egy élet. Bibliában van egy ilyen kifejezés, Jelenése könyve 14. fejezetében, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert megnyugosznak az ő fáradozásaikból, és cselekedetei követik őket. Ez egy gyönyörű kifejezés. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Református kopjafákon ott van a rövidítés. A, B, F, R, A. Nagyon szép rövidítés. A boldog feltámadás reménységében alszik. A, B, F, R, A. Ezért van ez az öt betű ott. A boldog feltámadás reménységében alszik. Ő érte már, nem tudunk mit tenni, ő befejezte a földi pályafutását. Boldog az az ember, aki a bűnnel szemben küzdve, a lelkiismeretére és hitére hallgatva, Isten segítségét igénybe véve, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, mondta Jézus. Boldog, aki Jézussal együtt élte le a földi életének azt a részét, ami után megismerhette Jézus Krisztust. Boldog ez az ember. Megnyugszik, és majd föl fogja az Isten támasztani. Na de aki élve marad magáért mit tehet? Mert mondom, a másikért nem tehet már semmit. Ha a halál után semmi nincs, akkor a másikért nem lehet tenni semmit már. A másik emberért addig lehet tenni, míg él. Magunkért mit tehetünk? Magunkért azt kell tegyük, mondja Seneca is, hogy nézzünk a természet egyszerű kis állatkáira, hogy azok nem toporzékolnak, azok nem rendeznek jelenetet, azok nem vádolják az Istent, megszeppennek egy pillanatra, megadják a végtisztességet, aztán nyugovóra térnek. Kedves hallgatók, a Biblia is így ajánlja ezt. A Biblia azt mondja, hogy adjuk meg a végtisztességet a halottaknak. Mózes első könyve, tehát a Biblia legelső könyvétől fog, hogy olvasom a Bibliát, azt látom, hogy a hívő embereknek megadták a végtisztességet. Ábrahám a feleségének külön sírboltot vett, mert annyi földje nem volt, egy talpalatnyi földje nem volt, súlyos pénzekért Makpela barlangját megvett, és ott Sárát illő módon eltemette. Józsefet, amikor el kellett temetni 110 éves korában, ugye egész Egyiptom meggyászolta, hát az egyiptomi szokások akkor már a mumifikálást írták elő, hát Józsefet is tulajdonképpen mumifikálták, ami annyit jelentett, hogy a gazdag embereket több hónapos kezeléssel tartósították a testét, ugye a szegény embereket ott is eltemették, se szó, se beszéd, de hát a gazdag embereknek ez kiárt, nem tudom, egy hónapos gyászt tartottak, és József végrendelkezett, hogy amikor majd a népem kivonul Egyiptomból, majd akkor az én csontjaimat is vigyék el az ígéret földjére, mert én hittel tekintek arra, hogy az Isten nekünk megígérte az ígéret földjét. Mindenki megadta a másiknak a végtisztességet, Jézusnak is megadták a végtisztességet, amikor a főtanács két tagja, József és Nikodémus, Pilátushoz elmentek, elkérték Jézus testét, vásároltak egy sírbarlangot, betették abba a sírboltba, és azt mondták, hogy majd vasárnap ugye kimennek az asszonyok, bebalzsamozzák a testét, és akkor majd hát örök nyugalomra helyezik. A Biblia nem a kegyelet ellen szól, de a Biblia szól az ellen, ami a kegyeleten túl már hazugság. Bűn és hazugság. Mert hogy valakinek megadjuk a végtisztességet, és emberhez méltóan eltemetjük, hát ez se járt ki minden embernek, ugye még ebben az évszázadban sem. Tessenek csak gondolni Boszniára, meg Koszovóra, meg más egyéb területekre, vagy a hutik és tuszik afrikai mészárlásaira. De a végtisztességen túl a halott kultusz, arról a Biblia azt mondja, hogy ez nemhogy nem az Istentől származik, de a legfélelmetesebb felkavarója az emberi léleknek, és hogy ilyenbe a keresztény ember ne vegyen részt. Ennek a halott kultusznak az elutasítását maga Jézus Krisztus testesítette meg. János evangélium a 11. fejezetét szeretném, hogyha a kedves hallgatóink többször is elolvasnák. János evangélium a 11. fejezete szól arról, hogy Jézusnak az egyik legjobb barátja Lázár, akinek volt két nőtestvére, Mária és Márta, és a déli országrészben élt Betániában, a halálán volt. Lázár nagyon szerette Jézust, és viszont ezért a testvérei küldöttséget menesztettek Jézus után, Jézus az északi országrészben tanított, kb. Egy két napi járóföldre, hogy Jézus azonnal jöjjön, ha látni akarja a barátját. És Jézus nem indult el azonnal. Jézus megkapja a hírt, hogy súlyos, gyógyíthatatlan beteg Lázár, de nem indult el azonnal. Két nap után indul el, két nap még a járóföld, negyed napra érkezik oda, és a halott már negyednapos. Már eltemették, már a sírboltban van. És azért érdemes elolvasni ezt a János Evangélium a 11. fejezetét, ugye tudjuk jól, hogy ezt sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem jegyezte le. János az az evangélista, aki kiegészítő jelleggel írta az evangéliumát, ami az előző háromból kimaradt, azt ő nagyon részletesen, ha fontos dolog volt, nagyon részletesen elénk tárja, és így olvasom a 11. fejezet 17. versétől. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Kedves hallgatók, az evangéliumok olvasásához valóban figyelem kell, mert itt mindennek jelentése van. Mert mi következik abból, hogy Mária otthon maradt, Márta meg kiment? Ebből nem csak az következik, hogy Mária otthon maradt, vagy Márta meg kiment, ebből egy harmadik dolog is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, ahol már negyed napja siratták az elhunytat. Jézus nem vállalt közösséget ezzel a gyásszal. Akkor az volt a szokás, hogyha valaki meghal, siratóasszonyokat fogadnak, mint ma a társadalmi temetés, ahol elmondják az illetőnek az életrajzát, meg hogy mennyi sok jót tett. Hát ott a siratóasszonyok napokig gajdolták, énekelték, hogy milyen jó ember volt, meg mennyi emberen segített, meg milyen kár, hogy elment közülünk. És már 4 napja, persze volt tor, ugye halotti tor, stb. Tehát az, hogy Márta kijött, Mária otthon maradt, be egy harmadik is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, megállt a temetőnél, és várt, hogy elébe valaki kijöjjön. Nem vállalt közösséget a gyásszal. Jézus a szeretet példaképe. Miért nem vállalt közösséget a gyásszal? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert a legtöbb emberi gyász hamis. Hamis. Én nem akarok itt megnevezni az elmúlt évek magyarországi nagy gyászaiból, nem akarok megnevezni, de mindenki úgy gondolja végig, hogy milyen az a gyász, amikor állandóan beszélnek az elhunytról, és olyanok beszélnek, akiknek az életükben lehetőségük lett volna talán segíteni rajta, ezt elmulasztották, de utána nagyon sokat beszélnek róla, és nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy díszes sírhelyet építsenek neki, ha annak csak a felét az életben odaadták volna neki, esetleg lehet, hogy más irányt vett volna az élete is. Az emberi gyász nagyon álságos tud lenni. És főleg akkor, amikor ez újra és újra visszatér, amikor például állami ünnepeket csinálnak belőle, meg nem is tudom én micsodát. És Jézus ezzel nem vállalt közösséget, tehát nem ment be a gyászolókhoz, nem ment oda, hogy fogad részvétemet. Ugye mi így szoktuk csinálni, hogy elmegyünk és részvétet nyilvánítunk, Jézus ezt se tette. Valaki ezt mondhatná, hogy milyen udvariatlanság. Na de Jézus Krisztus példakép, Jézus a minta, Jézus azzal, amiben hamisságban nem vállalt közösséget, megállt a falu szélén a temetőnél, és Márta itt érte utol, itt ment elébe, és egy kicsit szemrehányóan azt mondja neki Márta, hogy hát miért nem jöttél, hát üzentünk utána, hát miért nem akartad látni még az utolsó perceiben. Ugye így mondja egészen pontosan Márta, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Te megakadályozhattad volna ezt a halált. Te már embereket meggyógyítottál, te már emberekkel annyi jót tettél, hát a saját barátodhoz nem jöttél el. Ott volt benne az elég súlyos szemrehányás hangja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testem. Az egy kicsit békülékenyebbre fogja, azt mondja, de mindazonáltal hiszem azt, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mit felel erre Jézus? Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Nem nyilvánít részvétet, nem mond neki emberi vigasztaló tirádákat, hanem mondja a legfontosabb dolgot, hogy a halálon van győzelem. A halálból a feltámadás a győzelem. A halál az alvás, de ha a te testvéred igaznak találtatik az én ítéletemben, és én tudom, hogy igaznak fog találtatni, én már most mondom neked, hogy fel fog támadni a testvéred. Most meg bejárta a földi pályafutását, jobb is, hogyha elcsendesült, alszik, de feltámad a te tested, rögtön a feltámadásra hívja fel Mártának a figyelmét. Érdekes, hogy Márta, mintha visszanyerné a lélek jelenlétét, mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tetszenek látni, azért érdemes ezt mindig végigolvasni, mert bepillantásunk lehet, hogy egy egyszerű falusi lány mit tudott a feltámadásról. Ma nem tudom, hogyha Magyarország 3200 településén végigmennénk. Én elég sok településen voltam, én sajnos sok temetésen is voltam. Sok jó barátom, hozzátartom, meg is kértek, hogy mondjak pár szót. És láttam az legfélelmetesebb tapasztalatom egyébként, talán egy Bunyevác faluba volt, Baranya megyébe voltam hivatalos, és a bunyevácok úgy nagyon megadják a gyász, például sorfalat álltak ott a halottas házhoz való úton, külön énekeket énekeltek, nagyon megrázó, ilyen gajdoló énekeket, mint itt Betániában is lehetett, és utána, amikor hát megkértek, hogy én is ismertem azt az illetőt, hogy mondjak a Bibliából pár szót, hát én olyan figyelemmel sehol nem találkoztam. Ott mind a több száz ember így figyelte, hogy mit mond Jézus erről, vagy mit mond Jézus arról, és hát ott is talán éppen erről a történetről beszéltem, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy van feltámadás, lesz feltámadás. Pál apostolnak ezt már magyaráznia kellett az első Korintusi levél 15. fejezetében, mert nagyon sok keresztény már az őskeresztény korban kétségbe vont, hogy lesz-e feltámadás. Azt mondják, hát ez túl sok azért ezt elgondolni, hogy feltámadás lesz. Éljünk rendesen, erkölcsösen, aztán mi lesz, mi nem lesz, azt nem tudjuk. Ez a feltámadás, de hogy nem az emberi természetnek a legkedvesebb ajándéka. Az emberi természet jobban szereti a meghalást, jobban szeret, hogy a lélek tovább él. Persze, hogyha a lélek tovább él, akkor mi szükség van feltámadásra? Na most vagy van feltámadás, ha meg van feltámadás, akkor nem lehet továbbélés. Ha meg továbbélés van, akkor miért kellene feltámadás? A kettő kiüti egymást. Tehát nagyon vegyes érzelmekkel vannak az emberek, de én azt gondolom, hogy ha az emberek meghallják ezt, hogy van feltámadás, hiszen Jézus azért jött a világra, hogy ő meghalljon minden ember bűnért, és ezért lehet feltámadás, és Jézus ezt megígérte, akkor Márta, mintha visszanyerte volna a lélek jelenlétét, és pontosan válaszol Jézusnak, azt mondja, tudom, Uram, hogy van feltámadás, hiszen az Ószövetség is hirdette a feltámadást. Jobb könyve 14. fejezete, Prédikátor könyve 3., 7., 9., 11. fejezete, Zsoltárok könyvében a 88. Zsoltár, Dániel könyve 12. fejezete. Hát el lehet mondani egy tucat bibliai fejezetet, hogy az Ószövetség milyen sokoldalúan hirdette már, ugye a leghíresebb igehelyet talán önök is ismerik a Jób könyve 19. fejezetéből, amikor Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Én por leszek. Én elfogadom azt, amit Isten mond, hogy te porrá leszel, por leszek, de eljön Krisztus, az én megváltóm, és utoljára, tehát a történetnek a legvégén, a második eljövek, utoljára, porom felett megáll. Márta mit mond? Tudom, hogy feltámad, de rögtön hozzáteszi. A feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ő is pontosan tudta. Pontosan tudta azt, amit sajnos ma keresztények nem ismernek, és ezért inog meg keresztények hite, ezért nem hisznek a feltámadásban, vagy ha hisznek is, úgy már nem tudnak hinni, hogy másokat is tudnának érvényesen vigasztalni. Pál azt mondja az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében, tehát 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel, hogy az Úr majd eljön, riadóval, arkangyal szózatával, és először feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik érünk, elváltozunk, és az Úr is megjelenik a levegő égben, és magához lesz, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Kedves hallgatók, ha ezt nem ismerjük meg az Istentől, akkor nem tudjuk vigasztalni se magunkat, se mást ezekkel a beszédekkel. Márta hívő asszony volt, ő tudta jól, az Ószövetségből tudta jól, hogy mi a halálnak, a feltámadásnak, az első feltámadásnak és az örök életre jutásnak a menetrendje. Ezért mondta azt Jézusnak, hogy tudom, Uram, hogy feltámad, a feltámadáskor az utolsó napon mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghalt is, élni fog. Helyes fordítás szerint nem él, ugye sok károlyi Bibliában így mondják, ha meghalt is él, nem, helyes fordítás szerint, ha meghalt is, élni fog, hiszen éppen most nem él, most nem él, most meghalt, de élni fog. Tehát Jézusnak ez a magatartása, amit én ebben a kis füzetben emeltem ki, két kiadványunk jelent meg az utóbbi időben, illetve pontosabban három, ez a legegyszerűbb, legigénytelenebb kis tanulmány a Biblia haláról. Vankó Zsuzsának nagyon rövid, de ez már egy tartalmasabb könyve, ha meghal az ember, hol van ő? Tehát ezt ajánlottam önöknek is, és remélem, hogy elolvassák, vagy aki nem olvast el, nagyon tudom ajánlani. És van ez az újonnan megjelent meglepő háttérkutatás című könyv, ami a halottak napjának, vagy a Halloween-nek, vagy ezeknek az újabb amerikai szokásoknak a tök kultusztól kezdve az Európába áramlását kutatja. Ez a harmadik könyv, amit megjelentettünk. Én az evangéliumra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. A halálból van föltámadás. A halál nem a végső szó. A halál után jön az ítélet, meghatározott rendszerint, és az ítélet után pedig, az ítélet első szakasza után jön az igazak feltámadása, és az ítélet második szakasza után jön a nem igazak, vagyis a kárhozottak föltámadása. Mindenki vissza fogja nyerni az életet a Biblia szerint. Mindenki vissza fogja nyerni az életet. De egyesek azért, hogy utána meg is őrizhessék az életet örök életre, mások pedig csak azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy sajnos nem lehet örök életük. Az a nagyon híres János 3.16, ugye, amit talán mindenki tud, János 3.16, ezt mondja ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van elveszés, és van örök életre való eljutás. Kedves hallgatók, ez a halálról a Bibliának a tanítása. A halál valóban megrendítő dolog, sőt olyan keserves és tragikus dolog lenne, hogy szinte elviselhetetlenné tenni az életünket, de a Biblia szerint nem az első halál a tragikus. A Bibliában kétszer olvasunk ilyen kifejezést, hogy második halál. Maga a kifejezés csak Jelenések könyve második és 20. fejezetében fordul elő, de az egész Biblia bizonyságot tesz arról, hogy lesz második halál. Engedjék meg, hogy először felolvassam azt az igehelyet, ahol ez először szerepel. Jelenések könyve második fejezet 11. verse, ezt mondja Jézus, mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ami ártalmas az ember életben, az nem az első halál. Az első halálban az ember öntudata megszűnik. Aki átmegy az első halálon, az kiszállt a létezésből, annak nem fáj már az élet, az már nem szenved tovább. Ugye szokták ezt mondani nagyon helyesen, hogy most már jó neki, mert nem szenved. Igen, ez így van. Aki győz, ki az, aki győz? Aki az életben a természetének nem adta meg magát, ha rosszat tapasztalt magától fájlalta, segítségért fordult az Istenhez, és aki az életben becsületesen küzdött a rosszal szemben. Ami itt van, sajnos itt van benne a bőrünkön belül, a természetünkben, a szokásainkban, a rossz látásunkban. Ebből kell megváltódnunk, ebből kell szabadulnunk. Ezért jött Jézus a világra, hogy a természetünket az ő erejével, a szokásainkat az ő erejével, a vakságunkat az ő erejével győzzük le. És aki győz, annak nem árt a második halál. Mi az, ami ártalmas tehát? A második halál. Az igazi tragédia a második halál, mert mi a második halál? Hogy örökre, örökre el kell távoznod a létezésből, nem lesz életed. Mert nem is akartál élni, ha rosszban akartál élni. Adtam az életet, adtam az erőt, adtam a kegyelmet, hogy megváltozhassál, és az Isten azt mondja, hogy ember, mire használtad fel az életet? Így akarsz bemenni az örök életre? Rossz természeteddel, a rossz szokásaiddal, a torzult látásmódoddal? Így akarsz örökké élni, hogy az örök életben is majd megsebezd a másik embert, vagy fájdalmat szerezzél a másik embernek? Hát azért van az élet, hogy ezektől megtisztuljunk. Aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál az elalvás, az eleve nem árt, a második halálban nem lesz osztály része, mert Jézus azért kellett, hogy a második halál tapasztalatát szenvedje el, mert hát abból váltott meg bennünket. Ezt többször elmondtam már itt Miskolcon is, hogy olyan furcsa a mai kereszténység, sok ember azt mondja, hogy ha Jézus itt volt a világon, vagy ő a megváltó, akkor miért halunk meg? Hát a Biblia azt mondja, nem az első haláltól váltott meg, a második haláltól váltott meg. A tragikus a második halál, nem az első. Az első haláltól senkit nem váltott meg Jézus, az első halált mindannyiunknak át kell élnünk, kivéve azokat, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. De a halálok közül nem az első halál a tragikus és fájdalmas, az alvás. Az lesz a tragikus majd, hogy emberek szembesülnek azzal, hogy én nem élhetek tovább, és akkor ott majd nem mondhatják azt, hogy a másik miatt, mert most az emberek nagyon könnyen azt mondják, hogy miért vagyok boldogtalan, mert a másik ilyen. Miért nem vagyok szerencsés, mert hát ilyen a világ. Az emberek ma nagyon könnyen áthárítják a felelősséget a másik emberre, meg a társadalomra, meg ki tudja kire, de ott az ítéletben, ahol tiszta, világos, egyértelmű lesz, hogy csak a magad hibái miatt veszel el. Ha elveszik valaki az Isten ítéletében, nem mások döntötték bele az elveszésbe, hanem saját maga veszítette el magát. És ez lesz majd a tragikus. Én azt gondolom, hogy a legtragikusabb dolog már itt a föld életben is az, hogyha valamit elrontottunk, ennek tudatára ébredünk, és annak is tudatára ébredünk, hogy nem tehetjük jóvá. A jóvá tehetetlen a tragikus. Amikor egy egész élet jóvá tehetetlen, ahhoz csak egy törékeny előkép, hogyha valami vázát eltörök mondjuk, és azt már akkor nem tudom újra összeragasztani, kell venni egy újabbat drága pénzért. Ugye az életben ezek a legfájdalmasabb emlékeink, amikor valami jóvá tehetetlenül eltörik. Vagy egy másik ember már nem bízik bennem, mert eljátszottam a bizalmát. Vagy mert egy másik emberrel így és így viselkedtem, vagy becsaptam, vagy rosszat mondtam róla, és most vége minden. Ezek borzalmasok itt a földi életben is, pedig ezek csak előképek, csak halvány előzményei annak, amikor egy egész életre fogja az Isten majd azt mondani, hogy ember, nem élhetsz tovább. Mert nem vetted fel a küzdelmet a bűnnel szemben, csak igazolgattad, csak mentegetted a bűnt, és ezáltal én nem részesíthetlek az örök életben. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki nem győz, azt elviszi a második halál. Na ez a tragikum. Szóval egy hittel rendelkező ember ezért nem az első haláltól fél. Az első halálról úgy is tudja, hogy alvás. Azt is tudja, hogy ahogy az életben az Isten mindig megsegített, abban is meg fog segíteni, hogy fogok meghalni. Mondom, most nagyon sokat beszéltek a héten a meghalásról a rádióműsorokban, szinte egyedüli nagy kérdés volt, hogy az emberek mennyire nem tudnak meghalni. Én ezzel nem csodálkozom, hogy az emberek nem tudnak meghalni, mert hogyha az élet elrendezetlen, akkor mitől tudjon valaki jól meghalni? Én emlékszem, hogy még fiatalként úgy gondolkoztam azon, hogy milyen lesz a szüleim halála. Ugye én nagyon szerettem édesapámat, édesanyámat is, de azt tudtam jól, hogy nagyon sok dolguk elrendezetlen. Elrendezetlen. És amikor meghalt édesapám 82 éves korában, és megvolt a temetés, néhány héttel azután meglátogattam édesanyámat, és akkor ő behívott a szobába, és azt mondta, hogy na neked elmondom, hogy apád hogy halt meg. Mi apáddal soha az életben nem imádkoztunk. Mi elfogadtuk, hogy van Isten, meg járattunk titeket is templomba, de mi nem imádkoztunk. még étkezések előtt se, meg máskor, ez nem volt szokás. Hittük, hogy van Isten, Isten biztos segít rajtunk, mert mi jó emberek vagyunk, mi nem vagyunk haramiák és gonosztevők, de azt mondja, amikor apád már érezte, hogy már túl van a 80-on, egyszer azt mondja nekem, hogy te anyu, mi soha nem imádkoztunk. Mondta 3 hónappal a halál előtt. Szóval este nem imádkoznánk, nem köszönnénk meg az életet Istennek, hogy hát fölnevelhettük a gyerekeinket, meg mi is hát így rendezett házban élve, stb. Szóval képzeld el, hogy mi soha nem imádkoztunk, de 3 hónappal a halál előtt apáddal elkezdtünk így imádkozni közösen, és egyik este is imádkoztunk, és kívántunk jó éjszakát, és reggel, amikor odafordultam, az édesapád meghalt. Hát szebb halált ugye nem lehet elképzelni. Szebb halált nem lehet elképzelni. Ezt azért mondom el mindenkinek, hogy ha Isten segített bennünket az életben, olyan sokszor, hogy a számba se tudjuk venni. Azt nem is tudjuk visszaidézni. Ha leülnénk és szabadságot kapnánk, most idéz vissza, hogy mondjuk 10 és 20 éves korod között millió modikon hatvány kitevőkön segített az Isten, lehet, hogy 5 esetet nem tudnánk, mert annyira az Isten segítségéből éltünk. Na, de az Isten, aki az életbe segít bennünket, az nem segít majd az öregedéskor? Nem segít akkor, amikor mondja a Prédikátor könyve 12. fejezete, jönnek a nem szeretem napok? Amikor minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és megrogynak az őrlő leányok, és megkevesbednek azok az erős férfiak, amikor az ajtó kívül bezárultnak, nem én zárom be az ajtót, csak nem bírok már többet, már öregszem, már leépül az életem. Gondolod, hogy akkor nem segít az Isten? Isten azt mondja a Zsoltárokban, vénségetekig, megőszülésetekig én vagyok Istenetek. Isten addig, még egy ember utolsót nem lehel, addig az Isten mindenkit segít az életben. Tehát ezért egy hívő ember nem remeg a halál gondolatára, nincs ilyen, hogy halál félelme, nincs ilyen, hogy jaj, de borzalmas a halál, el kell hessegtetni a gondolatot, tehát többet járok kocsmába, kártyázni, stb. Általában az emberek ilyen hessegtetéseket ismernek. Nem, egy hívő ember azt mondja, hogy Istenem, te adtad eddig az életet, ha te elveszed, majd megadod hozzá az erőt is. Az első haláltól nincs mit félnünk. De azt gondolom, hogy a szüleim is azért kezdtek el gondolkozni, mert hogy érezni kezdték, bár ők nem tudták, tőlem sem fogadták el például a bibliai tanításokat, azt mondták, ha pap lennél fiam, akkor elfogadnád. Tehát így nem vagy pap, hát ezért te nem beszélhetsz úgy, mint a papok, hát így nem fogadták el. Bibliát már nem tudtam a kezükbe adni, mert a plébános úr, aki meglátogatta őket, mindig azt mondta, hogy a Bibliát nem kell a jó kereszténynek olvasni. Annak csak azt kell elhinni, amit a Szentbeszédben hirdetnek. Ezért aztán hát az emberi természet mindig a könnyebbik, ugye, hogy a víz is a könnyebbik helyre csorog le. Az emberi természet is azt mondja, hát ha a plébános ezt mondja, akkor a Biblia is ott maradt 25 évig az éjjeli szekrényen, és az nem nyitották szegények föl, és hát nem is lehetett ilyen módon. De az Isten szent lelke, ha nem tud a bibliai igéken keresztül hozzáférkőzni az emberi szívhez, akkor a bibliai igéink kívül is odaférkőzik az emberi szívhez. És adott egy ilyen gondolatot, hogy azért köszönjük meg az életet, és érdekes módon tulajdonképpen 3 hónappal a halál előtt. Bár azt elfelejtettem mondani, hogy amikor már ugye a szülők a 80. év felé közelednek, és én is így voltam vele, hogy szokták mondani, hogy a 80. év után már minden megtörténhet, és akkor minden ajándék. Hát egyszer otthon felejtettem ezt a könyvet. Ez a könyv a Biblia után ténylegesen a legtöbbet kiadott könyv a világon, de nem ezért ajánlom, mert statisztika ezt mutatja. Ellen White-nak a Krisztushoz vezető lépések című könyve. Ezt egy református lelkész fordította le először magyarra az 1890-es években. Most már sokkal jobb fordításban lehet itt a kezünkben. És hát én egyszer otthon hagytam, egy karcsú könyv, 80 oldal, 13 fejezet, elmondja, hogy Jézushoz hogy juthatunk el. És legközelebb, amikor mentem haza, ugye az édesapám azt mondja, hogy hát fiam, azért beleolvastam ebbe a könyvbe, sőt el is olvastam. Én vallásos könyveket nem nagyon olvastam az életben, mert én nem szeretem ezt a kegyes dumát. Ugye apukám határozott ember volt, és őt nem lehetett ilyen maszlag, sokszor mondta, hogy maszlag, meg kegyes duma. De azt mondja, ebbe semmiféle kegyes duma nem volt, ez más könyv, te ilyen könyveket olvasol. Hát ha a Bibliát nem olvasta is el, de ezt elolvasta. Ennyi előzménye volt a 3 hónappal a halál előtti imádságnak. Semmi sem véletlen. Én azt gondolom, hogy ha igaz táplálék jön a lélekhez, különben ez a könyv nem a halálról nem is beszél szinte, mert nem ez a feladat, hogy arról beszéljen. Ez a könyv arról beszél, hogy hogyan tudunk eljutni ahhoz, aki legyőzte a halált. Aki legyőzte a halált, a mi életünkben is legyőzi a halálfélelmet, bennünket is megtanít a tisztességes kegyeletre, de nekünk is azt mondja, hogy halottakért való sírást ne tégy. Reménykedj abban, és élj úgy, hogy találkozzál a szeretteiddel a feltámadás során, és addig pedig jegyezd meg, hogy a boldog feltámadás reménységében alszik. Kedves hallgatók, ez a Bibliának az egészséges tanítása életről és halálról, de ha bárkinek bármilyen kérdése támad, tudom, hogy sok minden ága boga van ennek a dolognak. Még egy másik könyvet is, egy olyan könyvet is hadd ajánljak önöknek, ami szintén nagyon vékony. Mit mond a Biblia? Ez 10 fejezetben mutatja be a Bibliának a legfontosabb tanításait, és itt is egy fejezet arról szól, hogy hogyan álljunk hozzá a halálhoz, és hogyan veszi el Isten a halál félelmet, és hogyan ad nekünk igaz reménységet abban, hogyha szembeszállunk a rosszal, és Krisztussal együtt szállunk szembe a rosszal, akkor legyőzhető a halál. És akkor megnyílik mindenki számára az örök élet. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc szünetet tartunk.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Tehát köszöntök mindenkit apostolok cselekedetei könyvében, mennénk tovább. A 9. fejezet 32. versétől szeretném olvasni. Aki esetleg tart magánál Bibliát, az föllapozhatja. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 32. versétől fogom olvasni. Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárta, ment a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneász nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta neki Péter, Éneász, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal fölkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában, Sáronban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, amely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik, ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, lefektették a felházban, inkább így olvasom, mint kiterítették. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak neki az őzvagyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, térdre esett, imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtva neki, felemelte őt, és beszólítván a szenteket, és az őzvagyasszonyokat elejükbe állította őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt Joppéban, egy Simon nevű Tímárnál. Eddig a történet. Ezzel a történettel foglalkoznánk, és hát amikor egy történetet át szoktam venni, akkor én személy szerint úgy szoktam tenni, hogy néhány gondolatban egy picit visszatekintek, ha nem is az előző történetre, hanem az egész háttérre, egy kis gondolatfelvezetést szeretnék tartani, amíg igazán fölvesszük a gondolatfonalát. Szóval már Jézus Krisztusnál jól láthattuk, hogy a széllyel járt és jó tévén gondolat megjelent. Jézus Krisztusnak az egész élete nem volt más, mint jó cselekedetek sokassága. Tehát sokan mondják, hogy Jézus Krisztusról van egy nagyon rövid és nagyon tömör jellemzés, ez pedig ez, hogy széllyel járt jó tévén. Tehát folyamatosan utazott az országban, és kereste azt, hogy kivel tehet jót. Kereste azt, hogy kivel cselekedhet jót. Tehát amikor a Biblia igazán keresztény szolgálatról beszél, akkor a Biblia erről beszél. Hogy az ember, amikor Istennek szolgál, vagy szeretne embereket cselekedni, ezt nehezen tudja megtenni a négy fal között. Hanem ki kell szabaduljon az ember otthonról. Tehát igazándiból el lehet mondani, hogy aki egészséges, aki tud menni, akinek van élet ereje is, és van ehhez kedve is természetesen, az találja meg a helyét ebben a szolgálatban is, azt mondja az írás, és apostolok cselekedetei könyv is azért cselekedetek, mert ugye szintén széllyel jártak és jót tettek az apostolok. Az utazás, tehát a különböző helyek meglátogatása, látogatások, kapcsolatfelvétel az emberekkel, az egyik kulcs gondolata egyébként az emberek megmentésének, illetve ennek a szolgálatnak, kapcsolatfelvétel az emberekkel, különböző utakon és módokon, nem erőszakosan, nem erőltetetten, az emberekkel meg kell találni a kontaktust. Ugye ezért maga a zsidóság is olyan helyre települt, Isten olyan helyre telepítette őket, ahol átutazóban voltak a különböző népek, népcsoportok, és jól tudtak ezekkel kommunikálni. Persze inkább kereskedésre használták sajnos. Tehát miközben ugye az ember utazik, látogat, fölveszi az emberekkel a kontaktust,
Aközben megkeresi azokat a segítségnyújtási lehetőségeket, amelyek révén másokon az ember tud segíteni, akár fizikailag, akár lelkileg. És a Biblia azt mondja, hogy az emberiség, akik az Isten nem ismerik, vagy nem akarják megismerni, a Bibliának őrőlük az a véleménye, hogy ők a halál árnyékában ülnek, vagy ugye máshol úgy olvasjuk, hogy a halál árnyékának völgyében. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az ember hiába él fizikailag, hiába van pulzusunk, szívverésünk, hogyha az ember lelkileg nem él. Ugye ezt ismerjük, ezt a fogalmat a Bibliában, hogy aki fizikailag él, és lehet, hogy mag egészséges, lehetséges, hogy lelkileg nem számít élőnek, mert egy folyamatos, egy élő alvás állapotába tölti az ember az életét. Az emberek, akik szüntelen robotolnak reggeltől estig, tulajdonképpen nagyon sokan így élnek. A Biblia azt mondja őrőlük, hogy ők a halál árnyékában élnek vagy ülnek, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem, én azért jöttem, hogy ezeket az embereket felkeltsem, és hogy életük legyen, és bővölködjenek. Most amikor valaki, és ezt még mindig azért mondom így előjáróban, hogy érthessük, hogy itt az apostolok történetében mi miért is történik, amikor valaki ezt a szolgálatot választja, és szeretne másokért dolgozni, akkor általában az önmagamért élést felváltja a másokért élés gondolata és szemlélete. Ugye tudjuk, hogy az emberek, az emberi természet önmagáért szeretne élni, és ezt váltja fel a másokért élés szemlélete. Ugye az írás mondja is, hogy ha gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, de hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Nos, Péter apostol is ezt az életet élte, és ugye Pál apostol is már ezt az életet kezdte el élni, de szeretném jelezni, és ez is nagyon fontos ennél a gondolatnál, hogy amikor valaki elkezd dolgozni másokért, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy nem foglalkozik a saját lelkével. Ezért azt mondja az írás, hogy viseljetek gondot magatokról, nincs annál rosszabb, mint amikor valaki oly mértékben belemerül a másokért való segítségnyújtásba, hogy közben saját magának nem nyújt segítséget. Tehát saját magával nem foglalkozik, végül oly mértékben ellaposodhat az ember hitélete, lelkisége, hogy végül ugye rossz bizonyság lesz. Ezért ugye az írás nagyon hangsúlyozza azt, hogy viseljetek gondot magatokról. Ez ugye nem azt jelenti, tehát nincs ellentétben az önmagunkért élés helyett ugye a másokért élés gondolatával. Ez azt jelenti, hogy miközben másoknak szolgálok magam valamilyen módon, ugye méltatlanná ne legyek. Amikor az ember szeretne segíteni másokon, nagyon fontos, hogy milyen példát ad. Tehát milyen a személyes példaadása az embernek. Nagyon mindennapokban,

mint amilyenek vagyunk. Tehát amikor valaki otthon van, akkor legyen szíves úgy élni, mint amilyen arcát másoknak mutatja. Mert nem lehetünk két arcúak. Tehát amikor a mindennapi életvitelről gondolkodunk, akkor arra figyeljünk, hogy egyrészt Isten ugye mindent lát, ez egy más dolog, hogy a villámcsapás még elkerül minket, hogy olyat teszünk, amit nem kéne. De lényeg az, hogy a mindennapi életvitel szokásszerűen beívódik, és egyfajta második természetté válik, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi mit teszünk otthon. Előbb-utóbb ez ki fog derülni. Az, hogy valaki hogy él otthon, hát ha csak az egészségi állapotot nézzük, az is ki fog derülni. Az, hogy milyen a beszédünk, milyenek a gesztusaink, milyen a viselkedésünk, milyen az öltözködésünk, milyen az anyagi javakhoz való hozzáállásunk, milyen a konfliktuskezelésünk, ezeket szándékosan mondom így megint el, mert az apostolokat ilyen szempontból is megfigyelhetjük, és meg is figyelték, hogyan kezelték a problémákat, hogyan kezelték az anyagi javakat, az ő beszédük kellemes sóval fűszerezett volt, nem voltak hamis gesztusaik, nem volt hamis viselkedésük, egyszer-egyszer talán előfordult, de aztán kinőtték. Az öltözködés is méltó volt ahhoz, akit képviseltek, és még sorolhatnám. Kedves hallgatók, az emberek véleményét nagyon formálja az, ahogy az ember láttatja magát. Mert az ember szeme, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Ez nem jó egyébként, de sajnos az embereket, tehát minket arról is megítélnek, amilyenek vagyunk, amilyen a beszédünk. Tehát ha valaki apostolságra törekszik, és itt idézőjelbe rakom természetesen, az ezeket gondolja meg. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy minden ember előbb-utóbb pap lesz, aki az Istent választja, mert az Isten papsággal bízza meg. Persze nem fog reverendát viselni, de az emberek között, mint szolgálattevő, az emberek tanítója lesz valamilyen szinten. Kedves hallgatók, a fizikai és a lelki szenvedés együttes enyhítése volt az apostolok feladata. Gyógyítás, helyreállítás. Nem csak gyógyítás, helyreállítás. Szeretném jelezni már most, Isten nem biztos, hogy mindenkit meggyógyít, de hogy mindenkit helyre akar állítani, az biztos. És jó, hogyha a fejünkbe ez is helyre kerül, hogy amikor az Isten szeretne minket meggyógyítani, ez nem mindig azt jelenti, hogy fizikailag meggyógyít. Az Isten minket szeretne helyreállítani, és ez nem mindig a fizikai egészség útján érhető el. Mert nem biztos, hogy mindenki, aki egészséges, az teljesen igaz emberré válik. De erről természetesen több szó fog majd esni. Erőfeletti munkavégzés, természetesen az apostoloknál is erről volt szó. Azért értem itt, hogy Istenben, mert az erőfeletti munkavégzés mindig úgy értendő, amikor valaki az Isten megbízatását végzi, különben a szervezetünk tönkre megy. Jézus azt ígérte a tanítványoknak, hogy ők is hasonlókat fognak cselekedni, sőt, ennél különbeket is. Nagyon fontos volt, hogy ingyen vették, ingyen is adják a tanítást, illetve a gyógyulás feltételei ugyanazok voltak az apostolok idejében, mint Jézus életében. Tehát Jézus ugyanazt, amit ő tett, persze hát, hogy az apostolok nem voltak megváltók, de ugyanazt, amit Jézus tett, ugyanazt a szolgálatot továbbadta, tehát ugyanaz az ember, aki hitt Jézusban, amikor Jézus élt, ugyanaz az ember hasonlóképpen meggyógyult, ha hitt az apostolnak, aki Jézusról beszélt. És ugye erről beszél az ige, amikor azt írja, hogy Isten tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, tehát ma is ugyanaz a Jézus Krisztus él, bár szemmel nem látható módon, akiről az apostolok is annak idején beszéltek. És itt kerül szóba ugye maga a történet, amit olvastam. Tehát így olvastam, hogy lőn pedig, hogy Péter lement Liddába, talált pedig ott egy Énás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt és gutaütött volt. És mondta neki Péter, Énás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal felkelt. Nos, elég egyszerű és elég rövid a történet, mégis mit lehet erről tudni? Volt egy ember, akit ugye Éneásnak hívtak, annyit tudunk róla, hogy agyvérzést kapott, és hogy 8 éve ágyban feküdt. Majd Péter, aki éppen ott jár, az Istentől kapott erő által szólt neki, és az isteni erő meggyógyította ezt az embert. Ennek a gyógyulásnak híre megy Liddában és Sáronban, illetve a 35. vers azt írja, és

Látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, és megtértek az Úrhoz. Tehát így szól maga a történet. Hát nem kerülhetem ki, hogy ne beszéljek az agyvérzésről, persze nem orvosi szinten. Az agyvérzés tulajdonképpen az agy valamely részének ugye, sérülése, amikor az agy sérülékeny érpályája valahol hát, ugye, megsérül, és az agynak, az agyi szövetek egy része károsodik, és egyfajta sejt elhalás következik be. Tehát ez maga az agyvérzés, aztán orvosilag én most ezt nem definiálom, mert az orvosok ezt jobban tudják. A lényeg az, hogy egyfajta károsodás lép fel az agy valamely területén, és a károsodás mértéke és miensége az érintett területtől függ. Ugye agyvérzés és agyvérzés között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát van olyan agyvérzéses beteg, aki helyrehozható, helyreállítható, mondjuk tanítással, tehát valamilyen orvosi ráhatással, és van olyan agyvérzéses beteg, ahol a károsodás maradandó. Na most milyen típusú károsodása lehetett ennek az Éneás nevű embernek, akit ugye igazándiból nem ismerünk pontosan, de azt tudjuk, hogy 8 esztendő óta ágyban feküdt, gutaütött volt. Tehát minden jel szerint ez az Éneás nevű ember, ez maradandó agyvérzés, tehát maradandó károsodás szenvedett, emberileg tehát nincs esélye a gyógyulásnak. Itt tulajdonképpen egy bénulás állt be, tehát nem bírt fölkelni, és ez az állapot tulajdonképpen stabilizálódott, nem lehetett ezt megváltoztatni. Igen, ezt jelzem itt, tehát Éneás szervezete maradandóan károsodott, és a gyógyulásnak nem volt esélye, emberi számítás szerint, hogy 8 év, azért gondoljuk meg, 8 évig ágyban feküdni, az nem kevés idő. Ha csak a felfekvést nézzük, ha csak a szövődményeket nézzük. Tehát ez az ember, ez nagyon-nagyon hosszú ideje töltötte ágyban az idejét, és hát aki már feküdt ágyban mondjuk pár napig, az tudja, hogy elég lassan megy ilyenkor az idő, és ha az ember nem talál magának foglalatosságot, de hát 8 évig sem lehet egyfolytában olvasni például. Tehát itt ennek az embernek nagy szenvedést okozhatott ez az egész helyzet, és mi történik a történetben, vagy mi az, ami bekövetkezik? Péter apostol meggyógyítja. Nem másról van szó, mint arról, hogy ennek az embernek a szervezetében, ugye az agyában elhalt szövetek voltak, amelyek kihatottak az idegrendszerre, tehát egy bénulás következett be, ahogy mondtam. Amikor Isten helyreállítja ennek az embernek az egészségét, akkor most egészen konkrétan megfogalmazom, akkor Isten elhalt, élettelen szövet helyére épp új szövetet épít egy pillanat leforgása alatt. Mi ebből a tanulság? Amikor Isten gyógyít, akkor a beteg szövet helyére nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mi módon és milyen eszközökkel, azonnal, rövid idő alatt teljesen egészséges szövetet épít fel. Hogy ezt egy agyban hogy lehet megtenni, hát ezt megint nem tudjuk. Mert itt egy maradandó károsodás volt, ahogy mondtam. Még egyszer megismételném, élettelen halott szövet helyére új szövet épül. Kedves hallgatók, tehát arról van szó, hogy Isten képes átlépni azokat a törvényeket, amelyeket ő maga léptetett életbe, már nem a betegségre gondolok, hanem a biológiára, a biológia törvényeire, és amikor az ember szervezete működik, akkor az Isten által adott, Isten által teremtett biológiai törvények szerint működik. Amikor tehát Isten gyógyít, nagyon sok esetben Isten az ember által ismert biológiai törvények korlátait saját jogkörén belül átlépi. Ez jó hír vagy rossz hír? Mert hogyha Isten ilyenre képes, akkor ez bármikor megteheti. Ha Isten saját jogkörén belül az ő által adott törvényeket átlépi, akkor mi a garancia, hogy Isten bármikor nem teszi ezt meg? Hogy ezt nem használja mondjuk rosszra az Isten. És ezért kell az Istent jól megismerni. Mert az Istentől nagyon lehet félni, ha valaki nem ismeri meg jól az Istent. Az emberek rettegnek az Istentől sok esetben. Mert tudják, hogy nagyon nagy hatalma van, tudják, hogy bármikor képes felfüggeszteni bármit. Isten képes megállítani az időt. Erre is volt példa, sőt, a napóra ugye visszafelé megy több grádicsal is,
Tehát Isten visszafelé is tudja forgatni az időt. Ezek olyan dolgok, amiket a mi dimenziónkban nem igazán tudunk megérteni, de hogyha mindenható Isten is ezért mindenható, képes átlépni ezeket a törvényeket, akkor honnan tudjuk, hogy mikor mit lép át az Isten? És ezért érdemes tudni azt, hogy Isten rendkívül következetes lény, és amikor kárunkra válik, amikor valakinek a kárára válik, akkor nem lépi át ezeket, csak amikor hasznunkra. Erről is majd természetesen fogok néhány szót szólni. De hogy néhány példát mondjak, tudunk-e olyan esetet, hogy Isten olyan asszonynak, aki hát finoman fogalmazva reproduktív korszaka után volt, adott egy gyermeket? Tudunk ilyet, ugye? Igen. Sára jót mosolygott ugye mindezeken, és végül mégiscsak lett egy gyermeke. Tehát orvosi szempontból megmosolyogtató, hogy egy asszony, aki meddő, aki már ugye a menopauzán túl van, és hát ugye a századik életévét tapossa, gyermeket szüljön. Istennek nincs lehetetlen. És időnként azt érzem, hogy Isten szándékosan várt a 100 éves koráig, hogy véletlenül se higgye senki azt, hogy itt nem történt csoda. Tehát egyszerűen Isten szándékosan idéz elő lehetetlen helyzeteket, hogy bizonyítsa, hogy ő lehetetlen helyzetből is tud megoldást adni. Ez a lényege számos bibliai történetnek. Amikor egy meddő nő várandós lesz, amikor egy üszkös végtag újra nő, ugye egyszerűen ilyen nincs. Ugye? Tehát egy üszkös végtag hogy nő újra? Hát ez nem olyan, mint egy növény, meglocsolom és akkor kinő. Üszkös végtag az élettelen halott szövet. Ezt nem lehet meggyógyítani. Isten a semmiből képes végtagot teremteni. Semmiből. Ugye, mert egy üszkös, tehát akinek nincs végtagja, ott semmi. Isten a semmiből teremt szövetet. Mert minket is a semmiből alkotott. Aki vakon született, hogyan láthat? Úgyhogy Isten meggyógyítja a látó idegeket, meggyógyítja a látó szövetet. A halott szövetből, a beteg szövetből Isten épp szövetet alakít ki. Aki süket, vagy ha ugye teljesen halláskárosult, vagy néma, ez sem lehetetlen. Figyeljük meg, nézzük meg, olvassuk el az evangéliumi történeteket, de tovább megyek, aki megőrült, aki ördöngős, aki megtébolyodott, Isten képes újra rendezni az ember idegrendszerét. Jó hír, de az, aki nem megőrült, aki mondjuk egészséges, de mondjuk stresszes, Isten azt is meg tudja nyugtatni. Mert ha Isten az őrültet meg tudja szelídíteni, akkor a nem őrültet is meg tudja szelídíteni. Mi ugyan önmagunkat nem tartjuk őrülteknek, de időnként úgy viselkedünk, amikor nagyon fáradtak vagyunk. És ezért mondja Jézus azt, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nagyon finom kifejezéseket használ ilyenkor az ige, és én megnyugtatlak benneteket. Tehát aki az idegösszeroppanás szélére kerül magyarul, az megtalálja ezeket a megoldásokat. Ugye itt sokat beszélünk mi B-vitaminokról, B12-ről, idegszövetről, agyszövetről, hogyan kell egészségesen élni, hogyan kell vigyázni az agyunkra, az idegrendszerünkre. De Isten ezeket a korlátokat is képes átlépni, hogyha erre szükség van. És ő végül, de nem utolsó sorban, ugye Tábit a története éppen ez lesz, amikor valaki a halál fogságába esik, tehát meghal, akkor is Istennek vannak még adókártyái, és bár az ember azt mondja, hogy hát na jó, vagy üszkös végtagot talán, de hát egy meghalt embert nem lehet föltámasztani, hát az meghalt. Ott ugye már egy oszlásnak indult, mint Lázár esetében. Hát mit lehet ott kezdeni egy emberrel? És Isten képes egy bomlásnak indult, tehát több napja bomlásnak indult testet szintén épp szövetekkel felruházni. Az az ember ismét az lesz, aki volt. Kedves hallgatók, Isten mit üzen az embereknek? Mit üzen nekünk ezekkel az eseményekkel? Hát először is azt üzeni, hogy tudom a te dolgaidat. Az első fontos üzenet, Isten tud a betegségeinkről, ismeri szenvedéseinket, aggódásainkat, fájdalmainkat. Első fontos üzenet, hogy a Krisztus, amíg élt, lényegében hordozta az emberi szenvedést is. Isten megindul szenvedésünkön, tehát Isten jelleméhez az hozzátartozik, ugye erről igehelyek is vannak, Isten megindul gyarlóságainkon, megindul elesettségünkön, megindul szenvedéseinken, együtt érez velünk
Az embernek együttérzésre van szüksége, nem csak gyógyulásra. Sokszor már az együttérző szó is gyógyít, nem? A Szent Lelket úgy hívják más téren, hogy vigasztaló. Vigasztaló, mintha azt mondanám, hogy együttérző. Tehát az Isten a legmélyebb együttérző lénye a világegyetemben. Akinek szenvedése van, és azt érzi, hogy nincs ember, aki megérti, az nyugodjon bele abba, hogyha nem is érzi annyira, de nyugodjon bele abba a tudatba, hogy Isten együtt érez vele. Isten érzi a probléma súlyát, és Isten soha nem hagyja el, nem hagyja magára. Nagyon fontosak ezek a dolgok, mert ugye ilyen közhelynek tűnnek, de borzasztó vigasztaló, nagyon vigasztaló, hogyha ezekbe bele is gondolunk. És nem csak, hogy Isten együtt érez velünk, mert fontos tudni, hogy vannak, hogy az emberek, tehát mi egymással együtt bírunk érezni. Voltunk már ugye emberekkel, hogy együtt érzünk vele, de nem tudunk rajta segíteni? Sokszor voltunk, ugye? Tehát annyit tudunk rajta segíteni, hogy meghallgatjuk, ugye? Meghallgatjuk, együtt érzünk vele. De nincsen hatalmunk ennél több. Nem tudunk ennél többet tenni. Isten abban különbözik tőlünk, hogy ő tud többet tenni. Nem csak meghallgat, nem csak együtt érez velünk, hanem ő tud, és nem csak, hogy tud, minden vágya az, hogy tegyen értünk valamit. Ilyen lény van mellettünk, ilyen lény segít az embernek, tehát szeretne és tud segíteni rajtunk, és a legnemesebb célok vezér. Isten a legmagasabb szintű erkölcsi lény a Biblia szerint, nincs nála tisztább, nála büntelenebb lény ezen a, ebben a világegyetemben, ebben az univerzumban. Teremtőnk lévén pedig pontosan ismeri egy-egy korkép ok-okozati összefüggéseit. Pontosan ismeri a diagnózisát egy-egy korképnek, és a gyógymódot is pontosan tudja. Kedves hallgatók, itt kivastagítottam pontosabban, hát nagybetűvel szedtem egy részt, erről már beszéltem némileg, képes, Isten képes saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat. És amennyiben jónak látja, a beteget meggyógyítani. Én kérem, hogy ezt a mondatot, amit a Biblia nagyon komolyan és nagyon sokszor alátámaszt, ezt vigyük haza. Isten bármikor képes saját eszközeivel, ugye ebben nem látunk bele, ezek az ő titkai, bármikor képes a saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat, és nagyon fontos, hogy amikor jónak látja, akkor a beteget meggyógyítani. De, és itt van ez a bizonyos de. Emlékszünk ugye a dánieli esetre, hogy Dániel és társai, illetve hát a héber ifjak, amikor a kemencébe vettetés ideje volt, akkor mit mondtak? Hogy az Istennek van hatalma minket megszabadítani. De hogy nehogy túl büszkén hangozzon ez a mondat, mert hát ugye nem voltak biztosak ebben, illetve hitték, hogy Isten legjobbat választja. Ha meg kell halniuk, meghalnak. Hogyha ez segít az Isten művének. Hogyha győzniük kell, ha nem kell meghalniuk, akkor élve maradnak. Tehát legyen tudtodra, ó király, hogy ez a helyzet, mi ezt gondoljuk, hogy a mi Istenünk magasabb, mint te. Ugye ezt mondta az akkori világ a lakott föld legmagasabb uralkodójának. De ha nem tenné is a mi Istenünk valami okból, akkor is hiszünk benne. Akkor sem követjük a te rendeléseidet, legyen tudtodra. Tehát, ezt a részt idézem itt be, persze egy más összefüggésben, ha Isten nem teszi meg a gyógyulást, akkor erre minden jel szerint, ugyanis erre nincs más válasz, minden jel szerint Istennek magas rendű erkölcsi oka van, hogyha valakit nem gyógyít meg. Ennek oka van. Ebből, hogy erre abból következtethetünk, gondoljuk meg. Első pont, Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. És a szenvedő szenvedésében, és ugye ezt alátámaszthatjuk, hogy ezt elfogadjuk. Isten nem gyönyörködik a szenvedésben. Isten azonnal megszüntet szenvedést, hogyha az ember javára van. Ha tehát Isten nem szüntetnek szenvedést, ez csak azért van, nem azért, mert rövid a karja, és éppen nem ismeri, hogy most melyik gyógyszert kéne elővenni a vitrinből, nem erről van szó. Hanem nagyon magasrendű erkölcsi oka van, hogy ezt ne tegye meg, hogy nem gyógyít meg valakit. Mert úgy tűnik, hogy az, hogy nem gyógyul meg az ember, vagy nem úgy, ahogy az ember várja,
Ez eredményesebb, mintha meggyógyul, mondjuk egy ilyen csodálatos gyógyulással. Isten a legeredményesebb eszközökkel dolgozik, de figyelembe veszi az ember tűrőképességét is. És itt érnék rá arra a gondolatra, amit Éneás történetén keresztül föl is vetődik, ugye ezek a bizonyos csodálatos gyógyulások esete, amikor Isten gyógyít valakit, mert azért gondolom elhisszük, hogy a mai világon is vannak ilyen gyógyulások, csak nem olyan sűrű. Amikor Isten meggyógyít valakit ilyen csodálatos módon, ezzel Istennek az a célja, hogy az ő korlátlan hatalmát megmutassa. Azon felül, hogy valakit meggyógyít, az is a célja az Istennek, hogy az ő korlát nélküli, tehát korlátokat legyőző hatalmát megmutassa. De nagyon vigyázzunk, mert ezek a történetek nem alkalmazhatóak általánosan. Tehát esetleg előfordul, hogy karizmatikus gyülekezetekben azt mondják, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert nincs hited. Lesz hited, akkor meggyógyulsz. És ezt mindenkire univerzálisan alkalmazzák, tehát mód felett rosszul érzi magát az az ember, aki nagyon beteg, és nem tud meggyógyulni, mert azt hiszi, hogy ő hitetlen. Az ember egy ilyen borzasztó rossz lelkiállapotba kerülhet, hogy neki nincs hite. Tehát vigyázzunk, mert ezek a történetek, ezek a gyógyulásos történetek nem alkalmazhatóak mindenkorban és általánosan, hanem arra alkalmasak, még egyszer mondom, hogy Isten jellemét megmutassák. És ez a mondat aztán olvassuk el, ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, magyarul, ha Isten minden egyes embert ezen a világon meggyógyítana. Gondoljunk bele egy percre. Az egy más dolog, hogy akkor 300 forintot sporolhatnánk most már ugye február 15-től, tehát nincs vizitdíj, tehát sok-sok előnye volna ennek. De ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, és minden embert, minden beteget meggyógyítana ezen a világon, akkor az emberek mit csinálnának? Gondoljunk ebbe bele, az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, mert tudják, hogy Isten mindenkit meggyógyít. És elveszítené az isteni kegyelem, az isteni gyógyítás azt a fantasztikus erkölcsi és egyéb értékét, amivel rendelkezik. Ezért Isten nagyon-nagyon komolyan veszi minden jel szerint a gyógyulást, a gyógyítást, és nagyon meggondolja, és nagyon mérlegeli, hogy kinél él, és kinél nem él ezzel az eszközzel. És nem az ember hitétől függ önmagában, hát persze attól is függ a gyógyulás, hanem más szempontokat is Isten nagyon komolyan figyelembe vesz. Tehát akkor az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, megbetegednének emiatt, és várnák, hogy Isten szépen állítsa helyre az ő egészségüket. Ugye ismerjük a képletet, az emberek életük jelentős részében áthágják Isten törvényeit. Ez mihez vezet? Depresszióhoz, betegséghez, és sok-sok mindenhez. És végül azt mondják, Isten miért engedte ezt meg nekem? Hát Isten ezért következetes lény. Isten megengedi azt, hogy az ember járjon a maga útján. De a bűnnek megvan a maga büntetése. A bűn büntetése a betegség és a halál. Hát fontos tudni, hogy Isten, amikor valaki 20-30-40 évig lábbal tiporja az ő törvényeit, fizikai és lelki szempontból egyaránt, mi módon várja az ember, hogy Isten őt egy perc alatt meggyógyítsa. Valaki kérdezhetné, hogy rendben, ezt idáig értjük, de ha valaki megtér az Istenhez, tehát tegyük fel 30-40 évig én lábbal tiportam Isten törvényét, majd megismertem az Istent és megtértem, akkor Isten miért nem gyógyít meg, ha én kérem, hogy gyógyítsa meg? Ha hajlandó vagyok megbánni az én bűneimet, akkor is előfordul, hogy nem gyógyulunk meg, mégpedig azért, valószínű, vagy azért is, mert Isten szeretné, ha a mi életünkben folyamatosan tudnánk, hogy a bűn mit okozott. És ez egyfajta biztonságot jelent, hogy ne kövessük el többet. Amikor az ember érzi az ő kicsinységét, akkor jobban az Isten mellett marad. És emlékszünk ugye, hogy a 10 bélpoklosból hány ment vissza Jézushoz. Pedig leprából gyógyulni azért azt mondjuk, az nem semmi, ugye? Tehát leprából gyógyulni az nem influenza.
Ez nem egy ilyen egyhetes ágyban fekvés. Leprából gyógyulni azt jelenti, hogy eddig halott voltam, és most élek. Aki leprából gyógyul, az olyan, mint ma, ha valaki áttétes rákból gyógyul. És ha nem megy vissza Jézushoz, akkor kérdezzük, miért nem megy vissza Jézushoz? Mert nem hatott, nem változtatta meg a gyógyulás. 10-ből 9, ha jól emlékszem, ugye? Nem változtatta meg. Áttétes rákbeteg, ha meggyógyul, nem biztos, hogy megváltozik. Félelmetes, nem? Ezek vagyunk mi emberek. Tehát Isten jól tudja, hogy mire van szüksége egy embernek. Jól tudja, hogy ki az, akit meggyógyíthat, ki az, akit úgy gyógyít meg, hogy nem gyógyít meg. Mert így elvezetheti őt a lelki üdvösségre. Kedves hallgatók, Isten következetes lény, tehát ezt nagyon sokszor már aláhúztam, következetes lény, akkor is, ha átlépheti a saját egyébként következetes törvényeit, és a betegség sok esetben ilyen módon, ugye, ahogy mondtam, évtizedes törvény áthágás következménye. Isten embereket felhasznál gyógyítás érdekében. Szeretném kérdezni, Isten felhasználhat-e orvosokat emberek megmentése érdekében? Igen. Tehát az, hogy itt az orvosokról olyan elítélő véleményeket hallok időnként, mintha valami démonikus rendszer volna, ezzel is borzasztóan vigyázni kell. Mert az, hogy az orvostudomány rossz vagy jó, ezt nem jelenthetjük ki így általánosan. Egyes orvosok lehetnek pénzcentrikusak, mások pedig hívők, és Isten meghosszabbított kezei. Hány olyan orvos van, aki olyan példásan él és dolgozik, és bár nem ért egyet a gyógyszeres kezelések egy részével, de hát nem, mégsem tud más tenni. Tehát ezzel is vigyáznunk kell. Isten ember által is gyógyíthat. De nem mindig orvosok által, hanem például, ugye itt a Bibliában, mivel ott még nem volt igazán fejlett orvostudomány, hívő emberek által, hívő emberek cselekedetei által adott gyógyulást. Tehát ez azt jelenti, hogy bár nekünk szerencsés orvoshoz mennünk, ha betegek vagyunk, de Istennek még orvosokra sincs szüksége, hogy gyógyítson. Tehát orvosok nélkül nem áll meg az élet a mennyben. Isten föl tud használni, ugye ahogy mondja az ige, kövekből tud prófétákat teremteni, kövekből. Isten bármikor, bárki által tud gyógyulást hozni. Annak az embernek van hite, és hogyha Isten ezt jónak látja. Csak ez az ember legyen alkalmas eszköze az Úrnak. Tehát orvosok és nem orvosok közvetítésével egyaránt. Olyan ember révén tud Isten gyógyítani, akinek az énje teljesen háttérbe szorult. Hát elég halvány az ábra, elnézést kérek. Másrészt közvetlen kapcsolatban van a gyógyító forrással, tehát Istennel. A gyógyítás után pedig az alázat az ő szívében megmaradt, tehát nem száll a fejébe a dicsőség, és nem írja ki azt az üzletére, hogy nálam van a megoldás. A körülállókért is történik, igen, ezt is jelezném, tehát amikor Isten gyógyít, akkor figyelembe veszi, hogy akik ezt nézik, akik ezt látják, azokra milyen hatást fog ez tenni. Amikor valaki meggyógyult, ugye itt Énásról nem tudjuk, hogy mit cselekszik, de minden jel szerint követte az Urat. Követte az Urat. Amikor valaki meggyógyult, akkor Isten miért gyógyítja meg az embert? Amikor Isten meggyógyítja az embert, akkor mit várt tőle? Ugye nem azt, hogy vegyen egy doboz cigarettát, és gyújtson rá. És elég erősen fogalmazok. Szóval amikor Isten meggyógyít, akkor teljesen jogosan, amikor visszahoz valakit az életbe a halálból, teljesen jogosan várja el az Isten azt, hogy az az ember becsülje meg az Istent, az Isten törvényeit, ismerje meg az ő gyógyítóját. Tehát Isten az ember elé megy úgy, hogy meggyógyítja őt. Úgy fogalmaztam meg, hogy munkára vált meg, és munkára gyógyít meg. Nem kell megijedni, ez nem
ez nem önző dolog Isten részéről, ez egy teljesen természetes igény, hogy akit Isten meggyógyít, az, mint újjászületett ember, már más életet kezd élni. A betegség kiváltó okait, ha ez felismerhető, meg kell szüntetni, amennyiben ennek életmódbeli okai voltak, és nagyon fontos, és hát ugye az ember, ahogy átgondolja, tényleg ez az igazság, nincs annál nagyobb eszköz Isten művében, mint egy meggyógyított ember, nem? Tehát én mondjuk a magam 32 éves fejével egészségesen próbálok jó bizonyság lenni az embereknek, de jobb bizonyság lennék, hogyha az ember valamilyen nagy betegségből gyógyul meg. Miért? Mert annak ereje van, nem? Amikor az ember balesetet szenved és meggyógyul, amikor az ember megbetegszik és meggyógyul, akkor dicséri az Istent, nem? De nem úgy, mint a többiek félálomban, hanem ébren. Úgy dicsérje, ahogy dicsérni kell, ahogy az angyalok dicsérjék az Isten. Hát, aki a halálból támad fel, az tudja, hogy ő neki minden nap már ajándék, hogy kapott az Istentől. Aki soha nem tudta meg, hogy mi is az nagyon betegnek lenni és fájdalmak között feküdni, az talán nem is érzi ennek a mélységét annyira, és Isten ezért szándékosan ugye bele is helyez minket próbákba, hogy minél jobban és jobban tudjuk dicsérni, és megbecsülni az életet. Ugye a betegségek Isten eszközei a jóra, ugye az erkölcsös, a tiszta életre. Tehát amikor valaki meggyógyul, ez Isten számára a leghatékonyabb eszköz az ő művében, mert élő bizonyság. Szeretném kérdezni, ha valaki föltámad a halálból, az mit vált ki a környezetében? Kettősséget, nem? Emlékszünk Lázár esetére? Mindenki szerette Lázárt? Mindenki szerette Lázárt, mikor feltámadt? Hát majdnem másodszor is meg akarták ölni. Mert ugye az életnek az ellensége Sátán nagyon nem szereti, hogyha valakit ő a markában tartott, és aztán visszatér az életbe. És azok az emberek, akik a rossz oldalon állnak, a sötét oldalon állnak, azt szabad így mondani, azok nem szeretik az ilyen élő bizonyságtevőket. Kimondottan szúrja a szemüket. Ezért Lázár személye hihetetlenül irritálta a farizeusokat. Hihetetlenül irritálta, rá sem bírtak nézni, mert Jézus csodát tette jutott eszükbe, és aki ugye a halálból támaszt fel egy embert, hát azzal Isten van. És akivel Isten van, az nagyon komolyan vehendő, és hát a hála miatt. Tehát kettős okból az illető ember hálája miatt Isten mellett marad egész életében, másrészt az élő bizonyság révén Isten dicsőítését folyamatosan biztosítja. A másik eset, Tábita esete, és talán erről a névről már többet hallottunk, figyelemre méltó jellemzést találunk erről a hölgyről, erről a nőről. Azt olvassuk, hogy Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Ebben volt különleges. Szeretném megkérdezni, a többiek nem osztogattak semmit. Tehát miért volt különleges ez a Tábita nevű asszony? Miért nem jegyzi fel a többi testvérnőről az ige, hogy ők is osztogattak? Hogy ők is gazdagok voltak jó cselekedetekben. Ne feledjük, hogy az első század eleje közepén, hát inkább derekán járunk, Jézus ugye föltámadt, az apostolok idejében élünk. Ugye az első szeretet idejében élünk, amikor az emberek, a testvérek egymáson önzetlenül segítettek, és nem nézték a pénzt. Nem nézték az, hogy mi mennyibe kerül. Mégis azt írja az ige, hogy ez a Tábita nevű nőtanítvány, ez a testvérnő, tulajdonképpen mondhatnánk így is, gazdag volt jó cselekedetekben. Tehát én úgy fogalmaztam meg, hogy bár ez a feladata ugye minden hívőnek, de minden jel szerint ez a keresztény, ez a hívőnő ezzel a talentummal, ezzel a képességgel rendelkezett, hogy ő tulajdonképpen az egész életét erre a tevékenységre tette fel. Tehát nem mindenki teszi fel erre az életét, mert nem állhat az egész gyülekezet csak ilyen emberekből, mert akkor duskálnánk a ruhanemükben. Hanem vannak olyan emberek,
akik ezzel foglalkoznak kiemelten, egy, két, három, négy ember, akik ezt érzik kötelességüknek. Ugye ma is vannak emberek, a gyülekezetünkben is, akik leprásoknak varnak ruhát, és az egész életük abból áll, hogy ők ruhát készítenek mondjuk a romániai leprásoknak. És ebben örömüket legyik, és áldás van az életükön. Mert ezt a talentumot bírják, és ezzel élik az életüket. Más ember azt mondja, hogy ő nem bírna egy helyben ülni, és nem bírna ezt csinálni, ő neki máshoz van készsége, képessége. Tehát ez a Tábita nevű nő kiemelten gyakorolta a szükségletek betöltésének szolgálatát, az egész életét erre tette fel. Ruházat, élelem, hajlék, gondozás, látogatás, meghallgatás. Tehát személy szerint próbált foglalkozni az emberekkel, de inkább, ha nem is biztos, hogy a maga gondozás és a meghallgatás, a beszélgetés, hanem mondjuk inkább a ruházat, az élelem, tehát a fizikai szükségletek biztosítása, és jól tudjuk, hogy ez bibliai alapelv, hogy mielőtt az embereknek beszélnénk az igazságról, azelőtt az embereket fel kell öltöztetni, és adni kellene nekik enni. Mert éhes és fázós ember hát nehezen hallgatja az igét és fogadja be. Ezért ugye az Isten arra hív bennünket, hogy ezeken segítsünk, illetve vegyünk részt olyan munkába, támogassuk valamilyen módon azokat a munkákat, amelyek ezzel foglalkoznak. Ellen Good White-nak van egy érdekes mondata, amit érdemes megszívlelni. Azt írja, hogy Tábita ügyes ujjai gyorsabban mozogtak, mint a nyelve. Nagyon érdekes gondolat, és nagyon megfogadásra méltó, hogy a jó dolog beszélni az Istenről az embereknek. De figyelnünk kell arra, hogy nehogy hiteltelenné váljunk, és miközben mi állandóan csak beszélünk az Istenről, az Isten műve romokban hever vagy áll. Inkább úgy mondom, hogy áll. Mert nincsenek meg ezek az ügyes ujjak. Tehát túl sok a beszélő ember, és túl kevés a cselekvő ember. Túl kevés a mozgó kéz, túl kevés a futó láb, és túl sok a mozgó nyelv, túl sok a száj, amelyik állandóan csak beszél. Tehát ugye fontos, hogy a Biblia arról tesz tanulságot, hogy az Isten népe egy picit a beszéd népe lesz az utolsó időben. Ez pozitív és negatív értelemben is. Tehát jól tudja hasogatni az igét, igazságokat tud mondani, csak az embereket egy idő után már nem ez érdekli. Ha az emberek betöltekeztek az igazság kenyerével, akkor egy picit szeretnének a gyakorlati kereszténységből ismeríteni. Na most ez az, amit az ember kevésbé élhet, és Tábita abban nagy, hogy ő mindig megélte az életi, amíg élt, és később is, amint feltámadt, megélte a kereszténységet. Tehát ő megértett valamit, és követte, és csinálta, és varta, és szabta. Megcsinálta. És híre volt, azt mondja az írás, hogy nagyon szerették, köztiszteletben álló ember volt. Az emberek meg is becsülik az ilyet. De nem ezért csinálja persze az ember. Tehát nem beszédben áll az Isten országa, hanem ugye erőben, és itt idézem be természetesen Ézsaiás könyvéből az igét, hogy azt írja az írás, hogy mit kedvel az Úr? Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezért, ugye itt a bőtről beszél, a bőtnek egy átvitt értelméről, nem ezért a bőt, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, és ha mezitelent látsz, felruházzad, és a te tested elől, érdekes szó ez, a te tested elől el ne rejtsd magadat. És azt írja, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságot. Tehát akkor. Felhasad, ha ezt megtesszük, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Istennek vannak feltételei, nem nagy dolgok ezek, és Isten következetes lény. Ezeket valaki nem teszi meg, az Úr dicsősége nem követi. Megteszi, akkor követi. Azt hiszem, hogy igazságos és következetes ez az eljárás. Hogyan válhatunk olyan emberekké, mint ez a Tábita nevű nő, aki ugye sokat segített az embereken,
ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Szeretném kérdezni, hogyan lehet megismerni az emberi nyomorúság mélységeit? Jézus hogy ismerte ezt meg? Ugye az emberek közé ment, tehát egyszerűen máshogy nem megy. Nem tudjuk megálmodni az emberek szükségletét. Nem tudjuk megálmodni. Emberek közé kell menni és megkérdezni. És meghallgatni. Másik dolog. Nem csak megkérdezni, meghallgatni. És erre időt kell szánni. Mondom ezt persze magamnak is. Ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Foglalkozni kell vele. Időt kell rá szakítani. De hogyha én csak magammal vagyok elfoglalva, ha nekem az egész napom úgy néz ki, hogy én, az én munkám, az én telefonos kapcsolataim, az én különböző teendőim, az én vásárlásaim. Az életünk nem távitai élet. Az életünk öncélú élet. És mi azt hisszük, hogy mi Istenért élünk. Mert nincs időnk az emberek. Időt kell szánni az emberi lélek és az emberi szükségletek megismerésére. Idő, idő és idő. Ha megnézitek, minden ezen múlik. Az időn. Önmegtagadó életvitel, mert az még kevés, ha én megismerem az emberek szükségleteit, mert lehet, hogy azt mondom rá, hogy hát nem én vagyok az az ember, aki ezen fog segíteni. Önmegtagadó életvitel. Tábita megtagadta magát. Minden jel szerint saját magától is elvette a falatot, hogy a másiknak adhassa. Ő először öltöztette föl a másikat, utána öltözött föl ő. Tehát a sorrend ez volt, minden jel szerint. A teljesen másikért élés szemléletét elsajátította ez az asszony. És kedves hallgatók, végezetül ugye említeni kell, hogy példátlan és nehezen megmagyarázható okból ez a nőtanítvány meghalt. Az ember azt mondaná, hát mindenki más, csak ő ne. Ugye? Mindenki más, csak ő ne. Meghalt. Tehát valamilyen betegségben nem tudjuk pontosan, hogy miben, meghalt. De Isten úgy alakította a körülményeket, hogy Péter ugye éppen a környéken járt, de mielőtt rátérnék, csak jelzem, hogy amikor egy ember meghal, ne kezdjünk el bölcselkedni, hogy az ember miért halt meg. Lehet, hogy rá fogunk jönni, lehet, hogy nem. De vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, mert a halál és az élet és a halál az Isten kezében van. Ha elfogadjuk, hogy az Isten nem téved, akkor nem kell gondolkodnunk rajta. Ha Isten tévedett, akkor gondolkodjunk, hogy Isten hol tévedett. De nem téved az Isten. Tehát egy csomó dolog van, ami nem kéne gondolkodnunk. Persze az embernek jár a feje sok mindenen, csak jelzem, például, ha egy ember lelki-fizikai rombolást végez a környezetében, Isten egy ideig tűri, aztán nem. Tudunk ilyen példát mondani, ugye? Jézabel, az Ószövetségben. De van olyan ember, aki megtért, mint Manassé. Hát Isten pontosan tudja, hogy ki az, aki még változhat, ki az, aki nem. Van, amikor Isten azért altat el mondjuk egy gyermeket, mert a környezetében ő az egyetlen tiszta és igaz ember. Így az elgondolkodtató, és Isten elaltatja. Ez teljesen átértékeli a halál fogalmát számunkra. Ez szerint a halál nem biztos, hogy büntetés, hanem Isten kegyelmet gyakorol. Gyakorolhat. Az egész család siratja a gyermeket, az egész család oda van, depressziós, pedig ők a rosszak, akik miatt a gyermeknek meg kellett halnia. Ez például megmagyarázhat egy-egy gyermek halált. Ezeket csak azért sorolom föl, hogy mi miért lehet. Például a Bibliában, ugye erre is volt eset. Lehet, hogy azért alszik el valaki, hogy az alvást, azért mondom már, hogy a halál, az első halál egy alvás a Biblia szerint, mert jelenlegi állapotában a legalkalmasabb az üdvösségre, készen van. Isten nem vet rá több terhet ebben a világban. Nem kell nézze a szenvedést tovább. Elég volt. De amikor egy emberre Isten nem vet több terhet, ahogy most van alkalmas, nem kell tovább élnie. Mások tovább viszik a lángot, a tüzet. Isten akkor elaltatja az embert, szintén kegyelmi intézkedés. Hogyha valakinek a halála, ráadásul még, mások megtérését is szolgálhatja, hogy miért engedte meg Isten, hogy Istvánt megkövezzék? Hát egy fantasztikus hívő ember, aki
aki betéve tudta a tekercseket. Hát mennyi ember, mennyi idő kitanítani egy embert, hogy István kaliberű legyen? Szeretném kérdezni, Isten kitanította egy embert István helyett? Igen, Pál apostolt, ugye? És Isten így látta jónak. Ha egy ember elvesztése ébredést indít el egy közösségben, vagy felráz egy gyülekezetet, akkor is megengedheti ezt Isten. Nem önmagában csak ezért, de ez is benne lehet egy ilyen esetben. Vagy, és ez az esetünk ez ilyen, a tábító esete, Isten szeretné magát megdicsőíteni egy csoda tétel által, és ilyen eseteket is találunk a Bibliában. Úgyhogy Péterhez küldött özvegyasszonyok csapata vagy csoportja, és Péter megjelent. Csak egy gondolat, amikor Péter átment Tábitához, vajon azért hívták át Pétert, hogy föltámassza ezt a nőt? Nem. Megmutatták, ugye sírtak. Az özvegyasszonyok sírtak, ebből mire következtetünk? Nem az örömtől sírtak, hogy föl fog támadni, hanem mert meghalt. Tehát az özvegyasszonyok nem azért, nem gondoltak rá minden jel szerint, hogy Péter most átjön és föltámasztja. Miért hívták át akkor Pétert? Ugye mutogatták neki a ruhákat, amiket ez a Tábita nevű asszony vart, és minden jó cselekedetéről beszéltek. Amikor az ember gyászol, akkor szüksége van bölcs emberekre, nem? Szüksége van bölcs emberek tanítására, tanácsára. És Péter bölcs, Isten lelkével teljes ember volt, tehát a közösség szerepe a vígasztalásban óriási. És Péter is ezt a célt szolgálta volna átjövetelével, de mivel Péter maga is kutatta, hogy mi lehetett Isten szándéka ennek az asszonynak a halálával. Péter nem értette, miért halt meg ez az asszony. És a lélekkel teljes volt, és a lélek indította őt erre a cselekedetre. Tehát kiküldi az asszonyokat, és ugye azt mondja Tábitának, hogy kelj fel, az asszony pedig föl fog kelni. Minden jel szerint Péter többet érzett, mint részvétet. Péter nem azért támasztotta föl, nem azért gondolkodhatott rajta, mert önmagában egy jó ember volt, mert akkor mindenkit föl lehetne támasztani, aki jó ember. Hanem Péter lelke azért fájt, mert az Isten műve elveszített egy nagyon értékes, nagyon hasznos, és a mű élharcosának számító ember. Tehát Tábita abban a helyzetben nem volt pótolható. Nem volt pótolható az ő tevékenysége. És ezért írtam azt, hogy valószínű, hogy Péter többet érzett, mint részvét. Péter tudta, hogy a műnek ez az ága, ami ott működött, egy nagyon értékes és nehezen pótolható munkaerőt veszített el. És ez volt az a jogalap, amivel Isten kérhette, hogy támassza föl, és ugye a lélek indította erre, hogy korábban mondtam, és így történik meg maga a feltámadás, a feltámasztás. Ugye Péter, jelzem, Istennel naponként ápolta a személyes kontaktust, a személyes kapcsolatot, nem engedte, hogy ez megszakadjon. Tehát mindaddig, amíg mi Istennel csak szaggatott kapcsolatban vagyunk, nem nagyon fogunk tudni nagy dolgokat véghez vinni. Amíg minket nem az Isten lelke vezérel, csak időnként hat ránk, addig Isten nem tud minket teljesen megbízható partnernek tekinteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az apostolok esetében ugye megtörtént a felház hangulat után a teljes egységre jutása rendezés, és az Istennel való együttlét is megjelenik ebben, ugye azt írja az ige, hogy Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozott, ugye majd ugye megtörtént a feltámasztás. Tehát miért küldött ki mindenkit Péter? Mire gondolunk? Most ezt szabad megválaszolni. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy miért nem az asszonyok előtt? Hát nem az a cél, hogy mindenki előtt ez bizonyság legyen? Hát miért küldöm ki azokat az asszonyokat? Amikor éppen az a cél, hogy a hitük növekedjen. Hát, így van. Igen, köszönöm, valóban. Tehát amikor az ember egy ilyen kaliberű eseményre készül, akkor nem tanácskozik testtel és vérrel.
akkor mindenkit ki kell küldeni a teremből, hogyha ilyen eset van, akkor, hogyha az ember valami nagyon nagy dologra érez indítatást az ő lelkében, persze ilyen nagyon ritkán van. Tehát Péter érezte, hogy ez az eset, ehhez szüksége van az egyedül létre. És megfigyelhető, hogy Jézus Krisztus is így tesz. Még a szülők sem mindig maradhattak benn. Tehát Jézusnak is, hát pedig ő volt a messiás, tehát neki minden percben volt kontaktus az atyával, és még Jézus is azt érezte, hogy ehhez olyan koncentráció szükséges, amihez egyedül kell lenni az Istennel. Nagyon nagy tanulság az életben, és a Bibliában is, ebben a történetben is, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy időnként mindenkit elküldjünk magunk mellől. Nem úgy, hogy csúnyán, hanem megkérni őket, hogy hadd maradjunk egyedül. Ez nem bűn. Az embernek igénye van arra, hogy időnként egy másik ember együtt legyen, időnként pedig még a házastársától is külön legyen. Ismerek egy asszonyt, aki minden évben egyedül elutazik külföldre. Otthon hagyja a férjét és a gyerekeit. A férje maximálisan megérti keresztény ember, sőt, ő szinte küldi, hogy menjél. És olyan megújulva, olyan megváltozva tér haza, hogy örömbel az élet. De ugye, hogyha mindenki sülve-főve együtt van, együtt repülünk, együtt utazunk, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni a magányos, idézőjebb magányos Istennel való elmélyet, koncentráció. Mert a házastárs ugyan nem zavar minket, de időnként még ő is zavarhatja ezt a kommunikációt, és szükség van egyedül létre, otthon is. Tehát meg kell hagyni egymásnak azt a személyes burkot, amiből nekem ki kell szállnom, mert az az ővé és az isteni, és nem lehetek rá féltékeny. Mert hogyha ő az Istennel nem ápolja a kapcsolatot, akkor a házasságunknak is vége lehet. Tehát érdekem, hogy ez megtörténjen. És neki is érdeke, hogy nekem ezt meghagyja. Ugye ez akár a házastársak között, hogy egy baráti kapcsolatban, egy baráti kapcsolat bőven tönkre mehet, ha a barátok sülve-főve együtt vannak, mert nincsen, még a hívő barátok is, mert nincsen meg ez a személyes elmélyedt kapcsolat az Istennel. És végül, tényleg most már lezárom, szóval végül sokan hittek az Úrban, ez mindennek az alfája és az omegája, Isten akkor tesz ilyet, amikor végül az embereket megtérésre tudja vezetni, és így ez a két város, tehát Joppéban és Liddában az emberek jelentős része hitt az Úrban. Ez a két eset, ugye az agyvérzéses és a meghalt ember meggyógyítása, feltámasztása, tehát végeredményképpen két ilyen eset igen sok megtérőt hozott az Isten művének, és hát azt hiszem, hogy ezzel is zárnám. És még egy gondolat, igen, ami nem kis gondolat szerintem. Nem bírom kihagyni ezt a gondolatot, mert ezt a feltámasztást nem akárki vitte véghez. Ezt a feltámasztást Petrosz, mit jelent a Petrosz? Köszönöm. Guruló szikla. Ezt a feltámasztást nem Jézus vitte véghez, hanem egy olyan ember, aki háromszor átkozódva és esküdözve tagadta meg a mestert. Hogy lehet, hogy ő föltámasztott végül? És ez óriási jó híre az igének. Ugye be is idézem, Péter, Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a te hited. Idővel azért megtérvén, helyesebb fordítás szerint megfordulván, visszafordulván, ugye megtért ember volt, erősítsed a te atyád fiaidat. Kedves hallgatók, amikor Jézus Krisztus valakiért imádkozik, amikor Jézus Krisztus valakiért küzd, az ezzé válhat, ha ő is akarja. Egy tanítványból, aki súlyos és még súlyosabb hibákat vétett az életében, nem akárki lett, egy apostol. Senki meg nem emlékezik az ő bűnéről, mert megváltozott, megtért ember lett. És ezzel zárnám, azt hiszem, hogy ebben a történetben nem csak az a csoda, hogy egy ember meggyógyult és egy ember föltámadt. Ebben a történetben van még egy nagy csoda, hogy mindezt egy Petrosz csinálta. Mindezt
egy guruló kövecsket vitte véghez, egy ember csinálta. Tehát Isten fel tud ruházni egy embert ilyen képességekkel, olyat is, aki korábban megtagadta őt, de megváltozott, idővel megtért, és képes lesz erősíteni az atya fiait, képes lesz gyógyítani, képes lesz feltámasztani. Azt hiszem, ez az igazi csoda. Köszönöm szépen a figyelmeteket, figyelmüket, és ezzel zárnám le ezt a történetet.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és szeretném a hirdetések sorát egyel megtoldani, közbe kaptuk a hírt, hogy jövő héten úrvacsora lesz itt Zugligetben, tehát kérnénk szépen, hogy készüljünk jövő szombaton úrvacsora. Ehhez is kapcsolódik az az ige hirdetés, ami a mai alkalommal elhangzik itt Zugligetben, és mint többen tudjátok, hogy a múlt héten országszerte elindult egy úgynevezett megújulás és reformációs igehirdetői sorozat. Nem tudom, hogy Zugligetben is megvolt az első előadása, igehirdetése ennek. Ezzel kapcsolatban szeretném először is elmondani azokat a gondolataimat és tapasztalataimat, amit az elmúlt héten szereztem testvérekkel beszélgetve, és a magam gondolatait is így továbbítani számotokra, hogy milyen érzések és kételyek vagy gondolatok merülhetnek fel bennünk egy ilyen igehirdetői sorozat a megújulás és a reformációs témával kapcsolatban. Hát 4 pontban, vagy talán 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy miket hallottam az elmúlt héten. Többen mondták testvérek, hogy megújulás és reformációt nem lehet központilag vezényelni. Az elmúlt években is volt már erről szó, és több szombatiskolai és igehirdetés is erről szól, de testvérek szerint, ami az elmúlt évtizedekben történt ezen a téren, az nem okozott igazán valódi megújulást vagy reformációt. Ezt a kérdést valójában óvatosabban kezeljük, mert ha megint egy kudarccal zárul egy ilyen sorozat, akkor annak visszafordíthatatlan következményei lesznek. Aztán azt is megfogalmazták testvérek, hogy kissé elkoptattuk már ezeket a kifejezéseket, hogy megújulás és reformáció, pont ezért, ennek okán, mert az elmúlt években, mondom, ez nem vált igazán gyümölcstermővé. Ezek a fogalmak nem váltak valóra, hogy így mondjam, ezek a kifejezések a gyakorlatban nem valósultak meg. Aztán 3. pontként szeretném mondani, hogy ezzel kapcsolatban még az is bennünk lehet, ami egyébként mindannyiunk életében és az emberi természetében felvetődik, hogy az emberi természet ösztönösen tiltakozik minden komolyabb változás és változtatás ellen. Hiszen ha ezt a 2 szót meghalljuk, hogy megújulás és reformáció, az ösztönösen belülről egy ilyen tiltakozásra, amiféle idegenkedés fog bennünk kialakulni. De nem is gondolom, hogy ez csak ezután, hanem már talán az első ilyen program meghirdetéskor is így voltunk. Igen, maga Jézus is ezt mondta a tanítványoknak feltámadása után, Lukács evangélium a 24. fejezet 25. versében, hogy balgatagok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amit rólam a proféták szóltak. De ez a restszív, nem a balgatagság, inkább a restszív, ami annyira jellemző ránk, hogy változtatni, mélyebben, gyökeresen változtatni az életünkön, a megszokásainkon, az elképzeléseinken, az eddig kialakult életstílusunkon, ez iszonyatos küzdelmeket jelenthet számunkra. És valójában ehhez kapcsolódik a 4. pont is, hogy megújulni, megreformálódni egy olyan világban, amelyben szinte érzékeljük, hogy a világ beszippant bennünket, és a világ sodor bennünket a maga hajszájában, a maga küzdelmében. Amikor a világ befolyása olyan hatóerővel bír ránk, hogy egyszerűen a napi gondok, a feladatok szinte képtelenné teszik számunkra azt is, hogy egyszerűen szóba álljunk és elgondolkodjunk ezeken a kérdéseken, hogy megújulás és reformáció. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy lelkileg is nehezen tudunk erre ráhangolódni, egy ilyen taposómalom, egy ilyen élethajszája közben, amiben mindannyian élünk. És ez valóban így is van, amit Jézus mondott Lukács evangélium a 21. fejezet 34. versében, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, és váratlanul ne jöjjön rátok az a nap. De érzékeljük, hogy egy megnehezedett szív nem képes felvenni, hogy így mondjam, az idők jelei lépésütemét, amiről az elmúlt alkalommal szóltunk. Egy megnehezedett szív, megint csak mondom, óckodik mindenféle mélyebb változás irányában, sőt, átgondolni sem igazán képes ezeket, ezeknek a tétjét, ezeknek a jelentőségét. És szeretném itt utoljára idézni azt is, hogy a belső akadályok sem lebecsülendők, ami az egyházon belül lévő akadályokat jelenti a megújulás és a reformáció útján. Gondoljunk csak profétikusan, Jézus beszélt a gonosz szolga példázatáról, a hű és bölcs és a gonosz szolga példázatáról. Ugye ott azt mondja az egyik csoport, hogy halogatja még az én uram az eljövetelt, és hát ütni és verni kezdi a szolgatársait. Mindenképpen számolnunk kell az egyházon belül is egy olyan irányzattal, hogy nincs igénye mindenkinek arra, hogy megújuljon és reformációba lépjen előre. A gonosz szolga az azt mondja, hogy halogatja még az én uram az eljövetel, tehát egy közösségen belül sincs mindenki azon az egy akaraton, ami az Isten akarata lenne. És gondoljunk a balga szűzek példázatára, vagy az okos és a balga szűzek példázatára, a tíz szűz példázatára. Ott is van balga szűz, sőt a fele balga szűz, ott öt balga szűz van, akik mélyen alszanak a vőlegény várakozása előtt. Mély álomba merültek, és tudjuk, hogy csak majd a vőlegény megjelenésekor kapják fel a figyelmüket a fogadására. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban idézzem azt a bizonságtételt, amit egyébként a szombatiskolánk is idéz. A szemelvények első kötete 116. oldalán olvasom a következőket. Sokkal jobban kell félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. Az erő és a siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a világban. Hát nem annyira a külső befolyástól kell félnünk, nem annyira, hogy a világ mennyire sodor magával bennünket, és hát a gondolatával sem tudunk szóba állni ennek a kérdésnek, hanem inkább a belső akadályai a súlyosabbak, ami ennek a megújulásnak az útjába állhat. És a 117. oldalon szintén idézi a szombatiskola ezt az idézetet is. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha Sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe körében. Kedves gyülekezet, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Sátán egy álomkort kíván bocsátani az ő lankadó és gyenge gyülekezetére, hogy talán tulajdonképpen ezt a megújulás és reformációs programot úgy elerőtlenítse, úgy jelentéktelenítse és elközömbösítse az egyház tagjait. Kedves gyülekezet, mindezek után azonban mégiscsak arra szeretném a figyelmet felhívni, ami a szombatiskola következő témája, és ezzel kapcsolatban lapozzuk fel a Bibliánkat, Ézsaiás könyve 40. fejezet 3. versénél, tehát az alapigénket lapozzuk fel a bevezető gondolatok után, Ézsaiás könyve 40. fejezet 3. versétől az 5. verséig. Jól ismert igeversek ezek, következőképpen olvasom, és ezekből a gondolatokból szeretném a mai alkalommal ezt a kérdést magunk elé állítani, hogy vajon fontos-e nekünk a megújulás és a reformáció. Ézsaiás könyve 40. fejezet 3. versétől az 5. verséig így szól. Egy szó kiált. A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. A leghangsúlyosabb kifejezés ebből az igeszakaszból, amit először meg kell említenünk és megértenünk, hogy ez mit jelent, hogy készítsétek az Úrnak útját. Mit jelent ez a kifejezés, hogy készítsétek az Úrnak útját? Ugye egy kiáltó szó a pusztában ezt mondja, hogy készítsétek az Úrnak útját. Először is azt a kérdést tisztázzuk, hogy miért kell az Úrnak útját készíteni, mi ez az Úrnak útja? Hát milyen úton akar az Isten megjelenni, amit készíteni kell az ő népének a pusztában? Ennek az Úr útjának úgy gondolom kétféle értelmezése van, kétféle megközelítése van, kétfajta értelme van. Az első megközelítést szeretném először felvetni, hogy mi is az, hogy Úr útja. Az Isten második eljövetele, Jézus Krisztus második eljövetele az nem egy egyszerű esemény. Az egyszerűen fogja a történelemben elkövetkezik az az idő, és Jézus a mennyből leszáll a földre és megjelenik dicsőségben, hiszen az igevers is erről szól, hogy megjelenik az Úr dicsősége az utolsó versben, és minden test látni fogja azt. Akkor már nincs idő az útkészítésre, ugye? Ha Jézus a mennyből jön, ha mennyből megjelenik, ő a mennyből, nem kell, hogy utat készítsünk, mert azt majd tudomásul kell vennünk, hogy eljött az Úr. Tulajdonképpen azzal szembesül az egész világ, és az igazakat magával viszi, a gonoszokat pedig elpusztítja. Jézusnak nincs szüksége olyan útkészítésre, amit fizikai értelemben gondolhatunk útra. De bizonyos értelemben egy történelmi esemény sorozat kell, hogy megelőzze Jézus Krisztus második eljövetelét, és úgy gondolom, a proféciák beteljesedésének az útjára vonatkozik elsősorban az Úr útja kijelentés. Ahhoz, hogy Jézus eljöjjön másodszor erre a földre, mint ahogy Jézus először is, mikor eljött a földre, egy sor eseménynek kell beteljesedni a földi történelemben. Azt hiszem, az itt ülők között kevesen vagyunk azok, akik ne tudnánk azt, hogy milyen profétikus eseményeknek kell beteljesedni Jézus Krisztus második eljövetel előtt. Tudjuk jól, hogy például Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse az egyik legmeghatározóbb kijelentés a földi történelmünkre nézve, hogy addig Jézus nem jöhet el másodszor a földre, hogy elvigye az igazakat, amíg ez be nem teljesedik, mégpedig az, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, minden ágazatnak, népnek és nyelvnek, és akkor jön el a vég. Tehát ennek be kell teljesedni, ennélkül Jézus nem jöhet el, de ahhoz, hogy ez beteljesedjen, ennek az útját is elő kell készíteni. Ez az első lépés, vagy mondjuk első mérföldkő ahhoz, hogy Jézus valóban eljöhessen erre a földre, és az ő útja elkészüljön. Kedves gyülekezet, viszont ha belegondolunk abba, hogy ennek a munkának el kell végződnie, be kell teljesednie a földi történelemben, és ha belegondolunk abba, hogy a mi életünk hogy áll ehhez, és mi erre vajon képesek vagyunk-e a mai erőnkkel és állapotunkkal hozzá viszonyítva, ehhez viszonyítva, akkor azt mondhatjuk, hogy oly távol vagyunk mi attól, hogy az Úr útja elkészüljön. És itt szeretném megjegyezni, hogy egy hatalmas proféciának kell beteljesedni, egy számunkra még tapasztalatilag elképzelhetetlen, megfoghatatlan profécia ez, aminek be kell teljesednie ehhez az eseményhez, hogy ez megvalósuljon a földön, hogy ez a tömeg, akik nem tudnak jobb és bal kezük között különbséget tenni, mint Ninivében, megismerjék az Isten evangéliumát bizonyságul, ez kevés az emberi erő, kevés az egyház igyekezete. Ez égi, hatalmas erőre van szüksége az Isten népének, amit maga Jézus ígért meg János evangélium a 14. fejezetében, és a többi sok-sok igevers és ígéret, ez pedig a második pünköst, vagyis a késői eső kiárasztása. Lapozzuk fel ezt az igeverset azért, apostolok cselekedet a 3. fejezet 19. és 20. versénél, ami így szól, ami a pünköst idején szintén az apostolokra nézve, mint egy bekövetkezett. Az apostolok ezt elnyerték, és ezt az erőt kívánták a nép körében is átadni, és ezt az erőt, és ezt a hatalmat kívánták a nép számára is megosztani, hogy készüljenek erre fel. Apostolok cselekedete 3. fejezet 19. és 20. versei a következőképpen szól. Ugye Péter prédikációjában hangzik el ez a jól ismert kifejezés. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kedves gyülekezet, tehát két olyan profétikus beteljesedésnek kell bekövetkezni, amiről itt Péter apostol is beszél, hogy eljöjjön a felüdülés ideje, ahhoz, hogy a nagy evangélium hirdetés bekövetkezzen, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a földön. Ez jelenti az Úr útjának a készítését, hogy erre felkészülni egy népnek. Hogy erre felkészülni az Isten népének, és itt kapcsolódnék ahhoz, hogy miért van szükség akkor a megújulás és a reformációnak. Azt hiszem, hogy ezt a kifejezést meg kell jól értenünk, és a következő tanulmány is majd ezt tárgyalja. Tulajdonképpen azt kell megértenünk, hogy ezzel a lelki hozzáállással, amiben jelenleg van az Isten népe, azzal a lelki tempóval, vagy avval a lelki készenléttel, ahogy erre készül ma az Isten népe, azzal több száz évig is eltarthat a készülés, mire Jézus valóban, vagy az Isten kiáraszthatja a késői esőt. A megújulás és a reformáció az tulajdonképpen egy ilyen hatékony, valóban egy felfokozott várakozása és készenléte a késői eső kiárasztásának. Megújulás és reformáció az egy komoly odafordulás, egy komoly odaszánás az Isten akaratának a követésére, és azt jelenti, hogy készen kíván lenni, felkészült kíván lenni az Isten népe arra, hogy ezt befogadja. Lapozzunk fel itt is egy igeverset, ami most már a második értelmét jelenti annak, hogy mit jelent az Úr útjának a kifejezése. Az első Sámuel könyve 7. fejezetéből, első Sámuel könyve 7. fejezet 3. versét olvassuk fel közösen. Sámuel próféta mondta ezt a népnek, mikor a filiszteusok elvitték a frigyládát, és már 7 éve a frigyláda a filiszteusoknál volt, és ugyanakkor egy támadás nézett ki az Isten népe számára. Akkor mit mondott Sámuel próféta a népnek, hogy hogyan tud az Isten benneteket megszabadítani? A 3. vers így szól, 7. fejezet 3. verse. Így szól Sámuel a néphez. Sámuel pedig szólt Izrael egész házához mondván, ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. A második értelemben tulajdonképpen mit jelent az Úr útját készíteni? Nem valami fizikai útról van szó, sem a történelmi út előkészítéséről, a proféciák beteljesedéséről, hanem arról van szó, hogy a szívünk útját készítsük el. Hogy először is az Isten lakozhasson a szívünkben, és az Isten valóban az Isten megközelíthesse a szívünket, az Isten kiáraszthassa a lelkét ránk, és az Isten valóban bejöhessen a mi életünkbe. Milyen szép ez a kijelentés, így ehhez kapcsolódik, ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak. Nagyon szép ez a kijelentés, szívünket elkészíteni az Úrnak, hogy készítsétek az Úrnak útját, azt jelenti, hogy teljes szívből megtérni az Istenhez. Teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és ez a következő pedig, az első része a megújulás, hogy teljes szívből megtértek az Úrhoz, nem fél szívvel, nem olyan megszokás szerűen keresni az Istent, ahogy eddig kerestük, hanem teljes szívből, és a reformáció is benne van ebben az egy igeversben, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, és az Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak. Hadd tegyem hozzá, hogy tulajdonképpen az idők jelei harsogó és lopakodó jelei, ugye profétikus jelei, vannak harsogó, harsány idők jelei, de vannak lopakodó idők jelei, mind-mind arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy ezt komolyan vegyük, ezt a felhívást, hogy készítsétek az Úrnak útját. A megújulásnak és a reformációnak tulajdonképpen miért van jelentősége? Azért van jelentősége, mert ha megújulás és reformáció nélkül készülnénk erre az útra, akkor sose készülnénk el. Hadd hangsúlyozom ezt még egyszer. Ha megújulás és reformáció nélkül, a teljes szívből, a szívünk elkészítése, teljes odaadása nélkül készülnénk az égi áldás befogadására, akkor soha nem készülnénk el. Tehát itt valami radikális és valami hatalmas változásnak kell a szívünkben történnie, hogy az Isten szálláshelyéhez méltó legyen, hogy az Isten áldásainak méltó helye legyen. Tulajdonképpen tehát az Isten áldásainak a feltételeit kell az életünkben megteremteni. A szíveteket készítsétek el az Úrnak. Ilyen szép Sámuelnek ez a megfogalmazása, hogy az Isten áldása, az Isten közelsége csak egyen múlik mindig az életünkben. Nem kell elkezdeni semmit, nem tudom milyen nagy dolgokat tenni, nem kell hozzá vallásos cselekedeteket végezni, egyet kell tenni. A szíveteket készítsétek el az Úrnak. És hogy ez a gyakorlatban mit jelent, szeretném felolvasni Szemelvények első kötetéből a már olvasott ige, vagyis olvasott részletből, a megújulás és a reformációs fejezetből, a 119. oldalról a következőket. Ezek részben majd szerepelnek a következő szombatiskolai tanulmányban is, így szól. Isten lelke nem jöhet el addig, amíg az út nem készül el számára. Komoly önvizsgálatot kellene tartani, egyesült és kitartó imádkozásra, valamint hitáltal az Isten ígéreteire való hivatkozásra van szükség. Ne a testünkre öltsünk gyászruhát, mint a régi időkben, hanem lelkünket alázzuk meg mélységesen. Semmi okunk nincs az öndicséretre és az önelégültségre. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt, és ő meg fogja vígasztalni és áldani az őszinte keresőket. tulajdonképpen kik készülnek el a szívükben az Isten áldásaira, szabadítására. Ezt fejezít ki, hogy akik lelküket mélységesen megalázzák az Isten hatalmas keze alatt, és akik egyesült és kitartó imádkozással Isten ígéreteire hivatkozva keresik őt, azok részesülnek a megújulás és a reformáció áldásaiból. Kedves gyülekezet, itt hadd mondjak ki egy fontos dolgot, hogy tulajdonképpen megújulás és reformáció az egész egyházban soha nem fog bekövetkezni. Ezt tudjuk. Az egész egyházra nem fog kiáradni a késői eső. De azok, akik komolyan veszik azt, hogy szívüket el akarják készíteni az Úrnak, és akik mélységesen képesek megalázni magukat az Isten előtt, az Isten hatalmas keze alatt, akik mély önvizsgálatot tartanak, és keresik az Isten szüntelen, azok részesülnek a késői eső áldásában. Nem új dolgok ezek. De most szeretnék rátérni egy olyan kérdésre, hogy mit jelent az, hogy megalázni magunkat. Ez egy borzalmasan rosszul csengő kifejezés, úgy gondolom, először is. Ha így halljuk ezt, hogy megalázni magunkat, mit jelent ez? Ez a kifejezés, itt is használja Ellen White többször ezt a kifejezést, hogy alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt. És ha engedjétek meg, hogy Jézus egyik mondatát, azaz több mondatában szerepel ez a kifejezés, de az egyiket felidézem, egy példázata végén mondta Jézus ezt, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik. És aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Lapozzuk fel ezt a Biblia verset, és az ehhez kapcsoló példázatot is nézzük meg, hogy hogyan is értelmezzük ezt a kijelentést, hogy megalázni magunkat. Lukács evangéliuma 18. fejezet 14. versében van ez az egyik, sokszor említett igevers egyszer megemlítve. Lukács evangéliuma 8. fejezet 18. fejezet, elnézést, 18. fejezet. Lukács evangéliuma 18. fejezet 14. versét lapozzuk fel, és ezen a kijelentésen gondolkodjunk el, amit Jézus mondott a következőképpen. Mondom néktek, már a vámszedőre mondta, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Sokat gondolkodtam ezen a kijelentésen, hogy mit jelent az, hogy megalázza magát. Hiszen a reformáció és a megújulás nem indulhat el más úton, csak ezen. Sokszor szokták mondani, hogy hát ha mondok valamit, azt fogadd el, alázd meg magadat azelőtt, amit mondok, és fogadd el, mert különben nem tudok segíteni rajtad. Vagy nem tudom, hogy megalázza magát. Ez mit jelenthet? Szoktuk-e megalázni magunkat, testvérek? Szoktuk-e megalázni magunkat? De azért teszem ezt a kérdést fel, mert ha nem is tudjuk, és én se tudtam, és csak most gondolatokat vetek fel ezzel kapcsolatban, hogy ez mit jelent, akkor nem tudjuk megalázni magunkat. Sem az Isten hatalmas keze alatt, sem önmagunkban nem tudjuk megalázni magunkat. De ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelent megalázni magunkat, ezt a példázatot meg kell érteni. Jézusnak a vámszedő és a farizeus példázatát tekintsük át röviden, hogy mit jelent felmagasztalni magunkat, mi az, hogy felmagasztalja magát, az megaláztatik, és mit jelent megalázni magunkat és felmagasztaltatni. Ugye az utóbbi az ideális állapot. Mondhatnánk azt is, hogy Jézus tulajdonképpen két csoportba osztotta a hívő embereket. Nincs más csoport, nincs több csoportja a keresztényeknek, két csoportja van. Akik felmagasztalják magukat, vagy akik megalázzák magukat. Nincs harmadik út. Vagy megalázzuk magunkat. És az utóbbi vezet felmagasztaláshoz, az előző pedig megaláztatáshoz. És azt hiszem, hogy az életben egyébként ezt a törvényszerűséget mindannyian tapasztaltuk már, nem? Hogy amikor felmagasztaltuk magunkat, akkor megaláztattunk. Akkor valamilyen próbákat az Isten megengedett az életünkben. Aki az Istentől függetlenítette magát, aki úgy érezte, hogy a maga ereje elég ahhoz, hogy az élete dolgait megoldja, vagy emberek előtt felmagasztalta magát, és az emberek előtt valami nagynak akart látszani, azt vagy a nép, vagy az emberek alázták meg, vagy az Isten alázta meg. Ezt láthatjuk az ószövetségi történelemben sokszor, egy Nabukodonozor királynál, egy Belsacár királynál, egy Saul királynál, hogy akik, mikor felmagasztalták magukat emberek, akkor mindig megaláztattak. De az utóbbi esetre szeretnék majd hangsúlyt helyezni, és olvassuk el előtte ezt a példázatot. 9. verstől olvasom. Némelyek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában, Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mondom, az emberiségnek két csoportja van. Lehet az ember hívő ember farizeus, és lehet egy hívő ember vámszedő. A szó nemes értelmében vámszedő, ugye, nem a konkrét értelmében. Mi történik akkor, amikor elbizakodik valaki, vagy amikor felmagasztalja magát? Ettől kell a leginkább szabadulnunk, és hogyha ebben az állapotban van az ember, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon veszélyes állapotban van. Erre az Isten nem adhat megigazulást, erre az Isten nem adhat áldást. Ugye mit tett a farizeus? Azt mondja, hogy magában így imádkozott. Ugye ez a magában szó is kifejezés elgondolkodtat, hogy azért ez a farizeus nyíltan nem merte kimondani azt, amit egyébként magában kimondott, hogy ő mi minden jót tesz az életben. A farizeusi lelkület az egy titokzatos dolog. Ott az ember tulajdonképpen magában magasztalja fel magát sokszor. A felmagasztalás, az elbizakodottság az mindig először magunkban, a szívünkben kezdődik. Nem mondjuk mi ki, hogy milyen csodálatos teljesítményeink vannak, mennyi tizedet fizetünk, mennyi adományt adunk, nem mondjuk ezt harsányan itt a gyülekezet előtt, hogy Uram, hálát adok néked, hogy mennyi jó cselekedetem van, és hát nem is vagyok olyan, mint a többi ember. Ez a farizeus se fennhangon mondta, de magában így imádkozott. Kedves gyülekezet, ez a farizeusi magatartás abban érhető tetten, hogy ez a farizeus magában csak a jót veszi észre. Hát nem döbbenetes? Semmi olyat nem mond magáról, ami miatt az Isten kegyelmére szorulna. Ebben az emberben ez az ember csak jót vesz észre magáról, hogy milyen gazdag és mennyi jót tesz az életben. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ez egy laudíciai súlyos állapot, ugye ezt mondta Jézus, vagy ezt mondja a jelenések könyve is erre, hogy ez vakság, ez egy súlyos vakság. A farizeusi lelkület egy súlyos vaksággal jár a Biblia szerint, Jézus Krisztus szerint. Észre sem veszi az ember, hogy magában inkább a jót látja meg, és magában az erényeket tartja számon leginkább, a jó cselekedeteit. Ez a farizeus tulajdonképpen amellett, hogy magában jókat vett észre, magán kívül viszont mindenkit rosszabbnak látott magánál. Kedves gyülekezet, ez a lelkület is sokszor urrá lehet a hívő emberen, hogyha én magamat jónak látom, ha magamat sok mindenben jónak látom, nem mindenben, de nagyon sok mindenben. Ez törvényszerűen vezet oda, hogy másokat sokkal rosszabbnak fogok látni. Másokat lenézek, másokat megítélek, másokat megbírálok. Ez a lelkület, ez a ítélkező lelkület, ez mindig egy farizeusi lelkületből ered. És utána, amit szeretnék kiemelni, hogy igen-igen szeretett kérkedni azzal, hogy a vallásban mennyi jót tesz az ember, hogy a vallás sem tekintette más a farizeus, mint az érdemszerző cselekedetek forrásának. Böjtölök kétszer egy héten, milyen csodálatos, hogy én kétszer is böjtölök, nem csak egyszer, és itt látható, hogy mennyire a böjt értelmét nem értette a farizeus, hogy az mire való is, ugye erről olvashatunk idők jeleiben, a legutolsóban egy nagyon, nagyon jó áttekintő, összefoglaló cikket Várkonyi Andrástól, és a tized fizetésnek az értelmét se érti, ugye, mert azt is érdemként és mint egy kiváltságként, mint egy magamutogatásként adja. És sajnos az az ember, aki farizeus, az nem Istenhez hasonlítja magát, nem Istennel veti össze az életét, hanem emberekkel. Az az ember, aki nem Istenre tekint, az törvényszerűen, mint mondtam már, jobbnak látja magát embereknél. És mi történik ezzel az emberrel? Mint mondtam, megaláztatik. Ilyen csodálatos, hogy az Isten úgy készíti az utat, hogy a halom szálljon le, a völgy pedig emelkedjen fel. Aki magát megalázza, a halom a hegy, az szálljon alá, ha magától nem száll alá, az megaláztatik. Ugye Belsacár király történetét már említettem, hogy Isten hogy alázta meg a királyt. Nabukodonozort hogy alázta meg, őrültségbe vitte bele egy súlyos skizofréniába. De egy másik példázatban Jézus még egy másik megaláztatási módot is említ. Lukács evangélium a 14. fejezetében, amikor a főember ugye előre ül a főhelyre, ő azt hiszi, hogy odavaló, és közben jön egy magasabb méltóságú, egy nálánál nagyobb ember, és akkor szégyenkezve hátra kellett menni az utolsó helyre. Van, amikor emberek aláztatnak meg bennünket. Nagyon sokszor éltem már át az életben, és azt hiszem, hogy szükségünk van erre, mikor emberek megaláznak bennünket. De milyen csodálatos az Isten, hogy csak a mi javunkra engedi meg azt is, hogy aki felmagasztalja magát, ott is az egyenetlen egyenessé legyen. A halom és a hegy szájon alá. Nem azért, mert az Isten bántani akar bennünket, hanem azért, mert így akar bennünket alkalmas edényé tenni számára. Egyébként Ellen White írja, hogy a farizeusi büszkeségnél nincs gyógyíthatatlanabb betegség. A farizeusi büszkeségnél nincs gyógyíthatatlanabb betegség. Ettől tényleg óvakodnunk és menekülnünk kell. De itt szeretném kiemelni a másik részét a történetnek, a példázatnak, ami sokkal elgondolkodtatóbb, és számunkra mindenképpen időszerűbb kell, hogy legyen. Mit jelent az, hogy magát megalázta a vámszedő? És aztán, hogy megigazulva ment alá az ő házához. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy miben nyilatkozott meg a vámszedő megalázása, önmaga megalázása? Ebben a történetben, hogyha megnézzük, ugye ezt mondja a vámszedő, pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét mondván, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Milyen jegyei vannak ennek a megalázkodásnak? Amire azt mondta Jézus, hogy ez megigazulva méne alá az ő házába. Ez a vámszedő távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni. Ez mit fejezhet ki? Távol állván még a szemeit sem merte az égre emelni. A vámszedő, tudjuk, hogy kik voltak a vámszedők. Behajtották az adót igazságtalanul is, és nyomorgatták a népet. Rengeteg visszataszító vonásuk volt, és bűnöket követtek el a Római Birodalomban. De ez a vámszedő úgy ment a templomba, hogy még az égre sem merte a szemeit emelni. Én úgy gondolom, hogy egyfajta gondolkodásmód, egyfajta lelkületet fejez ki ez a mozzanat, egy apró mozzanat a példázatban, mégpedig azt, hogy ez a vámszedő annyira lesújtottnak érezte magát a bűnei, a vétkei következtében, annyira szégyelte magát, hogy ő milyen ember, hogy ő mennyire gonosz és milyen elvetemültségeket követett el, hogy nem tartotta magát méltónak arra sem, hogy az ég felé emelje a tekintetét. Valahol azt szeretném itt kifejezni, hogy a bűn súlyát érezte igazán ez a vámszedő. A bűn iszonyatos terhét és súlyát, és ráadásul az Isten ítéletét is a bűnnel szemben. Valahogy felfogta azt, hogy az Isten hogyan viszonyulhat a bűnhöz, és megértette azt, hogy a bűn zsoldja a halál, hogy neki nem volna szabad élnie se. Én nem hiszem, hogy mindannyian vámszedők helyzetébe be tudnánk könnyen helyezni magunkat, de egy kicsit átgondoljuk az életünket, és ha az Isten törvénye mérlegén, az ismeretünk mérlegén megvizsgáljuk az életünket, az Isten tökéletes szeretet törvénye mérlegén átgondoljuk az egész életünket, hogy mennyiben követjük az Isten törvényeit, mennyiben éljük az Isten szeretet törvényét, nem vagyunk messzebb a vámszedőktől mi sem, úgy gondolom lélekben. Hogyha ahhoz a tudáshoz és világossághoz képest mernénk szembesülni az állapotunkkal, amelyben élünk, mi sem szabadna, hogy az égre emeljük a tekintetünket. Nekünk is olyan bűnterhek és adósságok nyomhatják a lelkünket, ami ezt a vámszedőt is nyomhatta. Kedves gyülekezet, a legnagyobb hiány az önmagunk megalázásához a következő. Hogy a valósággal, az igazi valósággal sokszor nem vetünk számot. Nincs időnk arra, hogy át és átvizsgáljuk az életünket, hogy vajon hol állunk meg az Isten mérlegén. Hogy azt a Római Levél 7. fejezetében felvázolt önismereti szembesülést hányszor végezzük el, amit Pál apostol megtesz ott a Róma 7-ben, hogy ami jót is akarok cselekedni, annyi jót akarok cselekedni,
1: de nem találom a véghezvitelt, hanem azt látom magamban, hogy egy gonosz, egy iszonyatos ellenerő, a természetemben lévő ellenerő rabuláda bűntörvényének, és ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halál testéből. Kedves gyülekezet, talán az önvizsgálat, hogy nem kiváltságos alkalmakra vonatkozik, és a bűnbánat, éppen a Római Levél 7. fejezete bizonyítja, hogy nem a nagy bűnök és a nagy butaságok és szamárságok után kell nekünk bűnbánattal menni az Istenhez, hanem a Római Levél 7. fejezete vagy arra világít rá, hogy az Isten mérlegével, az Isten törvényével, ha szembesülünk, akkor ezt minden nap meg kellene tenni. Minden nap el kellene végeznünk, hogy az Isten tükrében, az ige tükrében megvizsgáljuk az életünket, és minden nap megállapíthatjuk, minden egyes nap megállapíthatjuk, véleményem szerint, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ez az egyik dolog, ami az önmagunk megalázását illeti. Hogy merni szembesülni naponként az állapotunkkal, aki magát megalázza. A másik dolog, hogy sokkal többet kellene foglalkoznunk, sokkal többet kellene tekintenünk Krisztusra, Krisztus jellemére, Krisztus személyére. Ha foglalkoznánk Krisztus lényével és személyével, ez önmagában megszégyenít, ez önmagában el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hol vagyunk mi Jézus Krisztustól, ha mindig a tökéletes példa és a tökéletes tükör előttünk áll. Ez is az önmagunk megalázásának az egyik módja lehet. A másik pedig, és a harmadik, amit szeretnék kiemelni, hogy magunkat megalázni a legnagyobb dolog a világon, én úgy gondolom. Amikor igazi bűnbánatra jutni, ezt persze emberileg nem tudjuk kierőltetni. Emberileg nem tudunk bűnbánatra jutni. De az Isten adott egy eszközt ahhoz, hogy ezt elérjük, ez pedig a bőjt. Az igazi bőjt, amiről Joel próféta beszél a második fejezet 12.-13. versében, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, bőjtel, kesergéssel, sírással is keressétek az Istent. Én ismertem egy testvért lent Békés megyében, aki egyszer bőjtölt egy közös könyvvárosításunk során, és én azt kérdeztem tőle, hogy miért bőjtölsz, hogy nem eszel semmit. Én mondom, könyvvárosításért, evangelizációért, valami családi problémáért. És ez a testvér csak ennyit mondott, nem azért bőjtölök. Azért bőjtölök, hogy alázatosabb lehessek. Hogy alázatos legyek. Azért bőjtölök, azért imádkozom, hogy meg tudjam alázni magamat az Isten hatalmas keze alatt. A Várkonyi András cikkét már említettem, hogy egy fejezet szól erről is. Hogy megalázni magunkat, hogy felmagasztaljon bennünket az Isten. Ahhoz kevés az, hogy mi elgondoljuk azt, hogy hát igen, ilyen vagyok, olyan vagyok, nem vagyok jó, de hát az Isten így is elfogad. A Szentlélek úgy tud bennünket megalázni, és a Szentlélek által úgy tudunk megaláztatni, úgy tudjuk megalázni magunkat az Isten hatalmas keze alatt, hogy az Isten lelke a bőjtre, a sírásra, a kesergésre kiárad ránk, és igazán megértjük, hogy milyenek is vagyunk. Hát ez az, amire az Isten szeretne bennünket elvezetni ebben a megújulás és reformáció időszakban, hogy ismerjük meg, én ebből az újságból elolvasva ezt a cikket értettem meg igazán, hogy mi a bőjt értelme. Nagyon ajánlom mindenkinek, testvérek, hogy ezt többször olvassuk el ezt a cikket, és gyakorlatban próbáljuk ki, hogy vajon tényleg segíthet-e a bőjt számunkra a megalázkodásban. Egy mitológiai történet is erről szól, hogy egy ember szeretne bejutni a mennybe. És akkor különféle ajándékokat küld a menny kapujába, hogy ő felajánlja a házát, felajánlja a családját, felajánlja az egész vagyonát arra, hogy a mennybe juthasson. És utána azt mondták, ez kevés ahhoz, hogy a mennybe jusson. Utána azt mondta, hogy megnyeri az egész falut, hogy minden vagyonát mindenki ajánlja fel, csak hogy ő a mennybe juthasson. Az egész falu összefogott, és felajánlott mindent, hogy ez az ember a mennybe juthasson. Az se volt elég ahhoz, hogy a mennybe jusson. Gondolta, az egész világot próbálja megnyerni, hogy a mennybe juthasson. Visszaüzenték neki, az se lesz elég, hogy a mennybe jusson. És egyszer ez az ember elgondolkodott, és bűnbánatra jutott, és egy pohár csepp, könycseppet elvittek a menny kapujához, hogy itt van egy pohár könycsepp, a bűnbánó bűnös ember könycseppe. Vajon ezért bejuthat-e a mennybe? És azt mondták, ezért már bejuthat. Kedves gyülekezet, a bűnbánó bűnös egy könycseppje, az igazi bűnbánatnak a közelsége tud bennünket igazán az Isten közelébe vinni, semmi más nem vihet hozzá. Az igazi megújulás az mély bűnbánat, az mély, hogy szívünk felszántásánál kezdődik. Amikor úgy alázzuk meg magunkat, ahogy Izrael népe többször megalázta magát a bírák korában, vagy Sámuel korában, vagy amikor az apostolok cselekedete kezdődik, hogy egy szívvel, lélekkel keresték az Istent. Bár csak ez történne meg az életünkben, és mi történik erre? Felmagasztaltatik. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Akik magukat megalázzák az Isten népe körében is, azok felmagasztaltatnak. Nem csodálatos a Bibliának ez a mozzanata is, amit több történetből is láthatunk, például a tékozló fiú történetéből. Az apa hogyan fogadta vissza a tékozló, a megaláztatott fiát? Végtelen szeretettel és ünnepi lakomával fogadta. Ugye az 51. Zsoltár híres igeverse is, hogy a bűnbánó töredelmes szívet ó Isten nem vetette meg. Vagy az 57. fejezete Ézsaiás könyve 15. versének, hogy magasságban és szentségben lakozom, de az alázatos szívűvel is, hogy felmagasztaljam őt. Magasságban és szentségben lakozom, de az alázatos szívűvel is. Vagy a 34. Zsoltár 19. verse, közel van az Úr a megtört szívekhez és a sebhet lelkekhez. Kedves gyülekezet, hogyan juthatunk közel az Istenhez, amire oly nagy igény és szükségünk van, hogy megalázzuk magunkat? Az felmagasztalással fog járni, az felemelkedéssel, az Isten népe megújulással fog járni, de megalázni magunkat magunktól nem tudjuk. Ahhoz szembesülnünk kell valamivel, ahhoz bőjtel, sírással, kesergéssel kell az Isten elé járni, hogy úgy mondjam, megalázni magunkat abban is, hogy most semmi más nem érdekel, még ételt, italt sem veszek, legyek gyenge fizikailag, de az Isten közelébe szeretnék jutni. Lélekben szeretnék megerősödni, lélekben szeretnék megújulni. És utoljára egy Pascal idézettel szeretném lezárni, hogy olyan csodálatos ez a kiegyenlítődés az Isten világában, hogy a völgy csak annyiban emelkedik fel, hogy ne emelkedjen túl hegyé és halommá. Amikor az Isten felmagasztal, nem magasztal bennünket túl, mint amennyi javunkra válik. És amikor megaláztatunk, akkor is csak annyira aláztat meg az Isten bennünket, ami megint csak javunkra válik, hogy az önbecsülésünket, az emberi méltóságunkat, az emberségünket az Isten nem akarja porba sújtani és lábbal taposni. Ezt az utolsó pár gondolatot kérem, hogy hallgassuk meg, ahogy Pascal ír arról, hogy az Isten hogyan, aki felmagasztalja magát, hogyan alázza meg, és aki megalázza magát, azokat hogyan magasztalja fel. Hogy valóban egyenes, az egyenetlen egyenessé legyen, és a bércek pedig rónává. Az isteni eredetű tudás nélkül mit is tehettek egyebet az emberek, mint hogy vagy felmagasztalták magukat az elmúlt nagyságukról, lelkükben még élő sejtésekre hallgatva, vagy pedig jelen gyarlóságukat látva elveszítették önbecsülésüket. Isten egyiket sem akarja, hogy felmagasztaljuk magunkat hiába való dolgokon, de az sem, hogy alázzuk meg magunkat úgy, hogy az önbecsülésünket is elveszítsük. Csupán a keresztény vallás tud mindkettőre gyógyírt hozni. Mert ez a vallás hangosan adja tudtunkra, hogy elnyerhetjük megváltón kegyelmét, a legistentelenebbek is elnyerhetik megváltó kegyelmét, így módon rettegést keltve azokban, akiket igazol, és vigasztalva azokat, akiket elítél. Oly pontosan adagolva keveri a félelmet a reménységgel, a kegyelemre és a bűnre való, mindenkiben egyaránt meglévő képesség segítségével, hogy egyrészt mérhetetlenül jobban megaláz, mint ahogy azt az ész a maga erejéből tenni tudná, anélkül azonban, hogy egyúttal kétségbeesésbe taszítana, másrészt végtelenül magasabbra emel, mint a természetünkben rejlő kevésség, de anélkül, hogy felfuvalkodottá tenne. Ezzel világosan megmutatja, hogy kizárólag az ő feladata az emberek tanítása és megjavítása, mivel egyedül ő ment minden tévedéstől és bűntől. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy vegyük észre az Isten munkáját, hogy amikor felmagasztaljuk magunkat, az Isten megaláz bennünket javunkra, hogy az egyenetlen egyenessé legyen, hogy a halom alá szálljon, a hegyek alá szálljanak. és amikor magunkat megalázzuk, ez lenne az ideális állapot, akkor az Isten felmagasztal bennünket, hogy a völgy felemelkedjék, és elkészüljön az út az Isten eljövetelének. És bárcsak ez az egyéni megalázkodás oly mélységű lehetne az életünkben, hogy vágyunk arra, hogy közösségileg is ezt gyakoroljuk, hogy ima csoportokban, egyen-egyenként és közösen is keressük az Istent, közös megalázkodás, közös bűnbánat, közös kesergés, böjt és sírás által, hogy az Isten adhassa áldását az életünkre, és ez a megújulás és a reformációs időszak nehogy megint egy kudarccal végződjön, nehogy egy súlyos csalódottsággal záruljon az elkövetkezendő fél év előttünk. Kívánva kívánom tehát mindazoknak, akik érzik az idők jeleinek közelségét, érzik az időszerűségét annak, hogy itt a fokozatos fejlődés kevés ahhoz, hogy az Isten áldását adhassa. Egy alapvető és mély szántásnak kell az életünkben bekövetkeznie, hogy valóban megújulhassunk, és a felüdülés idejét elnyerhessük. Amen. Mennyei jó Istenünk, édesatyánk, köszönjük szépen neked, hogy figyelmünket arra felé fordítod, hogy készítsük a te utadat, mert olyan távolinak tűnsz még számunkra a te eljöveteled. Valóságosan lélekben olyan távolinak tűnik, de fizikailag, történelmileg viszont érezzük, hogy nagyon közel van. Jó Istenünk, segíts, hogy az az út, ami számodra készítetni kell, az elkészüljön számodra. Hogy alkalmassá válhassunk arra, hogy azok a profétikus események beteljesülhessenek az életünkben és ezen a világon, amiket te előre megmondottál számunkra igédből. De jó Istenünk, érezzük, hogy felkészülenek vagyunk a nagy evangélium hirdetésre, az emberek felvilágosítására, az emberek evangélizálására. Oly távol vagyunk ettől lélekben. Sok mindent teszünk, és vannak is apró, kisebb-nagyobb eredmények, és ezekért hálásak vagyunk neked. De az az igazi feladat, amit te ránk akarsz bízni, az még miattunk nem végződhetett el, nem indulhatott meg. Jó Istenünk, láthatjuk, hogy mi vagyunk a legnagyobb akadályai annak, hogy a te lelked kijárathasson. Te adnád már, szeretnéd adni, mert a világnak nincs nagyobb szüksége másra, mint az igazság megismerésére és a te eljöveteledre. De bocsáss meg, hogy ez miattunk még késleltetik. Jó Istenünk, segíts megtudni, megértenünk, hogy mit jelent megalázni magunkat. Urunk, természetünktől fogva hajlamosak vagyunk a felmagasztalásra, a felfuvalkodásra, az életünk minden pillanatában. Segíts kérünk, jó Istenünk, hogy meg tudjuk alázni magunkat, mint a vámszedő. Segíts igazi alázatra, bűnbánatra jutni, hogy légy irgalmas nékünk, bűnösöknek, Istenünk, hogy miattunk késleltetik a te eseményed. Kérünk szépen téged, hogy ezért küzdeni.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendéget, kedves testvért. Lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliuma 17. fejezeténél, és egy evangéliumi történetet tekintsünk át közösen. Együtt gondoljunk át egy jézusi történet, jézusi csodát, amelyben a tanítványok sajnos szégyenben maradtak. Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14. verstől olvasom a 21. versig. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítmányaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat, vagyis betegség pedig, ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Bizonyára ismerjük ezt a történetet. A történetnek az előzménye is fontos. Jézus milyen helyzetben tette ezt a csodáját? Mikor Jézus a három tanítvánnyal felment a megdicsőülés hegyére, a színeváltozás hegyére, akkor ott egy hatalmas jelenésben volt része, Mózes és Illés jelent meg számára, hogy erősítse őt a megváltás véghezvitelében. Miközben tudjuk, hogy Jakab, János és Péter a tanítványok elaludtak, vagy csak olyan fél álomban, olyan félájultan élvezték azt, amit megláttak hirtelen, hogy Illés és Mózes beszélget Jézussal. És akkor mondta Péter, hogy készítsünk itt három hajlékot, mert oly jó nékünk itt lenni. Azonban a hegy után, ezután a jelenet után le kellett mennie Jézusnak az emberek közé, a tanítványokkal együtt, bár a tanítványok szerették volna, hogyha mindig ott maradhatnának. Jézusra még sok-sok szolgálat várt, és ekkor történt ez az eset, hogy a tanítványok sajnos kudarcot vallottak egy nagyon súlyos kisfiú meggyógyításakor. Az édesapa már bizonyára nem talált más megoldást, mint hogy Jézus tanítványaihoz vigye a kisfiát, akinek olyan súlyos betegsége lehetett, amit talán pontosan nem is tudjuk, hogy mi lehetett. Holdkóros volt, akit többször vízbe, tűzbe vetett az ördög. Egy olyan megszállottság lehetett, ami egy kicsit az epilepsziához hasonlíthat, de az epilepsziánál valami súlyosabb, valami előre haladottabb idegrendszeri betegség volt, hogy szinte a fiú már nem is tudott magáról sokszor, és önmagán kívül az ellenség gyötörte őt. És miért ment az édesapa a tanítványokhoz? Tudva levő, hogy már Jézus kiküldte egyszer a 70 tanítványt a 12-vel együtt, és úgy jöttek vissza a tanítványok, hogy még az ördögök is engednek nékünk, hatalmas csodákat és jeleket tettek. És az apa bízott abban, hogy az a 12 tanítvány, aki vagy az a 9, aki éppen ott van a hegy alatt, ugyanezzel az erővel képes az ő gyermekét is meggyógyítani. Hát azt láthatjuk a Márk evangélium a 9. fejezetében, talán lapozzunk is oda, ugye Jézusnak ez a fájdalmas kiáltása nem véletlenül hangzott el, amikor az apa odahozta a gyermekét, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Mert ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezeténél, kicsit a történet,

más megközelítésben olvasható. Ott azt olvashatjuk, amit most az idő rövidsége miatt nem fogunk elolvasni, hogy ott voltak az írástudók is a tanítványokkal éppen vetekedve. Igaza volt Jézusnak, hogy egy hitetlen és elfajult nemzetség között kellett neki ezt a gyógyítást véghez vinnie. Kik voltak itt ezen a helyszínen? Itt voltak az írástudók, akik nem is gondolták, hogy ezt a fiút meg lehet gyógyítani. Ott voltak a tanítványok, akik viszont nem tudtak gyógyítani, nem volt már képességük a gyógyításhoz. Ott volt az apa, aki felkiáltott Jézusnak, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Egy valakiben volt igazán hit, aki gyógyítani tudott, ugye ez maga Jézus volt. Nem a sokaságban, a tömegtől talán nem is várhatnánk, hogy hittel tekintsen egy ilyen helyzetre. A sokaság csak ott a száját tátotta, és a tanítványokra mondott kárhoztató ítéleteket hallgatta, amit az írástudók mondtak. Kedves hallgatók, egy félelmetes, szégyenletes dolog történt itt, amit Jézus oldott meg, és a tanítványoknak viszont azt mondta, mikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem tudtak ők gyógyítani, azt mondta nekik, semmi más oka nem volt ennek, csak most éppen hitetlenek voltatok. És eszembe jutott ugye jól ismert igeversünk, Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, hogy a végidő hívő maradékának ez lesz egy csodálatos jellem tulajdonsága, hogy két dologgal rendelkeznek. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan jézusi hittel rendelkeznek, ami képes majd a problémákat megoldani, képes embereken segíteni, képes olyan helyzetekben is hitben győzedelmet aratni, ahogy ezt Jézus tette. És hogy most feltennénk a kérdést, hogy nekünk milyen hitünk van, és ebben a helyzetben mi milyen bizonyságot tehetnénk a hitünkről, egy kicsit tekintsük át ezt, hogy mi ebben a helyzetben vajon kikkel lennénk azonosíthatók, a tanítványokkal, az írástudókkal, a tömeggel vagy az apával. A tömegről talán csak röviden annyit mondhatunk, hogy a tömeg az mindig egy átláthatatlan, alaktalan mennyiség. A tömeg valóban nem is gondolta, hogy ez a fiú meggyógyulhat. Mondjuk viszont az írástudóknak feladata lehetett volna, hogy ők is segítsenek ebben a helyzetben. Az írástudókról mit tudhatunk a Biblia alapján? Az írástudók nagyon jól ismerték a Tórát, talán értelmezni is tudták bizonyos értelemben, nyilván, hogy hitben nem mindig a leghelyesebben. Az írástudók olyan emberek voltak, akik a maguk cselekedetével próbálták az üdvösséget elnyerni. Nem is gondolták, hogy az Isten hatalmát is igénybe lehet venni, és természetfeletti csodák is történhetnek. Ők az írásokat ismerték. Fejből tudtak minden igét idézni. Csak éppen arra nem gondoltak, hogy néha igénybe is lehetne venni az Isten hatalmát és segítségét. Az írástudók a maguk cselekedetében bíztak a maguk vallásosságában, de nem bíztak az Istenben. Nem bízták rá magukat, és nem is tudtak, eszükbe nem jutott volna, hogy talán az Isten valóban ezt a gyermeket meggyógyíthatná. Remélhetőleg ilyen együnk sincs, senki nincs a teremben, mint az írástudók, hogy csak az írást ismerjük, de az Isten hatalmát nem. Jézus azt mondta nekik, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írást, ha az írást ismernétek, ismernétek az Isten hatalmát is. De gyakorlatilag egyiket sem ismerték. A maguk cselekedetében bíztak, nagyon okosan fejtegették az írásokat, de hitnek még csak szikrája sem volt az életükben, vagy az Istenben való bizalomnak. Mondhatnánk így is, az akkori írástudók egy kicsit olyan teológusok voltak, filozófusok voltak, akik csak beszélni tudtak az Istenről. A másik csoport, így mondanám, a másik személy, akit át kell, hogy gondoljunk, hogy vajon mennyiben áll közel hozzánk hitben ez a személy, ez az édesapa. Az édesapa hitét is kicsit vizsgáljuk meg, lapozzuk fel, tehát a 9. fejezetet Márk evangéliumnál, és olvassuk el ezt a 21. verset. 21. verstől olvassuk el a 24. versig. Vajon nem vagyunk-e mi is kicsit az apa hitét tükrözők a mindennapi életünkben? És megkérdezte Jézus az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta,
gyermeksége óta. És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy ment az apa Jézushoz, amikor látta, hogy tényleg a gyermeke nagyon súlyosan beteg? Csak annyit mondott Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, ha képes vagy valamit tenni, tegyél már légy szíves valamit. Ebben a valamit tehetsben, ugye benne van az is, hogy hát én nem vagyok erről meggyőződve, hogy te képes vagy tenni bármit is. De ha képes vagy valamire, akkor most tedd meg. És Jézus erre annyit tudott csak mondani, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hit nélkül, bennem való bizalom nélkül, én nem tudom megmutatni a magam hatalmát. Az Isten feltételhez, egyetlen feltételhez köti azt, hogy az emberi életben az ő hatalma és az ő ereje megnyilatkozzon, mondta az édesapának. Hogy vesd rám a bizalmadat, vesd belém a bizalmadat. Ne magadban bízzál, ne bízzál senki másban. Higgyél abban, hogy én meg tudom ezt tenni. Nézd ki belőlem, próbáld meg kinézni belőlem azt, hogy én mindenre képes vagyok. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. És nagyon sokszor talán mi is kételkedünk ebben az isteni hatalomban, hogy hitáltal, az Istenben való bizalom által minden lehetséges a hívőnek. Félelmetes ez a mondat egyébként, és kicsit olyan eltúlzott mondatnak érezzük, és talán rosszul is értelmezhetjük időnként, hogyha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az Istenben való bizalom által korlátlan lehetőségek, korlátlan áldások állnak az ember rendelkezésére. Hiheted azt? Bízol ebben? Elhiszed ezt? És mit mondott erre az édesapa? Könnyhullatással kiáltott, hogy hiszek, Uram, de ez csak olyan hinnék, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor talán nekünk is el kellene, hogy hagyja az ajkunkat ez a kijelentés. Nagyon sokszor kellene úgy kiáltanunk talán nekünk is, mint az édesapának, hogy hiszek, Uram, de inkább mondanám úgy, hinnék, Uram, de nem tudok. De nem akarok itt megállni. Nem szeretném itt az életemet megállítani, szeretnék tovább lépni. Szeretném hinni azt, hogy az életem problémáiban van segítség. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nem veled van a baj, nem az áldások özönével van a baj, hogy Isten ne tudna megáldani mindannyiunkat, és minden próbánkban, nehézségben megsegíteni, hanem egyben van az akadálya annak, hogy az isteni áldások nem jutnak el hozzánk időben és megfelelő helyen, hogy nincs bennünk igazi bizalom, nincs ráhagyatkozás az Istenre. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mondhatjuk sokszor mi is. Én is szoktam sokszor így imádkozni. Én is szoktam sokszor ezt megfogalmazni, hogy Uram, még imádkozni sem tudok rendesen. Még azt sem tudom, hogyan tudjalak most megkeresni, megtalálni. De az Isten látja az embernek ezt a hívő, a hit és a hit határán, és a hit előtti küzdelmeit, ezt hívja a Biblia ima küzdelemnek, hogy ekkor kell vívnunk az ima küzdelmet, ekkor kell megtanulnunk hinni, és az Isten ebben segít, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És erre Jézus rögtön el is kezdte a csodáját megtenni, ahogy ezt az apa ki tudta mondani, hogy nem tudok igazán hinni, de légy segítségül annak, hogy én ne legyek bizalmatlan irántad. Oda ment a fiúhoz és meggyógyította. És most lapozzunk vissza a Máté evangélium a 17. fejezetéhez, és ott egy kicsit mélyebben vegyük górcső alá azt, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Irányítsuk egy kicsit a figyelmünket arra az utolsó mondatára Jézusnak, 2-3 mondatára, amivel nekünk kell most komolyan számot vetni a mi hívő életünkben. A 19. verstől olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Miért nem tudtunk most győzelmet aratni? Jézus így válaszolt a 20. versben, Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt.
Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Igen, kudarcot vallottak a tanítványok, akik már tudták, hogy mit jelent gyógyítani, csodát tenni. Most nagy kudarcot van. Ők is érezték, hogy ez nem volt normális dolog, hogy ők itt csalódást kellett, hogy okozzanak az édesapának. Megkérdezték, mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Hát már egyszer megtettük, és most pedig miért mondtunk csődöt? Jézus csak egyszerűen ennyit mondott, a ti hitetlenségetek miatt. Sokszor talán a mi életünkben is a kudarcok és a bukások sorozata, vagy bukások időnkénti megjelenése egy okból következtethető, hogy a hitetlenség, az Istenben való bizalmatlanság. Pedig szeretném újra felidézni, hogy mi kell, hogy jellemezze a végidő hívő népét. Valóban talán Jézus ma is elmondhatja ezt a világra, de időnként úgy érzem ránk is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ó, meddig szenvedlek még titeket. A győzelem kulcsa a bizalom, az Istenben való hit. És ezt írja Ellen White a Korszakok nyomában című könyv 552. oldalán, hogy ami előttünk áll, ahhoz nem maradhatunk olyan állapotban, mint most itt a tanítványok, ahogy kudarcot vallottak. A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet, éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. És hogy azt írja utána, hogy most kell megtanulnunk hitáltal tapasztalatokat szereznünk Istennel. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki hitet gyakorol, mármint hogy vallásos életet él, az hívő ember. És úgy rá kell jöjjek magamban, hogy hitet próbálgató emberek vagyunk. Hitet gyakorló emberek vagyunk. Én nagyon félek attól, hogy én hívő embernek tartsam magam. Hitet gyakorló, a hit szárnyait próbálgató embernek érzem magam. Mert valóban nem mondható el, hogy olyan hitem lenne, mint amiről itt Jézus beszél, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne. Mit értett Jézus ez alatt, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne? Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármagnyi, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe és vele menne. Nagyon talányos ez a mondata Jézusnak. Hát két dolgot kell megértenünk. Mit jelent az, hogy mustármagnyi hit? Ezt tudom, hogy már mindannyian tudjuk, hogy a fekete mustármag az kisebb a mágszemnél, vagy épp akkora, mint egy mágszem. Tehát elég az nagyon kicsi belőle. Az igazi hit az nem valami... Jézus nem azt mondta, hogy olyan nagy hited legyen mindig, mint a kapernaumi századosnak, vagy a kananeus asszonynak, aki tudjuk, hogy milyen hittel rendelkezett. Csak annyit mondott a tanítványoknak, hogy egy mustármagnyi hitetek legyen. És ez elég ahhoz, hogy a hegy bemenjen a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni, hogy a hegyet a tengerbe tudjuk tolni? A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy a hegy bemegy a tengerbe? Azt mondanátok a hegynek, hogy a tengerbe menjen. Nyilván Jézus nem valami mutatványosságra, vagy valami varázslásra akart késztetni bennünket, hogy úgy gyakoroljunk hitet, hogy a hegyeket tologatjuk a tengerbe, hanem ez egy hasonlat volt, hogy olyan hegynyi problémák, amik az életünkben vannak, az hitáltal eltűnhetnek. Hitáltal megoldódhatnak. Úgy gondolom, nagyon sokan állunk ilyen hegy árnyékába. Olvastam egy könyvet, neked milyen hegyed van? Neked melyik hegy ad árnyékot az életedben? Családi problémád? Munkahelyi, anyagi problémád? Egészségügyi problémád? Vagy egy olyan jellemtulajdonságunk lehet akár, egy olyan megkötözöttségünk, amiből már évek óta nem tudunk szabadulni? Olyan szokások, olyan mértéktelenségek, kívánságok? Olyan rút jellemtől, hogy ezek is lehetnek hegyek, amik úgy érezzük, hogy legyőzhetetlenek. Már sokszor próbáltuk legyőzni az indulatot, sokszor próbáltuk legyőzni a haragot, egyéb jellemhibákat, nem ment a tengerbe, nem tűntek el. Még mindig itt vannak, és egyre gyakoribbak, egyre sűrűbben jönnek elő. Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi hited lenne, annyi lenne bennünk, akkor elmenne a hegy a tengerbe.
Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni? Nem kell nagy, csak egy mustármagnyit. Hogyan tehetünk erre szert? Mert egyébként nagyon könnyű, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy igen, meg lehetett volna ezt a fiút gyógyítani, ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Két dolgot szeretnék itt felidézni, hogy bizonyos dolgok történjenek az életünkben, és változások. A hithez csak két dolog. Most a mai alkalommal csak ennyit szeretnék átadni, amit én az elmúlt időben úgy próbálok megérteni és gyakorolni az életemben. A hit az nem úgy van, hogy bizonyos testvéreknek könnyebben megy, mert arra születtek, hogy ők jobban olyan hívős emberek, olyan hiszékeny emberek. Én meg egy olyan küszködő ember vagyok, én nem tudok olyan könnyen hinni. Vannak, ugye látjuk emberek, hogy micsoda hittel rendelkeznek, micsoda jellem, micsoda élet van ott, fejlődés. Én meg itt toporgok a magam kis küzdelmeiben. Nekem miért nincs hitem? Nem lehetne olyan hitem, mint a másiknak? Mindenkinek lehet mustármagnyi hite. És az már elég, hogy nagy dolgok történjenek. Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék mondani. Az első, ma is így igaz ez mindannyiunk számára, amit a Római Levél 10. fejezet 17. versében Pál apostol mondott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha mi nem az igére alapozzuk a bizalmunkat, a hitünket, akkor nyilvánvaló, hogy kudarcot fogunk vallani. De ez az igevers talán még nem sokat mond nekünk, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ebben viszont talán mégiscsak el kell, hogy gondolkodjunk, hogy milyen ez a hallás, és az ige által hogy lehet az embernek igazi bizalma. A másik igét szeretném ehhez kapcsolni, amit Jézus így mondott a pusztában, a pusztai megkísértés során, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Már nagyon sokat elhangzott ez a mondat, de egy kis szó most úgy olyan elevenen megerősített ebben, hogy mit jelent igéből, az ige által hinni. Mit jelent az, hogy a mi ige ismeretünk, a mi tudományunk, az hitet ad és erőt ad a mindennapok küzdelméhez. Ebben van egy kis szócska, ami a kulcsa ennek a mondatnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Melyik a kulcs szó ebben a mondatban? Ami által a mustármagnyi hit megszületve a tengerbe mennek a hegyek. Ez a kis szó két betű, él. Ilyen egyszerű. Az igéből élni. Az igében úgy élni, ahogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Hogy nekünk az ige az élet kenyere legyen valóban. Nem tanulmány, nem ismeret, nem tudás, pusztán száraz ismeret, hanem mi élünk általa, és befogadjuk. Ahogy Jézus mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban van igazán élet. Most az igéhez való viszonyunk, én úgy gondolom, egy nagyon kardinális kérdés, hogy tudjuk-e az igéből az életünket táplálni. Vagy a hegyekre nézünk? Az első törvényszerűség az igazi hitnek, hogy nem a hegyet nézi, nem a problémákra néz, hanem az igére, az Isten mindenható erejére. Mindannyian érezzük, hogy az igéből élni nem is olyan könnyű dolog. De ezt kell először megtanulni, hogy nekünk a tekintetünket nem a hegyekre kell irányítani. Ahogy jöttünk ma reggel is Kecskemétről autópályán, igyekeztünk időbe ideérni, és az autópálya felénél egy nagyon friss tapasztalatot hadd mondjak, az autópálya felén egy hatalmas karambol volt, két nagy kamion összeütközött, keresztbe állt, és lezárták az utat, és hát gondoljuk, hogy előbb keresztbe állt, és utána egy kilométeres hosszú dugó volt, amiben úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ide se érünk, vagy nagyon késve. Láttuk, hogy itt a dugó nem haladt át, és még csak lassan se ment előre. Mi lehet itt? Hát baleset. És hát azt néztem végig, hogy ez a baleset, és ott vannak az emberek, és a kocsi áll, és állnak az emberek, és semmi nem történik, és szeretnék haladni. A hegyre néztem. Itt ebből késés lesz. És valakinek eszébe jutott a kocsiba, hogy imádkozzunk.
És alig, hogy elkezdtük az imádságot, abban a pillanatban még az imádságot mondtuk. Csak ennyi kellett, az imádságot mondtuk, és elindult a sor. Nem a hegyre, nem a kocsisorra, nem az apró probléma, most egy kis apró dolog, amit mondok, hanem arra néztük, hogy az Isten megígérte, hogyha az utom mész, az én utamban jársz, akkor megőrizlek téged, és céljaidhoz segítelek. Csak ennyi volt, ilyen nagyon apró dolog. Nem idegeskedni az, hogy mikor megyünk már előre azon, hanem előre nézni, az Istenre nézni. Sokszor küzdünk azon, hogy az Isten vajon miért hagy bennünket a vergődéseinkben, a nyomorúságunkban. Két igét szeretnék felidézni nektek Ézsaiás könyvéből, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy ne a hegyre nézzünk, hanem az Isten igéjére. Ézsaiás könyve 46. fejezetét lapozzuk fel. Számomra ez az utóbbi idők egyik legnagyobb felismerése és egy nagy szép tapasztalata volt, mert aggodalmas típus vagyok, és sokat küzdök azzal, hogy az Isten vajon mennyiben támogatja azt a munkát, amit mi végzünk, vagy amit én szeretnék végezni, vagy egyáltalán az életünket hogyan látja. És az Ézsaiás könyve 46. fejezetéből úgy nagyon megérintett egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mit jelent élni az igéből. 46. fejezet 3. versétől olvasom. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Nagyon egyszerű dologról van itt szó, de mégis valami új felismerés volt számomra ebben az igében. Az ember felteszi a kérdést, hogy az Isten segít nekünk? Az Isten velünk van a nehézségben, velünk van a bajban, amikor éppen szükségünk van rá? Hol van az Isten, amikor éppen nehézségben vagyok? És ez az ige úgy nagyon melbe vágott, akkor ezt olvastam, hogy magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva. Magamra raktalak titeket. És úgy elkezdtem ezt gondolkodni. Hát mi most az Isten hátán vagyunk. Én most az Isten hátán. Ő magára rakott. Ilyen közel van az Isten hozzám. Sokszor úgy érzem, hogy 100 millió kilométer távolságról se hallja meg az Isten az imádságomat. Mikor ezt az igét olvasom, akkor meg úgy érzem, hogy a hátán vagyok. Vagyis úgy érzem, hogy az ölében vagyok. Akkor az ember azt érezheti, hogy az Isten közel van. És most én erre figyelek, erre az igére, amikor nehézségben, szorongásban, aggodalomban vagyok, és nem arra, hogy mi van kint, és milyen problémákat látok. Ugyanezt mondja, hasonlót mond legalábbis a 66. fejezetben Ézsaiás próféta. Ezt az igét is nagyon szeretem, hogy éljünk ezekből az igékből. És persze éljünk mindabból, amit Jézus mondott, hogy együk az ő fiának testét, igyük az ő vérét, személyes Istenként, személyes megváltóként éljünk általa. Azt mondja a 66. fejezetben, a 12. versben, mert így szól az Úr, íme kiterjesztem reá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot és népek dicsőségét, hogy szopjátok, ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Kedves gyülekezet, mindig el kell merülnünk az Isten szeretetében. Mindig bele kell ülnünk az Isten ölébe naponta. És tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy az Isten velünk van. Ez jelenti a hit. Hogy nem azt érzem, hogy az Isten milyen távol van, mert megint benne vagyok egy bajban és egy nehézségben, hanem az Isten ölében hordoz engem. Amikor gyámoltalannak és szerencsétlennek érzem magam, hogy a szoptatósokat térdein hordozza, hogy mondja egy másik helyen, ölben hordoznak téged. Az Isten mindannyiunkhoz nagyon közel van. Az Isten mindannyiunkat rendkívül módon szeret. És nekünk naponta kell élnünk ebből a szeretetből, hogy enni és inni az ő fiának testét és vérét. Mert olyan hitet igényel majd a végidő próbája, amit most kell gyakorolnunk. Most kell a próbákban megtapasztalnunk az Isten hatalmát és szeretetét.
És ez a könyv, amit az elmúlt napokban olvastam, Ki nem ér rá imádkozni címmel, ezt mindenkinek ajánlanám beszerezni és elolvasni. Egy amerikai szerző írta, ima tapasztalatok. Hogy tanult meg imádkozni? Hogy tanulta meg a küzdő imádságot? Gyakorlatból, tapasztalatból. Néha van egy kis amerikaias íze a könyvének, vagy az elbeszélésének, de a tapasztalatok igazán őszinték és hitelesnek tűnnek. Ebből szeretnék nektek felolvasni egyet, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten mindenható hatalmára. Ez az illető egyszer Amerikából ki kellett, hogy menjen Indiába egy ilyen nagy missziós útra, és ezen a nagy missziós úton, valahol Kalkuttában mindig megrendeztek év végén egy ilyen hatalmas összejövetelt, ahol 20-30 ezer ember is összejött egy stadionba, és ott tartottak evangelizációt ezek a protestáns lelkészek. És egy kezdő prédikátor volt, ő mindig csak bevezető előadásokat, ilyen rövid kis áhítatokat tartott a nagy ige hirdetés előtt. Hogy lássa, tanulja a munkát, hogy itt ez hogy mennek a dolgok. És egyik nap váratlanul azt a kérést kapta, a felkérést kapta, hogy mivel lebetegedett a fő ige hirdető, aki a nagy ige hirdető, aki tartja ezeket a nagy előadásokat, tartsa meg ő 20-30 ezer ember előtt ezt az ige hirdetést. Ezt mondták úgy 3 nappal az ige hirdetése előtt. Ennek a hit küzdelmét szeretném felidézni nektek. Nagyon jó a leírás, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten ígéretére. Azt írja, a nyelvi akadály szinte áthághatatlannak tűnt számomra, még tolmáccsal is. Nem ismertem a kultúrát, ezért nem is tudtam az emberek helyzetének megfelelő kérdésekről beszélni. Olyan sok volt az ismeretlen tényező, hogy amikor csak imádkozni akartam, fél perc múlva mindig megállított a kétség és a félelem. Mi értelme, gondoltam, legyőzhetetlenek az akadályok. Nem fogok tudni megszólalni majd. Eljött az este. Elfoglaltuk helyünket a színpad mögött, és amikor kipillantottam az arcok olyan tengerét, láttam, mint még soha. Az egyik indiai vezető oldalba bökött, és így szólt. 20 000 vagy 30 000 jöttek el ma este. Ha eddig még a biztonság érzetnek egy szikrája is lett volna bennem, ennek hallatán ez is elhagyott. Ebből botrány lesz, mondtam magamban. Mit keresek én itt? Végignéztem a terepet a színpad mögött, és azt láttam, hogy a szolgálat vezetője és több hűséges vezető társa is arccal a földre borulva imádkoznak értem. Tudom, miért imádkoznak, gondoltam. Belátják, hogy ez az amerikai fiatalember, aki a fő ige hirdetést fogja tartani, tökéletesen képes arra, hogy percek alatt kiürítse az egész parkot. Tudtam, hogy ezek az imádkozó férfiak szegénységben élnek, és hihetetlen küzdelmet vívnak azért, hogy Isten üzenetét hirdessék. Az egész életüket arra áldozták, hogy a hamis vallások követői eljuthassanak Jézushoz. És miután éves összejöveteleik jelentették egész éves erőfeszítéseik csúcspontját, rosszul lettem arra a gondolatra, hogy az én nem odavaló ige hirdetésem mennyire vissza fogja vetni a munkájukat. Ekkor az előadó bejelentette, hogy én következem. 10 perc múlva ki kell állnom. Alig telt el néhány pillanat, amikor gyülekezetem szóló énekese kiállt a mikrofon elé a színpadra, és énekelni kezdett. Úgy éreztem, imádkozni kéne érte, de vészhelyzetben mindenki csak magáért felel, gondoltam. Imádságom soha nem tapasztalt komolyságot vett fel. Uram, szabadíts meg! Add, hogy essen az eső. Add, hogy valahogy köddé váljak. Olyan nagynak tűnt a hegy, hogy nem láttam értelmét Istentől azt kérni, hogy mozdítsa el a hegyet. Megelégszem azzal, hogyha egyszerűen rám esik ez az őrült nagy hegy, és megszabadít a nyomorúságomból. Miközben szánalmas imádságaim össze-vissza cikáztak kétségekkel teli agyamban, távolról a szólóének hangját hallottam. Jeremiás síralmairól szólt az ének. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert minden reggel megújul az ő jósága. Nagy a te hűséged, ó Uram, nagy a te hűséged. Énekesünk hozzám hasonlóan tudta, hogy mire van szükségem. Amikor a szívét kiöntötte 1000 embernek, akik a színpad túlsó oldalán hallgatták, egy gyenge szívű, hitre szomjazó lelkésznek is jutott belőle, akinek sokkal nagyobb szüksége volt arra az énekre, mint a tömegnek.
Valami történt velem, miközben az éneket hallgattam. Nagy a te hűséged, a te szó dőltem van. Nagy a te hűséged, hallottam a szavakat. És amikor a szavak végigfutottak agyamon, hirtelen felderengett bennem, mi állt egész nap figyelmem középpontjában. Magamra néztem. A nyelvi akadályra, a kulturális értetlenségemre, a tapasztalatlanságomra, gyengeségemre, a bukástól való félelmemre, iszonyatomra egy ekkora tömegtől. Egyenesen szembenéztem a hegyemmel, és csak azt láttam, hogy képtelen vagyok kimozdítani. Azért voltak ilyen szánalmasak az imádságaim is, mert nem Isten elégséges voltára, hanem a saját elégtelenségemre néztem. És miközben az ének folytatódott, így szóltam magamban. Várjunk csak, most rögtön változtassunk a tekintetünkön. Ne Jim Hibbles-re, az könyv szerzője, hanem Istenre nézzünk. És mire az ének véget ért, nagy a te hűséged, mondtam magamban, egészen más ember lettem belülről. Még mindig befizettem volna ugyanegy esőért, ha lehetőség nyílt volna rá, de pánik hangulatom elmúlt. Kész voltam kiállni, mert teljes figyelmemet hűséges Istenemnek szenteltem. És aztán hatalmas áldással tudta az igehirdetést megtartani, hogy több ezer ember utána megköszönte az igehirdetését, ahogy leírja utána a könyvben. Kedves gyülekezet, valóban hatalmas dolog az, amikor az ember nem a maga személyére és a körülményeire figyel, hanem meghallani egy szót csak a Szentírásból. Itt csak egy névmást hallott meg, hogy nagy a te hűséged. És az Isten soha nem hagy el. Az ő hűsége sziklavár, ahol lelkem bizton nyugtot talál, ugye? Hogy mondja az ének is, hogy vagy nem kellene annyit foglalkoznunk a magunk énjével. Nem kellene annyit foglalkozni a körülményeinkkel, hogy meg kellene tanulnunk úgy élni az igéből, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Nem tudom, gyülekezetünk, vagy mi magunk elmondhatjuk-e, hogy élünk az igéből. Nem csak olvassuk, nem csak tudjuk, hogy milyen szép ez a Biblia, milyen szép ige ismeretünk van. Egész más tudni valamit, egész más élni belőle. Az igaz ember hitből él. Ez a döntő. Élni nem magamból, élek pedig többé nem én. Nem a szorongásaimra, a félelmeimre tekintek. Nem a körülményekre tekintek, nem emberekre, nem magamra. Magamban semmire nem vagyok képes. Embernek semmi nem lehetséges. De az Istennel együtt, az Isten igéjéből, az Isten ígéretéből táplálkozva minden lehetséges. És tudom, hogy az időm lejár, de még egy dolgot, ugye, mert ez egy része volt a hitnek, a másik részét is röviden, egy 2-3 percben szeretném összefoglalni, hogy még önmagában az, hogy az Istenre tekintünk, ez a hitnek egy legnagyobb ereje lehet. Ez már óriási dolog, hogy elhisszük, hogy az Isten megcselekedheti azt, amit mi a magunk gyenge erejéből soha nem tudnánk megtenni. De a hitnek van még egy mozdulata, mozzanata, ami nélkül nem történhetnek meg csodák. Miután magunkévá tettük úgy az igét, ahogy Jézus mondta, hogy mint a kenyeret megesszük, mint az igét, ahogy befogadjuk, az az életünk részévé válik, és az a természetünk részévé válik az isteni természet. Utána még egy döntő lépés az, hogy alá is rendeljük az akaratunkat az Istennek. Rábízni magunkat az Istenre, és megtenni azt a lépést, ami rajtunk múlik. Ez is a hitnek a lépése. És ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot szeretnék felidézni, hogy hit tapasztalat enélkül, a mozdulat nélkül nem történhet meg. Hogy amikor az ember a hitet gyakorolja, ezt gyakorlatban is megteszi. Hogy amit az Isten mond neki, amire az Isten vezeti őt, beleteszi a lábát a Jordán vizébe. Szeretnék itt valamit csak röviden fölidézni, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk. Józsué könyve 3. fejezetében ismerjük a történetet, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy lehet ezen a Jordánon átkelni. A nép ugye a pusztában kesergett, és az Istentől távol élt. Sokszor az Istent kárhoztatta azért, hogy az Isten nem segít rajtuk, holott csodák után történtek. De a Jordánon még
ugye nem tudták, hogy fognak átkelni, éppen áradt a Jordán vize, tehát majdnem a medréből is kifolyt a Jordán vize, egy hatalmas folyó. Hogy kelünk itt át? Hogy foglaljuk el Kánoán földjét? Hogy szerzünk igazán hittapasztalatot az Istennel, kedves gyülekezet? Mikor tudunk győzelmet aratni az Istennel? Azt mondta Józsué a népnek, ne nézzétek a folyót, hanem az Úr törvényére figyeljetek, a frigyládát nézzétek, és a papokat, akik a frigyládát felveszik, és elindulnak a Jordán vizén keresztül. És olvasom Józsué harmadik könyvéből a következőt, a 15. verset. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek széltébe, a Jordán pedig az egész aratás idő alatt telve volt mindenő partja felett, megállt a víz, mely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Adam városánál, mely Caratán mellett volt, a puszta tengere a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és általméne a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Hittapasztalathoz tehát két döntő mozzanatra van szükség. Élni, nem olvasni, tudni, hanem belévetni a bizalmunkat. A hegy helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel. Hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad, hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést. Hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket, ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni. Nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van, és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk, olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejében, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető, mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy ez a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni.
hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy Te velünk vagy, és Te kegyelmeddel, a Te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a Te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba Te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy Te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe. Segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk Te hozzád. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, testvéreim, és hadd olvassam a mostani Isten tiszteletünk igéjét Jézus szavai szerint, amit János evangélium a 15. fejezetében találhatunk, a 13. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszban. Olvasom tehát megváltónk szavait, ahogy azt megtaláljuk János evangélium a 15. fejezetében, a 13. verstől a 15. versig tartó igeszakaszban. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, azt tudtul adtam néktek. Testvéreim, Jézus, ahogy a hozzávaló viszonyunk dolgában, mint egy úgy szembeállítja a szolgaságot és a barátságot, ezzel úgy késztetést kapunk arra, hogy komolyan megvizsgáljuk magunkat, hogy mi Jézusnak a szolgái lettünk, vagy pedig a barátai is. Ember-ember közötti kapcsolatot sem mindegy, hogy mi éltet, és arra mi a jellemző, egyfajta alá-fölé rendeltség, hogy az egyik diktál, a másik pedig behódol, vagy éppen egyfajta érdek és haszonelvűség köti az egyik embert a másikhoz, vagy félelmek, vagy ki tudja mi minden, vagy pedig őszinte és igaz szeretet, amire elmondható az, hogy igazi barátság is. Ez ember-ember közötti viszonyban sem mindegy, hogy éppen mi a jellemző és mi van jelen. Így igaz ez a Jézussal való kapcsolatunkra is. És kedves gyerekek, tőletek szeretném megkérdezni, hogy van-e nektek ilyen, nem tudom, hol vagytok, van-e nektek ilyen igazi, őszinte barátotok? Van-e ilyen barátságotok? A Biblia azt mondja, hogy ez a barátság, ez nagyon nagy kincs. Nem is mindenkinek adatik meg az életben, bizonyára az Isten meg szeretné adni ezt mindenkinek, hogy ezt megízleljük, és ennek az öröme és az ajándéka miénk legyen, de sajnos sokan élik le úgy az életüket, hogy az igazi barátságot nem.

0: nem ismerik meg. Nem tudom, nektek van-e ilyen barátotok? Mi jellemző az igazi barátságra? Meg tudnátok-e mondani? Mitől igazi barátság a barátság? Nyugodtan szóljatok, akinek van gondolata. Igen. Köszönjük szépen a felnőtteknek is a segítségét. Az igazi barátság ember-ember között, vagy gyermek-gyermek között tulajdonképpen abból a, leginkább abból a két dologból épül, amit Jézus is elmond ránk nézve, hogy miért is tekint bennünket barátainak. Az egyik, ami jellemzi az igaz barátságot, hogy mindig kész az adásra, segítésre, mindig készen van, hogy a másikért éljen, hogy szeressen, hogy szolgáljon. A másik pedig az, hogy nincsenek titkok. Tehát nem az van, hogy bizonyos dolgokat megosztok veled, mert az rád tartozik, a többit meg nem. Ettől barátság a barátság, hogy nincsenek titkok, és ami nekem tapasztalatom is, amivel foglalkozom, vagy ami nekem problémám, azt megosztom a másikkal. Gyerekek, szerintetek lehet-e az embernek sok ilyen barátja? Mert sokan vágynak sok ilyen barátra. Vajon ez lehet-e? Azt olvashatjuk az igében, van ott jelentkező? Tessék, tessék. Nem? Azt olvashatjuk az igében, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Sokat gondolkodtam én ezen már gyerekkoromban is, hogy mit jelenthet ez, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik. Mert én is vágytam arra, hogy nekem sok barátom legyen. Meg szerintem mindenki vágyik arra, hogy sok barátja legyen. Miért mondja azt, hogy széttöretik? Az igazi barátságot azt olyan szinten kell, gyerekek és kedves felnőttek, ápolni, amiből nem lehet sokat megtartani az életben. Tehát az a fajta törődés, az a fajta időráfordítás, az a fajta figyelmesség, amit egy igazi barátság megkíván, azt nem lehet sok emberrel. Egyszerűen nem fér bele az ember, hogy mindenkinek megfeleljen, és mindenkire figyeljen, és mindenkivel ezt ilyen szinten fenntartsa, ezt nem lehet. Sokan mégis úgy vannak ezzel, hogy olyan jó lenne, hogyha sok barát venne engem körül, és olyan jó lenne, hogyha sokan figyelnének rám, és sokakkal tarthatnék igazi kapcsolatot, és ápolhatnám is ezt a közösséget. És mivel ezt sok emberrel akarja megtenni, azért széttöretik. Mert felszínessé válnak ezek a kapcsolatok. Nem tud minden egyes barátságban megfelelni annak, amit egy igazi barátság megkíván. Hozzáteszi azonban az ige, hogy van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És gyerekek, ezt válasszuk. Olyan barátokat keressetek, olyan barátságot fogadjatok el, és ebből nincs sok az életben. Egy-kettő. Egyszerre kettő jó barátja lehet az embernek, aki olyan igazi testvéri. Több nem lehet. De inkább ezt válasszátok, és ezután vágyakozzatok, mint felszínes sokféle haverkodásra, ugye ezt külön szokták választani, hogy ki a haver és ki a jó barát. Akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És kedves gyülekezet, ez érvényes a Krisztussal való kapcsolatunkra is, hogy mintegy szembeállítja azt, hogy mi neki szolgái vagyunk csupán, vagy pedig a barátai is lettünk, nem mindegy, hogy mit mondhatunk el erre a kérdésre. És világos, hogy Jézust Urunknak is mondja a Biblia, Urunknak, megváltónknak, megtartónknak, mi pedig az ő szolgái vagyunk, és szeretnénk neki jó szívvel szolgálni, de ettől tovább megy az ige, és tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy szeretné, ha mi a barátai is lennénk. Jézus megfogalmazza azt, hogy barátainak tart bennünket, és úgy is bánik velünk, mint ahogy a baráttal bánni kell. Ezt Jézus kifejezi. Ezért ő mindent megtesz, hogy mi tényleg ebben a barátságban érezzük magunkat, és ne legyen hiányérzetünk. És azt kéri cserébe, hogy mi is tekintsük őt barátunknak. És mi is fejezzük ezt ki, hogy ő a mi barátunk. Én ebben nagyon sok ponton hiányt érzek magamban, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy jó ideje imádkozom azért, hogy olyan jó lenne az életem dolgait úgy betölteni, hogy mindenben Krisztus legyen, akire tekintek. Az akire való tekintés úgy meghatározza a dolgokat. Mint amit Jobb mondott, hogy ha az Isten személyére néztek-e, ha ő mellette tusakodtok. Hát ha valaki mellett kiállok, és valakiért teszem a dolgokat, akkor leginkább az motiváljon engem, hogy neki mi kedves, neki mi fontos, az ő örömét, az ő tetszését én hogy találom meg az életem dolgaiban, és leginkább érette teszek mindent. Olyan szép Pál leveleiben olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy a Krisztusért. Biztos találkoztatok ezzel, nem úgy sok dologban, hogy a Krisztusért. Például azt mondja egy helyen, hogy a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy én Jézust megnyerjem. Na ez már egy viszonzott barátság az ember részéről, nem? Amikor az ember azt mondja, hogy a kísértésben inkább vállalom a szemem kiváljását és a karom levágását, de a Krisztusért. Mert én a Krisztust nem akarom elveszíteni. Amit József mondott, hogy cselekedhetném én meg ezt a bűnt, és vétkezhetném az Isten ellen. Hogy okozhatnék neki fájdalmat? Én őre nézek, és az ő tetszését keresem. A másik igében azt mondja Pál, hogy Krisztusért járván követségben. Menjetek az emberek közé, és kérleljétek őket, hogy Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Persze, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy menjünk. Persze, hogy a keresztény emberhez az illik, hogy szolgáljon. Na de mit mond Pál? Hogy ezt a Jézusért tegyed. Hogy ebben a leginkább, a legerősebb motiváció és késztetés benned az legyen, hogy Jézus elkezdett egy munkát ezért a világért, amiért ő mindent odaadott, önmagát odaadta. És mi, akiknek ő megváltója lett, akik most már hozzátartozunk, és az övéi lettünk, akkor most rátekintünk, és érette járunk követségben. Aztán még egy igét hadd idézzek, Filippi levélben azt olvashatjuk az első fejezet végén, hogy nekünk megadatott az a, nem csak az a kiváltság, hogy Krisztusban higgyünk, hanem hogy ő érte szenvedjünk is. Szoktatok, amikor úgy szenvedtek valami miatt, önmagatok miatt, vagy a másik miatt, vagy a körülmények miatt, vagy a nincstelenség miatt, vagy százezer dolog lehet. Szoktatok arra gondolni, hogy valószínű, hogy Jézus azért engedi meg az én szenvedésemet, mert valami célja van ezzel, és én most azért viselem el, mert miatta. Szoktatok erre gondolni? Én sokszor elfelejtem ezt. És aztán a szenvedésben jön az embernek mindenféle panasza, meg mindenféle érzése, de elfelejtjük azt, hogy ezt Jézusért hordozzuk. Jézusért fogadjuk el, mert ezt kiváltságnak nevezi a Biblia. Azt mondja, hogy ez megadatott nekünk ez a kiváltság, hogy amikor szenvedünk, akkor mi nem azért, mert jaj, hát a véletlenek így hozták, meg milyen jó, hogy más ember szerencsésebb. Hát egy ember, aki letette az életét Krisztus kezébe, az vegye tudomásul, hogy ami ő vele megtörténik, az Krisztus akarata. Mert akarhatná Jézus ám másképp is, de ő nem akarja valami miatt. Biztos szeret bennünket annyira, hogy ez is belefér, nem? Akkor mennyivel könnyebb lenne, testvéreim, úgy hordozni ezeket a terheket, ezeket a belső fájdalmakat, vívódásokat, szenvedéseket, hogy Urunk, érted, érted hordozom, érted viselem, és ha érted kell hordoznom, akkor már nem olyan nehéz. Jézus mivel fejezi ki azt, hogy barátainak tart bennünket? Azt olvashattuk az igében, hogy a barátságnak nincs hatalmasabb bizonyítéka, mint ha valaki az életét is odaadja, mert neki ez a barátság ennyire fontos. Hogy valaki vállalja azt, hogy az életét elveszítse a barátaiért. Ember-ember között is létezik olyan kapcsolat, amikor akkor és csak annyiban kell lesz, amennyiben szükségem van rád. Egyébként nem. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy mindenkor szeret az igaz barát. Halljátok? Mindenkor. És testvérül születik a nyomorúság idején. Testvéreim, Jézus testvérül született nekünk a nyomorúságunk idején? Jézus testvérünk élet nekünk, amikor látta mi nyomorúságunkat? Amikor látta, hogy mi a bűn miatt hova jutottunk, és mi lett belőlünk? Akkor azt mondja a Szentírás a Noé időivel kapcsolatban, hogy bánkodott az Isten, amikor látta, hogy az ember hogy eltorzult. De nem álltál meg ezen a ponton, hanem amikor az Isten megalkotta ezt a csodálatos és bölcs tervet, hogy beteggé lett az ember, és nagyon lesüllyedt, és nagyon távol került az Istentől. És én újból egybeszerkeztem. Újból. Egybe önmagammal, egybe őket egymással, és egybe a világ mindenséggel újból egybeszerkeztem. És Jézus magára vállalta, hogy ő ennek az egybeszerkesztésnek a munkáját elvégzi. És látta a mi szenvedésünket, és testvérül született. Látta azt, hogy mi magunktól az Istenhez menni nem fogunk. Képtelenek vagyunk rá, még a szükségünket se ismerjük fel, hogy mibe vagyunk. És ezért neki kell jönni. Neki kell emberré lenni, hogy meggyőzzön bennünket, hogy szeret az Isten. Hogy meggyőzzön bennünket, hogy nekünk ő rá, megváltóra szükségünk van. Jézus eljött. És nem elégedett meg azzal, hogy emberi szintre jött, mert ott akart bennünket megtalálni, ahol vagyunk, hanem egészen a mélységig ment. A legmélyebb pontig, ahol mi vagyunk, és amilyen úton járunk. A kárhoz a tüzébe jött utánunk Jézus. Értünk vállalta Jézust a szenvedést, a megvetést, a kínhalált, hogy kiragadjon bennünket onnan, ahova mi süllyedtünk. Testvéreim, van ettől nagyobb barátság? Szóval van ettől valaki, aki jobban bebizonyítaná azt, hogy bennünket szeret, és barátainak tart, és kész értünk mindent megtenni? Egy másik igében pedig itt Jézus azt fogalmazta meg, hogy ő semmilyen dolgot nem akar titokban tartani. Azt mondta, hogy van egy úr, és annak van egy szolgája, akkor a szolgának nem jár az, hogy az ura mindent megosszon vele. Neki nem jár. Hát ő szolga, ő ne is ábrándozzon abban, hogy majd a gazda beavatja őt a saját dolgaiba. De azt mondja, hogy ti nem vagytok szolgák, hanem barátaim vagytok. És most figyeljétek, Jézus mit mondott? Mindazt, amit az atyától hallottam, azt tudtul adtam nektek. Bizonyára mi ebből sok mindent elnyertünk már, mind kiváltságosok, mind beavatottak, és sok minden esetleg még előttünk van, amit még nem ismertünk meg. De Jézus mindezeket meg akarja velünk osztani. Hadd olvassak erre nézve egy ige szakaszt, hogy miről is van itt szó, amit Jézus velünk megoszt, és ennek egy összegző megfogalmazását találhatjuk a Korintusi első levél második fejezetében, és ott olvasom a 7. verstől a 12. versében, versig terjedő ige szakaszban. Tehát a Korintusi első levél második fejezet 7. versétől a 12. versig. Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki nem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből eredő lelket. Miért? hogy megismerhessük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Testvéreim, azt mondja itt az ige, hogy az Isten elrendelt dolgokat, de ezt elrejtette. Nem azért rejtette el, hogy nekünk meg kelljen azért izzadni, hogy megtaláljuk, aztán kinek sikerül, kinek nem. Hanem azért, hogy az ő lelke által meg tudja jelenteni, de azoknak tudja megjelenteni, akik ezt éhezik és szomjazzák. És ugyan szeretné az Isten ezt mindenkinek megjelenteni, de nem tudja. Mert azt mondja, hogy a világ nagyjai, fejedelmei és hatalmasai nem értik. És később pedig azt mondja, de ezt a részt már nem olvastuk fel, hogy a testi ember sem foghatja meg az Isten dolgait, mert azok bolondságok nélkül. Mert az Isten dolgait lélek szerint lehet megítélni, és lélek által lehet megérteni. A testi ember erre képtelen. És azt mondja, hogy nekünk viszont, és mondja az apostol, nem csak a szolgatársai, hanem egyáltalán a megváltott emberek közösségére hivatkozva, és mindannyiunkat soroljuk ide, és azt mondja, hogy nekünk az Isten viszont ezt a régóta elrendeltet, és ezt a régóta elrejtettet a lélek által kijelentette. És testvéreim, így nyer értelmet a 9. vers, hogy ez mit jelent. Mert én sokáig úgy gondoltam, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, olyat készített az Isten az őt szeretőknek, ez majd jó lesz ott az újjáteremtett földön. Ez nem erre vonatkozik. Hanem ez erre a földre vonatkozik. Hogy amikor az ember átéli azt a Krisztussal járásában, hogy ő titkok feltárásával tisztel meg engem, és barátjának tart, és megjelent nekem a lélek által olyan dolgokat, amit a világ is szeretne tudni, de mivel vagy azért, mert nem alázza meg magát, vagy azért, mert nem jó úton keresi, nem érti meg, és eltelik rengeteg embernek az élete, és nem érti meg, én értem. Hatalmas ajándék ez. Mi érthetjük. Miért? Mert nem szolgák vagyunk. Ilyen értelemben nem szolgák vagyunk, barátok lettünk. Testvérem, Jézus olyan dolgokat ajándékozott nekünk a lélek által, amit a világ nem ért, mi pedig értünk. Szoktunk mi ezen csodálkozni? Szoktunk mi ezért hálát adni? Tekintjük mi magunkat ezért kiváltságos embereknek, vagy úgy megszoktuk már? Hogy nekünk ez adatott, és ez a miénk, és bennünket Jézus ezáltal gazdaggá tett. Hadd kérdezelek benneteket, hogy nagy dolog, hogy mi megérthetjük az Isten szavát? Nagy dolog ez? Nagyon szeretem Mária énekében azt a részt, hogy a gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. Mert az emberek emberi módon gondolkodnak, és azt mondják, hogy a hatalmasok és a befolyással rendelkezők és az okosok majd azoknak megnyílik, nem nyílik meg nekik. A kicsiknek nyílik meg. Akik megalázták magukat, azoknak nyílik meg. De milyen jó, hogy megnyílik. Ellen White testvérünk azt írja, hogy a Biblia megértése nem a szellemi műveltség szintjétől függ, hanem, tessék, az igaz élet utáni vágy őszinteségén. És megnyílik. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, de cselekedni is akarja, az megismerheti ebből a tudományból, hogy ez Istentől való. Mit mond ezzel Jézus? Aki hallgatja, de nem akarja cselekedni, annak nem nyílik meg. A gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. De milyen jó, testvéreim, ha Jézus nekünk abban is segít, hogy tudjunk kicsinyek lenni. Tudjunk semmik lenni. Tudjunk-e világ erőtelenei lenni. Tudjunk a világ megvetettjei lenni, bolondjai lenni. Mert mi Krisztus barátai lettünk. És nekünk elég az ő kegyelme, és elég az, amit tőle kaptunk. És mi kiváltságosok lettünk. Maradjunk a Szentírásnál. Nagy dolog, hogy mi megértettük azt, hogy mondjuk, most ne haragudjatok, hogy ilyen egyszerű dolgot mondok, nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Új és Új Szövetség nem válik szét egymástól. Tudjátok, hány ember él keresztényként és vallásos emberként ebben a hitben? Az Ószövetségre nincs szükség, nem kell olvasni. Tudjátok, hányan élnek ebben? Nagyon sokan. Mi megértettük. Ugyanaz a szerető Isten szól, még ha az Ószövetségben van egy csomó nehezen érthető, vagy kicsit hát, kevésbé örömteljes, diadalmas történet, akkor is ugyanaz a szerető Isten szól, mint az Új Szövetség emberein keresztül és Krisztuson keresztül. Hatalmas dolog, hogy ezt megértettük, nem? Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Atya bennünket ugyanúgy szeret, mint Jézus. Ezt csak a lélek tudjám kijelenteni az embereknek. Nagyon sok ember nem így gondolkodik. Van a szigorú Atya, és van a kegyelmes Jézus. És akkor majd a kegyelmes Jézus majd valamit csinál, hogy a szigorú Atya is maga helyére kerüljön. Ugye? Az emberek lehet, hogy ezt nem mondják így ki, de nagyjából így gondolkoznak. Nagy dolog, hogy mi ezt megértettük, hogy amikor az Atyáról gondolkodunk, úgy kell őt elképzeljük, mint Jézust. Nagy ajándék ez, testvéreim. Milyen nagy dolog ebből élni, nem? Ebből meríteni reménységet és örömet. Nagy dolog, hogy a kegyelem és az igazság nem válik szét? Hány ember küszködik ezzel a gondolattal? Vagy a kegyelem oldalára csúszunk, hogy az Isten jóságos, vagy pedig az igazság oldalára csúszunk, hogy azért az igazságból nem lehet ám engedni. A kettőnek a harmóniáját, amikor nem azért értjük meg, mert mi olyan okos emberek vagyunk, és a Bibliából már elég sokat kutattunk, és megértettük, mert jött a lélek, és megnyitotta, és megláttuk az összefüggést. Hatalmas ajándék. Testvérem, Jézus Krisztus az ő barátai elől semmit nem akar eltitkolni. És azt szeretné, hogyha mindabban a jobban részük lehetne, amivel ő rendelkezik. Az, hogy a törvény és a kegyelem a Bibliában egymásnak nem ellenségei, ez nagy dolog, hogy megértettük. Még az adventizmus történelmében is látunk ilyen időszakokat, amikor hol ebbe a végletbe csúsztunk bele, hogy törvényeskedünk, hol pedig kegyeskedünk. A törvény és a kegyelem azok nem ellenségei egymásnak, hanem egymásra mutatnak. Mert a törvény Krisztushoz vezet, ha nem vezet oda, akkor hiába való volt. Akkor nem végezte el, amire adatott. Jézus meg adja az ő lelkét, adja az ő jelenlétét, segítségét, és visszavezet a törvényhez. Hol van itt az ütközés? Sehol nincs. Tudjátok, hány ember gondolkodik így, hogy ez a kettő nem lehet kibékíteni? Mennyire hálásak lehetünk, hogyha mi ezt értjük? Mert Jézus az ő lelke által megjelentette nékünk. Az, hogy amikor mi keresztényé lettünk, akkor mindannyian törekedtünk arra, és azóta is küzdünk azért, hogy mi igaz emberekké váljunk, ugye? Hát Jézus arra hívott el, hogy az ő nyomdokaiban járjunk, és igazságban éljünk. Nagy dolog, amikor mi megértjük azt, hogy ez csak hit által lehet. Ellen White testvérünk azt írja, hogy, és az adventizmusról beszél, sokszor 100 ember nincs, akiből egy is értené, adventisták, mit jelent hitáltal megigazulni. Nem szeretnélek benneteket megijeszteni ezzel, de hogyha annyiban ijeszt meg ez a bizonyságtétel, ami bennünket segít, akkor ijesszen is meg. Sokszor 100 közül egy sincs. Nagyon nagy ajándék az, hogy mi itt belül, és lehet, hogy nehezen fejezem ki, lehet, hogy nehezen adom át a másiknak, de belül értem, és meg is élem, hogy csak hitáltal és csak Krisztus által van az üdvösség és a megigazulás. Gondoljatok a keresztnek a titkára. A keresztnek a titka az soha ki nem meríthető. Az egy örökké valóságon át a leginkább méltó lesz a gondolkodásunkra, nem? Hogy oldja meg az Isten azt, hogy a mélybe süllyedt embert mentse meg, de az ember nem akar hallani az Istenről. Az embernek járna a büntetés, de mégis meg kéne menteni. Mi erre megoldás? És az Isten bölcs, és azt mondja, hogy meg is bünteti, meg is menti. Kinek jutna ez eszébe? És ahogy szemléljük a keresztet, és szemléljük Jézust, akkor egyre mélyebb titkait értjük meg ennek a hatalmas isteni jóságnak és bölcsességnek. Testvéreim, amit a világ nem ért, a világ nem tudja ezt, és mi pedig szemlélhetjük, és ez a miénk lehet. Mert Jézus barátainak tart bennünket, és azt mondja, hogy a barát előtt nincsenek titkok, és szeretném, ha megismernéd. Szeretném, ha azokat a mélységeket, ember, bejárnád, amit én is tudok, amit nekem az Atya ajándékul adott, azt nektek adom, és küldöm a lelket. Akarsz-e, ember, ebben részesülni? A barátságnak ebben a javaiban szeretnél-e részesülni? Az, hogy vihetjük mi Krisztushoz a mi terheinket, és tapasztalhatjuk azt, hogy ő azt leveszi. Hány Bibliát olvasó ember van, aki odáig jut, hogy ezek az ígéretek ott vannak, de az én életemben nem működnek? Tudjátok, hány van? S nagyon sok van. És amikor mi ezt tapasztaljuk, ez működik. Mert Jézus megteszi, amit megígért. És letehetők a terhek. És megerősödhetünk az ő közelében. Amikor tapasztaljuk azt, hogy ő erőt ad a háborúságban, erőt ad a kísértésben. Amikor átéljük azt, hogy bizony a szenvedésnek mélységeire is elvisz bennünket Krisztus. És még mindig adja a kitartást, és még mindig azt mondja, hogy ne add fel. És egyszer csak eljön az idő, hogy elfut tőletek az ördög, mert ellene álltatok az én erőmmel. Hatalmas dolog ezt megismerni. Testvéreim, az én életemben volt egy időszak, amikor ezeket úgy fejből mondtam. Meg a Bibliából mondtam, de nem tudtam, hogy ez mit jelent. És Jézusnak adok hálát, hogy a lélek által megadja ezeket a tapasztalatokat, és beavat benne engemet ezekbe a titkokba. Gondoljatok a szolgálatnak az örömére. Ad bármi nekünk akkora örömöt az életünkben, mint a szolgálat. Ezt hallottuk múlt szombaton, erről tanulunk. Hetek óta meg még, hetekig is. És Jézus az ő szerető türelmével erre fog tanítani bennünket az életünk végéig is, hogy őt követni az azt jelenti, hogy ízleld meg, ember, hogy van nekem egy igám, amit rád akarok tenni, levenni rólad azt, amit te hordozol, ami sokszor annyira megnyomorít, hogy semmi más már nem fér bele az életedbe. Ezt szeretném levenni rólad, és a szolgálatnak az igáját, ennek a felelősségét szeretném rátenni, hogy ízleld meg, hogy ez könnyű és gyönyörűséges. Ez öröm. Testvéreim, hány ember van a világban, aki nagyon szeretne örülni, nagyon szeretne boldog lenni, de másba keresik. És Jézus nekünk pedig megmutatja, ne keresd másban. Add oda az életedet, és menj, és szolgálj a nyomorultakért, szolgálj azokért, akik éppen melletted vannak. Legyél kész erre a szolgálatra, minden jó cselekedetre felkészítve, mondja az ige. Testvéreim, amikor mi ebben járunk, akkor ez nincs fogható. Akkor elmondjuk mi is azt, mint Dávid, hogy te tanítasz minket az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tehát az, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, meg ember szíve meg se gondolt, az nem a messze jövőnek a dolga, hanem a mai. Mert amit a világ hatalmasai és a világ tömegei nem ismernek, sajnos, ez nekünk Krisztus megmutatja. És mi élhetünk benne. És hálásak lehetünk, és boldogok lehetünk ebben. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy megtisztelő az, hogy Jézus barátainak tart bennünket, és feltárja a jövőt a Bibliából. Ez megtisztelő dolog? Tudjátok, a világban hány ember szeretné tudni a jövőt? Nyilván az emberek leginkább a saját maguk életére nézve is, hogy ez majd egészen részleteiben hogy lesz, és aztán szaladoznak a jósokhoz, meg mindenféle emberekhez, és félnek. Ez arra való, hogy féljünk, vagy rengeteg hazugsággal ámítsanak bennünket. Nekünk nincs erre szükségünk. Testvéreim, nekünk Jézus olyan kincset adott a kezünkbe, hogy mi tudjuk, merre fog haladni ez a történelem, tudjuk, mi lesz a világgal, és ezt a világ nem tudja. Jézus azt mondta, barátaim vagytok, nincsenek titkok. Testvéreimnek kezellek benne. Ugye mondja is azt, hogy idősebb testvérünk Jézus, ez is ott van a Szentírásban. Nagyon elcsodálkoztam azon az igén, úgy régóta gondolkodom rajta, amit Ámos próféta így mond, hogy semmit nem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. És hogy próbáltam ezt ízlelgetni magamban, azt mondja az Isten, hogy ő semmit nem cselekszik addig, míg meg nem mondja az embernek, hogy mit akar cselekedni. Miért kicsoda az ember? Testvéreim, mi kicsodák vagyunk. Lehetne úgy is mondani, hogy nyomorult senki házi emberek, nem? Meg Jézus barátai. Az ő megváltottai. Az Isten olyan szinten tisztel bennünket, embereket, hogy azt mondja, hogy ő semmit nem akar csinálni titkon. Tehát nem olyan szolga lelkűséget vár tőlünk, hogy hát én vagyok az ember, és ő az Isten, én vagyok a teremtmény, ő a teremtő, biztos, hogy jól csinálja. Többet én ne akarjak erről tudni. Ki vagyok én, ember, hogy akarjak többet tudni? Azt mondja az Isten, de igen, akarj tudni. Tudhatsz többet. Én semmit nem teszek titkon, míg meg nem mondom, hogy ezt fogom tenni. És erre mondja az Péter levele, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Milyen jó ebben a világosságban élni? Milyen jó ebben a bizonyosságban élni? Milyen jó a vezetettségnek ilyen értelmében élni? Az Isten megmondta. És ez nem kérdés, hogy úgy lesz ám, mert az úgy lesz. Testvéreim, ez hatalmas ajándék. Hatalmas bizonyosság és biztonság számunkra. És hadd említsek ennek egy példáját, amin én szintén sokat elcsodálkoztam az életemben, amikor az Isten el akarja pusztítani Sodomát, Gomorát, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én Ábrahám elől, amit tenni szeretnék, holott tudom, hogy ő nagy néppé lesz. Azt mondja az Isten, hogy elpusztítom Sodomát és Gomorát, mert megérett rá. De Ábrahámot nem hagyom ki ebből a tervből. És Ézsaiás könyve azt mondja Ábrahámról, hogy ő az Isten barátja. Hatalmas dolog ez. Én úgy gondolom, önmagában nagy dolog, hogy az Isten megtiszteli így egy embert, hozzánk hasonlót, és azt mondja, hogy megosztom veled, tudjál róla. És tudjuk, hogy nem csak ennyi történt, hanem megengedi Ábrahámnak, hogy elkezdjen alkudozni. És azt mondja Ábrahám az Istennek, hogy te tényleg el akarod pusztítani Sodomát, Gomorát? Nem gondoltad ezt meg. Szerintem biztos vannak ott emberek. Nem gondoltad meg. És mit mond erre az Isten? Nem azt mondja, hogy te Ábrahám, te elfelejtetted, hogy én ki vagyok, és te ki vagy. Hanem azt mondja, nézzük meg. És megnézik. És egyszer nézték meg? Hányszor nézték meg? Testvéreim, értjük mi ezt? Ez milyen tisztelet irántunk? Ez milyen tisztelet az Isten részéről egy ember iránt? Barátaimnak mondottalak, azt mondja Jézus. Mert tudtul akarom adni néktek, amit nekem az Isten megjelentett, amit én az atyámtól kaptam. Értékeljük, testvéreim, becsüljük mi ezt, amilyen megtiszteltetésben nekünk részünk van. Hogy megfutja az Isten Ábrahámmal ezeket a köröket, és mit nyert ebből Ábrahám? Szerintetek mit nyert ebből? Én úgy gondolom, hogy nem csak azt nyerte, hogy jó, akkor most már megnyugodhatok, hogy Sodoma és Gomora megérett a pusztulásra, meg hogy most már megnyugodhatok, hogy az Isten tényleg szerető Isten. És meggondolta, amit csinál. Hanem Ábrahám ebben a bizalomban, úgy gondolom, az alázatnak valami olyan leckéjét kapta, és az Isten szeretetének, jóságának valami olyan mértékét kapta, amit korábban nem. És ez még mindig nem minden, mert hadd utaljak a Korintusi levél, első levél 6. fejezetére, ahol azt mondja az ige, hogy ugye ott a korintusi gyülekezetben volt egy-két hívő ember, aki pereskedtek egymással, és világi bíróság elé akarták vinni, hogy hát majd akkor ott lerendezik az ő ügyüket igazságban. És azt mondja Pálon keresztül az Úr, hogy életszükségletre való dolgok felől nem tudtok rendet tenni egymás előtt. Hogy lehet ez? A szentek a világot fogják megítélni. Angyalokat fogunk megítélni. És én itt most nem a pereskedést szeretném kihangsúlyozni, hanem amire hivatkozással ezt az Isten úgy megközelítette az ő esetükben, azt mondja, szentek, ti mire készültök? Hát ez a másik dolog, amit én nehezen értek az életemben, hogy van egy 1000 éves ítélet, és azt nem az Isten végzi egyedül. És nem az ő angyalai végzik, hanem velünk szeretné. Miért? Testvéreim, miért? És szoktuk erre elmondani azt, hogy hát azért, mert hogyha a szeretteink közül szétválnának utak, és elveszítenénk másokat, akkor ez segít elhordozni, ez az 1000 éves ítélet. Én úgy gondolom, ez jócskán benne van ebben. Tehát az Isten erre a lelki szükségletünkre mindenképpen gondol, de én úgy gondolom, hogy ebben még sokkal több is ott van. Amikor az Isten egyszerűen nem azt kéri tőlünk, hogy eléggé megismertük az ő szeretetét és az igazságát, és bólintsunk rá arra, hogy jól csináltad. Mindenkinél jól csináltad. Hanem Kaintól elkezdve az utolsó elveszettig. 1000 év nagy idő ám, de szükség is lesz rá. Megengedi az Isten, hogy gyere ember, és amikor én kimondtam egy emberre azt, hogy örök élete nem lehet, és nyilvánvalóvá lett, hogy mi lett az ő sorsa, és miért lett ilyen a sorsa. Nézd végig. És amikor a megváltottak ezt végignézik, akkor minden egyes esetben csak azt tudják mondani, hogy Uram, ettől jobban nem lehetett volna. Hadd kérdezzem tőletek, nagy ajándék ez? Szóval az Isten szeretetének, a jóságának, a Krisztus megváltó munkájának a mélységeit ennyi emberi életen keresztül megvizsgálni, és ebbe bepillantást kapni. Mi ezt azért nem érdemeljük, nem? Mi ezt a szeretetet és ezt a megtiszteltetést. Tényleg csak úgy érthetjük meg, hogy Jézus barátainak tart bennünket. Szóval ezekbe beavat, és ezeket pedig tudtul adja nekünk. Röviden szeretnék a zárás felé közeledve, azonban azt is fel kell vetni, hogy mi kinek tartjuk Jézust, mert ő nyilvánvalóvá tette ebben a két dologban, hogy mi a barátai vagyunk. Mi mivel fejezzük ki azt, hogy mi is barátunknak tartjuk őt? Azt olvashattuk itt János evangéliumában, hogyha az én parancsolataimat megtartjátok. Hogyha rám figyeltek, és az én beszédem szerint cselekeztek, azzal bizonyítjátok, hogy szerettek engem. Mennyire határozza meg az életünket az, hogy mi számolunk Jézus parancsolataival, Jézus meghagyásaival és az ő beszédével. Hallgatni arra a barátra, aki bennünket így szeret, hogy önmagát adta értünk. Ez lehet a viszonzás annak, hogy igen, mi is így gondolkodunk felőled. És Jézus parancsolatairól nyilván azt mondja a Szentírás, hogy van ennek szűkebb, tágabb értelme, az egész Szentírás tulajdonképpen Jézus beszéde, nem Krisztus parancsa. Szóval van a 10 parancsolat szűkítettebb értelemben, és aztán van a legszűkebb parancsolat a Bibliában, ez pedig a szeretet. Mert minden dolognak így van értelme, hogyha mi a szeretetben gyarapszunk. Egy-két dolgot hadd emeljek ki Jézus búcsúbeszédeiből. Én gondoltam, hogy ha Jézus búcsúbeszédeiből olvastuk ezt a részt, akkor ott vajon mit mondott a megváltó, amit konkrétan parancsként fogalmazott meg. Jézus parancsként fogalmazta meg az ő búcsúbeszédeiben, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus hogyan szeret minket? Egyetlen dolgot hadd említsek, amikor a amikor az úrvacsor, az utolsó vacsorát Jézus elfogyasztotta az ő tanítványaival, akkor azt mondta, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is, aképpen cselekedtetek. Mondta ezt mire? A lábmosásra, és ott nem csak arról volt szó, hogy magát a lábmosásnak a cselekményét töltsük be, hanem ami amögött van. Tudnélik, testvéreim, Jézus mindegyik tanítványának a lábát megmosta, és ez önmagában nagy dolog, hogy ez volt a szeretet mértéke, hogy ő az Úr és a Mester, megalázta magát, és szolgája lett az embernek, de Júdásnak is. Ez jelenti Jézus szeretetét, hogy nincs kivétel. Az ige más helyeken is megerősíti ezt, és azt mondja, hogy az erős hordozza a gyengét, vagy azt mondja az ige, hogy ha valamiben éppen másképp értünk, az Isten úgy is ki fogja jelenteni, de tartsunk ki benne, és ki fogja jelenteni azt nékünk. A testvéri egységre, a szeretet kötelében nagyon vigyázzunk. És hogy mindebben kitartsunk, ha általában a fele barátunkra érvényes az, hogy ha egy mérföldútra kényszerít, menjen vele kettőre, akkor a testvérünkkel menjünk el ötre is. Mert ez a Jézusi szeretetnek a mintája. Aztán hadd olvassak egy rövid bizonyságtételt, amikor Ellen White testvérünk hivatkozik éppen erre az igére, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt tudtul adom, amit az Atya ránk bízott. És ezután ezt írja Ellen White testvérünk a közösség és a közös szolgálással kapcsolatban. Az Úr azt akarja, hogy ez a bizalom éljen bennetek mindenki iránt, amilyen bizalom Jézusban van irántunk. Kicsit később olvasom. Isten azt akarja, hogy egyesüljetek a baráti kapcsolat kellemes kötelékeiben. Mint az ő munkásainak fel kell tárnotok a terveiteket egymás előtt, ezeket a terveket gondosan és imádságos szívvel mérlegeljétek, mert az Úr magukra fogja hagyni azokat, akik nem így járnak el. Tehát azt mondja itt testvérünk az alapigénkkel kapcsolatban, ugye, amit Jézus kifejezetésemben elmondta, hogy mit is jelent, hogy ő barátainak tart bennünket. Azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a bizalom, ez a megtisztelő közelítés éljen bennünk egymás iránt. Ilyen értelmet nyerjen az, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. És az Isten azt akarja, hogy a testvériségnek és a barátságnak a kellemes kötelékében éljünk, és azt megőrizzük. Volnának még gondolatok, de én lezárom, mert így is kicsit hosszúra nyúlt az ige hirdetés, és nagyon köszönöm a kedves türelmeteket. A búcsúbeszédekben vannak még Jézusnak parancsolatai, amikor azt mondja, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, amikor azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá népeket, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és a legfontosabb az legyen, hogy tőlem el ne szakadj. Tehát ezek a parancsolatai ott vannak. És ezekre azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, ha ezeket megcselekszitek. Engedjétek meg, hogy zárásul felolvassam még egyszer az alapigénket, és ezzel zárnám az ige hirdetést. János Evangélium a 15. fejezetében ezt olvashattuk. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Testvéreim, amit mi Jézustól ezen az alapon, a barátság kötelékében kaptunk meg, azért legyünk nagyon hálásak, és legyen vágyakozásunk mindarra, amit még a jövőben szeretne ránk bízni, szeretne velünk megosztani, szeretne nekünk abban részt adni, arra legyünk nyitottak. Hisz Pál apostol ezt írta, hogy mi nem a világból való lelket vettük, hanem az Istenből eredő lelket, hogy megismerjük mindazokat, amiket az Isten nekünk ajándékozott. Legyünk ennek részesei. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyve legfelemelőbb részeihez. Ma a 21. fejezet első 8 versét szeretném, és itt már szinte szóról szóra megismertetni a kedves hallgatókkal. Lezajlódott a földi történelem, lezajlódott az 1000 éves ítélet, amely az ítélet második szakasza, lezajlódott a második feltámadás, és beteljesült a második halál. A föld meg van tisztítva, és az egész világegyetem ezáltal a gonoszságtól, és Isten a föld, a mi földünk, a mi mostani földünk újjáteremtésébe fog, és János apostol azzal kezdi ezt a 21. fejezetet, hogy ő új eget és új földet látott. Ez a föld, de mégis teljesen újjáteremtve. Ez a földgolyó, amelyen most élünk, amely a szemünk láttára sorvad el, ezt a földgolyót teremti újjá Isten, és erről szól, erről az újjáteremtésről, Krisztusnak a hatalmas kijelentésével, íme mindent újjáteszek, ez a 21. fejezet első 8 verse. Rövid ez a szakasz, de mégis jelentőség teljes minden szava. A Biblia nagyon röviden beszél az örök életről és az újjáteremtett földről. Talán egy magyar költő tudott erről nagyon röviden beszélni. Az éppen most ünnepelt József Attila. József Attilának van egy töredéke, mindössze 4 sorból áll, így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Valahogy így néz ki a történelem, röviden. Valamikor volt a tett. Isten meg akarta osztani az istenségét, létrehozott teremtményeket. Nem azért hozott létre Isten teremtményeket, hogy uralkodjék fölöttük, hanem azért, hogy azokat a teremtményeket is hozzásegítse ahhoz, hogy ők maguk is hasonlatossá váljanak az Istenhez. Úgy, ahogy mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti. Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. De az angyalok rendjében valaki szembefordult az Istennel, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy valaki megosztja az életet, nem jó az, hogy másokat is hozzásegít az élethez. Mindenki éljen önmagának. Ez egy erkölcsi lázadás volt. A mennyben Sátán szembefordulása erkölcsi szembefordulás volt, és Isten erkölcsi kérdéseket hatalommal soha nem old meg, ezért húzódott ilyen hosszú ideig az emberiség története. Az emberiség története, ami körülbelül 6000 év, 1000 éves a kiértékelése, ez több évezredes folyamat, de hogy mindenki előtt megnyugtatónak látszódjék az, amiről te beszéltünk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti a gonoszságot. Amiről Malakiás könyve az Ószövetség utolsó soraiban beszélt, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, hogy Isten a rosszat mindenestül kiírtja, de csak azután történik meg, hogy lelepleződött a rossz, hogy visszataszítóvá lett mindenki előtt a rossz. Isten pontot tesz a földi történelem végére, és elindul egy másik történelem. Valamikor volt a tett, aztán erre válaszul lett a gyűlölet, mert hiszen Sátánnak a törvénye, az önzés törvénye végül is a haragnak és a gyűlöletnek a törvénye. De nagyon szépen mondja József Attila, hogy erre a válasz a gyűlöletre nem a gyűlölet lett, hanem a szeretet lett a válasz. Jézus eljött és az életét adta az emberiségért. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, mondta a feltámadása után, de a hatalmát csak itt, a végidő küszöbén vette magához. Most már egy olyan korban élünk, amelyről Jelenések könyve 11. fejezetében ezt olvassuk, hogy hálát adunk neked, Isten, hogy nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. A végidő kezdeti időpontját tudjuk, Dániel proféciája alapján, a végidő végső pontját nem tudjuk, Jézus második eljöveteit, de ez a szakasz, amelyben most élünk, ez már az Isten országlásának, az Isten hatalma készhezvételének az időszaka, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti is a hatalmát. Visszaadja az életet azoknak, akik elfogadták a törvényt, a szeretet törvényét, és örökre visszavonja az élet jogát azoktól, akik nem a szeretet, hanem a gyűlölet álláspontjára jutottak. És a világnak vége lett. 4 sor. Nem ismerek egyébként sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban ilyen rövid megnyilatkozást.
talán Pilinszky János, aki nagyon szerette József Attila költészetét, talán ő írt még ehhez hasonló rövid verset. A versének a címe, mert a József Attila versnek nincs címe, ez töredék, a kiadások is a töredékek közé sorolják. Pilinszky versének van címe, ez a Mielőtt. A vers szintén rövid, de több mint négy sor, és így hangzik. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennynek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Hosszabb a vers, de gyönyörű, szép, egyszerű bibliai jelkép köré van szervezve az asztalhoz ülés, a mennyegző jelképe köré. Egyszer asztalhoz fog ülni majd a menny és a föld, az Isten mennyei világa és az emberiség. Egyszer fog találkozni ez a két világ, és a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verse ezt mondja el. Minden kedves hallgatómnak tudom ajánlani, hogy sokat olvassa ezt a 8 verset. Próbáljuk fennhangon elmondogatni is. Én például nagyon sok helyen elmondom minden kommentár nélkül ezt a 8 verset. Nagyon jó lenne, hogyha ez egyre több helyen hangoznék el, esetleg istentiszteletek előtt és után, különböző alkalmakkor, és egy nagyon szomorú helyen is, a temetőben. Ha keresztény emberek megtanulnának így elválni a szeretteiktől, ezek alapján, a versek alapján. Először felolvasom ezt a 8 verset. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves hallgatóim, tehát ez a 8 vers, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és hogy említettem, olyan rövid, ünnepélyes kijelentések sorakoznak, hogy itt most van időnk, hogy szinte minden egyes szót a mérlegre vessünk. János apostol új eget és új földet látott, mert azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Elmúlik ez a világ és ennek ábrázata is, mint a ruha megavul, ami földünk, tönkretette a gonoszság, tönkretette az önzés. Tehát ez a világ elmúlik. De a helyébe itt, ugyanezen a földön egy új világ fog képződni. Isten újjá alakítja a földet, hogy hogyan, miképpen, nem tudjuk. De ez Istennek egyik leghatalmasabb ígérete, hogy az újjá teremtett földön lesz az örök élet a megváltott emberiség számára, sőt, majd látni fogjuk a következő versekből rendkívül finoman
érzékelteti a Szentírás, amit Petőfi Sándor, hogy ki ne hagyjam a harmadik nagyköltőnket, így mond, hogy a menny a földre fog leszállni. Rá fogok mutatni azokra a versekre, amelyek érzékeltetik, hogy Isten a világ mindenség központját, ami most a mennyben van. Hogy hol van a menny pontosan térben, azt mi nem tudjuk, de a világ mindenségnek most a menny a központja. De a mennyei központ is a földre fog leszállni. Nem tudunk sok minden egyszerű kijelentéssel sok mindent kezdeni, például tenger többé nem volt. Meg se próbálom magyarázni. A Biblia szerint ugyan ismerünk ilyen dolgokat, hogy az özönvíz után a földünk kontinens beosztása bizonyos módosulásokat szenvedett. Péleg idejében osztatott el a föld, mondja a Biblia Mózes első könyve 11. fejezetében. Talán a földrészek jobban egybeértek, talán nem volt ennyi tenger, vagy nem ott voltak a tengerek, ahol most vannak. Ugye ezt sokan, ahogy ránéznek a térképre, láthatják, hogy Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa is szinte összenyomható, de mivel a Biblia nem hatalmaz fel bennünket semmiféle spekulációra, csak ennyit mond, hogy tenger többé nem volt. Hogy ebben mi van, hogy nem volt, nem látott János apostol ilyen hatalmas, kiterjedt tengereket, vagy ilyen viharzó, vagy ilyen félelmetes tengereket. Az egész Bibliából azt tűnik a szemünkbe, hogy a Biblia szerint, amikor Isten megteremtette a Földet, a Föld rendkívül kiegyensúlyozott és harmonikus állapotban volt, szóval nem voltak mondjuk 10.000 mélységes tengermélységek, és nem voltak 8.000 méteres magas hegycsúcsok, hanem kiegyenlített. Tehát az egész Föld egy gyönyörű, szép, esztétikailag is egy varázslatos és semmi máshoz nem fogható gyönyörű vidék volt. Az özönvíz nagyon sok mindenben megváltoztatta a Földnek a kinézetét. Hatalmas, félelmetes hegycsúcsok jöttek létre, ugye a süllyedés, a vetődések, a gyűrődések által. Hatalmas mélységű tengerfenekek képződtek, és a földünk jó néhány pontja valóban hátborzongató, de ilyenből nem lesz. Minden az Isten kezenyomát fogja viselni, ahogy viselte az Isten kezenyomát a teremtés hajnalán, de a rossz fokról fokra nem csak az embervilágot torzított el, nem csak az állatvilágban okozott hatalmas módosulásokat, vagy a növényvilágban, de a földünknek a geográfiájában és a földünknek a kinézetében is. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ez az egyetlen egy vers, amit ma este nem szeretnék magyarázni. Itt János apostol megemlíti, hogy ő látta az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített menyasszony, de utána, hogyha belenézünk itt a szövegünkbe, akkor láthatjuk, hogy a 10. verstől ennek az Új Jeruzsálemnek a részletes leírása található. Ez olyan alapos, részletes leírás, és itt csak előrevet valamit, amit később tárgyal, hogy ezt nekünk is külön alkalommal kell szemügyre vennünk, tehát a sorrendben következő előadás csak erről fog szólni. Mi ez az Új Jeruzsálem? Miféle kőfalakat látott? Miféle arany, ezüst, drága kövekkel borított hatalmas nagy területet látott? Mit jelképez ez? Vagy egyáltalán miért van itt a Biblia végén egy ilyen ásvány és kőzettani ismereteket feltételező, de János apostolnál ezek az ismeretek megvoltak, mert az összes nemesfémet és ásványt és drága követ pontosan le tudta írni, amit János apostol látott, és amit pontosan lejegyzett, hogy ő mit látott aranyból, mit látott jáspisból, ametiszból, topázból, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Ez volt maga a látomás. Nagyon érdekes, hogy a látomás maga nagyon rövid volt. Új ég és új föld, egy egészen más világ, és ereszkedik alá az Új Jeruzsálem, amely olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. A harmadik vers azonban már egész más dologgal kezd foglalkozni, és hallottam, hogy a Bibliának nagy része azért nem álom és nem látomás, hanem gondolatihletés, és amit hallott itt János apostol, azzal kell nekünk is foglalkoznunk. Tehát ezt nem látta, ezt hallotta. De mi is a Bibliát nagy egészében azért igében kaptuk, kijelentésekben kaptuk, ezeket kell megértenünk, hogy az új ég és az új föld titkához közelebb kerüljünk. Mit hallott János apostol?
Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugye a Bibliában a sátor szó szerint is értendő kifejezés, de jelképes kifejezés is. A sátor a lakhelyet jelképezi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és köztük lakozik, na hát erre utaltam, hogy az Isten, az Atya, aki a bűnbeesés óta itt a Földön nem járt. A bűnbeesés óta itt a Földön, a saját teremtett világában az Atya Isten nem járt. A Szentlélek területe lett a Föld, és Jézus Krisztusé a közbenjárói. De itt a Biblia kimondja ezt az ünnepélyes ígéretet, hogy az Isten, az Atya Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Na erre mondtam azt, hogy a menny a Földre fog leszállni. Isten idejön. Erre a Földre helyezi a világmindenség központját. Vajon miért? Miért ilyen kitüntetett a mi Földünk, ami most tele van nyomorúsággal, tele van viszállyal? Vajon ez miért van így? Azért, mert amibe az angyalok vágynak betekinteni, amibe mennyei fejedelemségek és uraságok kívánkoznak belelátni, hogy az egyház által az Isten sokféle bölcsessége hogy lesz nyilvánvaló, szóval az Isten erre a páratlan helyszínre, ahol a rossz problémája ennyire elhatalmasodott, de ahol ő az Isten a rossz problémáját nem hatalommal oldotta meg, nem erővel és nem hatalommal. Isten a rossz problémáját szeretettel, bölcsességgel, ha kellett évezredek kivárásával, végtelen nagy türelemmel, ilyen hatalmas nagy leckekönyv, mint ez az egész emberi történelem nincsen. Az Isten hatalmas nagy példát adott az ő szeretetéről, hogy mi mindenre képes, nem törölte el Ádámot és Évát, nem törölte el az emberiséget, amikor szembefordult vele. Az emberiség történetének sok pontján, amikor az emberiség az életet megcsúfolta, amikor emberhez méltatlanul élt itt az emberiség, volt, amikor Isten közbeavatkozott, és egy özönvízzel 8 emberrel újra indította tovább a történelmet, de aztán az Isten hagyta, és az Istennek a sokféle bölcsessége, igen, itt, ezen a Földön zajlódott le, és Isten ennek emlékéül, hogy itt a Földön oldódott meg egyszer s mindenkorra a rossz problémája, a mennyet a Földre fogja lehozni. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ma a népek nem az Isten népei. Ma a népek, az emberek úgy élnek, ahogy az indulatuk, ösztönük diktálja. Ha valaki keresés, megtérés, hitáltal nem kapcsolódik az Istenhez, akkor tékozó fiú, tékozó nép, tékozó ország, hogy egy újabb magyar költő nagy vers címét, illetve kötet címét említsem. Az Isten azonban idejön, az ő népei, a föltámasztott emberek, a megigazult emberek, és ennek a nagyon rövid ünnepélyes kijelentésnek a végső mondatrésze is hatalmasok, hogy maga az Isten lesz velük, ez az első hatalmas kijelentés, hogy gondoljatok bele emberek, maga az Isten lesz veletek. Ide jön az Isten. Látjátok az Istent. Mind a három isteni szemét látjátok. Az Atya is itt lesz. Maga az Isten lesz velük. Ehhez hasonlót talán János evangélium a 16. fejezetében Jézus mondott egyszer, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy értsétek meg, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya. Nem csak én, nem csak a lélek, aki küzd mindenkiért, hanem maga az Atya minden embert személyesen ismer, személyesen felelősnek érzi magát minden emberért. Maga az Isten lesz velük. De tessenek megfigyelni, itt nem pont van, hanem még hozzáteszi János apostol, az ő Istenük. Hát ez meg miért van itt? Mit fejez ki ez a szó? Hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz, hogy az ő Istenük. Miért teszi hozzá ezt az ő Istenük? Hatalmas súlya van ennek a kifejezésnek, mert ez azt mondja el, hogy aki itt a történelemben megismeri az Istent. Mert az Istent meg tudjuk ismerni. Látni nem láthatjuk most az Istent. Nem viselnénk el a színről színre látását. Nem, ezt nem bírnánk itt az Atyának a tisztaságát, fenségét, csodálatos
személy voltát szemlélni. Ugye Isten látható, fogható, megérinthető, mind a három isteni személy. A Biblia nem beszél ilyen elspiritualizált istenképről, hogy az Isten ilyen megfoghatatlan szellem, meg eféle, ez a Bibliától távol áll. Az Isten látható, fogható személy, ahogy Jézus is mondta, hogy én ábrázatát láttam, hangját hallottam. Ti nem hallottátok sem a hangját, nem láttátok sem az ábrázatát. De most, akik hitáltal megismerték az Istent a történelemben, akik az életükben Istent hitáltal, az Isten beszédei által, a tapasztalataik által megismerték, most azonosítják, igen, ez a mi Istenünk. Így ismertük meg, ilyennek képzeltük el. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ez az Isten volt az, aki az egész életükben segítette őket. Ez az Isten volt a mi Istenünk. Most a fátyol lehull, a történelemnek vége van, egy új történelem kezdődik, és az Isten színről színre való látásában és személyes közelségében élhetjük le ezt a boldog örök életet. Nem folytatja tovább, itt a harmadik vers ezt a csodálatos, ünnepélyes kijelentést bevégzi, mert ha ezen a világon túl sokat beszélünk a jóról, az emberek hihetetlennek tartják. A Biblia ezt a hibát nem követi el, a Biblia nem színezi ki, hogy milyen lesz az örök élet, mi vár ott az emberekre. Ezt már Pál apostol kimondta az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ezzel a Biblia elvágja mindenféle spekulációnak a fonalát, nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy többet mondjunk, amit Isten kijelentett, és a negyedik vers ezért folytatódik azzal, amit mi nagyon könnyen, és talán könnyebben el tudunk képzelni ennél a sok fenséges, hatalmas dolognál, hogy tudnék, mi nem lesz az örök életben. Mi nem lesz az örök életben. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez az egyszerű Biblia vers hány embernek adott vigaszt és reménységet, akik szenvedtek, küszködtek, betegségekben évtizedekig éltek, nyomorogtak ezen a világon, akiknek a szeme akár valóságos, akár képletes értelemben azért tele volt könnyel, hogy Dávid király is mondja az egyik zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. Nem kis zacskóba, tömlőkbe. Tömlőkbe tudom. A sok fájdalmat, nyomorúságot, amit át kellett élnem az életem során. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Biztos vagyok benne, hogy ez önmagában is érthető, ha semmi magyarázatot nem fűzünk hozzá, de akkor beszéltünk az ezer éves ítéletről, talán hogy megkockáztatom, hogy ez alapján jobban érthető. Mert ha nem lenne egy ilyen ezer éves kiértékelés a történelem végén, azért sok emberben ott lehetne a kérdés, hogy bizonyos emberek miért nincsenek itt az örök életben. Sajnos sok ember nem lesz ott az örök életben. Isten az egész világot szerette, és az egyszülött fiát mindenkiért odaadta, de az a mondat is úgy folytatódik, hogy ha valaki hisz benne. Tehát Isten mindenkért meghozta az áldozatot, Isten mindenkit ott vár az örök életben, de hogy eljussunk az örök életbe, ezt nem az Isten dönti el, ezt mi döntjük el. Ezt nem az Isten dönti el. Hát Pál apostol azt mondja az 1. Timóteus levél 2. fejezet 4. versében, Bibliának egy nagyon nagy igéje, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az örök életre eljutassa minden egyes teremtményét. De ezt mi döntjük el, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott. Ha valaki nem akar az élet törvényei szerint élni, ha valaki nem akarja elfogadni azt az egyszerű tételt, hogy amit akartok magatoknak, hogy az emberek veletek cselekedjenek, hát akkor mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, aki ezt az egyszerű, a lelkiismeretben amúgy is meglevő, a teremtettségünkkel mindenkinek megadott alapelvet nem akarja elfogadni. Az Isten nem fogja rákényszeríteni az örök életet. Tehát azért kellett ez az ezer éves ítélet, hogy az Isten pontosan elmagyarázza az üdvözülteknek, hogy ő hányszor akarta, kinek az üdvösségét, de hogyha ő nem akarta,
Hát ő nem kényszerítheti az embert az örök életre. És ezért ez a kifejezés, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikre, ez ezután hangzik el, hogy az előző fejezetben az 1000 éves ítéletről szólt. Isten az 1000 éves ítéletben mindent ki fog tisztázni, azt is, amit most nem értünk. Az is, ami most homályos előttünk. Ezért mondja már Jób is a könyve 19. fejezetében, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és majd az én magam szemeivel látom meg az Istent, az én szemeim látják meg senki más, és Jób is hitt abban, hogy ő, amikor meglátja az Istent, akkor boldogságban és nem szomorúságban fogja meglátni, pedig vélhetőleg sok-sok hozzátartozója nem lesz majd ott. De kedves hallgatók, itt ennél a pontnál hadd hívjam fel a figyelmet arra, sok ember fölteszi ezt a kérdést, nekem legalábbis nagyon sokszor föltették, hogy hiába leszek én ott az örök életben, én is vágyakoznék mondjuk ott lenni az örök életben, de az emlékezés és az a tudat, hogy mások nincsenek itt, ez nekem az örök életet kibírhatatlanná fogja tenni. Ezért nem vágyakozom az örök életbe. Ezt én nagyon sok embertől hallottam, sőt, amikor még a televízióban tartottam az előadásokat, a leghosszabban betelefonáló egy 60-valahány éves férfi, aki vagy fél órát győzködött engem, hogy fejezzem be ezeket az előadásokat, mert nagyon szép a Biblia részleteiben, de a legvégső kicsengésében elfogadhatatlan, mert értsem meg, hogyha az emberiség nagy része nem lesz ott, vagy a hozzátartozói nem lesznek ott, vagy kiderül ott, hogy emberek egyedül lesznek ott, vagy kiderül az lót, amikor felébred, és nem lesz ott a felesége. Nem lesznek ott a rokonai és a hozzátartozói. Ezt mondja a Biblia. A Bibliában vannak erről kijelentések. Péter azt mondja a második level első fejezetében, hogy vannak emberek, akik szegényen jutnak be majd a mennyek országába. Ők lesznek ott legfeljebb, mint lót, de például a családtagok nélkül, és lesznek emberek, akiknek gazdagon adatik a mennyek országába való bemenetel. Éppen Lótnak az unoka testvére Ábrahám, aki viszont nagyon sok emberrel lesz ott, mert nem késlekedett az életben, mint Lót, mert mindig engedelmes volt az Istennek, nem mint Lót, aki több mint 20 évig azért beköltözött Sodomába és Gomorába, és ott azért a világi kincseket és a gazdagságokat is előtérbe helyezte. És próbálta nekem ez az ember mondani, hogy nézze, az lenne az egésznek a logikus megoldása, hogy ne is szülessünk meg. Ne is szülessünk meg. Mert ilyen áron én nem akarok élni, hogy mondjuk én egyedül, vagy emberek társaságában, de nagyon sok ember ebből kimarad. És ez lenne a logikus, hogy ne is szülessek meg. Én vigasztaltam őt, és mondtam neki, hogy ez rendben van, én ezt is el tudom fogadni, de tessék nekem megmondani, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy ne is szülessek meg. Hát a nem létben nem lehet eldönteni. Ahhoz ide kell születni a világra, hogy mi döntsünk, hogy most mi szeretnénk élni, vagy nem szeretnénk élni. Most a születésünket jó dolognak tartottuk-e, vagy pedig rossz dolognak. És mondom, önnek is megvan a választás, hogy ha ön rossz dolognak tartotta a születését, ön azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hát akkor ön is dönthet emellett, hogy ennek nincs értelme, én se oda nem akarok elkerülni, se foglalkozni nem akarok ezzel. De azt az egyet értse meg, hogy ez csak élő állapotba hozhat ilyen döntést. Istennek ahhoz az életre kellett segíteni mindenkit, hogy a döntést meghozhassa. Amikor azonban a Biblia kimondja ezt, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről ezzel, azt mondja ki, hogy megnyugtató lesz a rendezés. Tehát ne a mai fejünkkel gondoljunk ebbe bele. Ne a mai érzéseinknek engedjünk, hanem megnyugtató lesz ez a rendezés. Hogyan is mondja az előbb említett magyar költő József Attila? Hogy van olyan emlékezés is, amit békévé old az emlékezés. Van olyan emlékezés is, ami egy mardosó tudat, hogy jaj, miért nincsenek itt mások, miért ilyen keserves ez az egész lét, hogy Istennek csak ennyi embert sikerült elvezetni ide. Van egy ilyen tehetetlen, vergődő, mardosó emlékezés, de soha nem állítja a Biblia, hogy ilyen lesz a megváltottak emlékezete, hanem békévé oldja az emlékezés.
Petőfi Sándor hogyan is mondja az egyik legnagyobb elbeszélő költeményének, a Tündérálomnak a kezdetén: ó, lassan szállj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szelíd emlékezet. Van szelíd, van szép emlékezet. Van olyan emlékezet, nem fogja tudni az örökkévalóságra jutott emberiség kitörölni a tudatából a rosszat. Jézus halálát mi tenné semmissé? Jézus halálára mindenki emlékezni fog. Jézus maga is magán viseli a halálának az emlékjeleit a csuklóján és az oldalán. De más dolog valamire tehetetlenül, keservesen, vergődve emlékezni, és más dolog, hogy elsimul minden redő, kisimul minden, ez az ezer éves ítéletnek köszönhető. Az ezer éves ítélet szükségszerűség. Az ezer éves ítéletet Isten azért iktatta be a történelem végére, hogy békévé oldott emlékezet legyen. És erre mondja itt a negyedik vers eleje, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év alatt töröl el minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év során látják be az üdvözültek, hogy Isten mindent megpróbált a többi emberért is, na de az emberen múlik, hogy eljut az örök életben, nem az Istenen. Az Isten fogja dokumentálni ezer év alatt bőségesen mindenkivel kapcsolatban, aki el fog veszni, az Isten elmondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Amikor ezt az emberek szemlélik, megértik, felfogják, akkor az Isten ezáltal eltöröl a szemükről minden könnyet. És ezután mondja, hogy halál nem lesz többé. Miért mondja ezt ezután? Azért, mert úgy gondolom, és itt már talán nem kell hosszabb magyarázat, hogy mindannyiunkat az életben a legfájdalmasabban a halál ténye sújt le. Elválni a szeretteinktől, megszakadó kapcsolatok, de azt mondja Isten, hogy halál nem lesz többé. Ha bűn nincsen, ha bűn okozója sincsen, akkor a bűn következménye sincsen. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A legfélelmetesebb, a legmarcangolóbb, a legfájdalmasabb dolgok, ezek nem lesznek. Az élet szeretet, béke és öröm lesz. Amit most lehetne részletezni, de Isten nem részletezi itt a Szentírásban, csak annyit mond Pál apostol, hogy az Isten országa szeretet, igazság és Szentlélek által való öröm. Már itt a földi életben is belekóstolhatunk az örök életbe. Az örök élet a maga vegytiszta formájában itt kezdődik el, amikor Sátán, a démonok és a gonosz emberek kiiktatódtak a világmindenségből. De tudjuk jól, hogy az örök élet azért egy kicsit alacsonyabb rendű formájában már itt elkezdődött, amikor lezárult a földi történelem. De az örök élet nem ilyen magas rendű formájában, hanem még egy kicsit alacsonyabb formájában, de hogyha mi itt élünk a történelemben, valahol itt élünk a történelemben, már most elkezdődik az örök élet. Mert mit mond János evangéliuma 17. fejezet 3. verse? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nem az mondta Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem jelen időben fogalmazott. Ha te most megismered az Istent, ha most megismered a kegyelmet, ha most elfogadod Jézus Krisztus, már az örök élet törvényei szerint élhetsz. Az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, az. Már most élhetünk ennek a világnak az előízét megkóstolva. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is így fogalmaz Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei világnak, a jövendő világnak az erőit. Aki itt a földi életben összhangba kerül Isten törvényeivel, annak az életében már most itt az örök élet kezdődik meg, mert összhangba kerül az Isten törvényeivel, és úgy él, hogy az Isten az igéjében kijelenti. És ezek után ezt olvassuk: és mondta az, aki a királyi székben ül, íme mindent újjá teszek. Ez Krisztus szava. A Bibliának egyik legrövidebb ígérete, de azt hiszem, ebben minden benne van. Íme mindent újjá teszek. Semmit ne úgy képzeljetek el az örök életben, mint ami most körülvesz benneteket az életben. Mindent újjá kell tenni. Ezt elmondta már Dániel könyve 2. fejezete is, amiről itt már hosszasabban is többször is értekeztünk.
A nagy szoborkolosszus, ami jelképezi az emberi történelmet. Aranyból van a feje, ezüstből a két karja. Ugye a hasa részből, a két lábszára vasból, a két lábfeje vas és cserép elegyéből, de egy kő kézérintése nélkül leszakad a hegyről, ráesik a talapzatára, ledönti ezt a szoborkolosszust, ízé porrá zúzódik, az emberi történelemből semmi nem maradhat meg. Miért nem maradhat meg semmi az emberi történelemből? Azért nem maradhat meg, mert amit az ember alkotott, ahhoz mindenhez valami rossz tapad. Egy valami fog megmaradni az örök életre, azok az ember szívek, akiket az itteni földi győzelmük alapján Isten újjá teremthet. Itt a föld életből semmi nem maradhat meg. Jött a szél Dániel álmában, illetve hát Nabukodonozor látta az álmot, csak Dániel fejtette meg, és az a szél mindent elsodort, az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, cserepet, mindent, és az a kő, a Jézus jelképezte kő, az nagy hegyé lett és betöltötte a földet. Jézus azt mondja, íme mindent újjáteszek. És egy csodálatos mondat jön ezután, és mondta nékem, tehát ugyanez a Jézus felszólítja most János apostolt, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezt miért mondja? Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvében többször tapasztaltuk azt, hogy Isten mennyire számol a mi hitetlenségünkkel. Hányszor megállt a Jelenések könyve, és akkor azt a felszólítást kapta János apostol, hogy ezt most írd meg. Itt is azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak, mert sok ember azt mondja, hát ez mese. Ez még nincs itt, ez soha nem is volt itt. Hát igen, a dolog természetéből adódik, hogy a világ lezárása az egyszeri esemény. Az ilyen nem volt. Ez ilyen csak egy lesz. De a Biblia olyan messze menően előre fölhívja a figyelmünket, hogy egyszer vége lesz. Mint a költő is azt mondja, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, aztán meg a szeretet, és a világnak vége lett. Egyszer vége lesz. Erre messze menően föl akar bennünket készíteni Isten, hogy egyszer vége lesz. És ezt higgyük el, most úgy tűnik, hogy a világ még ezred évekig áll. Fizikusok azt mondják, hogy még millió vagy milliárd évekig. Óriási tekintélyek azt mondják, tudósok, mások, hogy a világnak még óriási időtávlatai vannak. A Biblia azt mondja, Krisztus ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Küszöbön a vég. Lehet dönteni, hogy hiszünk-e a földi tudósoknak, tekintélyeknek, vagy pedig hiszünk annak, akinek a kezében van a világ sorsa, mert ő váltotta meg a világot. Hogy Jézusnak hiszünk, vagy pedig embereknek hiszünk. Jézus azt mondja, hogy íme mindent újjáteszek, és azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Jézusnak csodálatos elköszönő szavai ezek, mert ne tessenek elfelejteni, hogy a Jelenések könyvét kiadta János apostolnak, maga Jézus Krisztus. Így kezdődik a Jelenések könyve, ez az első mondata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ez az egész Jelenések könyvén végigfut ez a mondat, és Jézus itt elköszön, azt mondja, hogy meg lett. Megjegyzem erről is, hogy erről külön előadást lehet tartani a Bibliának erről a szaváról, hogy meg lett. Ez hangzott el a keresztfán, hogy meg lett, beteljesedett. Ez hangzik el Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik. Mikor esküszik meg Jézus? Jézus a Bibliában egyszer esküszik. Erre a pontra nézve esküszik. Jelenések könyve 10. fejezete azt mondja, hogy megnyílik egy könyvecske, ott van egy jövendőlés, és ez a jövendőlés megmondja, hogy a világ mikor jut el az utolsó szakaszába. Ezt a könyvecskét tartja Jézus a kezében, és erre nézve megesküszik, hogy most teljesedik be a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitál, az utolsó történelmi időben beteljesedik az Isten ígérete. Meg lesz, beteljesedik. Amit elmondott Jézus a keresztfán, hogy beteljesedett, győzelmi kiáltás volt, a történelem végén is egy hatalmas győzelem lesz. Jézus győzött egyedül a keresztfán, itt győzni fognak nem csak tanítványai, hogy a történelemben nagyon sokszor győztek keresztények, de győzni fog az egyháza. Közösségi győzelem.
A világunk történelme halad fölfelé. Aki hisz a Bibliának, az nem csak az alapján értékeli a mostani történelmünket, hogy a történelme halad lefelé, mert ez is igaz, hogy a történelme halad lefelé, vészesen lefelé, de a hit tudja, hogy a történelme fölfelé is halad, tudnék hívő közösség formálódik, és a hívő közösség végső győzelmével, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetétől fogva részletesen elemeztünk, fejeződik be a világtörténelem. És Jézus Krisztus ma is felajánlja mindenkinek, ingyenesen ajánlja fel a győzelmet az életben, és ingyenesen ajánlja fel a legnagyobb jutalmat, az örök életben való részesedést. Ő az alfa és az omega. Ő általa és őre elnézve teremtett az Isten. Jézus teremtő Isten is, és a teremtő Isten lett a megváltó Istenünké, az alfa és az omega. És ezek után hangzik el a fejezetnek talán leghatalmasabb és gyakorlati szempontból mindannyiunk számára az egyik legnagyobb mondata, és a fejezetünknek ez a leghatalmasabb mondata a 7. versben található, ami így szól: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatóink, a Bibliában nagyon egyszerű szavak vannak. Ilyen egyszerű kifejezés az, hogy aki győz. Nem tudom, hogy akik eljártak a sorozatunkra, visszaemlékeznek-e, hogy nagy mennyiségben melyik szakasznál találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Aki győz. Aki győz. A győzedelmesnek. Aki győz. Aki győz. Így kezdődött el a Jelenések könyve a 7 levéllel. Mind a 7 levél végén, amelyről láttuk, hogy Jézus 7 egyháztörténeti korszakhoz írott. Tehát a 7 levél a Jézus halála és feltámadása, és Jézus második eljövetele, így mondhatnám, az elmúlt 2000 év összefoglalása a 7 levél, abból a szempontból, hogy Jézus hogyan minősítette a keresztény közösségeket. 7 ilyen korszakot tagolt fel, az elmúlt 2000 évet 7 korszakra tagolta a 7 levél, és mind a 7 levélnek a befejező mondatában Jézus így köszönt el, hogy aki győz, a győzedelmesnek. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget, nagyon jó, ha minden nap szemünk előtt tartunk. A Biblia szerint ez az egyszerű törvényszerűség a következő: ha a rosszat nem győzzük le, akkor a rossz győz le bennünket. Itt más megoldás nincs. Ha a rosszat nem győzzük le Isten segítségével, akkor biztos, hogy a rossz fog legyőzni bennünket. A győzelem nélküli élet nem keresztény élet. Vagy legyőzzük a rosszat, és akkor boldog az életünk, és ott leszünk az örök életben, vagy pedig, ha nem győzzük le a rosszat, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy így vagy úgy kifogott rajtunk a rossz. Ez a vereség itt a földön is szerencsétlenségeket zúdít ránk, de az örök élettől is megfoszt bennünket. Isten nagy ígéretet tesz, mindenki megkapja ezt az ígéretet, de csak a győzőknek szól az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. De a Biblia megint gondol a mi gondolatainkkal. És a következő versben, mintha csak kitalálná Jézus Krisztus a mi gondolatainkat, mert mi a mi gondolatunk egy ilyen hatalmas kijelentés után, hogy miért nem győznek az emberek? Miért esnek el? Vagy a magunk életében is miért van annyi elesés? Miért van annyi kudarc? A történelemben miért nem volt győztes kereszténység? Miért csak a történelem végén lesz, majd itt lesz az előttünk álló rövid időszakban, mint közösség, mint csoport, egy győzedelmes kereszténység? Győzelmes keresztény emberek voltak, de a kereszténység vergődő, szenvedő, küzdő kereszténység, ezekre a jelzőkre rászolgál, de az, hogy győztes kereszténység, ilyen nem volt. Miért nincs? Miért olyan ritka a győzelem? A most következő felsorolás ebbe is bepillantást enged. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Félelmetes felsorolás, de tessenek nekem megmondani, hogy mivel kezdődik. Nem a gyilkosokkal,
nem a tolvajokkal, nem a bűbájosokkal, a gyávákkal kezdődik. Bulgakov később írta meg a Mester és Margaritában a híres mondatot, hogy egyetlen egy bűn van a világon, a gyávaság. De a Biblia arra utal és arra vezet rá bennünket, hogy a gyávaságról egy kicsit gondolkozzunk úgy, ha máskor nem itt a Jelenések könyve végén, amikor az első helyre áll a gyávaság. Ne úgy gondolkozzunk a gyávaságról olyan szimplán és egyszerűen, hát gyávák azok, akik most sötét van és félnek, vagy akik nem merik megmondani az igazat, mert az állásukból kiteszik őket. Szóval ne az ilyen látványos dolgokra mondjuk csak, hogy a világ tele van gyávákkal és megalkuvókkal. Ki a gyáva? Ki a gyáva? Mi az, hogy gyávaság? A Biblia szerint az embernek a teremtmények rendjében a legszebb tulajdonsága, ami sem a növényeknek, sem az állatoknak, az embernek a legszebb tulajdonsága az, hogy az ember megismerésre képes, összehasonlításra képes, és az ember a nánánál igazabb és jobb belőtt meg tud hajolni. Ez az embernek a legszebb adománya. Hogyha én valamit vagy valakit megismerek az életben, ami jobb, ami tökéletesebb, ami tisztább az én gondolkodásomnál, az én magatartásomnál, akkor azt mondom, hogy bár eddig én így éltem, bár eddig én ezt az életet folytattam, de amivel most találkoztam, és meg is vizsgálom, tehát ez nem egy pillanatnyi fellobbanás, hanem megvizsgálom,

teszi meg ez a gyávaság. Tetszenek érezni, hogy a gyávák köre elég nagy. Ne azokat tekintsük csak gyáváknak, akik remegnek, vagy akik azt mondják, hogy most jaj, félek, hanem mindannyiszor, amikor mielőttünk a Szentlélek egy igazságot elénkbe hoz, amikor egy igaz felismerésben részesít, és mi ezt megvizsgáljuk, és elismerjük, és mégsem követjük, ez a gyávaság. Ezért mondja első helyen, hogy sok ember ezért fog lemaradni az örök életről, mert megalkuszik a természetével. Mert jobban hisz a torz önmagának, mint az általa felismert igaz másnak. Itt van a probléma. Minden ember végső problémája ide vezethető vissza. Ha mi magunkat igazoljuk, látjuk már, hogy mennyi rossz van az életünkben, és a legfőbb rosszat magunkba hordozzuk, a saját természetünket, és ezt továbbra is igazoljuk, hogy ahogy eddig gondolkodtam, eddig éltem, hát ezután is így fogok élni. Hát akkor az Isten hogyan teremtsen bennünket, ugye, hogyan vezessen a megtérésre, hogyan következhetnék be az újjászületés, amit Jézus így mondott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De erre az Isten mindent megadott, az ember még így lerombolt állapotában is alkalmas arra, hogy felismerem, hogy ez az igaz, ez a jó. Eddig én nem ezt követtem, de akkor is elismerem, önmaga ellenében is tud az ember döntést hozni. Ez a nagyszerű az emberben. És ez az, amit sokszor mi emberek gyávaságból, félelemből nem teszünk meg, és így nagyon egyszerűen, nagyon sokan így maradnak le az örök életről. Ebből a gyávaságból jön a következő nagy emberi probléma, a hitetlenség. Ezért mondja másodszor, a gyáváknak pedig és hitetleneknek. Mert hogyha én látom, hogy valami igaz és jó, és mondom, magam látom ezt be, és magam tudom, hogy ez a helyes út, de mégse akarom ezt követni, akkor tessenek nekem megmondani, hogy az életben mi jót fogok elérni. Az életben csak meggyőződés és hitáltal lehet elérni magasabb rendű dolgokat. Ez az embernek örökké megmarad ez a tulajdonsága. Ezt is sokan kérdezik, hogy a szeretet himnusz a végén miért van ott, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. A hit is meg fog maradni az örök életben. Az örök életben ugyan nem lesz rossz, nem lesz sátán, démonok, semmi nem lesz. Na de az örök életben végre mi lesz? Istenhez lehet mindent viszonyítani. És Istenhez képest egy örök fejlődés lehet minden örök életre jutott embernek az élete. Hát az is hitáltal fog megvalósulni. Ott már látjuk az Isten színről színre, látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik, hogy gondolkodik, hogy beszél. Mi ahhoz viszonyíthatunk, ezt hitáltal megragadjuk, és Isten mind feljebb és feljebb vezet bennünket. Isten így akarja megosztani a maga istenségét velünk, a jellemvonásait akarja megosztani, az ábrázatát, hogy mondja a Szentírás, az egész személyiségétnek a szintjére akar bennünket felhozni, hát csak hitáltal lehetséges. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, illetve a 14.1-ben, hogy megmarad-e három, a hit is megmarad, a remény is megmarad, és a szeretet is megmarad. Ezért mondja ezután, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak. Minden utálatosság, gyilkosság, életpusztítás ebből vezethető le a gyávaságból és a hitetlenségből. A fő probléma a gyávaság és a hitetlenség. A többi következmény. És ezért sorolja tovább, hogy a bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt újra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy másodszor mondja ki a Biblia, hogy mit kell értenünk a tűz és kénkő taváról. A tűz és kénkő tava a második halál. Ez a végleges megsemmisülés. Kedves hallgatók, a Biblia teljességet állít, bemutatja a jót, a győzelmet, de bemutatja azt is, hogy igen, sajnos sokan nem lesznek ott az örök életben. Jézus a földi életében sírt ezen. Jézus sírásra fakadt, amikor elmondta, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. De az Isten, aki a szerető Isten, aki a bölcs és igazságos Isten, soha ne felejtsük, hogy Isten a szabadságot messze menőleg tisztelő Istenünk is. Isten semmit kényszerrel nem fog tenni.

0: semmit erőszakolni nem fog. Mi rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az örök életbe, vagy sem. Lehet az embernek akkor üdvbizonyossága? A Biblia szerint igen. Az üdvbizonyosság az, hogyha az Isten ennyire akarja az én örök életemet, mi az üdvbizonyosság, hogy én is szeretném az én örök életemet, és ha én mindvégig fenntartom ezt a választásomat, akkor az örök életem biztos. Nagyon könnyű üdvözülni. Nagyon könnyű eljutni az örök életre. Mert ez a két dolog a támpontunk. Isten mindenkinél akarja, hogy örök életre eljusson. Ha én az Istent megismerve ragaszkodom az Istenhez, és ezt én is akarom, akkor Isten bizonyosságot ad, hogy el fogsz jutni az örök életbe. Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ezért szoktam kérni a kedves hallgatóimat, hogy ne fektessünk bele sok erőt és energiát, hogy elveszünk. Mert ha valaki el akar veszni, abban nagyon sok erőt és energiát kell belefektetni. Iszonyú nehéz a rosszat megtenni. Akkor a gyerekek csodálkoznak iskolákban, mondok ilyen dolgokat, minap is mondták nekem gimnazisták, hát sokkal könnyebb rosszat tenni. Hát mondom, gyerekek, próbáljuk ki. Itt vagyunk az osztályterembe, menjünk és törjünk be az egyik boltba. Törjünk be az egyik boltba. Fosszunk ki valakit. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire könnyű. Könnyebb ez, mint rendesen hazamenni? Tessenek meggondolni. Sokkal nehezebb elveszni, de az emberben a gyávaság, a makacság elvezetheti végül is az embert, és nagyon sok embert sajnos elvezet oda, hogy ő el akar veszni. Megteheti, de ebben nagyon sok energiája benne lesz. Ebben nagyon sok fáradozása benne lesz. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Jézus Pál apostolnak. Ne rúgódozz az ösztök ellen, ez nehéz dolog. Ez gyötrelmes, nehéz dolog. Az Isten késztett téged, az Isten fölajánlja a segítségét, az én terhem gyönyörűséges, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Mondja az Isten, könnyű üdvözülni. Ember, miért nem fogadod el ezt a szép utat, ezt a könnyű utat, a hitnek szép harcát kell csak megharcolni vele. Mindenkit erre bátorítanék, hogy Isten segítségével itt a földi életünk is gyönyörűséges és könnyű lehet, és az örök élet is bizonyos, mert ez bizonyosság. Ha Isten akarja, akkor csak rajta múlik, hogy eljutok-e az örök életbe. Ha én nem adom fel a magam elszánását és akaratát, ha mindig ragaszkodom minden elesésem után, azt mondom, igen, most elestem, most hibát követtem el, de én hiszek abban az Istenben, újra az Istenre tekintek, hát ő akarja, akkor is akarja az én üdvösségemet, ha elestem. Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten akarja, akkor ki az, aki az Isten kezéből kikaphatja az embert? Sátán létezik még, a démoni világ is létezik, tele vagyunk kísértésekkel, nehézségekkel, de ezekre nézve azt mondja a Szentírás János apostol első levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ha hit által él Krisztus a szívetekben, Krisztus, ha csak egy valakiben élne is most a földön, és annyira elvetemült lenne az emberiség, hogy csak egy ember engedné be Krisztust az életébe, akkor Krisztus abban az egy emberben több, mint az egész világ. Az Isten, aki bennetek van, az több, mint az, aki a világban van, Sátán, démonai és a kísértései. És ezért a Biblia ezzel az örömteli és boldog és felszabadult befejezéssel, most már a befejező mondatok jönnek, hiszen akinél Biblia van, az tudhatja, hogy egyet lapoz és a Biblia utolsó oldalánál fogunk járni. A Biblia biztosít bennünket arról, hogy nekünk lehetetlen lenne eljutni az örök életbe. Istennel együtt azonban nem nehéz üdvözülni. Ezt tépjük szét, ezt a papírost. Egyszer Nyugat-Dunántúlon Szombathelyen mondtam azt, hogy a szemét kosárba kell bizonyos fogalmakat és bizonyos eszméket dobni. Ilyen szemétkosárba való fogalom az érdem. Mindenek előtt dobjuk a szemétkosárba, ez egy érdem. Ilyen szemétkosárba dobandó papíros, hogy jaj, de nehéz kereszténynek lenni, jaj, de nehéz úgy élni, hogy az Krisztus kívánja. Hát ha nem akarod, akkor nem nehéz, hanem lehetetlen. Ha meg akarod, akkor ővel együtt gyönyörűséges és könnyű. Ebben a két dologban a Biblia nem ismer tréfát, itt a nehéz fogalmat nem lehet használni. Vagy azt mondjuk, hogy lehetetlen, vagy azt mondjuk, hogy gyönyörűséges és könnyű. Hát ha az Isten így akarja, akkor én ne akarnám. Ha az Isten így szeret, ha az Isten nagyobb jótevője az én életemnek, mint saját magam, akkor én azt gondolom, hogy ebben a szeretetben meg kell, hogy olvadjon az emberi szív. Ha nem olvad meg, akkor gyáva vagy. Akkor gyáva vagy. És itt, ahogy ez a szózat befejeződik, már vált a kép, és a 9. vers azzal folytatódik, és jött hozzám egy a 7 angyal közül, és most következik a mennyei Jeruzsálem bemutatása. De hogy mi ez a mennyei Jeruzsálem, miért írja le ezt így és ilyen részleteiben János apostol, ez a következő előadásra tartozik.
1: A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam. Amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mai előadásunk van. Most még két előadásunk lesz, ugye a mai alkalommal a természet szépségének a gyógyereje a témánk, a következő alkalommal a testi-lelki megtisztulás lehetősége, az emberi lét nagy kívánsága, és az utolsó témánk pedig a szeretet életrendje vagy életmódja. Mindegyik nagyon fontos téma, ez a mai is. Talán sokan felteszik a kérdést, hogy de hát hogyan gyógyít a természet? Ilyenkor tavasz felé nagyon nem kell bizonygatni, ugye? Amikor hiányzott a nap, és kimegyünk a természetbe, és én is hát megtisztelő, hogy eljöttek ennyien, bár nagyon jól tudom, hogy amikor süt a napocska, akkor inkább szívesebben sétálnak a Tatai tópartján. De hát most ezt az előadást megtartjuk, és megpróbáljuk egy picit a szép képekkel ellensúlyozni, hogy nem kint vagyunk a szabad levegőn. Hatalmas üzenet van a természetben, és hatalmas nagy gondolatok tárháza. A Biblia különleges tanításokkal szolgál nekünk. A természet szépsége és az emberi lét összefonódik, összefonódhat. Akkor igazán harmonikus az élet, hogyha a természet közelében élünk, nem? A panelvilágban, a betoncsungelekben nem érezzük magunkat otthon, az nem az emberi lépték, és nem is természetes közeg, megfigyelték a világűrből, hogy teljesen más a hőháztartása egy városi világnak, mint a természetnek. Ott mindig hűvösebb van, és mindig tisztább a levegő, ezt nem kell nagyon bizonygatni. Amikor az ember úgy tud élni a természetben, hogy víz, levegő, napfény, hegyek, fák együttesében, akkor valami különleges örömöt él át. Hát ezért megyünk szabadságra, vizek mellé, ugye, tengerpartra, Balatonhoz, folyópartra, mert úgy érezzük, hogy ott nagyon jó. Az gyógyító erővel bír, és valóban így van. Azt írja a Szentírás Jeremiás könyve 10. fejezetében, hogy az Úr teremtette ezt a világot, és szépnek teremtette. Itt láthatjuk ezt a 12. századi Reimszi Biblia ábrázolást, ahol úgy mutatja be a teremtőt, érdekességként Jézus Krisztusnak mutatja be, de a Biblia pontosan ezt tanítja, hogy ő az, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, mondja a János Evangélium a legelső verse, minden ő által lett, és tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, olvashatjuk a Kolosszai Levél első fejezetében. És ezt a világot nem véletlenszerűen alkotta meg, hanem tudatos tervszerűséggel, ez a körző ezt fejezi ki. És az ige pedig ráerősít, hogy ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Kedves hallgatók, a természetben mindez ott van. Bölcsesség, erő, értelem. A kicsi gyerek is, emlékszem a kisfiam, amikor alig volt pár éves, egy gyönyörű naplementét láttunk, és megálltunk az autóval, akkor megállt és ámulva mondta, hogy hát ez lenyűgöző, és ki csinálta ezt? Ez volt a kérdése. Ma meg sétáltam egy picit, egy 10 percet tudtam csak elszakadni, de sétáltam a Győr házunk mellett, nem messze majd egy tópart, egy ilyen városi tó Győrben, és egy kislányot sétálgatott mellettem a nagyapjával, és azt mondta, hogy apa, az a virág csoda gyönyörű. Azt mondta, olyan aranyos volt, csoda gyönyörű. Ezt még nem hallottam, a gyerekek képesek ilyen szavakat alkotni. Hát annyira ámult a szép, pedig hát a természet igazi szépségeihez képest az a kis tó, meg az a part, olyan kis semmit mondanak tűnt, és még az is szép volt számára. A legnagyobb művészek foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Michelangelo-nak látjuk, amikor a sötétséget a világosságtól elválasztja az Úr, vagy a napot teremti, ugye hatalmas nagy lendülettel suhan át az égen, és azt mondja, hogy legyen, és lett. Az ő szavával tud teremteni az Isten, az Alkotó, maga Jézus Krisztus, és ő fenn is tartja ezt a világot. Rendkívül erőteljes ábrázolás a Sixtus kápolnában látható. És hát a Monreali Székesegyház pedig mutatja, hogy csillagokat, holdat, napot, világ mindenségeket, 100 milliárdszor 100 milliárd galaxis teremtett. Lenyűgöző ez a világ, megdöbbentő mélységei, nemrég láttunk épp, eleken voltam egy ilyen egészségügyi táborban most, és ott levetítettek egy filmet a tenger mélységeiről, hogy valami hihetetlen dolgok vannak ott a tenger mélységében. Felfoghatatlan távlatok, Himalája nagyságú hegyek és szakadékok, fogalmunk sincs arról, hogy mi van ott, csak némi kis bepillantásunk egy-egy pici szeletében, ilyen pontszerűen, mi van itt ebben a világban, titokzatos mélységek és rendkívüli szépségek. Igaz az ige, amit Salamon mond, Prédikátor könyve 3. fejezetében, mindent szépen csinált az ő idejében. Erre az igére is bátorkodom hivatkozni, amikor a természet szépségének gyógyerejéről szólunk, mert amikor mi figyeljük a természet szépségét, de az Orion között látjuk, hát akkor egy picit érezzük, hogyha meg tudnánk, hogy hány száz millió fényév távolságok vannak, micsoda méretek, felfoghatatlan téri, időbeli nagyságok. Az ember csak álmol ezen, és egy picit érzi a maga semmiségét. És mégis szép. Az ember mégis megnyugtatja, és valahogy helyére zökkenti az arányokat, hogy hol a helyünk ebben a világban. És akik pedig hittel tekintenek a jövőre, abba az irányba is gondolhatnak, hogy majd mit ismerhetünk meg a világ mindenségből, hogyha tényleg egy örök hazába jutunk el. Minden szépen csinált az ő idejében, a virágokat, a fákat, a füveket, mindenhol az ő kezenyoma figyelhető meg. Azt mondja a Római Levél 1. fejezet 20. verse, hogy ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és istensége, dicsősége az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Ha szeretnénk Istenről fogalmat alkotni, nézzünk meg egy virágot. Nézzünk ki a csillagos égre, menjünk ki egy hegytetőre, vagy mit mondjak, figyeljük a természet szépségét, és nagyon sok mindent meg fogunk ismerni. Nem csak megteremtette az Úr a világot, hanem fenn is tartja. Gondviselő szeretetével körbeveszi az élőlényeket, a természetet, és gondoskodik mindenkinek a szükségleteiről. Mindenek szemei terejár néznek, mondja a 145. Zsoltár, és megadod eredelüket alkalmas időben. Azt nékik és ők takarnak, és megtelnek a te jóvoltoddal. Gondviselő szeretetével felügyeli ezt a világot, mindenre, fel se tudjuk fogni, mindenre gondja van, még egy kis verebecskére is, még a hajszálunkra is, felfoghatatlan, de mégis azt állítja a Biblia, hogy ilyen az Isten, ilyen a hihetetlen széles látókörű, szemei átpillantják az egész világot, és gondviselő szeretetével fenntartja a világot. És a szépség, a színek, a formák, az arányok mind-mind tanúskodnak egy olyan lényről, aki ezt megalkotta. Nagy kérdéseket vet fel maga a természet is. Érdemes megfigyelni, hogy a természet hatalmas művein keresztül, amikor az embert megalkotta az Úr, tessék most, igen, itt látjuk Ádámot, amikor teremti, akkor arra is utal, hogy teremtő erő szükséges az embernek a lelki újjászületéséhez is. A Korintusi 2. levélben olvashatjuk azt, a 4. fejezet 6. versében, mert ő az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtotta mi szívünkbe világosságot. Egy embernek a gondolkodásmódja megváltozásához nem elég emberi erő. Teremtő erőre van szükség. De ezt a teremtő erőt csak akkor alkalmazhatja rajtunk, hogyha mi elfogadjuk az ő igéjét és az ő lényét. Micsoda az ember, hogy gondod van rá, mondja Zsoltár. Alig tetted kisebbé az angyaloknál. Micsoda fenséges méltósága van az embernek, mondja Pászkál, hogy tud gondolkodni. Hogy érzékeli a szépséget. Hogy meg tudunk rendülni a nagy igazságokon, a jóságon és a szépségen. Katartikus élményben részesülhetünk, és a legmegrendítőbb élmény találkozni a Teremtő szépségével. A Teremtő jellemével. Ezért mondja Dávid a 27. Zsoltárban, egyet kérek az Úrtól, azért esed ezzel, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomának életemnek minden idejében. Tehát én azért bátorítom önöket, és főképp, ha itt élnek Tatán, kiváltságos helyük van, meg kell mondanom. Az ország egyik legszebb helye Tata, én is nagyon szívesen költöznék ide, megmondom őszintén, próbáltunk nézegetni, hogy talán hogyan lehetne, de hát nem így rendetetett. De önök itt élnek két ilyen gyönyörű tópartján. Itt a lelki fejlődésüknek nagy lehetősége ez, hogy észrevegyék, hogy mi is van itt. nem jó az embernek egyedül lenni. Természetben élt az első emberpár, Ádám és Éva, és ott az Éden világában dolgoztak, kutatták a természetet, és azt mondta a Teremtő, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, ami nem azt jelentette, hogy zsákmányoljátok ki a javait, hanem a törvényeivel összhangban éljetek. Ez az igazi élet. Majdnem is így van. Amikor az ember figyeli a természetet, és nem kirabolja, hanem a törvényeit megérti, és alkalmazkodik hozzá. Ugye vannak ilyen ökoházak, ökokertek. Ismerek olyan embert, akinek a háza teljesen önellátó. Sem áram nem megy be, sem vizet nem kér, sem csatornázás nincs, sem szemételszállítás. Semmi. Ő egy önműködő házat hozott létre. Működik, lehet így működni. És van árama, és van víze, és stb. Stb. A megtérés és a megváltás összefügg egymással, az Isten teremtő hatalma és szeretete olyan nagy, hogy a legalázatosabb magatartással párosul az ön átadás, az ön feladás, az ön áldozat a másokért való szolgálat érdekében. A legnagyobb szolgálatot elvégezte Krisztus, a megváltás. Ahhoz, hogy mi megváltott emberek lehessünk, beállottálok itt, nem? Ahhoz, hogy mi megváltott emberek lehessünk, ahhoz a Teremtőnek vállalnia kellett ezt, és a teremtés és megváltás így függ össze egymással. Krisztus nem csak megteremtette, megváltotta ezt a világot, hanem meg is fogja ítélni. Mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Rohér van Weidel festményén látjuk, amikor Krisztus ítéli a világot, az ő szájából kijövő kard jelzi, hogy az ő Istenének igéjével fogja megítélni a világot, és a lilion pedig a tisztaságát, a méltóságát, a makulátlan, tiszta elvrendszerét és törvényeit hirdeti, és itt a mérleg, az angyal mindenkit mérlegre fog helyezni, és a mérlegen egyetlen egy súlymérték van, a hitből és szeretetből fakadó cselekedeteknek van súlya. A nagy tudásnak, az elméleti ismeretnek semmi súlya nincsen. A tettekre, az életre váltott ismeret az igazi. Ezért ez az utolsó előadáson témája, hogy hogyan lehet a szeretetet életmódszerűen megvalósítani. Nagyon szép Babits Mihálynak ez a kis verse, hogy mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Én nekem mély meggyőződésem az, hogy csak azt tudja igazán értékelni a természet szépségét, és arra hat igazi gyógyerővel, aki tudja, hogy ki alkotta. Hogy ki áll e mögött, és mit akar nekünk mondani. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus a természet tárgyait, jelenségeit, a napfényt, a vizet, a bárányt, a szakmákat, a pásztorkodást, stb. Használta fel a lelki igazságok szemléltetésére. És ez ma is így van. Egy igazi jó szülő, vagy egy igazi jó nevelő, vagy tanító a természet képeit használja újra és újra fel. Jézus így az egyszerű, közérthető, felfogható dolgok által magasrendű lelki igazságokat tanított. Úgy, hogy mindenkinek a szívébe véste a nagy üzenetet és igazságokat. Kedves hallgatók, aztán még sok mindent lehetne úgy elmondani, majd szeretnék erről még később úgyis szólni. A teremtés emlékünnepének is van egy napja, ez az utolsó vetítésünk, így lesz egy hangosított vetítésünk még, és az újjáteremtés kérdése is előtérbe kerül. Most veszem észre, hogy a mikrofon nem volt rajtam. Akkor azért hallatszott egy is? Jó. Nem kell. Nem szükséges. Gondolkodtak azon, hogy minden nap, miért vannak napjaink? A napnak miért vannak szakaszai? Reggel, dél, délután, este, éjszaka. Van ezeknek valami üzenete? Nem gondolkodtak ezen? Hagyj idézem Tóth Árpádot, azt mondta, koporsodból kész minden reggel búsfeltámadás, nem szükségszerű, hogy Bush legyen, de ő így mondta, neki Bush volt éppen. De valamit felfedezett, hogy minden reggel, minden kelés, mint egy új kezdet. Mintha valahogy feltámadnánk az éjszakai sötétség után, és ahogy halad előre a nap, mondja Salamon példabeszédek könyve 4. fejezetében, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világosság, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Nagyon érdekes, nem? Tehát ezt azért mondom önöknek, mert itt vannak ezek a hétköznapi egyszerű jelenségek, napszakok. Mindannyian napszakokban élünk. És mindegyik napszak, illetve egy teljes nap körforgása egy kicsit az egész megváltási művet jelképezi. Kezdet, halad, tetőzik, hanyatlik, lefelé hajlik, és végül éjszaka, sötétség. Éjszaka borítja a nemzeteket, sötétség, éjszaka a népeket, mondja Ézsaiás könyve, utalva arra, hogy eljön majd az éjfél, amikor tetőzik a sötétség, és a sötétség a bűnnek, az önzésnek a jelképe. És nem véletlenül mondta Jézus Krisztus, hogy éjfélkor jövök el, mint a tolvaj. Tehát ugye nem szeretünk éjszaka kijárkálni az utcán. Érezzük, hogy ott a sötét erők könnyen tevékenykednek, szeretjük a világosságot. Nappal fiai szeretnénk lenni, nem a sötétségé. Aztán a reggelnek a derengő világossága, fénye, ahogy előtör, ahogy megvilágítja a tárgyakat, gyönyörű leírás olvasható erről, Jób könyve 38. fejezetéből, ahogy a fény a sötétségbe burkolt világot elkezdi színesíteni, értelmezni, megvilágítani, a formák kirajzolódnak. Ez egy csodálatos történés, ezt a fény hozza létre. Aztán a dél, a nap tetőfoka, ami utal arra, hogy a fény az igaz élet teljességére utal, azt mondja az Úr a 37. Zsoltár 5.-6. versében, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Hogyha az Úrra hagyod a te utadat, és bízol ő benne. Tehát a fény teljessége jelképezi azt az emberi magatartást, hogy az ember hagyja, hogy beáramoljon a lelkébe a világosság, és akkor Isten majd felhozza az ember igazságát, miként a delet. Aztán a naplemente, a lenyugvás, az elmúlás, a csend, az éjszakára való készülés, ugye jelképezi azt, hogy az ember szükséges, hogy megpihenjen, lecsendesedjen, másrészt pedig a világ is alkonyba borul, a világ is elmúlik, mint ahogy elmúlik a nap, és érdekes, hogy önök szerint az újjáteremtett földön lesz éjszaka? Éjszaka többé nem lesz. És nem fogunk elfáradni. Nap sem lesz, és mégis nagyobb világosság lesz, mint a nap fénye. A tárgyaknak, a térnek magának fény ereje lesz. Nem tudom, hogy az Isten dicsősége fogja bevilágítani. Nagyon érdekes dolgokat tanít a Biblia erről, és érdemes ezen elgondolkodni. Gondolkodtak azon, hogy az évszakok is jelképezik a megváltás művét? A nagy költőink ezt úgy felismerték, a tavasz. Párhuzamba állítható a reggel délelőtti órák, ugye a zsenge tavasz, aztán amikor kinyílik a világ. A dél ugye a nyár világával, amikor úgy minden úgy meleg és teljében van. Az ősz a délután elmúlás naplemente világával, az éjszaka pedig a sötétség a télnek a világával, amikor mondja a nagy költőnk Vörös Marti, és csend van. Hogy is mondjuk? És csend, és hó, és halál. Mert akkor aztán tényleg csend van, ugye? Ott télen nem zümmögnek a rovarok, nem énekelnek a madarak, mint hogyha egy élettelen világ lenne, amikor kimegyünk az erdőbe. És pont ezt mondja a Biblia, hogy lesz a Föld történelmének egy ilyen szakasza, amikor nem lesz élet a Földön. Krisztus második eljövetele után egy 1000 éves ítélet lesz a mennyben, és akkor a Föld kietlen és puszta lesz, és megkötözve Sátán és az angyalai itt lesznek a Földön. Tehát azért nagyon érdekes, mert úgy tűnik, hogy az évszakok is párhuzamba állíthatók a megváltás történetével.
1: Hát tavasszal felzsendül a világ, kinyílnak a virágok, megjönnek az illatok, és érezzük, hogy valami pezsegni kezd a vérünkben, ugye? A téli fáradtság után, a sötét napok után rendkívül szép verseket írnak a költők, idézek Tóth Árpádtól. Ó, kék és zöld és arany ragyogás, illatok, gyanták, szél, forró sóhaj, ó, földgyújtott föld, szikrás levegő, piros, lobogó, szirmos, lebegő, szelíd, kék füstként, távolfák, enyhe lombja, ó, égő táj, ó, szikrás levegő, tavaszi tűz, földből pirosan föltörő viráglánynyelvek, lebegő, szelíd, kék füstje távol lomnak a lengefákon, izzó arany, amely zuhogva dől a napkéselte rések boldog sebén. Tódulnak a jelzők, ömlenek, ugye fel se tudjuk fogni, csak mondja, és érezzük, hogy valami ilyesmit érzünk tavasszal. Én is most ezt a pár perces sétámat megtehettem, akkor úgy éreztem, hogy mintha az ember valahogy újjászületne. Süt a nap, kellemes a levegő, bimbóznak a virágok, ugye érezzük, ez olyan csodálatos ünnepi érzés, az ember számára egy hatalmas nagy öröm, a tavasz világa, az újjászületés, a szerelem időszaka, az évenként megújuló házastársi szeretetnek is az időszaka. Ilyenkor kézen fogják egymást a szerető házastársak, vagy a szerelmesek, és elmennek sétálni. És a kedves férjek szép verseket mondanak a feleségüknek. és örülnek, hogy szerethetik egymást. Úgyhogy használjuk ki az évszakokat. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. Aztán jön a nyár, dús a legelő, az állatok legelnek, kimennek a természetben, sétálunk, erdőbe megyünk, járjuk a természetet, elmegyünk üdülni, pihenni, érezzük, hogy a napfénynek ki akarjuk magunkat tenni, hogy ne ilyen sápadtak legyünk, ugye, hanem napsütötték, egészségesebbek leszünk. Ott most hallottam egy orvostól, hogy a D-vitaminnak hihetetlen jelentősége van. A rákos sejteket pusztítja a D-vitamin. A szervezetünknek szinte minden folyamatát serkenti. Hát nem véletlenül, hogy nyáron hányszor vagyunk betegek, és télen hányszor vagyunk betegek, ugye? A napfény, a tiszta levegő, a napsütötte levegő mindig ott szellőztessenek, ott nyissanak ablakot, ahol süt a nap. Mert a napfény ionizálja a levegőt, töltéssel látja el, és az a töltéssel beszívott levegő, ellátott levegő, az sokkal hatékonyabb a szervezetünk működésére, mint a árnyékos levegő. A nyár, a magvetés, az érlelődés, a gabona beérésének az időszaka, ugye? Ki mit vet, azt aratja is, és hát nagyon sok szép, értékes jelenség van a nyárral kapcsolatban is. Az ellentétek és a kiegyenlítődések, a tűző nap és a hűs folyók, a hosszú nappalok és a rövid éjszakák időszaka, ez a földművesnek az évszaka, a nyár. Ilyenkor dolgozik az ember kint a mezőn, a kertjében, és hát amit vet, azt aratja is. Olyan szép az ige az egyik Zsoltárban, a 126-ban, amikor azt mondja, akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jöjj elő, kévéit emelve. Hogyha a szeretetnek, a kedvességnek, a figyelmességnek a magvait vetjük, az önmegtagadás magvait, akkor azt is fogjuk majd aratni. Tehát már lehet tavasszal vetni ezeket a magokat. Otthonunkban, kapcsolatainkban, és aztán majd aratni fogjuk. És örömünk lesz benne. A lélek gyümölcsei megteremnek, ugye? Ilyenkor teremnek a lélek gyümölcsei, amelyek a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény, mondja az ige. Nagyon szépen szól egy vers, Arnulf Overland verse, amikor azt mondja, ha én fa volnék, csendes örömeim lennének. Messzi földről hozzám jönnének, ha engedném. Madarak raknának rám fészket, ott állnék tán egy út mentén, fáradt emberek nyugodtan megbújhatnának árnyékomban. Hozzám jönne minden. Szél járna, zúgna bennem, virágom hordaná mély csapat, napok vonulnának mellettem, éjek harmatoznák lombomat. földi évszakok rendje forog rajtam, átáramlana, földig húzna gyümölcs súlya, lombom hullana, tavasz zsengítene újra, néma csillagok alatt, hóméji álmot aludnék, ha én favolnék. A gyümölcs érlelődik, a nyár heve, pihentető szépsége, melegítő ereje áthat bennünket. Aztán következik az ősz. Következik az ősz, és erről én most nem is nagyon szólnék, hanem vetítenék egy kis hangosított diavetítést. De előtte annyit hagy mondjak, hogy a vers, amit először meghallgatunk, Igyi és Kingának a Hegyek, fák, füvek című verse. Ebben a versben hihetetlen érzékenységgel megragadta azt, hogy számára mit jelent a természet. És a természetnek a tárgyai, a füvek, a fák, a hegyek, az ég, mind-mind valami hatalmas üzenettel keresték őt meg. Byron szava jut eszembe, aki azt mondta a híres versében, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet, fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Amikor szoktunk menni táborainkba, rögtön jelzem is, hogy vannak tábori meghívóink. Hoztam a vajdasági lébőtáborból, életmódtáborból és nyerstáborból, amelyet épp jó magam vezetek, Kecskemét Jánossal, de Bózsván is és Törökkopányban is vannak táboraink. Amikor ilyen táborokban vagyunk, akkor elmegyünk valami szép helyre, egy hegycsúcsra vagy egy erdés világra, én mindig elmondom ezt a verset, amit most majd hallani fogunk. Ott egészen más hallgatni, amikor ott állunk a természetben. No hát, hallgassuk meg ezt a verset, és utána az ősz felé közeledünk most már.
2: Valószínűleg az Úr szívem rokonai. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők. Titokos fények. Farkas szagok. Munkonyók. Égbolt nyilom felhők. Csukott szem lombalagotak. Hűrdik, frissül a fáradtság itt a blokkon a csődüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam mezgetüket. Lépegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltanál. Napvére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysolgás. Szívemen, mint ághegyen mókus ült a várakozás. Mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok, lillamogébult szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betvítek, és belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani szeliden. Ti vagytok a jóság. Meghitt. Ti vagytok a csend. Jobbiktelen ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke. Levegő. Lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halálba újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes ózonleheletű tájok, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek uroszom a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek, fák, füvek.

Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy míg a boldog nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. Testvéreim, hívnak a hegyek, szédületes szirt és szépségek, tűzzel tüzes napsugár. Itt a villámok lelke jár, itt a némák is dalra kelnek, a magasságok énekelnek. Rozsda barna őszi lombok, hulló pelyhe köz bolyongok, és a hullást hallgatom. Rozsda barna búha fákon, barna bánat. Zöldül lelkem mély a varja, hogy az őszi szél fajarja, hűvösével megsunyít. Látjátok feleim, hogy mik vagyunk? Bizony bíbor, bronz és arany, és örökkévaló szent szépség vagyunk. Ahogy halódunk, hullunk mesztelen, bizony a világ tőre esztelen pompájánál nagyobb pompa vagyunk. Míg a fár vagyunk, napad ragyogunk. S ha alászállunk, vár a hűs avar, testvérlevél testvérlombot takar, ott is otthon vagyunk. Ha megkeményedünk és megfagyunk, zúzva csillog rajtunk, hermelin, bíbor után a fehér hermelin, bizony szépek vagyunk. Mennyi arany a fákon, halvány, hervatag, reszkető arany. Ugye ilyet nem láttunk soha a nyáron. Ugye nekünk nyílott ki ez a pompa, szívünkből fröccsen fogra a vér, a halotti dalt a szél, ugye nekünk mondja. Üres magtával, üres kamarával, ugye mi mégis boldogok vagyunk. Fájdalmunk néma elmond aranyával. S ahogy nő az aranyavar bennünk, s ahogy nő az orkán terhes csend, úgy enged az erdő magasabb. Elvesztettük minden aranyunk, aranyjá válik egyszer minden szenvedésünk. A réd teres volt, a havasok nagyon lilák, az erdő óriás vörös volt, ne haragudj, nem volt virág. Puszta kézben, s hol a

0: barna, sárga hullákat vesz magára, halálra készülni.
1: Csodálatos az ősz, ugye? Mielőtt meghalna, pihenne a természet, egy csodálatos díszruhás bemutatót tart. Az elmúlásban is keresd a szépet, mondta Áprili Lajos. És akkor egyik versében így mondja, hogy szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, de te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Érezték a versekben azt a mély nyugalmat, azt a mély ráébredést, hogy üzenet van a természetben, üzenet van az őszi levelekben. Akinek van szeme, az észreveszi ezt. És kedves hallgatók, én egy csodálatos tanárt ismerhette meg a főiskolán, Juhász Lajosnak hívták, azóta meghalt. Ő azt mondta, egyszerű ember volt, mindig azt mondta, én nem vagyok vagyonos ember. Egy biciklije volt, még egy panel lakása. Én nem vagyok vagyonos ember, de mérhetetlenül gazdag. Azt mondta. De mérhetetlenül gazdag vagyok. Mert a Teremtő megadta, hogy érzékelem a szépséget. Kedves hallgatók, tudják mi jellemzi ezt őt? Mentünk főiskolán, biológia szakos voltam, mindig a jobb keze felől ültem, nagy megtiszteltetésnek éreztem, és mindig mondom, Attila, kérdezzem. Hát én megkérdeztem. És minden növényhez, virághoz tudott egy verset mondani, vagy egy erkölcsi üzenetet. Botanikus volt, florisztikus, virágokkal foglalkozott. Összegyűjtötte a világirodalom legszebb verseit. És mindig mondott egy verset egy virághoz. Név szerint ismerte, azt kell mondjam, a Bücknek, ugye ott voltunk Egerben, a virágait, és amikor ment az autó a Bükki úton, zötyögve, sebességgel, ilyen stílusa volt, hogy sofőr úr, megkérhetném, hogy megállna egy pillanatra. Van a fékezet, szegények dülöngéltek. És akkor azt mondta, hogy itt van egy virág, de csak kettő van belőle az országban. Nem mondom meg a hallgatóknak, mert rögtön letépik. De én köszönteni szeretném. És elment a bokrok közé, bement a fák közé, megsimogatta, mondott neki egy verset, aztán visszajött. Szóval ilyen ember volt. És rendkívüli kedvességgel, szelítséggel mérhetetlenül tisztelte a női nemet. És a fiúk, a lányok, akik addig csak ilyen csajok, meg bigék, meg bukszák, meg ilyeneket mondtak egymásnak, voltak, olyan tisztelettel engedte maga előtt őket be, olyan tisztelettel beszélt róluk, és megkérdezte, de miért? Azt mondja, jövendő édesanyákat látom önökben. Hogy más emberekké váltak a jelenlétében. És azt mondta, aztán persze később megtudtam, persze akkor mi a kommunista időszakban értünk, és nem merte ő ezt kimondani nyíltan, de ő azt a bibliai elvet vallotta, aztán négy szem közti beszélgetésben elmondta nekem, hogy az idősebb nőket, mint édesanyádat tiszteld, a fiatalabbakat, mint testvéreidet. Azért ez nagyon nagy gondolat. No, hát lépjünk tovább. Szerettem volna mindenképpen szólni, hogy a természet formái egy csodálatos hármasságról tesznek bizonyságot, és mivel esztétikával is foglalkoztam, ezért ezt szeretném felvillantani önöknek, hogy anyag, forma és funkció, ez az esztétikumnak a képlete. Anyag, forma és funkció összhangban van. Azt mondja a Jób könyve 12. fejezetében az Úr, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Hát kérdezzünk meg egy természeti formát, a méheket, nézzük meg a társadalmukat, nézzük meg ezt a tökéletes építkezési módot, a leggazdaságosabb, azt az életformát, ahogy élnek, véletlenül jött ez létre? Darwin, mondják a kortársai, majd megőrült a pávatoltól, mármint a páva szemtől, megjegyzem, mi ma a 21. században a teljes laboratóriumi fizikai, biológiai ismereteink összes tárházával egyetlen egy ilyet nem tudunk csinálni, sőt ennek az egyetlen egy tollnak, egyetlen egy sejtjének egy alkotó részét sem tudjuk előállítani. A páva pedig lazán újra és újra leveti, felépíti. Miért, kérdezte Darwin, enélkül is tudna szaporodni?

de a legegyszerűbb kis madár, egy kis mezei veréb vagy házi veréb is csodákat rejt magában. Például nem tudom, tudják-e, hogy ahhoz, hogy a kis veréb tudja a szárnyát mozgatni, az a mellizmától a kulcsontjáin keresztül vezet egy kis in, amit átfúrt valaki, átfűzte a kulcsontján, és ide kötötte azt az izmot, és ennek a segítségével tudja mozgatni a szárnyát. Na hát én tanultam a biológiát, és tanultuk, hogy ahhoz, hogy egy hasznos mutáció, vagyis egy öröklődő genetikai változás létrejöjjön, ahhoz a naprendszert becsült életkora kevés. Ki furta át ezt a kis verebet? Verébnek a vállát, hogy ott átfűzze azt az inat, és utána ide tapassza. És ez így tudnak retülni a verebek, látjuk, mestermódon. Tudták azt, hogy a veréb órákon keresztül tud aludni ülő helyzetben a faágon vagy a dróton, mert a teremtő úgy alkotta meg a lábát, hogy amikor egy kicsit behajlítja, akkor a lábujjai összenyúzódnak, és bekattan egy ilyen Y-járatba egy kis csomócska ott egy innál, és megtartja. És abban a pillanatban, amikor kinyomja, így kipattan, és akkor tud repülni. De így viszont, ha ránehezedik, akkor egyre jobban megszorítja, és így ülve is tud aludni. Kiépítette a testébe ezt a szerkezetet? Véletlenül jött létre? Ezen kívül még nagyon sok csodát rejt a kis veréb teste, hogy hogyan, amikor kezdi költeni a tojásait és a kis kicsinyeit, akkor a hasán egy kotlófolt jelenik meg, 3-4 helyen kihullik a toll, és a bőrével odaér a tojáshoz, és a középagy érzékeli a tojás hőmérsékletét, és olyan hőt termel, ami pont a megfelelő kotláshoz szükséges. A tudósok nem tudták megfejteni, hogyan működik ez. És azt mondják, hogy ő a krokodiltól, a kígyótól, a hüllőktől származik. Akiknek nem légzsákos csontuk van, hanem velős csontuk van. És teljesen másképp van az egész csontrendszerük, a felépítésük. El tudják képzelni, hogy ez a veréb tőlük származott, mert az evolúció azt mondja, hogy a halak, kétéltűek, hüllők, madarak. A hüllőktől származik a madár. És a madarakból meg az emlősök, vagyis mi emberek. De nézzük ezt a homoki lábastyúkot. Ez a homoki lábastyúk Kelet-Ausztráliában él, egy különleges madár. 9 hónapon keresztül költi ki a kicsinyeit úgy, hogy amikor a hím elkészíti a költőfészket, ami körülbelül 5 méter átmérőjű gödör, 1 méter vagy még annál is mélyebb gödröt ás, de szabályos gödör, csak itt most még éppen folyamatban van, és utána ezt ő 50 méteres körzetből összegyűjtött levelekkel, fűvel, gazokkal és egyebekkel megtömi. A hím miután megszemlélte, a nőstény miután megszemlélte, akkor belerakja, egy tojást belerak. És ettől kezdve 9 hónapon keresztül minden héten belerak oda egy tojást. A hím pedig befedi ezt a kis gajakat, fűveket és egyebeket, földet rak rá, és tavasztól egészen késő őszig ott strázsál, és amikor a, mindjárt mutatom majd, így üldögél, ez a homoki lábastyúk, és a kotlófolt ugye megrakja utána a földdel ezt az egészet, és mindig napu szinten többször is beletolja a kis csőrét ebbe a központi részbe, és megnézi a hőmérsékletét, és a 34 foknak kell lennie. Plusz-minusz 1 fokot enged meg eltérést, és 9 hónapon keresztül teljesen változó időjárási viszonyok között meg tudja tartani a kotló, a hím ennek a gödörnek a hőmérsékletét úgy, hogyha jön a meleg, és kezdene melegedni a tojás, akkor leveszi a földet, hogy hűljön. Amikor kezd hűvösödni, akkor visszarakja a földet, visszakaparja. Ezt csinálja 9 hónapon keresztül. Hogy keltek ki az első kicsinyei? Mert 33 foknál már nem kell ki a kicsi. Nem szaporodik. Ki tanította meg a tyúkot erre? Ezt a lábas tyúkot. Az egész evolúciót ez a tyúk felülírja, mert hol a tojás vagy tyúk, vagy egyáltalán másképp nem működik. Honnan vannak az utódai, és működik, és érez a madár. Még meggyőződésem, amit a Biblia mond, hogy kérdezd meg a madarakat, majd elmondják néked. Értelem, tervezettség és alkotó erő van mögöttük.
Darwin azt mondta, bocsánat, ez a Michael Behe, az értelmes tervezettségnek az egyik vezető alakja írt egy könyvet, a Darwin fekete doboza címmel, rendkívül érdekes könyv, aki szeretne élményszerű könyvet olvasni, olvassa el. Ő azt mondta, hogy a Darwinnak fogalma se volt arról, hogy a természet tele van tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszerekkel. Mit jelent ez? Például nézzük meg az elvet. Egy egérfogó csak úgy működik, hogyha ez az öt alkotó része megvan, de még lehetne több is, hogy milyen az a falap, stb., hogy papírlap nem lehet, de ezt most hagyjuk az egészből ki. Csak akkor működik, ha mindene megvan. A homoki lábastyúk csak akkor tud szaporodni, ha minden együtt van. De maradjunk tovább. Megfigyelték, de elképesztő dolgokat találtak a természetben. A sejten belül, a mikrovilágban a véralvadás, a szennyező anyagok elszállításának mechanizmusa, az ostoros egysejtűnek, ez az ostora teljesen úgy néz ki, mint egy motor. Mint egy motor, de a motor nem tudja azt a produkciót, amit ez a sejtű, mert egy pillanat alatt meg tudja fordulni erre, vissza, leállni, indulni, mozgatni, így ugyanúgy minden irányba. Véletlenül. Egy külön filmünk van, ha valaki szeretne élményszerű filmet nézni, az Élet rejtélyének megfejtése című filmet ajánlom figyelmükbe, ha van rá igényük, szívesen beszerzünk. Én eladtam abból a filmből vagy 500 darabot, nagyon olcsón be tudtuk szerezni a kiadótól, mert én is tagja vagyok ennek az értelmes tervezettségnek. Lenyűgöző. Lenyűgöző, hogy behatol a sejten belüli világba és megmutatja, hogy tele van a természet tovább nem egyszerűsíthető, összetett rendszerekkel. De miért mondom ezt? Mert Darwin azt mondta a Fajok eredeti című könyvében, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Gondoljunk a egérfogóra. Valamelyik részét lehet nélkülözni? Hogyan lehet fokozatosan kialakítani az egérfogót? Az vagy kész, és működik, vagy nem kész, és nem működik. És azt mondja Michael Behe, Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt, annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára, most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtrendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Tudják, miért nagy kérdés ez és nagy dolog? Mert a Biblia azt mondja, hogy a végidőben meg fogják kérdőjelezni a teremtő hatalmát. És helyette az embereket és a csúszómászókat dicsőítik. Figyeljék meg ezt, a csillagásztól hallottam ezt a hasonlatot. Nagyon egyszerű. Mindenki fel fogja fogni. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Ha csak ennyit kapnánk a világűrből, tititá, ennyi, nem többet, tititá, és ezt rendszeresen ezt a jelet kapnánk, azt mondanánk, ez a jel értelemtől származik. Minden sejtben jelenlévő, exaktul kódolt információ sok könyvet megtöltene, de bizonyosan tudjuk, hogy az élet nem intelligencia, életet nem intelligencia teremtette. Értik a problémát? Hogyha egy tititára azt mondjuk, hogy ezt intelligencia hozta létre, hát akkor honnan jött létre az az információ, ami a homoki lábastyúknak a költési módszerében van, ami a verébnek a kulcsontjába megmutatkozik. És sorolhatnék milliónyi ilyen példát, a természet IQ-ja. Ezt a mi értelmes tervezettségünk egyik tagja írta Amerikában tavaly, a legeladottabb és a legismertebb könyv lett, lefordították angol nyelvre. Rengeteg példa. Én is ebből vettem a homoki lábastyúk példáját. És ha valaki szeretne egy egyszerű, de nagyon élvezetes könyvet olvasni, Werner Gitt írta, ha az állatok beszélni tudnának. Leírja a veréb történetét és más egyebeket. Igen élvezetes. Gyerekeknek felolvasni, hogy gondolkodjanak. Mert az igazi nevelés gondolkodásra ösztönöz. Ezek az esetek mind arra mutatnak, hogy bölcsességgel, értelemmel van megalkotva ez a világ.
a teremtés oka és célja a szeretet a Biblia szerint, és nem a véletlen. És nem a statisztikai törvények. A természet tele van a képességeinket meghaladó jelenségekkel. Egy fűszál. Nem menjünk a fűszálig, az túl nagy dolog. Egy klorofil. Többet tud, kedves hallgatók, mint mi az összes erőművünkkel együttvéve. Nem tudunk olyan hatásfokkal létrehozni szerves anyagot és energiát, mint a klorofil tudja. Kimegyünk az utcára, rálépünk a fűre. A fű többet tud nálunk. Azért nekünk embereknek is kellene talán egy picit alázatot tanulni, amikor a biológia órákon olyan határozottan elmondják meg a filmben, vagy a tévében, hogy hát kérem szépen, 4,5 milliárd évvel ezelőtt ez meg ez történt, és akkora így és így alakította ki magát a hal, hogy ki tudjon menni a földre, és akkor a halból így lett a kétértő, a kétértőből a hüllő, a madárból emlős, hát úgy átalakult. De hogyan? Erre ki mondja meg a választ? Balázs Lajos mondja, amit az értelem nélküli természet létrehozott, annak az értelemmel rendelkező ember a 100 000 részét sem képes felfogni. Ez a fa a Bózsva mellett, hogy is hívják azt a helyet, amit a Füzérradványi parkban van 300 éves platánfa. Innentől kezdve idáig én eljöttem, 30 métert számoltam. Így mellékesen kitartja a karját. Az iskolában a egyik legnagyobb büntetés az volt, amikor a tanár azt mondta a diáknak, na fiam, akkor nyújtsd ki a karodat és tartsd meg. 2 perc után már így volt a keze. 300 éven keresztül növeszti és tartja ki a karját. És nem a földön támaszkodik vele. Csak úgy. 30 méterre kinyúlik. Felfoghatatlan erők. Ott, azon a ponton. Amíg, bocsánat, a verébnek a csőrének az anyaga olyan szarúból van, aminek a szakadási hossza 30 kilométer. A repülőgépek gyártásánál a legkülönlegesebb anyag, amit el tudnak állítani, a szakadási hossza 15 kilométer. A veréb csőre többet tud, mint mi. Azt mondja Ellen White, hogy még mélyebbre hatolhatunk a természet ismeretében. Kezdünk a mélységébe hatolni, kedves hallgatók. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. Mielőtt egy állat megéhezne, már gondoskodás történt a táplálkozásáról. Csak úgy mellékes. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Kedves hallgatók, mit üzen ez nekünk? Rájövünk vajon? Mit üzen ez? Mielőtt a seb meg lenne, már kész a gyógyulás lehetősége. Ez a fa, ez a nagy fa, amit vetítettem az előbb, én kb. 20-30 éve látom ezt a fát, így mindig itt nedvedzik. Levágtak egy nagy ágát is. Nézzük meg. Nem vérzett el. Begyógyult a seb. Azt írja Ellen White, folytatja. Így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomot, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Hatalmas üzenet. Mielőtt mi bűnt követtünk volna el Ádám és Éva, a teremtő a világ megalapítása előtt már Krisztusban bemutatta a megváltás csodáját. Így mondja Jelenések könyve, a világ megalapítása óta megöletett a bárány. Ő ezt a döntést meghozta, hogy az életét adja értünk. Hogy? Ne vesszünk el, hogy ne vérezzünk el, hogy ne folyjon ki az életünk a semmibe, a porba, hogy reményünk lehessen az újjáteremtett életre. Kedves hallgatók, bele van írva az ujjunkba, a véralvadásba, a fák megsebzésébe, a regenerálódásba, a gyógyulás. Milyen jó lenne, ha jól értenénk a természetet,
ha jól figyelnénk a gyomok írtása a kertben, a lelki gyomjainkkal is. A gyomokat kell ültetni? Azt nem. De az értékes növényt állandóan gyomlálni kell körülötte, hogy életben maradjon. Így van a lelki életünkben is. A nemes gondolatokat, az értékes lelki üzeneteket nekünk fenn kell tartanunk. Emlékezzenek a csodálatos öngyógyító képesség előadása, az akarat használatának a csodájára. Nekünk használnunk kell napi szinten az akaratunkat. Nekünk döntéseket kell napi szinten hoznunk, hogy egyre magasabb szinten tudjuk tartani a lelkünket, az elménket, hogy ne gyomosodjunk be a sok bűnnel, a lustasággal, a rossz szokásokkal, az önzéssel, stb. Stb. Stb. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mondja Pál apostol a római levélben. Ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan tűnik, az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és a madaraknak, és a négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ha ma este bekapcsolják az egyik természetfilmet, megnézik, azt fogják hallani, az egysejtűből alakult ki az ember. A halak, kétértőek, hüllők, a puha testük, a csúszómászok, a férgeken át alakult ki az ember. És alakultak ki azért. Az örökkévaló dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak és a csúszó mászó állatoknak. Nem az Isten hozta létre, magától alakult ki az anyag önmagában rejlő életet teremtő hatalma által. Statisztikai törvényeknek engedelmeskedett, semmi értelem nem vezérelte a folyamatot, mert ezt tanítja az evolúció. Jól tudom, mert ezt tanultam. És most is ezt tanítják. Ez a végidő jele, azt mondja a Biblia. Egészen a 19. század közepéig az egész emberiségben egy egyetemes hit volt abban, hogy a Teremtő alkotta ezt a világot. A Darwintól kezdve ez a dolog megvált. Most is nem tudom, mikor volt Darwin éve? Tavaly? Vagy? Nem tudom, majd minden éve Darwin éve van, ugye? Mert állandóan ezt tanítják. A Biblia felhívja a figyelmünket, vigyázzunk és gondoljuk át, mert aki nem tudja elfogadni a Teremtőnek ezt a csodálatos nagy üzenetét, amit közölne számunkra a Biblián keresztül, az veszélybe kerülhet, tévedésbe kerülhet, mert ha nem tudjuk elfogadni a Teremtőt, mint Teremtőt, akkor nem tudjuk elfogadni a megváltást sem. Nem tudjuk elfogadni az ítéletet sem. Akkor a bűn és a rossz az természetes és a halál, mert anélkül nem megy előre az élet, mondja az evolúció. A Biblia teremtés történetében nem volt halál. És nem az Isten oka az oka a halálnak. És az újjáteremtett folyton nem lesz halál és szenvedés. Tehát ezt át kell gondolnunk. Még talán igen. No hát, zárásként a télhez jutottunk. A tél hideg, lehullanak a fák levelei, visszahúzódik az életerő a gyökérbe, nagyon érdekes kép ez is, a földről is majd visszahúzódik az élet, és a mennyei éltető elemek működnek csak a háttérben, 1000 éven keresztül, amíg ítélet lesz a mennyben, az igazak ítélik az elveszendők feletti nagy tanácskozásban az egész emberiség sorsát, és utána Krisztus majd visszajön, és a földre száll a menny, és újjáteremti a földet, és az ítéletben lezárja a föld történelmét. Azért a hónak, a télnek is van szépsége, nem? A télnek is csodálatos szépségei vannak, mert a Teremtő minden művében, bármelyik szakaszában is tekintjük, mindig valami igazság fénylik fel. Mindig valami törvény vagy rend. Számomra a tél nagyon nagy ajándék, mert ilyenkor a hónak a csodáiban részesülhetünk, elmehetünk korcsolyázni, elmehetünk síelni, szánkozhatni, hógolyózhatunk, és nekünk hatalmas élmény, amikor megadatik az, hogy egy ilyesmi részt vegyünk. Csodálatos a természet téren is. A hópehely csodája az önmagában egy csoda. 2 egyforma hópehely nincsen.
És pontosan ugyanaz a hatszögű elrendezés jellemzi. Télen vágyik az ember bensőséges házba, fűtéssel, meleggel, körbeveszi magát a szerettei melegével. Hát ebben a kihűlő világban a melegség a szeretet, a teremtőbe vetett hit, a jó közösség, a családias közösség. Ezért kell ezeket nagyon nagyra értékelnünk. És lesz újjáteremtés, mondja a Biblia. Ezután új eget és új földet láttam, és az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam egy nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak, és mondta az, aki kijelentett királyi széken ült: ímé, mindent újjá teszek. És mondta nékem: írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem: meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Gyönyörű gondolatok. Ember ilyet nem is tudna kimondani. És kedves hallgatók, azért, hogy emlékezzünk erre, hogy tudatosítsuk heti szinten azt, hogy nekünk ilyen perspektívánk van, és hogy ilyen a mi teremtőnk, Isten rendelt egy napot, a hetedik napot, a szombatnapot arra, hogy erre emlékezzünk. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. És mondja tovább, erről szól majd a záró vetítésünk, és arról szól, hogy mert hat napon át teremtette és megszentelte azt. Arra bátorít bennünket heti szinten a Biblia, hogy menjünk ki a természetbe. Szemléljük az Úr műveit, és csodáljuk az ő alkotásait. Nem tudom, még van annyi türelmük, hogy egy 11-2 perces filmet megnézzünk? A pihenés, csend, elmélyedés kérdéséről, ami lezárja a mondani valónkat, és ezt foglalja össze, amit idáig beszéltünk. Jó. Lehet, hogy hangos lesz majd, figyeljetek, jó? Kicsit hangosnak tűnik.

0: a csend, megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztában látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzulatagában, fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
1: A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
0: Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csendben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján át vezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosan kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
1: A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség, kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtől és szőlő lesz. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szelíd hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodában, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklató dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni, elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
0: A legfeszültebb napok után áll be leginkább a csend, az ősi rend, a teremtés utáni csend, a nyugalom nap csendje. Isten a 10 parancsolatban erkölcsi törvényként fektette le a 6 napi munka mellett a 7. napi pihenőt. Ennek a napnak a hétköznapi gondoktól mentes nyugalma biztosítja a csendet és elmélyedést, az emlékezést és az előretekintést. A 7. nap pihenője, írja Pirinszky János, nem csak nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe írt természet is úgy kívánja, hogy a napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi értelme ezzel korán sem teljes. A beálló csendben tovább lüted a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének neszét. A 7. napon erre kell emlékeznünk, s ezt kell kihallanunk belőle. A hétköznap fáradtságos munkájának a 7. nap kell, hogy szépséget és értelmet adjon, örök érvényt a látszólag helyi ügyeknek. Heti munkánkat, bármilyen szerény is az, próbáljuk elhelyezni, beilleszteni az Atya munkájába, cselekvő szeretetébe.
1: Ha egyszer végre csönd lehetne, ha már a dolgok kósza véletlenje elnémul, és a nevetések hangja s a zaj, mely érzékeim fogva tartja, többé már virrasztásom nem zavarja, akkor juthatnék olyan gondolatra, mely ezer mód téged gondol s megérint, sőt, egy mosolyra birtokba vehet, hogy árasszon, s légy minden életé, mint egy köszönet.
0: Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
1: A szombat megszentelése azt jelenti, hogy szentté tenni, azaz elkülöníteni az Úr számára a hétköznapoktól, és ünneppé avatni. Időnk egy heted részét kéri magának Isten, egy teljes 24 órát magába foglaló napot, amely péntek nap lementétől másnap nap lementéig tart. Este pihenéssel kezdődik, hogy friss, és felfogó képes legyen az ember a következő ünnepi nap folyamán Isten igéje és áldása befogadására.
0: Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.
1: És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősít, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhasson.
0: Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezed műveiben örvendezem. Mely nagyobb, Uram, a te műveid, igen mélységesen.

Nagyon szépen köszönöm, a villanyt esetleg fel lehet gyújtani. Még egy mondatot hagy mondjak, köszönöm. Van egy kis vers, amit nagyon szeretek, így szól. A világ egy csodálatos szőttes, mi csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Hát reméljük most itt ezek a szép képek, szép zenék, szép igék, talán a színéből is valamit megmutattak. Én szívem mélyből kívánom, hogy éljünk ezekkel a szépségekkel, és éljünk a hetedik napnak a kiváltságával. Megjegyzem, mi nekünk minden szombaton itt van nekünk Isten tiszteletünk, 11 órakor, ahol mindig a Biblia egy-egy gondolatainak a mélységeibe próbálunk hatolni, 9:30 pedig közös Biblia kutatásunk van, tehát erre mindenkit, aki indítatást érez, szeretettel hívunk. Köszönöm a figyelmüket, kedvességüket, van esetleg valamilyen kérdés?

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntöm a gyerekeket ezen a délelőttön, és tudom, itt az a szokás, hogy először a gyerekeket szólítjuk meg, és gyerekek, szeretnék egy kicsit veletek beszélgetni, csak egy kicsit röviden. Én Tímea vagyok, azt hiszem, hogy csak Lilla ismer közelebbről engem, de a többiek nem. Gyerekek, szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy megszoktátok-e köszönni, hogyha ajándékokat kaptok? Ha valaki valamivel megajándékoz, meg szoktátok köszönni? Te? Meg? Van, aki nem szokta megköszönni? Csak az emelje fel a kezét, aki nem szokta megköszönni. Ó, nagyon ügyes gyerekek vagytok. És mi van akkor, hogyha nem ajándékot adnak nektek, hanem elvesznek tőletek valami olyat, amit szerettek? Azt is meg szoktátok köszönni? Te meg szoktad? Nem. Szerintem a gyülekezet se szokta megköszönni, ugye? Ha nem ajándékot kap, hanem akarata ellenére valamit elvesznek tőle. Képzeljétek el, nem régen hallottam, egy igehirdető bácsi elmesélt egy történetet, és az a történet úgy kezdődött, hogy megkérdezte a hallgatóságot, illetve elmondta, hogy ma én a felhőkről szeretnék beszélni nektek. Hát el is csodálkoztam, hogy a felhőkről mit lehet beszélni a gyülekezetnek, és először én is megkérdezném tőletek, hogy ti tudjátok, hogy mik a felhők, ugye?
1: Igen.
0: Láttatok már felhőket?
1: Én bárány felhőt látom,
0: bárány fel...

Szeretitek? Te a bárányfelhőt, a többiek melyiket szeretitek? Te szereted az esőfelhőt? Ki szereti még az esőfelhőt? Te is szereted? Ti is? Ó, kérem szépen, hát akkor lehet, hogy nem is kellene ezzel a történettel most előállnom, mert akkor meg szoktátok köszönni az esőfelhőt is. Hát nem mindenki szokta megköszönni az esőfelhőt, képzeljétek el. Igen? Igen. Hát a Jóistennek köszönjük meg, ugye? Legfeljebb, hogy van bárányfelhő az égen, vagy esőfelhő van. A viharfelhőket annyira nem szoktuk megköszönni, de hát néha nem árt, hogyha van egy kis vihar is. Szeretnél még mondani valamit? Az igen, ez is egy szempont, illetve így nőnek a növények, ugye? Tehát így nőnek meg a folyók, a patakok, tehát az esőfelhőért is van hát lehetőségünk, és hát meg is kell köszönnünk a Jóistennek. És képzeljétek el, így van, majd megmutatod nekem, ha meglátogatlak, Lilla, jó? Köszönöm. És én elmondanék nektek ezzel kapcsolatban egy történetet, hogy az esőfelhők, meg ezek a viharfelhők sokszor olyanok, mint amikor valami nehézség, valami szomorúság történik az emberekkel, a gyerekekkel is. Elvesznek tőlük valamit, megbántják őket. És nem nagyon szoktak az emberek köszönetet mondani ezért, bár látjuk, van kivétel, hogy az esőfelhőért is sokan köszönetet mondanak, még van, aki a viharfelhőért is. Ez a történet egy családról szól, akik misszionáriusok voltak, elmentek, hogy a Jóistenről beszéljenek nagyon-nagyon messze vidékre. És képzeljétek el, hogy ezen a helyen nagyon nem szerették őket. Egy házas pár volt nekik két gyerekük, és annyira nem szerették őket, hogy volt nekik egy szép házuk, és eldöntötték, hogy ezt a házat le fogják égetni. Hogy költözön el az a család onnan, mert annyira nem szerették őket. Nem szerettek Jézus Krisztusról hallani, nem szerették az ő jelenlétüket, nem szerették azt a szép házat. És kitalálták, hogy azt mondják ennek a házaspárnak, hogy menjenek el jó messze, mert ott valakinek szüksége van rájuk, hogy segítsenek. Hát ez a család el is ment, szépen meg is találták azt a családot, akin kellett segíteni, és mire hazajöttek, képzeljétek el, hogy a misszió központ közepén levő szép ház porrá volt égetve. Hát most gondolták ezek az emberek, akik nagyon nem szerették ezt a családot, hogy most már boldogok lehetnek, mert ők haza fognak menni. Hát mit gondoltok, mit csinált az apuka, az anyuka és a gyerekek? Fölmentek a elégett ház dombjának a tetejére, ugye már össze volt dőlve, és elkezdték énekelni, hogy téged Isten dicsérünk. Elkezdték hangosan énekelni azt, hogy a jó Istent ők dicsérik akkor is, hogyha a házuk leégett. Hát nem hiszitek el, hogy mi történt. Azok az emberek, akik annyira nem szerették őket, elkezdtek megváltozni. Eldöntötték, hogy újjáépítik a házat. Fel is építették, és nagyon szeretetben éltek utána. És ez nem mese. És tudjátok, hogy minek volt ez köszönhető? Annak, hogy ők nem elmenekültek, nem zsörtölődtek, hogy már minek égették le a házunkat, és nem kiabáltak és haragudtak, hanem megköszönték a Jóistennek, hogy megengedte, és hogy velük lesz, mert ő tudja, hogy ez miért történt. És elkezdtek hálát adni. Megköszönték a Jóistennek. És ez azt eredményezte, így ezekben az emberekben, akik haragudtak, gyűlölködtek, hogy ők is megváltozzanak. És így újjáépítették a házat. És én kívánom, gyerekek, hogyha valami nehézség történik, vagy valami baj történik veletek, akkor tudjátok, hogy a Jóisten ezt is látta, és tudja, hogy mi történik veletek, és időben fog rajtatok segíteni, és akkor tudjunk köszönetet mondani, hogy Uram, köszönöm, Jóistenünk, köszönjük szépen, hogy most is majd velünk leszel, amikor ilyen-ilyen nehézségeink lesznek, amikor nagy bajok történnek velünk, vagy történtek velünk, akkor elvettek tőlünk valamit, vagy összetörtek nekünk valamit. És köszönetet tudunk mondani így, nem csak a felhőkért, akár legyen azok sötét, komor felhők, hanem a nehézségekért is, a problémákért az életben. Bár gyerekek vagytok, úgy nektek gyerek problémáitok vannak, majd óvodába, iskolába, a felnőtteknek pedig ugye felnőtt problémái vannak, és hát remélem mi is majd meg tudjuk köszönni azt, hogy az Isten akkor sem hagy el minket. Hát köszönöm a figyelmeteket, és akik nem itt ültetek, kérlek, akkor üljetek a helyetekre.

Ezt a gondolatsort szeretném szinte folytatni azokkal az igei történetekkel, bibliai történetekkel, igei gondolatokkal, amiket a következőkben szeretnék veletek megosztani, de engedjetek meg egy pár bevezető gondolatot. Az elmúlt hónapokban, de talán azt kell mondanom, hogy években, de szorosabban az elmúlt hónapokban többektől hallottam, és bennem is felmerült nagyon sokszor az a kérdés, hogy vajon ezt és ezt az Isten miért engedte meg. Nem új kérdésfelvetés, biztos ti is hallottátok már ezt, és nektek is oda szögezték egyszer-kétszer, hogy miért zuhan le egy repülő, mikor gyerekek vannak rajta, miért történnek olyan nagy katasztrófák, ott talán ártatlan emberek vannak, és az ember igyekszik mindig valamilyen választ találni. De nem amikor másnak kell választ adni, amikor veletek, velünk történnek olyan érthetetlen dolgok, akkor tudjuk-e a válaszokat? Vajon nem merül fele bennünk az a kérdés, hogy ha az Isten velünk lett volna, vagy az Isten szeretne minket, akkor ez nem következett volna be. És amikor ezeken gondolkodtam, és láttam, hogy hány és hány ember fordult talán szembe az Istennel, mert az életében valami nem úgy alakul, akkor a kezembe került egy könyv, aminek a fedő lapján ez áll. Hitben maradni, nagyon apró betűvel, alig látszik, és egy nagyon nagy betűvel, amikor nem értjük Istent. Amikor nem értjük Istent. És biztos számtalanszor bennetek is megfordult az, hogy én nem értem. Tehát én ezt nem értem, hogy az Isten most ezt miért engedte meg, mikor annyira imádkoztam, hogy kerüljem el. Annyira kértem, hogy segítsen rajtam. És mégsem. És tudjátok, a mai alkalommal én nem választ szeretnék adni arra, hogy mi miért történik. Hanem abban szeretném, ha megerősödnénk, hogy hitben maradjunk, amikor nem értjük az Istent. Mert nem fogunk mindent megérteni. Nincsen mindenre válasz ezen a földön. És az egyik volt kollégámmal, munkatársnőmmel, aki gyesen van most már egy jó ideje, ezekről a dolgokról beszélgettem, akkor ő hozta fel azt a bibliai tanítást, hogy van nekünk egy 1000 évünk. És nagyon különleges lesz ez 1000 esztendő. Mert 1000 esztendő alatt mi nem csak az Istennel, az ítéletbe folyunk bele, hanem az 1000 esztendő végén, nem tudom, emlékeztek, mit ír a Szentírás? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Eltöröl minden. Ekkor az 1000 esztendő lesz, az Isten kerek 1000 esztendőt ad arra, hogy mi megértsük azt a sok miértet, ami felmerült bennünk az életünk folyamán, hogy vajon az Isten, amikor nem oldott meg valamit, akkor azt miért tette, mire volt az jó. És én így szeretném az isteni válaszokat, legalábbis, hogy hogyan bátorít minket a hitben maradásra, egy jó pár bibliai történeten keresztül megnézni. Némelyikre csak tényleg egy pár mondatot szeretnék szánni, van, amire egy kicsit hosszabb időt. Én kérem, Lukács evangélium a 7. fejezeténél nyissátok ki a Bibliát, és olvassuk el a 17-től a 23. verséig, hogy mit üzen nekünk Isten akkor, amikor nem értjük őt. Mit üzen nekünk akkor, amikor kérdéseink vannak, hogy miért nem hallgatta meg a kérésemet? Lukács evangéliuma, tehát 7. fejezetéből, olvassuk el a 17. verstől a 23. versig a Szentírás szavait. Így olvasom. És kiment ő felőle e hír az egész Júdeába és a körülvaló minden tartományba. Már az, hogy az Isten megtekintette az ő népét, mert halottak támadtak fel, és betegek gyógyultak meg. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldte Jézushoz mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És felelvén Jézus mondta nékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok,
hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Eddig szeretném most először csak a szakaszt olvasni. Nézzük meg, egy kicsit próbáljuk beleélni magunkat Keresztelő János helyzetébe. Ki is volt ő? És talán egy kicsit furcsa, hogy pont benne merülnek fel ezek a kérdések, hogy te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Talán mástól egy kevésbé ismert, aki az Istennel nem annyira járó emberben, úgy fölmerülhet ez a kérdés, hogy hát talán Krisztus az, nem Krisztus az, de ki ez a Keresztelő János? Ki ez a Keresztelő János? Nem Keresztelő János az, aki égből hallja az Isten szavát, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm Krisztussal kapcsolatban? De ő az. Nem ez a Keresztelő János, aki kicsivel korábban azt mondja a népnek, hogy ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és bemutatja Krisztust a népnek, nem egyszer, többször. Ez a Keresztelő János az. Próbáljunk elképzelni, hogy... És ez a Keresztelő János van most börtönben. És várja, hogy Krisztus álljon érte, és őt is megszabadítja. Ellenvált azt írja Jézus Élete című könyvben, hogy amikor oda ment ez a két tanítvány Keresztelő Jánoshoz, és kezdett beszámolni arról, hogy Krisztus mit tesz az emberekért, akkor Keresztelő János nem értette, végképp nem értette, hogy érte miért nem jön el. Hogy őt miért nem szabadítja meg, miért nem állítja helyre Dávid trónját, miért nem veszi át a hatalmat. Keresztelő Jánosnak nem voltak helyes fogalmai a messiás országáról. De annak a Keresztelő Jánosnak, aki közben tudta korábban, hogy Jézus Krisztus az, aki elveszi a világ bűneit, akit az Atya bemutatott ott előtte, és ebben a Keresztelő Jánosban merültek fel ezek a kérdések. Most, amikor börtönben van, akkor, amikor úgy tűnik, hogy imáira nem érkezik válasz, amikor mindenkit megszabadít, most próbáljuk beleképzelni magunkat, hogy mi imádkozunk, és úgy tűnik, hogy mindenkinek meghallgattatik az imádsága, és mi ott vagyunk meghallgatás nélkül. Akkor hitben maradunk? Fiatalok, akik azt látjátok, hogy körülöttetek mindenki férhez ment, megházasodott, csak pont ti nem. Még. Könnyű hitben maradni? Amikor nem értjük az Istent? És akkor jön mindenféle magyarázat, mindenféle kérdésre. De mit üzen Krisztus? Krisztus azt üzeni, hogy először ismerjük fel, hogy az ő országa milyen. És azt is üzeni neki is, és nekünk, hogy boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Különleges dolog. Nem magyarázza meg Keresztelő Jánosnak, hogy neki miért kell börtönben maradnia. Nem mondja el neki azt, hogy hát igen, a fejedet is veszik, és nem is akárhogy. Tehát ezért egy nagyon különleges dolog, tálcán beviszik a fejét. Semmi, csak szeszélyből. Egy női szeszélyből valaki fejét veteti, és miért? Mert megfették a bűnét. És amikor ott a börtönben van, olvastam a bizonyságtételi leírást, akkor Keresztelő Jánosban ott vannak ezek a gondolatok, ezek a kétségek, ezek az aggodalmak, hogy vajon érte valamit a szolgálatom. Nem hiába szolgáltam, nem hiába áldoztam fel az én életemet, amikor itt van Krisztus, és még értem sem jön el. De hitben maradni akkor, amikor nem értjük Istent, testvéreim, ez a legmagasabb rendű dolog. A Szentírás beszámol arról, Jesaja próféta 40. fejezetében, hogy elfáradnak, és meglankadnak, és megtántorodnak, még a legkülönbek is. Ez nem bűn, ez tény. És amikor egymásra tekintünk, és látjuk a megfáradást, sokszor a bizonytalankodásokat, akkor nekünk nem ítélkeznünk kell. Krisztus nem üzent vissza a Keresztelő Jánosnak, hogy figyelj te János, tehát te tudod, hogy én ki vagyok. És most mégis ez a kérdés, hogy merülhetett fel benned ez a kérdés? Hanem Krisztus tudta, hogy megfáradnak, meglankadnak,
és megtántorodnak. Megtántorodhatnak még a legkülönbek is. És nekik csak egy üzenet szól, hogy boldog, aki hitben marad, aki mellettem marad akkor is, amikor nem ért engem. Mert elhiszi, hogy egy nagy egésznek ez egy része, és hogy a vége jó, és ez boldogsággal töltheti el a szívét. És ez üzenet mindenkinek. Különböző élethelyzetekben levőknek, hogy az, aki nem botránkozik meg, aki nem fordul szembe az Istennel, amikor őt nem érti, akkor ez egy áldott és boldog állapot lesz. Mert ez az ember van a legközelebb az Istenhez, testvéreim. És csak így lehet. Sehogy máshogy nem lehet átélni. Csak úgy, mint ahogy Krisztus a kereszten, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Sehogy máshogy. Tudjátok, nagyon érdekes az ember. Sokszor magunknak keressük a bajt, aztán szépen ráhárítjuk az Istenre, hogy hát Uram, akkor most miért nem? Most ez Keresztelő Jánosra persze nem vonatkozik, de egy érdekességet szeretnék veletek megosztani. Bocsánat, talán úgy tűnik, hogy a tártól eltér. Nemrégen találtam rá erre a kis rövid leírásra a jeruzsálemi aranykapuval kapcsolatban. Így hangzik ez a pár sor. Ha az internetes keresőbe beírjuk az aranykapu szót, kiderül, hogy számtalan dolgot jelöl: óvodát, borászati üzemet, tüzépet és más intézményeket neveztek el így. Ez alkalommal a jeruzsálemi aranykapuval foglalkoznék egy kicsit. Az aranykapu a város keleti felén helyezkedik el, szemben az Olajfák hegyével. A zsidó váradalom szerint a messiás ezen a kapun keresztül érkezik a városba. És amiért olvasom? A muzulmánok, hogy elkerüljék ezt az eseményt, 1530-ban befalaszták a kaput. Van, aki több zárat szereltetett fel az ajtóra, hogy megakadályozza a betörést. A muzulmánok azzal erősítették meg a kaput, hogy eléje temetőt telepítettek, ezen mivel tisztátalan nem mehetett át a messiás. Így dupla vagy semmi alapon az aranykapu be van zárva. Csak mosolyogni lehet az emberi törekvéseken, amelyek Isten tervét próbálják meghiúsítani. Neked is vannak aranykapuid? Kérdezi. De milyen érdekes, hogy az ember egyik oldalra azt mondja, hogy jöjjön a messiás, és hát állítsa fel az országát, a másik oldalon meg befalazzák. Igyekeznek megakadályozni. És ezt mondom, nem Keresztelő Jánossal kapcsolatos, csak amikor úgy felmerül bennünk egy miért, akkor először nézzük meg, hogy vajon nem falasztuk-e be, nem telepítettünk-e temetőt eléje, hogy segíteni tudjon rajtunk. Mert hogy ilyen az ember. Jól elront mindent, aztán utána, Uram, miért? Ugyan miért? És hol vagy, Istenem? De térjünk vissza így a megkezdett gondolathoz, hogy ha már megbotránkoznánk ezen, hogy micsoda kérdés ez, akkor először gondoljon mindenki saját magára, hogy a nehézségekben vajon nem gondolta ezt el. Az elmúlt napokban beszélgettem egy anyukával, aki meglátogatott minket. Tehát tudjátok, hogy most a testvéremék, öcsémék nálunk laknak, és újszülött kisbabájuk van, második hónapos, és az első hetekben hát nagyon sokat sírt. Annyit sírt, hogy én azon gondolkodtam, mindig édesanyja szerettem volna lenni, de annyira elbizonytalanodtam, hogy ezt én bírnám, hogy fájt a hasa, és teljesen kétségbe voltam esve, sírva könyörögtem, Istenem, hát egy ártatlan baba, hát segíts rajta! És tudjátok, mi történt? Semmi. Sírt tovább. Persze most már 3 napja nem sír annyit, és hát nem győzöm megköszönni a Jóistennek, de én ott pereltem az ágy szélén. Hát tudod, hogy fáj, potyognak a könnyei. Mondom, add inkább nekem. Hát Istenem, hát nem tudunk tenni semmit vele. Hát adjuk, amit az orvos mond, járunk vele, játszunk, táncolunk, már minden, csak hogy múljon el. És semmi. És úgy gondolkodtam, hát én mondom, Istenem. És ez az üzenet nekem is hangzik, hogy hitben maradni, és boldog, aki meg nem botránkozik, hát aki én bennem meg nem botránkozik, csak ki kell várni. Mert mindennek értelme van az ember életben. És tovább szeretnék haladni így a történetekben. Szeretném megemlíteni, hogy az emberek különböző korokban különböző nehézségeket éltek meg.
Szeretném, ha próbálnánk érezni magunkat például Manassé király uralmába. Ezékiás volt az édesapja, egy reform király, és a népnek az élete, az élet színvonal és az Istenhez való kötődés úgy kezdett jó irányba haladni. Hát én nem tudom, hogyha egy ilyen reform királynak születik egy fia, akkor az ember mit gondol? Azt gondolja, hogy majd tovább viszi ezt az életpályát. És tudjátok, hogy Manassé nem ezt tette. 12 éves korában elkezdett uralkodni, és 55 évig írtotta az Isten népét mindent, ami az Istenhez kapcsolódott. Nem tudom el sem képzelni azt, hogy az emberek, akik abban az időszakban éltek, hányszor tették fel azt a kérdést maguknak, hogy az Isten még meddig tűr? Még meddig vár? Volt olyan uralkodó, 2 hónap alatt lekerült a trónról. 2 hónap alatt. Még annyi se kellett neki. És Manassét 55 évig ott hagyta. Persze Manassé megtér. Miután már ketté fűrészelteti Ésaiás profétát egy fába, és még sokféle nyomorúságot tett, de akik 1 évig imádkoztak, és 2 évig, meg 5 évig, meg 10 évig, akár 20 évig imádkoztak, hogy Uram, döntsd már meg! És nem tapasztalták, hogy ez megtörténik, ők hitben maradtak? Sokan sokféle dolog miatt panaszkodunk ebben az országban. De még nincs egy Manassé felettünk. És akik hívők maradtak, kivárva, hogy az Isten tudja a dolgát, az volt a nagy dolog. Az volt a nagyon nagy dolog. Hitben maradni ekkor. Szeretném említeni Illés és Elizeus példáját is. Illés próféta nagyon különleges életet élt, nagyon hűséges volt a Jóistenhez. Sokféle dolgot nem értett ő sem az életébe, de a vége nagyon jó volt, mert tüzes szekéren az Isten elvitte az égbe. És biztos tudja a gyülekezet azt, hogy ki követte őt a prófétai szolgálatban? Elizeus próféta. Kisebb próféta volt? Nem. Nagyon hosszan feljegyzi a Szentírást. Szentírás azt, hogy mennyi csoda történt Elizeus prófétán keresztül. Hibájáról nem olvasunk. És tudjátok, hogy Elizeus prófétának az élete hogy ér véget? Meghal egy csúnya, hosszantartó, elhúzódó betegségben. És nincs magyarázat, hogy miért. Nem a hitem gyengült meg, és ezért megbetegedett. Valamiért. És nem tudjuk miért. De nem fordult szembe az Istennel akkor sem. Amikor ezt az Isten neki megengedte, úgy, hogy ő tudta, hogy az elődjét tüzes szekér vitte fel élve az Isten trónjához. És ő neki nem adatott ez meg. Nem egyforma az életutunk. Nem egyforma az, amire szükségünk van. Különbözőképpen munkálkodik az Isten az életünkben egyetlen egy cél érdekében. Tudjátok, mi az a cél? Mert azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És az igazság ismeretére eljusson. És hogy ezt milyen úton tudja elérni nálunk, az csak az ő bölcsességén múlik, és ezt ő tudja, és az ő dolga. Kár firtatnunk. Egy következő történetre szeretném felhívni a figyelmet, hogy figyeljétek meg, hogy ez a Bibliában így végig húzódik, végig vonul, hogy nagyon sokszor tehették fel, és tették fel emberek ezt a kérdést, hogy de Istenem, hol voltál? Ott van Márta és Mária esete, amikor megbetegszik pontosabban a testvérük Lázár. Egy nagyon szép üzenetet küldenek Jézus Krisztushoz, mert azt üzenik neki, hogy akit te szeretsz, beteg. Krisztus szerette ezt a családot. Szerette Lázárt. És amikor megkapta az üzenetet, akkor emlékeztek rá, emlékszünk rá, hogy mit csinál? Végzi tovább a dolgát. És amikor megüzenik, vagy pontosan meg sem üzenik, amikor Krisztus tudja, hogy Lázár meghalt, akkor mondja a tanítványainak, hogy meghalt az én barátom, de elmegyek, hogy felköltsem. És talán emlékeinkben van az, hogy mivel fogadja ez a 2 nőtestvér a mesterét. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg az én testvérem. Egyébként ez nem biztos.
Csak ők így gondolták, hogy hatalma lett volna megtartani őt. Ha itt lettél volna. És Jézus Krisztus nem magyarázkodik, csak elmondja, hogy az Isten dolgainak, az Isten csodájának nyilvánvalókká kell válnia. De abban a pár napban mit élhetett át ez a két nőtestvér, ez a két ember, Márta és Mária? Hogy ők üzentek a szeretett mesternek, ők kérték ebben, de tapintatosan, hogy Uram, gyere, mert beteg a testvérünk. Semmi nem történik látszólag. Eltelik egy nap, kettő, több, és mester nem érkezik, és megérkezik akkor, amikor már 4 napja halott Lázár. Látszólag elkésve. És akkor történik a legnagyobb csoda. Mi ezeket a történeteken általában át szoktunk futni, és megnézzük azt, hogy mit tanít a Biblia feltámadásról. De van ebben a történetben arról is tanítás, hogy két ember, 3 ember is megélte. Megélte ezt Lázár is, hogy haldoklott, és az Isten megengedte, hogy elmúljon az élete. Persze nagyon különleges lehetett biztos felébrednie is. De volt olyan, aki nem ébredt fel. Hitben maradunk ekkor, amikor nem értjük Istent. És ott van a szívünkben az, hogy boldog valaki, én bennem meg nem botránkozik. Ez lesz a legnagyobb próbatétel a világban, testvéreim. Azt írja Malakiás könyve, hogy tanakodnak az Úrnak tisztelői. Sok mindenen tanakodnak. Sok minden fordul meg gyülekezetek fejében, testvérek fejében, családok fejében. De van egy történelmi időszak, amikor az Isten figyel és hallgat, és egy emlékkönyv iratik meg előtte azoknak, akik félik őt és becsülik az ő nevét. Hogy ebben a figyelés-hallgatás állapotában én hitben tudok-e maradni, vagy megtagadom őt. Szembefordulok, és azt mondom, hogy nem kell se az ő népe, se az Isten, mert nem teljesítette, amiért ön éveken át imádkoztam, és könnyű fiatalon még pár évig várni. Hanem eltelik 10 év, 20 év, lehet 40 év, és csak oda ne jussunk, amit egy idős adventista testvérünk mondott nekem egy vidéki gyülekezetben, amikor beteg állapotában, idős korában azzal vigasztaltam, hogy nem sokára jön Krisztus, és azt mondja, a 40 éve is ezt hallottam. Ugye? Eljuthatunk idáig is, hogy fele se igaz. De Krisztusnak nincs más üzenete. Nem magyarázkodik keresztelő Jánosnak. Sokszor nem magyarázhatja meg nekünk sem, mert nem is értjük a nagy egészet. Csak annyit mond, hogy bíz, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És amikor a tanítványok, keresztelő János tanítványai elmennek, majd olvassátok el otthon a fejezet megmaradt részét, mert Jézus Krisztus elkezd beszélni keresztelő Jánosról. És azt mondja, nem született asszonyoktól nagyobb keresztelő Jánosnál. Nem született. Jelezve, hogy ő sose feledkezett el senkiről. Hogy ő tudja, hogy az ő hűséges szolgája, az ő útkészítő szolgája a börtönben van. Ő nem feledkezett el róla. De ennek most így van értelme. Csak bízom benne. Milyen hatalmas nagy dolog a bizalom. Milyen hatalmas nagy dolog. Hinni, bízni az Istenben akkor, amikor tényleg minden olyan sötét felhősnek tűnik, ahogy a gyerekeknek mondtam. De tovább egy pár példát még engedjetek meg. Gadarénusokkal kapcsolatban, a gadarai megszállottakkal kapcsolatban tartottunk imaórát tegnap a Bertalanos utcai gyülekezetben este, és nagyon érdekes idézetet olvastunk a Jézus Élete című könyvből, hogy amikor 2000 disznóba kéreckedik bele az a sok gonosz lélek, akik rabságban tartották ezt a két megszállott embert, és a disznó nyáj belerohan a meredekből, úgy be a tengerbe, és megfullad. És nagyon érdekes, mert az emberek megijednek, és azt mondják Krisztusnak, hogy köszönjük szépen, nem kérünk többet belőled, menjél haza, annak ellenére, hogy féltek a megszállottaktól, féltek az ördöngősöktől, és most örülhettek volna, hogy végre nem kell félni, mert az egész környéket félelemben tartották, de ők jobban féltették, és jobban ragaszkodtak a disznóikhoz,
mint amennyire örültek két embernek a meggyógyulásán. És ezzel kapcsolatban azt írja Ellen White, hogy kegyelmi intézkedése volt Krisztusnak, az Istennek, hogy ezek a disznók megfulladtak, elvesztek. Mert az emberek semmi mással nem foglalkoztak, csak az anyagiakkal. Csak a megélhetésükkel. És ezzel Krisztus lehetőséget akart nekik adni, hogy végre az Isten dolgaival is többet foglalkozzanak. Sokszor egy látszólagos veszteség nyereség. És mi annyira ragaszkodunk ezekhez a veszteségekhez, hogy nem látjuk meg a nyereséget. És bocsássák meg azok, akik már hallották tőlem ezt a példát, nagyon megdöbbentem, amikor pár hónappal ezelőtt olvastam egy nem látó, nem halló beszélni, nem tudó embertől, aki aztán később megtanult kommunikálni, azt a gondolatot, hogy amikor becsukódik előttünk egy ajtó, akkor mi nem vesszük észre, azért nem vesszük észre az Isten által megnyitott ajtót, mert olyan sokáig a csukott ajtót nézzük. Ugye Helen Keller mondja egy történet kapcsán, amikor arról van szó, hogy egy hölgy annyira kétségbe esik, depressziós lesz, hogy gondolta magában, hogy beleugrik a vízbe, és majd ott megfullad. Bele is ugrott a vízbe, de valaki látta, és utána ugrott, gondolkodás nélkül, hogy megmentse, elfelejtette azt, hogy ő nem tud úszni. És akkor beleugrott a vízbe, akkor elkezdett segítségért kiabálni, rájött, hogy ő nem megy. Tehát ugye a segítségnyújtás készsége nagyobb volt annál, mint a meggondolás, hogy hát ugye ez nekem nem fog menni. Ez igaz dolog, tehát ez nem kitalált történet. És az a hölgy, aki úgy kész volt véget vetni az életének, észbe kapott, hogy van mellette egy fuldokló ember, és a segítségére sietett. Kihúzta a partra, szájból szájba lélegeztette, megmentette az életét, és új értelmet talált az életének, és már nem volt kedve meghalni. És akkor ezzel kapcsolatban írja az a Helen Keller, hogy sokszor, amikor Isten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy másikat. De mi annyira el vagyunk foglalva csukott ajtóval, hogy nem láttuk a nyitottat. Nem vettük észre azt, amit kinyitott előttünk. Már nyitva van, csak be kellene menni, el kellene venni, de nem. Mi el vagyunk foglalva azzal, hogy valami nem úgy történt, ahogy mi gondoltuk. És azért szeretném, hogyha más nem visztek előre az Isten tiszteletről, de ezt a krisztusi bíztatást, hogy boldog valaki bennem meg nem botránkozik, mindenképpen vigyétek el. Végigvonul a Biblián, végigvonul a történetekben, végigvonul Dániel könyvében is, amikor ott van az a három héber ifjú, a Sidrák, Misák és Abednékó. Dániel könyve a harmadik fejezetét lapozzátok majd fel, és olvassátok el újból. Mert mi van ezekben a fiatal emberekben? Nagyon érdekes a történet. Felállítja Nabukodonozor azt a szobrot, ismeritek mindnyájan is. Azt mondja, hogy amikor meghallják a kürtnek, sípnak és mindenféle hangszernek szavát, akkor mindenki boruljon le. Ez a három fiatal ember meg áll. És akkor szépen magához hivatja az uralkodó, hogy na talán nem hallották. Elbeszélget velük, hát ha majd meg tudja nyerni őket. És mondják a fiatal meg, de kristálytisztán hallottuk. És elmondja az uralkodó, de tudjátok, mi a következménye? Igen, tudjuk. És ott van az a híres mondat, ami ezen annyira illik, hogy a mi Istenünk ki tud minket szabadítani a te kezedből. A tüzes kemencéből is ki tud minket szabadítani. És tudjátok, hogy folytatódik? De ha nem tenné is, akkor sem. Értitek? Akkor sem. Nem arról van szó, hogy az Isten nem tehet meg bármit. Egy imádságra elhallgathatja is, és megvigasztalhat egy gyereket, feltámaszthatja a halottat, meggyógyíthatja a beteget, és gyönyörű bőrt tud nekünk varázsolni a csúnya, mondjuk, beteg bőrünk helyett, és bármit megtehet az Isten. De ha nem tenné is, akkor mi mit csinálunk? Mit csinálunk? Mit csinálunk, ha egyedül kell leélnünk az életünket? Hitben maradunk? Emlékeztek az üdvözülendőkkel kapcsolatban Jelenések könyve 14. fejezetének, az a 12. versen mit jegyez fel? Hogy mi van ott, kik állnak az Isten trónján, akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét. Amikor nem a láthatókra tekintünk, hanem bízunk az Istenben,
a láthatók ellenében mi bízunk az Istenbe, ha nem tenné is. Mint ahogy Jobb fogalmazott, hogy ha megöl is, bízom benne. Ilyenkor szoktam elszégyelni magamat, hogy vajon én nem tudom, állok-e, sőt, biztos, hogy nem állok ilyen magaslaton még. És a bibliai példáknak a végén két rövid esetet szeretnék megemlíteni. Az egyik Dávid. Dávid esete, amikor már uralkodó is, szidalmazza őt sémei. Sámuel második könyve, 16. fejezete jegyzi fel ezt az esetet. Csak röviden szeretném említeni, nem is fontos kikeresnetek. És a 16. fejezetben a 7-től a 10. versekig olvasom el a szakaszt. Második könyv, 16. fejezet, 7. versétől. És így szólt sémei szitkozódása közben, eredj, eredj, te vérszopó és istentelen ember. Megfizet most az Úr néked Saul egész házanépének véréért, aki helyette uralkodol, és adta az Úr az országot a te fiadnak, Absalomnak, és ímé te nyomorúságban vagy, mert vérszopó ember vagy. Mondta pedig Abisai Sérujának fia a királynak, hogyan szidalmazhatja ez a holteb az én uramat, a királyt, majd én elmegyek és fejét veszem. Mondta pedig a király, miközben van veletek, Sérujának fiai, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki, szidalmazd Dávidot, és ki mondhatja néki, miért műveled ezt? Ugye, ilyen nagy kérdés. Ki mondhatja néki, miért műveled ezt? Ez talán kicsit enyhébb dolog, mint az életünkben a fájdalmak, a betegségek, a nyomorúságok. Ok nélkül érhetnek szidalmak. És akkor hajlamosak vagyunk mi kikérni magunknak, helyre tenni az illetőt. És azt mondja Dávid, ha ezt az Isten megengedte, hát hadd mondja. És ehhez kapcsolódik a 119. Zsoltárban az a szép vallomás, amikor így fogalmaz a Zsoltár író a 3.-4. versben, és körülvesznek engem gyűlőséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Ugye? Szeretetemért ellenkeznek velem, és ő mit csinál? Reklamál? Én pedig imádkozom. És a következő, ugye, bibliai példa, ez Pál apostolnak, Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezetében található leírása, és a 12. fejezetben található leírás, amikor Pál apostol nagyon szépen felsorolja az őt ért nyomorúságokat. Tegyétek meg, hogy otthon olvassátok el. Azt mondja, hogy szenvedett hajótörést, mi történt vele, hogy kövezték meg, és hogy milyen problémái voltak, csak egy gondolatot engedjetek meg, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, figyeljétek meg, veszedelemben népem között, ami sokszor olyan érthetetlen, nem? Hogy a népe között. Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. És ezután jön az a 12. fejezet, amikor nem is emiatt problémázik az apostol, hogy hányszor volt veszedelemben, hanem amikor háromszor könyörög egy betegség miatt, és az Istennek van erre egy válasza. Szóval háromszor könyörögtem az Istenhez, hogy távozzék el ezt tőlem, de mi volt az Isten válasza? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ezért nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okája, hogy gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És tudjátok, mit ismert fel Pál apostol? Még azt is felismerte, hogy a sátán angyal adatott, hogy őt gyötörje. Felismerte, hogy az Isten megengedte sátán angyalának, hogy őt gyötörje. És mégsem fordult szembe az Istennel, hanem el tudta fogadni azt a választ, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, mert hitben maradni, tudjátok, milyen nagy dolog? Ez győzelem. Ez győzelem. Győzelem önmagunk felett. Győzelem az önzésünk felett, a kétségbeesésünk felett. És az azt jelenti,
hogy Krisztus mellett tudtunk mindvégig maradni. Ezért boldog ez az állapot. Nem azért, mert hogy olyan lelkesítő lenne önmagában egy fájdalom. És csak engedjétek meg, hogy utaljak egy jól ismert személyünkre, Ellen White-ra is. Az elmúlt hetekben felfigyeltem az életének két mozzanatára. Az egyik, amit a külsejével kapcsolatban feljegyez Edwards, egy adventista testvér, annak hátterén, hogy tudjátok, hogy gyerekkorában érte egy baleset, és nagyon eltorzította az arcát. És a róla szóló leírás, nagyon kedves, szeretném ezt megosztani veletek. A vonásai kerekek és teltek, haja sötét, mindig középen választja el, és egyszerűen hátra fésüli, hátul egy fonott konyba, mindig egyenesen a szemedbe nézett, ha csak éppen nem olvasott. Edward szerint Ellen White nem volt sem szép, sem csúnya, de neki volt a legszebb mosolya, amely folyton felragyogott az arcán, és nagyon szépé tette őt. Ez megint csak nem olyan veszélyes történet, le lehet élni egy nem annyira előnyös külsővel is. De sokszor ezt is hallom, hogy panaszolják, hogy de hát miért? De mi a legfontosabb? Azt mondja egy latin mondás, arcra lehetsz ékes, de lelkedben bármire képes. Milyen érdekes. Nem ez az első szempont az Istennél, hogy milyen az arc. Neki volt a legszebb mosolya. És amikor Ausztráliába küldik, és 8 hónapon át tart, illetve pontosan 11 hónapon át egy kemény betegsége, amiben feltesz magának nagyon sok kérdést, és a kétségbeesés határáig jut, akkor a kellős közepén ennek a harcnak egyszerűen hoz egy döntést. Nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. Ugye? És miért? Azért, mert itt van egy leírás, ezt szeretném megosztani veletek, többet is meg lehetne, de ez talán majd egy másik alkalommal. Vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelenül gyötör a fájdalom, nem hagyott el. Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Pedig volt, hogy éjszakákat nem aludt. A fájdalom annyira gyötörte, és tudjátok, mit tett fel kérdésként magának? Azt mondta, hogy amikor azt értem az Istentől, hogy gyógyítson meg, azt hittem azonnal meghallgatja a válaszomat, és nagyon meglepődtem, amikor nem következett be. Azt hittem, hogy az Isten csak úgy dicsőíthetem meg, ha én egészséges vagyok. És később ébredt arra rá, hogy ez nem egészen így van. És akkor fogalmazta meg ezt, hogy vigaszt nyújt az a tudat, hogy bár szüntelenül gyötör a fájdalom, nem hagyott el. Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó, hogy kárt okozzon nekem. És én kívánom, hogy tényleg ezek a gondolatok bátorítsanak minket, hogy az Isten túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekünk, akármi történt velünk, akármi velem. Hogy ez segítsen abban, hogy hitben tudjunk maradni, mert nem véletlenül mondja Ésaiás, Jeremiás, hogy az Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink. Amennyivel magasabbak ugye az egek a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál. És Jeremiás így fogalmaz, hogy ő neki az a célja, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Ugye 29. fejezet 11-től a 14. terjedő verseket olvassátok el otthon, hogy az Istennek az a terve, hogy kívánatos véget adjon nekünk. De ahhoz, hogy ez megtehesse, az engednünk kell, hogy foglalkozzon velünk. És a ő gondolatai, mivel magasabbak, ezért sokszor nem tehetünk mást, mint csak, hogy bízunk benne. Én kívánom, testvéreim, hogy legyen ez a bizalom bennünk is, hogy az Isten túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy nekünk kárt okozzon. És ha mi az ő útján járunk, semmi sincs véletlenül, mert ez egy nagy egésznek a része. Ez az üdvösségre való felkészülésünknek a része.
és adjon örömet és békességet ez nap mint nap. Keresztelő Jánost ezt megvigasztalta. Megvigasztalta Pál apostolt,